0: Nem körül kocsikáztam a város Zoéval és Zaharia úrral. Még tréfált is Zoé nagyság, hogy meg kellene számlálni a gica lobogóit.
1: Na, és megszámlálták, hogy éppen 44 volt.
0: Hát úgy 14, legfeljebb a 15 lehetett.
1: Hát jó, nagyságos úr, számláljuk végig.
0: Na jó.
1: 2 a prefektúrán.
0: Az 2.
1: 2 a február térre.
0: Az 4.
1: 2 a városházán.
0: Az 6.
1: 1 a fiúiskolán.
0: 7.
1: 1 a leányiskolán.
0: 8.
1: 1 az ispotájon.
0: 9.
1: 2 a székesegyházon, a Szent Miklóson.
0: 11.
1: 2, igen, 2 a prefektúrán, ez 14.
0: Aha, hát azt már számoltad.
1: Én... Nagyságos, dehogy is. 2 a városházán, az 18, 4 az iskolákon, az 24, 2 a katedrálison, az 30.
0: Megállj, te ezeket már számoltad egyszer, aztán meg rosszul is adsz össze.
1: És őszintén attól, nagyságos úr, éppen 44 legfeljebb a szél.
0: Na, hagyjuk azokat a lobogókat, Gica.
1: Jól tetszik, hagyjuk a lobogókat.
0: Miféle históriát akarsz te nekem mesélni?
1: Igen, és nagyságos úr, hát az úgy volt, hogy... 10 után hazaérek az este. Nekiesem, falok valamit, s félrehúzódom, hogy szundítsak egy percet. Éjfél után felkelek, aztán megyek, mert a szolgálat a szolgálat. Ekkor már volt, vagy éjfél után 1. Megyek a városháza mögött, aztán ott be az üres telkeknél, hát ahogy áthaladnék a telken, megpillantom Kacavenko úrházának hátsó világos ablakait. Nyitva valamennyi.
0: Igen?
1: A kerítés jó magas, de ha felmászom rá, gondoltam, akár be is ugorhatom az ablakon.
0: Na és?
1: Már fenn is vagyok a kerítésen, mint egy macska, és hegyezem a fülem, és mindent látok, és mindent hallok. Igen. Akár a nagyságos úr most engemet.
0: No, no.
1: Éppen mint páholyból.
0: Ne cifrázd már.
1: 21-eztek.
0: De kik?
1: A betűrágók. Ionesco meg Popescu, a tanítók, aztán Kacavenkóral átelemben. Pripicsi Pópa. A játék már a vége felé járhatott, s a szivarfüst dőlt rám az ablakban, mint a gőzös kéményéből.
0: És Kacavenko persze szidott engem, ugye?
1: Disznó módon. A nagyságos urat is, meg a kormányt is, aztán pedig számlálgatták, hány voksuk lesz.
0: Persze, a pópa meg a tanítók csupa ágról szakad.
1: Hogy szakadnának le az ágról. De hogy tovább mondjam, szóból szókereked, és egyszer csak Kacavenko úr azt mondja a többieknek.
2: Mi befogadjunk, hogy szavaz még ránk valaki, de olyan valaki... akire ti gondolni sem mertek, s akire ez a vámpír...
1: Engedelem, s bocsánat, de azt mondta ez a vámpír.
2: Akire ez a vámpír úgy számít, mint az Atya Úristenre. S ha ezt a valakit megfogtuk, akkor megfogtuk a többit is. No, nézzétek csak ezt a levelet.
0: Miféle levélről beszél ez? Nem értem. Te, Gica, tudd meg, milyen levélről volt ott szó.
1: Kutya komisz, ez a rendőri szolgálat. A nagyságos úr meg odáll Zoé nagysággal zászlóimat számlálgatni. De igaza van az én szegény feleségemnek. Mindig azt mondja, Gica, Gica, hadd őket a kórságba, s kaparj magadnak. Mit bánja a telibendő, hogy mi lesz a korgó gyomorral? Ez a család nagy, a fizetés kicsi, költségvet.
3: Hely, micsoda romlott társadalom, nincsen már erkölcs, nincsenek elvek, nincsen már semmi, csak érdek és megint csak ér...
4: Te meg itt áll sorogsz és levettelek. Igen, és alázattal, Zaharia nagyságos úr.
5: A prefektus úr már elment?
4: Igen, nem ment el. Ebben a minutában itt lesz, de manjon is.
0: Szervusz, Zaki bátyám.
5: Szervusz.
0: Te reggeli előtt kijöttél a házadból. Mi történt?
5: Nyugasd már egy picurkát. Cirkusz, barátom. Cirkusz, micsoda cirkusz? Mindjárt meg tudod te is.
4: Szükség van itt még rám, nagysajos.
0: Egyelőre nincs, csak amit mondtam. Bogozz ki nekem azt a históriát.
4: Bogozom én, nagyságos úr, hogy kibogozom.
0: Nem lehetne inkább a villás reggelinél?
5: Nyugasd már egy picurkát. Zoicika semmi se szabad tudjon róla. Nagy cirkusz, barátom. Oh. Hát szóval ma úgy 8 felé belép a legényem a szobába. Éppen a kávét hörbölöm. Elém rak valami firkálmányt, és jelenti, hogy várják a választ.
0: Igen?
5: Na, kitől jött az irka-firka? Kacavenkutól.
0: Kacavenkutól.
5: Mondok, mi dolga van velem Kacavenkunak, és nekem Kacavenkuval. Se engem, se gallérom. Ha meg az elveket nézzük, akkor meg aztán éppen... Na, ezt a levelet küldte. Olvasd.
0: Igen. Nagy tekintetű Zaharia Trahanáhe úrnak, az állandó bizottság elölülőjének, az iskolai bizottság, a választási bizottság, a mezőgazdasági bizottság, minden bizottság és választmány elnökének helyben. Nagy tekintetű uraság, férfiúi és család a atyai becsületének érdekében szíveskedjék méltóztatni ma délelőtt 9:30 és 10 között a Kárpátok harsonája és az Aurora irodájában megjelenni, ahol is egy az ön számára rendkívüli becsérbíró okmányt lesz szerencsénk felmutatni. Tisztelő híve Naje Kacavenko ügyvéd, Kárpátok harsonája, stb. Igen? És elmentél hozzá?
5: Nyugasd már, ne picurkád, nyugasd. Elmentem, és egy levélkét szedett elő a zsebéből.
0: Igen?
5: És mit gondolsz, ki írta ezt a levelet?
0: Ki?
5: És kinek írta?
0: Ki?
5: Te írtad személyesen.
0: Hi?
5: Az én feleségemnek, Zoicikának. Olyan szerelmetes levél az, mint a pinty. Na hát, most ehhez szóljál valamit.
0: Hát, Zaki bátyám, ez teljessége. Lehetetlen, hogy én...
5: Szíszer is elolvastam, betűről betűre tudom az egészet.
0: Igen?
5: Drága kicsi Zoém, ő tekintetessége, mármint én, este gyűlésbe megy, ez a tegnap előtt esti választási gyűlés. Én, mármint te, itthon kell, hogy maradjak, mert táviratokat várok Bukarestből. Lehet, hogy a miniszter a távírógéphez szólít. Ne várj tehát, hanem gyere te, mármint az én feleségem, Zoicika, a te kis kakaskát hozd, mármint hozzád, aki változatlanul imád és ezerszer csókol. A te Fanikád.
0: Ez hallatlan, ez lehetetlen.
5: Ja, persze, hogy lehetetlen. Ilyen elvetemültséget. Hiszen én megértem az okirat hamisítást, amíg lehet, de ilyet még én nem pipáltam. Öregem, mondhatom, gyönyörű hamisítvány.
0: Igen?
5: Mondok neked valamit. Te magad is megesküdnél, hogy saját kezeddel írtad, letennéd rá a főesküt.
0: Nyamarul csirkefogó, összetöröm a
5: csontját. Már egy picurkát. Amikor aztán látta Kacavenko úr, hogy velem nem vergődik zöldágra, tudod, hova lyukad ki?
0: Igen.
5: Azt mondta, hogy ha engem nem érdekel a levél, akkor majd érdekelni fogja a közvéleményt.
0: Ha?
5: Vasárnapra kiteszi az újságba, de még az ablakba is, hogy mindenki lássa.
0: Adjon levem a kutyát, felgyújtom, idehozatom élve vagy halva a levéllel együtt.
5: Nyugasd már egy picurkát, hadd ezt a szavásságot. Hát nincsenek nekünk ennél komolyabb dolgaink. Este választási gyűlésünk lesz megint. De ki lesz a jelöltünk? Hát majd meglátjuk. Most gyere reggelizni.
0: Nem, Zaki bátyám. Nagyon köszönöm, de még töménytelen sok a dolgom. Menj csak egyedül. Kész csókjaimat Zoé nagysádnak.
5: Jól van. Na. De ebédre biztosan elvárunk. Este aztán én gyűlésbe megyek. Nagyon megkérnélek, maradj Zoé cikkával, nehogy unatkozzék. A gyűlés után majd rendezünk egy kis preferanszot.
0: Természetesen, Zaki
5: bátyám. Na hát akkor a viszontlátásra, Fanika,
0: viszontlátásra. Viszontlátásra, Zaki bátyám.
6: Fanika, hát ez borzasztó.
0: Te hallottál bennünket, Zoé, drágám?
6: Nem, de olyan szerencsétlen vagyok. A szomszéd szobában voltam, tudod, a hátsó lépcsőn jöttem mindjárt a férjem után, de nem volt bátorságom, hogy találkozzam.
0: Te honnan tudtad meg?
6: Én is kaptam egy levelet.
0: Mit?
6: Kacavenkutól, olvasd, itt van.
0: Igen, tisztelt nagysád, szerkesztőségünkben szeretetre méltó prefektusunk egy önhöz címzett levelét őrizzük.
6: Jó.
0: A levelet rendelkezésére bocsáthatjuk, ha ellenszolgáltatásképpen támogatást nyújt nekünk a szeretetre méltó úriembernél. Szíveskedjék nyomban irodánkba fáradni, hogy az ügyletet mindkét fél megelégedésére megoldhassuk. Borzalmas! Hogyan vesztetted el a levelemet?
6: Nem tudom. Tegnap előtt este, amikor elmentem tőled, még megvolt. És amikor hazaértem, már nem is tudom, hogy megvolt-e még. Talán tudod, kihúztam a zsebkendőmmel együtt. Egy zsebben volt mind a kettő.
0: Rettenetes!
6: Elmentem Kacavenkuhoz, és most jövök tőle.
0: Igen?
6: Ajánlatot tett, visszaadja a levelet, ha biztosítjuk, hogy megválasztják. Ha nem, holnap után közzéteszi az újságjában.
0: Szóval hát a nyakunkra teszi a kést.
2: Helyes. De majd mi nyisszantjuk el az ő nyakát. És ez a gica nem akar előkerülni.
6: Én küldtem el Kacavenkóhoz, hát ha eladja neki a levelet. Tudod, ilyenkor nem számít a pénz. Jaj, ez ő lesz. Mégsem ő. A két nagy szájú ügyvéd van itt. Tűnjünk el gyorsan.
7: Lehet, hogy nem is igaz az egész. Hát, ha valami cselvetés, vagy cselszövés, hogy megtévesszen egy-két ingadozót.
8: Én láttam, amit láttam. A tiszteletre méltó Trahanache felkeresi Kacavenkót. Pontosan 10-kor. Éppen a piacra mentem, mert amikor 10-et üt az óra, ha van dolgom, ha nincs, megyek a piacra.
7: Hát aztán.
8: Pontosan 11-kor meg a kiváló Trahanache asszonyt láttam kijönni Kacavenkútól. Éppen eljöttem a piacról, mert amikor 11-et üt az óra, ha van dolgom, ha nincs, megyek az irodámba.
7: Nem értem.
8: Hogy nem érted? Pontosan amikor 11-et üt az óra...
7: Hagyd már azt az órát! Én ezeket a trafikálásokat nem értem az ellenzékkel. Először Trahanache, aztán a felesége, az imént meg Gica, a főrendőr sonfordál be Kacavenkuhoz. Mi készül itt? Árulás? Vagy talán...
0: Van szerencsém, Farfuridi úr. Van szerencsém, Branzovenescu úr.
7: Sárga, mint a viasz.
8: Vörös, mint a spanyol viasz.
7: Van szerencsém,
8: prefektus úr.
0: Mivel állhatok az ügyvéd urak rendelkezésére?
7: Hát, röviden arról van szó, azt beszélik a városban, hogy a választáson a mi pártunk Kacavenkut támogatja.
0: Miféle párt?
7: Hogy miféle
0: Kacavenkut?
7: Hogy miféle párt?
8: A mi pártunk az urak pártja, Madame Trahanache, és az ön pártja, prefektus úr, Zaharia bátyánké, meg a mi pártunk és a többiek pártja, s hogy már is a tenyerünkön hordjuk Kacavenkut, holott...
0: Uraim, ki meséli ezt?
8: Ez nem mese. Beszéljünk világosan. Árulástól félünk.
0: Nézze, barátom, igen tisztelt Farfuridi úr, nem gondolja, hogy maga pápább akar lenni a pápánál?
8: Úgy van, azaz, hogy igenis, amikor a mi megszentelt elveinkről van szó.
0: Uraim, a leghatározottabban vissza kell utasítanom az ilyen kijelentéseket a saját házamban. Engedjék meg, hogy kimondjam, az ilyesmit sértésnek veszem.
8: Kérem, alásan, ne tessék heveskedni.
0: De igenis, heveskedem, kérem alásan. Az urak ide jönnek a házamba, az urak, akikért feláldoztam pályafutásomat, a szemembe mondják, hogy áruló vagyok. Hát ezt kikérem magamnak.
7: Igen? Hát akkor tessék, ezt a röplapot osztogatják az utcán.
0: Mit?
7: Kacavenku emberei.
8: Meg a piacon, és már ki is nyomtatták. Illetékes helyről szerzett értesülésünk szerint Kacavenku úrnak, a függetlenek pártja tiszteletre méltó elnökének jelöltsége elé a közigazgatás részéről semmiféle akadályt nem fognak gördíteni. Ellenkezőleg, mint az ag és tiszteletre méltó Trahanache úr, a választási bizottság elnöke, mind az ifjú s nem kevésbé tiszteletre méltó prefektusunk arra a meggyőződésre jutottak, hogy most, mikor hazánk egén sötét fellegek, sötöbb, megyénket nem képviselő elheti más, csak egy olyan független gondolkodású férfiú, mint a mi szeretett barátunk Kacavenku. A ma esti gyűlésen Kacavenku beszélni fog, sötöbb. Nos, tetszett ezt hallani?
0: Egy pillanatot sem szabad elveszítenem. Bocsánat, uraim, de rendkívül sürgős ügyek, a távíróhoz kell mennem. Bocsánatot kérek.
1: Ez aztán kurtán furcsán elbánt velük.
8: Ő csak éppen azt nem mondta, hogy ott az ajtó. De én most már azt se bánnám, ha kell, legyen árulás. Csak legalább mondanák meg nekünk is. Én ilyenkor mindig dicső nagy őseinket szoktam idézni. Mihályt, a hőst, és Istvánt, a nagyot, akik azt tartották. Szeretjük az árulást, de megvetjük az árulókat. Na, gyerünk, itt is voltunk.
6: Hallottad ezt, Fanika? Bennünket iszonyú veszedelem fenyeget, és ez a gica nincs sehol.
0: Jön valaki. Ő lesz.
3: Ó, a szolgálja, prefektus úr. Észcsókon, Zoéna csengán.
6: Hát ez kicsoda.
3: Hogy én ki vagyok? Én kérem, választó vagyok.
0: Hogy ez ördög, vigyel, hát senki sincs odakünn. Már mindenki bejöhet hozzá, minden bolond, minden részeges. Kifelé innen, kifelé!
6: Holt részeg. Kifelé.
3: Még hogy én holt részeg vagyok. Zoé nagyságá, drága, még ilyet mond, pedig én ismerem magát, meg Zahária tés urat is. Igaz, ami igaz, mi húzunk Kaszavenkóhoz, de ez most nem számít. Így csak az számít, kire kell itt szavazni, ezért jöttem.
6: Dob már ki az Isten szerelmére, hát tök részeg, nem látod.
0: Nézze, jó ember, menjen most el, máskor majd tárgyalhatunk.
3: De kérem, most kell tárgyalni. Mert én találtam egy levelet.
6: Levelet?
3: Egy levelet.
0: Igen?
3: A kegyedi prefektus úr Zoé nagysághoz. Hát, tegnap előtt esten mentem haza, választási gyűlésből mentem, s ott feküdt az úton. Képzeljék el, azóta egyhuzamba folyton csak vedelni, hogy mi az bizony.
0: Hol a levél? Hol az a levél, te nyomorú?
3: Ne, arról beszélj, hol van az a levél? Cigáljon, mert kóvágos vagyok. Na, mentem, menegéltem, s amikor megláttam a levelet, kíváncsi lettem, hogy elolvassam. De még jól be se fejeztem. A nyakamon volt Kacsavenkus, már nyúlt is a levél után.
0: És? És elvette?
6: Elvette?
3: Azt már nem. Bedugtam a zsebembe. De erre azt mondja az üdvény úr, azaz Kacsavenku.
0: Igen?
3: Add csak egy kicsit azt a levelet, én meg nem adom. Ő csak egy kicsit, én kicsit se, csak egy kicsit, kicsit se. Csak egy kicsit rángott ide, rángott oda, egészen addig, míg be nem ráncigált egy cújkára. Egy cújka, két cújka, három cújka. Aztán meg Szereske és Baroska, Baroska és Szereske, Kacsavenku, üdvégy úr, fizetél meg, kicsak, mint a gödés.
6: És a levél, a levél.
0: Hol a levél?
3: A legjobbája, prefektus úr, szóval kovágos vagyok a levél. Itt van nála.
6: Jaj, ez igaz lenne.
3: Olyan igaz, mint ahogy itt állok. Itt van nálam valahol.
0: No.
3: Igaz az. Üdvégy úr 10 aranyat ígért, de én azt mondtam, nem kell, uram, választó vagyok én. Nem kell nekem a pénz. Van itt elég a lajbi zsebbe, de még házam is van. Az nincs itt nálam, az ott van. Választó vagyok én. Most már, hol a levél?
0: Hol van?
3: Most már csak... Itt sincs. Na, azt szeretném tudni, kire kell szavazni.
0: Elvesztettem.
3: Elvesztettem a levelet.
6: Kacavenku lopta el.
3: Az üdvégy úr, az lehet. Bizony, könnyen lehet. Mert én kérem, még aludtam is. Ja, Borocska és Szerecske, Szerecske és Borocska.
0: Te nyomorult, te mit tettél?
9: Nagyságos úr, nagyságos úr.
6: Gica!
9: Jön, Zahária tényz úr.
3: Raki tényz úr, ne mondjon már ilyen, de nagyon kóvágó vagyok.
0: Gica, takarítsd el innen ezt az alakot.
10: Gyerünk szépen, édesapám.
3: Na ne te szigálja engem, héme. Nagyon kovájgos vagy. Na jó, jó, jó, de kire kell itt szavazni? Ne lökdösj, hogy nagyon megyek.
0: Zakitól nem kell félned, mindent tud, de semmit se hisz.
6: Gica! Gyere már, mi újság? Mit végeztél Kacavenkunál?
1: Igenis, nagysága. Az ügyvéd úr köti az ebbet a karóhoz. Vagy 1000 arany, vagy a képviselőség.
0: Úgy. Na menj akkor a csendőrök, Kérgisza.
3: Megcsíptem.
6: Apika.
3: Hű, micsoda új bakot.
6: Jaj, apika, apikám édes.
5: Elállj, Jocsaisika.
0: Jaj.
5: Megtudta.
0: Igen, minden tud.
3: Kicsa, gyorsan egy pohár vizet, te ember, nem a füledbe rágtam, hogy vigyázz a szádra. Azt csak én tudom, milyen érzékeny szegényke. De most aztán elkaptuk a tisztelt uraságot. Zajcika, ébredj már!
6: Milyen tisztelt uraságot?
3: Nyugtass már egy picurkát, ezt a Kacavenkút! Bizony, megint hamisított, hogy ez micsoda okmány hamisító!
4: Itt a pohár víz, Zaharia.
3: Gyorsan, gyorsan!
4: Jól teszik mondani, okmány.

0: holnap kezdődik a választás, Zaki bátyám, de még mi sem tudjuk, kire szavazzunk, kit kell megválasztanunk, pedig ez fontosabb, mint a választási névjegyzékben való bogarászás.
1: Bizony, Zaki bátyám, kire szavazunk?
2: Nyugassatok már, ne picurkát, hát eddig kire szavaztatok?
0: Nem értem.
1: Én sem értem.
2: Akkor azt kérdezem én szeretettel, kicsodák, kegyedek, Farhurdi úr, Branzovenescu úr, tekergők az utcáról? Zsebvágók, mi használk, ugyebár nem? Kegyedék, ügyvédek, szóval mi polgárok vagyunk, tiszteletre méltó polgárok. A hatalom oszlopai, van házunk, van földünk, van mindenünk. Tagjai vagyunk, éppen mi hárman, az állandó bizottságnak, a választási bizottságnak, az iskolai bizottságnak, a Traján szobor bizottságnak, a gazdasági bizottságnak és az összes többi bizottságoknak és választmányoknak. Na. Mi tehát okosan, mindent megfontolva mindig arra a jelöltre szavazunk, akit az urak pártja a legjobbnak talál. Mert a haza üdve kizárólag az urak pártjától függ. És a párt üdvétől függ a mi üdvünk.
1: Úgy van.
0: Éljen. Ámbátor.
2: Semmi ámbátor. Ez a jelölt lehetek én, lehet kegyed és lehet ön, ahogy éppen a haza üdve kívánja. Lehet, hogy már ebben a minutumban megtudjuk. Már jöhet is a prefektus barátunk. Nem ott ül-e a távírógépnél? Egyszer csak elkezd kecegni a távíró. Keceg, s már is itt a jelölt neve. A dróton, értik?
0: Szép, amit Zaki bátyám mond, de tudja, azért mi mégis félünk az árulásra.
1: Nem, a világért sem kegyed miatt.
2: Hát akkor mi miatt?
0: Megmondom én úgy, ahogy van. Mi a kegyed barátjától félünk.
2: Miféle barátomtól?
1: Tetszik azt tudni nagyon jól.
2: Legyen hozzám hűtlen a feleségem.
0: Megint az orrunknál fogva akar vezetni.
2: Halljak meg, ha
0: hogy ki az áruló? Hát a barátja. Fanika?
2: Mi? Kicsoda?
1: A prefektus.
2: Ki?
0: Igenis, ő. Összeszűri a levet Kacavenkóval.
2: Kacavenkóval?
0: Azzal a senkiházival.
1: Azzal a nifilistával.
2: Mi Kacavenkóval? Árulás? Fanika, áruló? Na hát, ez aztán gyönyörű. Hát ezt aztán igazán nem vártam.
0: Kérem aláson,
1: mi csak azt mondtuk.
2: Nyughassalak már egy picurkát, az urak vegyék tudomásul. Kikérem magamnak, hogy valaki még csak gyanúsítani is merészelje Fanikát. Vegyék tudomásul az urak, ha Fanikát gyanúsítják, akkor ennyi erővel gyanúsíthatnák akár a feleségemet is.
1: De könyörgünk szeretettel. Ki merné Zoicik a nagysádot gyanúsítani?
0: Kérem alásan, még a gondolata is...
2: Nyughassanak már egy picurkát, mert ha valaki gyanúsítani meri a feleségemet, vagy Fanikát, az egy és ugyanaz. Ezzel az emberrel mi nem egy-két napja élünk együtt. 8 éve házasodtam másodszor. 1/2 éve rá jött Fanika. Azóta úgy élünk, mint a testvérek. Soha még egy köröm feketényi rosszat se találtam ebben az emberben. Hát mit gondolnak az urak? Itt maradt volna prefektusnak? Nem ment volna direktornak Bukarestbe? De kértük, könyörögtünk neki. Én is. Hát még Zajcika.
0: Ó, kérem, ez természetes. A hölgyek az ilyesmit jobban ambicionálják.
2: Barátságból tettük, amit tettünk, és nem ambícióból. Még nem is barátságból, hanem a párt érdekében. Hát ki lehetne a mi prefektusunk?
0: Talán csak akadna valaki.
2: Nem akadna, na! És ez az ember nagy szolgálatokat tett a pártnak, a megyének, a hazának, és nekem. Fogalmuk sincs arról, micsoda szolgálatokat tett nekem. És most jönnek ide kegyedékön, és meggyanúsítják. Ez nem úri dolog. Ez nem szép dolog. Kérem, én ezt nagyon rossz néven veszem.
1: De hát kérem,
2: arra rossz néven veszem, na! Rossz néven! Mert ha az urak nem értenek valamit a politikában, akkor... már is kész az árulás. Micsoda ember! Micsoda társadalom! Micsoda erkölcsök! Még hogy árulás! Fanika áru! Hát mondhatom! Gyönyörűséges dolog! Jó napot, uraságok!
0: Hát ehhez mit szólsz?
1: Ez aztán férfi a talpán. Kemény ember, ebből még harapófogóval sem szedjük ki, kire szavazzunk. Várnunk kell.
0: Várni, várni. Aztán majd az esti gyűlés végén feltápászkodik az öreg Zoki bátyánk, kolompol egyet a csengőjével, és kiböki. Tisztelt uraságok, nyugassanak már egy picurkát. A bizottság jelöltje az igen tisztelt Naye Katsavenku.
1: Hogy ez az arcátlan pimasz alak legyen a képviselőnk, és ezt mi ölbetett kézzel tűrjük? Hát lehetséges ez? De hát mit tehetnénk? Újat húzunk a hatalommal?
0: Mi csináljunk? Táviratozzunk Bukarestbe? A központi választmánynak, a miniszternek, az újságoknak, mindenkinek árulás! A prefektus és emberei elárulják a pártot a nifilista Katsavenkuért, akit képviselővé akarnak választani. Árulás! Árulás! Háromszor is árulás!
1: Nem, ez sok, ezt nem írom alá.
0: Te gyáva cenk, védj példát rólam, látod, én aláírom, és névtelenül küldjük el.
1: Névtelenül? Az más. Akkor én is aláírom.
0: Hű, siessünk. Mindjárt 5 óra. Bezárják a táviróhivatalt.
3: Zöldséka nagysen, megjöttem.
4: Jaj, Gica, csak hogy végre előkerültél. Te Gica, hát mit hallok rólad? Hát mit csináltok? Hát elment az eszetek, hogy csendőrökkel rátörsz Katsavenku házára. Már újságolták nekem, hogy szorongattad és a rendőrségre hurcoltad. Letartóztatni Katsavenkut? Hát hogy tehettél ilyesmit?
3: Szóbéli parancs volt a nagyságos prefektus úrtól. De hiába rémizgettem, nyomorgattam, mint csak azt mondta, ő neki az Isten is oda mehet, ki nem nyitja a száját, csak Zojcika nagysádnak.
4: Nekem? Azt mondta? Rohanj! 1-2, ereszd ki! Aztán kérd meg szépen, hogy szíveskedjék ide fáradni. Itt várom, érted?
3: Igen, de a nagysághoz...
4: Eredj már! Mire vársz?
3: Igenis, már itt se vagyok, Zoé nagysám.
4: Kárpátok harsonája. Mi ez? Lapunk holnapi számában érdekes, szerelmes levelet fogunk közölni, melyet egy helybeli előkelőség írt egy nagy befolyású úrhölgynek. Isten, egyelőre ennyit. Üdv az olvasónak. Hát mit lehet itt még tenni? Mit lehet? Nem lehet mást. Meg kell választanunk Katsavenkut képviselőnek. Fánikának bele kell egyeznie. Hát őrültség lenne szembeszállni ezzel a csirkefogóval, amikor a kezében tart. Meg aztán elvégre is ez a Katsavenku lesz olyan jó képviselő, mint bárki más.
5: Zoé, hát te itt vagy, Zojcika.
4: Téged vártalak, Fanika. Hát mit csináltál? Mit csináltál? Letartóztattad Katsavenkut? Hát miért? Mondd, miért?
5: Miért? A te őrültséged miatt. Te miattad, aki nyakunkra hoztad ezt a szerencsétlenséget. Csak úgy, könnyelműségből. Mondd az Isten szerelmére, hogy lehet valaki ennyire hanyag? Egy szerelmes levelet csak úgy bedugni zsebkendővel, meg minden egyébben. Ilyesmi még regényekben sem történik, de még a színházban
4: igen,
5: sem.
4: Igen, igazad van. Szígyál, csak megérdemlem, ostoba voltam. De most muszáj valamit csinálni. Fánika, ha még szeretsz, ha valaha is szerettél, ments meg ettől a gyalázattól. Te férfi vagy, neked az se árt, ha világgá kürtölik az egészet. De én, hát mi lesz velem, gondolj rám egy kicsit.
5: Hiszen egyebet se teszek. Mit gondolsz, miért csukattam le Katsavenkut?
4: Hiába minden. Katsavenku akár meg is halhat. A levél holnap mégis megjelenik az újságban. Úristen, hogy fogják kapkodni, hogy rohannak majd a hírrel, hogy vihognak majd, micsoda botrány, micsoda szörnyű botrány. És én, mondd, mit csináljak én, ha akarod, megölöm magam, így nem lehet tovább élni.
5: Ha nincs más menekvés, szökjünk meg.
4: Megőrültél? Hát Zaki, hát a pozíciód. És azt hiszed, hogy így a botrány nem lenne még nagyobb?
5: Szóval nincs menekvés?
4: De, van.
5: Micsoda?
4: Csináljunk képviselőt Kacavenkuból.
5: Szó sem lehet róla.
4: Meg kell választanunk.
5: Soha, soha, soha. Csak a holttestemen át. Történjék bármi, ezt a nyomorultat nem támogathatjuk, nem és nem. Kell lennie más megoldásnak is.
4: Én nem tudok más megoldást.
5: Akkor?
4: Akkor hagyj elpusztulni. A szégyenben, a szerencsétlenségben. Mert vedd tudomásul, hogy én megölöm magam. Még mielőtt kitör a botrány.
5: Nyugodj meg, báránykám, nyugodj meg. Üljünk le és gondolkozzunk.
4: Nem, hát itt nincs idő gondolkozni. Minden pillanatban értsd meg, minden pillanatban közelebb vagyunk a haláltorgához. Kérlek, Fánika, szánd rá magad, Fánika. Én már mindenre elszántam magam. Igenis, elszánt vagyok a végletekig. Én nem halok meg, amíg nem harcoltam az életemért. Ha kell, ellened is. Ellened, te szívtelen, te hálátlan. Mert senki sem áll olyan kegyetlenül a jó hírem útjában, mint éppen te.
5: Én?
4: Igen, vedd tudomásról, hogy harcolni fogok és győzni. Már parancsot is adtam Gicának, hogy eressze ki Kacavenkut, és hívja ide a nevemben.
5: Elvesztetted az eszedet? Mit csináltál?
4: Azt, amit kellett. Ha te nem állsz oda Kacavenku mellé, és nem választatod meg, mert nem akarsz megmenteni, akkor majd... majd megmenekülök én a magam erejéből. Csinálok belőle képviselőt én.
5: De Zoé!
4: Igenis, képviselő lesz. Én Kacavenku pártján vagyok, és bízd csak rám, az uram is Kacavenku párti lesz. A szavazataival együtt. Aki pedig Kacavenku ellen harcol, ellenem harcol.
5: Zoé!
4: Jól van, Fánika, jól van. Gyerünk fel a harcra, gyere. Ölj meg te, aki azt az utat, hogy szeretsz. Rajtam, Fánika, rajtam!
5: Zoé! Zoé! Zoé!
3: Ide, ide, erre tessék, Kacavenku nagyságos úr. Esedezem, kegyeskedjék, szíveskedjék pardont méltóztatni. Tekintetbe véve a kötelességemet, ami azt parancsolja, hogy szolgálatban az ember legyen szkrofulózus.
6: Végtelenül fájdalom a számomra, drága barátom, ez a megalázkodás, és ne feledd, egyetlen feltétellel jöttem a helyre, ide a prefektus házába, látni se akarom őt. Csak azért jöttem ide, mert hivatott Madame Trahanache. Vele óhajtok találkozni.
7: Bonjour, monsieur Kacavenku. Oh. Ön itt a házamban?
6: Tisztelt uram, engedelmet kell kérnem öntől, prefektus úr, ha úgy találja, hogy nem kellett volna ilyen szabályszerűtlen módon megjelennem a színe előtt. Tudomására kell azonban hoznom, a börtön mélyéből jövök, ahová az ön rendőre vetett az ön parancsára, és egyáltalán nem számítottam arra, hogy találkozni fogunk.
7: Igen, tisztelt és kedves Kacavenku úr.
6: Tessék.
7: Igazán nem értem, hogy két olyan komoly férfiú, mint mi vagyunk. Miért játszunk színházat egymásnak? Holott a helyzet világos. Sokkal jobb lenne, ha szembenéznénk a dolgokkal.
6: Helyes. Viszont azt óhajtom, kérem, végezzünk kurtán. Nagyon kurtán.
7: Helyes. Nos, önnek a birtokában van valami. Arra nekem szükségem van. Mit kíván érte cserébe?
6: Hogy? Ön nem tudná valóban? Hiszen politikusnak kötelessége, különösen olyan megpróbáltatások idején, mint amelyekben most is leledzik hazánk.
7: Mit óhajt cserébe a levelemért, csak kurtán?
6: Kurtán, helyes. Azt akarom, hogy ne gördítsen akadályt az utamba. Sőt, támogassa a jelöltségemet.
7: A jelöltségét?
6: Igen.
7: Nem gondolja, hogy egy kicsit sokat kér?
6: Nem.
7: De mondjuk teszem fel, ha ezt a kedves Kacavenkut kineveznék állami ügyvédnek.
6: Kevés.
7: A polgármesteri szék üres. Csak bele kell ülni. Meg aztán a Szent Miklós alapgondnoksága. A kettő egyszerre. Mi lenne, ha kineveznék a jó öreg Kacavenku komándort?
6: Engedelmet, tisztelt uram, de a politikusnak kötelessége. Különösen olyan megpróbáltatások idején.
7: Ugyan hagyjuk ezeket a szóvirágokat, kedves Kacavenku. Mit gondol, én is beveszem az ilyesmit? Mondja meg, kereke, mit akar?
6: A mandátumot. Igenis, kérem, a képviselői mandátumot. Kérem, nagyon szépen kérem, választasson meg. Holnap után, abban a pillanatban, amikor képviselő lettem, öné a levele. Becsület szavamra.
7: Becsület szavára?
6: Becsület szavamra.
7: És ha nem tudom megválasztatni?
6: Dehogy nem.
7: És ha nem akarom?
6: Akarnia kell.
7: Hogy látom, még mindig nem tudja, hogy kivel van dolga. Hát nem. Nem. Nem választhatom meg.
8: Muszáj.
7: Nem.
8: De muszáj, ha csak egy fikarsznyit is törődik a becsületét.
7: Nyomorult, hogy? Szemérmetlen, csirkefogó. Azt akarod, hogy betörjem a koponyádat ezzel a battal? Te bitang! Adod ide rögtön azt az írást! Ide az írást! Vagy leütlek, mint egy kutyát!
9: Segítség! Segítség! Fogják meg a vámpír! Megöl a prefektus! Jaj, a vámpír! A gyilkos! Segítség! Segítség!
4: Könyörök neki a bajófarika! Megőrültél! Kacavenk úr, nagyon kérem!
9: Hogy én neki a bájak?
7: Bitang! Csirkefogó, nyomorult.
4: Kedves Kacavenk úr, én kérem bocsánatát ezért a pillanatnyi felülvésért.
9: Kérem, azt mondjam, itt nincs helye magyarázkodásnak. Távozzon ki, egyetlen pillanatig sem maradhatok, ahol az életemet veszély fenyegeti.
4: Kérem, Kacavenk úr, nézze, maga okos ember, gyakorlati ember.
9: Parancsolja.
4: Hát nem mindegy, hogy kitől kapja meg azt, amire feltétlen szüksége van.
9: Kérem, ezt nem értem.
4: Ön a szóban forgó levélért a képviselői mandátumot kérte cserébe,
9: igen,
4: ugye?
9: Igen.
4: Hát, mit szól hozzá, ha én választatom meg képviselőnek? És adja ide nekem a levelet. Rendben van?
9: Hát, rendben.
4: Te pedig értsd meg, Fannika. Ha veled is harcolnom kell azért a levélért, akkor köztünk mindennek vége. Érted? Akkor hát, megegyeztünk, Kacavenk úr.
9: Asszonyom, állok rendelkezésére, bár a prefektus úr...
4: Fannika, szánd el már magad. Az ellenségem akarsz lenni. Fannika.
7: Elvégre is, ha te akarod, én nem bánom. Legyen, ami lesz. Kacavenk úr, ön a Zoe jelöltje, a Zaki bátyám jelöltje, következésképpen az én jelöltem is. Ön holnap után képviselő lesz.
10: Nyughassatok már, epicurkát!
4: Jaj, az öregem!
7: Zaki bátyám!
9: Ön tekintetessége!
7: Tűnjünk el gyorsan, nehogy itt találjon bennünket!
10: Mi az? Senki! Erre a barom hajdú meg azt mondja nekem, hogy Fannika és Zoe itt van. Na
9: mindegy, akkor megírom neki. Kedves Fannika, kerestelek... Fél órán belül visszajövök. Beszélnünk kell még egy picu... beszélnünk el még a gyűlés előtt. Feltétlenül várj meg. Trahanache, azaz, hogy Zaki bátyád. Na, most pedig gyerünk, piszkáljuk ki ennek a Kacavenkunak a szennyesét.
7: Átkozott politikája. Egy pillanatig sincs nyugta az embernek. Kacavenk úr, én most megyek a postára, hogy megtáviratozzam Bukarestbe az ön jelöltségét. Tartózkodjék otthon, amíg üzenek. Este pedig a gyűlésen legyen tapintatos. Nagyon tapintatos. Azt hiszem, Gica jön.
11: Adjon Isten, prefektus úr, jó egészséget!
7: Mi az, már megint maga az?
9: Iha, az én emberem.
11: Igen, és már megint itt vagyok. Holnap kezdődik az a... hogy is hívják... Nekem kire kell szavaznom?
7: Mit bánom én? Nézze, jó ember, maga már kezd elviselhetetlen lenni. Szavazzon arra, akire éppen gusztusa van.
11: Gusztusa? Mit szól hozzá, az egészhez nincs gusztusa?
7: Akkor is hagyjon nekem békét. A közigazgatás nem kívánja befolyásolni a választókat.
9: Bocsánat, én úgy érzem, ez egyáltalán nem helyes. Alkotmányos államban, méghozzá olyan zsenge, ifjú államban, mint a mi szeretett hazánk, a közigazgatásnak igenis kötelessége...
11: Most látom, csak az üdvégy úr, leszolgálja. Ezzel éven nem láttam. Jó kitolt velem. Borocska és Söröcske, meg Borocska, de nem az én szép szememért, hanem, hogy jelsinkofája a levele. Ezt éppen megcsinálta, üdvégy úr.
7: Nézze, jó ember, mit akar itt?
11: Ne, hát, hányszor mondjam már, holnap kezdődik, és én kire kell szavazzak?
4: Kire? Hát na jé, Kacavenk ügyvéd úrra.
11: Úrra? Na, ne izéljenek velem, mert nagyon kóvájgós vagyok.
7: Te nyomorult fráter, te részeges!
11: Választó?
7: Te züllött részeg kocsmatöltelék! És most is tök részeg! egy mérföldről érzik rólad a szesz.
11: Bocsánat, ez az én természetes illatom.
7: Dől belőle a rumszag.
11: De hát mi dőljön belőlem, petróleumszag?
7: De most már menj is szavaz a tiszteletre méltó Naye Katsavenko ügyvéd úrra. Az ilyen embernek, mint te, éppen ő a megfelelő jelöl.
4: Fanika.
9: Nagyságod igazán finoman gúnyolód.
7: Igenis. Mi Katsavenko úr nevét írjuk a zászlainkra. Őrel kell szavazni. Érte küzdünk. Érte harcolunk. És nem azért, mert kényszerítenek, ó nem, hanem azért, mert nincsen nála becsületesebb, derekabb ember.
4: Fanika,
7: mert ez a nagy
4: mindent.
7: Férfiú, ez nem olyan, mint a többi csirkefogó, mint a többi gazember bitang. E nagy férfiú pontosan az olyan választóknak való, mint te, kótyagos polgár, az ilyen okos, tisztánlátó, józan választóknak. Hát kaphatsz-e magad az illőbb jelöltet Katsavenko úrnál? A dicső, a nagyszerű Katsavenko úrnál?
1: Katsavenko úr! Látja, kedves Zaki bátyám?
0: Itt az árulás, Zaki bátyám!
12: Kössatok már le, picurkát!
4: Apikán, drága apikán!
0: Árulás, de Bukarestig meg se állunk!
1: És ott mindent elmondunk, az mindent!
0: Újságoknak!
1: Választási bizottságnak!
0: A kormánynak!
9: Már megengedjenek, tisztelt uraim, de a legmagasabb helyeken nem önöknek fognak hinni, hanem Tipatescu úrnak. Nincs is nála becsületesebb prefektus.
12: Úgy van?
9: Sem odaadó, sem megbízható.
4: Hát persze, hogy nincs.
9: És ugyanakkor önök olyan lármát csapnak, mintha vége lenne a világnak. Nos, majd a választók, azok megadják majd a választ önök.
4: Úgyis van majd a választó.
11: Bízzák csak ránk.
3: Nagyságos úr, sürgöny, irtó, sürgős, sürgöny.
7: Hát ide. Választók kerületében mindenáron képviselővé kell választania Agamemnon Dandanahe urat.

0: Uraságok! Tisztelt uraságok! Hallgassanak már! Hallgassanak, kérem! Roppant nagy dolgok forognak fenn! Nyughassanak már, bizonyra!
1: Rajta, tisztelt Farfuridi uraság, önt illeti a szó.
2: Nagy tekintetű uraim! Miután az általam kifejtett kérdés állagát jogi és történelmi szempontból megvilágítottam, immáron a lehető legrövidebb leszek.
0: Csak legalább meg is tartaná a szavát!
3: Eddig is ígérted!
2: Ne tessék félbeszakítani! Várjon a sorára!
1: Igen, tanító uraság, csöndesedjenek csak!
2: Miután a fennforgó kérdés állagát már kimerítettem, befejezem, amint már előttem ezetten is ígértem, a lehető legrövidebben fejezem be. Az úrnak pontosan ez

0: Szónok úr megígérte, hogy a lehető legrövidebben befejezi. Hol itt a rövidség? Ha 1821-nél kezdjük, nem de bár?
1: Nagy tekintetű!
2: Farfuridi uraság, én azt mondom, szökjön egyet mondjuk 48-ig.
0: Kevés! Legalább 64-re ugorjon.
1: Úgy van, 64-re!
0: 64-re.
3: Engedelmet kérek, de elnökséget nekem adta meg a szót, már pedig...
2: Én ugyebár... barátocskám, az én kedvemért, na, szökjél egyet a népszavazásig, na, azt akarják.
3: Jól van. Hol tartottunk? Tehát 1864-ben lehetőség nyílt a nép számára, hogy véleményét népszavazás útján juttassa kifejezésre. Mielőtt ezt az ügyet taglalnók, szükségesnek érzem megvilágítani, mi is a fő ismérve a népszavazásnak.
4: Köszönjük, nem kérünk belőle!
2: Tisztelt uraságok, hagyják már beszélni a szórakot!
3: Lássuk tehát, mi is az a népszavazás. A népszavazás 1864-ben, tisztelt uraim...
0: Adjon nekünk békét azzal a népszavazással.
2: Uraságok, kedves uraságok, csendesedjenek! Roppant nagy dolgok forognak fel!
0: Nagyon szeretném tudni, elnök úr, miért olyan nagy kérdés a népszavazás meg 1864. Ha nem tévedek, Isten kegyelméből ma már 1883-at írunk. Tessék a szónokot felszólítani, térjen a tárgyra.
2: Tisztelt Farfuridi uraság, hagyjam már azt a népszavazást. Ha egy picurkát szeret, hagyja, küsökjön rá a tárgyra.
3: Mindegy. Elérkeztünk tehát az alkotmány és a választói törvény módosításához.
4: Na végre!
3: Kérem alással. Szent hitem, hogy méltóztatnak tudomással bírni az én véleményemről a módosítást illetően.
0: Végre valami, amiről magának is van vélemény.
3: Akkor tehát mondom én is velem együtt minden becsületes honfikebel, aki visszaretten a szélsőségektől. Hát szóval igenis csak semmi kilengés. Íme egy politikai kérdés, amitől függ a jövő, a jelen és a múlt. Mégpedig igen, és nem kevésbé nagyon. Eljött hát az a válságos pillanat, amikor emelt hangon megkérdezzük, hogy miért? Úgy van. Miért? És ne feledjék, uraim, ne feledjék, itt van Európa, igenis, Európa szeme rajtunk csük, és ezek a kérdések mélyen megrendítik a társadalmat a felforgató destruktív eszmék. Kérem alásan, kimondom nyíltan, a haza irányában a tiszta kész politikája tovább engedelmükkel, ahogy 1821-ben...
4: Megint 1821-ben vagy!
3: És 48-ban, és 34-ben, meg 54-ben, 64-ben, 74-ben, 84-ben, 94-ben! Igenis! Nekünk példát kell mutatnunk a többi latin testvéreknek. Ezzel beszédem végére értem, tehát még egy szót. Íme a véleményem. Vagy az egyik, vagy a másik. Igenis, módosítsuk az alkotmányt. Nagyon helyes, de akkor egyetlen betűt se változtassunk rajta, vagy pedig nem módosítsuk. Nagyon helyes, de akkor hajtsunk végre itt is, ott is változtatásokat. Mégpedig a lényeges pontokon. És az a nagy kérdés, amivel emelt homlokkal szembe kell néznünk. Szóval hát Európa!
4: Megint előre kell!

0: Nagyságos, Zália úr. Nagyságos úr.
1: De te vagy az Ica. Mi kell?
0: A nagyságos úr, mert Zajcika nagysám oda át vannak, a kicsi szobában. A hátsó ajtó jöttek. Tessék oda jönni, várják. Rögves, tessék jönni.
1: Mit képzelsz te? Nem hagyhatom itt az elnökölést.
0: Muszáj, zavarja a nagyságos úr, muszáj, tessék felfüggeszteni az ülést.
2: Uraságok! Tisztelt uraságok! Rendkívül fontos beszéd után, amit szeretve tisztelt polgártársunk, Farfuridi ügyvéd úr tartott, úgy érzem, helyesen cselekszem, ha 5 percre felfüggesztem az ülést.
3: Úgy van, helyes! Helyes!
4: Ezt a Farfuridit akarják a parlamentbe küldeni. Ezt, aki csupa rosdamarta gondolattal, szélütötte nézetekkel hozakodik elő. Meg akar rémíteni bennünket Európával.
5: Úgy látszik, nem értetted meg. Farfuridi egészen mást mondott. Azt magyarázta, hogy a történelem tanítása szerint nem szabad bomlasztó, felforgató eszmékkel rossz példát mutatnunk latin testvéreinknek.
3: Bizony ezt gondoltam.
4: Jó gyerekek vagytok, ti tanítók. Na de van egy rettentő hibátok. Ha valaki a történelmet kezdi emlegetni, már is oda vagytok érte. Miféle történelem? Mi az, amire minket a történelem taníthat?
5: Az, hogy Románia Traján óta...
3: Szóval, hogy egy nagy ősünk...
4: Miféle Traján, miféle ősünk? Szamarak vagytok. Vegyétek tudomásul. A történelem mindenek felett arra tanít bennünket, hogyha valamely nép nem halad, akkor helyben ragad, sőt, egyenesen visszamarad. Ez a haladás vastörvénye. Gyorsan járj, tovább érsz.
6: Úgy, persze. Haladás nyakló nélkül. Hát nem látják, hogy Európa...
4: Nem kell nekünk, uraságod, Európája. Nekünk csak a mi imádott hazánk kell. Hiába hozakodik elő az agyrémeivel, a hazafiatlan mumusaival, Európával, hogy elbolondítsa a közvéleményt.
6: Én azt hiszem, más valaki akarja elbolondítani a közvéleményt.
4: Az ilyen megjegyzések lepattannak róla. Ön, mint ügyvéd és kolléga...
6: Ügyvéd az vagyok. De magának kollégája nem.
4: Miért üldözkedjed engem az utóbbi időben? Akar valamit? A választók színe előtt állunk, uram. Harcoljunk hát, tessék. Ön tudomásom szerint jelölteti magát. Nos hát, én is jelöltetem magamat. Nem, de bár ez választási küzdelem. Márpedig a választási küzdelem a népek élete.
6: Hagyjuk ezeket a mókákat. Maga egyik oldalon a kormány ellen handabandázik a Kárpátok harsonájában, a másikon meg hason csúszik a húsos fazék felé. Már az egész város beszéli, hogy maga a prefektus jelöltje.
4: Kérem, én az ifjú független értelmiségi csoport jelöltje vagyok. Kitűnő és nagy tekintetű elnök urunk, ma este nyilvánosságra hozza az önök bizottságának jelöltjét.
6: Semmi közöm ahhoz a bizottsághoz. Semmi közöm.
4: Én inkább azt mondanám, a bizottságnak nincs már köze önhöz.
6: Úgy van. Nekem, aki lelkes híve voltam az urak pártjának, nincs többé közöm a bizottsághoz. Magának pedig, aki örökké gyalázta, van.
4: De kérem, uram.
6: Mit kér? Mindenféle mókákkal szédít itt minket, szövetkezettel, takarékossággal, hogy becsapja a világot, maga, meg a betűrágói, minket akarnak maguk szétrágni!
7: Uram, azonnal vonja vissza!
6: A maguk csoportja semmi más, mint értelmiségi, független és fületlen!
3: Mit merészed mondani a tisztelt uraság?
7: Vonja vissza!
3: Vonja vissza!
6: Megfadítunk mi benneteket, szélhámosok!
3: Megállj, Farfuridi!
8: Vesztetek arra, Valamuzsi képére!
9: Ne kimérjétek, rúgjátok a harba, hogy megemlegesse!
10: Ez nem lehet, Zajcikám.
11: De apikám.
12: Szakikám.
11: A te hűséges feleségedért.
12: A te hűséges barátodért.
10: De nyugasd már meg, picsunkát. Hát lehet a mi jelöltünk egy okmányhamisító.
12: Igaz, öregem, okmányhamisító. De mire mi ezt bebizonyítjuk, bíróság elé állítjuk.
11: Addig nevetségesé tesz minket. Erre gondolj, apikám.
10: Nem, nem, nem, nem, nem megye. még ha csak egyszer csinálja. Azt a te leveledet Zoicikához, azt megértem, az politika volt, hogy megszorongasson téged, mert a barátom vagy. No de ez a másik, itt a zsebemben. Majd adok én neki diplomáciát. Legyen hozzám hűtlen Zoicika, ha ellen bánok vele.
11: Édesapika.
10: Nyughass már egy picurkát, nyughass már. Ezt is a politikáért csinálta az a derék Kacavenko, he? A két hamis aláírást ezen a váltón, he?
12: Micsoda?
10: Amivel 5000 lejt emelt ki az Aurora szövetkezett pénztárából, he?
12: Mi?
10: Ezt is a haza érdekében csinálta, he?
12: Mutassa ki, kám. Megmenekültünk.
11: Csak ugyan.
10: Hát persze, hogy persze, majd elkapom én a frakját.
12: Zaki bátyám, a mi jelöltünk Dandanahe Agamica.
10: Na, ez már döfi. De Fanika, írj csak fel annak a, hogy is hívják, a Bambanahe-nek a
12: Dandanahe.
10: Bambanahe, na, de hogy elfelejtsem.
12: Tessék, Zaki bátyám.
10: Na, én megyek, megnyitom újra az ülést.
12: Jelentsd be rögtön a jelöltet, zárd be az ülést, és csapunk otthon egy kis preferanszot.
2: Tisztelt uraságok! Későre jár. Parancsoljanak ide előbbre ülni. He? Hát nem ülnek? Jó. Jó. Roppant fontosságú kérdések vannak napirenden.
4: Milyen tisztelt elnök urunk? Ha méltóztatik emlékezni, én is szót kértem.
2: Ha? Hát hogy ne. Tessék, tisztelt Kacavenk uraság, tessék szónokolni.
4: Uraim! Tisztelt választópolgárok, testvéreim, bocsássatok meg, de mélyen meg vagyok rendülve, midőn e szószékre lépek. Mint minden hazafi, mint a haza minden hűséges fia, ezekben az ünnepélyes órákban az én édes hazám, a honhaza, az imádott haza, a haza boldogsága, a haza dicsősége, a haza jövője. Testvéreim, engem megvádoltak, és én büszke vagyok erre a vádra. Azzal vádoltak, hogy nagyon túlzott, a legtúlzóbb haladó vagyok, hogy mindenáron akarom a haladást, hát igen. Igen, igen, háromszor is, igen. És akarom a politikát, a politikai haladást.
2: Bravo! Éljen a mi képviselőnk!
4: A gazdasági haladást.
3: Bravo, képviselő úr! Éljen!
4: Közgazdasági haladást, és...
3: Bravo! Bravo!
2: Kaszavenk úr! Urak, ne szaggassák félbe a szónokot!
4: Én nem rettenek vissza a közbeszólásoktól, mélyen tisztelt elnök uram. Engem páncélként véd a meggyőződésem. Nos, a pénzügyi haladást is akarod. E nemes eszmétől vezettetve nem alapítottuk-e meg szeretett városunkban az Aurora első hazai általános közhasznú önsegélyező közgazdasági szövetkezetet. Mégpedig függetlenül a bukaresti központtól. Mert mi bátran harcolunk a decentralizációért. A mi Auróránknak az a dicső hivatása, hogy támogassa, istápolja és fejlessze a hazai ipart. A mi iparunk nagyszerű. A mi iparunk csodálatos. A mi iparunk fenséges. És már büszkén dagadó kebellel mondhatjuk, mindössze egyetlen hibája van, mégpedig az, hogy egyáltalán nem létezik. Kiáltsunk tehát éjjent a munkára, a vérverejtékes munkára. Éljen a munka, amiről nálunk szó sincs. Testvérek, íme mit mond társulatunk az Aurora alapszabályzatának első pontja. A társulat célja, hogy hazánk boldoggá tétessék, és minden hazafi boldoguljon.
2: Hey, én is itt vagyok! Nehogy kihagyjanak!
4: Elnök úrunk, tiltakozok-e, ne szakítsanak félbe!
2: Tisztelt uraság, mintha azt mondta volna, hogy közbeszólások nem zavarják.
4: Na igen, de hát ez ugyebár az egészen más.
2: Jó van, na ne szaggassák félbe a szónokot!
4: Szóval, ott tartottam...
2: Hé, ki ne hagyjatok!
10: Most látom magad!
2: Ismer engem, Kacavenko üdvégyül is,
13: Az árulra?
4: Micsoda, mit beszélünk, kérem?
13: Az általában koszhasznú.
10: Csendesedjenek már az uraságok. Miféle koszról beszél maga atyafi? Nem értem én.
13: Hát az ügysegélyezés közgarázdálkodási levetkezetről az árulráról.
10: Uraságok! Rúgják már ki ezt az uraságot!
13: Az nem lehet, az nem lehet. Én is tagja vagyok a levetkezetnek.
14: Na, gyerünk csak ki! Gyerünk,
3: hova van! Rúgjuk ki! Hát ez nem a rúgva! Ki vele?
13: Én is benne vagyok a közbarázsálkodásban!
10: Rendet! Csend!
0: Zacharia nagyságos úr, tessék már megnyomni a dolgot! Mi majd megapriktoljuk az Amenkó urat. Ez a Fánika nagyságos úr parancsa. Én itt állok majd az ajtóban, s amikor hármat köhögök, tessék csak bemondani a jelölt nevét, aztán gyorsan kifelé a hátsó ajtón. A többi az én dolgom lesz.
10: Helyes, Gisza, helyes, rendben van. Tessék, tessék, Kacavenkó uraság. Tessék újra a szószékre fáradni.
3: Halljuk a mi képviselőjelöltünket.
4: Testvérek, kedves testvéreim, amikor az Aurora példájáról, hogy úgy mondjam...
10: Uraságok, tekintettel arra, hogy az idő nagyon előre halad...
4: Már engedelmével...
10: Miután egyes választó urak, mintha már is indulóban volnának, és miután holnap választás lesz, úgy gondolom, kérjük meg az itten az igen tisztelt szónak uraságot, szaggassa félbe a beszédét egy percre csak, hogy hirdethessem a bizottságnak jelöltje nevét.
4: Tisztelettel elfogadom szeretett elnök urunk javaslatát. Halljuk a jelölt nevét.
15: Halljuk!
4: Halljuk!
10: Tisztelt uraságok! A jelölt, akit a bizottság javaslatba hoz, nem más, mint...
3: Kacsa!
10: Lyukhasson már! Nem más...
4: Nem más? Nem más, mint? Mint?
10: Nem más, mint... Dandanafe Agamisa!
4: Árulás. Árulás.
10: Megálljunk csak, megálljunk, megálljunk. Megálljunk! Ki merészelt azt a szót kiejteni, hogy árulás?
4: Én voltam az.
15: Ki lehet?
10: Lyukhassanak már a picurkádatát! Ki az áruló, ha? Halljuk, tisztelt uraság!
4: Az az áruló, aki meghamisítja az egyszer már megállapított jelölt nevét.
10: Én?
4: Ön!
10: Én hamisítom a nevét?
4: Ön!
10: Én a tiszteletre méltó polgár, a nagyra besült férfiú, engem merészelt valaki. Nyilvános gyűlésen salónak bélyegezni, he? És még hozzá kicsoda! Egy szabadalmazott okmányhamisító!
4: Én okmányhamisító! Én! Urak, urak, testvérek, csak egy percre, tisztelt polgártársak. Mindeddig leplezni akartam ezt a gyalázatos szégyent, amely városunk evelében zajlik. De ma olyan mélységesen megsértették méltóságomat, hogy nem hallgathatok tovább. Trahanahe Zacharia úr, ez a köztiszteletben álló férfiú.
10: Az vagyok, és aztán?
4: Nem lát tovább az Orra hegyénél, és azt hiszi, hogy hamisítvány az olyan okirat, ami pedig 100%-osan valódi.
3: Gica!
16: Jelen! Kenjétek, fiú! Kenjétek!
4: Ez levélke a prefektustól!

0: Úristen, hol lehet? Hová bújhatott el ez a Kacavenko? Mondd már, Fanika.
1: Fogalmam sincs, megszökött, meghalt. Elnyelte a föld. Hát aztán, mit törődöl vele? Én úgy érzem magam, mint akiről óriási szikla hengeredett le. Ja. Bogárkám, gondold meg, az emberek két napja simán szavaznak Dandanáhéra, aki bármelyik pillanatban megjöhet. Az a parancs, hogy ünnepélyesen fogadjuk.
0: Bánom is én.
1: Hát különben mit tehetek? Két napja hiába nyomoztatom Kacavenko ügyvéd urat. Nincs sehol. Hová lett? Miért nem mutatkozik? S ha nála a levél, miért nem hozza nyilvánosságra? Amilyen nagy csirkefogó, ennek csak egyetlen oka lehet. Nincsen nála.
0: Hogy nekem micsoda két napom volt. A szívem szakad meg az idegességtől. Nem, hát én megőrülök a félelemtől. Persze, te ezt nem érted, Fanika. Neked csak az a fontos, hogy néhány perc múlva vége a választásnak, és majd kihirdetik képviselőnek a ti agamicátokat. De biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban világgá kürtöli a szégyenemet ez a gazember. Nem. A Kárpátok harsonájában.
1: Nem, ezt nem teheti meg, hiszen akkor el van veszve.
0: Hát sokat érek majd vele, ha engem már elveszejtett. De hiszen éppen ez a legborzasztóbb. Hát fogalma sincs róla, hogy a kezedben van a hamis váltója. Nem is sejti, hogyha ide jönne a mi levelünkért cserébe, megkaphatná a váltóját. És akkor meg lenne mentve ő is, én is. Jaj, mit csináljak?
1: Hallgass, hallgass! Jön valaki, töröld meg gyorsan a szemedet.
2: Tessék, méltóztassék! Engedd meg, édes Zajcikám, hogy bemutassam neked Dandanahe Agamica urat, a jelöltünket, de az, hogy a képviselőnket.
3: Kezdést jól csókolom, és az uraság, a nagysád uracskája.
2: De nehogy, az az én vagyok. A nagysád az én feleségem, akit éppen most volt szerencsém bemutatni.
3: És kegyed?
2: Én a nagysád uracskája. Én Trahanahe Zaharia vagyok, az állandó bizottság. Szóval minden itteni bizottság elnöke.
3: Merci, és az uraság?
2: Ő Tipatescu Fanika, a prefektusunk, a barátom. A családunk barátja.
3: Ja, merci. Nagyon örvendek, elnök úr.
1: Prefektus. Én is végtelenül örvendek. El vagyok ragadtatva. És hogy éppen minket szerencséltetett? Minek köszönhetjük?
3: A választás, barátocskám, a választás.
1: Igen.
3: Kivert az ellenzék itt is, ott is. Kimaradtam itt is, ott is. Egy ilyen családot, 1848 óta mindig benne ültünk a képviselőházban.
1: Igen.
3: Éppen most ne üljünk. Nem volt sehol se kerület, ezért jöttem ide, hogy választhatok meg.
0: Igazán fölösleges volt fárasztania magát.
3: Hát bizony, nagy fáradtság, asszonyom, de tudja, illet, hogy legalább megmutassam magamat. Tessék elképzelni, jön az ember postakocsin, és a kerés csikorog, folyton csak csikorog, és a kocsi ráz. Olyan ideges lettem, hogy csikorgattam belé a fogamat, és a csengetjük is folyton csilingeltek. Bizony most egy kicsit fáradtacska vagyok, és kering körülöttem minden. El se teszi képzelni, kedves prefektus barátocskám.
4: Én az elnök vagyok.
3: Sem pedig elnökséged.
1: Bocsánat, én a prefektus vagyok.
3: Csak most érkeztem, gondoltam, megyek a szállodába, de akkor is tudtam, miért jövök, és odavitt a prefektus úrhoz.
2: Hát tulajdonképpen...
1: Hagyd, Zaki bátyám. Úgyis összekeverik.
0: Hát, és te még mulatsz ezen.
2: Éppen indultam a választásra, hát hadd lám, hogyan haladunk.
3: És összetalálkoztunk, ez igazán kedves volt.
0: Hát ezért az alakért vesztettem el én a nyugalmamat. Hát ennél már igazán jobb lett volna Kacavenko is.
1: Kicsit együgyű az igaz, de ez legalább becsületesen.
2: Megbocsát, urasága, de kénytelen vagyok itt hagyni Fanikával és Zoicikával. Megyek a választásra. Egy fél óra múlva nyitjuk az urnákat, hát muszáj ott legyek. De nincs mit aggódni, nálunk az ellenzék, nyikkan is ember, mert mi erősek vagyunk. Kegyed nem szerez többséget.
3: Jaj, Istenem, hiszen akkor pontválasztás lesz, azzal meg már mások is megjártak.
2: Nyugasség már egy picurkát. Azt akartam mondani, hogy kegyedet nem szavazott többséggel választják meg, hanem egyhangulag.
3: Csak ugyan, hát persze nem is lehetséges másként az én esetem.
2: Na jó, hát akkor Isten önnel tisztelt, uraság, Isten önnel, a viszontlátásra, Zoicika, Fanika, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
3: Szóval, barátocskám, semmiképpen sem lehet, hogy engem meg ne választanak. Az én családom mindig harcolt 48 óta, és engem ne választanak meg.
0: Akinek olyan bokros érdemei vannak.
1: És ez az lehetetlenség.
3: Ugye, az érdemeim bokrosak, azért is mégis kivertek.
0: Itt is kiverték, ott is.
3: Igen, honnan tetszik tudni? Erről a központi bizottság azt mondta, mert nem vagyok eléggé markáns egyéniség. Oh. Azért, mit szólnak ehhez? Hát ha én sem vagyok eléggé markáns egyéniség, akkor kicsoda. De szerencsére most se pártolt el tőlem a szerencse. A múltkoriban egy este valaki, nem mondom meg, hogy ki, de szörnyen előkelő személyiség, nagy kujon kártyázni jött hozzá. Amikor hazamegy, ott felejti nálam a kabátját. Másnap öltözök, azt hittem az enyém, felvesztem. Akkor láttam, hogy nem az enyém. Keresgélni kezdek a zsebeiben, és megtalálom. Mit gondolnak? Mit találok? Egy levelecskét.
0: Levelecskét?
3: Szép szerelmes levelecskét.
0: Szerelmes levelecskét?
3: Az a vén kujonhoz, és kiírta. Ki? Egy barátocskám felesége. Jaj. Az is szörnyű előkelő személyiség.
4: És aztán?
3: Minek is meséljem tovább. Szólok az inasnak. Kocsit gyorsan. Odaérek a szörnyen előkelő barátocskámhoz.
4: Igen?
3: Mondom neki. Keresel nekem egy szép kis választókerületet. Ha nem, odaadom a levelet az újságnak, a Bombának. Hogy így meg úgy, de aztán muszáj volt neki beadni a derekát. Hip-hop már is jött a távirat a barátocskámnak.
0: Úgy, hát mondhatom, Dandanache úr csúnyán viselkedett.
3: Így van, ez már kis nagyság. A politikában muszáj ügyeskedni. Nem, hát lehetett más csinálnom. Ha ez nem jut, akkor eszembe most fütyülhetnék a képviselőségnek. Én, akinek a családja már 48-ban is, és én magam is, aki mindig benne voltam, mindig képviselő, minden pártban benne voltam, én, aki pártatlan ember vagyok.
1: Persze. De nem mesélte el a história végét, Dandanache úr. Mi lett a levéllel?
3: Miféle levéllel?
1: Hát a kujon levelével.
3: Miféle kujon levelével?
0: A szörnyen előkelő személyiség levelével. A kegyet politikai fegyverével, amivel megválasztotta magát.
1: Amit ki akart tenni a Bombába, hogyha esetleg nem...
3: Persze, most már értem. Igen? Hát a levéllel nem lett semmi.
1: Hogy?
3: Betettem a zsebembe, és hazavittem. És otthon jól eldugtam, nehogy megtalálják.
0: Nem adta vissza a levele? De hiszen megválasztotta magát. Megtartotta a szavát az illető.
3: Jó, egy is de kis nagysem. Azt hiszi, olyan csacsi vagyok. És ha máskor is szükségem lesz a levélre, akkor csak megyek a Bombához.
0: Úgy, együgyű, de legalább becsületes, ugye? Nagyon kérem, kedves Dandanache úr, ne mesélj el itt senkinek ezt a történetet ezzel a kujonnal. Tetszik tudni, miről beszélek, ugye?
3: Értem, én okos ember vagyok én, de tudja a kis nagysám, ez a kocsikázású csikorok.
0: Tudom a kerekek, folyton csak csikorognak, tudom. Hát akkor parancsoljon talán lepihenni.
1: Méltóztassék talán erre, parancsoljon.
3: Én lefeküdnék, barátocskám, csak hova?
0: Erre parancsoljon, Dandanache úr.
3: Tetszik tudni, kis nagysám, úgy csilingeltek a csengetjük, hogy a csillagokat láttam.
0: Hát hallottad, Fanika? A te kitűnő, becsületes agamicád megtartja a levelet. Hát mit csinál majd akkor Kacavenku? Hol rejtőzik ez a szörnyeteg? Mikor támad már?
1: Zoé, drágám, légy férfi.
0: Jaj, hát megőrülök a félelemtől.
5: Zoé, nagycsám.
1: Gica.
0: Mi újság, beszélj, na?
5: Nincs újság, Zoé. Nagycsám, bedöglött a Kárpátok harsonája. Amikor Kacavenku meglépett a betörágók, hajba kaptak, fejbeverték egymást. Pripicsi póp, hát meg engedelmes, bocsánat. Jól elfenekelték. Itt már nem harsok többé a harsona. A független pártnak meglőttek. Annak vége.
1: Hát, Kacavenku úr.
5: Őt nem találom sehol. Anyja! Egészen kiszaladt a fejemből. A nagyságos prefektus urat gyorsan a távíróhoz hívják.
1: A távíróhoz? Mit akarhatnak tőlem?
0: Menj csak, menj, Fenika.
1: Igen?
3: Zajsza nagysám, ne tessék rám haragudni, de kint vár egy illető, de csak nagysámmal szeretne beszélni, senki mással.
0: És ki az vajon?
3: Hát Kacavenku nagyságos úr.
0: Kacavenku? Na, erígy, hozz ide gyorsan, gyorsan!
3: Tessék, nagyságos ügyvéd úr, tessék, bátran! Én rohanok, nehogy itt találjon a prefektus úr.
0: Látja, Kacavenku úr? Engem akart elveszíteni, és saját magát is elveszítette. Fanikának kezében van az ön hamis váltója, amivel 5000 lejt vett ki a szövetkezetből. Tud erről?
6: Tudok, asszonyom, tudok. Mit tehetek?
0: Mit?
6: Mit?
0: Ön ideadja a levelet, és megmenekül. Én odaadom önnek a váltót, és megmenekül.
6: Asszonyom, ez sajnos lehetetlen. Elvesztettem a levelüket.
0: Akkor magának vége. Most már én fogom lecsukatni, és ki nem eresztem addig, amíg a levél nincs a kezem között. Gica! Gica!
7: Gica, Gica, nincs itt semmiféle Gica, itt én vagyok.
0: Mit akar már megint?
6: Ez az én kalapom van a fején.
7: Magát keresem, Zojcika nagyság.
0: És mit akar tőlem?
7: Ni, az ügyvéd úr alá szolgálja.
0: Mit akar? Mondja már, hogy mit akar.
7: Találtam egy levelet.
0: Ó, tudom, azt, amit aztán a kitűnő Kacavenku úr szépen ellopott.
7: Másik levelet is találtam.
0: Bánom is ő.
7: Én mielőtt belekeveredtem volna a politikába, mert én sem voltam mindig boltos meg házi úr, én postás voltam, levélhordó. Akkor én még szépen becsülettel hordoztam a leveleket ádressz szerint. Na már most, a városházán, amikor az a kis hajcihő volt, találtam egy kalapot.
0: Kalapot?
6: Akkazember.
7: Igenis, egy kalapot. Ma reggel mind csak nyomorgattam, hogy valamiképpen beletaláljon a fejembe. Úgyis, nem. Gondoltam, biztosan szürk. Szépen kifejtettem a bélését, hát ott a bélésben mit találtam?
0: Egy levelet.
7: Fánika nagyságos úrtól van az ádressz, meg nagyságáé. Tessék.
0: Jaj.
6: Ostoba fráter, sárba dobtad a szerencsédet. Urat csináltam volna belőle.
7: Asztalan, te. Az ádressz és a lakás ismeretes.
0: Édes, drága jó uram, hogy hívják? Hogyan köszönjem meg?
7: A nevem, minek kell ide a nevem? Választó vagyok, és kész. Csak azt tessék megmondani, kire kell nekem itt szavazni?
6: Dandanahe Agamemnon úrra.
0: Úgy van, Dandanahe Agamica úrra szavazzon.
7: Akkor megyek. Rohanok. Nehogy elkéstem. Igen, Dandanahe.
6: Bocsásson meg, asszonyom.
0: Hát maga komiszember. Alaposan bebizonyította. De én jó vagyok, és én is be fogom bizonyítani. Ön megmenekült, de azzal a feltétellel, hogy a választás utáni fáklyás menetet ön vezeti.
6: Vezetem.
0: Elnököl a népünnepélyen.
6: Elnökölök.
0: Együtt iszik a néppel.
6: Együtt iszom.
0: Ide vezeti a népet, és a választók nevében köszönti az új képviselőt és a prefektust.
6: Köszöntöm.
0: Üljön majd az asztalfőre, és igyekezzék. Elvégre nem ez volt az utolsó képviselő választás.
6: Asszonyom. Asszonyom, kegyed, angyal.
0: Ó, hát ez kedves. Hiába ön igazi úriember. Na, most siessen.
6: Már itt se vagyok, csókolom az aranyos kiskacsóit.
8: Szó, ami szó. Kegyetlenül meg kellett verekedni a győzelemét, tisztelt uraság. Nagy felhajtás volt.
3: Ne is mondja, tesó.
8: Ne, el se hinni az ember, hogy micsoda bitangok élnek itt körülöttünk. Egy gazember csirkefogó meg akarta környékezni. Tipateszkut. Fanikált a prefektus.
3: Prefektus?
8: Yeah.
3: Ó, persze, hiszen nem kegyed a prefektus.
8: Tehát szóval azt hitték, hogy egymások ugrathatnak minket. Szerkesztettek egy szerelmes levelecskét, mintha ő írta volna, a prefektus.
3: Ne csacsiskodjék, barátoskám, hiszen ez a levelecske valóságos levelecske volt.
6: Hogy valóságos?
3: A levelecske, a kujon levelecske.
6: Miféle kujon?
3: Ez a vénkecske.
6: Miféle kecske?
3: Ez a szörnyen előkelő szemhigyűség.
6: Nem értem.
3: Mert megbocsásson, de hogy lehet egy prefektusnak ilyen rossz memóriája? Hiszen már másodszor mesélem magának.
0: Hogy tetszik a képviselőtök, apikám?
6: Nagy eszű ember este, nagy eszű, és milyen ramaszkópé?
3: Elmesélte nekem a prefektus.
1: Azt hiszem, én nem meséltem semmit, talán az elnök úr.
3: Merci, azt a históriát meséltél a levelecskével, az okmány hamisításról. De én megmagyaráztam neki, hogy nem volt az hamis, hogy a kujoné volt.
0: Dandanache úr, hát nem megígérte, hogy még csak nem is említi azt a históriát.
3: Históriát? Mikor, kinek, mi? Igen, persze, hogy soha.
9: Figyeljünk csak, tisztelt urak! Vonulnak befelé a választóink.
3: És miről jó kezűek? Mindnek boros hideg van a kezében.
9: Tisztelt választópolgárok! Örömünkben, pesgős pohárral a kezemben köszöntöm önöket. Isten éltese megválasztott képviselőnket, Dandanache Agamica urat. Éljen, éljen, éljen, éljen.
3: Én is emelem, elemelem pesgős poháramat a választók egészségére, akik igazolták, hogy igazi hazafiak, mert rám izé, na, amire úgy ráteszik a pecsétet, na, hogy is mondják azt a voksukat, szavazatukat, nekem, akinek a családja 48 óta benne ült a képviselőházban, és én, mint igazi hazafi, aki nem ismerem a pártoskodást, végre is utolsó, végre egy szóval éljen, éljen, éljen.
6: Éljen! Csak né, Kacavenku úr, hát kegyed is közén keveredett, lehet ennek már igazán örülök. Milyen tisztelt és szeretett Zaki bátyák. Ilyen magasztos pillanatokban az apró cseprő szenvedélyeknek el kell csitulni. Hallod ez, Zöjcika?
0: Hallom, apikám, hallom.
6: Hát akkor Isten éltesse, kedves Kacavenku barátom! Ami mélyen tisztelt és pártatlan elnökünk, Trahanache Zaharia, sokáig éljen! Éljen! Éljen! Éljen!
10: Tisztelt választópolgárok! Isten éltesse! Zajcika nagyságot, mert jóféle dáma! Éjjel, éjjel, éjjel, éjjel, éjjel!
6: Bocsásson meg, prefektus úr!
1: Oh.
6: Ide, ide a keblára. Hiszen mindannyian szeretettel csüngünk a hazán.
1: Úgy van.
6: Mindannyian hazafiak vagyunk. Az egyik becsületes, a másik pedig még becsületesebb.
1: Jól van, Kacavenku, jól van.
6: Éljen a mi szeretett prefektusunk, megyénk javára, az Isten sokáig éltesse. Éljen! Éljen! Éljen!
8: Most már egy kicsunkát, én nem ismerek prefektus. Nekem nincs prefektusom. Nekem barátom van. Fanika egészségére ürítem poharam. Isten éltesse sokáig. Baráta öröméje. Éljen, Fanika! Éljen!
6: Éljen! Éljen, testvére! Évszázados harcok után, amelyek több mint 30 évig tartottak, íme teljesült az álmunk. Mert mi voltunk mi még nem régiben is a krími háború előtt. Harcoltunk és haladtunk. Tegnap még sötétség, ma már világosság. Tegnap még szomorúság, ma már vigasság. Íme a haladás előnyei, íme az alkotmányos rendszer jótéteményei.
5: Jól tetszik mondani, ügyvéd úr, alkotványos tűzoltó zenekar!

0: Elveszett levél. John Luca Caragiale vígjátékának rádióváltozata hangzott el 4 hangképben. Fordította Nagy Elek. A szereposztása következő volt. Stefan Tipatescu megyefőnök Szakács Miklós. Agamemnon Dandanache levitézlet 48-as harcos Páger Antal. Zaharia Trahanache minden bizottság örökös elnöke Pécsi Sándor. Zoé a felesége Domján Edit. Naye Kacavenku ügyvéd és lapszerkesztő Básti Lajos. Farfuridi ügyvéd Erdődi Kálmán. Branzo Venescu hasonlóképpen Nagy István. Popescu tanító Bányai János. Ionescu hasonlóképpen Felvinci Viktor. Gica Pristanda a város főrendőre Bihari József. Kótyagos választópolgár Raksányi Gellért. A technikai munkatárs Szappanos András és Sudár Emil volt. Zenéjét Horkai Rózsa állította össze. Dramaturg Kopányi György. Rádióra alkalmazta és rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1967-ben készült, és legutóbb 1991. február 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Oblomov. Goncsárov regényét Németh László fordítása nyomán rádióra alkalmazta Albert Gábor. A szereposztás: Oblomov Latinovics Zoltán, Zahar Jó László, Tarantyev Horkai János, Stolc Gera Zoltán, Olga Almási Éva, a háziasszony Temesi Hédi, a háziasszony bátyja Deák Sándor, szobalány Szatmári Liza.

0: Hár. Ideje lenne már fölkelni. Záhár, hova raktad ezt a levelet?
1: Miféle levelet? Én nem láttam semmiféle levelet.
0: Amit tegnap kaptam. Tudod, a sztárosztától.
1: Ó, nem tudjam, hogy hova tette.
0: Te sosem tudsz semmit. Nézd meg ott a sarokban, ott. Ott. Istenem, misod a por, piszok. Sohasem takarítasz. Tudod te azt, hogy a maj a portól lesz? Néha még poloskát is látok a falon.
1: No és, nekem bolhám is van.
0: Azt is a piszoktól szerezted. Rendesen kellene takarítanod.
1: Takarítanék én, de maga folyton itthon ül. Menjen el egyszer egész nap, majd kitakarítok.
0: Elmenni, még mit ki nem találsz? Menj inkább te szobádba. Már rég fölkeltem volna, ha hagysz. Készíts mosdót, mindjárt megyek, csak egy kis dolgom van még. Írni való.
1: Akkor ellenőrizem mindjárt a számlákat is.
0: Folyton csak a pénz meg a gond. Miért nem várhatnak holnapig?
1: Azt mondják, többet nem adnak hitelbe. Majd elfelejtettem. Míg pihent a házgondnok, felküldte a házmestert. Azt mondja, föltétlenül ki kell költöznünk. Szüksége van a lakásra.
0: Jó, jó, jó, már harmadszor mondod. Mit nyaggatsz folyton ezzel?
1: Engem is nyaggatnak. Azt mondja, 2 hét múlva itt lesznek a munkások.
0: Semmit sem tudsz elintézni. Mindennel nekem kell foglalkoznom. Záhár! Engedd be! Micsoda szégyen, még fel se keltem.
2: Jó napot, Földi! Mit fekszel meg ilyenkor is, mint valami tuskó?
0: Ne gyere közel, ne gyere közel! A hidegről jössz.
2: A hidegről? Hát mindjárt 12, és ő még ágyban hentereg.
0: Korán jöttél ma.
2: Szándékosan, hogy megtudja, milyen ebéd lesz. Újabban mindig valami szeméttel traktálsz.
0: Kérdezd meg kinn a konyhán. Szörnyű szerencsétlenségért. 2 is egyszerre. Képzeld, kikergetnek a lakásomban.
2: Úgy kell neked, nyilván nem fizetsz.
0: Ugyan már mindig előre fizetek. Át akarják alakítani a lakást. 1 hét múlva ki kellene mennem. Hát most mit csináljak? Te mégiscsak gyakorlati ember vagy.
2: Na jó, jó, a dolog el van intézve, de add a pezsgőt az ebédhez.
0: Micsoda?
2: Lesz vagy nem lesz pezsgő?
0: Jó van, nem bánom, ha megéri a tanácsod.
2: Tudod mit? Holnap szedd a sátorfádat és költözz át a Koma asszonyomhoz a Viborgi negyedbe.
0: A Viborgi negyedbe? Azt mondják, oda télen bejárnak a farkasok.
2: Néha egy-egy betéved, na de neked mi között hozzá?
0: Unalmas, elhagyott vidék. Nincs senki ott. Nem, oda nem költözöm. Innen legalább minden közel van. Az áruházak, a színházak, az ismerősök.
2: Az ismerősök, ugye? Mert mikor léptél te ki az udvarról, mond? Színházban mikor voltál? Mire jó neked, ha közel vagy az áruházakhoz?
0: Sok minden.
2: Ja, látod, látod, magad sem tudod. A Koma asszonyomnál békében fogsz lakni. Senki sem bánt, nincs lárma, zsivaj. Ha elunod magad, tudsz kivel beszélgetni. Kívülem senki sem fog hozzád járni. Hát mi kell még?
0: Nem. 8 éve lakom, mit nincs kedvem változtatni?
2: Te itt nem maradhatsz, befejezett dolog, átköltözöl. Azonnal megyek a Koma asszonyomhoz, na.
0: Várj, várj, várj már! Van még egy fontosabb dolgom is. Levelet kaptam a sztárosztától. Mondd meg, mit csinálja.
2: Látod, hogy milyen idétlen vagy. Semmit sem tudsz magad elintézni. Mire való vagy te, Földi, mond?
0: Záhár! Hol az a levél? Megint eltette valahova.
2: Ott látok valami papírt az ágyadon.
0: Ja, igen, itt van. Szörnyűséges, hát olvasd el.
2: Jelentem úri kegyelmednek, hogy birtokodon táplálunk, minden szép rendben van. 5. hete nincs eső. Az őszit a féreg pusztította el, máshelyütt korai fagyok tették tönkre. 3 paraszt elszökött, mások nagyon isznak. A tartozásokat nem lehetett teljesen behajtani, az idei évben úgy lehet apácskánk, jóltevőnk, vagy 2000-rel kevesebbet küldünk.
0: 2000-rel kevesebbet.
2: Mint az elmúlt évben, csak a szárasság végképp tönkre ne tegyen. Elveszett ember vagy, földi, végképp elveszett.
0: Miért lennék elveszett?
2: Hogy ne volnál elveszett.
0: Na hát, ha elveszett vagyok, akkor mondd meg, hogy mit csináljak.
3: Mit kapok érte?
0: Mondtam, hogy lesz pezsgő, mi kell még?
3: A pezsgőt a lakáskeresésért kaptam. És micsoda lakás, ott lesz csend, nyugalom, és minden nap elmegyek hozzád.
0: Jó. Mondd meg, mit csináljak a sztárosztával?
3: Adass még portói sört az ebédhez, akkor megmondom.
0: Meg lesz az is, csak beszélj már.
3: Jaj, nagy gazember a te sztárosztád, én mondom neked.
0: Na és hát most mit csináljak
3: vele? Csapd el rögtön!
0: És kit nevezzek ki? Honnét ismerem én a parasztokat? A másik lehet, hogy még rosszabb lesz. 12 éve nem voltam ott.
3: Menj le magad a faluba, és töltsd ott a nyarat. Ősszel meg már beköltözhetsz az új lakásba, a Viborgi negyedbe. Addigra én ezt elintézem.
0: Új lakásba. És még, hogy egyedül leutazzam falura.
3: De hát mikor mozdulsz már ki végre, valahára, mond?
0: Na, most még korai is lenne az utazás előtt. Be kell fejeznem a nagy átalakítások tervét. Ha nem tudod mit, Mihály Andreics, utaz lett-e, az ügyet is, meg a környéket is ismered. Nem sajnálom a költségeket.
3: Hát az ispánod vagyok én, vagy mi?
0: Ha mit tegyek? Jaj, csak megjönne Andrej.
3: Az az átkozott német, az a te Andrejed, az a mindenhányon megkent gazember.
0: Ide hallgass, Mihály Andreics, megkérlek, hogy tartsd féken a nyelvedet.
3: De mindenki tudja, hogy német.
0: Attól, hogy az apja német volt, minden rokonnal közelebb áll hozzám. Andrej nagyon sokat tett, értem.
3: Várj csak. Tesz ő még többet is. Majd jól megkopaszt, és akkor te is megtudod, hogy érdemes-e fölcserélni a földidet. Egy igazi orosz embert. Valami csavargó németre.
0: Adjuk ezt.
3: Na, Isten veletek. Addig is vigyen el az ördög. Te meg, Ilja, el ne felejtsd, hogy kiveszem neked azt a lakást. Hallod-e?
0: Jó van. Jaj, Istenem. Sosem hagyják az embert egy kicsit nyugodni.
1: Ilja Ilics.
0: Na?
1: Hát, mit mondjak a gondnoknak?
0: Miről?
1: Hát abban a dologban, hogy elköltözünk.
0: Már megint kezded?
1: De hát mit tegyek, Ilja Ilics? Így is keserű az életem, mintha síromban néznék.
0: Látom már, sírba akarsz kergetni ezzel a költözködéseddel.
1: Hát, azt gondoltam, uram, hogy... Hát már miért ne költöznénk el? Mások is költözködnek. Azok se rosszabbak, mint mi. Akkor hát nekünk is lehet.
0: Micsoda? Hogy mások sem rosszabbak? Ezentúl tudni fogom, hogy én neked annyi vagyok, mint más.
1: De könyörgöm, Ilja Ilics.
0: Meggondoltad te, mi az, hogy más? Megmondjam neked. A más az olyan ember, aki maga tisztogatja a csizmáját. Maga öltözködik, maga fut minden után. Néha még part is terel. És én? Mit gondolsz, én is más vagyok?
1: Maga egészen más.
0: Egészen más vagyok, mi? Figyelj csak meg, az a más. Az hogyan él? Más. Fáradhatatlanul dolgozik, kapkod. És ha nem dolgozik, akkor nem is eszik. Én meg?
1: Elég, nem apácskám. Mit gyötör ilyen szívtépő szavakkal? Olyan Istenem.
0: Ezt érdemlem én meg, amikor éjjel-nappal gondban vagyok. És kiért? Folyton csak értetek, parasztokért. Te csak azt látod, hogy néha a fejem búbjáig húzom a takarót, és aztán azt gondolod, fekszem, mint a tuskó, és alszom. Nem alszom. Egyre töröm a fejemet, hogy a parasztok semmiben szükséget ne lássanak. A hálátlanok. Na, menj már Isten hírével. Na, várjál már, adjál előbb egy kis kvászt, a torkom egészen kiszáradt. Aztán hagyj már egy kicsit pihenni. Andrej
1: Ivanics!
4: Szervusz, Ilja! De örülök, hogy látlak! Mi az, beteg vagy?
0: Gyötör az árpa. Alig múlt el az egyik szememen, most meg újra itt van.
4: Ó, csak ez? Biztosan a sok alvástól kaptad.
0: Hallottad volna, amit a doktor mondott, menjen külföldre, különben rossz vége lesz. Megüti a gutta, ezt mondta.
4: Na is te?
0: Rá is érek, én elmennék. Két szörnyű szerencsétlenségért.
4: Mifélék?
0: Végképp tönkre mentem. Olvasd el, mit ír a sztárosztán. Zahár! Zahár! Hol ez a levél?
4: Ott látok valamit.
0: Ah.
4: Nézzük csak. Hete nincs eső, de három paraszt megszökött. Nem lehetett teljesen behajtani, vagy 2000-rel kevesebbet.
0: 2000-rel kevesebbet.
4: Micsoda gazvickó ez a sztárosta. Elbocsátotta a parasztokat, és még ő panaszkodik. Ija, tudod, hogy egy műút építését tervezik, és akkor Oblomovka nem lesz messze az országúttól?
0: Még csak ez kellett. Micsoda csapás.
4: Már miért lenne csapás? De tréfán kívül magadnak kell a faluba lemenned.
0: Csak hogy a tervem még nincs egészen készen.
4: Nincs szükség semmiféle tervre. Csak menj le, ott helyben meglátod, mit kell tenned. Mi az a másik szerencsétlenség?
0: Kikergetnek a lakásból.
4: Hogy kikergetnek?
0: Hát csak így, menjél el, azt mondják, és kész.
4: Jó, de nagyon el vagy kényeztetve. Másik lakásba költözöl, és el van intézve. Ija, adj egy újságot, az tele van hirdetéssel.
0: Nem járatok újságot, túl apró a betűje, rontja a szemem.
4: De Ija, kérlek, hát mit csinálsz te egyáltalán? Mint egy rakás tészta, összetekeredsz és heversz állóra.
0: Igen, mint egy rakás tészta.
4: Ki kell jutnod ebből az állapotból, Ilja? Tudod mit? Pár hét múlva külföldre utazom. Gyere utánam Párizsba.
0: Jó, talán. Tudod, Andrej, baj van az egészségemmel. Jobb, ha hagysz engem.
4: Te úgy látszik, még élni is lusta vagy.
0: Hát, igen. Lusta vagyok, Andrej.
4: Ilja, hát ne félj! Nem hagylak itt. Majd este elmondom a részletes tervet. Most pedig öltöz föl. Siess!
0: De kérlek, rögtön jön Tarantyev ebédre.
4: Zahar! Add a ruháját, és mondd meg Tarantyevnek, hogy nem ebédelünk itthon, és hogy Ilja Iljics egész nyáron át nem fog itthon ebédelni. Ősszel pedig sok dolga lesz, nem lehet vele találkozni. Ne is keresse! Ilja, mondd, miért nem dobod már ki ezt a hálóköntöst?
0: Hozzá szoktam, André, jó, meleg, kényelmes, igaz, egy kicsit kopott, de hát Isten tudja, milyen lenne egy új.
4: Hát olyan ez a köntös, mint az életed.
0: Hát nem kényelemre, nyugalomra vágyik mindenki. Kényelmesen berendezett lakásra, barátokra, jó feleségre.
4: Hát akkor miért nem házasodsz meg? Még pár év, és senki nem megy hozzád.
0: Mit csináljak? A vagyoni állapotom sem engedi.
4: Dehogy nem. Talpra kell állnod, írja. Eldobni ezt a köntöst, meg mindazt, ami ezzel jár. Az előbb te azt mondtad, hogy mindenki nyugalomra, meg kényelemre vágyik. Hát ez nem igaz. Régen te is mást mondtál. Az élet értelme a gondolat és a munka. Ezek a saját szavaid.
0: Hát te még erre is emlékszel.
4: És amit te most mondtál, a nyugalom meg kényelem, az egészen más. Ez egyszerűen oblomovizmus.
0: Oblomovizmus?
4: Az... De ne félj, Ilja, nem hagylak itt. Társaságba viszlek. Te ismered Ilyinszkijéket? Olga Szergejevnát. Majd bemutatlak neki. Életvidám, tetterős lány. Ki kell mozdulnod. Amíg elintézem az ügyeimet, eljársz majd hozzájuk, jó? Aztán meg írok, és jössz utánam Párizsba. Értsd meg, Ilja, most vagy soha. Megfulladsz ez alatt a köntös alatt. Utána meg rendbe hozunk mindent Oblomovkán. El ne felejtsd. Most vagy soha.
0: Olga Szergejevna.
5: Ilja Ilyics.
0: Zavarom, Olga.
5: Ó, egyáltalán nem.
0: Olga,
6: Én el sem tudom mondani, milyen boldog vagyok, hogy Andrej megismertetett magukkal.
5: Kapott levelet tőle?
6: Kaptam.
5: Mit ír?
6: Hív Párizsba.
5: És maga?
6: Én megígértem neki, hogy megyek.
5: Mikor?
6: A napokban, ahogy összeszedelőcködöm.
5: Miért olyan hamar? Talán nem tetszik ez a nyaraló? Vagy nincs megelégedve a társaság?
6: Ó, dehogy, Olga, de... Tegnap, amikor énekelt...
5: Talán nem tetszett?
6: Higgy el, Olga! Akaratlanul történt. Nem tudtam tűrtőzhetni magam. Egy perc múlva, Istenem, mit nem adtam volna érte, hogy... Ha akkor nem vagyok olyan... tolakodó. Ha akkor nem fogom meg a kezét... Az Isten szerelmére kérem, felejts el. Csak a pillanatnyi elragadtatások. Csak a zene.
5: Csak a zene.
6: A zene, a... Higgy el, ne haragudjon.
5: Miért haragudnék?
6: De maga haragszik. Nagyon kérem, felejts el.
5: Én mindent elfelejtettem. Haza kell mennem.
6: De az Isten szerelmére ne menjen el így, Olga. Belebetegszem. Alig állok a lábamon.
5: Miért? Mi baja van?
6: Magam sem tudom, de azt nagyon szégyellem.
5: Mit?
6: Miért kínoz, Olga? Azt, hogy akkor, amikor énekelt...
5: De hisz elfelejtettem már az egészet.
6: Olga, én azóta állandóan a maga hangját hallom. És ha most énekelne, Olga, én talán most sem tudnék uralkodni magamon.
5: Monsieur Oblomov, én nem haragszom. Csak aztán... De most már igazán mennem kell. Isten vele!
6: Olga, Olga! Meglátogathatom holnap. Elmehetek magukhoz.
5: Ahogy gondolja, Monsieur Oblomov. Magára bízom.
0: Zahar!
1: Mit parancsol?
0: Meg lehet, hogy beköltözöm a városba.
1: A városba?
0: A Viborgi negyedbe.
1: Uramisten! Ezzel a bőröndel még mit kezdjünk? Eladjuk talán?
0: Elment az eszed? A napokban külföldre utazom.
1: Külföldre? Ha, ki

0: vacsorázik?
1: Kérdi a kisasszony. Két csirkét vágott be, mondom.
2: Ostoba!
1: De hát talán nem igaz. Hát itt van a csontja is, mi? Hát tessék, megmutatom.
2: Szörnyű ostoba vagy! Na és ő?
1: Mosolygott. Csak olyan keveset, kérdezte aztán.
2: És mit kérdezett még?
1: Hát kérdezte, hogy a napokban mit csinált.
2: Na és te?
1: Hát nem csinált semmit, mondom. Egyre csak fekszik.
2: Takarodj ki innen! Ha még egyszer ilyen ostobaságokat fecseksz!
1: Azt is mondtam, hogy át akar a Viborgi negyedbe menni.
2: Indulás!
1: Megyek, de a kisasszony még azt is mondta, hogy menjen el abba, hogy is hívják, na, a...
2: Miért nem ezzel kezdted? Hát tönkre teszel engem. Fejezd már be, hova menjek, a parkba?
1: A parkba?
2: Na!
1: Éppen oda, sétálni. Azt mondja, ha kedve tartja, ott leszek.
2: Hozd a ruhámat!
3: Azt gondoltam, nem is jön már.
4: Kerestem. Az egész parkban.
3: Tudtam, hogy keresni fog. De mondja, miért nem látjuk olyan régóta? El volt foglalva?
4: Igen. Olvastam valamit.
3: Mit? Talán regényt?
4: Nem, a felfedezések és találmányok történetét.
3: Az árpája egészen elmúlt?
4: Most már el, hála Istennek.
3: Aztán nehogy vacsorázzék. Elég egyszer alaposan bevacsorázni, meg vagy három napot heverni, különösen a hátán, és az árpa okvetlenül megjön. Miért nincs jó kedve?
4: Nem tudom, Olga Szergejevna.
3: Foglalja el valamivel magát.
4: Elfoglalni magam. Az csak akkor lehet, ha az embernek van valami célja. Nekem meg semmilyen célom nincs.
3: Az élet a cél. Hát lehet, akárkinek az élete fölösleges.
4: Lehet. Az enyém például semmilyen célja nincs.
3: Oh, nincs semmi. Miért hallgat? Olyan, mintha unatkozna.
4: Jó, mennyire szerettem magát.
3: Csak ugyan.
4: Már beszélnem is nehéz, és azt se tudom, hogy mi van velem.
3: Megmondjam, hogy mi? Szerelmes.
4: És maga? Maga nem szerelmes?
3: Szerelmes? Nem. Nem, azt nem hiszem. Én szeretem magát.
4: Szeretem. Szeretni lehet apát, anyát, Dajkát, egy kis kutyát, vagy...
3: A hálóköntösét? Erről jut eszembe. Mi van a hálóköntösével?
4: Miféle hálóköntössel? Maga ilyesmikről tud beszélni, mikor bennem elhal a lélek, hogy halljam magát?
3: Ija, nem tudom, hogy szerelmes vagyok-e magába, Ija. Csak egyet tudok. Így sem apámat, sem anyámat, sem a Dajkámat nem szerettem. Nekem ez a szeretet annyi, mint az élet. Az élet tartozás, kötelesség.
4: Olga, maga előtt egy eszelős, szenvedély megszállta ember áll. Ha nincs velem, én kétségbe vagyok esve. Ha nem hallom, hogy azt mondja, szeret, azonnal elfog az izgalom.
3: Szeretem, szeretem, szeretem. Hallja? 3x24 órára való tartalék. De ugye nem költözik ki a Viborgi negyedbe.
4: Isten, 20 éves. Szerethető engem? Ő engem? Tolvaj vagyok. Közönséges tolvaj. Ilyeneket, mint én, nem szokás szeretni. Furcsának fogja találni Olga Szergejevna, hogy helyettem levelet kap, amikor olyan gyakran találkozunk. Csak ma ezen az éjszakán értettem meg, hogy maga engem nem szeret. Nem is szerethet. Maga tévedés.

0: kezében van, vigyázzon. A maga szeretemje csak öntudatlan igény a szerelemre. Higgy el, maga előtt nem az áll, akit várt, akiről ábrándozott. Azért írok, mert ezt szóban nem bírnám elmondani. Most is hallatlan állapotban vagyok. Isten vele, angyal, repüljön el minél hamarabb.
1: Zahar! Az inas jön! Add oda neki ezt a levelet, a kisasszonynak szól.
0: Olga, Olga, magas sír, Istenem! Olga nem gondolt arra, hogy hátra mégis nekem van igazam. És a maga szerelme téves?
2: Maga fél, mert nem biztos magában. Fél attól, hogy belefárad egyszer ebbe a szerelembe. Maga nem szeret igazán. Menjen csak, heverjen megint a díványán, és vegye elő a régi hálóköntösét. Isten vele!
1: Olga, az Isten szerelmére!
2: Mit akar tőlem? Nem hisz bennem, gyanakszik.
1: Olga, Olga!
2: Tudja, én még hálás is vagyok ezért a levélért.
0: Hálás?
2: Igen. Mert ebben a levélben, mint tükörben látni lehet a gyöngétségét, gondoskodását rólam. Félelmét a boldogságom miatt. Mindazt, amit Andrej Ivanics mutatott meg magában. Amiért megszerettem. És a lustaságát is elfelejtettem. Látja, hogy tudom, miért szeretem, s nem félek a tévedéstől. Én magában nem tévedhetek.
1: Olga! Olga! Maga! Te! Te minden nő nélkülöm vagy. Az első nő a világon. Úgy szeretlek téged, de úgy, hogyha...
2: No.
1: Hogyha te most más szeretnél meg, és az boldoggá tudna tenni, én némán nyelném a bánatomat, és átadnám neki a helyemet.
2: Miért? Nem értem. Én nem engednélek át senkinek.
1: Az önfeláldozásig szeretlek, Olga.
0: Olyan soká maradunk kettesben. Te is nyugtalan vagy. Én félek.
2: Mitől?
0: Fiatal vagy, nem ismered a veszedelmeket, Olga. Az ember néha nem ura magának, szemében villám fénylik, ráfúj a szenvedély, nem uralkodik többé magán. Lába előtt megnyílik az örvény.
2: És aztán csak nyíljon. Ó, te folyton ostobaságokat beszélsz. Én semmiféle villámokat nem láttam a szemedben. Többnyire úgy nézel rám, mint a dajkám.
0: Tréfálsz, Olga. Nekünk nem volna szabad négy szem közt találkoznunk.
2: Miért?
0: Mert nem helyes.
2: Igen. Igen, azt mondják, nem helyes. Talán igazad van.
1: Hová mégy?
2: Késő van már, minél előbb el kell válnunk.
0: De hiszen én, Olga, kérlek, Olga, az Isten szerelmére, fordulj vissza, fordulj vissza! Ha elmégy, én halott ember vagyok.
2: Ha pedig maradok, bűnös.
0: Hallgass meg, nem mondtam el mindent.
2: Nem tudom, mi jár az eszében.
1: Az Isten szerelmére, hagyjuk ezt a magát. Olga, légy a feleségem.
3: Hát téged már nem lehet kivárni. Merre csatangolsz? Zahár, ez a tevén ördögöd is egészen elkanászodott. Harapnivalót kérek, nincs. Pálinkát nem ad.
0: Itt sétáltam a ligetben.
3: Mi ez, földi? Eszedbe se jut az új lakásodra ellátogatni?
0: Én nem költözöm oda.
3: Mi? Hogy nem költözöl? Hát elfelejtetted már, hogy aláírtál egy éves szerződést?
0: De én nekem nem kell lakás, külföldre utazom.
3: No, nem írja, te nem utazol. S jobb, ha fél évre előre kifizeted a bért.
0: Nincs pénzem, nincs.
3: Szerez, ahol tetszik. A komaszonyom bátyja Iván Matejevics nem ismer tréfát. Rögtön törvény kezére add.
1: Jól van, a napokban elnézek oda, és átadom másnak a lakást. De ma nem ebédelek itthon.
3: Jó, de akkor add ide a pénzt, aztán vigyen el az ördög, jó?
1: Miféle pénz?
3: Fizesd meg legalább a bérkocsit. Na, 3 rubel.
1: A delizsász innét 1/2 rubelért visz. Tessék.
2: Senkinek egy szót sem. Még a nénikémnek se. Nincs itt az ideje.
0: De hát mikor lesz itt az ideje? Hiszen köztünk minden el van már intézve.
2: Első a törvényszék. Meg kell csináltatnod azt a meghatalmazást a szomszédbirtokosnak, hogy intézkedhessen a vagyoni ügyeidben.
0: Aztán megmondani a nagynéninek, megírni Andrejnek.
2: Nem. Aztán elutazni Oblomovkára. Hisz Andrej megírta, mit kell tenned a faluban.
0: Istenem, ha Andrejre hallgat az ember, sosem kerül a néni elé a dolog.
2: De hova mennénk lakni? Van itt ház.
0: Van, de a tetőt meg kell javítani, a tornác is düledezik.
2: Akkor hát hova megyünk?
0: Itt kell lakást keresnünk. Pszenyicina úrnőhöz van szerencsé.
4: Igenis, uram.
0: Nemrégiben kivettem ezt a lakást, a körülményeim azonban úgy alakultak...
4: De hát a bátyám nincs itthon. Nálunk ő intéz mindent.
0: Lesz szíves megmondani neki, a körülményeim úgy alakultak, hogy a lakás nem felel meg nekem.
4: És ha a bátyám megjön, mit mondjak neki?
0: Mondja meg neki, a körülményeim úgy alakultak...
4: És mikor költözik ide?
0: Nem költözöm ide.
4: Hogyan? Hát a holmiát hova tegyük?
0: Szíveskedjék megmondani a bátyának, hogy a körülményeim úgy alakultak.
2: Szereztél lakást?
0: Egyelőre oda költöztem a Viborgi negyedbe, de még a holmiaimat nem csomagoltattam ki. Majd beszélek a háziasszonyom bátyjával.
2: Miért nem beszéltél már eddig vele?
0: Reggel sosincs otthon, este meg mindig nálatok vagyok. Majd holnap, vasárnap.
2: Amíg minden rendben nincs, nem lehet a nagynénivel beszélni.
3: Megméltóztatod hagyni, hogy a szobájába jöjjek?
0: Igen, beszélni szeretnék magával, üljön le kérem. A körülményeim úgy alakultak, hogy más lakást kell keresnem. Ezt át szeretném adni.
3: Hát ahogy parancsolja, uram, de ha nem keres lakót, mi lesz a szerződéssel? Eleget tesz neki, kérem.
0: Mennyivel is tartozom?
3: A lakásért 800 rubel bankópénz, aztán 100 rubelt kaptam előlegül, maradt 700 rubel.
0: Az egész évet ki akarja fizettetni velem, mikor csak 2 hetet töltöttem magának?
3: Uram, a szerződésben benne van. Amennyiben én, Oblomov, idő előtt óhajtanék a lakásból elköltözni, köteles vagyok azt ugyanolyan feltételek mellett más személynek átadni, ellenkező esetben egész évre teljes összegben kifizetni. Hát, maga méltóztatott aláír. Itt van az aláírásomra.
0: Mennyi tehát?
3: 700 rubel, aztán az istálaért is, és színért 150 rubel.
0: De kérem, én nekem nincs lova, minek nekem istálló meg kocsiszín?
3: A szerződésben benne van, uram.
0: Mi van még?
3: A kertért, meg annak a termékeiért hozzávetőleg 250 rubel.
0: Miféle kert?
3: Kérem, Mihály Andrejics azt mondta, azzal együtt bérli.
0: Micsoda dolog, hogy maga nélkülem rendelkezik az asztalommal.
3: De könyörgöm, hát hogy is lehetne ön nélkül? Hát itt az aláírás.
0: Összesen mennyit számít föl?
3: Mindent összevéve 1354 rubel 28 kopejka, uram.
0: 1354. Hát hol veszem én ezt? Hisz nincs is pénzem.
3: Ne nyugtalankodjék. Itt kényelmes helye lesz. A pénz, meg a húgom vár.
0: Nem lehet. A körülményeim úgy alakultak. Hallja!
3: Igen, igenis, uram.
0: Jól van, meggondolom, és igyekszem átadni a lakást.
3: Nehéz lesz, uram. Különben, ahogy tetszik.
0: Olga, hogy kerültél ide?
2: Hagyd már ezt a faggatást, unom. Látni akartalak, és eljöttem, kész. Talán nem is örülsz. Tessék, majdnem elalszik. Ébredjen föl, uram, Olga van itt magával. Beteg vagy talán?
0: Nem, csak izgatott vagyok, hogy egyedül jöttél. Ide, ebbe az elhagyatott parkba. Hogy tehetted ezt? Ide hallgass, Olga, te fiatal vagy, nem ismered eléggé a világot és az embereket. Megszólnak azért, amit csinálunk.
2: De hát mit csinálunk?
0: Hogy mit? Becsapod a nagynénédet, eljössz titokban hazulról, kettesben találkozol egy férfival.
2: De hiszen mi vőlegény és menyasszony vagyunk.
0: Igen, igen, kedves Olga, és annál szigorúbbnak kell lennünk. Te velem itt tiszta vagy és nyugodt. De ki győzöl meg erről, és ki hiszi el?
2: Ez igaz. Ide hallgass hát. Mondjunk meg mindent a nagynénimnek. Adja áldását akár holnap.
0: Bácsa, minek annyira sietni?
2: Ah, 2 héttel ezelőtt. Nem te sietettél engem?
0: Igen, mert akkor még nem gondoltam az előkészületekre. Várjuk meg legalább a falumból a levelet.
2: Miért várjuk meg a levelet? Változtathattál egy ilyen vagy olyan válasz a szándékodon?
0: Micsoda gondolat. De mégiscsak szükség van rá, hogy mihez tartsuk magunkat. A néniddel anyagi dolgokról is kell beszélnünk.
2: Azt majd megbeszéljük akkor, amikor a levelet megkapod. Közben pedig mindenki megtudja, hogy vőlegény mennyasszony vagyunk, s naponta találkozhatunk.
5: Uram!
0: Mit akarsz?
5: Talált már lakást.
0: Még nem. Miért?
5: Mert még minden be van csomagolva. Kipakoljak?
0: Várj, még választ várok a falumból.
5: Korán csak karácsony után lesz meg az esküvő.
0: Miféle esküvő?
5: Hogy miféle? Hát a magáé. Hát nem nősül?
0: Nősülök? Kit vennék el?
5: Ilinszky kisasszony.
0: Mit beszélsz, szerencsétlen? Ki mondta neked ezeket?
5: Hogy ki? Az Ilinszkyék emberei. Még a nyáron mondogatták.
0: Micsoda szamárság, ostobaság, hazugság, plecska! Hallod? Lehetetlenség. Ha. Tudod, mennyi jövedelmünk van Oblomovkából? Hallottad, mit írt a sztároszta? A jövedelem vagy 2000-el kevesebb lesz. Nem terjesztett többé ezt az ostobaságot a házasságomról?
5: Nem én, uram, ha nem akarja.
4: Uram, ó, köszönöm, nem írok le. Kiválogattam arisnyáit, 55 pár, de majdnem mind rossz.
0: Milyen jóságos maga. Mennyit bajlódik ezzel, igazán lelkiismeret furdalásom van miatta.
4: Semmi az. A háztartás a dolgunk magának. Nincs, aki rendbe szedje, és én szívesen teszem. Ez a 20 pár egészen rossz. Más topolni sem érdemes.
0: Maga nem is háziasszony. Kész, csuda. Férjhez kellene menni. Igazán.
4: Ugye? Kivészel engem 2 gyerekkel.
0: Akkor is. Ilyen friss, egészséges nőnek igazán férjhez kellene mennie.
4: Hát akkor ezeket a harisnyákat megfejelem. Pamutot is veszek.
0: Nem is tudom, hogyan köszönjem meg magának. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Hova siet? Igyen még egy kicsit. Nincs most semmi dolgom.
4: Majd máskor. Jó? Most sietnem kell, mosás van.
0: Hát akkor nem ismerem tartóztatni.
4: Ja, igaz, a hálóköntösét is kikotartom a kamrából. Meg lehet azt még javítani. Olyan kicsinő anyag. Még sokáig eltarthat.
0: Nem hordom én többet azt. Nincs rá szükségem.
4: Na mindegy. Azért mégiscsak kis munkénk kimosatjuk. Talán még fölveszi valamikor az esküvőjén.
0: Hát már ő is tudja.
4: Uram, valami lány érdeklődik maga után.
0: Utánam? Uh-huh. Ez lehetetlen.
4: Hát,
0: hol van?
4: Hát tévedésből a mi tornácunkra jött. Beengedhetem?
0: Kátya! Hogy kerülsz te ide? Mit akarsz?
6: A kisasszony van itt, azt kérdezte...
0: Olga Szergejevna! Nem igaz, Kács? Kács, ez egy tréfász!
6: Vízisten, így van, egy bérkocsiban vár. Engem küldött el megmondani, hogy Zahárt küldje el valahová. Mindjárt itt lesz.
0: Zahár! Te nemrég vendégségbe kérezkedtél a túlpartra. Na most, tessék, elmehetsz!
2: Egészséges vagy? Mi van veled?
0: Most már jobban vagyok. A torokfájásom is elmúlt. Majdnem egészen. Hogy szántod rá magad egy ilyen lépésre, Olga? Tudod-e, mit teszel?
2: Erről majd később. Most én kérdezlek. Mit jelent az, hogy nem látunk téged? Árpád nőtt? A torkod sem fájt. Nem is voltál beteg?
0: Nem voltam.
2: Tehát becsaptál.
0: Mindent megmagyarázok, Olga. Fontos ok kényszerített, hogy 2 hétig ne menjek. Féltem.
2: Mitől?
0: A szóbeszédtől, a pletykártól.
2: És attól nem féltél, hogy éjszaka nem alszom? Hogy Isten tudja, mit nem gondolok, hogy csak nem ágynak este?
0: Nem tudod, Olga, hogy mi folyik bennem. Nem tudod, hogy mi történt.
2: Mi történt még?
0: Hogy mennyire elterjedt rólam és rólad az a hír.
2: De hiszen elhatároztuk, hogy ezen a héten bejelentjük a nagynénimnek.
0: Igen, de amíg a levelet meg nem kapom, nem akartam a néninek szólni, mert ő majd a birtokról kérdez, és a levél nélkül semmi magyarázatot nem tudok adni.
2: Ó, ha nem ismernélek. Isten tudja, mit gondolnék. Féltél az inasok pletykáival nyugtalanítani, de bizonytalanságban hagyni nem féltél. Legalább írhattál volna.
0: Olga, az érted való folytonos rettegés úgy megviselt, hogy egészen elgémberedett a szervezetem, és most egy kis nyugvást követel.
2: Miért nem gémberedik el az enyém?
0: Benned fiatal, kemény erők vannak. Én azonban... De hiszen tudod, hogy mennyire szeretlek.
2: Nem. Nem. Még alig tudom. Te olyan különös vagy. Mondd, mit csináltál ezekben a napokban? Mit csináltál 2 héten át?
0: Olvastam, írtam, rád gondoltam.
2: Elolvastad a könyveimet? Milyenek? Ó, de hisz, ezt ki sem nyitottad. Vastagon belepte őket a por.
0: Nem.
2: De hát akkor mit csináltál, ha nem olvastál, nem írtál?
0: Kevés időm volt.
2: Ebéd után aludtál.
0: Aludtam.
2: De hát miért?
0: Hogy ne vegyem észre az időt.
2: Ija, emlékszel, amikor a parkban azt mondtad, hogy én vagyok az életed célja?
0: Hát lehet ezt elfeledni, hiszen felforgatta az egész életemet. Nem látod, milyen boldog vagyok?
2: Nem látom. Megcsaltál. Megint visszasugrálsz.
0: Kételkedsz a szerelmemben. Azt hiszed, magamat féltem, mikor habozom, nem pedig téged féltelek? Ha meg kéne halnom, érted, én örömmel meghalnék.
2: Erre egyáltalán nincs szükség. Ezt tőled nem kívánja senki.
0: Azóta, hogy ismerlek, nincs más gondolatom, mint te. Kész vagyok elmenni, ahova parancsolod, és azt tenni, amit csak akarsz.
2: Ide hallgass, Ija. Én hiszek a szerelmedben és az erőmben fölötted. Miért ijeszgetsz hát, s miért ejtesz kétségbe a határozatlanságoddal? Te egyáltalán nem úgy viselkedsz, mintha én lennék a célod.
0: Pedig te vagy az egyedül, te. Istenem, milyen boldogság. Te azt hiszed, hogy téged meg lehet csalni ilyen ébredés után. Majd meglátod te is, André is, hogy újjá születek. Ó, ha te nem vagy, kialszom, elbukom. Olga, Olga!
7: Megméltóztatod, hagyni, hogy a szobájába jöjjek.
0: Üljön le, kérem.
7: Köszönöm.
0: Igen kellemetlen levelet kaptam a falumból a meghatalmazásra, hisz emlékszik. Mi a véleménye, most mit csináljunk?
7: Gyerhetek, felszüveskedjék, ami az utat illeti veszélyes. Hát azt tanácsolják, uram, utazzék Oblomovkába, 1 hét múlva járható lesz az út.
0: Csak hogy én egészen elszoktam az utazástól, bevallom, nehezemre esne.
7: Sok az úr bérre kötelezett paraszt?
0: Igen, azaz nem is tudom, rég voltam falun.
7: Na, ezt tudnia kell, uram, enélkül nem lehet elintézni. Ilyen föltevése szerint mennyi az úrbér?
0: Az úrbér?
7: Igen.
0: Hát úgy rémlik. Bocsásson meg, fel van írva valahol, de most nem tudom, hogy hol van az a papír.
7: És a parasztjai milyenek, hogy élnek?
0: Ide hallgasson, kérem. Én nem tudom, mi az a robot, mi az a falusi munka. Nem tudom, mit jelent szegény paraszt, gazdag paraszt. Nem tudom, mit vetnek, mit aratnak. Semmit sem tudok. Én úr vagyok, és nem értek semmihez. Úgy beszéljen velem, úgy adjon tanácsot, mintha egy gyereknek adna.
7: Hát a földbirtokosnak ismernie kell a birtokot.
0: Én pedig nem ismerem. És arra kérem, segítsen rajtam, ha tud.
7: Igen. Hát van egy hivataltársam, Iszály Fomics Zatterti, igaz, egy kicsit dadog, de tevékeny is, hozzáértő ember. Hát annak a kezébe kellene adni az egészet.
0: Igen, és meg lehet bízni benne?
7: Jaj, igen, becsületes lélek, nem éltóztassék nyugtalankodni, inkább a magáét éli föl, csak hogy a megbízójának megfeleljen.
0: Nagyon hálás vagyok magának. Nagy herce hurcától szabadít meg. Hogy is hívják ezt az embert?
7: Iszáj Fomics Zatyerti.
5: Te, ha nyélbe ütjük a dolgot, és Zatyerti lemegy a faluba, lesz rá váldomás.
8: Ha nem te, fősvény vagy ám, koma. 50 rubel egy ilyen lakóért.
7: Félek, azzal fenyegetőzik, hogy elköltözik.
8: Ugyan, hova költözik?
7: Megnősül, azt beszélik. Megnősül. Ő?
8: Fogadsz velem, hogy nem nősül, hiszen még aludni is Zahár segít neki.
7: Na, ígyunk már. Te, ha Zatyertit elküldi Oblomovkába, az megszívja ott magát egy kicsit. Az örökösöknek meg csak hadd fájjon a fejük. Csak attól a házasságtól fél.
5: Hát attól ne félj.
7: Igaz. A húgomra is mereketi a szemét.
5: Mit mondasz?
8: Na testvér, ez álmomba sem jutott volna eszembe.
5: Na és a húgod?
7: A húgom, te üsd vagy öled. Ő csak röhög, mint zabra a ló.
0: Egyedül vagy?
2: Igen. A nagynéném elutazott.
0: Megjött a levél.
2: Igazán?
0: Olvasom. Kérem szépen, adja át a megbízást másnak, nem ügyelhetek fel, hogy kéne a birtokára. Legjobb, ha maga jön, a mostani rendetlenség mellett alig, ha kap 3000-nél többet, azt is csak, ha itt van. Ami az utat meg a hidat illeti, mivel nem kaptam magától választ, nem Oblomovkán keresztül visszük, 3 hónap alatt ki lehet deríteni, mit remélhet. A háza nagyon rossz, ki kellett belőle költöztetni.
2: Most mi lesz?
0: Én már tanácskoztam a háziasszonyom bátyjával, egy meghatalmazottat ajánl nekem, rábízom, hogy elintézze az egészet.
2: Egy ismeretlen emberre?
0: Azt mondja, hogy a legbecsületesebb lélek csak dadog egy kicsit.
2: És a háziasszonyod bátyja miféle? Ismered?
0: Nem, de olyan rendes, ügyes embernek látszik, szégyellene becsapni. Különben magamnak kéne mennem, és télen én még sosem utaztam. Ha el is megyek, a parasztok becsapnak, a sztározta azt mond, amit akar. Ugye? Jaj, hogy Andrej nincs itt. Ő mindent egy-kettően rendbe szedne. Meghatalmazást adok neki, eladja a gabonát, pénzt hoz. Jaj, de örülök, hogy nem kell itt hagyni téged. Csak most aztán nagyon óvatosnak kell lenni, nagyon óvatosnak, egy év alattán az egész véget ér, és akkor megmondjuk a nagynéninek, és Olga, az Istenért, Olga, mi van veled? A kisasszony rosszul van! Vizet! Hamar! Szeszt! Na, mi van?
2: Elmúlik. Az éjszaka rosszul aludtam. Kátya, csukd be az ajtót. Maga pedig várjon meg, míg összeszedem magam.
0: Istenem, hogy megijesztett. Talán mégiscsak előbb kellene beszélnem a nénivel. Én is lemegyek a megbízottal, és Andrej biztosan ki tud segíteni pénzzel. Igen, iskolát építetek, hidat építetek. Istenem, hogy eddig ez nem jutott eszembe. Olga, mondok valamit. Megvárom a nagynénit, és még ma beszélek vele. Olga, ne nézz így rám. Félek. Meggondoltam, egészen másképp kell mindent. Elhatároztam, hogy magam megyek le a megbízottal, hogy ott... Olga, mit jelent ez a tekintet? Olga! Gyűlölsz?
2: Miért gyűlölnének?
0: Mindazért, amit veled tettem.
2: Mit tettél?
0: Azért, hogy tévedtél.
2: Úgy fáj, hogy a büszkeségemért bűnhődöm. Azt hittem, életre tudlak kelteni. Hogy értem tudsz élni. Pedig te már régen meghaltál. A kő megélett volna attól, amit tettem. Most már nem teszek semmit. Egy lépést sem. Minden hasztalan. Meghaltál. Igazat adsz nekem, Ia?
0: Igen. De talán egy év múlva...
2: Tényleg azt hiszed, hogy egy év alatt rendbe tudnád szedni az életedet? Ia, nem vagyunk már gyerekek. Az életünkre megy a játék. Felej, én bízom benned. Az leszel nekem, amire nekem szükségem van? Ha igen, fogd a kezemet, és gyerünk, ahova akarsz. Külföldre, Oblomovkára, vagy akár a Viborgi negyedbe is.
0: Ha tudnád, mennyire szeretlek.
2: Én nem szerelmi bizonykodást várok tőled, hanem...
0: Ne gyötörj, Olga!
2: Nos, Ia, igazam van, vagy nincs?
0: Igen, igazad van.
2: Akkor ideje elválnunk, amíg téged itt nem érnek, s meg nem látják, milyen hangulatban vagyok. Isten veled. Isten veled.
0: Olga, miért gyötröd magad? Fogadj el úgy, ahogy vagyok. Szeresd azt, ami jó benne.
2: Ne. Ó, hogy fáj. Csak nemrég jöttem rá, hogy azt szerettem benned, amit Andrej megmutatott belőled. A jövendő Oblomovot. Te szelíd vagy, becsületes, Ia, gyöngéd, mint a galamb. De a gyöngétség, Ia, önmagában kevés. Bocsáss meg, kedvesem. Nem tudom már, mit beszélek. Esztelen vagyok, felejts el mindent. Maradjon meg minden a régiben. Legyen úgy, ahogy volt.
0: Nem, nem, ne bántson, hogy megmondtad az igazat, ne.
2: Ki átkozott el téged, Ia? Mit tettél? Jó vagy, okos, gyöngéd, nemes, és elpusztulsz. Mi pusztít el? Nincs neve ennek a rossznak.
0: De van. Oblomovizmus.
5: Jaj. Jaj, mi történt magával? Ilja Iljics. Olyan sápadt.
0: Semmi, Zahár, csak fázom.
5: Mindjárt hozok forró teát. Addig csak burkolódzom be ebbe.
0: Mi ez?
5: A régi hálóköntöse.
0: A hálóköntösöm.
5: A házi asszony hozta be. Ki mosta, megfoltozta. Olyan, mint régen. Jó meleg. Ebben nem fog fázni.
0: Kint szakad a hó.
5: Mit mond?
0: A hó. A hó mindent beborít.

0: Szegény Ilja.
1: Csak ugyan nem lehet megtudni róla semmit. Miért nem írsz neki?
0: Magad is nagyon jól tudod, hogy nem válaszol.
1: Talán mégis megharagudott, hogy hozzád mentem feleségül. 5 éve is lehet, hogy Petersburgban voltunk. Nem láttad akkor rajta?
0: Olga, hidd el nekem, hogy éljen nem olyan.
1: Akkor miért nem segítesz rajta?
0: Mit segítsek? És hogyan? Azoktól a piócáktól megszabadítottam. A birtokát rendbe hoztam. Amikor ott vagyok, mindent megígér. De alig, hogy kiteszem a lábam, megint elalszik. Képtelen vagyok abból a viborgi negyedből is kimozdítani.
1: Vele határozottabban kell bánni. Magad mellé venni és kocsiba s elhozni. Most, hogy átköltöztünk a birtokra, a közelünkben lesz. Hozzuk magunkkal?
0: Elég gond így is kettőnknek.
1: Belefáradtál már? Akkor én megyek el hozzá, és nem jövök el nélküle. Értsd meg, bánt a lelki ismeret.
0: Még most is úgy szereted, mint az előtt?
1: Nem. Nem úgy szeretem, mint az előtt. De van valami, amit változatlanul szeretek benne. Amihez úgy érzem, hű maradtam. És nem változtam meg, mint némelyek.
0: Kik azok a némelyek? Én? Tévedsz, Olga. S az igazat akarod tudni, hát téged is én tanítottalak meg szeretni őt, s majdnem jégre is vittelek. Megmondom én, hogy miért szerette Doblomovot. Azért, ami benne minden észnél drágább. Becsületes, hű szívéért. Ez a szív soha egyetlen hamis hangot sem adott.
1: Ugye nem hagyod ott, Andrej? Petersburgban elviszel hozzá, és magunkkal visszük.
2: Andrej, te vagy az.
0: Én. Élsz. Egészséges vagy? Egészséges vagy?
2: Igen, most az, hála Isten.
0: És beteg voltál?
2: Igen, Andrej, gutaütés ért.
0: Lehetséges? Istenem.
2: A bal lábamnak nem vagyok egészen ura.
0: Ó, Ilja. Mi van veled? Hiszen te egészen elhagytad magad. Mit csináltál ez alatt az idő alatt? Nem tréfa dolog. 5. éve, hogy nem találkoztunk. Miért nem mentél le Oblomovkába? Miért nem írtál?
2: Mit mondjak, Andrej? Ismersz, ne kérdezz többet.
0: És még mindig itt, ezen a szálláson. El sem költöztél.
2: Igen, még mindig itt. Most már nem is költözöm.
0: Hogyan? Végképp nem.
2: Hát, Olga Szergejevna, egészségese, hol van? Emlékszik rám?
0: Egészséges, és emlékszik rád, mintha csak tegnap váltatok volna el. Rögtön meg is mondom, hol van.
2: Hát, a gyerekek...
0: A gyerekek is egészségesek. De mondd meg, Ilja, ugye tréfából mondod, hogy itt maradsz. Hiszen érted, jöttem, hogy elvigyelek hozzá a falomba.
2: Nem, kérlek, ne is kezd el, ne beszélj.
0: Miért? Mi van veled? Ismersz engem, ha egyszer valamibe belekezdtem, nem tágítok. Olgával úgy döntöttünk, hogy magunkkal viszünk. Másképpen kell élni.
2: Ne, csendesebben, kérlek. Ott.
0: Mi van ott?
2: Meghallják. A háziasszonyom azt gondolhatja, csak ugyan el akarok menni.
0: Na és aztán? Gondolja.
2: Ide hallgass, Andrej. Ne tégy haszontalan kísérleteket, én itt maradok. Itt kell maradnom. Hiszen láthatod.
0: Elvesztél, Ilja. Ez a ház? Ez a nő? Ez az egész élet? Ez nem lehet. Gyerünk.
2: Miért akarsz elvinni? Hova?
0: Ki ebből a veremből a fényre, a szabadba, ahol egészséges, normális élet
2: van? De hát
0: van?
2: Mit akarsz kezdeni velem? Aztól a világtól, ahova hurcolsz, örökre elszakadtam. Ha innen ki akarsz tépni, halál lesz a vég.
3: Tehát nézd körül, hol vagy és kivel?
2: Tudom, érzem, mindent érzek, Andrej. És hát belátok mindent. Rég szégyellem, hogy ezen a világon élek. De nem mehetek veled. Legutóbb még talán, de most már. Menj és ne törődj vele.
0: Nem, Ilja, nem. Te nem mondasz ki mindent. Én azonban mégis elviszlek, épp azért viszlek el, amit gyanítok. Te, tudod, ki vár itt a kapu előtt a hintóban? Behívom.
3: Olga, az Istenért benne engedd, és menj el, menj! Isten veled az ég szerelmére, menj, menj innen!
0: Nélküled nem mehetek, szavamat adtam. Hallod, Ilja? Ha nem ma, hát holnap, vagy holnap után. Na, mikor hát? Olga számon
3: kéri tőlem. Andrej, hagyj engem. Egészen hagyj. Feledj el örökre.
0: Hogy mondtad? Örökre?
2: Igen. Örökre. Nem érted, hogy... hogy... miért kell maradnom?
0: Ez a gyerek... akit az előbb láttam. Ilja. Mondd, Ilja, hová zuhantál? Ez a nő. Kit neked?
2: A feleségem. És az a gyermek a fiam. Andrejnek hívják, a te emlékedre.
0: Elvesztél. Istenem, mit mondjak Olgának?
2: Csak arra kérlek, ne feledkezz meg az én kis Andrejemről.

0: élveztél, írja. Hiába is mondanám neked, hogy Oblomovka már nem az az Isten háta mögötti hely, hogy pár év múlva vasút állomása is lesz, hogy ott iskola is van. Mindez csak elijesztene, hanem a te kis Andrejedet majd elvezetem oda, ahova te nem mehettél. Vele valósítjuk meg ifjúkori ábrándjainkat. Isten veled, Bén Oblomovka. Isten veled.
1: Elhangzott Oblomov. Goncsárov regényét Németh László fordítása nyomán rádióra alkalmazta Albert Gábor. A szereposztása következő volt. Oblomov Latinovics Zoltán, Zahar Jó László, Tarantyev Horkai János, Stolc Gera Zoltán, Olga Almási Éva, a háziasszony Temesi Hédi, a háziasszony bátyja Deák Sándor, szobalány Szatmári Liza.
2: A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 2012. december 3-án hangzott el a Magyar Rádióban.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Élhetek az arcodon? Bevezetés Ladik Katalin magánmitológiájába.

0: Evo sad ću na brzaka da napišem ovu razglednicu
1: kartike. Dear Katalin, thanks for your continuing postcards.
2: Cher Katalin, postcard. Merci. Cher Katalin, merci de la carte. Here's my latest effort. Ladik Katalin, 21,000, Novi Sad, Száve Vukovicja, 18. Tisztelt szerkesztőnő, elnézést a zavarásért, de olyan gondok nyomasztanak, amelyekkel egyedül önhöz merek fordulni, abban a reményben, hogy segít rájuk megoldást találni. Bevallom, hogy jósnő szomszédnőm, Jánya, aki egy heti lapnál az asztrológiai rovatot vezeti, beszélt rá, hogy írjak önnek, és tárjam fel, mi bánt már évek óta, amiről rajta kívül nem mertem szólni senkinek, mert abban a hitben éltem, hogy megszállottnak vagy őrültnek tarthatnak. Üvegező és képkeretező vagyok, Újvidéken, Jugoszláviában élek, és mint levelemből kiderül, nem kenyerem az írás, de még maga a levélírás sem. Ön persze nem tudhatja, milyen izgatott vagyok, amióta megtudtam, hogy névrokonok vagyunk. Feltétlenül árulja el nekem, hogy önnek ez-e az igazi neve, vagy álnévként használja? Ne haragudjon, tisztelt asszonyom, nem volt szándékomban megsérteni, de engem is Ladik Katalinnak hívnak. 52 éves vagyok, és körülbelül 5 évvel ezelőtt rájöttem, hogy itt van egy nő, aki az én nevemet viseli. Amióta ez kiderült számomra, megváltozott az életem, és néha úgy érzem, hogy egy rémálomban élek. Elhatároztam, hogy írok Matkovics képkeretező és üvegező barátomnak Szabadkára. Kedves Matkovics barátom, kérlek, tájékoztass névrokonom felől. Te ugyanis sokkal jobban ismered a jugoszláviai művészvilágot, mint én. Nem sokára meg is érkezett tőle a válaszlevél.
3: Szereti a művészetet, a sminket, az ezüst biciklit. Régi ismerősök vagyunk. Egyszer Szabadkán a városház előtt találkoztam vele. Ő felkiáltott, micsoda meglepetés. Gyere, ígyünk meg egy teát. Erre én, bizisten, dögös csaj vagy, hallod-e? Pedig tudtam, hogy szoknyája alatt kis piros buldózert rejteget.
4: Szeretem a művészetet. Szeretem a sminket. Szeretem a férfiakat.
3: Mihelyt berobbant a tavasz, és kivirágoztak a vadgesztenyefák, magára öltötte forró nadrágocskáját, levette melltartóját, megfésülködött.
5: Hegyi füveket és a saját haját szárítja a padláson. Hanglemezeket gyűjt és Bayer aspirint.
6: Arról sopánkodik, hogy a természet csúnyán kibabrált vele.
5: 6 macskája van.
6: Szárnyak nélkül hagyta.
7: A testét úgy használja, mint a kígyó.
8: Egy pirinyok kristálydobozban mozogni alig bíró szelídgesztenye színű lárvát rejteget, amelyet exotikus illóolajokkal táplál, hogy egy Katalina nevű pillangó váljék belőle.
9: Egy megkurtított nyelű söprű lovagol.
7: Lehetséges, hogy egy boszorkány, de az is lehet, hogy egy művésznő van közöttünk.
9: Nem adom a titkomat és a mellemet a férfiaknak. Növesszenek maguknak, vagy készítsenek gyapjúból, vízből és zsírból. Az enyémet a kis vörös szopósaimnak őrzöm, a kis piros buldózereimnek.
2: Tisztelt szerkesztőnő, eddig tartott Matkovics üvegező barátom hozzám írt levele. Ez a zaklatott életű nőszemély, akit a mellékelt beszámolóból ön is megismerhetett, változtatta meg eddig életemet. Sőt, számomra kibogozhatatlan szövedékké keveredett össze kettőnk élete. E szövedék kibontásában kérem az ön segítségét. Ha nem veszi tolakodásnak, nem sokára felkeresném magát Budapesten. Várom válaszát tisztelettel. Ladik Katalin.
10: Kedves üvegezőnő, levelére válaszolva, aféle lelki elsősegélyként azt tanácsolom, írja ki magából mindazt, ami bántja. Írja meg élményeit, gondolatait, és amennyire időmből és tudásomból telik, elrendezem és gondozom leveleit, valamint a mellékelt cikkeket, írásokat.
2: Hvar szigetén a rádióban hallottam a hírt, hogy megszűnt Jugoszlávia. Nem létezik többé. Újvidéken születtem 1942-ben, ami akkoriban Magyarországhoz tartozott, később Jugoszláviához, majd Szerbiához és Montenegróhoz, 2006-tól pedig Szerbiához. Jugoszláviának nevezték azt az országot, amely velem együtt szárba szökkent és kivirágzott, és akkor is ott éltem, amikor feldarabolták. Most egyik porhüvelyétől a másikig utazgatok. Évről évre magammal cipelem jegyzeteimet a szigetre, valamint újvidéki, budapesti és szigetlakói énem valós bizonyítékait, a három nőszemét, aki bennem lakozik. A szerkesztőnőt, az üvegezőnőt és a művésznőt.
11: Jó napot, leülhetek?
2: Tessék, foglaljon helyet, hölgyem. Köszönöm.
11: Látom, már jó ideje az üvegajtónak támaszkodva áll. Ők négyen jugoszlávok, ketten lengyelek és én. Ők Lengyelországba utaznak, én pedig ide Budapestre gyöngyház szegekért, meg a cseddilet halakkal goblen mintáért, amely csak Magyarországon kapható, és Jugoszláviában most nagyon kellendő. Egy gyöngyház szeget és tükörkeretet is szeretnék vásárolni, hogy odaajándékozzam szabadkai képkeretező kollégámnak, aki mostanában nyitotta meg saját kávézóját a városi könyvtár mellett. A kávézó neve Izbepice menekültek. Nagyon megfogyatkoztak magyarországi barátaim és ismerőseim.
12: Tapasztalatlan szerkesztő révén nem sejtettem, mibe bonyolódom bele. 10 hónapja voltam a heti lapnál a Versovat szerkesztőjeként. Amikor a szerkesztőségben uralkodó viszonyok és a válságba jutott házasságom miatt egyre zavartabb és zárkozottabb lettem, én elbizonytalanodtam. Az üvegezőnő levélküldeményei már teljesen elborították az asztalomat és az ablakpárkányt a szerkesztőségben. Magánéleti gondjaim miatt pedig gyakran a sírógörcs határán voltam, és a kollégáim valószínűleg észrevették ezt, mert egyre furcsában néztek rám. Éreztem, hogy a munkahelyem nincs biztonságban. Azon a bizonyos napon nem volt fogadó órám. Szokásomtól eltérően nem mentem be a szerkesztőségbe, amikor az üvegezőnő személyesen keresett. Meg lehet, gondolatban már készültem egy személyes találkozással. Mégis örültem, hogy ez a találkozás most nem történt meg. Nem voltam rá felkészülve. Az asztalomon hagyott számomra egy közepes méretű kartondobozt, amely leveleket, kéziratokat, fényképeket, újságcikkeket és orsós magnószalagokat tartalmazott. Másnap hazavittem a meglehetősen súlyos csomagot, és a szoba sarkába tettem.
2: Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s mivel az mindenkit érdekel, közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé.
13: Mászotok fel!
2: Szorosan elhelyezkedünk a sofőr melletti ülésen. Takaróba burkolózom. Utitársnőm retikűjéből 2 számlát vesz elő, és orrom alá dugja. Mindkét dokumentumon az én nevem áll, de 2 különböző lakáscím van rajta. Az egyiken a nevem mellett ezzel Novi Sad, ulica Száve, Vukovicsa 18, a másikon pedig Novi Sad, ulica Szolonszka 9. Melyik az én címem? És kicsoda ez a nő?
14: Útlevél vizsgálat, pászoska kontrolla. Gyorsan visszajött Magyarországról.
2: Elveszítettem az útlevelemet.
14: Szerencséjére felismertem magát. Majd megpróbálom elintézni valahogy. Tessék, itt van ez a látmehet. De máskor jobban vigyázzon a passzussára, drugár Itze.
11: Hálából lefényképezhetem?
14: A szolgálati fegyelem miatt nem engedhetem.
11: Nem inkább félénkségből?
13: Akkor indulhatunk?
15: Indulhatunk a medúza bálba.
11: Talán a medúza tutajra.
15: Miféle tutajra? Nehogy is tutajra. Bálba. Medúza bálba.
11: Ünnepel valamit?
15: Bálba, bálba.
11: Ne hülyéskedj, hagyd már abba. Még mindig nem árultad el, ki vagy és hogy hívnak.
15: Én csak arra emlékszem, hogy a vonatban egy nő lefényképezett engem. Arra is emlékszem, hogy volt nála döglött halakat ábrázoló goblen.
16: Hogy is volt azzal a biciklivel? Elterjedt Újvidéken valamikor a 60-as évek végén, vagy a 70-es évek elején, hogy meztelenül biciklizett végig a város főterén egy ezüst biciklin. Legenda vagy igazság?
17: Az ehhez hasonló áltörténetek és történetek vezettek végül igazi és jelképes kiüzetésemhez.
18: Egy férfi egy raktárban vagy gyárban, dobozok és narancsos ládák között hajlong. Gyors nittek, dobozgyárak, deszka férfi, hajlongó narancs nittek, férfi dobozok, deszka nadrág, hajlongó kabát narancs.
19: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Ladik Katalin vagyok. Szerkesztőnő. Elhozta magának azt a lapszámot, amelyben verseit közöltük. Kedves Ladik Katalin művésznő. Valamint néhány magához intézett és magával kapcsolatos olvasói levelet, amely a szerkesztőség címére érkezett. Ahogy Ladik Katalin üvegezőnő levele is.
20: Ó, de örülök, hogy személyesen megismerkedtünk. Kedves Ladik Katalin, szerkesztőnő. Ne nézz rám, átok.
19: Kinek beszél?
20: Úgy látszik, elaludtam meditálás közben. Fárasztó volt a vonatozás Újvidéktől Budapestig, ráadásul nem aludtam az előző éjszaka. Jaj, lekésem a műsorról. Fel kell mennem a színpadra. Köszönöm, hogy eljött. Majd telefonálok, de most rohannom kell.
21: Kedves barátaim! Következik Ladik Katalin művésznő, aki már meg is ragadja a mikrofont, és mintha bűvölné, és hol belesuttog, hol tenyere közé fogja, majd mintha csókolgatná, aztán pedig cuppog, hörög, nyüszít, hurrog, cincog, zümmög, leheg, heheg, berreg, purrog, nyihog, huhog, morrog, vakkant, kurrog, ízik, úzik, kacag, kacéran, kislány hangon, sóhajtozik, jajgat, siratóasszonyként zokogva énekel, széttárva karjait, repülő mozdulatokat tesz, mint újra csücsörít, szarcseg, és hörög, tele fröcskali a termet sistergő vibráló hangokkal, melyek, mintha nem az ő torkából szakadnának ki. Hölgyeim és uraim, Vörös Sándor, táncdal.
22: Pányigai, pányigai, pányigai, pányigai, pányigai, pányigai, pányigai, pányigai, kúdora, pányigai, kúdora, kúdora, pányigai, kotta, kúdora, pányigai, kúdora, kotta, kotta, pányigai, kúdora, pányigai, kotta, ház, pányigai, kúdora, kódora, kotta, ház, kódora, ház, ponyigaj, ponyigaj, ház, kotta.
20: befejezi a produkciót, hozzám jön. Széket kerítenek neki, és leül. Nem tudom, mit mondjak, de ő könnyedén feloldja zavaromat.
0: Ez a megsárgult papírtekercs Szent Jóbi levele, amelyet 68 márciusában írt nekem. Nem szeretném, ha teljesen tönkre menne nálam. A többi levele is itt van ebben

0: néz rám átok. Ilyet én nem mondtam.
1: Mindent köszönök. Hé, várjon! Még nem adtam át a szerkesztőségbe érkezett magának címzett leveleket.
0: És tulajdonképpen mit csináljak én ezzel a megsárgult papírtekercsel?
2: Sikításomra ébredek, fagyban zilált jövő asszonyom. Megkövült múlt íme a nyilvános örvény, amit semmiféle lelki pásztor, ó, drága bombáktól. Mi? Amikor profán megoldhatatlan elé állít, csücsörítem a szám. Sajnálom, hogy szeretnék szívből káromkodva ebben a levélben. Ó, már mióta szeretnék rettenetes, kifogyhatatlan, bűzös, rettenetes káromkodásokat elmondani, ordítani neked, illetve nekem is, neked. Ebben a levélben, a leveleimben, szüntelenül. Semmi nem marad, csak a sikoltás. Tudod, milyen az, amikor egy férfi sikolt? Tudod, milyen az? Atya Úristen! Atya Úristen itt ennek a világnak, Jézus! Drága Katalin, kibírhatatlan. Befelé üvöltök. El sem tudod képzelni, mennyi elindulást kell nap mint nap legyőznöm ahhoz, hogy ne pusztuljak el a szégyentől. Ja, szóval, annyi mindent akartam írni. 1968. március 25, illetve már 26. Hajnali 3:30, sok minden összejött. Nem igaz, hogy állandóan rád gondoltam, nem igaz, nem. Erőlt eszembe ez a pompás történet, ami Krakkóban esett meg, Johnny Hallyday egy koncertje után, vagy micsoda. A szállóba bement egy nővel, fel akar menni. A portás azt mondja, ne haragudjon, monsieur, nem szabad nőt felvinni. A monsieur, tessék, a portás. Nálunk Lengyelországban elnézést, nem szabad a szállóba nőt felvinni. Erre Johnny összetörte a halt, a pultot, a portást, a liftest, a többi portást, a tükröket, a berendezést, és úgy általában. Szóval van úgy, hogy nincs mit tenni.

0: A fekete özvegy pókfajta csípése az esetek többségében halált okoz, elvétve boszorkánylázat idéz elő.
1: Janya, bíbor színű szájrúst vesz elő, és fölém hajol. Kit akar? Leveszi rólam medves hálóingemet, és a rúzsal furcsa vonalakat, meg pontokat kezdett rajzolni láztól égő arcomra és testemre.
2: A cinkpont megfelel a yin meridiánoknak, fa és tavasz. A yang meridiánoknak fém és ősz. A yang pont megfelel a yin meridiánoknak tűz és nyár. A yang meridiánoknak víz és tél. A yu pont megfelel a yin meridiánoknak föld és nyár vég. A yang meridiánoknak fa és tavasz. A king pont megfelel a yin meridiánoknak fém és ősz. A yang meridiánoknak tűz és nyár. A ho pont megfelel a yin meridiánjainak víz és tél. A yang meridiánjainak föld és nyár vég.
1: Miután háromszor a markába köp, lereszel néhány krumplit, tojásfehérjével és sóval összegyúrja, aztán a masszát az arcomra és a homlokomra keni.
3: Jánya, mi ez a ragacs?
0: Hatásos gyógymód villámcsapás ellen.
1: A szememet lefedi egy zsebkendővel.
3: Jánya, hát nem látok semmit.
1: Bizonyos helyeken tűket szurkál a homlokomba és a testembe.
3: Ah, ez fáj.
1: Rövid idő múlva lemegy a lázam. Kifakult, agyonmosott nyári ruhának érzem magam. Egy cipzárt is rajzol a testemre.

0: Anya, húzd le a cizárt, pisilni akarok. Beköltöztél a ruhás szekrényembe, de megállj csak, fogsz te még könyörögni, hogy megszabadulj zsákmányattól. Ismerem én fekete özvegyfajtádat, ismerem én a pókhálós varrógépeket is, és jól tudom, amikor az első repedések megjelennek majd márványarcodon, sírni fogsz, és rimánkodva kéred majd tőlem, érhetek-e az arcodon? De akkor már késő, nem lesz többé saját arcod, attól fogva az én arcomat látod majd a tükrödben örökre.
1: Fekszünk egymás mellett, a művésznő és én. Hallgatunk, arca hosszában kettészelve. A vágás mentén elmozdul az arca, mint a törött tükörből nézném. Vérző maszk. Szólni akarok hozzá, de nem bírok. A szám összeragadt. Megmarkolom hosszú fekete haját. Elrettenve nézek az ujjaim közül kilógó véres hajcsomóra. A megskalpolt koponyán rózsaszín harmad gyöngyözik. Kiáltani akarok, de nem bírok. Ujjaimmal szeretném szétfeszíteni az állkapcsomat, de nem találom a számot. Félrefordítom a fejemet. Megpillantom magam a tükörben. Egy női arcot látok, melynek nincs szája. Az orr alatt halvány bőr feszül az állkapocsa. Felkelek. Betakarom a tükröt. Ránézek arra a nőre, aki az ágyamon fekszik. Hallom, vihog, fogait mutatva. Engem hív. A markomban levő hajcsomót az arcába dobom. Elszégyellem magam, és megvakarom a fejemet. Teljes fájdalmat érzek. Megtapogatom a koponyámat. Nincs hajam! Kezemre nézek. Megpillantom véres körmeimet.
2: Katalin, Marseille van a vonalban. Egy nő keres. Magyarul beszél, de nem mutatkozott be.
3: Halló!
1: Halló!
3: Halló! Telefonál.
1: Tessék?
3: Szeretném visszakérni a hátizsákot
1: a verseimre.
3: Nem?
1: Versek? Zsákról? Szabotás? Nem, asszonyom, hát sajnos nem emlékszem ilyen versekre.
3: Hátizsák! Katalin vagyok Jugoszláviából, de most Marseille-ből beszélek, érti már?
1: Katalin Marseille-ből, hátizsák!
3: Hátizsák, szabás minta, szabás minta!
1: Maga az művésznő!
3: Igen, igen, én vagyok Nadik Katalin művésznő Újvidékről. A magánál hagyott bőrhátizsákokban vannak azok a bizonyos szabás és hímzés minták, amelyek hangkölteményeimnek partitúrái is egyszer mint. A zárlat ellenére nagy nehezen sikerült kijutnom Franciaországba, és a Kassák emlékkiállítás megnyitója alkalmából lesz egy hangköltészeti performanszom, ezért van szükségem a magánál hagyott szabás, mint a partitúrákra. No. Kivált kép a Csendélet halakkal című Goblin partitúrája kellene. Postai úton sürgősen küldje el ezeket, és ma este feltétlenül menjen el a Triceps barátom performanszára, aki 40 napos bőjbe kezd Budapesten.
1: Jó, elmegyek, de hová? Hová? Haló! Haló!
4: Én 40 napig éhezni fogok, mert ma 40 éves vagyok, és többet nem törődöm a ti világotokkal. Behegeztenek ebben a vasketrezbe. Lépésről lépésre közelítek a halál felé, szembe fogok vele nézni, és ha megpillantom a tükörképen, kilépek előles után. Férfikorom delelőjére értem, és a világot olyannak, amilyen nem tűrhetem tovább. Holnapra szétrohad a fél világ. Nem fegyverek és szemét pusztítja el, hanem a kegyetlenség, gyávaság és mohóság. Az utolsó éhezőművész sorsát Franz Kafka írta meg. Én az ő nyomdokaiban haladok. Kafka művésze azért éhezett, mert nem talált ételt, amely ízlene neki. Én azért éhezem, mert nem találtam életet, ami ízlene.
0: kisebb madárkák. A feltűnő meleg égöv, a bőr és a haj vastagsága kibla, kibla, kibla, kibla számíthat érdeklődésemre, uram. Egyre inkább ufó, ufó, ufó, ufó, ufó. Biztos vagyok benne, hogy mi itt délen, te délen erősen romlunk, formálódunk, deformálódunk. Örülünk, mint az angyalok. Tök mag! Jasszim se naziva szercem kurána. Ilyen május elsője! Ilyen május elsője! Többé tömeggyilkolás.
1: Gyermekkorom óta háború.
0: Kecske, kecske, kecske, kecske.
1: Skorpió hava, május. Na hát, mi köze ennek októberhez, Magyarországhoz? Kicsi szente, csitt, halkan, semmi.
5: Éjfél körül lehetett. A szőke énekesnő Madonna show-ja már véget ért a televízióban. A műsor sugárzását is befejezték. A tévé képernyője tündöklő szürke sineken robogott, cikrahajtők pattogtak a sineken. Kikapcsoltam a készüléket. A másik szobában férjem egyenletesen halkan horkolt. Jaj, nagyon fáradt voltam. Az a kevés szundikálás azonban tévézés közben valamelyest felfrissített, ezért bekapcsoltam a rádiót.
6: Higgye el, nekem mindig valahogy olyan érzés ez, mintha az utolsó krónikás szerepét vállaltam volna magamra. Tudósítani egy süllyedő atlantiszi világból, egy talán soha meg nem születő jövendő világnak. Ilyen küldetés illúzióval még ki lehet bírni egy ideig.
7: Ezt önmaga a vigasztalására mondja, ugye? Kissé romantikus vállalkozásnak tűnik, hogy az eseményektől félrevonuló, szemlélődő krónikásként élje meg a történelmet.
6: Itt nincs jövő számomra. Nincs esélyem, tehát aktuális vagyok.
7: Ez azt jelenti, hogy nem érdekli a jövő?
6: Én mindig 50 év előrelátásával, a jövőben való hitből merítettem lelki erőmet a megmaradáshoz ebben a sivár, visszhangtalan vidéki környezetben. Most azonban egy szikrányi hitem sincs a jövőt illetően.
7: Vannak-e még barátai?
6: A régi barátok kerülik egymás tekintetét. Társaságban kerülik a provokatív témákat. Az emberek gondterhelten, szemlesütve járnak, egymás agyát fürkészik, számon tartják ki, melyik politikai pártnak tagja. Sokan struc módjára homokba dugják fejüket, ivásba vagy alvásba menekülnek. Döbbenettel nézzük ezt a sötét, hatalmas örvényt, a kozmikus fekete lyukat, amely egyre nagyobb szívóerővel söpör magába mindent, ami a tisztességet, az emberi méltóságot, az őszinte barátságot jelentette. Pedig mindez ismerősnek tűnhet Európának is, nekünk is. Volt már ilyen a történelemben, mégsem okultunk belőle. Annyira hihetetlennek tűnik mindez, hogy azt hiszük, mindez nem velünk történik. Velünk ez nem történhet meg.
1: Lemezkezelő operációs rendszer. Formát DOS, lemezkezelő operáció.
8: DOS és segédprogram.
1: Formát
8: MD,
1: A,
8: kettőspont,
1: fordított
8: DOS és
1: MIT,
8: könyvtár
1: létrehozása a flottispont,
8: fordi,
1: tört vonal,
8: kettős pont,
1: könyvtár,
8: tört vonal,
1: létrehozása
8: a flottispont,
1: könyvtár, fa, fájlokkal
8: együtt, a,
1: kettős pont,
8: tört vonal,
1: nagy, kettős pont,
8: könyvtár,
1: fordi, a fájlokkal együtt,
8: mit,
1: könyvtár törlése,
8: a,
1: kettős pont,
8: kettős pont,
1: tört vonal,
8: mit,
1: könyvtár törlése,
8: kettős pont,
1: hova,
8: cv,
1: kettős pont,
8: fordított tört vonal,
1: mit,
8: egy könyvtárral fejje,
1: kettős pont, hova,
8: cd,
1: a,
8: cd,
1: pont,
8: könyvtárváltása flottira,
1: Formát,
8: jelölés, ikon,
1: könyvtár, fájl, elmentés,
8: könyvtár, fájl,
1: elmentés.
5: Felmentés. Amióta megszűnt a munkahelyem az irodalmi heti lapnál, férjem kis nyugdíjából és az én munkanélküli segélyemből éltünk 3 hónapig. Mostanra már ez a kis segély is lejár, de szerencsére sikerült beiratkoznom egy szakmai átképző tanfolyamra, amelyet a munkaügyi hivatal támogat anyagilag. Reggel 4-5 óra között ébredek, tanulok, egyetmást elvégzek a konyhában, 7:30-kor indulok a tanfolyamra, ahol személyi számítógép használatára. De elsősorban szövegszerkesztésre oktatnak déli 1 óráig. A német órák a szövegszerkesztői tanfolyam befejezése után kezdődnek. Hetente 2-szer a kezdők számára indított esti angol nyelvtanfolyamra is járok, saját költségemre. A férjem sajnálattal, vegyes tisztelettel hagyja. Legnagyobb örömömre most éppen nem iszik.
9: Most hagylak, nem szólok semmit. De ha vége lesz a tanfolyamnak, lesz 1-2 szavam.
5: Miért nem veszed észre, hogy amikor munkahelyet keresek, az üvegezőnővel törődöm, a művésznő kéziratait gondozom, számítógép és nyelvtanfolyamokra járok, akkor az elől, az éned elől menekülök, aki a sátánnal cimborál.
9: Éppen most hozod ezt föl, amikor nincs baj, amikor többnyire békésen, gyermeki ártatlansággal alszom.
5: Éppen ez a testvéri béke juttatja eszembe, hogy már korábban is élettünk volna így, mint nő és férfi. Mindaddig, amíg újra el nem választ bennünket a cimborád. Engedd, hadd ölejelek át. Nagyon bevilágít a hold, nem bírok aludni.
9: Nyugodj meg, és aludj szépen. Reggel korán kell kelned.
5: Olyan jó a tested melege, és a dohány füst szabad. Kibontakozom a leléséből. Gerincemet, tarkómat eléri a hold korbácsa. Egyre jobban érzem a sátán szagát. Távozz, sátán, ez a férfi az enyém. Ez a teli hold harmata. A kétségbe esett szerelmesek, és neked, sátán, ez semmi közöd. A gyöngyöző nyírfa nyála lecsordó zsenge fakérgé, gyere

0: Szárt darabot láttam, amelyben a többi szereplő által szenvedélyesen ostromolt vonzó arisztokrata hölgyet egy vállas, magas, szakállas fiú játszotta, és utolsó cseppjéig kielvezte azokat a helyzeteket, amelyekben jó nőnek lenni.
1: Most nem szúrok
0: szóval
1: semmit.
0: Gyaníthatólag a férfiak is tudják, hogy mi jó neki.
2: Azt olvastam a szerelemről. Ha egyszer az a vágyakozás, hogy képesség meghal, az ember önmaga eleven sírjává válik, és az, ami még tovább él belőle, csupán merő hamuja annak, ami annak előtte volt.
0: Tudod, hogy Lou András Szalomi azt híreztelte magáról, hogy éjszakánként kihullnak a fokai, és hóborította testének leple alatt Sigmund Freud és Friedrich Nietzsche maszturbál. Hallottad? Nem.
3: Szerintem
4: ne foglalkozz vele.
0: Nárcisztevet, tejszihabba. Az volt a szokása, hogy fura leveleket írt ezeknek az uraknak, lekornyadt szellemükkel és fütyiükkel kapcsolatban. Emiatt ezek az urak igen mély gondba, filozófiába és mély lélektanba estek. Majd bosszúból macskává, madárrá és tehérné változtatták műveikben a nőket.
5: Engem a reinkarnáció jobban érdekel.
3: Képzeljétek! Azt szeretném, hogy legközelebb hattyúként szülessen újjá. Én viszont arra vágyom, hogy ó, bárcsak narancsos láda lehetnék egy űrhajón 100 év múlva.
1: Ezek a mai faszfejek azt sem értik, hogy a reinkarnáció nem azonos a múlt utazással.
2: Nincs feltámadás. Nincs reinkarnáció. Enyészet van. Kozmikus törvényszerűségek vannak, amelyeknek csak részleges megértésére vagyunk felkészítve az evolúció során. Annyira, amennyire létfenntartásunkhoz szükséges. Az emberiség egyfajta vírus a makrokozmoszban, pusztító és ezzel önpusztító és járvány, amely megjelenik, tetőzik és elmúlik, miután elpusztította azt a környezetet, amely a létét jelenti. Elnézést, ez nem is illik ide.
5: Én szeretnék részt venni egy olyan tanfolyamon, ahol megtanítanának arra, hogyan ismerjem fel, és emlékezzem vissza előző életeimre.
1: Az időbeli utazás feltalálásával egy időben a jövő lényei között létrejön majd egy megállapodás. Ez a megállapodás az időutazást fogja tiltani.
5: A vízióra éppen most cseppenti el az éjfél utolsó cseppjeit. Ka! Ka! Ka!
2: A nyugati ablakból hosszú, vastag és azonosíthatatlan állatfarka ereszkedett le. Óvatosan és ügyesen feltornázta magát a fehér ebédlőasztalra, ott kígyószerűen összetekeredett és megnyugodott. A szomszédnőm döbbenettel figyelte az összetekeredett nyálkás lényt, amely furcsán remegni kezdett. A farokból lassan egy nyúlánk férfi kúszott elő.
5: Júj!
2: Magas nyakú fekete garbó volt rajta, és habár vékony, zuzmaraszerű anyag borította egész koponyáját, mégis a híres képregény figura Ellen Ford vonásait fedeztem fel arcán.
6: Boldog új évet!
2: A szomszédnőm éppen kétségbe esetten dörzsölte le arcáról a hal pikkelyeket. Amint lehullottak a pikkelyek, hal arca fokozatosan visszaváltozott gyannyáévá. Barna szemét ilyetten hol rám, hol furcsa vendégemre meresztette. A növekvő plazma lény az asztalon tekergett előttünk, és láthatóan felélénkült. A zuzmara majdnem teljesen leolvadt arcáról. Fiatalember, maga ki tudná írtani itt a csótányokat?
6: Nem. Nem ezért jöttem.
2: Pudingszerű teste újra rázkódni kezdett. A hasamhoz hajolt.
6: E havas éjféli csendben meg akarom hallgatni a femininum hangját. Ilyenkor jól kivehetők ezek a hangok. A kiterjedés nyugalmából, a csend és a tér női termékenységéből erednek.
2: A maga istene üres, vagy anyagból van?
6: A tiszta szellemről, mint lényről vagy egzisztenciáról való elképzelés nagy abszurdum. Képzelgés csupán. A dolgok sokkal egyszerűbbek, és mégis felfoghatatlanok.
4: Vizek.
7: Ölén.
4: Szilfa. Árnyéka. Ott.
7: A föld.
4: Alatt.
7: Itt.
4: Oszlopot. Nőd be. Az ősz. Sötét. Mohája. Umáne. Padmehum.
8: Padme.

0: írjál csak nyugodtan. Én sem tudok már aludni. Ne ijedj meg. Eloltottam a gázt. És azt is írd meg. Az ember nem élheti túl önmagát. Ez az ő teljessége.
1: Leírom, de jobban tennéd, ha ezt a saját könyvedben használnád fel. Júniusig le kell adnod a kéziratot, és még alig írtál.
0: Nézd, drága, az ég nem tőlem kék. A mű nem érdekes. Akkor is lásd magad, amikor már elmúltál. Akkor hajolj le majd a peremére.
1: Akkor hajolj le majd a peremére a mű iránt. Teljes odaadással, és csak későn vedd ott röpke képed észre, csodálatos és rémült hallgatással.
2: Azt gondolom, azért van szolga természetem, mert családunkban azt láttam, hogy minden nő nem csak családanya, hanem családfenntartó is. Szótlanul kiszolgálták férjüket, gyermekeiket. Ugyanúgy, ahogy ezek a nők, én sem tudok nemet mondani. Hagyom, hogy kihasználjanak az emberek. Néha-néha méltatlankodom emiatt, de aztán minden marad a régiben. Az első férjem a rádióban a népzenei osztály egyik szerkesztője volt, és 24 évvel volt idősebb nálam. A házasságba menekültem alig 21 évesen a férfiak zaklatása elől. Tapasztalatlan révén azt hittem, hogy egy 45 éves férfi nem fog szexuálisan zaklatni. Tévedtem. És megcsalt szívvel, fával. Alig 22 évesen szültem. A fiam lett és maradt mindenem. Az ő nógatására mentem, hosszú egyedüllét után ismét férjhez. Gondolom attól félt, hogy a nyakán maradok koloncnak. Hát jó. Férjhez mentem, ahhoz a kedves halkszavú emberhez, akit már régebbről ismertem. Ebben a házasságban elsősorban arra törekedtem, hogy otthon teremtsek mindkettőnk számára időskorunkra. És amikor meghalok, ne hagyjak magam után rendezetlen dolgokat és ügyeket. Mégis mielőtt végleg elmennék, szeretnék néhányszor úgy Isten igazából nemet mondani.

0: Halló? Én vagyok. Megnézte a videókazettát és a hozzám mellékelt levelemet, amelyet innen Marseille-ből küldtem? Azért hívtam fel, mert arra szeretném kérni, ne tegyen említést a férjének azokról a dolgokról, amelyeket rólunk írtam. Azért jöttem ide, idegenbe, hogy megtaláljam a bizonyosságot, eljussak a felismeréshez. Ehhez egyedül a szenvedés az út.
1: Őszintén kívánom, hogy megtalálja azt, amit keres. Én vajon hallgassak-e arra a hangra, amely már több éve azt mondja a fejemben? Elegem van. Nem bírom tovább. Nem bírom. Maga olyan távol van, kedves művésznő. Mégis beleszőtte magát az életembe, és nem tudom, jó ez vagy rossz, de... Kimozdult tengelyéből az életem, és félek ettől. Tudom, hogy történni fog velem valami. Maga és az üvegezőnő juttatott el erre a felismerésre. Halló, itt van még? Semmi. Semmi, érti? Nincs semmi. Elsilányult az életem, eltompultam, elbutultam, hát nem érti, hogy nincs semmi. Semmi.
0: Arra vigyázzon, meg ne csalja önmagát.
1: Elmúltak az ünnepek. Ki kell józanodnom. Fel kell ébrednem végre ebből a lidércálomból.
2: Amikor egy nő 35 éves koráig összezárva tartja lábait, utána már lekésett a szerelemről és a költészetről.
1: Hogyan, Bukowski úr?
2: Kerülje a hitelkártyát, és soha semmi se fizessen időben. Jegyezze meg, nincs a világon az a tisztára mosott seg, amely többet érne $50.

0: Amint lenézed, azt a percben, alig, tudom, hogy ki voltam, mikor felébredtem, de azóta, de azóta, de azóta, de azóta,
1: nem is jó irányba utazom.
2: Figyel csak, a vízióra most csepegi a pontos időt. K. Titokzatos. K. Életerő. K. A K. Finom. K. Hasonmás a K. A K. Másolat. K. Válik. K. Valósága. K. A K. Mágikus. K. Művelete. K. Hatására. K. K. K. K. K.
3: Nem, ez nem álmodás, ez leskelődés a hátad mögé. A vízóra csepjei ezt csepegik.
2: A kis házam, amely képkeretező műhelyem is egyszer mind, vegyes építőanyagból épült, vályog téglák is vannak benne. Azon a télen erős fagyok voltak Újvidéken. Kora tavasszal egy reggel, korán elmentem az úrról, és déltájban, amikor megenyúlt az idő, bugyogni kezdett a falból a sáros barna lég. Nem vettem észre a csőtörést. Mindenem elázott, sáros lett, mire visszaértem. A levelek nagy része megsemmisült. Ennyi maradt, ami most magánál van. Túl sokat megismertem ebből a nőből, és jó ideje nem a saját életemet élem, hanem az övét. Hát nem tudom, ki vagyok.
3: Maga is volt már úgy.
2: Mint a tévedésből nem a saját.
3: Nem valaki. Hanem valaki másnak az életét élni. És végül már úgy összezavarodik, hogy
2: képtelen megkülönböztetni
3: őket egymástól.

0: 1. Ez a repett fal álomkortól terhes. Ki ez a darás fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz fal, ha én darázs vagyok, és bennem ez a rovar, ember, akkor hol végződöm én, s hol kezdődik az ember?
1: Van halál közeli élménye?
2: A 90-es évek közepén...
3: A 90-es évek közepén...
4: A magyar-horvát vasúti határát járónál a horvát tengerpartra
3: induló... A horvát tengerpartra induló
5: nemzetközi vonatra akartam felszállni.
4: Az esti szürkölet hűvös nyálkájától
3: kábultan vonszoltam magam után két nehéz bőröndömet.
5: Négy sínpáron kellett átcipelnem teremet.
3: Valami távoli kiáltás a sinekenyért utol. Hé!
4: Nem jutott el a tudatom,
3: hogy ez nekem szól.
4: Egy fél fejmozdulat oldalra, mint egy 30 centiméter
3: a fejemtől, hangtalanul
5: tolatott hátrafelé egy tehervonat.
4: Egy lépés mentett meg. Őrangyalom most sem engedett távozni.
5: Ezúttal adott egy lépés előnyt.
1: Sok halottja van?
6: A páncélvonat megdördül haraggal, de csak a pávák hallják, s kitárják rá farkukat kénytelen, s a fiatalok vérébe zuhog ütegeiből a szerelem, mert küzdeni kell a halálban is.
4: Nem véletlenül jutnak eszembe József Attila sorai,
3: szinte minden alkalommal Balatonszárszó vasúti sínjein, valahányszor átrobog rajtuk a
5: Budapest-Zágráb-Split között közlekedő vonat.
3: József Attila Balatonszárszón egy tehervonattal összeülelkezve távozott el.
5: A síneken üszkös szürkület hajolt le hozzá. Kiszürcsölte szeméből a fényt.
3: Eltávozott szeretteim listája egyre bővül. Sokan búcsú nélkül hirtelen távoztak. Másoknak megadatott a búcsú lehetősége.
1: És a szülei?
5: Nem voltam anyám mellett, hogy elbúcsúzhasson tőlem. Ezt sosem bocsátom meg magamnak. Hideg kórházi lepedők dörzsölték ki szeméből a búcsú fájdalmát. Apám vérében hosszan tartó láz virágzás.
4: Fortyogó sebei a falakon, tüzes vaskerítés a rám zuhanó égbolton. Apám tüdővize ellepte a szobát, a bútorok fuldokló halálhörgése azóta kísér.
3: 6 hetes csecsemő unokám fürdetés közben,
5: édesanyja
3: karjai közül röppent el hirtelen.
1: Van-e mindennek valami tanulsága?
5: Ha minden távozás
3: valójában megérkezés, akkor érkezésünket ott,
5: a vágányok
3: túloldalán
5: sok szeretett
3: emléklény várja,
5: valóságosabban, mint a sinek
3: innenső oldalán lévők.
5: És én hálás vagyok
3: a vágányok mindkét oldalán rám várakozóknak. Különösképpen őrangyalomnak,
5: aki még a vágányokig is lelkis.

elhangzott: Élhetek az arcodon? Bevezetés Ladik Katalin magánmitológiájába. Szereplők: a szerző alakjai, üvegezőnő Kismari, művésznő Ónodi Eszter, szerkesztőnő Takács Katalin, valamint Ladik Katalin saját maga. Férj: Ballai Péter. Matkovics: Hegedűs D. Géza. Matkovics szerb hangja: Brenner Zoltán. Janja: Kecskés Karina. Kinga: Barcs Kata. Tiszt: Vicei Zsolt. Szent Jóbi: Túróci Szabolcs. Triceps: Lantos László. Jusszuf, úgyis mint farokember, Keszég László. Charles Bukowski: Dr. Máriás Béla. Műsorvezető: Mészáros Béla. Az ügyelő szerepében Herceg Tamás. Zene: The Pastors. Az együttes tagjai: Hevesi Nándor, Porteleki Áron, Kovács Royal Ferenc és Kis Árpád. Ószláv ének: Brenner Zoltán. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Ladik Katalin azonos című regényes élettörténetét rádióra alkalmazta Lőkös Intikó. Dramaturg: Csejcsner Otilia. Rendezte: Szilágyi Kornél. Készült a Magyar Rádió 20-as stúdiójában 2012-ben. A felvétel legutóbb 2017. október 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Adik Katalinnak. Egyszerre szél és fehérség, por, kísértés. Mindenki valamit keres, még a homok is ideges. Kosztolányi Dezső. A darabbal semmi mondani valóm sincs a költészetben kikísérletezett materialista poetikám követeli a teret.

0: Hová lett az aspirin, a Bayer? Szépen ide készítettem, hogy reggel azonnal bekaphassam. Már hónapok óta migrénnel ébredek. Vagy zsába? Kinyomtam a zöld fólián. Szeretem átnyomni az aspirint a fólián. Éppen olyan érzés, mint kinyomni a kaucsuk baba szemét. Gyöngy szemét. Te szemét. Te szemét. Kiáltoztam, dorgáltam a babáimat, és a vége természetesen mindig az lett, hogy kibögtem a szemüket. Gyöngy szemüket. Te szemét. Te szemét. Te szemét. Most néztem meg először közelebbről az aspirint. Most néztem vele először farkas szemet. Farkas szemet az aspirinnal. Az ereket is láttam a tenyeremen. Az egyik ott lüktetett az aspirin alatt, emelgette, játszott vele. A zöld ér játszott a Bayer aspirinnal. Lazac azt mondta, olyan az ütőerem, akár a neretva. A másoké kék, lila fekete, az enyém meg akár a neretva, kifejezetten almazöld. Összefirkáltad magad zöld tintával? Kérdezték már kislánykoromban is. Később egyszer tényleg összefirkáltam magamat zöld tintával. Úgy néztem ki, mint akit megnyúztak. Azért nyúztak meg, hogy lefényképezhessék egy orvosi könyvbe illusztrációnak. A zöld ér játszott a Bayer aspirinnal. Be kell tennem a kontaktlencsét. Hol a kontaktlencsém? Te Isten, tán csak nem kaptam be álmomban az aspirint és a kontaktlencséket is. Szeretem. Mennyire megszerettem a Bayer aspirin tiszta, száraz, ízetlen ízét. Éppen ízetlensége a kellemes. Pontosan az, ami. Egy új szó kellene. Hol van... az ízetlenség pikantériájára. Valami angyali. Az iskolában is mindig ettem a krétát. Álltam a végtelen fekete tábla előtt, és eszegettem a krétát, olykor csigácskákat morzsolva, vagy úgy érezve, fogaimat is megőröltem, megettem, és nem mertem mozdítani a nyelvemet. Hogy is mertem volna mozdítani? A barátnőm azt mondta, éppen olyan lehet az angyalok pöcse is. Éppen olyan tűhegyes. Ő akkor már volt fiúval. De úgy igazából halálosan egy macedón freskó részletbe volt szerelmes. Az egyik barátom meg azt írta, fel is olvasta az önképzőkörön, hogy a karfiol az angyalok agya és ürüléke is egyben. Gipsz agya, gipsz ürüléke. Ő akkor még nem volt lányjal. Jaj, elkések. Hol az aspirin? Muszáj megtalálnom. Irén is panaszkodik, rém fáj a feje. Cikcakot lát. Hány hajnalonta. Vagy tényleg nem migrén? Zsába? Utálom ezt a szép szót. Utálom a szép zsabós kislányokat, mert amikor azt mondják zsába, mert amikor azt mondják zsabó, én mindig azt hallom zsabba, zsabba, zsabba. És az a nő jut eszembe, akinek az egyik agykamrájában vagy hol a fenében béka nőtt. Nem vagyok tán én is vízfejű. Hol a melltartóm? Jaj, ki látott már ilyen kuplerájt? Ki látott? Itt van. Kicsit savanykás. Éppen így húzzák ki a magzatot. Nyissz, elvágják a zsinórokat, és viszik a csap alá.
1: így szépen, és visít, visít, mint a kis malac.
0: Bárki mostan volna az este. Tán csak nem a gyerek kapta be az aspirint, vagy a hamutálcába tettem? Melyikbe? A zöld összetört, a sárga is, de azt megragasztottam.
1: Itt van, megvan. Elősonfordált a bugyi alól.
0: Valaki rádobta a bugyimat. Kidobta rá a vörös tuborgra, éppen a vörös tuborgra a bugyimat. Ezt is ki kellett volna mosnom. Mi ez? Ja, a cserkész liliom. Lazac hozta a gyereknek. Nem tudom, azt sem tudom, mi a különbség az anzsú és a cserkész liliom között.
2: Ha-ha-ha,
0: nevetett Lazac.
2: Hanzsup, nem hanzsup, anzsú. Ha-ha-ha.
0: Nevetett Lazac. Cserkész liliom tipró, mondtam Lazacnak. Sosem volt olyan jó Lazaccal, mint az este. Forogtunk, akárha nyárson illatozva. Gyöngyház cserkész liliom a tuborgban. Istenem, ültünk azon a csöpp bulmisi teraszon, térdünk összeért, és szétesett a fejem, és szatyromba csúsztattam a vörös tuborgot, akárha az asztalt, a kis teraszt négerekkel, kurvákkal, japánokkal, péderekkel, lázas, újbalos és sápkóros, újjobbos ficsurokkal együtt, akárha az egész bulmist, Párizst. A mosóporos zsákból csináltam a szatyromat. Párizsban is utána fordultak. Az úr!
1: Tényleg tesznek az úrt is a mosóporba?
0: Kérdezte a gyerek.
1: Biztosan, ha azt írja. Miért hazudna egy gyár, egy óriási mosóporgyár? Hogyan festene egy össze-vissza hazudozó mosóporgyár? Mi az, hogy az úr? Kérdezte.
0: Az úr, kérdezd meg Lazactól, hiszen nem csak az égben, a vízben is van. Az úristen, itt még valóban elkések. Hány óra? Mikor lesz egyszer már vége ezeknek a borzalmas reggeli zűröknek?
1: Jaj!
0: Felsértettem ismét.
1: Jaj,
0: fel. Azt mondják, az állandóan irritált szemölcs tűnik át legkönnyebben rákká. A múltkor a gyerek hozott egy rákot a Dunáról.
1: Mi ez? Kérdeztem dühösen.
0: Rákosi Mátyás, mondta. Egy bácsi keresztelt el így.
1: Ki volt Rákosi Mátyás?
0: Kérdezte.
1: Egy kopasz adai pasas, mondtam. A szemölcs tűnik át legkönnyebben.
0: A szemölcs. És akkor a zöld erecskék, a zöld ütőerek mind-mind átszíneződnek majd.
1: Fekete, korom fekete tussal rajzoltatnak. Rajzoltatok át.
0: Lazac. Rák a víz alatt hátrál, mint mondani szokta Kutuzovi Alkat.
1: A kínai horoszkóp szerint meg sárkány,
0: fennél a felhők felett.
1: Ha láthatnám legalább, pontosan a hátam közepén van. Még nagyobb tükröt kell vennem, vagy még egyet, erre a falra is, meg arra is.
0: A kapcsok sérthették fel. Mind bonyolultabbak a melltartó kapcsai. Ezt is akárha zsilettből alakították volna át melltartó kapocsá. Nem szabad többé melltartót viselnem. Úgy sincs kimosva, úgy is tönkre ment már. Így, éppen így folytják a vízbe a vak kis macskákat. Majd még megerősödnek a melleim önnön súlyuktól is. Tornáztatnom kell, különben is tornáztatnom kell őket egy kicsit. Így, meg így. Úgy látszik, nem véletlenül volt évekig a szavanjárása. A hátam közepére kívánlak foltnak. Valaki megsokalta, és ideült egy rákgyanús szemölcs képében. Ide, pontosan a hátam közepére. Foltnak. Nagy fekete foltnak. És most irritál, szurkál, akárha tűk lennének a gyökerei. Kín az a végtelenségig ez is. Olykor már egészen a szívemig szúr.
1: Nő. Állandóan érzem, nő a folt a hátamon. Egy napon majd már én leszek a folt. A foltom folt. Egy foltos folt. Sosem felejtem el azt a napot, amikor véletlenül bugyi nélkül szaladtam el hazugúról. Mennyire más volt az a nap. A városházán, a piacon, a színházban, a hentesnél, a buszon. Mindenütt valami kellemes húzatot, isteni sugallatot éreztem. Isteni sugallatot alulról. Egész idő alatt Marilyn Monroe-nak arra a jelenetére gondoltam, amelyben a szellőztető rácson felemeli fehér szoknyáját a húzat. Elhatároztam, többé nem húzok bugyit. De aztán hirtelen nagy tél lett, és én kettesével kezdtem húzigálni magamra a literes bugyikat. Öreg anyám, az én jóságos öreg anyám sem viselt bugyit soha. Csak megemelte kissé, nem sokkal bokája fölé, tonnás bunyavát szoknyáját, és a tűfokán is át tudott pisilni. Moszkvában a Kreml nagy-nagy harangja előtt, amelyet önnön túlsúlya nyomott agyon, és sosem is fog megkondulni, öreg anyám tonnás fekete bunyavát szoknyája jutott eszembe. Vidékünkön nincs semmi, ami monumentálisabb lenne e szoknyánál. Ne is legyen, ne is legyen. Milyen régen főztem már tarhonyát. Az ő tarhonyája olyan volt, akár a gyöngy. Kislánykoromban sejemre főztem, és vak kaucsuk babáim nyakába kötöttem őket. Milyen régen üldögéltem már a sírjánál. Pedig egyedül vele tudom megbeszélni, letisztázni a dolgokat. Azért is kezdek már ismét összegubancolódni. Összegubancolódni. Szörnyen. Ha én is bunyavát szoknyát viselnék, nekem se kellene bugyi. Elkések. Még mindig nem pakoltam ki ebből a bőröntből. Majd ha nagy takarítást csinálok. Már csak nagy takarítást csinálhatok. Le kell borotválni a lábamról a szőrt. A hónajamat nem borotválom, a hónajamat nem. Édesanyukám mesélte, ők lánykorukban újsággal égették le lábukról a szőrt. Sőt, az is megtörtént, hogy a férfiak is azzal kapták le arcukról a borostát. Leégessem, de ha belekap a szemérem szőrbe is, sünt még valahogy, de leégett sünt, aztán már végképpen nem kefélek. Hülye, még felgyújtom a házat. Az lenne csak egy alapos nagy takarítás. Elkések, hol a Bayer? Van-e burgonya? Majd hazaugrok és kotyvasztok valamit ebédre a gyereknek. Lehet, hogy Lazac is eljön. Mi lesz, ha nem jön el többé? Liszt! Liszt, van-e még a zsákban? Júj! Milyen kétbalkezes vagyok ma. Mind oda a nullás. Több, mint félig volt a zsák. Milyen gyengé dolog a nullás. A nullás. Így még Lazac sem tud behízelegni, simogatni. Édesanyukám Liszt Ferencnek hívta a Lisztet, és ha szitált, gyúrt, sütött, Liszt haláltáncát dúdolta mindig. Hová lett a kis részszitája? Hová lett a nagy részszitája? Hová lett a kis részszitája? A moly pilléket meg moholi legényeknek hívta édesanyukám. Olyan aszpirin ízű a nullás. Hol az azúr szatyor? Ezután majd az azúr szatyorban tartom a nullást. Majd meghagyom a gyereknek, porszívózzon fel. Porszívózt fel, aranyom a nullást. Porszívózt fel, aranyom a nullást. Milyen gyengéd dolog a nullás.
0: Lisztol vaj!
1: Kiáltotta a Varga a fölfeszített Molnárnak, az úrnapi passiójáték Krisztusának.
0: Lisztol vaj!
1: Megállj, Varga! Szálljak csak le a keresztről, szálljak csak le. Fogadom, hogy beverem a fejed. Nem, ez így nem tetszik nekem. A liszthez kell kötni. Lisztben. Egy óriási elhagyott malomban kell játszódnia. A lisztes gerendák puha hattyúprémes keresztje nullásba kell, hogy folytsa a Vargát. Majd mondani fogom Lazacnak, vegye rá Simont.

előtt csintett habos torta. Ismét kalandja volt az áruházban, az Újvidék áruházban. Az ő körülményes, hol mikro, hol makro szinten futó módján adta elő, bírósági idézést kapott, reggel 5-kor jelenjen meg a bíróság alaksorában. Komoly stressz volt ez Simon számára. Olyan pillanat, pontosan olyan, mondta, amikor szépen bedilizhet az ember. Felkapta a kapu előtt levő teli bakelit kukát, és egész délelőtt emelgette. Aztán meglefekült, hogy hajnalban fel tudjon kelni. Persze mindenhez tudniok kell a kedves nézőknek, hogy Simonnak egykor meglehetősen sokat kellett járnia a bíróságra. Többször is elítélték volt, feltételesen. Már máskor is mesélte, valami megmagyarázhatatlan bizarr vonzalmat érzett a bíróság alaksorában, a kanalizáció és más csőrendszerek, laokoni kígyói között levő csöppkézbesítő irodák szürke egyenruhás törpéi iránt. Valóban egytől egyig mind kisnövésű törpet. Miről is van szó? Arról, hogy ha nem találják otthon az embert, berendelik hajnali 5-re, hogy mielőtt még ismét szétszaladnának, átvehesse a kék idézését az illető. Tehát már 3-4 órakor fel kell kelni az embernek. Nem tudom, ez más bíróságokon is így van-e, vagy ez csak újvidéki specialitás. Egy havi elmaradt házbért követeltek rajta, tehát mégsem komoly ügy. Mégsem kezdődnek el újra a kihallgatások, tárgyalások, ítélethirdetések, amikor mint biliárdgolyó koccannak össze a tért kalácsok sora. Az is lehet, a törpék megszerették. Ám hiába, Simon már nem tudott visszazökkenni a normális kerékvágásba. Először is 10 darab különböző színű fésűt vásárolt egy cigánylánytól, és szépen sorban mindegyikkel megfésülködött. Meg a kékkel, a lilával, zölddel, pirossal, feketével, sárgával, barnával, fehérrel, rózsaszínnel, csontszínűvel, meg előbb a haját, aztán meg a szakállát, azt a rézdrót gubancot, előbb a kékkel, aztán a lilával, zölddel, pirossal, majd szépen szétszortírozta őket a zsebeibe, a lilát a fazon, a pirosat a far, a rózsaszínt a belső zsebbe. Hogy mit is jelentett ez, nem tudom pontosan. Tán azt, hogy meg fogja változtatni életét, nehogy ismét bíróság elé kelljen állnia. Ezután fésülködni fog rendszeresen, először mindig a kékkel, aztán a zölddel, lilával, pirossal. Jaj, a fejem, jaj, a fejem. Zsabba, zsabba, zsabba, zsabba, zsabba. Meg kell mondanom neki, inkább azt a passió játékot írja meg, vagy a Léda és a hattyút. Milyen különös vonzalom is a miénk. Léda és a hattyú, a súzott, a lisztezett tollak, a gipsz tollak, hótollak, hótollak, hótollak, hótollak, hótollak. Csak lazac észre ne vegye, elkések el. Ki az? A szódás. Elkések, minden nap elkések. Zsába, zsába, zsába, zsába, zsába, zsába. Szétesik a fejem, szétesik a fejem. Most meg kicsönget. Az újságos hozza a háborút. Nem látom, be kell tenni a kontaktlencséket. A múltkor ki kellett vennem a színpadon, mert alá került az afrikpor, és tévedésből nem a szerzőt vezettem fel a színpadra, hanem az egyik helyi politikust. Meg kell szopni egyenként szépen, mint a bombont, a lencséket. Elkések. Né, itt az aszperén is, né. Itt van. Zsába, zsabó, zsaba, zsába, zsabó, zsaba. A bajer, a bajer, a bajer, a bajer. De hisz ez kereszt. Kereszt a zöld hálóban. Víz nélkül nyelem le, olyan nullás ízű. Érzem, már is ragyogni kezd bennem. Egyszer el fogok utazni Stuttgartba, és bemegyek a Bayer gyárba, és egy friss, még meleg, még érintetlen aspirinnel fogok áldozni ott a helyszínen. Hogy ragyog bennem a keresztje? Hogy ragyog?

Hogy ragyog, hogy ragyog. Minden porszem hogy remeg a húzatban, hogy remeg a kereszthúzatban. Istenem, ha-ha-ha, cukpor, hull. De tán már én nem is vagyok. Hull, hulla, szép halott vagyok. Kereszt a zöld hálóban. Víz nélkül nyelem le, olyan nullás ízű. Érzem már is, ragyogni kezd bennem. Egyszer el fogok utazni Stuttgartba, és bemegyek a Bayer gyárba, és egy friss, még meleg, még érintetlen aspirinnel fogok áldozni ott a helyszínen. Hogy ragyog bennem a keresztje? Hogy ragyog? Hogy ragyog?

Minden porszem, hogy remeg a húzatban, hogy remeg a kereszthúzatban. Istenem, ha-ha-ha, cukpor, hull, de talán már én nem is vagyok. Hull, hull.

Bayer Aspirin. Tolnai Otto monodrámáját előadta Ladik Katalin. Zenéjét szerkesztette Gebauer Mária. Szerkesztő Marsol Éva. Rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvételt Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna készítette 1997-ben, és legutóbb 2016. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Híreink következnek. Egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza pártalelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza a nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Interaktív háromnapos fesztivál kezdődik ma a Szegedi Kövér Béla Bábszínház 80. születésnapja alkalmából. Az új szegedi Erzsébetligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Bábszínház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érdeklődőknek, holnap este pedig Halász Judit lép fel az új szegedi szabadtéri színpadon. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat este Komárom-Esztergomvár megyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa, emellett főutakra is fák dőltek. Végül az időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, égesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy. Kálmán Orsolyával, a Magyarországi Rendőrfőnöknők Konferenciájának elnökével Hegyi Imre beszélget.
2: Segítsen ki beszélgetésünk első perceiben. Mi a tiszteletteljes megszólítás formulája?
3: Hát ha nagyon röviden akarom mondani, akkor testvér, ha hosszan, akkor azt mondom, hogy Magyarországi Rendfőnöknök Konferenciájának elnöke.
2: A testvér szó nekem egy picit, én olyan régen születtem, mint hogyha lejáratódott volna itt a magyar közéletben.
3: Én úgy remélem, hogy már elfelejtette mindenki ezt a lejáratást, és nem is akarja olyan értelemben használni, ahogy annak a korosztálynak az iszonyatos, hanem inkább úgy használja, hogy testvér, tehát egy test, egy vér tagjai a kereszténységben.
2: Az előbb említett egy családi vonatkozást is ennek a testvér szónak az értelmezésével kapcsolatban.
3: Hogy pontosan így vagyok a saját öcsémmel, aki 35-ben született, hogy ne is mond nekem ezt, hogy testvér. Pedig igen. Hát igazán jó testvérek vagyunk, és ő pedig nevel 9 gyereket, saját gyermeket, és azok nagyon jó testvérek egymásnak. De hát az ő lelkében is még ott vannak a gyermekkorának azok a mély nyomai, amikor a testvért másra használták.
2: Orsolya testvér, beszélgetésünk első felében inkább a magánszféra érdekelne engem. Mi a története annak, hogy annak idején, gondolom, nagyon fiatalon apácának szántál magát?
3: Hát először is a legfontosabb és a lényeg benne az Isten hívó szava. Tehát az a tény, hogy megérzi az ember, hogy minden, ami a Földön van, az hiába való, és valami fontosabb van, valami, ami örök, valami, ami változatlan, ami nem hiába való, nem egy törtetés, egy tülekedés ebbe a világba. Konkrétan mondjam, gyerekkoromban, vagy fiatal lánykoromban olyan élményem volt, hogy elkezdtem érettségi után dolgozni, irodában, olyan iskolába jártam, és akkor hát lehetett venni ezt, lehetett azt, akkor még lehetett venni abból, amit kerestem, és akkor kiderült, hogy ez nem elégíti ki az életet, hogy ez kevés. Hát most mindig egy újat, mindig, és csak azért, hogy egy új kosztüm, egy új kalap, hát ezért nem érdemes élni. Többre vágyik az ember. És akkor ismerkedtem meg a Katolikus Lányok Országos Szövetségén keresztül a Szociális Testvérek Társaságával. Ez a Leány Ifjúsági Szervezet egy nagyon jó ifjúsági szervezet volt, aki lelkületében mélyen katolikus, aktív, modern nőket akart nevelni, akik a társadalom minden helyén megállják a helyüket, vagy minden helyzetében megállják a helyüket. És hát ott megismertem a testvéreket, akiknek sokkal tágabban ez a feladata, de ugyanakkor lekötve magukat az Úristen hívó szavára. És hát akkor elérkezett Budapest ostroma, és akkor pláne úgy éreztem, hogy semminek semmi értelme, hiszen halomra dől a szüleim úgy összekapargatott kis családi háza, mert oda lőnek a németek, meg az oroszok, aztán jönnek az oroszok, azok elvisznek mindent. És ez borzasztó volt. Ezután csak azt lehetett mondani, hogy Uram, egészen akarlak követni, és azért szeretnék élni, hogy az emberekért dolgozzak. Tehát Istent dicsérjem, az embereket szeressem, szolgáljam.
2: Nagyon szép gondolatok ezek, és ilyen magasztos mondatok mellett én félve fogalmazom meg a magam kis ellenvetéseit, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy Krisztus az embereket arra teremtette, hogy boldogan éljenek, hogy családot alapítsanak, hogy szaporodjanak. Nem iszonyatos lemondás ez egy ilyen isteni parancs szellemében?
3: Akiket az Úristen magának hív, azoknak adja a lélekben azt a gazdagságot, hogy sokkal inkább anyává lesznek, mert ügyeknek, társadalmi rétegeknek, korosztálynak lesznek az anyái, anyjai, és ezt meg is tapasztalja az ember, tehát semmiképpen sem úgy, hogy értelmetlen lett, mert gyümölcstelen az élet, nincs utánpótlás. Mint említettem, az öcsémnek 9 gyermeke van, tehát unokatestvéremnek szintén, szóval olyan család, ahol bőven volt gyermekáldás. Szokták is mondani, hogy bepótoltuk, amit te elmulasztottál, akkoriban, amikor még nem nagyon tudták, hogy én miért követtem el ezt a mulasztást.
2: A családban mi volt az első reagálás?
3: Édesapám boldog volt, azt, hogy ő mindig is ezért imádkozott, hogy az Úristennek adhasson gyermeket, neki csak én voltam és az öcsém. Az édesanyám pedig hát egészen el volt keseredve, és nem akart belenyugodni, mondván, hogy én olyan tökéletlen vagyok, hogy semmiképp se vagyok alkalmas arra, hogy szerzetes legyek.
2: milyen adottságai kell legyenek egy embernek ahhoz, hogy alkalmas legyen?
3: Nem annyira az adottságok lényeges, hanem hogy meghallják az Úristen hívó szavát, és akkor az Úristen át tud alakítani a mozgékony emberből komolyan Isten felé forduló, meditáló ember tud teremteni, a kevésbé ügyesből ügyeset, mert az ő segítségével sikerülni fog. Tehát ő akkor már aztán nekiáll és formálja az embert, minden lépését, hát kvázi áttransportálja arra a síkra, hogy ő akarja.
2: Hozza nekem még megfoghatóbb közelségre azt a pillanatot, azt a lelki folyamatot, amikor hát leegyszerűsítve azt mondja, hogy az Úristen hívó szava. De. Hogy jelentkezik ez? Most ne haragudjon meg a profanizmusért, szóval kedden még ennek semmi nyoma, és szerdán egyszerre csak van egy ilyen?
3: Igen, sőt egyik pillanatban semmi nyoma, és a másik pillanatban pedig. Hát van egy olyan pillanat az én életemben, amikor lelki nap volt, éppen ennek az leány ifjúsági csoportnak, 40, március 15-én, amikor azt mondta az előadó, hogy az Úristen életben hagyott, ostrom után voltunk márciusban, még romokban Budapest, az Úristen életben hagyott, az Úristennek célja van veled. Veled. Nem nekem mondták, 100 lánynak mondták. Én azt hallottam ki belőle, hogy velem más célja van, lefoglalt magának, és azt akarja, hogy őt kövessen.
2: Ilyen egyszerű.
3: Ilyen egyszerű. Hát azt már kiegészítettem, még az nem ment máról hónapra, akkor még én utána elmentem 46-ba a jogászbálba, ott már pláne úgy láttam, hogy ennek semmi értelme sincsen, hogy én itten várjam, hogy felkér egy fiatalember, meg nem csak én, hát a többi barátnőim is ott lestük, hogy erre jönnek-e a fiúk, vagy nem, aránylag kevés férfi volt akkoriban.
2: És senki nem síratta meg, amikor ez tényé vált?
3: Aztán mire tényé vált, akkor annyira nehézé váltak az idők, hogy az volt a rendemnek, vagy társaságomnak az óhaja, hogy titkosan legyek szociális testvér, azaz nem mondhassam senkinek, tehát a szüleimnek se. És így éltem le az elmúlt elnyomatás 40 évét, hogy senki nem tudott róla.
2: Ezt komolyan mondja, hogy a családban sem tudta senki?
3: Senki se tudta a családban sem. Tudták, hogy mindig elmegyek lelki napra, elmegyek kirándulni, elmegyek több napra. Az rendszerint lelki gyakorlat volt.
2: Volt ennek praktikus oka? Vagy pedig ez csak mondjuk egy fegyelem kérdése volt?
3: Igen, igen. A társaságnak eredeti elgondolása szerint volt ilyen célja, de abban már benne rejtőzött a alapító Slachta Margitnak az a meglátása, hogy nagyon nehéz idők jönnek a szerzetesek életében, amikor jól jön az, hogy nem nyilvánosan szerzetes, nem nyilvánosan apáca, és mégis úgy él, és mégis úgy tör utat, és mégis úgy cselekszik. Ez volt az ő elgondolása, úgyhogy óhajtotta is, hogy legyen a társaságnak olyan tagja, aki nem nyilvánosan, szóval jelek nélkül, egyenruha nélkül végzi a feladatát az élet minden területén. Ez volt az egyik, egy ilyen óvatosság. A másik pedig, hogy eljutnak oda is, ahova egyenruhával nem jut el valaki, mert azt mondhatja rá az illető, hogy hát te hivatalból mondod ezt, mit tudom én, mi a meggyőződésed, de hát kötelez a ruha, azért beszélsz így.
2: Nagyon érdekes, több gondolat fogalmazódik meg bennem. Az egyik, hogy itt ülünk a Ferenciek tere fölött egy emeleti szobában, és hogy civilben beszélget velem, noha a nyakában függ egy nagyon szép medál. Mit jelent ez?
3: Ez a Szociális Testvérek Társaságának a jelvénye, Szentlélek. Néhány éve változott erre a modern formára, mert arra lehet mondani, hogy egy modern, mert nem egészen kirajzolt galamb, hanem inkább szimbolizálja a galambot. Hát a felírás pedig a Veni Creator Spiritus, a Teremtő Szentlélek, akinek hát a hirdetői és az ő gondolatainak a megvalósítói szeretnénk lenni.
2: Kihetett egy olyan nevet, ami a mai generáció fiatalabb tagjainak vagy mond valamit, vagy nem. De ha mond, akkor Slagta Margit neve mindenképpen a politikai vonatkozásában mond valamit.
3: Slagta Margit egy rendkívüli egyéniség, kevés születik ilyen, egy századba esetleg egy, aki azt mondta, hogy szociális testvérek társaságát nem csak mondta, hogy létre is hívta, de hogy a szociális kérdések nem abból állnak, hogy segítünk az embereken, és kenyeret adunk, vagy ételt, vagy ruhát, hanem jó törvényeket kell hozni, olyan törvényeket, hogy ne létezzen a társadalomban olyan réteg, amelyik elnyomorodik, amelyik tönkre megy. És ezért ő a politika szintjén próbálta ezt valósítani. Annyira, hogy 21-22-23-ban ő képviselőnő volt, majd pedig 45-46-48-ig képviselő is volt, de közben is tevékenykedett.
2: Mondhatom azt, hogy apácaként?
3: Apácaként, hát igen. Ő inkább a szerzetes szót használta, éppen azért, mert a társaságot már úgy alapította, hogy az egyenruha se volt annyira elütő a világi öltözettől, sőt, hát ugye kezdetben egészen olyan volt, mint ahogy akkor öltözködtek a világi nők a 20-as években. Úgyhogy hát apácaként, szerzetesként, igen, ott volt a parlamentben, és hozzászólt az iskolák államosításához, tiltakozott az iskolák államosítása ellen. Hát akkor már eredménytelenül, mert akkor már annyira megerősödött a kommunista oldal, hogy felmorsolta a szociáldemokrata pártot, nagyrészt a kisgazdapártot is, tehát nem igen volt ellenállás. Sok félelemmel telt időszak volt 48, hisz akkor még a szerzetes rendek nem voltak feloszlatva, mert csak 50-ben oszlatták fel, tehát még nyugodtan be lehetett járni a Szociális Testvérek Társaságának anyaházába, ahova én is bejártam természetesen. És hát abból édesapámnak olyan problémája, baja lett, hogy elbocsájtották az állásából. Mert hogy a lányod minden reggel bemegy a Tököli út 69-be, hát ezt már úgy kinézték, és ezért őt elbocsájtották. Úgy tudom, hogy akkor az én munkahelyemen is meg volt írva a felmondó levelem, de egy fiatal ember, akivel gyerekkorunkban együtt játszottunk, az félretette, és aztán nem hagyta benne a pakliba. Ő kommunista volt, meggyőződéses kommunista, úgyhogy így akkor nem bocsájtottak el.
2: Mondja a saját testvér, az, hogy szerzetesi élet. Milyen lemondást, hétköznapi örömökről való aszkétikus elvonatkoztatást jelent, mi egy női szerzetesi élet, 10 parancsa, mik ennek az életnek az örömei, bánatai, csalódásai?
3: Hát pont csak ezeket fogal, ja, örömét is mondott, szerencséje, mert ennek az életnek csak öröme van, tetszik tudni. Nem vár otthon a férjem részegen, nem kívánja, hogy most add elő az tiszta inget. Na, de komolyra fordítva, ennek az öröme és legnagyobb öröme az Istenhez kapcsoltság, hogy nem vagyok egyedül. Hát ennek a megtapasztalása egy hallatlan nagy jó. Hát ugye már nem vagyok fiatal, tehát ez a korosztály ma már csak azon jajgat, hogy milyen egyedül van. Én meg sose vagyok egyedül, mert mindig velem van az Úr, veled vagyok, ezt hallom. Hát ez a napi imákban természetesen ez az egyik 10 parancsolat, a napi ima, ami szentmiséből, az egyház hivatalos imájából, a magánimából, a mi közösségünkben körülbelül 2 óra hossza naponta ima. Ami öröm, ezt komolyan mondom, hihetetlenül hangzik, de ahhoz is kell az, hogy meghívott az Úr, tehát én akkor vele vagyok, az az én életem társa, az én lelkem másik fele. Az én lelkem másik fele az Isten, az egy micsoda dolog. Micsoda, hát egy ésszel föl se fogható, és pedig mégis van. Mert ha volna a társ én lelkemnek földön másik fele, akkor én amellett élném az életemet. Mert a két lélek ott találkozna, és az én lelkem nem fél, mert az Isten egészíti ki. Én azért nem vagyok egyedül. Ez az öröme. Aztán hát...
2: Na igen. Most a keserveiről egy kicsit, mert azért csak nem hagyom magam.
3: Igen, hát a keserveiről, mert ugyanez lehet nehéz is, igen, hogy imádkozom, de fel kéne ugrani, mert ezt meg azt meg amazt kell csinálni. Aztán Hát mi még keservet nem is nagyon tudok mondani, nekem annyi örömöm volt. Hát esetleg az egymás közt, ha meg nem értjük egymást, ugye ez a szerzetesi élet, közösségi élet, szóval ott nem egyedül él az ember, nem csak úgy nem vagyok egyedül, hogy az Isten velem van, hanem hát Magyarországon még 101 néhány társam is van, akikkel találkozom, akikkel törődöm.
2: Na akkor tegyük csak vissza ezt az életérzést a szétszórattatás időszakába. Ott is érezték ezt, vagy nem, még érezni is óvatosan kellett?
3: Érezni mindenképp óvatosan kellett, de azért nagyon éltük, és nagyon találkoztunk, hogy most mióta szabad találkozni, némelykor összeszaladunk, hogy de jó is volt akkor, mikor lépten nyomon, azért együtt voltunk, mert nem szabad együtt lenni.
2: Nem volt soha dosszié a maguk együttlétéjükből?
3: De. Annyira volt dosszié, hogy még 1976-ban, amikor én már nyugdíjba mentem, 1976-ban behívtak fiatalabb testvért a rendőrségre, és hát azt kérdezték tőle, hogy hát hol dolgozik most az Orsi néni, és akkor mondta félénken, hogy hát én úgy tudom, hogy nyugdíjba ment, és akkor elővettek egy dossziét, és lapoztak, azt mondja, igen, január 1-ével nyugdíjba ment. Szóval így a dossziéről tudok, de hát ennyit.
2: Ha jól értem a szavait, akkor ez a szeretett közösség, ez azért nagyjából civil foglalkozásokat űzött, és szabad idejében élt egymásnak és a nagy lelki programnak.
3: És a lelki programnak, tehát mondjuk a családok látogatásának gyakran csinálták a testvérek, magam is, hogy sok gyerekes családokhoz elmenni, hogy segíteni, vagy kivasalni, vagy a mama helyett helytállni, míg annak el kell menni valahova, szóval ezek mentek munkaidő után.
2: Na de Orsi néni, mi volt azokkal, akiknek nem volt munkahelyük?
3: Hát mondjuk az elmúlt 40 évben ez a nagy jó megvolt, hogy mindenkinek volt munkahelye, ugye most ezt hangsúlyozzam ki, de nem mintha visszasírnám ezeket az időket, mert az egyház mindig is munkahiánnyal küzdött, és az egyházi munkák ellátásához mindig kellett ember. Egyházközségi munkákhoz, a plébániákra, a templomok ellátása, a kántori munka, a hitoktatás, ez mindig nyitva volt, és mindig bármennyi embert fel tudott fogadni, még az elnyomatás éveibe is szükség volt rá.
2: Mondja, a saját életében nem volt olyan, hogy Úristen, de nagy fába vágtam a fejszém.
3: Nem tudom, mert mindig akkora örömmel töltötte, nem mondom, hogy nem. De érdekes, hogy férhesse akartam menni, pedig hát volt, hogy jaj, ha ugye maga ennyit keres, én annyit keresek, milyen szépen megélni.
2: Tegyük össze.
3: Mondták, igen, tegyük össze hát a szöveg. És eszem ágában nem jutott volna.
2: Szép lány volt?
3: Nem tudom, nem hiszem, olyan hétköznapi, amilyenből egy tucat van, vagy 12 egy tucat.
2: Mondja, van krisztusi utalás arra, hogy ezek az aszketikus életek az ő programja szerint bonyolódnak?
3: Hogyne, hát ez egy nagy program, mert jött az ifjú, a gazdag ifjú, és hát nagyon követte az Úr Jézus már napokon keresztül, míg az járta ott a Galilea utcáit, és akkor hát mondta neki az Úr Jézus, hogy jöjj és kövess engem. És a fiatal ember nem követte, elment, mert nagyon gazdag volt. Nem tudott lemondani, mert azt mondta, hogy add el mindenedet, és úgy kövess engem. Add el mindenedet. És a fiatalember elment szomorúan, mert nem tudta eladni mindenét. És akkor a harmadik, negyedik században Remete Szent Antal egyszer, 20 éves korában Szent Misén ezt az evangéliumot olvasták, hogy az Úr Jézus mondja az ifjúnak, és még az is benne van az evangéliumban, hogy az Úr Jézus látta, hogy elmegy, szomorúan utána nézett, mert nagyon megszerette a fiatalt. És ezt az a Szent Antal meghallotta, és akkor eladott mindenét, és követte az Úr Jézust. Ez volt az első, ő aztán remeteségbe vonult. Ez volt a szerzetességnek a leg kezdete, amikor ő meghallotta, és azt mondta, ha az Úr Jézus ezt mondta, hogy add el mindenedet, és úgy kövess engem, akkor ezt valakinek meg kell csinálni. és hát azután aztán, hát remete Szent Antal után Szent Benedek már az 5.-6. században, ő is először a pusztába vonult, aztán rádöbbent arra, hogy hát ez kevés ott egyedül élni, és létrehozta az ő rendjét, amelyik hát mai napig is egyik legnagyobb rendek egyike, a Szent Benedek rend.
2: Várom, hogy mikor tesz említést az első női rendről.
3: Remete Szent Antal a remeteiket tömörítette össze a pusztába, és ugyanott már 200 női remete is volt, akik szintén elvonultak a pusztába. A Szent Benedeket mondom, akit jobban ismerek, még remete Szent Antal, tudom, hogy meg is csömörlött a tanulmányai során attól a római könnyelmű élettől, amiben az ő korosztálya élt, és ezért próbált meg egy szervezett, közösségi, liturgiát kedvelő, liturgiát élő, tehát imádkozó közösséget létrehozni.
2: Egy 40 éves időszakot úgy élt le, hogy ön is nyugodtan megcsömörölhetett attól, hogy mennyire nem a lélek dolgai kerülnek előtérbe. Most meg a nagy lapozás, a történelmi lapozás után azt tapasztaljuk, hogy mindent alárendelünk az anyagi boldogulásnak, a pénz bálványa előtt táncol a társadalom.
3: Igen. Mi pedig reménykedünk abba, hogy ma is vannak fiatalok, akik meghallják, hogy menj, add el mindenedet, és úgy kövess engem. Vagyis ne törődj a karrierrel, és van ilyen fiatal ma is.
2: De hogy... mondjuk a Hyde Park sarkán fölállnott is, Orsoly nővér azt
3: én
2: mondaná...
3: Én boldogan tudnám hirdetni, hogy kövessétek az
2: urat. Mennyi esélye volna, hogy ott...
3: Hát az, igen, igen, ez nehéz kérdés. Hát azért vannak ma is fiatalok. Arányaiban Magyarországon nem is olyan rossz a helyzet.
2: Hát egyáltalán vannak-e ilyen 40 év után olyanok, akik hajlamosak megérteni ezeket az életszépségeket és programokat?
3: Nem olyan egyik percről a másikra, mint ahogy azt reméltük akkor, mikor a rendszerváltozás volt, mert amikor először a Jelenics atya piarista rendfőnök úr azt mondta, hogy 10 év is kell, míg egy új generáció felnő, akkor gondoltam, hát borzasztó, miket beszél ez a jelen, 10 év, hát holnap. Hát azóta már tudom, hogy bizony eleinte még csak keresgéltek a fiatalok, hát most 5 évvel, 6 évvel a rendszerváltozás után, hát körülbelül 280 olyan fiatal van ma, aki indul a szerzetesség felé, férfi és nő.
2: De és akkor már Orsoly testvér tulajdonképpeni munkájáról van szó, hiszen az ön kezében fut össze az egész magyarországi ilyen jellegű intézmények szervezeti gondja, szervezési gondja, felügyelete. Miből élnek? Teljesen önfeltartók, vagy pedig van ehhez valami, hogy úgy mondjam, idézőjelben szponzor?
3: Mindjárt a legnehezebb, amit kérdezhet, mert én is folyton azt kérdezném, hogy ki tartja fenn, mert régen az egyháznak volt annyi uradalma, földje, hogy abból fönn tudta tartani a szemináriumokat, az iskolákat, a kórházakat, ma pedig nincsen. Hát aztán van ez az állami csipcsup, hogy adnak vissza innen házat, onnan azt, ami rom, amit rendbe kell tenni. Egy nagy segítség van, hogy nagyon sok rendnek a gyökerei külföldön vannak, és azok a külföldi ma még élő szerzetesek támogatják az újjáinduló magyarországi szerzetes rendeket. A másik pedig, hogy bizony sok rend bevallja, hogy a kis nyugdíjukból, tehát még a minimál nyugdíjukat is összerakják, és akkor együtt élve abból jobban ki lehet jönni.
2: Beszéltem én egy idősebb apácával, aki azt mondta, hogy édesfiam, én ugyanúgy építettem a szocializmust, mint te, én bizony vas és edényboltban voltam elárusító, csak hogy eltettem a moírtóba az apáca ruhát.
3: Mert hogy abba temessenek el, ez volt mindnek a legfőbb óhaja, hogy de abba temessék el, és akkor úgy ment a proszekurára az ember egy halálesetnél, hogy hát tetszik tudni, nővér volt az illető, és hát itt van a rendi ruhája. Mindjárt nem tudom elmondani. De ez döbbenetes azért, hogy És akkor azt mondja az, aki hát ott megmossa a halottat, vagy felöltözteti, és hát be, másnak is be kell vinni a ruhát, de amikor a fátyolt kell bevinni, és hogy tetszik tudni, hogy hogy kell feltenni, és mondja az illető férfi, hogy hát természetesen tessék elhinni, hogy szépen rendesen föl lesz öltöztetve, mi rendesen felöltöztetjük a nővéreket. És nagy tisztelettel.
2: Nem akadt Magyarországon olyan világosan gondolkodó, előre tekintő politikai áramlat, amelyik bekalkulálta volna például a magyarországi kórházi helyzetbe azt a fajta apáca réteget, amelyik régen megoldotta ott a legnehezebb szolgálatot a kórház falain belül. Ez megrokkant, és nem tudom, mennyire él újjá.
3: Hát ez legkevésbé tud újjá éledni, mert a kórházi munka legnehezebb munka, ahhoz nagyon masszív, erős, nem sértésként mondom, parasztlányokra van szükség, és ma még legtöbb esetben szerzetesnek a képzett, tanult emberek mennek el, tehát nem az egyszer, szóval a munkásság, parasztság, mintha nem is lenne ezen a vonalon.
2: Ez egy nagyon érdekes szociológiai összegezés, és hinnem kell Orsolya testvérnek, hiszen itt az ön íróasztalán futnak össze országosan ezek az adatok. Van ebben valami törvényszerűség, hogy a képzetlenebb réteg az távol marad?
3: Még inkább leköti őket az anyagiak hajszolása, az anyagiak hajkurászása. Hát, hogy törvényszerű-e? Nem tudom. Talán inkább az Istennel foglalkozni sokkal inkább szellemi dolog.
2: Bocsásson meg a kérdésért. Egy kicsit felületesen intéztük el, hogy mennyiből él meg egy apáca? Napi önfenntartásához, energiája újratermeléséhez mennyi az a minimum?
3: Azt hiszem, hogy ők a létminimum alatt élnek, nem azt hiszem, de tudom, mert hát ma, hogy már kezdtem is mondani, hogy bevallják itt rendi előjárók, hogy a nyugdíjukat rakják össze, és úgy tudják nevelni azt a fiatalt, aki közéjük jön, és akit képezni kell, vagy akivel meg kell ismertetni a szerzetes élet lényegét, tehát az ima életet, azt a munkát, amire vállalkoznak, és hogy ma legtöbb közösség, ebben közelednek egymás felé a különböző rendek, hogy a legtöbben apostoli életre hivatott munkát végeznek, azaz leginkább hitoktatással, egyház körüli munkálatokkal foglalkoznak.
2: Eleve eltökélt életek, ezek a szerzetesi, női szerzetesi életek, vagy pedig némely esetben belejátszik egy nagy személyes életbukfenc, egy csalódás, egy elmenekülési vágy?
3: Hát mind a kettő lehetséges, mert van olyan, aki azért lesz szerzetes, mert otthon olyan tarthatatlan a helyzet, olyan rabiátus apja van, vagy anyja, aki, vagy talán még italos is, úgyhogy bizony elég nehezen, szóval egyszerűen nem lehetett otthon létezni, de azért nem ez a jellemző, mert azért sérült embernek helytállni Isten dicséretben, emberek szolgálatban, tehát lelkileg sérült embernek az nagyon nehéz. De hát Istennél semmi sem lehetetlen.
2: Orsolya testvér, 280-ról tett említést, mint olyanokról, akiket sikerült beiskolázni, fiatalok, pályakezdők. Hányan vannak női szerzetesek most az országban, idősebbek, akik aktívak, igen, dolgoznak?
3: 2620.
2: Hogy hasonlít ez a háború előttihez?
3: Akkor a utánpótlás se annyit, hanem a 187, mert az előbbi szám a férfiakkal együtt volt. Ez a háború előttihez akkor körülbelül 9-10 ezer volt a szerzetesek száma. De hát ugye azért 40 év az egy nagy választó, és hát nem vehettek fel közbe tagokat, és meghaltak közbe. Voltak rendek, akik teljes tagságukat kivitték nyugatra, Sacré-Cœur például.
2: De most visszatelepültek, úgy hallottam.
3: Visszatelepültek, igen, egy részük elkezdte így szépen az életet.
2: Hát ha már megemlítettük a Sacré-Cœurt, tudna nekem nevezetesebb rendeket mondani, akik egymástól világosan elkülöníthető programmal hirdetik meg az életüket?
3: Hát mondjuk az angol kisasszonyok, ugye tanítórend, ciszterci nővérek, akik kontempláló rendek, azért élnek csak, hogy imádkozzanak, de persze azért tanítanak hittant mellette. Akkor nagyobbra Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek, ők volnának a betegápoló nővér utánpótlás, bár egyik legnagyobb rend az övéké, mert 249-en vannak ma Magyarországon, és utánpótlásuk is van 10, de mégsem mind betegápoló akar lenni. Őnekik pedig van megállapodásuk az Egri kórházzal, mert ott vannak kapcsolataik, és ott képződnek azok, akik ápolónők akarnak lenni, de 10-12 ápolónő most az egy semmi ahhoz a nagy szükséghez, amiben vannak a kórházak.
2: Ezek a rendek tiszteletdíjat sem kapnak. Úgy kalkulálják őket, mint akik ezt úgyis úgymond szerelemből csinálják?
3: Igen, hát valamennyit kap az államtól a püspöki kar, és abból egy részt ad a szerzeteseknek is, ami körülbelül egy évre, egy személyre 16 ezer forint. Ízségdíj, nem tudom, minek lehet nevezni. Csak nem az anyagi a döntő, mert ugye mégiscsak azt mondta az Úr Jézus az ifjúnak, hogy add el mindenedet. Hát ez most megtörtént, el van adva minden. Most szimbolikusan értem, hát nincsen semmi. Kezdheti előről, alulról. Ugye tényleg elkezdték építeni, mert azért csak kell nekik is, hát kell egy sokszorosítógép, kell egy írógép, több minden kell, és azt lassan úgy beszerezgetik.
2: Mondja, hol van az ilyen rendekbe toborzás, hol hirdetik meg azokat a kinyíló kapukat, amin be lehet surranni a világ elől ide a falak közé?
3: Igen. Hát évente az egyház minden április elején egy hivatásébresztő napot tart. Ezt megelőzi rendszerint hivatásébresztő lelki gyakorlat, amit szintén szerzetes nővérek, fiatal szerzetes nővérek tartanak. A fiatalot most úgy értem, hogy most már 30 éves, tehát ő már tudja mondani a nála fiatalabbnak, a 18 évesnek, 20 évesnek, hogy jöjj, kövess, nézd, hogy élünk. És minél nagyobb egy rend, annál inkább tud önmaga is egy ilyen toborzást, és hát azt a katolikus újságokban meghirdeti, és akkor hát összehívja a fiatalokat. Hát persze, ha összehív 90-et, abból 9 se marad ott, de...
2: Megijednek?
3: Meg is ijednek, meg jobban akarják tudni, meg nem akkor döntenek pont. Hallottam ilyet is, hogy hát ugye ő hallotta a hívó szót egy ilyenen, aztán hazament, és aztán gondolta, hogy igen, ő tudja, hogy nem kell férhez mennie, de tovább nem tudja, hát majd az Úristen eldönti.
2: Az előbb azt találta mondani, hogy nézd meg te hozzánk betévedő fiatal, milyenek vagyunk, hogyan élünk. Mi hogyan élnek? Aszketikusan, nehezen, szerényen, eltolják maguk elől az élet apró örömeit. Hogy?
3: Nem, hát azért azt nem. Azt azért mégse. Hát attól függ, hogy mit veszünk apró örömeinek, mert nekem például a legnagyobb örömöm, ha kimegyek Csobánkára, és ott azt látom, hogy a havon keresztül kibújik a hóvirág, és olyan csodálatos, és mikor nappal még zimankó van, és hideg, akkor valósággal didereg. Hát ezt most komolyan mondom, a hóvirág didereg. Sőt, úgy, mintha becsukná, mintha sapkát venne a fejére, olyan zöld valamivel betakarja a fehéret. Ezeket az örömöket csak akkor lehet észrevenni, ha az ember éppen rózsafüzért pergetve sétál a kertben, ha kellene mosni otthon, meg takarítani a gyerekeket, etetni, unokákat orvoshoz vinni, akkor erre nem volna idő, hogy én azt nézem, hogy a hóvirág didereg. De én közben az Isten dicsérem, miközben ebbe gyönyörködöm.
2: Az elképzelhetetlen, hogy aki ott a gyerekekkel győzködik, és mos, és vasal, és gürcöl, és törje a fejét, hogy a másnapi kosztpénzből hogy jön ki, hogy az is tulajdonképpen megharcolása egy emberi életnek, és az is Isten dicsére.
3: Nem fölé vagy alárendelés, ez a kettő a világérse azért, hogy én el vagyok ragadtatva a szerzetes élettől. Nem szeretném, ha ebből az derül neki, mert minden tiszteletem a 9 gyermekes sógornőmé, aki mindig készen áll a 9, vagy most már 26 tagú családjának a szolgálatára.
2: Majdnem olyan, mint egy szerzetesi szolgálat.
3: Hát akkora, akkora. és ha én beszélek a lélek örömeiről, akkor ő beszél arról, hogy de tudod, mikor a Misike azt mondja, hogy már ki tudja mondani ezt a szót, vagy azt a mondatot. Hát ő neki meg az a legnagyobb gyönyörűség. De hát az Úristen így teremtette a világot. Hát az egész világ nem a mi birtokunk, csak amit a szív felfoghat magába sajátunknak, csak annyit mondhatunk.
4: Idézi a költőt.
3: Nem így mondta, sokkal nálam, sokkal bölcsebb Vörös Marti.
4: Egy olyan emberrel beszéltem, aki visszafelé is igazolva látja hajdani elhatározását, és előrefelé is.
3: Hát előrefelé mindenképpen, ez a jövő útja. Nem azt mondom, hogy 11 ezer szerzetes lesz újra Magyarországon, de akik lesznek, azok tudatosan lesznek, önként vállaltak lesznek, tehát nem a nyomorból mentek el szerzetesnek, mert nem tudtunk már otthon kapálni, vagy nehéz volt etetni a disznókat.
4: És nem is a szerelmi zsákutcából.
3: És esetleg abból se, hanem tudatosan vállalja azt, hogy igen, az Isten, Jézus Krisztust akarom követni. És ő megsegít abban a követésben, hogy az sikerüljön is.
4: A 2000-es év küszöbén nem szorul-e egy-két nagyon régi dolog leporolásra? Biztos. Életmódjukat illetően, elveiket, napirendjüket?
3: Biztos, hogy sok minden. Hát egyrészt a napirend sokkal kötetlenebb már is, mint ahogy korábban volt, de azért a munka, az ima és a munka azok felváltva benne vannak a napirendben. A leporolás megtörtént tulajdonképpen 60-as években a II. Vatikáni zsinaton, csak a szerzetesek ezt nem vitték mindjárt ki az életbe, és a magyar szerzetesek meg pláne csak mostanában ismerkednek azokkal a gondolatokkal. Hát ez elsősorban jelentette a ruháknak az egyszerűsödését a korábbiakhoz képest, de ugyanakkor az emberközpontuságot, elkötelezedni a szegények mellett, értük élni, értük dolgozni, elsősorban. És hát szegények mindig lesznek veletek, mondta már az Úr Jézus is, mert tényleg van olyan, aki saját hibáján kívül is elszegényedik. De ha még egy romboló tendenciában él, mint amiben ma mi élünk, akkor még több a szegény. Az ember van olyan balga, hogy elrontja az életét, és akkor számára a nyomorból nehéz fölkapaszkodni.
4: Nagyon köszönöm a szavait.
3: Kérem szépen, én is köszönöm.
5: Tálmán Orsolya szólt a generációváltás gondjairól. Íme néhány új hajtás a magyarországi szerzetes rendek fáján.
4: 5 fiatal, irgalmas rendi nővérjelölttel, és félig meddig nővérrel beszélgetek, és azt hiszem nem kell eljátszanom, hogy zavarban vagyok, mert tényleg zavarban vagyok. Fiatalok, derűsek, szépek, mosolygósak, és akkor az embernek jön az első kérdése, hogy mi készítette magukat arra ebben a különleges korban, amiben élünk, hogy egy életre szóló elkötelezettséggel meghatározzák talán haláluk pillanatáig is azt, hogy mivel peregel az életük.
6: Hát a hivatásról elég nehéz szólni.
4: Általában mi úgy gondoljuk, hogy vagy valami nagy csalódás, vagy valami sok, vagy valami megrendítő élmény az, ami kivált egy ilyen döntést ilyen fiatalon. Hány évesen határozta el, hogy nővér lesz?
6: 17 évesen döntöttem el, hogy idejövök.
4: Hogy tud az ember 17 évesen egy ilyen súlyos döntést hozni? Mi váltotta ki?
6: Fiatalkorom óta jártam templomba, először szüleim kényszerítésére, később már magam. Szerettem, és 8. koromban, 15 éves koromban eldöntöttem, hogy nem fogok férjhez menni.
4: Csalódás?
6: Nem.
4: Ha nem?
6: Más utat nem láttam, ami engem boldoggá tehet, csak a Jóisten.
4: Magánál?
7: Ezt nem lehet így megmagyarázni, hogy mi is volt ez, egy hívás.
4: Hogy volt ez a maga életében?
8: Én Szekszárdról jöttem. 3 évig a szekszárdi tanítóképző főiskolán egy ilyen hitoktatói szakon voltam. Nagyon sokat gondolkoztam ezen a hivatáson.
4: Mondja, hogy 3. éves tanítóképzés volt. Próbálom összeadni a 18 évhez a 3-at, és nem nehéz rájönni, hogy kb. 21 évesen hoztam meg ezt a döntést.
8: Nem, 28 évesen hoztam meg a döntést.
4: Akkor valahol tévedtem. Mondja, nem úgy látja, hogy ez a mai kor mindenféle olyan hatást produkál, ami ellene beszél egy ilyen döntésnek? Amit ismert, az nyilván a magát körülvevő szekszárdi világ, a 16 féle tévéműsorral, a diszkóprogramokkal, a társas összejövetelekkel, a balhékkal, a Buli van című ifjúsági programokkal. Ezt ismerte, és ez nem elégítette ki?
8: Valahol Isten irányítja, bárhol lehet az ember, rátalálhat Istenre.
4: Egy ilyen szép arcú, szép szemű lányjal beszélgetsz, az emberben óhatatlan az, hogy ó Istenem, elzárta magát azoktól a lehetséges boldogságoktól, amik éppen a fiatalságából fakadnak, éppen a pártalálás öröméből. Volt ilyen jellegű élményanyaga, amit eltolt magától?
8: Én úgy érzem, hogy nem toltam el magamtól semmit.
4: Jól értjük egymást? Nem volt soha szerelmes?
8: De voltam szerelmes.
4: És ezzel együtt?
8: Ezzel együtt, igen, úgy érzem, hogy teljes az élet az embernek itt.
4: Szülei mit szóltak ehhez a döntéshez?
8: Elfogadták.
4: Testvérei?
8: Nincsenek testvéreim.
4: Hú, ha én a maga édesapja, édesanyja vagyok, akkor majdnem, hogy megsíratom a lányomat, aki kiszakad a családból és bevonul egy ilyen intézetbe. Úgy tudom, itt nagyon szigorúak a szabályok. Hallottam az idősebb nővérektől, hogy egy korszak olyan is volt, amikor nem volt szabad hazamenni.
8: De hát most haza szabad menni. Nincsen ilyen, hogy nem szabad hazamenni. Még jelöltként haza szabad menni.
4: És majd, ha bekötik a fejét a szószoros érzelmében?
8: Akkor is lehet az ember szabad, szóval az nem jelent semmit, amiért be van kötve a feje.
4: Mert itt akik ülnek, azok között már kettőnek be van kötve a feje. Én most már több napja kutatom ennek a lelkiségnek a rúgóit, és keresem azokat az örömforrásokat, amik egy ilyen zárdai életben adódhatnak. Az irgalmas nővérek rendje a legnehezebbre vállalkozik, az elesettek, a betegek, a szegények is tápolására. Tudják, hogy erre vállalkoztak?
7: Igen.
4: Ha én arra gondolok, hogy maga tehetetlen öregek körül kell ténykedni, akkor fölmerül a kérdés, hogy ez egy 17 éves lánynak milyen örömet ad?
7: Egy jó érzést ad az embernek, hogy embertársán segíteni tud.
9: A betegben Jézus Krisztust láthatom, őt szolgálhatom.
10: Hát meglepő, amit mondani fogok, de úgy kezdtem bele, hogy még 17 évesen egy halottat fogtam a kezembe, és a kezem között halt meg. De egyben megtapasztaltam azt a csodálatos rejtét, amit végül is az ember egyszer meg kell tapasztalnia, hogy az az élet értelme, hogy szeressek, hogy adjak, és utána boldogan menjek el az örökké valóságba.
4: És a másik oldala nem is érdekli, hogy magát is szeressék?
10: Hát engem nagyon szeretnek. Amióta bejöttem, talán nagyobb szeretetet nem is kaptam, mint amit ittben megkapok.
4: A volt osztálytársai, évfolyamtársai?
10: Megvan a velük való kapcsolatomban is, hogy amikor érzem, hogy nekik szükségek van rám, akkor ott vagyok és vagyok, ha nem, akkor nem. Ez így volt, amikor még kint voltam. És amikor bejöttem, hogyha valami problémájuk van akár melyiknek, akkor jön minden héten két levél, és hogyha nincs semmi probléma, akkor húsvétre, karácsonyra és ünnepekkor jön egy képes lap, hogy üdvözöllek.
4: Ezek lányok?
10: De fiúktól is jönnek.
4: A fiúk ezek hajdani barátok voltak?
10: Is.
4: Élő beszélgetésben nem meredtek magára, hogy mit csináltál?
10: Hát volt. Faluban, amikor még el akartam jönni, és megtudták, hát nem kell a faluról elmondani azt, hogy milyen hamar elterjed a hír, akkor jöttek olyan emberek föl, akik te hülye, mit csinálsz. Amikor megmondtam neki, hogy akarom, és így akarom, akkor el volt fogadva.
4: Azóta nem volt olyan pillanat, amikor ezt mondta, hogy azért mostani fejemmel másképp döntenék?
10: Minél több időt töltök itt, annál jobban érzem magam. És nem akarok sehova sem menni, én irgalmas nővér akarok lenni.
11: A világ lehet, hogy csoda bogara.

0: hogy lássuk körülbelül, hogy mi történik kint a világban, hogy mi történik a afrikai államokban, hogy ott mi van.
1: Én azért jöttem ide, hogy megtudjam, hogy itt mi van, és lepattog az összes kérdésem a maguk zárt, nem is tudom milyen összekacsintós szükszavúságán, hiszen ha azt mondom, hogy maguk mindannyian fiatal lányok, és lepereg magukról a fiatal lányság összes adódó életöröme, egy jó ruha, egy jó smink, egy jó buli, egy bál hangulata, egy fiúval eltöltött dunaparti séta.
0: Nem tudom, hogy mi a kérdés most.
1: A kérdés az, hogy mondanak le erről. Ismerik az értékeit, tudják, hogy miről mondanak le, vagy eleve kizárják az életükből?
0: Tehát ez egy nagyobb érték, egy sokkal több, mint az a dunaparti séta egy fiúval.
2: Én sem vagyok csodabogár, aki nem lett volna szerelmes, de a Jóisten mindig megadta azt a kegyelmet, hogy meg tudjam tenni azt a lépést, amire engem hívott.
1: Akkor ez áldozat?
2: Nem. Nem, mert ha szeretem, akkor nem áldozat. Ha viszont nem szeretném, úgy akkor nem lennék ide.
1: Vannak olyan pillanatok, amikor az ember megfárad a saját döntéséhez való hűségben?
3: Bár milyen életformában él az ember, nehézségek adódnak, ahol újra ki kell mondani az igent a házastársaknak, és azért van lehet talán annyi válás, mert elfelejtik, hogy újra és újra minden nap ki kell mondani az igent. Nekem is minden nap meg kell köszönnöm a Jóistennek a hivatásomat, és kérni a kegyelmet, hogy adja meg a hűség kegyelmét. Adja meg, hogy teljes szívvel és tiszta örömmel tudjam őt szolgálni.
1: Mit mondjak? Egy kicsit borzongva mondom azt, hogy csodálom magukat, és kívánok erőt, hogy megtalálják így is a személyes élet boldogságát.
4: Köszönöm. Elhangzott névjegy. Kálmán Orsolyával, a magyarországi rendőrfőnöknök konferenciájának elnökével Hegy Imre beszélgetett, szerkesztette Kovalik Márta. A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallja.

0: József Attila verseit Balai Péter, Galgó Balázs, Kaszás Gergő és Jordán Tamás olvassa fel.
1: Isten! Mikor a villamos csilingel, vagy ha a kedves kenyeret szel, s elvál a kenyér a karajtól, az Isten megjelenik akkor. Őt én már igen sokszor láttam, fáradtan feküdtem az ágyban, ő jött, s megláttam szemlehunytan, éppen amikor elaludtam. Egyszer borotvát vizsgálgatva, ujjamat végighúztam rajta. Nagy hideg támadt, nehéz, folytott, még a csontom is megborzongott. Gondolatban tán nem is hittem, de mikor egy nagy zsákot vittem, s ledobva ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem. Tetten értem az én szívemben.
2: Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott

0: fereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő jóba gurítja. Ha hideg a föld leheverni, a napot nagy felhőkbe rejti, és meg-megráncigálja fürtünk, úgy mondja meg, hogy le ne üljünk. Ő soha se gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre. Nem tolakszik, és nem verekszik. Ha alszunk, csöndesen lefekszik. Hogyha a jóság csak bút hozhat, akkor megenged minden rosszat. S ha velünk mégis találkozik, Isten sohasem csodálkozik.
1: Istenem, én nagyon szeretlek. Én szíve lennék a szívednek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném. Szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A székre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha tanár lennél, én ügyelnék, hogy megtanulják jól a leckét. S odahaza a sok tanítvány dolgozatát is kijavítnám. Nem zavarnálak ennél annál, tudnám én jól, mire mit adnál. S bármi efféle volna munkád, velem a soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék. Te az én szívemet elkérnéd, s én hosszan sok szépet mesélnék.
2: Én már fiatal ember lettem. A boltba a gyerek megy helyettem. De ha néki valami kéne, a boltba én futnék el érte. Fütyörészve a szép időben, esernyő nélkül az esőben, a kocsi úton lenszaladnék, magamra kabátot se kapnék. De az autót frissen fürgén, ha nem is töff föl, kikerülném. Hisz ha valahogy elgázolna, hiába mentem én a boltba. Megválogatnám a portékát, ahhoz mennék ki olcsóbbért ád, s mielőtt akármit elhoznék, hosszan, sokáig alkudoznék. Aztán, hogy néki odaadnám, jó kedvét meglátnám az arcán. Szeme csillogna, megköszönné, más nem is küldne boltba többé.
3: József Attila verseit Vallai Péter, Galkó Balázs, Kaszás Gergő és Jordán Tamás olvasta fel. Szerkesztette Szevényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A felvételt Liszkai Károly készítette 1992-ben és legutóbb 2005. április 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. József Attila versét Cserhalmi György olvassa fel. Bukj föl az árból.
4: Ijesz meg engem, Istenem. Szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom. Nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap, oly lángot lobbantottam. Vedd el, ordíts rám, hogy nem szabad. Csapja kezemre, menj köveddel, és verje bosszúd vagy kegyed belém. A bűntelenség vétek, hisz, hogy éj ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad habzónyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már minden merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folyton vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet, emberarcú. A hiányoddal.
3: József Attila, Bukj föl az árból című versét Cserhalmi György olvasta fel. Szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A felvételt Liszkai Károly készítette 1992-ben és legutóbb 2005. április 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Pontosan 7 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a Paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika teheti jobbá az emberek életét, egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írta, a két népet a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Egy 58 éves nőt egy kidőlt fa sújtott halálra, egy másik ember megsérült. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban Limában is érezték. Most pedig nézzük, milyen időre számíthatunk ma. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beburul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon hever zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 7 óra 4 perc.
0: archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gyere! Pecsi, gyere le onnan! Minden le fogsz esni, gyere már le onnan!
4: Kaposó, mint egy hülye úgy mászolod bent a köveken.
3: Csak a hasra esik.
4: Fogjad vissza meg, annál a gatyád is szétszakad.
5: Hegyen völgyön. Lengyel Nagy Anna műsora.
3: Ilyen már ilyen osztágia van, attól fog elhúzni. Hogy ez most oda megy?

0: gyerekek elverődtek, és a vonat megy. Múlt év szeptemberében tartották az úttörővasút, ma már gyermekvasút, úgynevezett nosztalgia napját. Engem meg megkértek, csináljak erről egy műsort. Nem szeretem a nosztalgiázást. Gondoltam, majd elkerülöm, vagy kivágom. Nem sikerült. Na de végül is mit jelent ez a szó, ez a fogalom, hogy nosztalgia? Nyilván valami vágy, valami sóhaj az eltűnt és soha vissza nem térő után. Ez lehetne jó pár ezer volt kis úttörő magánügye. De ami még benne van, egy űr, egy hiány, egy mélységes nagy értékhiány, ami a jelennek szól, vagy a jelenre utal. Erről beszélt nekem sok-sok generációnyi volt úttörő vasutas felnőtt, a 20 évestől a 60 évesig, akik pontosan ugyanazt élték meg a vasutozás alatt, akár Rákosi elvtárs simogatta meg a buksiukat, akár a kádári éra legkülönbözőbb szakaszaiban szalutáltak a kocsik előtt. Csak nem 50 év története pontosan ugyanarról szól nekik. Ez különös, mert a világunk folyamatosan változott. A vasutósdi élménytartalma pedig úgy tűnik nem. Akkor azt kell, hogy gondolja az ember, ez a nagy játék tud, vagy tudott valamit. Megpróbáljuk kideríteni, mi az.
1: Bocsánat, lengyel nagyon nem vagyok, rádió, magyar rádiótól.
2: Kedi csokolom.
1: Bordó nyakkendője most látom. Igen. Nem piros, bordó.
2: Igen, mindenki van. Most a nosztalgia napnak ez a nyakkendője. Nem a vörös nyakkendő, mert az már divatja múlt. Pedig úgy lenne az igazi a nosztalgia a vörös nyakkendővel. Ja, nem tudom, miért pont bordó egyébként. Ez az átmenet lehet a piros meg a kék között talán.
1: Végeredményben az úttörő vasút egészen az utóbbi időkig úttörő vasút volt, úgyhogy nosztalgia azok számára...
2: Nekünk az is marad. Akik itt voltunk, itt dolgoztunk, mint gyerekek, azoknak az úttörővasút is maradt, úgyhogy hiába keresztelték át az állomás neveket. A Ságvári ligetet, szép juhász név, az nekünk Ságvári liget maradt. Hát hiszen mi ebben nőttünk vele. Nagyon nehezén tudjuk megszokni ezeket az új neveket. Akkor előreállomás, ami ugye a akkori úttörő köszöntéséről kapta a nevét, most mi is lett valami szép juhász név, virág, de nem is tudom, mint egy kispajtás segített, aki most aktív, hogy látszik.
1: Szervusz, kispajtás!
2: És akkor úttörőváros, abból Csillebért lecsinált. Tehát nekünk úttörőváros maradt. Nem hiszem, hogy a táblák áthelyezésén múlik itt a változás. Nekem az egész gyerekkorom szinte ide fűződik, úgyhogy én megmerem kockáztatni azt az állítást, hogy az egész személyiségemet befolyásolta az itt eltöltött 15 év.
1: Ó, hát tudja mit, nekem is nosztalgiám van, én az alapútra olyan 30 év számlatából emlékszem.
2: Igen, hát ez a legérdekesebb, azt hiszem az egész vonalon, ez a 198 méter hosszú alapút.
1: Már látom a végét az alapútnak.
2: Igen, van kiút.
1: Igen.

0: ezt az úttörővasutat fölépítették, mikor?
1: 48-ban.
2: Hamon Péter színművész. Volt
0: egy fékevesztett, később fékevesztett államnak volt ereje, energiája arra, hogy a gyerekekkel ilyen fokon törődjön. Pár évvel ezelőtt kaptam egy megjegyzést, nagyot kellett nyelnem utána, mert az, aki mondta, mélyen sértett volt egész emberi mi voltában, önérzetében, ugyanis azt mondta, hogy akkor, amikor te ott piros nyakkendőben tisztelektél, szalutáltál és indítottad a kisvasutat, az én apám talpát akkor verték valamelyik pincében. És én nem tudtam válaszolni, mert én arról nem tehettem, mint ahogy sajnos arról sem tehettem, bár át kellett volna tudni egy 12-13 éves gyereknek, hogy mi folyik az országban. Kellett volna tudni. Mert ha tudom, akkor nem megyek el úttörővasutasnak, ahol zenét tanítottak, ahol enni adtak, ahol ruhát adtak, ahol össze lehetett jönni minden vasárnap 10-kor a Rózsa Ferenc utcában, a MÁV-nak volt ott egy sarokháza, annak a pincéjében próbáltunk. Sándor Jánossal, aki akkor az első hegedűse volt az Operaháznak, koncertmester, egy kitűnő zenészember és egy nagyszerű alak. Igen, kellett volna nekem arról tudni, hogy embereket vernek pincékben.
1: Méltánytalanak érzem ezt a párosítást, és nehogy a szégyen, hogy egyedül ennek az ismerősének a fejében fordult meg.
0: Ezt kéne feloldani már, hogy az emberek ilyeneket pörköljenek egymás orra alá. Én nem tehettem arról, és ő sem tehetett arról, hogy én ide lukadtam ki. Én mindig közösségi embernek éreztem magam, és ez egy közösség volt akkor, amikor nagyon nehezen lehetett olyan közösséget találni, amelyik folyamatosan együtt van, csak alakulóban voltak még ezek. Engem az sem zavart, hogy százalékra dolgoztunk, és aki a legtöbb százalékkal jött le a szolgálatból, az lehúzhatta a zászlót. Engem, hogy mondjam, hajtottam rá, mert jó volt teljesíteni. Na most ez nagyon furcsa dolog, ugye megint azt mondhatják, hogy na, milyen korban teljesítettél te. Az 50-es évek elején, ugye, a Stahanov mozgalom idején teljesíteni, jól szolgálatot teljesíteni, jól azt, hogy jól tudok távírógépen dolgozni, hogy nem követek el szakmai malőröket, miközben forgalmat csinálok. Akkor az egy teljesítmény volt, mint hogy az is teljesítmény volt, ami miatt én oda kerülhettem, mert ahhoz elég jól kellett tanulni.
1: Hogy... Mikor volt ez? Tapverős időkben, ez 50, már kiderült.
0: 53, 54, 55. Körülbelül így. Boldogok voltunk, utaztunk szanaszét az országba, voltunk kint még Csehszlovákiában is voltunk kicsit Romániában is voltunk, és zenéltünk, és táboroztunk, és szerelmek szövődtek, és boldog voltam, és éltem egy olyan életet, mint amit a Tom Sawyer tudott, vagy amit leírt róla Mark Twain. És én nekem volt indián barlangom, és én elbújtam a szerelmes, szeretett, hőnszeretett kislánnyal benne, és utána megtaláltak bennünket, és késő éjszaka volt, és én szerenádot fújtam a hangszeremen az ablak alatt, ami a Károlyi kastélyban volt, Parácsasváron. Másnak legyen mondva most ez.
1: Biztos hotel.
0: Most? Igen, vagy lehet, vagy valami dévaj vállalkozónak a markában van az egész úgy, ahogy van, és nem gyerekek boldogok benne.
1: Valami feltűnt a korábban a felsorolásából, mikor azt mondta, hogy ott lehetett zenélni, lehetett kirándulni, lehetett felelősséget vállalni, és lehetett enni. Ez az utóbbi. De számított, hogy lehetett ott enni magának?
0: Nem álltunk jól anyagilag. Anyám, apám mindent megtett, iparosok voltak, hölgyfodrászok egy olyan korban, ahol olyan nagyon a hölgyfodrászatra nem volt érdemes járni, mint a nyakkendőben sem az operába. Körülbelül abban az időben hagyták abba, ahogy én bekerültem az úttörő vasútra, amikor már nagyon szorongatták ezeket a kis vállalkozásokat. Én javarészt nem azért, mert irigyelték tőlem, hanem mert nem futotta. Én a gyerekkoromat reggelenként citrompótlós teján és zsíros kenyéren éltem végig. Ott volt kakaó, teljes kávé, kalács volt, dzsem volt. Igaz, egy hónapban kétszer csak, de ha táboroztunk, akkor két héten keresztül minden nap. Boldog voltam én, kérem, és elnézést mindazoktól, akiket abban az időben valami baj ért. Akkor fogtam először igazán gyanút, hogy valami nem stimmel, amikor egy alkalma föl lettem jelentve. Én átszöktem egy nyári táborozás alkalmával a lányok táborába, pedig őrök voltak szanaszét, félelmetes 12-13 éves őrök álltak a tábor négy sarkán, és én nem törődve a veszéllyel éjszaka átmásztam a kerítésen, és bent találtam magam a önszeretett édes kis leánynál. Következően a szolgálatban voltunk fent a Széchenyi hegyen, a legjobb helyen, ami létezett a toronyban. Én voltam a toronyfőnök, ő volt a tolató. Egy szó, mint száz, este már volt egy fegyelmi tárgyalás. Este már volt egy fegyelmi tárgyalás. Ki volt rakva egy vörös posztóval leterített asztalon Lenin Sztálin Rákosi büsztéje, és egy vészterhes tanácskozásnak nézhettem elébe. Én oda lóháton mentem be. Ahogy mondom. Ami úgy alakult ki, hogy miután táboroztunk, a két komámat leterítettem pokróccal, ismerik a gyerekek ezt a dolgot, hogy egy áll, a másik fogja az első csípőjét, azt a harmadik meg ráül, egy meg vezeti. Így aztán négyen voltunk. És én ezen a lovon mentem be a tárgyalásra. Na, azért ennyit még arról, hogy én ott voltam egy kicsit csibész is.
1: Az engedelmes úttörőről is hallottunk egy rövidke történetet, ugye?
0: Igen.

0: állok a jelző előtt.
1: Ott az ászorod, ott az ászorod.
2: Aha, látom.
1: Szervusztok, nagypajtások. Nem ebédeltem még. Még nem ebédeltem. Ma nincsen nagy ebédel, és se reggel is se ebéd, se vacsora.
2: Azt mondja, szervusz, kispajtás.
1: Igen, ezt mondjuk egymásnak. Kispajtások.
2: 50-60 éves, 40 éves kispajtások. Hány éves egyébként?
1: Én most voltam éppen 50, és akkor is itt voltam. Igen, mert az én kívánságom az volt, hogy a születésnapomon, hogy akik úgy közel állnak hozzám, azokkal együtt töltessem a napot. Én már akkor is egy fél órára úttörő vasutassá váltam, mert volt vasutassaim, akik most szintén itt vannak a vonaton.
2: Kispajtások?
1: Kispajtások, igen. Ők megszervezték, hogy ekkor ennek beültöztettek, és két vonatot elindítottam. És a két vonat elindítása után, akkor mi magunk is felmentünk a vonattal, énekeltük a volt úttörő vasutas nótákat, voltunk vagy 10-12-en, és utána, ahol aztán a családom, meg a baráti köröm is összetörült, akkor oda hozzájuk csatlakoztunk, és együtt ünnepeltünk tovább.
2: Hát nem lehetne jobban elmondani, hogy mitől olyan rettenetesen fontos ez az egész. De hát egyenes Németországból jött ünnepelni a születésnapját, meg most erre a napra.
1: Sziasztok, igen, nagyon sok ismerős van.
2: Ki?
1: Igen, jó étvágyat kívánok nektek. Nagyon sok baráti köröm is van itt.
2: Nagyon csinál Németországban?
1: Biomatematikával foglalkozom. A Münsteri, tehát a Westfália Münsteri Egyetemnek a számítóközpontjában dolgozom. 1971 óta.
2: Hát annak már 25 éve lassan, úgyhogy olyan nagyon távol is eshetne.
1: Hát itt, amit mi az ütörövösöton megéltünk, ezt tulajdonképpen nagyon nehéz elmondani. Ezt, akik megélték, ezek azt hiszem egyértelműen tudják, hogy ez mit jelent.
2: Annyi minden történik egy ember életében, amiért kimossa. Én nem azt mondom, hogy elfelejti, de hát ami távolabb viszi mindet.
1: Te is vasutas voltál.
3: Mit csinált?
1: Ja, hogy vagy? Köszönöm szépen, jó. Ilyen napon nagyon jó. Hát Magi, te vagy az, akit... Köszönöm szépen.
4: Ez a legkevésbé változtál, neked a személyedet meg lehet ismerni. Annak ellen, hogy már fehér a szakállat.

0: Nézd meg ezt a képet. Itt vagyunk rajta. Ezek vagyunk mi. Egy szemüveg. 67-ben akkor készült. Nem tudom, hogy felismersz rajta, ez az Őrsünk volt. De mindig beírták a teljesítményt, hogy volt 5 darab tanulószolgálat, és utána jöttek már a komoly szolgálatok a tanfolyam után.
1: Nagyon kis régi pecsétes, 30 éves. Miért őrzöd?
0: Ez kincs. Én borzasztó komolyan vettem ezt a dolgot, hogy úttörő vagyok, és én ezt a mai napig nem vagyok hajlandó megtagadni. Mert az, amit mi akkor ott tanultunk, úgy érzem, hogy csak a hasznomra vált, és ma is azt mondom, hogy azokkal mindegyet értek. Amikor felhívtál, elkezdtem gondolkodni, tudod? És akkor kezdtem ezt visszapörgetni egy felnőtt fejjel, hogy Atyaisten, hát minket gyerekeket akkor ez mire is tanított? Ott volt egy olyan közösség, ami nem is tudom, olyan közösségbe utána soha nem kerültem. Ott annyira egymásra voltunk utalva, és gyerekként ezt meg kellett tanulni, hogy mondjuk valaki pénztárba ül, akkor ott nem lehet tévedni. Mert sehol sem. Váltóállításnál se lehet tévedni.
1: Meddig voltál ott?
0: Nézzük csak itt a dátumot. Mindig a dátumok abban vagyok, 67, ugye? Akkor azt hiszem május hónap lehetett. Hát akkor nagy izgalom, fölvettek a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba. Elég nehéz volt akkor oda bejutni. Magyar-francia tagozatra nagy örömmel vártam. Ennek az évnek a szeptemberében, szeptember végén egy hónapot jártam gimnáziumba. Beteg lettem, ez egy Hodgkin-kór volt, ráknak egy fajtája. Én voltam tudtommal az első, aki Magyarországon meggyógyult ebből a betegségből, amit annak köszönhetek, hogy mondták a szüleimnek, hogy mondjanak le rólam. De az én édesapám az nem az, abból a fából faragták, aki lemond a lányáról, az egy szemgyerekéről. Édesapám akkor mindent megmozgatott, hogy kikerülhessek Párizsba.
1: Hát 67-ben az nagyon ritka volt még, hogy valakit külföldön gyógykezeljenek.
0: Hát nagyon kijutni is nehéz volt. Én úgy tudtam kijutni, hogy hol az anyukámmal, hol az apukámmal voltam ki, mert egyszerre a két szülőmet nem engedték ki. Ez a gyógyulási folyamat, ez több évet vett igénybe. Valahogy volt egy szakadás az életemben, egy olyan elvágás. Örültem neki, hogy a gimnáziumot el tudom végezni, nem, hogy bármi másra is gondolhattam volna. Ami miatt mondtam neked telefonon, hogy nem tudtam a vasút felé menni. Annyira fájt a szívem, ha csak a környékre mentem, mondjuk a Hűvösvölgybe, és megláttam azt az épületet, ami az otthonunk volt, ahol átöltöztünk, ebédeltünk, ahova visszajöttünk esténként, hogy úgy elszorult a szívem, hogy én rájöttem, hogy jobb lesz, hogyha én erre nem is gondolok, és nem is jövök ide, nem is járok ide. A vasútra meg nem ültem föl. Úgyhogy 24 éves volt, amikor megszületett a nagyfiam, és aki most már nagyfiú, és még őt sem nagyon vittem arra, mert összeszorult a szívem. És valahogy úgy magamba is próbáltam nem is gondolni azokra az évekre. Úgy visszafolytottam az egészet. És ez akkor oldódott, amikor 89-ben született a kislányom, és akkor úgy alakult az életem, hogy ide is költöztünk a vasút közelébe. És hát akkor annyira kézenfekvő volt, hogy oda vigyem sétálni a Hűvösvölgybe.
1: És az már könnyű volt?
0: Eleinte nehéz. Neki annyira tetszett az ott kiállított vonat, állandóan ő kérte, hogy oda vigyem. Akkor üljünk föl, akkor elmentünk, és szinte hetente mentünk vasúttal.
1: Ő vitt. Most mennyi idős vagy?
0: Most 42 éves.
2: Mennyire fogunk fölférni az énekarral, a zenekarral együtt a vonatra? Mert az énekarnak úgy trombitáltuk össze őket, hogy még egyszer egy olyan igazi, minden bele énekléssel.
3: A Marikát hívt föl, és mondanak, hogy azonnal üljön be egy orcsiba, és jöjjön.
2: Az ki az a Marika?
3: Kis Marika. 956-52. Ő volt az énekarnak évek hosszú során a vezető.
1: Mi mondják még ezekre a nótákra?
2: Mi az, hogy el is énekelem, ha kell. És ez az ifjúságunk. És itt nem volt semmiféle mozgalom. Itt jól éreztük magunkat, munkára tanítottak minket, együtt voltunk.
3: És nem kényszerből.
2: És nem kényszerből. Mert azt hiszem, hogy engem avval meg lehetett büntetni, ha az énekari próbára nem engedtek föl, mert beszedtem egy egyest. Majd megyünk föl a vonattal, és együtt fogunk énekelni.
3: Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia

0: amit én az életemben fontosnak tartok, és ami ott fontos volt, hogy volt valami közös célunk, és egy közös munkánk. Most, ha ez nem lett volna, akkor az egész üres lett volna. Ott mi az állomásokon együtt dolgoztunk, valami célért. Most ez a dolog az, ami meghatározza a további életemet. Bárhová kerültem, akár főiskolára, akár egyetemre, akár melyik munkahelyemre, ez az igény, ez minden mai napig bennem van.
1: Akkor nagy bajban lehet.
0: Hát nem könnyű.
1: Nagyon nehéz ma már valami célra toborzódott és összekovácsolódott közösséget találni. Nagyon nehéz ma közösséget találni. Igen.
0: Hát ez valóban nem könnyű, de pedagógus lettem, ami szintén azért onnan datálódik többek között. Dolgoztam művelődési házban, dolgoztam könyvtárban, dolgoztam múzeumban, múzeumpedagógusként tanítottam általános iskolában. És sok-sok kitérő és minden után végül is rátaláltam egy olyan iskolára és egy olyan pedagógiára, amit sikerült megtanulnom külföldön, és aztán itthon megteremteni néhány emberrel, ez a Waldorf iskola és a Waldorf pedagógia. Minket az úttörvasúton nem az életre neveltek, mi ott éltük az életet. És azt hiszem, ez egy döntő. Minden pedagógus számára az lenne, és minden iskola számára, hogy a gyerekekkel az életet kell életni, és akkor majd fogják tudni élni tovább, ha kikerülnek az iskolából. És bár a kettőnek látszólag már, hogy az úttörövasútnak és a Waldorf pedagógiának úgy tűnik, mintha rettenetes távolságokban lennének, ez én számomra belül nagyon is összetalálkozik és összetartozik a kettő. Talán pontosan ebben a előbb említett értelemtalálásban, közösségteremtésben, a másik ember fontosságában. Az a tudat, hogy ez van, és hogy vannak emberek, akikkel összeköt minket ez a múlt. Ez a tudat, ez nagyon fontos. Tehát nem, ezt azt akarom mondani, hogy nem most már felnőtt fejjel, nem feltétlenül az a fontos, hogy mi együtt elmenjünk színházba, moziba beszélgetni, bulizni. Most ez én számomra inkább az a fontos, hogy ezek az emberek vannak, léteznek, időről időre felbukkannak, esetleg néhányokkal újra elevenedik a kapcsolat. De ez egy olyan erőt ad, pontosan a mai világban, amikor olyan sokan érzik magukat egyedül.
1: Te korosztályod a 40-es évei elején lévett,
0: hát,
1: ugye?
0: Hát inkább a 30-as vége körül, 37 éves vagyok.
1: Emlegetted ezt az egyedült, hát tudom, meglátom, meg talán mondtuk se a telefonban, hogy egyedül neveled a pici fiadat, aki most elment a szomszédba, hogy hagyjon minket beszélgetni, itthon is vagy vele, ügyesen.
0: Én vállaltam így, és én szerettem volna így, és én készültem erre így.
1: Ó, szóval nem elvált vagy. Uh-huh. Tehát magad vállaltad.
0: Igen, és ez egy nagy különbségnek érzem, és miután nem nagyon fiatalon vállaltam ezt, és nagyon sok minden van a hátam mögött. Minden esetre az érdekes, hogy a gyerekapja szintén úttörővasutas volt. Régi, nagyon régi ismeretség és kapcsolat volt. Úgyhogy ilyen módon is kitörölhetetlen az ember életéből az a nem is kevés, tulajdonképpen majd 10 év, amit ott fönt töltött az ember.
1: Zsúfolt a lakásod, elég pici a lakásod, elég szegényes a lakásod, nem baj, ha ilyen szépen kimondom. Nem is tudnám elképzelni másképp, mint hogy szükösen élsz.
0: Hát ez így van. Az ember egyedül van, akkor szükösen él, ha az ember pedagógus, akkor különösen szükösen él, és ha még közvegyesen van, akkor aztán igazán ezt már nagyon nehéz fokozni.
1: Halmozottan hátrányos helyzetű asszony, ugye? Erről van szó.
0: Hát erről, de azért én azt hiszem, hogy én magam nem így élem meg. Én magam abszolút boldogságban és abszolút gazdagságban élem meg az életemet.

0: Hát elkezdjük, és mindenki tudja. És nem, és hogy még ha nem is tudjuk a szövegét, mert hiszen nem tudjuk, de egy kis fordulatot tudunk belőle, mert tudjuk, hogy pamparam, és akkor együtt nevetünk rajta, mert tudjuk, hogy akkor is 30 valahány évvel ezelőtt is az volt a vége, hogy pamparam. Egyszerűen belénk ivódott, de valami olyan erősen, amit nem is gondolunk magunkról, hogy mennyire bennünk van.
1: Ha valami elmúlt, akkor azok az idők, nem csak a számotokra, hanem a szlogenjeivel, a szimbólumaival, közösségi érzületével, én azt hiszem.
0: Nagy részét nagyon sajnálom, hogy elmúlt. Mi itt ezen nagyon jókat derülünk ezeken a dalokon, amit éneklünk, ezeken a mozgalmi dalokon, de ezek mi akkor halálosan hittünk. És az nem baj, mert legalább hittünk valamiben, legalább szerettük azt csinálni, és nagyon szerettünk itt lenni. És azok a május elsőjék, azok egyszerűen felejthetetlenek voltak. Felvonultunk zenekar, énekkar, mentünk utána az állatkertbe. Hát isteni volt. Hogy az ember alig emlékszik a másikra, hát alig ismerjük meg egymást, hiszen az egyik pocakot növesztett, a másik megőszült, a harmadiknak kihullott a haja, stb. Stb. És hát ugye már csak a ráncainkat veszíthetjük, de mégis ugyanúgy éljük azt az egy órát, ahogy felszálltunk a vonatra, ahogy tudjuk, hogy itt fog megállni a vonat, itt fog lassítani, tudjuk, hogy ott szép a kilátás, és Hárshegy és Ságvárliget, vagy most már szép juhászni, vagy minek hívják, állomás között, ott olyan szép a kilátás. De nagyon érdekes, hogy ahogy tavaly is beszélgettünk, hogy nagyon sok sikeres ember került ki. Azt hiszem, hogy javarészt olyanok, akik nem nagyon kallódtak el az életben.
2: Én elmondom, hogy engem úgy választottak ki, hogy az iskola úttörő vezetője, aki azt megelőzően Bácskában cserkész vezető volt, bejött az osztályba egy nálam idősebb gyerekkel, aki úttörő vasutas volt, és azt mondta, álljatok föl, ki úttörő közületekkel, maradjon az állva, ki ötös, négyes tanuló, az maradjon állva. Egy páran ott állva maradtunk, és akkor azt mondta, ránézve a gyerekre, hogy nagyon csikit válasszunk. És akkor mondta, hogy hát a Novotnit. Ugye, mert én egy nagy lakli voltam, fociztam, fejeltem, lábteniszeztem, szóval mindent csináltam, amit lehetett.
3: Lakli volt, Zoli?
2: Igen, én voltam a legmagasabb az osztályban, nagyon korán megnőttem, aztán akkora is maradtam, úgyhogy szinte az életemet ott éltem le, 1952 és 54 között, hiszen nem csak a 10-12-15 napos időszakban mentünk föl, hanem vasárnaponként is. Amit ma egyeseknek a külföldi utazás jelent, vagy uram, bocsa, egy jó tévéjáték a mi időnkben, amikor nem volt televízió, nem volt külföldi utazás, és csak szegények voltunk, akkor az úttörő vasúton való szolgálattétel az maga a csoda volt. Az úttörő vasúton az ebédhez mindig volt hús. Egyrészt, másrészt rendszeres volt az étkezés, reggeli 10 órai ebéd, uzsonna, tehát hogy mondjam, azok a gyerekek, akik nem jutottak ehhez, és nyeltem egy nagyot, mert akkor mit tudom én, az úttörő vasútas gombócevő világbajnok voltam, akkor tizenvalamennyivel.
3: Nagy móka volt.
2: Igen, aztán a másik móka a dologban, hogy végül is mi a Flasteron nőttünk fel. Én ott laktam a 9-ben, szóval ház, tégla, beton, Flaster, ott nőttünk föl, és fölmegy az ember az úttörő vasútra, akkor Hűvösvölgytől a Széchenyi hegyig, a zöldben, a hegyek közt, az erdőben, jó levegőn, tágult a téren. És azért mondom én furamód, hogy mit jelent, kinek mit jelent az úttörő vasút. Van egy úttörő vasút, volt úttörő vasútas barátom, aki 1956-ban elhagyta az országot. Francia állampolgár, Svájcban él, református pap. Ha találkozom vele, akkor biztos nem én, ő hozza szóba az úttörő vasutat, és ő kezdi el énekli az 50-es évek mozgalmi dalait, itt a hegyek között, völgyek között szakatol a vonat, meg mint a mókus fennapfán, meg a jó Isten tudja.
3: Szóval, a francia állampolgárságú svájci pap.
2: Igen. Mondja a vicceket is, az összes 50-es évek viccét, ami akkor ment, forgott. Ő ma is baloldali. Itt azért hangoztattam és hangsúlyoztam a foglalkozását, És ő mondtam, hogy ha ő 56-ig nem élt volna Magyarországon, akkor ő belépett volna Franciaországban valamelyik baloldali pártba. Mivel francia állampolgár, bár Svájcban élő Franciaországban szavaz. Ő most is azt mondta, hogy Jospinre szavazott, szóval nehéz így megítélni minket, megítélni az 50-es éveket, más innen belülről, más onnan kívülről, más 40 év távlatából, más akkor ott melegiben. Bele lehet magyarázni sok mindent az úttörő vasútba. Azt hiszem, hogy mégis az volt a legjobb benne, hogy valamit magunkénak éreztünk. Tehát mi valóban azt hittük, hogy amit mi ott csinálunk, azt mi csináljuk, hogy tőlünk megy az a vonat, még akkor is, hogyha egy felnőtt vezette. Hogy tőlünk nem megy egymásnak két vonat, mert mi állítjuk a jelzőt, úgyhogy ne menjen meg a váltót, úgyhogy ne menjen egymásnak. Tehát nagyon önállónak és kreatívnak éreztük magunkat, és itt a kérdés, hogy ezt hagyták, vagy nevelték belénk, de hát ez történt meg.

0: Fogadjuk, nem hoztad, tudtam. Nem, mert tudni előtt ott hagytam üzenetet.
1: Igen.
0: Mondom, megyünk most föl, nem tudom, hogy jöttök-e, de mondom, persze, akkor majd találkozunk.
1: Persze, hát jó, hogy van.
0: Tehát a mikorosztályok itt töklik a kocsmába.
1: Igen.
2: Leöregeztek.
0: Én a zenekar.
3: Sem szerint az úttörő vasúton még nem volt dinasztia, akik ott ismerkedtek volna meg, úgy, mint a férjem velem, és a kislányom a férjével. 1961. július 7-én, akkor láttuk meg először egymást.
4: Az biztos, hogy felejthetetlen, mert különböző nyomok maradtak, például házasság, gyerekek, aztán egy harmadik generáció, tikét gyereketek, akik fegyelmezetten zajonganak a másik szobában. Igen, igen. A lehető legtermészetesebbnek tűnhetett, hogy ők is ott akadtak össze a vasúton, nem? Az is, hogy egyetem vasutasok lettetek, hiszen mondta, hogy Zoli édesanyja is ott dolgozott.
5: Csak az úttörös úton voltunk, úgyhogy ez szinte törvényszerű volt, hogy máshonnan az ebben nem is tud kiválasztani magának valakit. Kiöltötte a szabadidőnket és az életünket ez a dolog teljes mértékben, és nem is akárhogyan. A legszebb gyermekéveink, azt hiszem, mindannyian onnan szereztük a legszebb emlékeinket, úgy, ahogy a Erika szülei is, drága apósom és anyósom.
4: Mindenki mulat.
5: Igen. Mert az a lényeg, vagyis hát én úgy érzem meg, hogy az a lényeg, hogy már eleve az úttörővasúton belül is több generáció van együtt. Tehát ott a negyedikes, 10 éves gyerekektől a 18 éves ifjúvezetőkig ott van 500 ezer ember együtt a táboroknál, szolgálatoknál, és valahol itt lehetett ez a nagy összetartó erő ebben. Mert az tény, hogy mi a szolgálatokon kívül, azt hiszem, hogy a szabadidőnknek a 98%-át az úttörősút keretein belül, illetve a társaságnak a keretein belül töltöttük.
6: Igen, nekem eszembe se jutott, hogy diszkóba vagy különböző bitklubokba járjak, mert ott volt ez a társaság.
5: A 80-as években odafönt még igen, csak tombolt ez az úttörő mozgalom, mert...
4: Indulok minden?
5: Hogyne, hát ez volt minden.
6: Kedvenc dalaink közé tartoztak az indulók. Az én kedvenc dalom? Mai napig a munkahadának a lépte. A munkahadának a lépte dobó?
3: Zendülőjének az égre lobog. Hajnali fényözön földre leszáll. A kéz és a várhoz a vár.
4: Szényi zászló.
5: Azért oda már igencsak beleszűrődött a Dinnyi és József féle, éppen most látunk meg egy nagyon jó kis lemezt, ilyen zenék például. De ezen kívül még volt egy csomó minden más, ami már nem sok köze volt az úttörőhöz, vagy a mozgalomhoz, hanem ilyen jól énekelhető nóták. Ennek mind megvoltak a keretei, aminek élnie kellett. Volt zászló, felvonás. Ezek nem változtak meg.
3: Ugyanazokat a dalokat énekelték ők is a 80-as években, amiket mi annak idején az 50-60-as években énekelgettünk. De nálunk ez másképpen jelentkezett. Mi teljesen átszellemülten, és annak a politikai helyzethez igazodva, abba a hitbe, mert mi abba hittünk úgy, mint más a jó Istenbe, mi úgy hittünk abba a korszakba, tehát...
4: Figyelj, a lányod politikai... mulat. Komolyan. Nevetkél.
3: Hát lehet, hogy ő ezt kineveti, de akkor tényleg hittem. És mind a mai napig természetesnek tartom, hogy hiszek valamibe, annak ellenére, hogy nem jött be az, és nem folytatódott az, amiben én hittem.
5: Ez valószínűleg másképp éli már, megmondom, mint mi is. Azt tartott együtt, hogy együtt lehetünk, hogy a vasúttal együtt dolgozhattunk. Mondom, ezeket keretek közé kellett szorítani nyilvánvalóan, mert nem lehetett, hogy elfajuljon egy ilyen embert próbáló és komoly dolog, mint egy vasútnak a működtetése, vagy gyerekeknek az összetartása. És ezt másképp nem lehetett megoldani, csak ezekkel a tradíciókkal és a régi szellemben, hogy úgy mondjam. Az, hogy mi már másokat énekeltünk, az ugyanúgy változott mindenhol a világban, itt körülöttünk is.

0: visszamenőleg megijednék attól, hogy milyen felelősséggel bírt az ember akkor. Volt olyan, hogy elvittem 40 gyereket 4 napra, például egyszer Felső Tárkányba. Egyedül voltam velük, mint ifjúvezető, 17 éves voltam. 4.-től 8. gyerekek voltak. Emlékszem, hogy nagy hó volt. Elkezdtünk ilyen traktorokat stoppolni, mert azok még járták az utat. Hát valahogy eljutottunk, 8-11 traktorral, busszal, teherautóval. Persze azzal a felelősséggel, hogy a kisebbeket én magammal vittem, a nagyobbaknál kijelölt az ember valakit. Akkor ott nem volt fűtés, akkor azt a gyerekekkel megoldani, nem volt világítás ezt megoldani, és végül is úgy eltölteni ezt a 4 napot, hogy tartalmas legyen és tele élménnyel. Amikor nem lehetett kimozdulni, mert hóvihar volt, akkor olyan betélkedőket csináltunk, amiből az ember az agyát tornáztatta.
1: Ez mind a fejedben volt?
0: Valahogy a helyzet hozta, hogy ezeket meg kell oldani, és akkor az ember megoldja. Ez úgy beleívódott az emberbe, és adott egy olyan tartást, önbizalmat, amivel aztán a később életben is érzem, hogy meg lehet birkózni. Amit nem is tudatosan csinál az ember, csak egyszerűen.
1: Most is valamiféle vezető vagy, ugye?
0: Most 2 éve teljesen egyedül dolgozom. Előtte vezettem valóban 7 évig egy céget, az kultúrával foglalkozott. Akkor voltam 10 évig a Videotonnál, mint mérnök, mint tanár, mint szervező. Aztán dolgoztam a Rubiknál egy időszakot, ott egy kicsit a menedzser szakmába belekóstoltam.
1: Mégiscsak olyan szakmákat mondtál el, és olyan tevékenységeket, amiben majdnem, hogy közvetlen módon lehetett mindazt alkalmazni, amit elmondtál a tinédzser korodról. A döntéseket, a döntések következményének viselését, a vezetést.
0: Igen, ezt...
1: Kreativitás.
0: Igen, azt megtanultuk, és tényleg itt a gyökerek mindig valahol visszanyúlnak, hogy ha valaki tud valamit, akkor sokkal nehezebb zavarba hozni.
1: A gyerekeid mennyi idősek most?
0: A legnagyobb 18 éves, a középső 16 és egy 4 éves. A nagyoknál felmerült, még főleg a nagylányomnál, hogy ő is úttörő vasutas lenne. Akkoriban már az úttörő mozgalom kezdett úgy megszűnni, hogy nem volt ennek akkora varázsa, hogy érdemes lett volna. A középső fiamnál meg már egyértelműen, ott már azt hiszem az úttörőség is megszűnt, mire oda került, hogy lehetett volna. Mint közösségformáló nagyon jónak tartottam volna, de már éreztem, hogy nem azt kapnák, amit én gondolok, hogy ők kapnának tőle. És aztán így elmaradt.

0: Budapest legjobb úttörője?
1: Én indítottam az első szerelvényt. Az elindítás az a palacsintasütő lengetésével történt, tehát nem fizikailag indított.
0: És rajta volt Rákosi pajtás, nem?
1: Rajta volt a Rákosi pajtás, a Gerő pajtás, a Rajkpajtás, mindenki rajta volt.
0: Rajkpajtás még rajta volt még éppen, rajta. Ugye? Nem sokáig volt rajta.
1: Hát akkor még rajta volt. Úgy volt látni őket, mert hiszen ott szálltak fel előttem. Egy kis epizód nem én velem történt, hanem egy másik pajtással, úgy hívták, hogy Luther Éva. Ő volt alkalma megbüntetni a Rákosi pajtást 2 forint erejéig, mert ő tiszteletjegyet kapott erre az első vonatra, ami rózsaszín volt. De vett a pénztárba is egy jegyet, ami felnőtt jegy volt, és ami kék volt. És ezt a kéket adta oda azon a vonaton, amin a rózsaszín jegy volt érvényes, meg kellett büntetni, hát megbüntették. Nagyon nagy nevetve kifizette.
0: Szerencse, hogy Rákosi pajtás olyan kedvében volt, ugye?
1: Akkor még mindenki olyan kedvében volt. Igen, hát akkor önfelett, hát legalábbis amit mi láttunk belőle, az önfelett vidám volt, és nagyon baráti, hát miért lettek volna ott mások?
0: Hány éves volt ön 1948-ban?
1: 14.
0: 3 évvel a háború után elkezdtek játszani vasutast, felnőtt SD-t. Sok minden romokban volt még akkor.
1: Igen, így igaz. Hát 14 éves gyerek kapott egy játékot, nagyon szeretünk vele játszani.
0: Milyen otthonból csöppent oda a vasúthoz?
1: Én egy nagyon szerény polgári otthonból, az apám is mérnök volt, ő is a Ganzba dolgozott. Az Orci tér mellett laktunk a Baros utcában, egy udvari lakásban, egy egyszerű, tehát egy egyszerű polgári mérnök családból, szerény életvitellel, de a polgári értékek megbecsülése az mindig megvolt és meg is maradt bennem. Valahol tudtam azt, hogy nekem eredményeket kell elérni, mert ez így ivódott belém, az őseim adták át génjeikben ezt a vágyat, ezt a... Nem is tudtam mást elképzelni, én 6 éves korom óta gépészmérnök akartam lenni, és minden vonaton egy vonatvezető, tehát 2 felnőtt volt vonatonként. Na, és ezekkel megbarátkoztam, ez már a 49-es év nyarán volt, amikor nem voltam szolgálatban, akkor már nem voltunk minden nap szolgálatban, én minden nap fönn voltam a vasúton, és amikor elhagytuk azt a helyet, a úttörő vezető látott, ott ők leültek, elkezdtek újságot olvasni, és én reggeltől estig a vonatot vezettem, de...
0: Szabálytalan, kérem.
1: Szabálytalan, de egy karambolt se csináltam. Mindenhol megálltam, ahol meg kellett, és...
0: Honnan tudta 14 évesen?
1: Mert mindig vonzottam a villamosok, a
0: vonzani, vonatok. Vonzani, hát akkor is ez egy...
1: Én mikor először beültem autóba, akkor tudtam autót vezetni, pedig azelőtt én még nem nyúltam az autóhoz. Egyébként nagy bajt nem lehetett csinálni, ez a vonat csak nem megy. Mi ugye annak idején mindenféle posztot elfoglaltunk, tehát minden alkalommal más beosztást kaptunk, és én emlékszem, amikor még csak 3 megállója volt a vasútnak, tehát előre áll a másik járt, akkor egy nap 10 000 forintot szedtem be, mint pénztáros, az azt jelentett, hogy 10 000 embernek adtam ki egyet, és vissza is jött 10 000 ember, tehát 20 000 ember ment, fordult meg akkor, hát oda vissza.
0: Vagyon volt akkor.
1: Vagyon volt akkor, de tényleg azért ez 3-4 évvel a világégés után sorba álltak azért, hogy fölkerüljenek a vonatra.
0: Említett, hogy viszonylag rövid időszak volt, úgyhogy maga az igazi úttörő vasutas úttörőséget meg sem élhette.
1: Én 1948-tól 1949 őszéig voltam csak. Sajátos egyenruhánk volt, meg is vannak valahol a fényképek erről, de nem úttörő egyenruha volt, és nem úttörő nyakkendő, és a köszönése úttörő köszönés volt, hanem a hagyományos szalutálás, a vasutas tisztelgés. De ez az első években volt, aztán valószínűleg ez megváltozott.
0: Nagyon érdekes. Eszembe jutottam, mint a szüleiről és a körülményeiről mesél, a polgári értékekről. Mi történt aztán magukkal, amikor megkeményedtek az idők? Pont éppen amikor maga eljött, amikor már rajpajtás nem volt többé a vonaton.
1: Az apám egy tehetséges mérnök volt, aki 1948-ban, tehát még mielőtt én úttörővasutas lettem 1-2 hónappal, akkor az első között kapott Kossuth díjat, abban a világban, amikor még nem pártagságért osztogatták a Kossuth díjat.
0: Óriási.
1: Mert hát akkor, amikor a Bartók, a Kodály, a Derkovics, szóval ezek a posztumusz Kossuth díjak jöttek, és hát ő is, de ő élő volt. Na most, mint Kossuth díjas mérnök, azért végig megbecsülték, hanem ez nem az anyagiakban nyilvánult meg, inkább a presztízsben, amelyeket betöltött, hát ő elég korán meghalt 57-ben. De a mi életünk ilyen szempontból konszolidált és kiegyensúlyozott volt, de nagyon szerény. Hát a két szobás egyben nyíló udvari lakás, meg a Kossuthi, meg az akkori lehetőségek, egy kérvény nyomán kaptunk egy háromszobás lakást, az utcai volt. Hát ez volt a változás.
0: Volt a luxus.
1: Ez volt a luxus.
0: Az, hogy mérnök lesz, az meg volt írva az egekben, ugye?
1: Az meg volt írva, az is lettem, aztán még a közgazdasági egyetemet is elvégeztem, mert valahogy olyan volt a világ, hogy azt érdekelt világnak ez a fele is. Aztán dolgoztam, és kész.

szép volt, és végül is furcsa, amikor jött a rendszerváltás, hogy egy-két embernek mondták, hogy húzza ki az életrajzából. Nem, ezt nem szabad. Miért kéne kihúzni?

0: muszáj csinálni, amíg lehet.
1: Szeretem... Történt valami jobb dolog az ott az életében, mint az úttörő vasút?
0: Talán a két gyerekem. Őket nem mentem meg, és imádom az embereket azóta is. Még az utasokat is, pedig hát ezt még nem tudták belőlem kiölni. Nem.
2: Kezdtünk, igen. Miért volt más egy kicsit, miért volt más? Modernizálódott, akkor kezdett modernizálódni a vasút. Tehát akkor, igen, akkor építették a faházakat például, hát addig sátortábor volt, akkor indultak meg az első igazi külföldi utak. Eljutottak a gyerekek, mondjuk Finnországba például. Volt egy kis pénz rá, úgy látszik, lazábbak voltak egy kicsit.
3: Mindenféle klubok voltak, ami hétvégén a szabadidőben még fölcsábította az éppen nem szolgálatot teljesítő embereket, és főleg gyerekeket, és hát ezeknek óriási sikere volt. Mindenféle vetélkedők voltak, ilyen évről évre visszatérő akadályversenytől kezdve a műveltségi vetélkedőkig, és ezek ilyen...
2: Az volt a lényeg, hogy teljesen nagy szabadságfogót kaptunk, szóval ezt mi csináltuk magunknak. Rengetegen elkezdtek zenélni, illatba jöttek a gitárosok, ugye mind a második gyerek gitározott, hát írták a mozgalmi dalokat egy kicsit könnyebb műfajra. Igen, olyan énekelhető lett. Ekkor volt ez a kicsit szűknadrágos időszak. A kis csöves korszak, biztos emlékszel rá.
1: Hogyne, és ifjúsági park.
2: Igen, és ifjúsági
1: park. És hosszú haj.
2: Igen, és volt a másik fele, ugye, akik a kevésbé ezt a stílust követték, volt az átlag. Ez ott is megjelent a vasúton, úgyhogy ott mondjuk a rock diszkótól kezdve a...
1: Hosszú hajjal lehetett tényleg? Fölmenni lehetett létezni? Ez egy nagyon fontos kérdés volt a 70-es évek közepén.
2: Nagyon fontos végül is, úgymond talán én is ezt a... stílust, vagy ezt az irányzatot képviseltem, akkor azt hittük, hogy az életfilozófia, életfelfogás.
3: Na, szóltak persze, hát nem lehetett ott. Meg volt, hogy mindenkinek a hajunkat például be kellett fonni, nem lehetett lógva.
1: Még mindig, akkor is.
3: Hogyne.
1: Kis coplit kellett csinálni.
3: 74-től 78-79-ig azért az egyenruhához meg volt, hogy milyen haj, nem lehetett nálunk kibontott haj. Az okminak fehérnek kellett lenni, a harisnyának barnának, a cipőnek feketének, a csizmának feketének. Tehát az előírásokat, azokat be kellett tartani, mert volt olyan, hogy akkor nem mentünk föl állomásra, nem le kellett ülni az otthonba, és akkor otthonos volt az ember, ha nem volt megfelelő a ruhája. Mondjuk én 78-82-ig voltam gimnazista, és ebben az időben voltam a vasúton ifi is, mert ez volt a csöves digó korszak, ami azt hiszem...
1: Micsoda, csöves digó?
3: Hát igen, hát a mi középiskolás korunkban így hívtuk, hogy vagy szűk nagydrágba jártál, és csövesen öltözködtél, alfódi papucs, kilógóink, stb. Vagy pedig répanadrág, pörgetős gurtni öv, meg hasonlók, és akkor volt két nagy tábor, vagy a semlegesek tábora. Hát azért...
2: Nem voltak olyan nagy táborok ezek. Az öltözködésben, igen. Nem volt akkora nagy az úttörő mozgalom már akkor, hogy mindenki büszkén és meldöngetve vonuljon és hordja az úttörő nyakkendőt. Az ünnepi után ugye mindenki levette a zsebébe, csúsztatta, csak hogy ne kelljen hordania. Az utcán már nem úgy mentek végig a gyerekek, mint annak idején, hogy büszkén hordták ezeket a jelvényeket. Ezt a vasúton viszont ugye az egyenruhához hozzátartozó, hogy nyakkendőnk volt, a nyakkendőnk alá voltak írva, a nyakkendőinken jelvények voltak, fityegük voltak, és minden egyéb ilyen dolog.
1: Kitűzők már?
2: Kitűzők, igen. Fantasztikus dolgok.
1: És I love úttörő vasút.
2: Nem egészen, de nem egymástól kaptunk meg a külföldi pajtásoktól. Én a nagyon csinos francia vendég táborozó lányoktól, amit meg tudtam szerezni, fogalmam nem volt, mi volt ráírva néha.
1: Sőtem, szerintem.
2: És szóval ezt cikizték néha, engem is meglátogattak az iskolatársaim. Egyszerűen irigyelték, annyira irigyelték, hogy már szerintem azért cikizték. Nem, egyszerűen tudomásul vették, hogy valamiért mi megyünk, valamiért mi ezt nagyon szeretjük, és mi ezt nagyon akarjuk. És ez csak nagyon jó lehet.
1: Egyébként hát ti 30 kevés évesek vagytok most, ugye?
3: 31.
1: 31, nagyon kevés. Tudom én, 10 éves korotoktól ismeritek egymást, vagy 14?
3: Pajtásként nem nagyon, csak látásból.
1: Különös ezt hallani.
3: Igen, hát úgy hívtuk egymást ott fönt, előre volt ugye a köszönés.
1: Volt az Zsolt pajtás?
3: Hát nem így konkrétan.
1: Bánki pajtás? Csak...
2: Nem azt mondjuk, hogy gyerekek, pajtások.
3: Szóval a 8. korunk körül ismerkedtünk úgy közelebbről össze, aztán ifi vezetők lettünk, és olyan 16-17 évesen kezdtünk el járni, és olyan jó 10 év ismerettség után kötöttünk házasságot. És van 3 gyermekünk, egy 5 éves, 3 éves, 1,5 éves, nyüzsögnek. Zsolt szerint majd lehetnek vasutasok. Úgyhogy végül is tényleg nagyon hosszú a kapcsolatunk, és nagyon-nagyon ott találtunk egymásra. És amíg a Zsolt is mondta, ezt kívülálló nem tudhatja, hogy milyen volt, mert én is próbáltam többször elmagyarázni, mert ugyanúgy én is megkaptam a középiskolás barátnaimtól, hogy hát de miért már megint oda mész, miért nem jössz korizni vagy bulizni. Jó, aztán az ember próbálta beosztani, hogy itt is

0: legyen ott is legyen, de mindig a vasutas dolgok győztek meg, a hétvégi programok. De végül is ez nem lehetett senkinek elmondani, hogy milyen, mert benne kellett lenni. És amiről előzetesen már beszéltünk, hogy tulajdonképpen ez egy olyan közösség volt, ami úgymond úttörő égisz alatt, de szerintem ez nem volt annyira fontos, hogy úttörő mozgalom belül legyen a dolog, hanem egyszerűen csak egymáshoz akartunk tartozni.
1: Mindig is a vasút volt, hát mindig azt mondtuk, hogy a vasút. Érdekes, arról beszélünk, hogy miért volt más a mi 10 évünk, és ezek ellenére nem volt más egyébként a mi 10 évünk, ugyanis hát csak azt örökítettük tovább, amit az elődöktől láttunk, és ezért van az, hogy 2-3 generáció is körülbelül ugyanúgy és ugyanúgy jól érezte magát, és közös emlékeink és élményeink is lehetnének, holott nem is ismertük egymást, és de ugyanazokra a dolgokról el tudunk szinte beszélgetni, mint hogyha...
0: Ez egy folyamat volt, tehát ez egy ilyen folyamat, lánc folyamat.
2: Itt laktok Káposztásmegyeren, egy 7. emeleti lakótelepi lakásban. Zsolt soha nem lehet itthon találni, elfoglalt üzletember, de pontosan nem tudom, mivel foglalkozik.
1: Autoszerviszt vezetek, és hála az Istennek elég sok munkánk van. Szoktam mondani, ha jobban mennek, akkor biztos, hogy többet lennék itthon. Törődni kell vele, és akkor működnek a dolgok. Tényleg meg vagyok elégedve az életünkkel, már amennyire lehet, de ez ezzel jár, tényleg keveset vagyok itthon. A szűk kis családi vállalkozás, itt érzem, szóval szeretem csinálni.
2: Andrea pedig a picikkel van.
0: Hát én itthon vagyok most jelenleg, igen, de én a kutatási szférába helyezkedtem el az egyetem után, én kertészmérnök vagyok. Gödöllön dolgoztam egy biotechnológiai kutatóintézetben, sajnos ott most megszűnőben vannak a dolgok, úgyhogy az állásom az számomra legalábbis megszűnt.
1: Ez a mi itthoni családi vállalkozásunk, hogy ide is kell egy irányító, úgyhogy fontos, hogy itthon legyen a gyerekekkel egy ilyen remény.
2: Hát kinőttetek az ifjúségből, ugye?
0: Hát,
2: ifjú szülők. Jó, csak ifjú szülők vagytok, és jó 10 év még, amíg a legidősebb lányotok Anna még esetleg úttörő vasutas lehet, ki tudja lesz-e.
0: Szerintem nagyon fontos lenne, hogy létezzen, mert kell, szóval én nem is tudom elhinni, hogy megszűnjön, szóval ez hihetetlen lenne.

Elhangzott Hegyek között, völgyek között, úttörő vasutasok visszaemlékezései. Közreműködött Haumann Péter, Novotny Zoltán és volt úttörő vasutasok. A riporter Lengyel Nagyonna volt, szerkesztette Elek László. A felvételt 1996-ban készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, január 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót. Levente és Bródi János legendás rock operája a Budapesti Operett Színház előadásában. István a király. Szombaton 20 óra 15 perctől az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
1: Nyolc órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság. Reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a tiszti eskü a tiszti rang felelősséget jelent, és az esküszavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a Paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Megnyílt az országház a nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Híreink végén a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon hever zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Anyám nem szerette a távolságokat, a hosszú utakat. És neki minden út hosszú volt. Azt szerette, ha minden kéznél van, különösen a kisgyerek, mármint aki akkor voltam. Ha a szomszéd szobában voltam, már ilyetten keresett. Megint hová tűntél el? Ha meg a harmadik szobában bujkáltam, éppen az asztal alatt, már tördelte a kezét. Fiam, fiam, hol vagy? Már mire nem vetemetsz? Lemenni az udvarra, ez olyas valami volt neki, mint egy messzi utazás valami idegen országba. A Széchenyi térnél tovább sohasem engedett. Az már olyan távolság volt számára, akár egy túlvilág. Apám idővel alkalmazkodott a félelmeihez. Nekem persze csöppet sem tetszett a dolog. Annál jobban örültem, mikor végre egyszer először életemben ugyancsak alaposan ki kellett mozdulnunk hazúról. Nagyanyó látni kívánta az unokáját, mármint engem. Nagyanyó vagy 5 órányi utazásra lakott tőlünk egy kis dunántúli faluban. Ő épp oly kevéssé szerette a távolságokat, mint az anyám. Kívánsága egyenes szörnyűség volt anyám szemében. Mégsem lehetett kitérni előle. Szüleim persze elkísértek. Anyám már napokkal előbb töprengeni kezdett a különféle szerencsétlenségeken, amelyek egy ilyen rettenetesen hosszú úton érhetik az embert, aki egyetlen gyermekével van úton. Ezeket a szerencsétlenségeket képzeletben mind átélte. Legelébb a vonat összeütközésektől félt. Olyan vonaton akart utazni, amely semmi más vonattal nem találkozik az úton. Atyám átböngészte a menetrendet. Ilyen vonat nem volt. Mindegyik vonat találkozott legalább 2 másik vonattal. Ez összesen 4 vonat összeütközést jelentett anyám képzeletében. Ha már nem lehetett találni egy magános vonatot, legalább olyat akart, amelyik világos nappal megy, lehetőleg tündöklő déltájban. Ez azonban meghosszabbította volna az utat. Egyenesen csak este lehetett utazni. Ezen már nem lehetett segíteni. És anyám végre beletörődött. Még csak most kezdett anyám arra gondolni, hogy a vonat síneken fut. A síneknek csavarjai vannak, aland meg talpfái, amaszt a rozsda, emeszt a víz emészti meg. Anyám egyszeriben könnyelműnek találta a technika haladását, sajnálta, hogy már nem járnak postakocsik, pedig valójában a lovaktól is félt. Isten tudja, melyik a veszedelmesebb. A lóe, amelyiknek nincs esze, vagy a mozdony, amelyiknek szíve nincsen. Igaz, a mozdonyvezetőnek esze is van, ha ugyan van, meg szíve is, de az meg rendszerint nagyon szereti az italt. És mikor legvadabbul dübörög a vonat, dalolnak és isznak. Anyám ezt már több ízben látta a moziban. A mozdonyvezetők után leginkább a szemafórok izgatták agyámat. Szerette volna megtanulni ezeket a jelzéseket. A nagy előkészületektől engem már úgy bántott a lelkifurdalás, hogy szinte megálltam a dövésben.

A csomagok, amelyeket magunkkal vittünk, elegendők lettek volna egy északi sarki expedícióra. A szolgálólány, házmester, iskolaszolga felvált a nyögték végig az utat a vasútig, apám is nagyokat fújt, neki jutott az orvosságos csomag. Anyám mindenféle betegségre számított, a könnyű náthától egészen a diftériáig. Ahogy kiértünk az állomásra, anyám legelőször is a mozdonyvezetőt akarta látni. Megkerestük a mozdony mellett. Anyám nagyjából józannak találta. Igyekezett megszagolni, ami cseppet sem ment könnyen. A végén egész nyíltan megkérdezte, mennyi bort szokott inni naponta. A vezető megnyugtatta, hogy csak akkor iszik, ha nincs szolgálatban. Olyankor persze felhörpint 2-3 litert is. Anyám ettől egészen megzavarodott. Nem tudta, elmente már belőle az a 3 liter, vagy van-e még benne annyi, hogy abból valami szerencsétlenség legyen. Kérte, hogy mondja meg nyugodtan, nekünk nem muszáj éppen ma utazni. Egy marék szivart ígért neki, a bevallja, hogy még nem józanodott ki. A vonatvezető elfogadta apám egész szivartárcáját, de nem tudott semmi újat mondani. Anyámmal szomorúan tértünk vissza a vonathoz. Anyám most nagy körültekintéssel fülkét választott. Előbb egy egészen üres fülkét akart, hogy csak egymás közt legyünk, majd hirtelen eszébe jutott, hogy a magány még veszedelmesebb lehet. Olyat keresett tehát, amelyben már volt néhány utas. Nem sok, de nem is egész kevés. 3 ember volt benne. Mint hogy a kocsilámpás gyengén világított, nem látta eléggé, miféle emberek. Szerencsére előre gondoskodott lámpásról, most előszedte, és igyekezett minél alaposabban kiismerni utitársainkat. Sorra arcukba világított. Felköltötte valamennyit. Azok ásítva és bosszusan nézték elhelyezkedésünket. Messzi útról jöttek, nagyon fáradtak, törődöttek voltak. Anyámat ez csöppet se zavarta, és bár különben félelmében zárkózott volt, most ugyancsak félelmében egyre másra kérdezgetni kezdte őket. Honnét valók? Mi a foglalkozásuk? Különösen van-e családjuk, s a családban kisgyermekük? Közben a gyanú sohasem tágított tőle. Első szomszédunkat, aki tanárnak mondta magát, mintha már látta volna valamikor lefényképezve valamelyik újságban, mint betörőt, vagy mint polgármestert, ebben nem volt bizonyos. Keresztkérdések alá fogta. A boldogtalan szeretett volna már aludni, és ugyancsak furcsán nézte anyám viselkedését. Még 2 ember volt a kocsiban, egy idősebb asszony és egy fiatal ember. Anyám ezeket is ébren tartotta, ami ki nem kérdezte őket, s az ő válaszaikat sem tartotta teljesen megnyugtatóknak. Szeretett volna kiköltözködni, de már nem lehetett. A vonat elindult.

Anyám, ahogy a vaksetétbe tekintett, mindenütt vonatrablókat látott, akik a töltés hosszában leselkedtek, és jó előre megcsinálta a tervet a vonatrablók támadása esetére. Már most rá akarta beszélni utitársainkat, hogy majd egyöntetűen járjanak el vele együtt, szó nélkül adják át mindenüket a rablóknak, kivéve a mi orvosságos csomagunkat, amelyre úgysem lesz azoknak semmi szükségük. A fiatalember kinevette anyám aggodalmait, mire ő meglehetősen élénken utasította rendre a fiatal szomszédot, kérte, hogy tisztelje egy szegény anya érzéseit, majd maga mellé sorakoztatta apámat és az idősebb asszonyt. Harmadik utitársunk, a tanár, óvatosan nyilatkozott a rabló támadásról. Egyre jobban furcsálotta anyám viselkedése, és bár ugyancsak szeretett volna elaludni, többé nem tudta levenni anyámról a szemét. A fiatalember, miután feladta a vitát, hamarosan kihurcolkodott a kocsi fülkéből. Most már rajtunk kívül csak a tanár meg az idős asszony maradt. Ez utóbbival anyám ugyancsak alaposan megvitatta az összes lehetséges rablótámadást, különös tekintettel a gyermekrablókra. Az idős hölgynek sohasem volt gyermeke, de amint mondta, éppen azért szerette mindig a kicsinyeket. Ezt velem szemben mindjárt ki is akarta mutatni, csokoládéval kínált. Anyám azonban egy szigorú tekintettel eltiltott a nyalánkságtól. Ismertem már ezt a pillantást. Annyit jelentett, hogy sosem lehet tudni, milyen betegség van az idegen holmikon. A pillantás oly nyomós volt, hogy az idegen hölgy mindjárt észrevette. Kedvesen tudakolta az okát. Anyám elpirult, tagadott, az idős hölgy kedvesebb lett. Anyám ellenére is egyre kedvesebb szavakkal kínálta újra a csokoládét. A kísértés túlságosan nagy volt. De még mielőtt magamhoz vettem volna a gyalánkságot, anyám kiütötte a kezemből. Az idős hölgy erre kikelt magából. Apám persze anyám mellé állott. A hölgy rövidesen elhallgatott, megsértődve, csomagjaival együtt szintén elhagyta a fülkét.

tanár, aki idáig szótlanul erősen figyelt, most már tisztába jött a helyzettel. Apám felé fordult, s a gyermeknevelésről kezdett vele beszélgetni. Mint pedagógus, így mondotta, aki sok évi tapasztalatot szerzett ezen a téren, nem tartotta helyesnek, hogy a gyermeket kizárólagosan az anya nevelje. Anyámnak több sem kellett. Ezen a ponton sohasem tűrt ellentmondást, úgyhogy rövidesen a pedagógus is kiköltözött a szakaszból. A különbség csak annyi volt, hogy ő a csomagjait egy ideig még bent hagyta nálunk. Ezt óvatosságból tette, amire azonban nem volt szüksége, mert hamarosan talált helyet, mire mindjárt visszatért, és hurcolkodni kezdett. Anyám erre megrémült. Félt, hogy egyedül maradunk. De már késő volt. A tanárt nem lehetett többé visszatartani. Magunkra hagyva a fáradtság, az elmúlt izgalmak, a csöndes egyhangú ropogás a sötétben anyámra aggasztóan hatottak. Csak hamar kém szemlére indult, hogy voltaképpen milyen helyzetben vagyunk. A kocsi három fülkéből állott. Az egyikben voltunk mi, a másik üres volt és le volt zárva. A harmadikban aludt a fiatalember, az idős hölgy, ott volt a tanár is, és ő olvasgatott. Az ütközőn túl aztán már tömbbe voltak a harmadik osztályú kocsik. Ezektől félt anyám a legjobban, mert ahol sok az ember, ott még több a betegség. Közéjük be sem mert tekinteni. Szomorúan tért vissza, s most már szüntelen ott állt az ablaknál, hol az egyiknél, hol a másiknál, hol jobbról várta a rablókat, hol balról. Egyszer a sötétségtől félt, aztán furcsa hangokat vélt hallani, de apám hiába igyekezett megnyugtatni. Meg tudnék nyugodni, mondta végre anyám, ha tudnám, hogy jól működik a vészfék. Felállt és megnézte. Atyám is. Le van plombálva, mondta anyám. Akkor valószínűleg jó, mondta apám. A plomba egészen új. Új, de attól még lehet jó is, rossz is. Nem valószínű, hogy rossz legyen, mondta apám. Ami nem valószínű, az még nem bizonyos. Bizonyosnak semmi sem bizonyos. Dehogy nem, mondta anyám. Ha kipróbálnánk, mindjárt megtudnánk bizonyosan, hogy jó-e vagy rossz. Mert ha rossz, én nem maradok itten. Atyám csitítani próbálta. Most már hiába volt. Anyám kitartott a vészfék próba mellett. Most már csak azt szerették volna tudni, mennyibe fog kerülni. Atyám azt mondta, hogy még börtönbe kerülhet. Anyám ezt tagadta, úgy emlékezett, 50 pengő az ára. Apám sokkalta ezt a pénzt, akkor inkább szálljunk le a következő állomáson, és menjünk szállodába, és holnap utazzunk tovább. Ez sem került többe, és nem csinálunk olyan nagy riadalmat. Anyám azonban mindentől félt, csak a riadalomtól nem. Megsemmisült el az önvádtól, lestem őket. Atyám legalább szerette volna előkészíteni az utasokat a vészfék próbára. Gondolta, kimegy és bekopog a szomszéd szakaszba. Anyám visszatartotta. Az egész vonatot úgysem lehet figyelmeztetni. Most újabb tanácskozás következett. Vajon nem fogja a vezető úgy megállítani a vonatot, hogy minden össze-vissza törik, s szerencsétlenül járunk valamennyien. Ettől anyám egy időre visszariadt, de egy negyed óra múlva már újra szólt. Inkább kiállok egy ilyen biztos megrázkódtatást, mint hogy bizonytalanságban töltsem az egész éjszakát. Majd megfogóckodunk, s úgy fogunk elhelyezkedni, hogy semmi bajunk ne legyen. Mindjárt hozzá is fogtunk. Leraktuk a csomagokat a hálókból előbb az ülésre, aztán a padlóra. Aztán anyám is letelepedett a padlóra, s engem az ölébe vett. Így, mondta, innét nem eshetünk le. Anyám szerette volna, ha apám is mellénk telepszik, s onnét rántja meg a féket. Atyám hozzáfogott. Miután mellénk telepedett, botja fogantyúját beleakasztotta a fék fogójába, most nagyot sóhajtottunk. Aztán apám rántott egyet. A fék nem engedett. Még egyet rántott. Most sem. Rettentő, kiáltotta anyám, és mi így mentünk bele az éjszakába. Kipirult, ő is belefogódzott a botba, most már együttes erővel rántottak rajta még egyet. Végre a fék engedett, és a következő pillanatban mind a hárman hátraestünk. A vonat hatalmasat zökkent, nagy kiabálás, rikoltozás, dörömpölés, csörömpölés hallatszott. A szomszéd fülkében lepotyogtak a csomagok, az alvó utasok álmukban egymás ölébe estek. Remélem, mondta anyám, senkinek sem esett baja.
Miután feltápászkodtunk a földről, betódultak hozzánk a szomszéd fülke utasai. Legelől a fiatalember jött. Rögves kitalálta, hogy csak mi ránthattuk meg a féket. Nevetve állt meg az ajtóban, de a tanár, akinek felholzsoldott az orra vége, és az idős hölgy, akinek kihult az egyik műfoga, ugyancsak rúdszipkokkal estek anyámnak. Ő hősiesen állotta, miközben fájdalmasan ölelgetett engem. Közben a folyosó a fülkénk előtt megtelt utasokkal. Apám igyekezett őket megnyugtatni, de az idős hölgy és a tanár valamennyinket fellázították. Kár örömmel nézték, amint megjelentek a vonatkísérők, és kérdőre vonták apámat. Anyám nem kertelt. Féltünk, mondta egyenesen, majdnem büszkén, és nem voltunk biztosak, hogy jól működik-e a vészfék. A két vonatkísérő nem győzött csodálkozni. Az emberek pedig nevettek, amin anyám ugyancsak bosszankodott. Le kell őket szállítani, ajánlott az idős hölgy, különben sohasem lesz tőlük nyugtunk. Egy óra múlva megint meghúzzák a vészféket. Anyám pattogott. Talán nincs jogunk félni? Annyira félünk, amennyire akarunk. Ez a büszkesége nagyon rossz hatást tett a két vonatkísérőre. Ezt nem bocsátották meg anyámnak. Elhatározták, hogy a következő állomáson leszállítanak minket a vonatról, s ha anyám nem kezd sírni, ez meg is történt volna. Egyenként kellett megkérnünk az utasokat és a vonatkísérőket. Végre nagy nehezen engedtek, kiki a maga fülkéjébe tért, s a vonat megint megindult.

A rengeteg izgalomtól atyám fáradtan bámult ki az ablakon. Anyám egy ideig még sírdogált, aztán abbahagyta, és így szólt. De legalább tudjuk már, hogy a fék rendesen működik. És legalább, ami még hátra van az éjszakából, azt átaludhatjuk. Hozzá is készültek, hogy végre pihenjenek. Csak hogy most meg tőlem nem lehetett. Én még mindig bőgtem az izgalomtól, a félelemtől, egészen a megsemmisülésig. Bőgtem. Semmiféle orvosság, semmiféle nyalánkság, se verés, se szép szó, semmi se használt. Bőgtem. Ennyi félelmet még anyám se látott. Csak nézett rám tehetetlenül. Átbőgtem az egész éjszakát, s reggel szétázva a könnyektől, s mindnyájan agyongyötörve érkeztünk meg nagyanyámhoz, aki rémülten fogadott bennünket. Azt hitte, hogy az egész utat gyalog tett.

0: Papp Károly novelláját Benedek Miklós olvasta fel. A felvételt Baska Gabriella és Táncos Tamás készítette. A zenei munkatárs Szakács Emese volt, szerkesztette és rendezte Marsal Éva.
1: A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb 2020. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Ahol az ösvény véget ér.

0: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Sarkadi Péter. Az ösvény ma Brazíliában ér véget, de nem egy ponton, hanem több helyen, hiszen dr. Bankovics Attila, a Magyar Természettudományi Múzeum madárgyűjteményének vezetője, többször is járt a közel Európa területű országban. Három útja során melyik területet kutatta a legrészletesebben?
1: A legfőbb terület a közép-Brazíliában elterülő Cerrado vidék. Ez egy különleges Brazíliára, illetve Dél-Amerikára jellemző növényzettípus, amely tulajdonképpen a szavanna megfelelője Dél-Amerikában, tehát a szárazságtörő elemekből felépülő vegetáció, amely szerkezetére nézve egyébként rendkívül változatos. Én magam elsősorban az erdős Cerrado madárvilágát tanulmányoztam, olyan helyeken, ahol foltokban meghagyták ezeket az erdőket. A szarvas marad tenyésztés miatt itt a Cerrado vidéken is rendkívül sok erdőt kiirtanak, illetve területet alakítanak át. Még azokat a Cerrado típusokat, amelyek tulajdonképpen nem is erdősek, hanem az úgynevezett gyepes Cerrado-hoz tartoznának, azokat is feltörik, és európai vagy észak-amerikai fűfélékkel próbálják betelepíteni, amely kedvezőbb a marhák legeltetése szempontjából, mint a ritkán növő dél-amerikai fűfélék.
0: Ezeken a területeken az erózió nem nagy veszély? Hiszen de azért ez a növényzet, ha nem őshonos, nem tudja talán annyira megfogni a talajt.
1: Tehát erózió nagy veszély bármelyik területen. Itt Közép-Brazíliában nem annyira, mert ott viszonylag rövid a csapadékos időszak. Ezzel szemben Brazília keleti részein, az Atlanti partok mentén húzódó hegyvidékek területén, ahol tényleg leírtották az erdő nagy részét, és ma ott is marha legelők vannak. Ott az erózió hatalmas gödröket válj a nagy esőzések alkalmával az utak szélén, az utak szakadnak be, és hatalmas mennyiségű földet mos ki, hord le a hegyek lábához.
0: Akkor most eljutottunk a másik területre, ahol járt, tehát az előbb volt szó a Cerrádóról, most az Atlanti-óceán partvidékénél vagyunk.
1: 1995 évelején elsősorban itt az Atlanti parti hegyvidék területén dolgoztunk, a Cerrado Mar és a Cerrado Monte Queira, két hatalmas hegylánc húzódik ott. Ezeken meghagyott erdőfoltok egyikén dolgoztam legtöbbet, mely egyébként egy magánbirtok, de természetvédelmi területén nyilvánították, és egy magyar házaspárnak a birtoka. Ez az egyenlítőtől délre van, és éppen a baktérítő vonalán van, São Paulo világvárosától éppen 52 kilométerre. Ebben a térségben a parti esőerdőket, melyek részben hegyi esőerdők, részben szubmontán erdők, ezeket már annyira kiirtották, hogy tényleg csak hírmondóban maradt egy-egy folt, és napjainkban São Paulo 18 milliós világvárossá fejlődött, és az emberek szinte ezrével menekülnek ki a városból, aki teheti, és kint vesz magának kisebb-nagyobb területet, ott próbál építkezni. Úgyhogy ma már ez a kitelepülés is veszélyezteti a még helyenként meghagyott erdős vidékeket.
0: Említette az imént, hogy magyarok vették meg ezt a területet, illetve csináltak itt egy magán természetvédelmi területet. Kik ők?
1: Ez a magyar házaspár Kőg Károly és Cseh Ildikó, ők mintegy 20 évvel ezelőtt vették meg ezt a területet, és ezen a 200 hektáron bekerítették, és védetten nyilvánították, és ma is őrzik eredeti épségében ezt az esőerdőfoltot. Ennek a madárvilágát tanulmányoztam, és mondjuk rendkívül fontos a védelem szempontjából ott Brazíliában is, hogy ismertek legyenek a természetvédelmi értékei, mert ott is rendkívül nagy a gazdasági nyomás egy-egy területre. Itt is például állandóan hadakozni kell a különböző hatóságokkal, nemrégiben éppen egy magas feszültségű távvezetéket akartak átvezetni a terület fölött, de sikerült elterelni a területről ennek a nyomvonalát. Egy másik veszély pedig nem messze a területtől egy fémfeldolgozó épül német tőkével, és ezzel ellen sajnos nehezen tudnak védekezni. Ennek a szennyezés kibocsátása veszélyezteteti ennek az esőerdőnek a élővilágát.
0: Egyébként mennyire védik ezt a területet? Tehát körbe van kerítve?
1: Igen, a terület körbe van kerítve, már csak az illegális behatolóktól is, és részben azért, hogy jelezzék a terület határait. De egyébként Brazíliában rendkívül elterjedtek a kerítések, úgyhogy az ember az országba jár kell. Léptenyomon szöges drót kerítéseket találkozik, hiszen ezek a hatalmas birtokok, magánbirtokok, a fazendák, főként szarvasmarhát tenyésztenek ezeken, és Egyrészt a szarvasmárák elkoborlása ellen is bekerítik, másrészt pedig a birtokhatár jelzésére szöges drótokkal kerítik be. Ahová ugyan be lehet mondjuk bújni a drótok között egy-egy kutatónak, aki a terület természeti értékeit tanulmányozza, de azért nem szívesen látott vendég az ilyen kóborló sem.

0: Ő hogyan került kapcsolatba ezzel a magyar házaspárral?
1: Én Hidasi József hazánk fián, aki 40 éve, vagy már több mint 40 éve él Brazíliában, rajta keresztül kerültem kapcsolatba Cseh Ildikóékkal. Ő már az 50-es években létrehozta az alapjait egy madártani múzeumnak. És ma ez ott Brazíliában talán a legnagyobb magánmúzeum ilyen szempontból, illetve ma már nem is magánmúzeum, mert a guajániai városi tanácsnak ajánlotta fel, és ma a város rendelkezik vele. Legutóbb Hidasi József egy újabb vállalkozásba kezdett, Porto Nacionalba, az egyetem biológiai tanszékének egy múzeumot létesít, egy gyűjteményt, amely főleg gerinces állatokat tartalmaz majd, és valaki majd létrehozza a botanikai részét is. Ezt a múzeumot kezdte el építeni, szinte saját kezdőleg. A gyűjtemény majd eztán alakulott még ki. Brazíliában sem könnyű gyűjteni, engedélyekhez kötött, de olyan helyeken, ahol például egy terület elárasztásra kerül, például egy vízerőművet létesítenek, és ott az ártér elöntésre kerül majd, ahol az élő hely is megszűnik, ilyen helyeken jobban engedélyezik a gyűjtéseket.
0: Ha már múzeumról és gyűjtésről volt szó, nem tudom, hogy ön milyen állatokat gyűjtött, illetve milyen állatokat hozott haza a Magyar Természettudományi Múzeum számára?
1: Hát én elsősorban madarakat hoztam a Hidasi segítségével, melyek részben az ő gyűjtéseiből, a korábbi gyűjtéseiből származnak. A Magyar Természettudományi Múzeum és az ő guajániai ornitológiai múzeumok között egy együttműködési megállapodás is van, úgyhogy mi is segítjük az ő kiállításait olykor magyarországi fajok bemutatásával.
0: Pontosan mit is kutat egy madarász Brazíliában?
1: Közép-Brazíliában, mint említettem, ezeket a meghagyott szerrádó erdőfoltok madárvilágát kutatom, mivel azt szeretném bizonyítani, hogy az így meghagyott erdőfoltok is még rendkívül jelentősek a madarak védelme szempontjából. Tehát nem érdemes ezeket feladni, hogy most már az erdők nagy részét kivágták, most akkor ez a kis maradék már nem is szükséges. Ezek igenis szükségesek, hiszen egy-egy ilyen erdőfoltban legyen az akár csak 2 hektárnyi, ha kapcsolatban van a szomszédos erdőfoltokkal.
0: Tehát ez egyfajta zöld folyosó.
1: Zöld folyosónak is felfogható. Ezekben akár 100-120 madárfaj is képes létezni egy-egy év során. A vonulókkal és a fészkelőkkel együtt. Sőt, különböző kisebb majomfélék is élnek ezekben. És sok fazenda tulajdonos egyenesen kedveli, hogy az ő birtokán még a természetnek, ha ilyen kis maradéka is megtalálható, és egyáltalán nem üldözik például a kukoricásokban kártevő majmokat, vagy a madárfajokat.
0: Tehát akkor az itteni földtulajdonosokat talán rá lehet venni arra, hogy ezeket a még megmaradt pici részeket megóvják, de ez tulajdonképpen az egész faj szempontjából elegendő? Ugyanazt említette az imént, hogy innen talán el tud terjedni, de hát hova tudnak elvándorolni ezek az állatok?
1: A még meghagyott összefüggő erdőket természetesen védeni lenne szükséges. Sajnos ezeket is még napjainkban is egyre inkább parcellázák és osszák ki, értem ez alatt már az Amazónia területére eső nagy erdőket. Ezeken a területeken ma egy-egy jó pénzű birtokos akár 25 km x 10 km kiterjedésű nagy darabot is megvásárolhat, és akkor ezen a nagy birtokon az állam arra kötelezi, hogy az egyharmadán hagyja meg az eredeti vegetációt, és a másik kétharmadán pedig tulajdonképpen szabadon gazdálkodhat, illetve garázdálkodhat, mert az egyik egyharmadán rendszerint legelőt létesítenek a szarvasmarák részére, a harmadik harmadon pedig az állam kötelező, hogy oda esetleg gumifát ültessen, vagy valami más ültetvényt hozzon létre. Tehát a területnek így csak az egyharmadán marad meg a őserdő. Ez azonban, ha az egész Brazíliában így alakulna ki, akkor igen-igen lecsökkenne az őserdő összterülete.

0: Menjünk egy picit délre, hiszen ön a Mato Grosso területén is járt, ahol még talán érintetlen esőerdők vannak, és ugye ez már nem az Amazonas medence, hanem ettől délebbre a Paraná folyónak a vízgyűjtő területe. Mennyiben más itt az élővilág?
1: Itt található az úgynevezett Pantanal, amely Dél-Amerikának az egyik legnagyobb síksága. Az év nagy részében víz borítja ezt a területet. Elsősorban a Paraguay folyó tölti fel, de sok más folyó is ömlik ide. És ez a síkság emlékeztet az egykori magyar alföld képére, de a mai Magyarország területénél mintegy 2,5-szer nagyobb, tehát 250 000 nézetkilométer a kiterjedése. A területén, mint említettem, víz van szinte egész évben, térdig érő, vagy 1 méter mély víz. Fűféle növényzet borítja helyenként kis szigetek, azokon facsoportok, egy-egy óriás fa, és ebben a hatalmas kiterjedésű víztengerben még gazdálkodás is folyik, félvadon szarvasmarhákat tenyésztenek itt is. Egy-egy birtokon némelyeken 7000 szarvasmarha él ott félvadon, amelyek csak akkor találkoznak közelebbről a gazdáikkal, amikor összeterelik őket egy karámba, és aztán elszállítják Vágóhídra. Itt a Pantanalban él egy különleges gólyaféle, a jabiru. A világ egyik legnagyobb testű gólyája ez, és ott a Pantanalban az óriás fákon költ. Hatalmas fészket épít, és azon neveli fiókáit elsősorban az esős időszakban, tehát akkor, amikor víz borítja a Pantanal területét.
0: Ekkor ez az állat, mondjuk a mi gólyáink?
1: A mi gólyáinknak olyan másfél-kétszerese körülbelül, hatalmas erős csőre van, fehér tollazata, fekete nyaka, fekete csőre, rózsaszín nyaggal lérja, és főként halakkal és kétértékkel táplálkozik, hogy még a kajmánnak a fiataljait is elhordja néha. Mellette persze sok más madár él ott. Sokszor szinte fehér felhő alakul ki egy-egy felrepülő nagy kócsak tömegből, de ugyanakkor a pásztorgémek is nagy tömegben élnek, szintén tiszta fehér madarak ezen a vidéken, és különböző récék. Itt él a mi némakacsánknak az őse, a pézsma réce, Kairina mosáta. Ez is egy nagy termetű, sötét színű, szinte fekete színű vadrécefaj.
0: Ezek a madarak mennyire vannak veszélyben? Mert mondjuk ezért itt ezen a területen nagyon kevés ember van. Tehát a vadászatuk gondolom nem jelentős.
1: Ezek nincsenek veszélyben. Pantanalban egyébként szintén létrehoztak egy viszonylag nagy kiterjedésű nemzeti parkot. Az egész Pantanalnak azért ez egy töredéke csak, amit ez a nemzeti park lefed, de a madárvilág és az állatvilág nem csak a nemzeti parkban él, hanem a nemzeti parkon kívül területeken is szinte azonos összetételben. Igen érdekes, hogy a Dél-Pantanalon átvezetett műúton szinte alig lehet néha haladni az úttestre sütkérezni kifekvő állatoktól. A sok vízi disznó, a kapibara, néha 10-15-ös csoportokban is pihen ott, vagy pedig a sakári kajmánok jönnek így ki, vagy pedig a madarak szárítkoznak sokszor az útszélén nagy tömegben. Ezen a területen egy kis repülővel jártunk, egy kis szigeten szálltunk le, rengeteg állat él itt, úgyhogy amikor a repülővel megálltunk már, akkor éppen egy sakári kajmán alig tudtunk odébb mozdítani, hogy ki tudjunk szállni a gépből. Ez nagy lomhán bel is vetette magát aztán a vízbe, és amikor kipakoltunk a gépből, hogy átrakodjunk egy csónak félére, akkor vette észre a pilóta, hogy a másik oldalon, a gép másik oldalán, az ottani sekély víz van a fű között fekvő tarka tekervény, az tulajdonképpen egy anakonda. Egy 4 méteres anakonda feküdt ott, valószínűleg aludt a sekély víz alatt, és aztán meg akartuk persze fogni, hogy lefényképezzük, videóra vegyük. De az alátett hatalmas vagy hosszú rúddal azért aztán nem sikerült őt megfogni, hanem arról villámgyorsan letekergőzött, és aztán eltűnt előlünk.
0: Milyen más kellemetlenségek érhetik az embert egy ilyen területen?
1: Hát valóban nagyon sok kellemetlenség érheti az embert. Kezdve az erdőben rendkívül gyakori különböző vadméhek és darazsak, tól, melyeknek a fészke itt is, ott is megtalálhatók, és ezek közelébe nem érdemes a déli órákban menni. Sok a mérges kígyó a keleti hegyvidék területén, például a borzasztó csörgő kígyó.
0: Ez mitől olyan borzasztó?
1: Ez a neve, de borzasztó azért, mert talán az egyik legnagyobb csörgő kígyó. Szerencsére a csörgőkígyók nem annyira veszélyesek, mint a lándzsakígyók. A csörgőkígyó jelzi azt, ha feléje közeledik valaki a csörgésével, és ha valaki figyelmesen halad az útján, akkor ezt észreveszi, és nem lép rá, vagy nem megy a közelébe. A lándzsa kígyó ezzel szemben olyan, hogy az ember mellé lép, csendben van, és ha mellette elhaladó embernek is utána kap a bokája felé.
0: És ezek mekkorák egyébként?
1: Nem túl nagy álltuk ezek, 80 centi, 1 méter az már mondjuk a nagyobbak közé tartozik.
0: De gondolom, hogy egy jó vastag bőrbakancs azért megelőzi.
1: Persze egy,
0: ezt a
1: egy surranó vagy egy bőrbakancs csizma hatásos, mert ezek nem másznak fára, csak lenne a talajszint.

0: Ön, mint madarász, fegyvert nem vitt magával, csak teleobjektíveket, fényképezőgépeket és videókamerát. Milyen kuriózumokat sikerült elcsípnie?
1: Egyik legszebb élményem egy kis rejtélyes madárral történt, a béka tapakulóval.
0: Szép neve van, béka tapakuló.
1: Ez a madár rendkívül ritka, igen kis körzetben él, a teritoriuma rendkívül kicsi, ami ökörszemünkhöz hasonló apró kis madár. Ennek a jelenlétét én feltételeztem a kelet-brazíliai hegyvidék területén, azonban ott legalább a ötödik látogatásomig nem találkoztam vele. És a legutóbbi évben, amikor kint jártam, tűvé tettem az egész területet, míg nem egy olyan része bukkantam, egy olyan páfrányos területre, ahol valóban feltételezhető volt, hogy él. És ezen a területen egyszer csak meghallottam egy pirregő, száraz pirregő éneket a liánokról, a magasból jött, de sajnos nem ismertem a hangját felvételről sem korábban, csak leírás alapján feltételeztem, hogy ez valószínű ennek a hangja lehet. De hiába kerestem, először alámentem a hangforrás alá, a liánok tekingettem fölfelé, de sehol sem láttam. Abban az pillanatban, amikor közelebb kerültem hozzá, elhallgatott. Azután leültem aztán türelmesen a páfrányok közé, és mint egy 10-15 percnyi várakozás után egyszer csak megjelent egyik lián ágon, és beült egy kis félig kivájt odúba, ahonnan aztán égnek tartott csőrrel elkezdte fújni ezt a pirregő éneket. Na, így bizonyosodhattam meg arról, hogy itt valóban a béka tapakolóval van dolgunk, és él ez a kismadár Itatúbán, ezen a Cseh Ildikóék által védett területen.

0: szintén elég veszélyes kalandnak tűnő dologként említhetném. Amikor Mato Grosso északabbi részeire igyekeztünk, Rór Rudolf barátunk kis repülőgépével, egy bizonyos Nelson fazendára, neki egy régi barátjához. Alattunk a esőerdő, néhol sárgán virágzó fákkal, de sok helyen már szintén irtások, feltört talaj, ez a vörös laterit talaj mindenfelé ültetvényekkel, itt ott marha legelőkkel, és ebben a tarka összevisszaságban vendéglátóink sem igen ismerték ki pontosan magukat, hiszen évek óta nem jártak ezen a területen. És amikor a pilóta egy helyen túl alacsonyra lement, hogy szemre vételezen egy gyanús fazendát, hogy nem a Nelson fazendaje, akkor már nem volt tanácsos ismét magasba húzni a megterhelt gépet, hiszen hatan ültünk benne csomagokkal, és inkább a kisebbik rosszat választotta, leszállt egy igen elhanyagolt leszálló pályán. Több száz méteres bukdácsolás után aztán megállt a gépünk nagy nehezen, és perceken belül aztán megjelent egy terepjáró, benne a tulajdonos, egy japán tulajdonos. Brazíliában ugyanis élnek japánok, mint egy 1% a lakosságnak japán, még a múlt század végén telepedtek be ide. És ő aztán tudtunk ratta, hogy ez nem a Nelson fazenda, az még ide körülbelül negyed órányi repülésre van. No, persze erről a helyről felszállni ismét ezzel a géppel nem lehet. Persze senki sem idegeskedett, senki sem kapkodott. Kávéval kínáltak a fazendán bennünket, kókusztejjel. Láng Istvánnal elindultunk a közeli erdőfolt madárvilágát tanulmányozni. Hidasi Jóska a tulajdonos engedélyével vadászni indult a másik irányba.
1: Ki kell használni minden percet.
0: Pontosan. És időközben szereztek valahol egy traktort, egy kaszáló géppel, és ezzel aztán lekaszálták ezt a gyomtengert, és akkor derült ki, hogy tele van a 9 lyukú tatú kotorékaival, némelyikben még a üregi bagó is beleköltözött, és amikor aztán így lekaszálták, akkor a pilóta vállalta azt, hogy ő egyedül a csomagok nélkül felszáll, és utána majd ide 25 kilométerre egy használható repülőtéren leszáll ismét, mi pedig valahogy oda megyünk. És így is történt, hogy egy Ford terepjáró gépkocsit ott béreltünk, és akkor azzal oda átmentünk, és úgy folytattuk az utunkat a Nelson fazenda felé. Oda aztán meg is érkeztünk. A Nelson fazenda személyzete viszont aznap éppen jaguárra vadászott, és már hajnalban lőttek is egy jaguárt. A jaguár persze védett állat Brazíliában, de ilyen helyeken sajnos a fazendák tulajdonosai lelövik. A Nelson fazendán egyébként ez a jaguár már napok óta hordta a borjúkat el, és ezért indított

0: útjai során nyilván találkozott őslakosokkal is, helyi indiánokkal.
1: Találkoztunk őslakosokkal, indiánokkal Mato Grosso területén, de ez az élmény eléggé lehangoló volt számomra.
0: Mert hogy?
1: Egy olyan helyen, ahol már a civilizáció szorítja őslakosságot, az indiánokat mind beljebb-beljebb a érintetlen területekbe, az erdőkbe. Az indiánok az erdőből élnek, és mi kértük az ottani helyi hatóságokat, hogy meglátogathassunk egy ilyen indián telepet, de mondták, hogy hát épp a holnapi napon, amikor mi ezt tervezzük, akkor az indiánok elmennek mind harcolni. Hát csodálkoztunk ezen, de ez valóban így történt. Mondták, hogy ne menjünk délután 5 előtt, mert egész nap oda lesznek harcolni. Harcolni az illegális favágók ellen. Úgyhogy az egész kis telep, mint egy kis teherany autónyi lakosságával, tehát vagy 30-40 ember lakhatott kis területen, gyerekeket is beleértve, elindult nyilakkal felfegyverkezve, és valóban az illegális favágókat valonnan ott elkergették.
0: Ez csak ennyit jelent, hogy elkergetik, vagy ez lehet komolyabb végű is?
1: Lehetett volna komolyabb végű is, valószínű, de mikor mi a telepet meglátogattuk, még nem érkeztek haza. És a telepen nem is volt otthon senki, csak egy indián nő 3 pici gyerekkel, és ott volt velük az az ápolónő, mert minden ilyen kis telephez, amelyik már a civilizációval közel érintkezésben van, a hatóságok kirendelnek egy ápoló személyzetet, aki vigyáz az egészségükre. Ugyanis a fehérektől átvett betegségek igen pusztítók lehetnek az indiánok között. Ez a kis telepen is a legnagyobb összevisszaság uralkodott. Fabarakok, amelyekben ők laktak, ott minden a legnagyobb rendetlenség, néhány pókmajom ugrált ott az udvaron, vagy 5-6 kutya, kisebb kecske, és kacatok mindenfelé, és rendetlenség. Ami azt jelzi, hogy ez az indián közösség már
0: felbomlóban van.
1: És ott a civilizáció peremén nem is sokan létezhet.
0: Akkor egy idő után vagy bevándorolnak a városokba, ahol aztán teljesen tönkre mennek, vagy elmenekülnek még beljebb, ha egyáltalán van hova?
1: Az vagy nem igen van hova, mert az megint egy másik törzsnek, vagy másik telepnek már a tulajdona, hiszen nagy erdőterület kell egy-egy ilyen kis indián közösség önfenntartásához.
0: Egy pillanatra még visszaugorva itt a harc az illegális favágók ellen, ez nem végződött halállal? Már most inkább az indiánokra nézve. Hiszen hát itt nyilván fegyveres favágók vannak, akiknek az az érdeke, hogy a hatalmas területű, szinte érintetlen erdőket kiírtsák, hát senki nem fogja megtudni, hogyha ők egy pár indiánnal, akik szembeszállnak velük, végeznek.
1: Sajnos végződhet halállal. Ez esetben megtudtuk másnap, hogy mindenki szerencsésen, egészségesen visszatért ebből a kis csatából. Ez 92-ben volt egyébként, de éppen amikor talán a következő évben voltam kint, 93-ban, akkor járta, de az egész világ sajtóját is bejárta akkor az a hír, hogy mintegy 70 indiánt írtottak ki illegális favágók Amazónia másik területén, mert ezek szembeszálltak velük. És nagyon nehéz ezeknek a elbírálása, mert a brazil közvélemény is inkább a favágók oldalára állt ez esetben.
0: Mert hogy ők hozzák a pénzt, mert gazdasági fellendülés.
1: Pontosan, hogy valamelyik vállalatnak az emberei kellett a fát vágni, stb.

0: Gondolom, hogy szeretne még visszamenni Brazíliába.
1: Igen, terveim közt szerepel, hogy Brazíliába minél előbb visszamenjek, milyen időm, illetve a programom engedi. El is indulok, remélem, hogy jövő évben ez sikerül.
0: Tehát akkor nem is a pénz az akadály, hanem az időhiány.
1: Pontosan, az időhiány a legnagyobb akadály.

Elhangzott, ahol az ösvény véget ér. Magyarok Brazília természeti értékeiért. Dr. Bankovics Attila ornitológussal Sarkadi Péter beszélgetett. Szerkesztette Végvári Ágnes. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 16-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
3: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság. Reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a tiszti eskü a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Bak András az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Nem vallott szégyent az első 100 napban a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök az eredmények között említette a költségvetési hiány 1000 milliárd forintos csökkentését, az uniós források megszerzését és a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Bejelentette, hogy 200 millió forinttal támogatják a Tisza szigetek működését, 8 regionális vezetőt választanak, ősszel pedig alkotmányozási párbeszédet indítanak. Magyar Péter ismét országjárásra indul 15 városban, majd Budapesten tart fórumot. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Többen meghaltak az éjszakai orosz légitámadásokban Ukrajnában. Egy Harkiv megyei falut ért dróncsapás, 4 vesztették életüket, 2 pedig megsebesültek. Családi házak semmisültek meg, illetve rongálódtak meg. Az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz légitámadásoknak 2 sebesültje van, több lakóházban és civil infrastruktúrális létesítményben keletkeztek károk. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz hadsereg csaknem 140 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A pilóta nélküli eszközök nagy részét semlegesítette a légvédelem. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Híreink végén a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet, késő este 20-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb egy óra múlva 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 9 óra 4 perc.
4: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Iskolai kirándulások alkalmával hányszor tapasztalta, hogy a többségnek a fák fák, a bokrok bokrok, a füvek hüvek, kész. Hogy melyik milyen fa, milyen bokor, milyen fű, ugyan kérem. Hogy az otthoni asztalláb hogy fest élőben, mikor még odafenn zúg a lombja. Hogy a sokféle boglárka közül melyik is az, amelyikből finom saláta készíthető, s hogy néz ki a vacsóska, mely nyári barangolásokkor kitűnően enyhíti a szomjat, ugyan kérem. Nála nem volt ugyan kérem. A madarakat még röptükben is felismerte. Apja keze nem csak faragni, mutatni is tudott. Nézd csak ott azt a hullámzó röptű madarat. Úgy repül, mint egy kis zöld hullámvasút. Küllő vagy zöld harkály, ahogy tetszik. Most leszállt arra a vén cserre, mindjárt meghallod, hogy kopácsol. Ugyanilyen hullámvasút röptű a sárgarigó is. A fluó, a fluó, kérdezte a bátyja. Igen, a fluó, a fluó, de az a hím. A recskrecs a tojó, de a recskrecs is ugyanúgy repül. Hullámvasutosan? Hullámvasutosan.
1: Egyre kevesebben vannak olyanok, mint Rákosi Gergely Látjátok feleim című regényének hőse, hogy az erdőben járva ismeri a füvek, fák nevét, a madarok röptét, és egyre többen az olyanok, akik csak annyit tudnak, fű, fa, madár. Hiszen ez is mesterség, vagy éppen kedvtelés, de mindenképpen olyasmi, ami gyerekkorban kell, hogy kezdődjön. Ha az ember úgy akarja ismerni a növényeket, állatokat, mint azok a természeti mesteremberek, akiket ma megszólaltatunk. Az első a Vasmegyei Tömörlőn élő erdész, Kolarics János.
2: Mitől szép az erdő? Hadd hallják ezt egy olyan embertől, aki az egész életét ott töltötte.
3: A nagy gondosságtól. Az biztos, hogy szívet, lelket kell beleadni. Már az erdő az elültetéskor, a csemete megválasztáskor tisztának kell lenni a területnek. A kis csemetét ne sanyalgassa a gaz, a sarjak, mert bizony akkor nem azt a fafajt fogjuk majd látni, amit szeretnénk. A bükkös részeken, bizony itt a kőszegi részen, gyönyörűen felújul a bükk, és azért azt a bükköt szeretni kell, meg a tölgyet is. Az erdőt sűrűn ültessük, minél előbb záródjon az erdő, a záródás után föltisztulnak az alsó ágörvek, és így lesz a szép, magas törzsek. Ha jól lezár, lesz a szép tiszta erdő. Tiszta erdőt végeredményben erdészeti szempontból azt jelenti, hogy az alja aljnövényzet nélkül. Ha lezár rendesen az erdő fönt, akkor még a füvek se nagyon nőnek, a gombákon kívül bizony más nem nagyon él meg. És azok a szép tiszta erdők, amikor odaáll az ember, persze kívül a széleken nem baj, ha van egy kicsit a madaraknak is fészkelő hely, és akkor ha odaáll az erdő belsejé felé nézve, lát végig az erdő, és látja a gyönyörű szál törzseket, hogy milyen szépek, milyen szép egyenesek.
2: Melyik a legszebb erdő Magyarországon?
3: Mindenkinek talán a magáé. Én a csepregi területen, tömördi területen voltam, vagyok, még most is, mint nyugdíjas, és mindenki szereti. Persze fafajba is nagyon gazdag ám a mi területünk, úgyhogy itt meg lehet találni a erdőgazdaságban használatos fafajokat mind ezen a területen. Szóval az nem kis dolog, mert aki itt megtanul erdésznek lenni, meg megtanulja, akarja megismerni a fát, az bizony eljöhet nyugodtan ide, mert nem csak akácost, vagy nyárast, vagy égerest talál, ugye, hanem mindenféle fafaj megvan. A fenyőkből, a lombokból, úgy, mint a tűlevelei.
4: Móra Ferenc a fák jelleméről. Részletek. Az útnak, mely lappangásom helyére vezet, egyik szakaszát hársak szegélyezik. Egyidősek, egyforma növésűek, egyformán kapják a napot, az árnyékot, az esőt, az aszályt, a föld zsírját, a szelek tornáját, minden javát, baját az életnek. Miért van mégis, hogy két egymás mellett álló, egyszerre lélegző hárs közül az egyik mindig korábban virágzik 10 nappal, mint a másik? Azért, amért az egyik ember lusta, a másik meg friss. Ez a fánál csak úgy egyéniség dolga, mint az embernél. Persze a tanulságot aztán csak az ember tudja levonni, hogy jobb lustának lenni, mint frissnek, mert aki nagyon siet, annak elfagyhat a virága. Ha bent a városban látnék olyan hatalmas eperfát, mint amekkora egy tanyai szálloda tetejére rábókol, bizonyosan nagyon megcsodálnám. Itt se teszem, se veszem, ahogy elmegyek mellette. Nagyon érzem a házi állat természetét. Ő csak afféle várjobbágy itt a szabad fák társadalmában, akik talán le is nézik egy kicsit. Mégiscsak más az úrnak lenni a kerítetlen erdőn, sasok fészkét ringatni, vadszegfű halottakra levélszemfedőt teríteni, őzikék szerelmét árnyékkal takargatni, mint a tanya drótsövényes udvarán szolgálni malacok dörgölődző fájául. Méltóságukat szemmel láthatóan legjobban érzik a tölgyek. Higgadtak, tempósak, fölényesek ezek a fekete derekú kevéfák. Még a makjukat is olyan halkan potyogtatják, mint született főrendek a szót. Az amerikai dió már nagyobb reklámot üt magának, mikor lekoppan a földre. Jenki szelleme van-e haragos zöldruhás párvenűnek. Kedélyes, kövér kanonokokra emlékeztetnek az öreg füzek. Ám cingár növendékpapok is vannak közöttük, lengék, szikárak és kíváncsian nyurgák. A juharok vidám, széllel bélelt bohémek. Látszik rajtuk a jó lelkűség. Sok könnyedség és finomság van bennük. Meg tudom érteni, hogy magjuk terjesztésében éppen ők olyan zseniálisak. A fenyvek közt nem sokat járok. Nagyon exkluzív társaság az övék. Merev ősvilági klub, amely nem akar tudomást venni arról, hogy az a geológiai kor, amelyben ők voltak a föld urai, már rég elsüllyedt. Nem találom a szívüket ezeknek a múmiáknak. Vagy talán az idegesít köztük, hogy az örökké valóságot mímelik. Szeretnék rájuk szólni, hogy mozogjanak már egy kicsit. Halljanak meg ősszel, ujjongjanak és ágkarjaikkal tapsikoljanak ők is tavasszal. Mint a többi fák.
1: Móra Ferenc szavai után, amik a fák jelleméről szóltak, menjünk ki az erdőszére, ligetekbe, csenderesekbe. A hajdani vadmadarak egy része ma már emberkész tevékenysége nyomán él, röpül, bújik itt.
5: Az elképzeléseinket olyan siker koronázta, hogy ma a vadász területünkön az évi 12-15 ezer darab lőtt fálcán termeljük, ehhez hozzá 5-6 ezer darab élőfálcán szállítunk külföldre. A 70-es években Olaszországból importáltunk kimondottan speciális vadmadár keltető gépeket, és ezekkel keltettük jelenleg igen jó eredménye. 280-285 ezer darab szép, épp, erős, egészséges, életképes fálcán csibéket tudunk keltetni. Ismerve valamennyiünk előtt az, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság nem minden esetben kedvező az apróvad szaporulatára, ezért vált szükségessé, hogy a fácánt, mely legkönnyebben alkalmazkodik a mesterséges zártéri tenyésztéshez, és legkönnyebben tudta átvészelni a kisparcellás gazdálkodásról, a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérést, így ezzel az apróvaddal foglalkoztunk, mesterséges zártéri tenyésztéssel.
1: Az abátszalóki vadászmester Szabó Ferenc géppel nevelt fácánokról beszélt. A kőszegi madarász Bechtold István kedvenceiről, a szárnyas ragadozókról fog, amik, hallgassuk csak, már évmilliók óta foglalkoznak apróvadtenyésztéssel.
6: A ragadozó madár tulajdonképpen azon munkálkodott már sok millió év óta, hogy az embernek legyen egészséges fácán, egészséges nyula, hogy elsünk fácán, spékerő és nyulvadas zsemlegombóccal. Ez tulajdonképpen köszönhető a héjának, aki már gondoskodott pár millió éve ezelőtt, hogy kifogja a beteg nyulat, a beteg fácát, hogy nekünk most 1983-ban egészséges fácánunk legyen. De ezt mi elfelejtettünk, csak azt látjuk, hogy a héja fácán fog, a héja nyulat fog. És a nyulat szeretjük mi is, hát irigykedünk a feladatozókra, és nem engedjük őket tulajdonképpen gazdálkodni, vadgazdálkodni. Hát erről lehet egy külön riportot csinálni. Tulajdonképpen a héja miért fogja csak tavasszal a fogoly kakasokat? Mert tudjuk, hogy a fogolyon az ivararány egy az egyhez. A sokan kakas, azok verekednek egymással, zavarják a kotló tyúkot. A héja megfogja a fogoly kakas, borzalmas dolgot csinál, de vadgazdálkodik egyetem nélkül. És amellett, hogy kifogja a beteget, mert könnyű felejtetni az emberek a szarvast, a vaddisztót, mert az eredeti tisztásra megjelenik egy szarvas fej nélkül, hát az beteg, azt ki kell lőni. De az ember nem tudja felejtezni a foglyot és a fácán, mert a fölrepülő fogoly csapatban az embernek fogalma nincs, hogy melyik a beteg. Ezt nagyszerű tudja a ragadozó. És honnan tudja, azt nem szabad kérdezni, így született, így kell ki a tojásból, hogy tudja ő, hogy melyik a beteg, amit neki kell fogni.
1: Bechtold István nem csak jól ismeri a madarakat, hanem bánni, szinte beszélni is tud velük. Solymász. Miféle mesterség ez?
6: Tudni kell mindenek előtt azt, hogy Magyarországon a solymászot csak a Madártani Egyesület solymász szakosztályának tagjainak engedélyezett. Solymászti tulajdonképpen Magyarországon tilos. Általában ez minden államban így van. Honnan solymász szövetségek, solymász egyesületek, amiben a solymászok tömörülnek, másoknak ragadozó madarat Magyarországon ragadozónak tartani tilos. Hát a solymászot, az, hát erről megint lehetne beszélni, kérdezik a horákat. Őseink vadászati módja volt, jóval még a fegyver feltalálása előtt természetesen, valószínűleg valamilyen steppei pásztor vagy vadász látta a vadatvágó solymot, vagy héját, és gondolta magával, hogy megszeridíti, és a saját hasznára fordítja, sikerült is neki, és ez a solymászat azóta van, és véleményem szerint az emberiséggel született, és azokkal együtt fog kimúlni, tehát betiltani nem is. De tulajdonképpen nem is kellett betiltani, ha ez szabályos keretek között történik, akkor ez mehet is. A solymászat tulajdonképpen az, hogy ragadozó madárral vadászni. Ugye, és azt tudjuk, hogy a ragadozó madár élő madarakat fog általában, és ezt az ember saját maga használva csinálta, azt jelenti, hogy sólyommal Magyarországon tilos vadászni, de hol szabadott repülővadat fognak főleg, héjával lehet repülő és futó vadat is fogni. Tehát a beidomított, benevelt madarat az ember bizonyos körülmények között elereszti, és arra a vadra dobja, amire idomítva van. Vannak univerzális madarak, melyekkel épp úgy lehet futót, mint repülő vadat zsákmányolni. A madár megfogja a zsákmányt, megvárja a solymászt, még odaér, a solymász átveszi tőle, illetve átlépteti a kesztyűjére a solymot, vagy a héját, és a vadat beteszi a solymász tarisznyába. Tulajdonképpen dióhéjba, nagyon röviden a solymászok ebből áll.
1: Van itt hátul a kertben egy madárkórház, vagy inkább talán menhely. Miért foglalkozik beteg ragadozó madarak tartásával és gyógyításával?
6: Megérdemlik azt ők, hogy legyen egy olyan menhelyük, ahol a sérült ragadozó madarakat az ember gyógyítja, kiengedi, a természet visszaengedi, vagy pedig, ha sérülten maradt, a föl is gyógyult, de már a természetben nem élhet meg, az tartja tovább. Hozzák hozzánk a sérült madarakat, mi azokat gyógyítjuk, amennyire tudjuk, amennyire sikerül, ki szabadon engedjük, ha nem, akkor tartjuk őket tovább. Legtöbb betegséget áramütéstől kapják. Tulajdonképpen ez nem egy betegség, hanem baleset, aminek következtében sajnos a végtagok leszáradnak, elválnak a testtől. Hát sajnos itt segítség egyelőre még nincs, de jöttek olyan balesetes sérültek, melyeket nagyon szépen meg lehetett gyógyítani, és sikerülnék a szabadságot is visszaadni. Van persze madár, és mindig lesz olyan, mely, ha meg is gyógyult, kinn a természetben önállóan megélni már nem tud.
7: Az ide látogató gyerekek megnézhetik-e ezt a madárkórházat?
6: Természetesen jönnek is. Budapestről is búvárklubok voltak itt a nyáron. Ez a madárkórház természetesen a ragadozó madár védelmet is kell, hogy szolgálja és szolgálja is, és ismeretterjesztési céllal is van. Csinálunk olyan akciót, hogy a solymász szakosztály tagjai, vagy pedig madárt egyesület tagjai, akik értenek az ilyen dolgot, ha nem értenek, megtanítjuk őket, vállalnak esetleg ilyen madarakat tartásra. El tud képzelni olyan idős vagy nem idős madártani egyesületi tagot, akinek van egy kis kertje, és örül neki ott, hogy szárnya szegett egerészői vagy vörösvércse például van.
8: Milyen mértékben lehet ezeket a ragadozó madarakat megszeridíteni?
6: Hát minden szokás dolga. Na most ismétlem, azokról van szó, melyek nem élnek meg kint. Mert ha olyan madarat hoznak, miről látjuk, hogy meg fog gyógyulni, azt nem babusgatjuk szándékosan, mert ha az embert megszokja a madár, az nagyon nehéz visszavarítani már. Ez attól függ, hogy milyen faj. A héja például az 4-5 nap alatt elvadul, nincs baj. De egerésző, solyomfék, tehát a vércsék, azok annyira az emberhez szoknak, hogyha kint éhesek például, akkor az első embernek a vállára szállnak. Minden egyes madár természete más, tehát egy fészekaljba nincs két ugyanazon természetű fióka. Talán hihetetlenek hangzik, de ez így van. Tehát ez ettől mind függ az, hogy a madár alkalmazkodik az emberhez, szeridüli az a madár, megszereti a gondozóját, vagy nem. De viszont az tény, hogy a sok foglalkozás kapcsolatot teremt az ember és a madár között. De hogy ez a kapcsolat mély lesz-e, maradandó-e, vagy sekélyes, az mind a madárnak a természetétől, helyesebben a gondozónak a gondozásától is függ.
1: Bizonyára történt a madarakkal való foglalkozás kapcsán néhány érdekes eset is.
9: Vörösvércsém volt, akkor egy nagyon kedves és nagyon szeríd és szófogadó vörösvércse. Hát kimondtunk a mezőn, és elengedtem a vércsét, és fölkörözött, és jött egy idegen vércs, és elkezdtek játszani. Mert az a vércse szokásot kergető, és élveztem, és néztem ott. Közben odaért öreg Svahófer Jóska bácsi, gazdálkodó földműves ember volt, odaért mellé, azt mondja, mit néz? Mondom, hát fönn játszik két madár. Hát, hogy szófukar ember volt, fölnézett, ja. Mondom, eszembe jutott egy kis turpiság, mondom, lehívjam az egyiket? Rám nézett. De az a tekintet is olyan furcsa volt. Nem szólt semmit, nem azt mondta, hogy hívjam, vagy ne hívjam, én füttyentettem, és az én vércsém, persze neki fogalmas volt, az én vércsém zuhan, és rászáll a kesztyűmre. Az öreg nem szólt semmit, hátrált néhány lépést, hatalmas kalapot, megemelt a kalapját, de mind nem engedett ki a szeméből, tehát szemmel tartott, és úgy elsomforgott és elvonult. És azóta találkoztam vele, készül, akkor a kalapokat emelt a városban mindig, és akkor gondolta magába biztos, hogy hát ez valami ördöget szimbolál ember, ez egy szabadon repülő madárdét, füttyent és lejön a kezére.
1: Sok ember azért szereti a madarakat, mert az érintetlen, ma már sajnos alig található természetet, a szabadságot juttatja eszükbe.
0: Rákosi Gergely, látjátok feleim, részlet. Akárhányszor visszagondolt Somogyra, mintha ott örökös nyár lett volna. Zúgtak az útmenti jegenyék az igazi szélben. Nem érdekelték többi a budai erdők, kiránduló helyek. Leszart az Ugligetet és a zsivajgó hűvös völgyi nagyrétet. A totyogós, kenyérbélen puffadt, fostos lábú pesti galambok milyen érzéseket kelthettek valakiben, aki látott igazi halássast, 3 kilós pontyot kiragadni az alsó erdei tóból, mint az arany csillogott a kihízott ponty a saskarmaiban. A saskarmaiban. Egyszer kezébe került egy illusztrált könyv. A sas csőrében lógatja zsákmányát. Félredobta. Egy sort sem olvasott belőle többet. A szöveg egyenértékű volt az illusztrálásokkal. Látott fekete gólyákat fészkelni a torony magasságú mocsári tölgyeken, és tudta, hallotta, hogy ezek a gólyák, mikor fent köröznek az égen, néha messze csengő kiáltást hallatnak. Ebben a csengő kiáltásban benne volt, hogy nem kell nekik a kegyelem kémény, könyörület kocsi kerék. Ó, sok minden benne volt ebben a csengő kiáltásban, amely messze szállt a két ég alatt. A fekete gólyák kiveszőben, ám a fehér gólyák is kiveszőben. De hogy jobb, hogy szebb kiveszni? Bekormozódott fenékkel a reves kocsikeréken kelepelve, vagy a büszke mocsári tölgyek felett messze csengő kiáltást hallatva?
1: A fogyatkozó ritka fákat már évszázadok óta arborétumokban, élőfa gyűjteményekben tartják. Nálunk az egyik leghíresebb, legismertebb a szarvasi. Vezetője Bauer Alajos.
10: A szarvasi arborétum története a Bolza család letelepedésével kezdődött, akik az 1700-as évek végén telepedtek itt le Szarvason. A Bolza család egyik tagja, Bolza József volt az, aki a szarvasi arborétumot, mai nevén arborétumot kezdte telepíteni. A későbbi utód unoka Bolza Pál, aki 1946-ig az arborétum tulajdonosa volt, adta a Pepikert nevet az arborétumnak. A Pepikert elnevezés onnét származik, hogy Bolza Józsefet a családja Pepinek nevezte.
11: Mellettünk megy el egy iskolás csoport. Ez véletlen most természetesen, de azt hiszem nem ritka látogatók az iskolások itt a kertben.
10: Iskolások nagyon gyakran és az egész országból jönnek meglátogatni az arborétumot, hiszen Békés megyében az egyik legfontosabb idegenforgalmi hely, másrészt pedig tanulmányi célokból is rendszeresen látogatják az arborétumot, nem csak általános iskolások, hanem egyetemisták. Az arborétumban több mint 1000 faféle van összegyűjtve, ezek között már csodálatos, szép, több száz éves példányok is láthatók. Rendkívül változatos tehát az arborétum, és emellett tényleg tájképi elrendezés szempontjából is nyújt látnivalót. Na mostan tavasszal elsősorban hát a sok virágzó cserje az, ami a legszebb élményt nyújtja. Különösképpen ilyenkor tavasszal, hát április végén, május elején, ugye a japán birsek virágoznak, a japán cseresznyék, a júdásfa, a császárfa. A nyár folyamán pedig hát az arborétumnak elsősorban a jellegzetes, szép tájképi karaktere jön elő, szép, nagy, 82 hektáros terület, jó sétákat lehet itt tenni, és hát játszadozni, különösképpen a gyerekek kedvelik ezeket a szép tereket, és hát ezt a szép környezetet. Ősszel legszebb a szarvasi arborétum, én 25 éve élek már itt, és mindig az ősz a legvarázslatosabb, a legszebb. Rendszerint nagyon hosszú, szép őszi napok vannak, és október közepére, október 20 és 25 között a legszebb összhang alakul ki. nagyon sok fafélének a lombja szépen színesedik. Ezek között talán első, amelyet megemlítenék, a vörös tölgyek például, a vörös juharok, a japán juharok, és nem is beszélve a perzsiai varázsfáról, a parócia perzikáról, amelyek mind-mind a legcsodálatosabb lombszíneződést adják.
11: Látom, mint más arborétumban is, a fák mellett kis táblák jelzik, hogy milyen növényről van szó. Lehet-e itt vezetést kapni? Van-e olyan szakember, aki körülvezet csoportot, kirándulókat?
10: Igen, az arborétumnak szakvezetői vannak, iskolásokat is, ha igénylik, és hát a felnőtt látogatókat is szakvezetéssel tudjuk ellátni, de az egyéni látogatók is tájékozódhatnak az arborétumban, hiszen rendszeresen ki vannak táblázva itten a jelentősebb fafélék. Ezek rendszerint ugye latin névvel vannak jelölve, és magyar névvel, úgyhogy mind a tudományos érdeklődés szempontjából, mint pedig hát a laikus látogató vagy turista szempontjából is hát eligazítást adnak.
11: Az arborétum elsősorban ugyan a növényekért, de jobbról-balról egy-egy páva kiáltást lehet hallani. Milyen állatok élnek itt?
10: Hát a pávák azok, amelyek legjobban feltűnnek, különösképpen ilyenkor tavasszal a szépségükkel, és hát a hangjukkal is természetesen. Ezen kívül rendkívül sok madár él itt, már fajokban nem annyira gazdag az arborétum, tehát madárfajokban, sokkal inkább egyes fajok tömeges jelenléte az, ami döntő és fontos, főleg a cinkék, rigók, fülemülék, harkályok, zöldküllő, és az itt élő, az Alföldön élő kakuk például itt a körös mentén rendkívül sok fészkel.
1: A fák között is különleges figyelmet érdemelnek az idősek, a hatalmasak, oltalomra szorulók. Ezekről beszél most dr. Gombos Zoltán kerttörténész.
12: A tüzet, irtást elkerült fák szaporábban szórták vagy hullatták magvaikat, terméseiket, ezért is hívták őket néhol magfának. Szaporodásukról az ég madarai vagy a szelek gondoskodtak, hogy azután utódaik élhessenek akár több száz esztendeig is. Számon tartottak Héderváron egy vénséges vén nyárfát. Úgy is, mint a régi vármegye szervezetben a három akkori, egymással érintkező szomszédos megyének, Győr, Moson és Pozsony megyének az évszázados határpontját, és úgy is, mint a romantika egyik jelesét, bajhozó fáját. Ez a babona azt bizonygatta, hogy ahányszor ága törött, a birtokos hédervári családnak is meghalt egy tagja. Héderváron van az ország legszebb és talán legöregebb tölgyfája is, amelyhez, mint a környékbeliek tudni vélik, a honfoglaló Árpád apánk kötötte a lovát, amelyet bizonyít, hogy máig látszik rajta kötőfékének nyoma. Természetesen ez sem szabad, hogy bárkit is megtévesszen, ez sem más, csak legenda. Természetesen ez az egyébként kedves néphit is inkább a fák szeretetére jellemző. Jeles hagyásfáink sorában nem hagyhatjuk említés nélkül azokat sem, amelyek a hajdan volt szegény legények, a betyárok nevét viselik. Elsőként érdemel említést az az ásott halmi erdőben lévő rózsa, az ottaniak ajkán rúzsa sándorfája, amelynek lombjai között úgy rejtőzött el, hogy menekülés közben lováról elkapta annak lecsüngő ágát, lovát málhájával futni hagyta, míg ő a lombsátorból figyelte, hogy űzik, kergetik, most már csak a lovát, az őt üldöző császári katonák. Somogyország híres betyárjának, Patkó Bandinak a nevét őrzi a Barcsra vezető út menti Középrigóci erdőben egy máig zöldelő, hatalmas, idős tölgyfa, mivel et volt a gyülekező helik. A napjainkban végleg kimúlt, négy évszázadosnál is öregebbre becsült Balaton akaratjai szilfáról írta Ötvös Károly. Magányosan állott a dombtetőn, születése óta büszkén, védtelenül, viharok és villámok ostromában. Ezelőtt a szilfa előtt poroszkáltak el, mikor 1532-ben a kenesei országgyűlésre igyekeztek, a Batthyány, Besenyei, Kisfaludi és nádasdi nemzetségek öregei, főbiei. Fejedelmi elhelyezkedése olyan volt, hogy Tihany ormáról is jó tájékozódási pontnak látszott. Az irodalomnál elidőzve még, a múlt században divatozott a fáknak névbetűkkel való megjelölése. Kazinci egy panonhalmi gledícsiába véste Szemerepál, kanadai nyárfába Szalai Péter, bálványfába Guzmics Izidor, egy platánfába pedig a saját monogramját. Mikor e manapság jogosan elítélt, művel elkészült, e szavakat intézte a fákhoz. Crescentis amores, növekedni fogtok szerelmeseim. Szerencsénkre máig őrzi a platán kezének nyomát. Természetesen volt és van emlékfája Erkelnek Gyulán, amely alatt a Bankben melódiáit komponálta, Petőfinek tölgye Dömsödön, ez alatt születik a Salgó, a levél Váradi Antalhoz, és tölgyei Arany Jánosnak a Margit szigeten. Ez utóbbival kapcsolatban egy kedves történet forgott közszájon a Tölgyek alatt megjelenése idején. József főherceg Nádor, a sziget akkori tulajdonosa, a fák, füvek jó ismerője, Arany háta mögé állt, miközben a költőóriás róta a sorokat. Elolvasva a címadó, majd következő sort így szólt. Ön nem jó botanikus. Amely fák alatt most ír, azok hársak. Odább foglaljon helyet, vagy 10 lépésre vannak innen a tölgyek. Ma is ott vannak mind a 11-en. Egyébként Arany János kedvence előbb egy csodás koronájú kőrisfa volt, amely alá padot kívánt, de hogy ezt nem kapta, pártolt át a mese szerint a tölgyekhez.
13: A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat város zaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy csudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíténk nyárssal. Jó tűz lobogott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valékén, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önzőkorom, ifjú ábránd, veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánaán, nem lett honom a föld.

0: elhangzott Erdők, fák, madarak. Közreműködött Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. A szerkesztő munkatársa Kovácsi Péter, zenei szerkesztő Dobozi Borbála, szerkesztő Tarnai Márta. Rendezte Kelemen László.
1: A felvétel 1983-ban készült, és legutóbb 1987. szeptember 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: sas.
1: Éljen a háború, éljen az erő és mindenfajta militarizmus. Horgas csőrrel üldögélek a szirt orom tetején, s emésztek. Húst ettem, gödölye húst. Vért ittam, pacsirta vért. Izmos szárnyammal halálra sújtom az énekeseket. Gyűlölök minden énekest. Ice Cube-ost is én öltem meg, úgy, hogy fejére egy teknős békát ejtettem.
0: Kakas!
2: Más nemzetek oroszlánt, kerecsent, mesebeli sárkányt választanak jelképükül. Én a franciáké vagyok. Ennek a népnek bálványa az értelem és az önismeret. A földön jár. Hatalmas képzeletének nincs szüksége arra, hogy nagyobbítsa, szépítse magát. Ezért nem szégyenli, hogy nemzeti madara az éber, koránkelő, szorgalmas, erősen poligám természetű baromfi. A világ szemétdomb. Meg kell rajta találni a szemet. Kapirgálva magam is szemétben leltem meg a tudományos pozitivizmust és az irodalmi realizmus nagy kincsét.
1: Fogolj!
3: Mikor cserélnek már ki? Meddig leszek még fogoly? Mikor üt végre szabadulásom órája?
0: Siketfajd.
2: Tessék?
0: Kakuk.
1: A szerelem őrített meg. Bohém vagyok. Nem születtem családapának. Fiaim szétszélettek a szélrózsa minden irányában, de népesítik az erdőt, a világot. Egyiket most a tengeric neveli, másikat a pirók, a harmadikat Galambék intézetébe adtam bennlakónak, a negyediket a Rigó vittel nagyobb külföldi nyaraltatási akcióra. Ők foglalkoznak ilyesmivel, én nem. Egyébként szélhámoskodom. Fűnek, fának megjósolom, hogy meddig él. Vagy bakterkedem, és a falusi ingaórák favázából kikikukkantva kakukkolok, hogy hány óra van.

0: struc.
1: Íme a madarak zsiráfja és tevéje. Ha csupasz nyakamra, megkopasztott lábamra tekintesz, azt hiszed, hogy még nem öltöztem föl egészen. De ez az átmeneti állapot örökké tart. Ostoba fekete szememmel állandóan keresek valamit. Tudod, mit keresek? Afrikát! Afrikát!
0: Veréb.
2: Aki éhes és szegény, a szemtelen és komisz. A lúd, amelyet kukoricával tömtök, nem az. A kanári sem, melynek cukorral kedveskedtek. A kövér galamb sem, melyet tiszta búzával etettek. Én azonban, a kis szárnyas koldus, aki kopott barna ruhámban, soványan lesem a morzsák alamizsnáját, a terhetetlenség és a tolakodás írébe keveredtem. Furcsa az élet, pedig hűséges és ragaszkodó is volnék. Télen, mikor a vándormadarak elrepülnek, s minden néma a jégvirágok között csak az én nótám hallik, melyet sok tagú családommal együtt álhatatosan csiripelek az alkotmány bástyáin kívül. Egyszerű ez, mint a nyomorúság panasza, és nagyon egyhangú. Körülbelül így szól. Csak egy kicsit, csak egy kicsit.
1: Hattyú.
3: Hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimaszöveréb, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk, csivogjanak, legyen meg a karattyúk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igazi dal megtalálva, az égre sírunk, gőgös, néma hattyúk. Sirály.
2: Dac és düh, mely felhők közül kiszáll, s bírál, vízben, viharban, víjogó király, sirály.
0: Fülemüle.
1: Toll és ének, neked is ez a mesterséged. Engedd hát, hogy kissé oktassalak. Csak a fájdalom, csak a szenvedés a karmesterünk. Az szedi ütemre trilláinkat, az tart mértéket velünk, az diktálja, hogy most piano, most forte. Attól csuklik el hangunk oly mesterien, hogy a hallgatók fölkiáltanak. Micsoda művész! Éjszaka énekelek, mikor nem látok semmit, csak emlékezem. Minek is a világ? Egy újat kell teremteni. Ha megvakítják mind a két szemem, tudva levőleg még szebb a dalom. Mert jegyezd meg, hogy sohasem azt énekeljük, ami van, hanem azt, ami nincs már. Ami volt, ami fáj, ami hiány.

0: Fecske. Hőmérsékletem 44 fok. Ebben a magas lázban bármely más élőlény elpusztulna. Engem ez hajt, hogy szellőkben, fellegekben hűtőzzem. Kívül levegő, belül a könnyű testemben, torkomban, tüdőmben, csontjaimban szintén levegő. Az bélel ki egészen. Óránként átlag 216 kilométert haladok, mindig frakban és fehér mellényben, mint előkelő személyiség, a hidegebb időbeáltával minden évben egy dél-afrikai fürdőhelyre szállok, a saját repülőgépemen.
1: Csirke.
2: Az emberek figyelnek, hogy csetlen botlom a baromfi udvaron a suta lábaimmal, a korcs szárnyaimmal, s megállapítják, hogy madárnak vajmi balog vagyok, és valami hiányzik hozzám, hogy tökéletes legyek. Hogy mi ez a titokzatos valami, nem tudják.
3: Én tudom. Egy kis tejfölös paprikás mártás kellene mellé, meg egy kis galuska.
1: Gólya.
3: Amikor megpillantasz, szájadon elkényszerült mosoly játszik. Megindultság a gyermekkorból, kajánság és ősi bámulat. Bizony hékás. Én félig meddig a családhoz tartozom. Most azonban közölhetem veled, hogy nem én hoztalak. Valaha én is ezt hittem, gólyafiók koromban, de azóta az anyám engem is fölvilágosított.
1: Papagáj.
4: Régi ripacs familiából származom, 100 esztendő vállamon, itt hintázom a részkarikán, cifradivattyamult vidékies maskarámban, mint akcirkuszosné. Hajdanbor levessel itott, tükörből tanítottak beszélni. Egy évszázada locsogok, povedálok, pletykázok, már mindenkit a világon megszóltam. Hangom reket, csőröm olyan maszatos, mint az elemiskolások palattáblája, nyelvem dagadt és szemölcsös, fekete a sok rágalmazástól.
1: Páva.
3: Jaj, mennyit szapulnak kevésségem miatt. Ti azonban csak akkor láttatok, mikor izzó nyáron végig sétáltatok a majorságban, keleti, szinte törökös pompában, s a nap fényszórója zöldé, bíborrá aranyozza ruhámat, meg fejékül használt lenge bóbitáimat. Ha a fényszóró kiloppan, én is barna leszek, és szomorú. Nézzetek meg esős délelőttökön. Akkor megszerettek. Egy színésznőhöz hasonlítok ilyenkor, aki mosdás előtt kócosan hever az ágyban, s gyötrődve gondol a múló időre és dicsőségre.
1: Gyurgyalag.
5: Roppant Muris a nevem. Magyarosították. Azelőtt, neked elárulom, Merops Apiasternek hívtak.
1: Cinege.
3: Cippanó muzsika. Nyápic. Oly icipici és gyors, hogy érzékcsalódásnak rémlik. Szinte halhatatlan. Testem fürge semmi. Itt van, s már nincs is itt. Szinte megfoghatatlan. Fényképészek próbáljatok levenni. Én még a pillanatképből is elmozdulok.
1: Sólyom. Hely, a középkor.

0: Derek mezőnyére menekülök.
1: Pulyka! Vén banya módjára reggeltől estig pletykálok, spletykákat hallgatok. Nem bírom ki, mindenki gyönyörű, mindenki dicsérnek, mindenkinek sikere van, meg kell pukkadnom. Csombókon vérvörösre gyullad, mint akinek vértolulása van a guta környékez. Hamar eret vágni rajtam, szakácsné, szakácsné!

0: Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese.
1: A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 2005. augusztus 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

A madárvilágnak egyetlen olyan énekese van, amelyet két világhírű zeneszerző is mesterének vallott, a Fülemüle, ezzel kezdjük sorozatunkat. Beethoven úgy mondotta, hogy sármányok, fülemülék, fürjek és kakukok is segítettek neki a 6. szimfónia megkomponálásában, Respighi pedig a Fülemüle éneket Róma fenyőibe szőtte bele. Madarunk bemutatását mégis a nagy magyar természetvizsgáló Herman Otto szavaival kezdem. Ami fönségesen szép a Fülemüle éneke, oly egyszerű a ruházata. Dolmánya rozsdabarna, farka rozsdaszínű, a test alsó része fehéres. Herman Otto szavai után most hallgassunk egy részt a Fülemüle énekéből.

Nem sok fantázia kell hozzá, hogy a hallottak után felismerjük Beethoven 6. szimfóniájának fülemüleinekét is, úgy, ahogyan azt a nagy zeneköltő hangszeres muzsikává alakította át.

A madártan tudománya, az ornitológia az itt bemutatott közönséges fülemülén kívül még mintegy 18 fajtart számon, szinte valamennyiük pompásan énekel. A rigófélék családjába tartoznak, s ebben a madárcsaládban egész sereg jól éneklő faj fordul elő. De a 18 fülemülefaj szinte semmiség az énekes madarak több ezres fajszámához képest. Nagy részük Európában és Ázsiában él, hazánkban két faj található. Tájékoztatásul elmondom, hogy a madáréneknek a szaporodással, a költéssel kapcsolatban van fontos szerepe. Költés idején nálunk legtöbbször a tavaszi hónapokban minden madár igyekszik párt találni, és a neki megfelelő tájon körzetet, tudományos szóval revírt biztosítani magának. A revír egy-egy madár vagy madárpár fészkelési és táplálkozási területe. A hímmadár a szaporodási és költési időszakban gyakorta felhangzó énekével azt is jelzi, hogy a szóban forgó revír elfoglalt, és oda más fajtestvérének berepülni tilos. A tilalom megszegőit a revír tulajdonosa gyakran nagyon is harcias fellépéssel űzi ki a maga területéről. És most szólaljon meg a két énekes, elsőnek a nagy fülemüle. Ez a madár hazánk északkeleti részén a Tiszaháton fordul elő. Nyugat-európai madárkedvelők gyakran azért keresik fel hazánkat, hogy a nagyfülemüle énekét magnóra vegyék. Mert ma már nem a kitömött madarakat, nem a madártojásokat gyűjtik, hanem a madárhangokat, vagy teleobjektíves fényképezőgéppel a színes madárfelvételeket. Most tehát a nagyfülemüle éneke következik.

0: Muzsikáló természet. Az Ifjúsági Rádió műsora hangzott el. Írta dr. Balogh János. A hanganyagot összeállította dr. Ország Mihály. Szerkesztette Bújtás Amália.
1: A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1993. november 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
3: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Tíz órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseménye mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Budapest ideiglenes ügyvivője köszöntőjében hangsúlyozta, a mesterségek ünnepén résztvevő amerikai művészek munkája megmutatja, hogyan maradhatnak a kulturális hagyományok a fejlődés közben is hitelesek. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsúszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtott a Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Árokba borult egy kis busz az M3-ason Nyíregyháza közelében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon teljes szélességében lezárták az autópályát. A tűzoltók és a mentők 1 embert kiemeltek a járműből. A helyszínre 2 mentőhelikopter is érkezett. Az Útinform tájékoztatása szerint az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza nyugat csomópontban lehet elhagyni. Végül a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon hever zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 10 óra 4 perc.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: áldozó csütörtök napján, délután 3 órakor egy fiatalember futott át a drezdai piac téren. Pontosabban egyenesen beleszaladt egy öreg, csúfkofa asszony almás kosarába.
1: Bocsánat, nem akartam.
2: Jaj, igaz ember, jaj! Az almáim, segítség, emberek, ide! Ide, a gyönyörűséges almácskám!
1: Tessék az erszényem!
2: Persze, rohanj csak, ördögfajza! Amarosan kristályba lesz zuhanásod. Kristályba.
0: A fiatalember nagyon megrémült, és egyre gyorsabban futott. Az emberek megborzongtak, és azt mondták:
3: szegény fiú,
0: az a rettenetes némber! De Anselmus, mert ez volt a fiatalember neve, ezt már nem is hallotta. Meg sem állt az Elba partjáig, ahol is egy bodzafa tövébe telepedett.
4: Mégiscsak igaz, hogy én mindenféle kereszt és nyomorúság elviselésére születtem. Páros páratlan játékban mindig az ellenkezőjére fogadtam. Vajas kenyerem mindig a vajas felére esett. Vajon bal csillagzatom nem tette ellenségeimmé legjobb jó akaróimat? Nem kellette már halléban minden vásárkor hold bizonyosan 3-4 garast kiadnom széttaposott fazekakért? Mert az ördög azt csugalta, hogy torony iránt menjek, mint a lemmingek.
0: A lemming egy rágcsáló állat, amely nagy csapatokban vándorol, és nem tér ki az akadályok elől.
4: A kedves áldozó csütörtököt igaz derűvel akartam megünnepelni. Nem sajnáltam volna a pénzt. Mint akármelyik más vendég a linkeféle fürdőben hegykén kiálthattam volna: pincér, egy üveg sört, de a legjobb fajtából legyen szíves. És ha egy csinos kislány hozzám fordul, hogy mit is játszik a zenekar, vagy hány óra van, könnyedén válaszoltam volna: a Donauwei penyítányát, és mindjárt 6-ot üt az óra.
5: Mindjárt 6-ot üt az óra.
4: Mi ez? Ki az? Ki van a fejem fölött? Senki. Tehát már képzelődök is.
5: Szegény, azt mondja, képzelődik.
4: Micsoda ünnep?
5: Micsoda ünnep?
4: Mit ér, hogy Paulman segédtanító írnoki állást ígért? Vajon nem áll le utamba bal csillagzatom, mely mindenütt követ?
5: Mindenhova követi,
0: szegény. Most megpróbálsz nem törődni velünk, ugye?
5: Akkor pedig mi se veszünk róla tudomást, igaz-e?
0: Közbe-közbe tekeredünk?
5: Közepébe tekerőzünk?
0: Testvérkém!
5: Testvérkém!
0: Gyorsan, testvérkém! Nem néz ide, mégis figyel!
5: Mozgassuk a nyelveskét! Énekeljünk a virágokkal!
4: Ez csak az esti szél, amely ma érthető szavakkal susog.
0: Csak hamar ragyognak a csillagok?
5: Kérlek szépen, nézz fel ide.
0: Psszt. Anselmus felnéz a bodzafára, és mit lát?
4: 3 kicsi kígyó. Aranyos zöld a bőrük. Az a alkonyi nap játszik így a bodzafa ágai közt.
5: Nem hiszel szemednek.
4: Kicsi kígyó, gyönyörűségesen sötétkék a szemed.
5: Hűvös a szell.
0: Zizeg a harmat.
5: Ó, csak hogy észrevetted. Siklik a nap lefelé.
0: Csúszik a fény a hegyen.
4: Kék szemű kígyócska.
5: Örülök, hogy fölnéztél ide.
6: Ki keresi meg a hegyek mögött a sugarat? Elegesünk éreztetek, elegencián szóltatok. Hé, csak hé, bokron és gyepen át, gyepen és folyón át. Hé, csak hé, lefelé, lefelé.
4: lesiklanak a fáról. Ott kúsznak a fűben. Milyen sebesek. Elnyelte őket az Elba. Zöld tűz sistereg a vízben. Besötétedett. Ó, csak még egyszer csillogjatok és ragyogjatok, ti bájos aranykígyócskák. Csak még egyszer halljam csengettyű hangocskátokat. Csak még egyszer tekintsetek rám, ti üdvösséges kék szemek. Csak még egyszer, mert különben belepusztulok a fájdalomba és a perzselő vágyakozásba.
7: Anselmus úr! Anselmus úr! Az Isten szent szerelmére! Hát miért törölgeti azt a bodzafát?
4: Paulman segédtanító. Különös jelenségnek voltam tanúja az imént, segédtanító úr.
7: Ugyan minek? Hagyja a különös jelenségeket, és jöjjön velünk csónakázni, Anselmus úr.
4: Csónakázni? Az Elbán?
7: Igen, és az Elba folyón. Tűzi játék lesz, és a vízről fogunk benne gyönyörködni. Jöjjön, Anselmus úr! Herbrand irattáros úr és Veronika lányom nagyon boldog lesz, ha velünk tart.
4: Köszönöm szépen. Megyek.
0: Anselmus úr, óvatosan! De ne borítson minket!
8: Kapaszkodjon a kezembe!
7: Benn is vagyunk! Indulhatunk!
0: Nézzék, milyen szépen csillog a víz! Jaj, de szép! Ugye, papa?
4: Csillogó fénykígyók siklanak a habokon. Erre indultak, mikor a hang hívta őket.
7: Álmodozók! A rakéták fénye tükröződik a vizen.
0: Anselmus, Anselmus, nem látod, amint előtted vonul? Testvérként pedig rád tekint. Higgyél, higgyél bennünk, bennünk.
4: Hát a vizek mélyén vagytok.
0: Jaj, segítség!
7: Ja, nyugalom, nyugalom, nem borultunk fel. Ennyi, Anselmus úr. Én mindenkor elég fiatalembernek tartottam magát, de álmodik. Éber, nyitott szemmel álmodik. És aztán itt hirtelen be akar ugrani a vízbe. Már engedelmet kérek, csak őrültek vagy bolondok viselkednek így.
0: Ugyan, kedves papa, bizonyára valami rendkívüli dolog történt Anselmus úrral, és most ki van merülve, és talán el is aludt egy pillanatra.
8: Drága mademoiselle, nagyra becsült segítőnk úr, vajon nem lehetséges-e, hogy az ember ébrenlétében is belemerül valamiféle álmodozásba?
4: Veronika kisasszony.
8: Tegnap délután
4: egyetnek csodálatosan sötét képsel.
0: No, csak hogy észrevette.
8: Egyszer csak eszembe jutott egy elveszettnek hitt akta helye.
7: Ugyan, nagyra becsült irattáros úr, magában mindig volt valami vonzalom a poétikus dolgok iránt.
4: Kisasszony, kegyednek az imént lefröcsköltem a ruháját.
0: Ó, Anselmus úr, alig. Nem énekelne velem valamit? Például ezt.
2: Bárevő, sötét lévül, melyet zord szélködbe von, jutnék a magasba még föl, földerülne csillagom. Kedves halmok várnak.
7: Ismerünk példákat arra, hogy emberekkel fantasztikus dolgok történnek. Ez azonban testi betegség, és segítenek rajta a piócák, amelyeket az ember hátsó felére helyeznek.
2: Odaszállni!

0: pompás elragadó.
1: Igen, igen. Ezt a kis dalocskát én bátorkodtam szerezni, de drága irattáros úr, nem közölné a derék Anselmus úrral? Nos, amiről az imént beszéltünk.
0: Ezer bőnnyel. Kedves Anselmus barátom, bizonyára hallott már Lindhorst titkos levéltáros úrról. Azt mondják, mindenféle titkos tudományt művel. De ez nem igaz. Magányosan él félreeső öreg házában, és ha a szolgálat nem foglalja el, mindig könyvtárában vagy vegyi laboratóriumában található, ahová senkit sem bocsát be. Sok ritka könyve és eredeti kézirata van, melyek teljesen ismeretlen betűkkel íródtak. Ezeket szeretné ügyesen lemásoltatni. Már néhány fiatal emberrel sikertelenül kísérletezett, ezért fordult hozzám, hogy ajánljak neki valakit. A bér naponta egy tallér, és én magára gondoltam.
2: Irattáros úr!
0: Óvakodjék a tintafoltoktól. Ha paca esik a másolatra, előről kell kezdeni. Ha pedig az eredeti példány lesz tintafoltos, hát erről ne is beszéljünk. A ház egy elkülönített szobájában fog dolgozni, minden nap délben kezdi a munkát. Ajánlom, hogy már holnap pontosan délben kopogtasson Lindhorst titkos levéltáros olajtaján.

0: Másnap reggel Anselmus diák különös gonddal öltözködött, s bár egész éjjel csengő tallérokkal álmodott szegény, a nyakkendő már első körülcsavarásra úgy helyezkedett el, ahogyan kell. S miután útnak indult, frissen kefélt fekete kalapja sem pottyant a porba. Kezében egy tekercs papírt visz.
1: Lindhorst úrnak megmutatom a régebbi rajzaimat és szépírásomat.
0: Útközben megivott két kupica gyomorerősítőt, de már 12 óra előtt ott áll Lindhorst háza előtt.
1: Olyan ez a ház, mint egy vár. Micsoda hatalmas kapu. Ez a kopogtató valakire emlékeztet. De kire? Te, bolond.
2: Bolond.
3: Bolond.
1: Az almás kofa.
2: Várj csak, várj.
1: A kopogtató kofa lett. Segítség!
2: Kristályba lesz zuhanásom!
1: Ne bántson!
0: Segítség, valaki rosszul lett!
4: Istenét, mi van magával megint, Anselmus úr?
2: Úgy látszik, elájult a diák úr, nos, segítek talpra állítani, jó?
4: Köszönöm, asszonyság!
2: Ah, láttam, hogy megszédő szegény fiú, letettem az almás kosaramat, és jöttem segíteni. Nagyon szól! Vigyázzon!
4: Igen, igen, igen! Jöjjön, Anselmus úr!
5: Jaj, vigyen innen, drága segédtanító úr, mert elveszélyt a boszorkány.
4: Ugyan, ugyan! Jöjjön, kedves barátom! A kávéházba majd magához tér, és később alig, ha nem benéz majd Lindhorst úr is, találkozhat vele.

0: Miután Paul Mann segédtanító kimentette Anselmus diákot a kopogtatóból kibújt Kofa veszedelmes közelségéből, és a közeli kávéházban megitatott vele némi szíverősítőt, a fiatalember kezdte jobban érezni magát. Később valóban megérkezett Lindhorst titkos levéltáros, és az egybegyűltek kérésére mesélni kezdett.
1: És akkor Foszforusz az ifjú ragyogó fegyverzetet öltött magára, mely ezer színű fényben csillogott, és megküzdött a sárkányjal. A sárkány fekete szárnyaival úgy csapkodta a páncélt, hogy az élesen felcsendült. És a hatalmas hangtól életre keltek a virágok, és tarka madarakként körülrökködték a sárkányt, amelynek már fogytán volt az ereje, és legyőzve elrejtőzött a föld mélyébe. A légyon megszabadult, s Foszforusz az ifjú mennyei szerelmének forró vágyakozásában magához ölelte, és a virágok, a madarak, sőt, még a magas gránit sziklák is újjongó dicsimnuszban hódoltak a Liliumnak, a völgy királynőjének.
2: Bocsásson meg, tisztelt levéltáros úr, de ez olyan keleties dagályosság, pedig mi arra kértük önt, meséljen valamit rendkívül érdekes életéből, úti kalandjaiból, ahogy máskor is szokta.
1: Na, lám csak! Amit az imént meséltem, a legigazabb mind közül, amit nyújtani tudok nektek, emberek. És bizonyos módon az életemhez is tartozik. Mivel, hogy én éppen abból a völgyből származom, és a tűzlilium, aki végül is mint királynő uralkodott, az ők anyám. És ezért tulajdonképpen magam is herceg vagyok. Csak ne vessetek szívetek névéből. Lehet, hogy értelmetlennek, sőt, bolondusnak látjátok ezt a gyönyörű szerelmi történetet, melynek származásomat köszönhetem, de azt sejtettem volna, hogy így kevéssé értékelitek. Viszontlátás, uraim!
3: Egy pillanatra még.
2: Nagyrebesült titkos levéltáros úr. Ez az Anselmus diák, aki rendkívül ügyes a szépírásban és a rajzolásban, és le akarja másolni az ön kézirat.
1: Ez rendkívül kedvemre való.
2: Csak ugyan különös öregember.
4: Különös hangja van.
5: A levéltáros ma ismét különleges kedvében volt. Holnap bizonyára szelidebb lesz, és nem szól egyetlen szót sem, hanem csak pipa füstjébe bámul, vagy újságot olvast. Ha? Nem kell törődni vele.
0: Anselmus diák egészen nyugtalan volt, és miután elköszönt baráti jóakaróitól, nem ment haza, hanem sétálni indult. És egyszer csak ott volt az Elba partján, a bodzafánál.
4: Ó, csak még egyszer tekerődsz, és forogj, és fonódj, te bájos zöld kígyócska itt az ágak között, hogy láthassalak. Csak még egyszer tekints rám üdvösséges szemeddel. Ó, hiszen szeretlek, és belepusztulok a gyászba és a fájdalomba, ha nem térsz vissza.
1: Hé, csak hé! Ki panaszkodik és nyögdécsel itt? Hé, csak hé! Hiszen ez Anselmus úr, aki le akarja másolni kéziratomat.
4: Ó.
1: Nos, mi baj van, Anselmus úr? Mit akar ettől a bodzafától?
4: Akár bolondnak tart engem, levéltáros úr, akár nem, nekem tökéletesen mindegy, de tegnap ezen a fán megpillantottam az aranyos zöld kígyót, lelkem örök szerelmét, és ő csodálatos kristályhangon szólt hozzám, de ön, levéltáros úr, a vizen túlról átszólt és szörnyen rám kiáltott.
1: A három aranyos zöld kígyó, akiket ön Anselmus úr a bodzafán látott, éppen az én három lányom volt. És immár nyilvánvaló, hogy ön beleszeretett a legfiatalabbnak, Serpentinának a kék szemébe. Ezt egyébként már tegnap is tudtam. És mivel otthon íróasztalomnál ülve megelégeltem a sok pusmogást és csengésbongást, odaszóltam a csintalan lányoknak, hogy ideje hazasietni, mert a nap már lenyugodott, és eleget mulattak énekléssel és a napsugara körpintgetésével. Egyébként nézzen csak bele be a gyűrűbe.
4: A kígyócskák.
3: Hiszel bennem, Anselmus? Tudnál engem szeretni?
4: Serpentina. Serpentina.
1: Látta az aranyos kígyócskákat?
4: Ó, Istenem, láttam. És a bájos, elbűvölő Serpentina.
1: Most már egy szót se, már elég. Egyébként, ha rászánja magát, hogy nálam dolgozzék, elég gyakran láthatja majd a lányaimat. Természetesen, ha a munkában jól megállja a helyét.
4: Én mennék, de ma is délben az ön bronz kopogtatója kofává változott, és majdnem megölt.
1: Kedves Anselmus úr, jól ismerem az említett almás kofát. Áldatlan teremtés. Mindenféle csínyt követel ellenem. És az, hogy bronzba öntette magát, hogy mint kopogtató elriassza a legjobb barátaimat, valóban elég súlyos dolog, és nem tűrhető. Lenne olyan szíves, ha holnap is útját próbálná állni. Ebből a folyadékból egy keveset cseppentjen az orrára. Akkor nyomban minden rendben lesz.
4: Ide teszem a zsebembe.
1: Most pedig Isten önnel, kedves Anselmus úr. Én kissé gyorsan járok, ezért nem kívánhatom, hogy velem együtt térjen vissza a városba.
6: Adjö!
4: Két szárnya nőtt a köpenyének, és elrepült. Ám legyen. Te bájos, kedves Serpentina, itt élsz és lobogsz szívemben. Csak te csillapíthatod a bensőmet szaggató végtelen vágyódást. Ó, vajon mikor nézhetek újra üdvösséges szemedbe? Édes, édes Serpentina.

0: Anselmus diák hazafelé indult, és arra gondolt. Micsoda szerencsétlenség lenne, ha most összeakadna Paulmann segédtanítóval, vagy Herbrand irattárossal.
1: Az aranyvirágcserép történetét hallják.

0: Ám de az is lehetséges, hogy a kopogtatóból lett kofát, amely tegnap délben Lindhorst levéltáros kapuja előtt megrémített, a finom gyomorerősítő varázsolta elém, amelyet Monsieur Conradin állítottam. Később Paulman segédtanító is megitatott velem némi szíverősítőt. A csoda-e, hogy este repülni láttam Lindhorst levéltárost, aki előzőleg elárulta nekem, hogy én szerelmes vagyok az egyik kislányába, aki zöld kígyó, és kék a szeme, mint...
1: Hát ismét itt vagy, Anselmus. Be akarsz kopogtatni?
0: Van itt velem egy üvegcse, benne sárga lé. Lássuk, mit ér.

0: Ez pedig egy közönséges bronzkopogtató.
1: Nos, örvendek, Anselmus úr, hogy végre házamban üdvözölhetem. Jöjjön. Mi az? Mit álmélkodik?
0: Mintha három aranyvirág cserepet látnék, és az egyikben mindenféle alakok villódznának. Hiszen ez én vagyok a bodzabokor mellett. És Serpentina is ott van. Serpentina! Serpentina!
1: Hogyan, tisztelt Anselmus úr? Úgy vélem, a leányomat tetszik hívni, de ő a házam másik végében van, a szobájában, és éppen zongora órát vesz. Nos, hát jöjjön bejön. Ez lesz az ön dolgozó szobája.
0: Titkos levéltáros úr, elhoztam pár régebbi munkámat. Kéziratok, kaligráfiák, rajzok.
1: Kedves Anselmus úr, önnek valóban kitűnő képessége van a szép írás művészetére, de egyelőre úgy látom, inkább szorgalmára számíthatok, mint jártasságára.
0: Ezeket a munkáimat eddig mindenki dicsérte.
1: Ítéljen saját maga. Nézze!
0: A vonásokban nincs semmi kerekség. Egyetlen vastagítás sincs a helyén. A nagy és kisbetűk közt semmi arányosság. Sőt, ez iskolásan hitvány álkombákon.
1: Elég. Na, amit eddig nem tudott megoldani, talán majd nálam sikerül. Csak bátran kezdjen neki. Ez itt a tinta. Azt hiszem jobb, mint amilyennel eddig dolgozott. A papíros, és íme az arab kézirat. Jó munkát!
0: Csak Isten és Lindhorst levéltárosa tudója annak, hogyan került az ákombákom az én szép írásomba. De ezekkel a tollakkal csak ugyan gyönyörűen lehet írni. És a tinta is. Egyáltalán milyen gyorsan írom ezeket a bonyolult jeleket. Már több oldalt teleírtam.
2: Meg tudnád-e csinálni ezt? Ha nem hinnél Serpentinában és szerelmében.
3: Itt vagyok, hozzád közel, segítlek. Veled együtt fáradozok azért, hogy tiéd legyek. Légy bátor, légy álhatatos Anselmus.
0: Az ezredik oldal.
1: Fiatal ember, 6 óra van, ne dolgozzék tovább. Figyeljen ide.
4: Mielőtt sejtetted volna, én már felismertem azt a titokzatos vonzalmat, amely téged az én legkedvesebbemhez fűz. Serpentina szeret téged, és az a különleges sors, amelynek végzetes fonalait felsőbb hatalmak szövegetik, beteljesedik. Ha ő a tiéd lesz, és te hozománként megkapod az aranyvirág cserepet. Miközben itt dolgozol, tanuló idődet töltött ki. Hit és megismerés viszel a közeli célhoz. Ha nem hagyod, hogy sötét hatalmak eltérítsenek tőle. Légy boldogom. Lindhorst levéltáros holnap 12-kor ismét vár. Légy boldogom.
1: Üdvözölje nevemben Paul Mann segédtanító urat, ha netán hozzá menne. És holnap pontosan 12-kor jöjjön ismét. A mai tiszteletdíj már ott van a jobb oldali mellény zsebében. Ég önnel.
0: Tényleg itt van a tallér. Mi lesz ebből? De inkább egészen és mindenestül elpusztulok ebben a tébolyban és kísértett járásban, mint hogy lemondjak Serpentináról. Mert lelkemben a gondolat, a vágy örök. És ez talán nem Serpentina szerelme?

0: Ezzel az Anselmussal semmit se lehet kezdeni. Minden jó tanításom, minden figyelmeztetésem hiába való. Semmihez sem alkalmazkodik. Pedig az iskolában kitűnő eredményt ért el, ami végül is mindennek az alapja.
1: Igen, segédtanító úr, Anselmus sajátságos lény. De sok minden lakozik benne, és ha azt mondom sok minden, akkor ez titkos titkárt, vagy akár udvari tanácsost is jelent.
0: Titkos titkárt?
2: Udvari tanácsost?
1: Délben a kávéházban így szólt hozzám Lindhorst titkos levéltáros.
3: Derék embert ajánlott nekem, tisztelt uram. Ez még viszi valamire.
1: És most gondolják meg, milyen összeköttetései vannak a levéltárosnak.
2: Veronikára egészen sajátságosan hatott ez a beszélgetés. Elpirult, és magában ezt mondta.
4: Hát talán én nem tudtam régóta már, hogy Anselmus úr igen eszes, szeretetre méltó fiatal ember, aki még bizonyára sokra viszi. Bárcsak tudnám, valóban hőszívvel van-e irántam, de vajon nem szorította-e meg kétszer is a kezemet azon az estén, mikor csónakáztunk az Elbán? Igen, igen, ő valóban jó szívvel van irántam, és én...
2: És Veronika, mint fiatal lányok szoktak, édes álmodozásba merült a derűs jövendőről. Udvari tanácsosné volt, pompásan illett neki a divatos kalap, a török sál. Éppen a szükséges napi utasításokat adta ki a szakácsnőnek.
5: Nehogy aztán elrontsa nekem a grizsmarnit! Ez az udvari tanácsos kedvenc étele!
2: Most haza érkezik Anselmus udvari tanácsos úr, aki már korán reggel elment, hivatalos ügyben. A legújabb divat szerint van öltözve.
6: Hogy vagy, édesasszonykám? Sejted-e, mit hoztam neked?
5: Ó, milyen szép bájos fülbevaló!
0: Ocsa, mit jelent ez? Ön talán tudja, irattáros úr, miféle fülbevalót emleget a leányom? És miért ugrott a tükörhöz?
1: Mademoiselle Veronika, amennyire ezt én meg tudom ítélni, igen bájos is, eleven leány.
0: Ugyanolyan rohamai vannak, mint Anselmusnak. Na, akit emlegettük, megérkezett. Mi szél hozta, Anselmus úr?
6: Lindhorst levéltáros üdvözletét küldi.
0: Köszönöm, nagyon kedves. És ön?
6: Életem a mai napon egészen határozott irányt vett. Fényes jövő vár rám, de erről önök még nem tudhatnak. Ha megengedik, én most távoznék. Veronika kisasszony, uraim.
4: Ez már az udvari tanácsos volt. Kezet csókolt nekem anélkül, hogy közben elbotlott, vagy a lábamra lépett volna, mint máskor.
7: Anselmusból sohasem lesz udvari tanácsos, és a te férjed sem. Hiszen nem szeret téged. Nem érdekli, hogy kék a szemed, karcsú a termeted, és finom a kezed.
5: Ó, hiszen ez igaz. Nem szeret engem, és nem leszek udvari tanácsosné.
0: Te őrültség, balancság, irattáros úr.
5: Te papa, te nem hallottad a hangot a teáskannából?
0: Nem biztosan a barátnőid, Anna és Minna, elmehetsz velük sétálni, ahogy megbeszéltétek. Csak arra kérlek, hogy jelenlétükben ne beszélj semmiféle hangokról. Értettem?
7: Sose lesz a férjed.
5: Még csak ez kellett. A kalapomból szól.
8: Milyen sápat vagy, Veronika?
7: Baj van, Veronika.
5: Igen, de nem árulhatom el szörnyű rettegésem okát, mert érzem, hogy a titokzatos személy, mely rám is boldogságomra tör, kegyetlen bosszút állna.
7: És nem is hinne neked senki.
8: Mindketten tudjátok, hogy jegyesen Viktor a háborúban van, és már hetek óta nem kaptam tőle levelet. Semmi hír. Látom szemetekben, velem együtt aggódtok szerelmesem életért, és az elmúlt hetekben mindhármunk torkában ott szorongott a kitörni készülő zokogás. Hát, örülj most velem, Minna, és te is, drága Veronikám, mert Viktor jól van, és ma este határozott utasítást kap, hogy egy levéllel Dresdába jöjjön, és hamarosan karjába zár.
4: De kedves Anna,
5: Te már most tudod mindezt?
8: Ne neves ki, kedves barátnőm, de én biztosan tudom, hogy vannak emberek, akik bizonyos látnoki képességgel, természet fölötti hatalommal rendelkeznek. Itt helyben is él egy öreg asszony, aki belelát a jövőbe, de nem öntött ólomból vagy kávéüledékből jósol, hanem bizonyos előkészítés alapján, amelyben részt vesz a kérdező személy is, egy fényesre csiszolt fémtükörben, bámulatos összevisszaságban megjelennek mindenféle figurák, és belőlük meríti a választ. Tegnap este nála voltam. Akkor kaptam Viktorról a híreket, és egyetlen pillanatra sem kételkedem hitelességükben.
9: És hol lakik az a néni?
8: Egész közel, abban a kis utcában a második ház. Látjátok?
5: Bár igaz lenne a jóslat, de búcsúznom kell, édesapám már vár. Szervusztok!
8: Szervusz, Veronika!
5: Meg kell kérdeznem az öregasszonyt Anselmusról és reményeimről. Annáik már nem látnak. Itthon van a néni. Kedves kandúr, merre van a gazdád?
10: Hólam csak, kislánykám. Már is itt vagy? Gyere csak, ne félj semmi. Csönd legyen, ti semmire kellők. Így már más. Otthonom ismét békés.
5: Igen, asszonyom. Egészen tiszta és otthonos. Én azért jöttem...
10: Tudom, otthon már mindent elmondtál nekem. Mert én voltam a teáskanna, és a kalapodon a sejemalma. Nem ismertél rám? Hagyd, Anselmust, gonosz ember! Fiacskáim arcába taposott, kedves fiacskáimnak, a pirosló almáknak, amelyek, ha az emberek megvásárolták őket, táskájukból visszagurultak az én kosaramba. Ő az öreggel tart, és ma délben arcomba öntötte a folyékony sárga tüzet. Még láthatod az égési sebeket, kis leányom. Hagyd őt! Mondj le róla!
5: Nem értem, amit mondasz, néni, és nem hiszek neked.
10: Veronikácskám, hát már meg sem ismered az öreg Lízét, egykori dajkádat.
9: Egykori dajkádat, aki ápolt is kényeztetett.
5: Ó, Líze! Drága Líze!
9: Anselmus sok fájdalmat okozott nekem, bár akarata ellenére. Lindhorst levéltáros karmai közé került, és az öreg hozzá akarja adni a lányát. A levéltáros varázsló, és egyúttal az én legfőbb ellenségem. Én javasasszony vagyok, és minden erőmmel segíteni fogok neked, hogy kívánságod szerint kerülj a nászágyba. Ismerem az eszközt, amely kigyógyítja Anselmust esztelen szerelméből. De neked is segítened kell.
5: Drága, aranyos Líze, most már elhiszem neked, hogy Anselmus csodálatos kötelékekbe bonyolódott. De én megváltom őt ezektől, és az enyém lesz. És enyém is marad, Anselmus udvari tanácsos.
9: Ismerlek,
10: bátor kislány vagy. Gyerekkorodban hiába próbáltalak a mumussal elaltatni. Éppen akkor nyitottattál rá a szemet, hogy meglásd.
5: Most mindent végre kell hajtani, és történik, aminek történnie kell.
10: És le a kabátot. Hajolj az üst felé. Add a gyűrűd és amulettet. Bedobom.
5: Jó, nem bírom.
10: Maradj az üst fölött és nézd. Veronika, gyermekem, kedvesem.
6: Ó, hát ön az, kedves Mademoiselle Paulmann. De hát miért méltóztatik, olykor úgy viselkedni, mint egy kígyócska?
9: Siker! Emeld ki az ügyből a varást. Benne van Anzelmus.
5: Mint egy kígyócska? Én!
9: Köszönöm, fiam! Jól örködtél! Ho-ho! Ho-ho! Már jön! Mart halálra! Mart halálra!
11: Éj, csak éj, idépség! A fége!
9: Marj belé!
11: Éj, csak éj! A fége!
5: Léze eltűnt. Kim eszik az esőt. És nekem nincs esernyő. Van itt valaki? Van itt valaki? Anna azt mondta, ebben a házban lakik a jósnő. De itt nincs senki. Lakatlan ház. Kim esik az eső. Az előbb egy sasszált itt, vagy valami más madár. És a szárnya alól villám esett le. Hogy repülhetett be ide egy sas? Léze azt mondta, enyém lesz Anzelmus. De Léze elolvadt a villámtól. És elgurult valahová. Hol a ruhám? Leesetett a földre. Hú, hideg van. Kint esik. Be kell fonnom a hajam. Hiányzik egy fürt. Elaludtam a lakatlan házban, és azt álmodtam, hogy Léze varázsol nekem. Mellemen egy idegen amulett lóg. Varázstükör. Benne Anzelmust látom, aki alszik. Elrejtem a ruhám alá. Kim esik. Haza kell mennem.

0: Senki se aggódjon tovább Veronikáért. Épségben hazaért tegnap este. Ma reggel azt mondta apjának, hogy nem érzi magát jól, és ágyban maradt. Most éppen előveszi paplanja alól a kis varázstükröt, és belenéz. És Anselmus látja benne tűzragyogásban. De aztán rájön, hogy csak piros és aranykötésű könyvek között, bizonyára a levéltáros szobájában. Anselmus éppen hozzá készül a másoláshoz, amikor egy lány lép mellé. Veronika csodálkozva látja, hogy a lány éppen olyan, mint ő. Kék a szeme, és szőke a haja, de most nincsen befonva. És a ruhája is más, mint az övé, az anyaga csillogó. És az a lány, még ő nála is karcsú. Veronika irigykedve nézi húgomat, Serpentinát, aki leül Anselmus mellé a székre, és akit a diák átölel. Veronika egy pillanatra úgy érzi, ő is ott van abban a szobában, de Anselmus nem látja, és nem figyel rá.
1: Ó, te bájos, kedves Serpentina, te légy az enyém. Semmi mással nem törődöm. Ha te az enyém vagy, szívesen elmerülök minden csodálatos és különös dologban, ami lenyűgöz ama pillanat óta, amikor megláttalak.
2: Jól tudom, hogy mindaz a különös dolog, amivel apám néha puszta szeszélyből körülvesz téged, borzalmat és rémületet kelt benned. De mindez talán már hamarosan véget ér, és én neked adhatom az arany virág cserepet.
1: Ne hagyj el, Serpentina! Csak te vagy az életem.
2: Most hajszál pontosan beszámolok neked mindenről, amit csak szükséges tudnod ahhoz, hogy teljesen megismert apámat, és általában elég tisztán láthasd őt és engem.
1: Igen, de a munkám.
2: Amit most mondok, leírod. Mert én azt a történetet mesélem, amit a titkos jelek őriznek. Mars tollad a tintába, és figyelj rám, hogy le tud olajzolni a betűket, melyeket nem ismersz. Ősrégi időkben Atlantis csodaországban uralkodott foszforusz szellemfejedelem. Egyszer apám, az a szalamandra, akit foszforusz leginkább szeretett, szerelemre gyúlt a zöld kígyó iránt, aki a szellemfejedelem kedvesének, a tűzliliomnak volt a leánya, és elrabolta. Tüzet és lángot szórt, amikor vitte kedvesét, és a gyönyörű virágok és bimbók elperzselve lehullottak, és jajongásuk betöltötte a levegőt.
1: És jajongásuk betöltötte
2: a szellemfejedelem haragra lobbant.
1: A szellemfejedelem haragra lobbant, és kioltotta a szalamandra tüzét. Azzal, hogy majd ama boldogtalan időben, mikor az elkorcsosodott emberi nem, a természet szavát már nem érti meg, amikor csupán végtelen vágyakozás ad majd homályos hírt a csodálatos birodalomról, melyben laknia egykor megadatott. Ebben a boldogtalan időben új lángra lobban a szalamandra tüze, de emberré lesz.
3: De emberré
1: lesz. És a nyomorúságos
3: emberi létbe belemerülve el kell viselnie az emberi élet szorongattatásait. De nem csupán emlékezése marad meg ős állapotáról, hanem egykori hatalma ismét feléred, és egy lilion bokorban újra megtalálja a zöld kígyót. Három lányuk az emberek előtt az anya alakjában jelenik
2: akad
3: majd meg.
2: Akad három fiatalember, akinek lelke olyan
3: három fiatalember,
2: amelyet akkor gyermekének vagy olyan költőinek neveznek, és e három fiatalember beleszeret a három lányba, és feleségül veszi őket, és egy-egy aranyvirágcserép segítségével Atlantisba érkezik. A szalamandra levetheti emberi alakját, és visszatérhet foszforusz palotájába, ahol a zöld kígyó mardosó vágytól gyötörve várja. Anselmus, te hallottál engem, és láttál, és hittél bennem, és talán nem sokára tiéd leszek. De nem titkolhatom el előtted az sem, ami a kézirat utolsó lapján áll. Míg foszforusz a szalamandrával küzdött, elszabadult a fekete sárkány. Azóta foszforusz ismét elfogta, de harc közben néhány fekete toll a földre hult. Ezek egyike egy marharépával egyesült, és hamarosan megszületett az ellenséges szellem, aki kofa alakjában Drezdában él, és aki az aranyvirág cserepeket akarja megszerezni. Megcsókolhatlak, Anselmus.
4: Atóra, Anselmus, mára ennyit. Tartson velem a linkeféle fürdőbe. Szereti a sört?
5: Az aranyvirág cserép történetét hallják.

0: hanem kígyó.
1: Saját belső zilárdságot teremtménye a zöld kígyó. A valóságban nem létezik.
0: Egy kígyóba vagyok szerelmes. Ez betegség. Istenem. Az én igazi kedvesem Veronika, aki szeret engem és mindent megtenne értem.
1: Én harcolni fogok érted, hogy elfelejtsd beteges romantikus álmaidat. Hiszen te engem imádsz.
0: Hiszen én mindig is csak őt imádtam. A kétszemű kígyó Veronika alakjának álomképe, amit gyermekes költői lelkületem szőtt, hogy kedvemre álmodozhassak, és ne kelljen fáradoznom közös boldogságunkért.
1: Ha szeretsz engem, kedves Anselmusom, hamarosan udvari tanácsos leszel, és akkor nem kell majd az álomképemet ölelgetned, mint tegnap, hanem teljesen a tied leszek, és azt teszel velem, amit akarsz.
0: Mégsem csókolódhatok egész életemben szellem alakokkal. Pokolba ezzel a kígyó históriával. Nekem az igazi húsvér Veronika kell.
1: Ne menj ma Lindhorsthoz, Anselmusom. Ne menj soha többet. Gyere hozzám. Gyere hozzám. És én meg foglak csókolni. Megcsókolhatsz.
0: Hogy örülne szegény kis Veronika, ha meglátogatnám. Lindhorstnak megüzenem, hogy beteg vagyok, ne is várjon. És egy óvatlan pillanatban meg fogom csókolni.
1: Közeledik. Mindjárt itt lesz. Gyorsan felveszem a legszebb ruhám. Nem tud ellenállni.
2: Milyen csinos ma, Veronika kisasszony. Talán látogatót várt?
1: Ó, tudtam, hogy el fog jönni, Anselmus úr.
2: Én meg azt tudom, hogy most meg kell kegyedet csókolnom. Ó, én szerencsés. Amiről tegnap csak álmodtam, ma a valóságban osztályrészem lett.
1: És valóban feleségül veszel, ha udvari tanácsos lesz belőled?
2: Természetesen, Szerpentinácska.
1: Mit mondtál, Anselmus?
2: Azt mondtam, természetesen, Veronikácskám.
1: Mintha valami pogány nevet hallottam volna. De gyere be az ebédlőbe. Herbrand irattáros van nálunk, és puncsot isznak apámmal.
3: No csak, Anselmus!
4: Hozd te Isten, mi nálunk! Tösd neki, Veronika, és az irattáros úrnak is. Na,
3: megy
4: nekem.
3: Kegyed, kisasszony valóságos varázsló, ilyen finom és jó és ízletes puncsot soha nem
4: ittam. Egészségére, Anselmus!
3: Egészségére! Ez a Lindhorst, levéltáros, mégis csuda egy öreg különc. Az ember nem tudja hányadánál vele. Nos, éjjel soká! Kocincsunk, Anselmus úr!
5: Ez onnan ered, tiszteletre méltó irattáros uram, hogy Lindhorst levéltáros úr tulajdonképpen szalamandra...
4: Micsoda!
5: Aki elégette foszforus szellemfejedelem kertjét.
3: Na, igazat mond a diák, ez a levéltáros átkozott szalamandra, aki az ujjaiból tüzes szikrákat pattott, és lyukat égett velük az ember.
4: Irattáros úr maga megőrül!
5: Ugyan segédtanító úr, ön sem egyéb, mint egy füles bagoly, amelyik a parókákat kifésül.
4: Füles bagoly! Én madár! Füles bagoly! Fodrász uram, ön megőrült!
3: De az öreg asszony majd kitekerje a nyakát.
5: Úgy van, az öreg asszony nagy hatalmú, pedig a papája egy tollseprű. A mamája meg marharépa.
6: Most már rágalom, az öreg Lize bölcsasszony, és ő szeret engem, nem úgy, mint.
3: Tud-e vajon a szalamandra zabálni anélkül, hogy a szakállat megkörül?
5: Uraim, a zöld kígyó a legszebb lány, és szeret engem. Mert én belenéztem a szemébe.
6: Majd kikaparja a kandúr!
4: Szalamandra, szalamandra! Legyőz minket, szalamandra! Legyőz.
3: Ön őrült!
4: Balond vagyok!
6: És a diákon nem eredőmet bizonyos szerpentinára képzelegni, mert szebb nálunk. De én itt bedobom az üsbe a hajam után, és elégettem.
5: Édes szerpentina, nem engedem.
3: Éljenek a szalamandrák!
6: Megköltöm az önkígyót!
5: Rohanok hozzád, szerpentina! Délre még odaérek, megvédem a zöld kígyót.
6: Ne merj elmenni, Anselmus! Ezt még megbánod.
3: Éljen a szalamandra!

0: Ki az? Ki dörömből?
1: Én vagyok. A kígyó jegyese.
0: Miket beszél? Őrültön? Vagy részeg?
1: Bocsánat, a barátai.
0: Nem érdekelnek a barátai. Egyébként mindent tudok. Ott ültem a puncsostálban, amit ön a falhoz vágott. De idejében beleugrottam az ön kalapjába. Ha? Tessék, ha ezt kell lemásolnia.
1: Hogyan locsoghat a levéltáros ilyen bolondságokat? Na, lássuk csak ezt a másolni valót. Csupa cikornya, kacskaringó. Nem értem. Ezek nem is betűk. Olyan, mint egy össze-vissza erezett márványlap. Nehéz lesz. Micsoda eszeveszett ötlet lemásoltatni egy márványlapot. De nekem sikerülni fog. Megállj, te szalamandra! Ez a tinta nem folyékony. Beleragad a tolba. A pokolba! Jaj, egy paca.
0: Ti bolyodott. Most viseld el a büntetést azért, amit arcátlan gazságodban elkövettél. Kristálypalackba zárlak.
1: Mász bele! A szalmandra eltűnt. De minden ragyog és színesen villódzik. Kristálypalackban vagyok. Fáj a fejem. Takarékoskodnom kell a levegővel. Forog a gyomrom. Nem lenne szabad levegőt vennem. Jaj, végem. Serpentino, segíts! Ellened vétkeztem, de bájos szeretet, Serpentino. Kételkedtem benned. Ó, most már nyilván sohasem leszel az enyém. Számomra elvezett az aranycseré, és soha nem láthatom Atlantiszt. Ó, csak egyetlen egyszer szeretnélek még látni. Hallani bájos, édes hangodat, édes Serpentino!
2: Egyáltalán nem tudom, diák úr, mit akar, és miért jajong így szörnyen?
1: Ó, uraim és társaim a szerencsétlenségben. Hát hogyan is lehetnek ilyen gondtalanok, sőt, ilyen jókedvűek, mint derűs arcukon látom. Hiszen önök ugyanúgy üvegpalacba vannak zárva, mint jó magam, és nem mozdulhatnak, sőt, még értelmeset sem gondolhatnak anélkül, hogy ne keletkezzék csengő és rikácsoló ördögi lárma, és fejükben szörnyen ne zúgna és búgna minden. De bizonyára nem hisznek a szalamandrában és a zöld kígyóban.
3: Maga, diák uram, össze-vissza fecseg. Soha még jobban nem éreztük magunkat, mint most. Mert az aranytallérok, amelyeket a bolond levéltárostól mindenféle zűrzavaros másolásért kapunk, jól jönnek nekünk. Minden nap elmegyünk Józsefhez, vagy valamilyen más kocsmába. Élvezzük a sört.
2: Olykor és... szemébe nézünk egy-egy csinos kislánynak.
1: De kitűnő tiszteletre méltó uraim. Hát önök nem érzik, hogy üvegpalackban ülnek. És meg sem moccanhatnak, nemhogy sétálhatnának.
2: A diák bolond azt képzeli üvegpalackban ül.
3: Holott az Elba hídján áll és a vízbe bámul.
2: Menjünk tovább, megszomjaztam.
4: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus.
1: Ők sohasem látták a bájos Serpentinát. Nem tudják, mi a szabadság és az élet. Ezért nem érzik a nyomasztó fogságot, amelybe a szalamandra zárta őket, balvaságuk, közönséges gondolkodásuk miatt. De én szerencsétlen belepusztulok a szégyenbe és a nyomorúságba, ha ő meg nem ment.
5: Lám, gyermekecském, kristályba kerültél, régen megjövendőltem neked.
1: Gúnyolj és csúfolj csak! Átkozott baszorkány. Mindenről te tehetsz. De a szalamandra majd lesújt rád. Te hitvány marharéba.
6: voltam büszkén. Piacskáim arcába tapostál. Az én orromat is megégetted. De mégis jót akarok neked, te csirkefogó. Mert egyébként illedelmes ember voltál, és a leánykám is jó szívvel van irántad. De a kristályból nem kerülsz ki, ha én nem segítek neked. Hozzád fel nem jutok, csak hogy a komámasszony a patkány majd ketté rácsálja a deszkát, amelyen állsz, és akkor legurulsz, és én felfoglak a kötényemben, és nyomban elviszlek Veronika kisasszonyhoz. Feleségül veszed, mihelyt udvari tanácsos lesz belőled.
7: Távozz tőlem, sátánfajzat! Szembeszegülök hatalmaddal. Mindörökké csak Serpentinát szeretem. Nem akarom udvari tanácsos lenni. Soha többé nem akarom látni Veronkát, aki rosszra csábított.
6: Akkor maradj, ahol vagy, és pusztulj el! Én meg munkához látok. Megszerzem az aranyvirág cserepeket. És megölöm a zöld kígyót.
8: Lindhorst, kíváncsi segédáros! Segítség!
9: Éjtök, hely! Csirrá lépség! Őrült vigyél!
6: Gyorsan! Gyorsan!
8: Vigyázz! A bandúr!
6: Hűrgén! Csak neki, fiam!
9: Ide, hé! Vágára!
6: Megvagyunk bent! Megvagyunk
9: bent! Hé, hely! Csak előre! Kicsőség!

0: egy marharépa.
1: Dobjátok ki.
2: Mennyi szemét és törmelék.
0: Majdnem elvitte a cserepeket.
3: Hová lett a kristálypalack?
4: Elgurultam. Itt vagyok.
1: Anselmus, hitetlenségedben nem te vagy a bűnös, hanem az ellenséges erő, mely rombolva igyekezett bensődbe hatolni és meghasonlást szítani benned. Te megőrizted hűségedet. Légy hát szabad és boldog.
5: Nézzetek a virágcserépbe. Serpentina, Anselmus, öleljétek meg egymást.

0: kérem, irattáros úr, ne haragudja, hogy az imént fejjel neki rohantam önnek. Én nem is tudom, hogyan fordulhatott velem elő ilyen.
1: Segítanító úr, a kérdéses pillanatban én is fejjel rohantam maga felé, amiért igen, könyörögve kérem a bocsánatát.
0: Nos, hát, ha így áll a dolog, én nem haragszom.
1: És én is megbocsájtok.
0: A puncs a hibás.
1: Ó, tisztelt segítanító úr, nem a puncs a hibás, amit Veronika kisasszony pompásan készített el, hanem csak is az az átkozott diák a bűnös minden szörnyűségben. Oh. Avagy ön talán nem tudja, hogy az őrültség ragályos? Oh. Szegény Veronika kisasszony most a szobájában van, és bizonyára sír.
0: Ez az Anselmus, be ne lépjen többé a házaba. A pokolba Anselmus diákkal. Veronika bánata is az ő lelkén szárad. Jaj, de fáj a fejem. Te tudom, hogy fél tőlem. Nem mer ide jönni többet.
1: Akkor hát az ön kedves, tisztelt leánya Veronika kisasszony neve napján immár nyíltan ki akarok mondani mindent, ami már régóta nyomja a szívemet. Mikor ma ide jöttem, az volt a szándékom, hogy egy örvendetes hírt közlök önnel is, vidáman ünnepeljük meg a boldog napot. Ma reggel értesültem róla, hogy ők kineveztek udvari tanácsossá.
0: Ó, irattáros hát, úr, akarom mondani, Herbrand udvari tanácsos úr.
1: De csupán ön, segédtanító úr, csupán ön teheti teljessé boldogságomat. Titokban már régóta szeretem Veronika kisasszonyt, és dicsekedhetek néhány barátságos pillantásával, amelyet reán vetett, és amely világosan megmutatta, hogy nem idegenkedik tőlem. Egy szó mint száz, tisztelt segédtanító úr, én, Herbrand udvari tanácsos, megkérem tisztelettel leánya Veronika kisasszony kezét, és ha nincs ellene kifogása, szeretném mielőbb feleségül venni.
2: Itt álljunk meg egy pillanatra, ugyanis pontosan akkor, mikor az udvari tanácsos eme kijelentése elhangzott, Veronika a másik szobában belenézett varázstükrébe.
3: Elgurultam, itt vagyok.
4: Anselmus, hitetlenségedben nem te vagy a bűnös, hanem az ellenséges erő, mely rombolva igyekezett bensődbe hatolni és meghasonlást szítani benned. Te megőrizted hűségedet. Légy hát szabad és boldog. Nézzetek a virágcserépbe. Serpentina, Anselmus, öleljétek meg egymást.

0: Ez hát Atlantis. De hol van ő? Végtelen boldog vágyódás. Ó, nem, nincs már messze.
1: Ó, kedvesem, a Lilium kibontotta kelyét. Beteljesedett a legnagyobb gyönyör. Lehet-e üdvösség, mely hasonlatos a miénkhez?
0: Serpentina. Beléd vetett hitem, szerelmem feltárta előttem a természet legmélyebb titkát. Elhoztad nekem a Liliumot, mely az aranyból, a föld ős erejéből fakadt, mielőtt még foszforusz fellobbantotta a gondolatot. Ő minden emberi lény szent összhangjának felismerése. Mindörökre szeretlek, Serpentina.
1: Eltört.
2: Bejöhetünk, Szabon? Veronika?
1: Igen, tessék.
2: Hoztam kegyednek valamit, Veronika kisasszony. Tessék.
1: Istenem, hiszen ez ugyanaz a fülbevaló, amelyet már tegnap előtt viseltem, és nagy gyönyörűséget szerzett nekem.
2: Hogyan lehetséges ez? Hiszen ezt az ékszert alig néhány órája vásároltam a Schlossgasse-ban hitványpénzért.
3: Kislányom, örülök, hogy tetszik a pompás fülbevaló, annál is inkább, mert Herbrand barátom mától udvari tanácsos, és ha te is úgy akarod, a te vőlegényed.
1: Már régóta tudom, hogy ön nől akar venni engem. Nos, legyen. Önnek ígérem szívemet és kezemet, de meg kell vallanom egyet más. Eljetek nekem, vőlegényem és jóságos atyám, hogy igazán szívből szerettem Anselmust. És amikor Herbrand irattáros, aki most maga lett az udvari tanácsos, biztosított, hogy Anselmus könnyen viheti ilyesmire, elhatároztam, hogy csak ő lesz a férjem, és senki más. Ekkor azonban úgy látszott, hogy idegen, ellenséges lények el akarják szakítani tőlem, és az öreg Lizéhez folyamodtam egykori dajkámhoz, aki most javasasszony és nagy varázslónő.
2: Csak ugyan?
1: Ő megígérte, hogy segítségemre lesz, és felidézte a pokol szellemeit, és közösen létrehoztunk egy kis fémtükröt. Gondolataimat Anselmusra irányítva csak bele kellett néznem, hogy lelkén és gondolatain uralkodja. De most már sajnálom, hogy mindezt megtettem, és megtagadok minden sátáni bűbájosságot. A szalamandra legyőzte az öregasszonyt. Anselmus pedig, akinek szívből kívánok sok boldogságot, már feleségül is vette a zöld kígyót, aki sokkal szebb és gazdagabb nálam. A varázstükör eltört. Kérem, udvari tanácsos úr,
2: igenis?
1: Vegye át a darabjait, és ma éjjel, 12-kor, az Elba hídjáról, mégpedig onnan, ahol a kereszt áll, dobja a folyóba. Önt szeretett udvari tanácsosom, úgy fogom szeretni és tisztelni, mint derék feleséghez illik.
3: Istenem, Istenem, ez a lány megőrült. Sohasem lehet belőle udvari tanácsos.
4: Szó sincs róla. Jól tudom, hogy Veronika kisasszony bizonyos vonzalmat érzett a hóbortos Anselmus iránt, és lehetséges, hogy valami javasasszonyhoz fordult. Vannak mindenféle titokzatos bűbájosságok, amelyek nagyon rossz hatással lehetnek az emberre. Amit Veronika kisasszony a szalamandra győzelméről és Anselmus házasságáról beszélte a zöld kígyóval, az nyilván csak költői... Na, allegória. Hasonlatos valamilyen költeményhez, amelyben az Anselmustól való teljes elszakadását beszéli el.
1: Tartsa, aminek tetszik, kedves udvari tanácsos. Akárcsak együgyű állandat.
4: No, korán sem. Én tudom, hogy Anselmust is titokzatos hatalmak inkerlik esztelen cselekedetekre.
3: Micsoda? Remélem, hogy legalább ön, tisztelt udvari tanácsos úr, nem lett a téboly martalékává, mert egyébként aggódnom kellene, hogy az utódok esetleg öröklik a szülők betegségét. Atyai áldásomat adom, és megengedem, hogy megcsókoljátok egymást.

0: az aranyvirágcserét. Kedves hallgatóink, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann művének rádióváltozatát hallották. A szereposztása következő volt. Lindhorst Szalamandra, Gábor Miklós. Kofa asszony, Boszorkány, Javas asszony és Dajka, Almási Éva. Sikló Minna narrátor és Minna drezdai polgárkisasszony, Kubik Anna. Kuszmanna a levéltáros második leánya, Anna drezdai polgárkisasszony, Kovács Adél. Szerpentina a levéltáros legkisebb leánya, Veronikaként drezdai polgárkisasszony, Szerencsi Éva. Paulmann segédtanító Veronika apja, Horváth József. Herbrand irattáros, Paulmann barátja, Márton András. Anselmus diák, Paulmann pártfogoltja, Filipovics Tamás. Első diák Lesznek Tibor, második diák Szerednyei Béla. A felvételt készítette Takács Péter és Jónás Tibor. Zenéjét összeállította Szigeti István. A rendező munkatársa Markovics Ferenc. A rádióváltozatot Horváth Zoltán fordításának felhasználásával írta és rendezte Zoltán Gábor.
1: A rádiójáték 1982-ben készült, és legutóbb 2006. január 24-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ja, Istenem, de megijedtem. Hányszor mondtam neked, hogy le kell szereltetni azt a csengőt.
1: És ha néha elbóbiskolsz... Pszt, jön a vevő. Tiszteletem, uram, mivel szolgálhatok?
2: Kanári van.
0: A hány fajtát csak parancsol. Jöjjön velünk, uram. Talán ez?
2: No, nem. Ilyet az államiban is láttam.
1: Már elnézést, tisztelt uram. 50 éve dolgozom a szakmában. Hogy úgy mondjam, nálunk más a szakértelem, és mások a beszerzési forrásaink.
2: Szóval a forrásból szerzi be a madarakat.
0: A díszhal kereskedés szemben van.
2: A férje forrásról beszélt.
1: Uram, én ezt csak úgy mondtam. Ez egy kifejezés.
2: Stiliszta vagyok, kérem.
0: Sajnáljuk, kérem.
2: A képzavarok rontják a nyelvet, és tiszta eszünket berondítják.
0: Képzavarért jött, vagy kanáriért?
1: Uram, mivel szolgálhatok?
2: Úgy vélem, képzavarokon kívül semmivel.
0: Hallottad? Hogy ő stiliszta.
1: Na és? Én meg madárkereskedő vagyok.
0: Azok volnánk. Istenem is, milyen régen. És mekkora az adónk. Mert a maszek bírja, hogy ne bírná.
1: És nyugdíjsem lesz. 7 tollazatot nyúznának le rólunk, pintyőkém.
0: Mondtam már, hogy nincs közönségesebb, mint hogy egy madárkereskedő madárnevekkel becézi a feleségét.
1: De galambocskám.
0: Ez olyan, mintha Schuster a nejét kaptafának becézné. Kaptafácskának.
1: Nagyon melledre szívtad ezt a stilisztát.
0: Kélek, ne malackodj egy öreg asszonnyal. Figyeled.
1: Igen, a törpe papagáj tegnap óta kókadozik. Pintyőke, már elnézést, Pintyőke pedig 3. napja nem énekel egy hangot se. Lehet, hogy beteg. Figyelj csak.
0: Nem azt mondom. Ha? Azt a pashast ott. Azt figyeld. Látod?
1: Igen. Mi van vele?
0: Már egy fél órája figyelem, csak nem akartalak izgatni. Előbb azt hittem vevő, mert ott átsorgott a kirakat előtt. A kalickákat bámulta.
1: Eléggé kopott fickó.
0: Az. Aztán észrevette, hogy észreveszem. És akkor lassan, nagyon lassan átment az utca túlsó oldalára.
1: Nye.
0: Gyanús egy gyalog.
1: De most megint itt ólálkodik.
0: Ez az. Lehet, hogy tolvaj.
1: Mint ha be akarna lépni, de tétovázik.
0: Rejtélyes fickó. Nem. Ez nem úgy néz ki, mint egy vevő.
1: Ennek, ha kendermagja lenne, maga zabálná föl.
0: Te igazad van. Igazad van, hogy olyan tétova. Vánszorog, mint az őszi légy. Te! Vajon ez nem az a vak?
1: Melyik vak?
0: Akiről a Balázs beszélt.
1: Ja, a Balázs? Milyen vakról?
0: Ugyan már. Arról, aki Balázsék üzletébe ment.
1: Na is. Mi van azzal a vakkal?
0: Nem emlékszel? A Balázs mesélte, hogy egy vak ember ment be az üzletébe. A Balázs viszont nem vette észre a félhomályban, hogy az illető vak.
1: Ja, amelyik azt hitte, hogy erdőbe jutott, vagy a ligetbe, vagy ilyesmi.
0: Na végre. Ez volt az. Belépett a Balázshoz, és nagyot szippantott a levegőből. Ez a Balázsnak egyből gyanúsá vált. Hát mi történt? A szegény vak a madár hangó után ítélve azt hitte, hogy valami kis erdőbe ért, vagy legalábbis parkba.
1: Duma, a Balázs mindig tele van vadász mesékkel, ez a legújabb. Mert először is. A vakok szaglása kitűnő, tehát ha a füle a madárhangok felé is vitte volna, a szaglása nem csapja be. Aztán a másik ellenbizonyíték, hogy a vak érezte volna, ajtón kell belépnie. Nos, mióta van az erdőnek ajtaja, ugyan már?
0: Hiába akadékoskodsz. Nyár lévén az üzlet ajtaja nyitva volt.
1: Na és a szagok, az illatok?
0: Ez az. A Balázsék üzlete tele van mindig mindenféle virággal, mohákkal, leanterrel. A Büsi pedig szénakölnit használ.
1: Szerinted ez az lenne?
0: Most már egészen biztos vagyok benne. Nézd, milyen bizonytalan. Sok emberen alig látszik, hogy vak.
1: 2000 dioptriáddal észre is tudod te venni, ha valaki vak.
0: És te az 1000 dioptriáddal talán ellenőrizni tudod, hogy én nem látom, ha valaki vak? Igenis, amiért vaksi vagyok, még láthatom a vakokat.
1: Hát bizonytalannak elég bizonytalan, az igaz.
0: Na ugye? Nézd! Most az ajtóhoz lép, már másodszor nyúl a kilincs felé.
1: Ez zavarában is megtörténhet. Lámpalázas.
0: Ugyan? Miért lenne valaki lámpalázos egy madár kereskedés előtt? Abszurdum.
1: Ebben van valami.
0: Fel kell világosítanunk, hogy rossz helyre jött. Hogy nem vagyunk az erdőben. Ez emberi kötelesség egy vakkal szemben.
1: Nem, egy vakot nem szabad átejtenünk.
0: Mit parancsol, uram?
3: Nem tudom, hogy jó helyen járok-e.
1: Nem, uram, nem.
3: Csak hallottam, hogy...
1: Sajnos rosszul hallotta. A fül néha rossz tanácsadó.
3: Tehát nem jól hallottam.
0: A hallásunk, ha még oly kitűnő is, gyakran megcsalhat.
1: A mi madaraink itt élnek, sajnos nem ott.
3: Igen. Igen, ez természetes.
0: Nem kellene szegénynek mégis meghagyni az illúzióját. Nem emberibb lenne?
1: Mi lenne annál emberibb, ha az igazat mondod, még a vakoknak is? Sajnos rossz helyen jár.
3: Szóval... rosszul hallottam.
0: Miért csapnánk be? Ne bízza magát csak a fülére. Szagoljon bele a levegőbe. Tegye meg. Megtette?
3: Meg.
0: Érzi itt a lekaszált sarjú illatát?
3: Nem.
1: A fészkéből kivert, eltört, fűben szétfolyt madártojás kisé nyers szagát?
3: Nem.
0: A gombák illatát eső után, a taplóét, a fa gyöngyét?
3: Nem. Dehogy is.
1: Érez vakondúrást a talpa alatt?
3: Nem mondhatnám.
0: Hallja a surranó gyíkneszét a fűben?
3: Nem.
1: És helyette? Helyette mit érez? Mit hall? Mit tapint?
3: Hát...
0: Na, ugye?
1: Rossz nyomon jár, édes gyermekem.
3: Hát akkor...
0: Minek vezetnénk félre?
1: Nem vagyunk komisz suhancok.
3: Nagyon köszönöm, uram.
0: Egy szó, mint száz. Nem vagyunk az erdőben.
3: Én kérem, semmi rosszat nem tettem.
1: Dehogy is tett, szegény feje.
0: Csak rábízta magát arra, amit hallott.
3: Ez igaz. Hát akkor még egyszer. Köszönöm.
1: Várjon, segítek. Bele ne botoljon valamibe, majd én kivezetem.
3: Bár kissé homály van itt, de köszönöm. Látok.
0: Nem szégyen az uram. Miért nem jár bottal?
1: Kírhatta volna mellére.
3: Mit, uram?
0: Hát azt, hogy vak. Az Istenét miért tetteti magát?
3: Nem vagyok vak, asszonyom.
1: Maga? Maga lát?
3: Igen, uram.
0: De hiszen... akkor miért mondta, hogy vak?
3: Én nem mondtam, kérem szépen.
1: Ennyiát nem azt mondta... Nem azt mondta, hogy hallja a madarakat.
3: Hát, hallani? Hallottam.
0: Nem azt mondta, hogy nem érzi a sarjú, a madártojás, a gombák szagát?
3: Nem éreztem, asszonyom.
0: Fantasztikus. És mindennek ellenére mégse vak.
1: Várj csak. Ide figyeljen, uram. Maga bejött ide, és azt hitte, hogy az erdőben van. Igaz?
3: Nem. Tisztelt uram, én tudtam, hogy madárkereskedésbe jövök.
0: Kolosszális. Szóval maga lát.
1: Csak azt nem tudom, hogy akkor miért mondta, hogy hallotta.
3: Mert valóban hallott.
1: Ne tépje az idegeimet, uram. Mit hallott maga? A madárhangokat hallotta, és ez szerint ítélve azt hitte, hogy az erdőbe jutott. Ez a helyzet. Nekem mondja, nekem nem mondja. Nos, ez a helyzet?
0: Ne hallgasson. Mondja meg, mit hallott.
3: Azt hallottam. Azt hallottam, hogy önök talán önök felvennének egy elárusítót. Én most éppen munkanélkül vagyok. Tehát ide jöttem.
0: Hát, ez remek.
1: Hogy valaki ennyire megtévessze az embert.
0: És mi meg milyen szépen beszéltünk vele, mert hogy azt hittük, vak.
1: Egyébként azt, hogy elárusítót keresünk, azt is rosszul hallotta.
3: Hát akkor elnézést.
0: Gondolni ugyan gondoltunk ilyesmire, mert hogy én és a férjem időnként utazgatunk, az öregek is szerethetik az életet, ugye bár. Hát nem ártott volna egy megbízható elárusító, amíg távol vagyunk.
1: Igen, egy megbízható.
0: De maga, aki így tud színlelni...
3: Nem színleltem, asszonyom.
1: Nem? Akkor... Miért hittük az, hogy maga vak?
3: Fogalmam sincsen, uram.
0: Na jó. Tegyük föl, hogy maga mégse vak.
1: Úgy van. Ha mégse vak, miért nincs munkája?
3: Két helyen is dolgoztam, uram.
0: Persze kirúgták, mert azokat is lóvá tette a vakságával.
3: Egy cirkuszban dolgoztam, asszonyom.
1: Cirkuszban? Jó, hisz, na ez kell nekünk. Nem csak vak, de bohóc is.
3: Nem bohóc voltam, uram.
0: Hát mi, légtornász? Azért jött most madárnak?
3: Nem légtornász voltam, asszony.
1: Na, halljuk, mi volt?
3: Madárhangutánzó művész.
0: Hát ez óriási. Madárhang. Madár kereskedés. Óriási.
1: Szakmai továbbképzés.
3: Elárusítónak jöttem.
0: És miért rúgták ki a cirkuszból? Jó kis erkölcsi bizonyítvány. Meg a cirkuszból is kirúgják. Miért?
3: Valami komplikáció volt a hangommal. Néhány hónapig nem dolgozhattam. Elbocsájtottak.
1: Maszek cirkusz?
3: Maszek.
0: És nem járt orrfülgégésznél?
3: De igen.
1: Teják, öblögetés, sok öblögetés.
3: Igen.
0: És a másik állása?
3: Egy állami madárkereskedésben dolgoztam.
1: Pedig ott nem szakad meg az ember a munkától, mégis kirúgták.
3: Az évvégi leltár miatt történt.
0: Persze, sikkasztott.
3: Én jót akartam. Ellenőrzés volt. Néhány értékes madár nagyon beteg volt. Kókadoztak, nem énekeltek. Nekem pedig az a tulajdonságom, hogy a számon egyáltalán nem látszik, vagy néha csak alig, hogy utánzom a hangjukat.
0: Mit a hasbeszélők, mi?
3: Olyasmi, asszonyom. És hát a beteg madarak helyett elkezdtem énekelni. Felvették a leltárba őket, mint egészségeseket. A főnököm megúszta. Nem vonták felelősségre a kornyadozó állatokért.
1: Értem. Szóval tulajdonképpen magát, a maga hangját vették fel a leltárba.
3: Valahogy így. Aztán a madarak megdöglöttek. A felelősséget pedig rám hárították. mert hogy én vezettem félre az ellenőröket.
0: Ez elég jól hangzik.
1: Igen, igen, de mit kezdhetnénk mi magával? Egy madár hangutánzóval. El nem adhatom.
0: Utaznunk kéne már egy kicsit. Egy kis íbusz világ neked se ártana, szívecském.
1: Hát éppen lehetne róla szó. Nézze, én sokat nem fizetek. Az üzlet nem megy valami fényesen. Manapság mindenki kutyabuzik. De én azért nem hal.
3: Hálás leszek, uram.
1: És nézze, ha már megvan ez az utánzási tehetsége, az eladásban is hasznosíthatja.
0: Jó gondolat, szívecském.
1: Van néhány kókadozó madarunk nekünk is. Kisenyítják a csőrüket. Ha jön a vevő, lépjen helyettük akcióba. Nálunk nincs leltár, ne féljen, se ellenőrzés, érti?
3: Értem, kérem.
1: Nos, akkor vesse le a kabátját, menjen hátra, nézzen körül a munkahelyén.
3: Igenis, kérem.
0: Nézd csak, hogy társalog velük.
1: Azt hiszem, jó vásár csináltunk. Holnap utazhatunk.
0: Nézd csak! Minden csőr feléje fordul. És ő is. Milyen boldog.
1: Azt hiszed, ezt a kis maszekkét nem vonom le a béréből? Munkaidőben szórakozhat. Ezt meg kell fizetnie.
0: De vajon mit beszélhetnek? Ismét szó van valamiről, és én nem tudhatom miről. Ki tudja, miket beszél. Esetleg rólunk is. És akármit, kígyót, békát mondhat ránk madárnyelven. Hát nem borzalmas? És csak le se tudjuk fordítani.
1: Ne búsulj, az a fő, hogy a betegcsőrűek ne maradjanak a nyakunkon.
0: Nem leszek valami nyugodt utazás alatt.
1: Mindig ezt csinálod. Rám erőszakolod az ötleteidet, és aztán beteges gondolataid támadnak.
0: Miért beteges gondolat az, ha az embernek fáj? Hogy nem tudhat valamit. Nem tudhat például madárnyelven.
1: A bantut se tudod, mégse fáj a fejed.
0: De arról tudom, hogy meg tudnám tanulni. De ezt... Meg aztán idegesít, hogy esetleg rólunk beszélgetnek. Ha már madárnyelv, nekem legyen közérthető, mert különben gyanakszom. Érted? Gyanakszom, hogy minden ellenem történik.
1: Ugyan már, pítyőkém, neked üldözési mániád van.
0: Nem bánom, de ha hazajövünk, utána járok. Ennek a pasasnak valami titka van. Érzem. Nézd! Még mindig beszélget velük.

0: Mi bajod? És neked? S ti miért hallgattok? Nem szeretném, ha ugyanaz történne. Énekeljetek.
1: Jó napot! Vettem itt a múlt héten egy énekes madarat.
0: Csókolom a kezét, emlékszem rá.
1: Tessék, visszahoztam.
0: Beteg?
1: Nem, nem beteg.
0: Akkor?
1: Csalódtam benne.
0: Hogy tetszik ezt érteni?
1: Úgy, hogy amikor itt kipróbáltuk, gyönyörűen énekelt. Egy valóságos csoda volt. Miután hazavittem...
0: Elnémult?
1: Nem. Nem némult el. Csak egészen fakó lett a hangja.
0: Ez lehetetlen, kérem.
1: Egyáltalán nem lehetetlen. Itt úgy énekelt, mintha egy kis zenekar lenne a torkában, karmesterrel együtt, otthon pedig, mint egy közönséges veréb.
0: Hihetetlen. Talán az új kalicka.
1: Optimális kalicka. A legoptimálisabb kalicka, ami valaha létezett.
0: Úgy értem, hogy nehezen szokja az újat.
1: Egy hét alatt meg lehet szokni az újat.
2: Adj Isten, megjöttünk.
0: Alázatos szolgálja, csókolom a kezét.
2: Végre hazajöttünk. Egy kálvárja volt. Nekem egy kálvárja.
0: Rosszul telt?
2: Az utazás maga az utazás szép volt.
1: Kérném az ügyemet elintézni. Sietek.
2: Valami baj van, asszonyom? A tulajdonos vagyok.
1: Éppen jó. Kérem, a múlt héten vettem itt ezt a madarat. Azt hiszem, felismeri, hogy a maga üzletéből való.
2: Hogyne. Ember, manapság sok az egyforma madár, de ez feltétlen az én szép madaram. Tetszik látni, milyen jól táplált? És a hangja egyenesen gyönyörű.
1: Épp az, hogy nem. Itt valóban szépen énekelt. Otthon viszont elfakult a hangja.
2: Talán az élelmezés.
1: Hogy képzeli? Annyit kapott, amennyi beléje fért.
3: Lehet, hogy ellustul.
1: Naponta tornáztattam.
2: Akkor ez a hiba.
1: Kérem vissza a pénzemet.
2: De kisasszony vagy, asszonyom, ez a madár makkegészséges. Nézze a tollát.
1: Én a hangjáért vettem meg.
2: Kisasszony, a segédem rögvest be fogja bizonyítani, hogy ennek a madárnak most is ugyanolyan gyönyörű a hangja, mint régen. Bánásmód kérdése az egész. Na, rajta, fiam, mutassa meg a kisasszonynak.
0: Igenis. Figyelje csak, kisasszonyom kalickát. Nézze csak. Meg sem mozdítja a csőrét. És még így is tud énekelni. Figyelje csak.

0: hallotta ezt a menyei muzsikát?
1: Hát ilyen madár még nem volt.
2: Hallottam. Valóban gyönyörű. De én nem azt mondtam, hogy itt nem énekel csodálatosan, hanem azt, hogy otthon veszti el a hangját. Éppen ezért kérem a pénzemet.
1: Talán megkérhetném, kisasszony, hogy tegyen még egy próbát. Egyetlen próbát. Vigye haza, s ha most sem fog szépen énekelni, hozza vissza, és én szó nélkül kifizetem az árát.
2: Hát jó. De figyelmeztetem, hogy engem nem lehet meggyőzni. Engem már sokan próbáltak olyasmire rávenni, amit én nem akartam, de sohasem álltam kötélnek. Nem, engem nem lehet meggyőzni, kedves uram. Úgyhogy most elviszem. De ha nem olyan lesz, amilyen itt volt, meg sem állok idáig. Jó napot!
3: Miket csinál itt maga? Maga?
4: Semmit. Az üzletért.
3: Nekem elrontja az utazásomat. Rém álmokat látok miatta. A kunsaftot meg átrázza. S közben ő adja a zavartat. Mitől olyan zavart maga hallja? Csak a bűnösök lehetnek ilyen zavartak.
4: Nem, nem vagyok bűnös, asszonyom. Csak tétova. Mert sok minden van mindenütt. Nem értenek. És én nem tudom megmagyarázni.
1: Inkább azt magyarázza meg, hogy mi történt itt tulajdonképpen.
4: Hát, én... hogy minél több madarat adjak el. Nem csak a beteg példányoknak segítettem énekelni, hanem az egészségeseknek is.
1: Maga idióta! Mondtam, hogy csak a beteg példányok helyett énekeljen. Azokat úgyse hozhatják vissza, mert megdöglenek. Hát ilyet!
4: Én jót akartam a vevőknek is, hogy halljanak valami szépet, meg az üzletnek is.
1: Úgy akar jót, hogy tönkre tesz?
3: Nézd csak oda!
1: Mi történt?
3: Látom! Az utca végén azt a rengeteg embert kezükben kalickákkal mind ide igyekeznek.
1: Nagy ég, visszahozzák az árut. Azonnal húzza le a rólót.
3: Mit mondtam, hogy sátáni alak?
1: De hiszen ezek szerint maga szebben énekel, mint a madarak.
4: Kérem.
3: Ne habogjon, ne dadogjon, maga boszorkány. Azt hiszi, amiért elmúlt a boszorkány égetések kora, nincsenek más eszközök. Majd én teszek róla. Lehet ezt kicsinben is csinálni, látványos mágiát nélkül is. Mit gondol? Vigyázzon magára.
4: Akkor én.
1: Most mit tegyünk?
3: És csak...
1: Mi van már megint?
3: Ott a kalickában. Mekkora csend. Ilyen csend itt még nem is volt soha.
1: Uram, teremtőm.
3: És né? Azt a másik kalickát.
1: Uram, segíts!
3: És azt! Meg azt! Meg azt! Mindet!
1: Mind kókadoznak. Ez meg is döglött. Ez is. Teremtőm, nem ismerem tovább nézni. Ez is. A gyengébb idegzetűek mind kókadoznak. A gyengébb szívűek mind elpusztultak. Uram, mit vétettem? Miért? Miért?
3: Hát ez a hála. Ez a hála, hogy olyan szépen bántunk vele, amíg azt hittük róla, hogy nem lát. Ezt érdemeltük.
1: De miért? Nem voltam jó, de hiszen az voltam, kenyeret adtam neki. Hát akkor miért, uram, miért?
3: Miért? Miért? Mert ez az átkozott maga az ördög. A szégyenbe halt be ez a néhány szegény madár.
1: Mert szebben énekelt, mint ők.
3: Mert hangot hallottak, de madarat nem láttak. Elkezdtek félni. Abba haltak bele, hogy nem tudták maguknak megmagyarázni, szegény madárkáim.
1: Miért énekelt a kuncsaftoknak a madaraim helyett?
4: Gondoltam, valami szépet, egészen szépet.
1: Elátkozott, igényessé tette őket. Azelőtt jó volt nekik a közönséges madárdal is.
3: Megrontotta a vevőinket.
1: Kinek kell ezután az én madaraim dala? Kinek?
3: Mind visszahozzák. A vevők mindjárt ide érnek, és dörömbölni kezdenek a lehúzott redőnyön, és meglincselnek.
1: Miért szoktatta az én vevőimet a saját énekére? Nem volt úgy jó, ahogy volt?
3: Ez az összes erdőkből, a világ minden erdejéből kipusztítaná a madarakat. Boszorkány! Mondtam én, hogy boszorkány!
1: Rászoktatta az embereket a saját énekére, hogy kipusztítsa a madarakat.
3: Mondtam én, hogy valami titka van. Nem hittél nekem, nem hallgattál rám. Ez volt hát a titka. De lehazudta.
1: Miért? Mondja, miért? És mit titkolt el előlünk? Mit titkolt el? Feleljen, mert szétosítom.
4: Azért bocsájtottak el, mert az igények nőttek, egyre nőttek, a madarak pedig ugyanúgy énekeltek, mint régen. Tovább énekeltem hát helyettük. A madarak egyre szomorúbbak lettek. Fölöslegessé váltak a madarak. A természet is egyre fölöslegesebbé, egyre szomorúbbá. Az én emberi képességem veszélyessé vált volna a természet számára. Pedig én jót akarok, azt akarom, hogy a madarak is szebben énekeljenek.
3: Szebben énekelni, mint a madarak. Istenem, micsoda romlottság! Hogy meri egy ember túlszárnyalni a természetet? Uram!
1: Miért nem hagyott fel az énekléssel, maga átkozott? Miért?
4: Próbáltam. De mintha meghaltam volna, és az emberek sem hagytak. Amióta meghallották az énekemet, mindig azt a madarat keresték, ami csak itt, a torkomban élt. Sehol, semmilyen fán, semmilyen kalickában nem találhatták.
1: Maga egy olyan madár énekre szoktatta őket, amilyen madár nincs is. Teremtem, ez csalás.
3: Becsapta az embereket. Azóta is kereshetik azt a madarat, ó Istenem, szélhámos.
1: Félrevezette a világot, kereshetik azt a madarat.
3: Indulhatnak keresni a nagy semmit.
1: Most bolyonghatnak, amíg megtalálják, és soha...
3: Soha nem találják meg egyetlen ágon, egyetlen kalickában sem. A villanydróton sehol, sehol, soha.
1: És ha maga meghal, akkor már a maga torkában sem találják meg... Soha, soha többé. Ezek ők!

0: hogy ne halljam ezt a pokoli zajt, legalább énekeljen. Énekeljen! Ha már annyit pusztított a hangja, legalább gyönyörködtessen, felettessen is!
1: Az is lehet, hogy nem miattam, amikor egyszer az erdőben...
2: Csak keresen kibúvókat, nem vagyunk az erdőben. Itt hallgasson!

0: Ez a rontás sohasem múlik el. Az emberek igénye nő. Micsoda rontás. Ez soha nem tudja senki elfelejteni.
1: Mit tegyünk? Megrecsent az ajtó.
0: Meg kell nekik mondani az igazat, hogy hiába keresik. Nincs. Az a madár nincs. Olyan madár sehol sincs. Meg kell nekik mondani. És meg kell nekik mutatni, hogy honnan jön az az ének. Nekik mutatni az ő torkát.
2: Madárkereskedés.
3: Avagy?
2: Nem vagyunk az erdőben.
3: Avagy?
2: Szebben, mint a madarak.
3: Páskándi Géza hangjátékát hallották.
2: Szereplők. Madárkereskedő Páger Antal. Neje Súlyok Mária. Férfi Halman Péter. Első vevő Szatmári István. Második vevő Almási Éva.
3: A felvételt Stúl Béláné és Váci Györgyné készítette.
2: A rendező munkatársai Trost Margit és Brajer Ottó voltak.
3: Dramaturg Bárdos Pál.
2: Rendezte Barlai Gusztáv.
4: A hangfelvétel 1975-ben készült, és legutóbb 1983. március 12-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Mérható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a Sárszentlőrinci Evangélikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Sárszentlőrinc Tolna vármegyei község a Hegyhát északi oldalán. Szentlőrinc neve egy 1334-es anzsukori oklevélben olvasható először. 1722-ben a szomszédos Györkönyvből 8 magyar evangélikus család költözött lelkészükkel Szenicei Bárány Györggyel együtt a Siómenti pusztára. 1775-ben felépült a ma is látható barokk templomuk. A 18.-19. század fordulóján önálló püspöki székhely, és itt van a Dunántúl legnagyobb evangélikus gyülekezete. A Sárszentlőrinci evangélikus templom 34 méter magas tornyában 2008 óta újra három harang lakik. Az 500 kilós nagy harangot Eberhard Henrik öntötte Pesten 1818-ban. Rajta a felirat: ember, míg e harang szól, itt csak tanult légy, és szeresd az örök urad. A második világháborúban rekvirált középharangot 2008-ban dr. Kéri László újra öntette Őrbottyánban, Gombos Miklós műhelyében, míg a 120 kilós kis harang 1923-ban készült Soprontban, Zeltenhofer Frigyes fiai gyárában.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Amerikai repülőgép hordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése alapján már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa a mintegy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincoln-t, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi közt a hosszú és folyamatos bevetési készültség miatt. A középső parancsnokság közlése szerint az amerikai haderő továbbra is fenntartja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádot. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát, június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csak nem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Idehaza köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működő képessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, a legtöbb napsütéssel délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tiszató 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A szabadságszobor mellvégéről nézem a várost, keresem kiemelkedő pontjait, a parlamentet, a bazilikát, az új városnegyedek toronyházait, és ahogy keletről délre fordulok, szinte csak a gyárkémények erdeje látszik a távolból. Ferencváros üzemei, a hazai fésűsfonó, a kénsavgyár, majd a Csepel-szigeten a papírgyár után félszáznyi füstölgő torok fátyollal vonja be a gyáróriást, a Csepel vas és fémműveket. Negyed századdal ezelőtt én is ott kezdtem dolgozni, a kerékpárban. Amikor a felvételi irodán bemutattam az akkor kiváltott új munkakönyvet a közvetítő lappal, a szénlapátolásnál meg a kohónál ajánlottak munkát. Aztán látva meglehetősen gyenge kondíciómat, egy telefon után elindítottak a kerékpár három üzembe. Ott is maradtam 6 esztendeig, fémcsiszolók és galvanizálók között. Azóta is gyakran találkozom régi munkatársaimmal. Hol ők hívnak meg baráti beszélgetésre, hol én néha sort kerítek rá, hogy bemenjek az üzembe egy-egy délelőtre. Az épület kívülről változatlan, bent azonban javarészt új arcok fogadnak. A 2,5 évtizeddel ezelőttiek kicserélődtek, az idősebbek nyugdíjba mentek, a magam korabeliek túl a negyedik X-en szétszélettek. Néhányuk azonban ma is ott ül a csiszológép mellett, ami a legnehezebb fizikai munkák közé tartozik.
1: Hát az egyik legnehezebb mesterség, és plusz még az mellett mondjuk roppant egészségtelen szakma, tehát igyekszik az ember magát úgy fenntartani, mondjuk kondíciója, ne romoljon.
2: Mi kell a jó kondícióhoz, Gyuri bácsi?
1: Hogy az ember normális életet éljen, és plusz az mellett jól táplálkozzon, és hát ahhoz, hogy jól táplálkozzon az ember, kell egy kis jobb kereseti lehetőség is. Nem panaszkodhatom, meg vagyok elégedve ezen a téren, a pénzem megvan, 2700-2800 forintom aránylag minden hónapban megvan. Hát ebből igyekszik az ember bizonyos dolgokat a ház környéki szépítésre felhasználni, többit pedig hát a család létfenntartására.
2: Annak idején azt mondták a csiszolók, hogy egy jó darab szalona, meg egy jó pohár bor feltétlenül kell naponta.
1: Az nálam nem is marad ki. Én mondhatnám azt majdnem hetenként 3-szor szalonnát hozok 10 óraira, vagy hát arra az étkezésre, amikor bent vagyok a gyárban.
2: Mondjuk, munkaidő után meg a bor?
1: Nem azt mondom, hogy túl sokat, de azt a 4-5 deci boromat azt igencsak elfogyasztom. Nehogy esetleg fizikai erő csökkenjen. Jó, hogy mondjuk nagyjából ilyen ízületi bántalmak és ehhez hasonlók már jelentkeznek, de ennyi idő után, mint amit már én is eltöltöttem ebbe az üzembe, bizony nem csoda, mert elsősorban az a óriási nagy kerületi sebesség, amivel az a kerék megy, 2000-2100 fordulattal forognak a gépek, és bizony ez igen vágja az emberre azt a friss levegő.
2: Ugyanakkor a vasreszelék, ami lejön ezekről, az alkatrészekről, az viszont beszívja az ember, mert akármennyire is jók az elszívó berendezések, még nem
1: hát tökéletesek. Arról aztán nem nagyon beszélgethetünk, hogy jók az elszívó berendezések, mert ez mondhatnánk már évek óta szerepel a komplex tervbe, hogy az üzemet korszerűsítik. Az üzem egyes részei mondjuk jobban galvanizáló területen, azon bizony már
2: látszik,
1: hogy korszerűsítve van, de bizony az üzemünkbe nem nagyon venni észre. Ugyanazokkal a módszerekkel dolgozunk, mint amivel ezelőtt 30 évvel, amikor én idejöttem, csak talán nem sajnálják úgy a filcet, ezáltal több termelést is tudtunk idáig elérni.
0: A galvanizálóra, az üzem másik részére viszont alig lehet ráismerni.
2: Szinte minden kicserélődött, talán egyedül a régi mosógép van még a helyén. A galvanizáló berendezéseket felváltott egy új automata. Ez aztán többszörösét termeli annak, mint amikor még régen kézzel kellett termelni. Ugye, Krisztián néni?
3: Nem is lehet a régihez hasonlítani. Nagyon jó árut termel, és rengeteget. Hogy mondjam azt hozzá, hogy a személy mindig kevesebb, mint több. Nagyon-nagyon hajrá az automata mellett.
2: Annak idején kényelmesen el lehetett beszélgetni, amikor felfűzögették egyenként az árut, itt viszont szinte szaladni kell utána majd.
3: Állandóan futni egész nap a 8 órán keresztül, minden pillanatot be kell osztani ahhoz, hogy az ember mondjuk hát valamennyire el tudja a munkát végezni.
2: Minden esetre sokkal szebb is az áru, mint az előtt.
3: Hát nem lehet összehasonlítani a régihez, mert a technika odafejlődött, hogy se porolni nem kell, jóformán sok anyagot csiszolni se kell, és az automata nagyon szép munkát ad ki. Norma nincsen tulajdonképpen. Hát ezt mind a gép helyettesíti. 69-es évben legalább naponta 1200 kerékpár gyártottak le, ami 70-es évben 7%-kal növelkedik.
2: Elmondták termelési értekezleten?
3: El. Most a legutóbbi pártaggyűlésen is volt erről szó.
2: Létszámba is emelkednek legalább, hogy 7%-kal több a termelés?
3: Hát erre semmi remény nincsen. Elsősorban az, hogy három műszakban dolgoznak a nők, és a fele személyzetnek gumicsizma, kötény, ettől félnek, akkor van, aki hát bejön, egy hónap múlva kijön rajta a nikkel,
2: betegség, igen, foglalkozási általán.
3: Igen, és hát kénytelenek elhagyni az üzemet. Másosorban meg nagyon nehéz. És úgy látszik, hogy a mai fiatalok egy kicsit kényesebbek is, mint a régiek. Mint régi dolgozók, akik 25-30 évet ledolgoztak, ezek már még jobban bele vagyunk nyugodva a sorsunkba.
2: Persze annak idején is itt hagyták jó néhányan az üzemet.
3: Tehát ez nem egy szanatórium, az biztos. Elsősorban a levegő, és elég ártalmas, hát annak idején azért kaptuk meg a 7 óra, és most van a szabad szombat, ezzel korrigálták. Hát a munka könnyebb lenne, ha meg lenne a létszám. Ezt hozzá kell tennem minden esetre. Csak az a baj, sokszor 6 személy helyett 3 dolgozik. Betegség, elég gyakran.
2: Ülési szabadság, hiszen
3: hát sok nő dolgozó van, és hát itten sok mindenféle előadódik.
0: Kocsis László, az üzem vezetője, vegyészmérnök. Egyetlen számmal fejezi ki a létszámcsökkenést.
4: 10 évvel ezelőtt az üzemben dolgozott 350-400 dolgozó, a jelenlegi létszámú 200 fő. Hát nyilván minden nem kizárólag a galvanizáló automata üzembe állítása idézte elő, volt egy pár apró korszerűsítés, ami hasonló eredménnyel járt.
5: A kerékpárgyárban éppen ezekben a hetekben készülnek a kollektív szerződés aláírására. Széke István igazgatóval a szakszervezeti bizottság most tárgyalja meg azokat a részleteket, amelyeket bele kívánnak venni ebbe a nagyon fontos okmányba, hiszen annak tartják. A kerékpár 3 mit kap majd ebből a kollektív szerződésből?
6: Több elgondolásunk van a csiszolások korszerűsítésére. Próbaképpen most a napokban fog elkészülni egy olyan abroncs-hengerlő automata berendezésünk, amely lehetővé teszi 8 vagy 10 csiszoló felszabadítását. Hozzá kellene tenni, amíg a régi módszerrel az a 8-10 szakember nagyon veszélyes és nagyon nehéz körülmények között végezte a tevékenységét, az új módszerrel viszonylag női munkavállalóval ugyanazt a minőséget el lehet érni.
5: Azok, akik kerékpárt vásárolnak, nem látják azt a munkát, ami mögötte van. Ők csak azt látják, amit megvásárolnak. Hiszen a kerékpárok ma egyre szebbek, egyre fényesebbek. Emlékszem annak idején 1945-46-ban, amikor még jóvátételre gyártottuk a kerékpárokat, a mennyiség volt a döntő. Ma
6: vállalatunk jelenleg mintegy 70-72 féle típusú kerékpárt készít. Ez a kerékpár lényegében 5 nagy csoportra osztik, nehézgépek, félnehézgépek, könnyűgépek, sportgépek, divatgépek, hobbigépek és gyerekgépek.
5: Melyek ezek közül a legérdekesebb és a legkülönlegesebb?
6: A legkülönlegesebb, legértékesebb és formatervezés szempontjából talán nem is mindennapi látványszolgáló gépek, az úgynevezett hobbigépek, amiből a legnagyobb mennyiséget az USA piac, kanadai piac, nyugat-német piac ölel fel, összesen mintegy 40-45 ezer darabos mennyiségben, rendkívül jó minőséggel, ugyanis a nemzetközi minősítési piacokon, kiállításokon a gépeink a legjobb gépek között említett gyártmányokat reprezentálják, az élvonalban van vállalatunk.
5: Havonta vagy évente hány kerékpár adja el a gyárat?
6: Az összkész kerékpár gyártásunk mintegy 260-209 ezer gép között változik a rendeléstől függően. Ebből mintegy 120-125 ezer darab megy kimondottan tőkés exportra. Belföld részére mintegy 160-165 ezer gépet tudunk csak adni az igényelt 240-250 ezer darabbal szemben.
0: A mából ugorjunk vissza a kezdetre, 1945-re, amikor ez a gyár is felszabadult. Tóth József Csiszoló így emlékszik vissza.
7: Romhalmaz volt az egész, kerékpár, világító, macska szemek összeégve, minden föl volt forgatva benne, gépek összetörve, a legjobb gépeket elhúzolták. A németek hűtés alig volt, víz nem volt, nagyon nehéz helyzetben voltunk, úgyhogy nagyon-nagyon nehezen ment a termelésnek a megindítása.
0: Janosek Józsefné a munkaerőgazdálkodásról.
8: Taligával húztuk, kocsival húztuk a szerszámot, takarítottunk, meg összeszedtük a kátrányt, melegettünk, de kivártuk azt, hogy míg az üzem rendesen és normális körülmények között tudjon termelni.
0: Polánc Albert, fürdőkezelő.
9: Annak idején, amikor ide kerültem ebbe a beosztásba, egy ember volt, egy öreg technikus volt, akinek volt egy kis deszkabódia, és az analizálta, hogy nekünk kevergett. A lényegében annak is hívna bennünket, hogy mérek keverőnek, még mai napig is. Az egy olyan kis boszorkánykonya volt, nem laboratórium, csak annak nevezték, csúfolták.
0: Fehér Józsefné, nyugdíjas.
10: Elmentek Leszabolcsba, és onnan hoztak nekünk krumplit, és úgy láttuk el a dolgozókat élelemmel. A ritkán, de cukor is volt.
11: Amit az üzemtermékeiért kaptak.
10: Igen.
11: Kerékpárt vittek vidékre,
10: és a helyet hozták az élelmet.
0: Reisinger Jenőné, minőségi ellenőr.
12: A gyerekekkel ugye le kellett menni vidékre, mert hát így hozta a sors. Mit tehettem mást? Én is velük mentem. Az első májusra jöttem fel. Már akkor mentek a vonatok, stb. Hát ugye Somogyból, mire fölért az ember, ugye föl tudott cihelődni, jószerébe pénz nélkül, mert hát férjem fogságban volt, emez-amaz, ugye voltak ilyen zűrök, ugye majdnem vagy keresett nélkül a két gyerekkel, és hát akkor összeszedtem annyi pénzt, hogy föl tudjak jönni, és hát munkába álltunk.
5: Akkor már ment az üzem.
12: Hogyne, már január-februárban indultak ők. Ugye rossz volt a pénz, tehát azért átidaltuk azt is. Majd, hogy nem másfél évig ingyen dolgoztunk, ugye, jött a forint, könnyebb lett.
0: Igen, könnyebb lett. A termelés emelkedett. Megindult a munkaverseny, és kitüntették az első élmunkásokat. Ezek közé tartozott Takács Nándor is.
13: Hát az élmunkás jelvényt úgy kaptam meg, hogy az üzembe brigád verseny volt, és a kerékpárgyárba én lettem a győztes.
5: Mit kellett akkor dolgozni ezért?
13: Én akkor a kormány csiszoláson dolgoztam, robuszta kormányt csináltam, és abban az időben akkor 64 darabot csináltunk a robuszta kormányt.
5: Ami akkor nagyon soknak
13: számított. Ami akkor bizony nehéz fizikai megerőltető testi munkát igényelt, és ezért a gyárvezetőség is úgy bírálta el, meg hát főleg azért is, hogy minőségileg dolgoztam, soha javítást nem kaptam vissza, mert amikor észrevettem a munkámba azt, hogy véletlenül valamit rosszul csináltam, akkor képes voltam arra, hogy újra kezdjem az egészet, és én saját magam kijavítottam, és csak úgy adtam be a revízióba. Hát lehet azt mondani, hogy majdnem önrevizor voltam saját magammal szembe, megköveteltem magamtól a minőséget. Erről a brigád versenyről, mikor az értékelés volt, én nem is tudtam, hogy én leszek az első, mert hát ez van váratlanul, csak szóltak, hogy menjek át a kerékpár kettőbe, ünnepély van, és átmegyek, és közben akkor találkoztam.
5: Felöltöztél legalább?
13: Felöltöztem rendesen, és akkor találkoztam a Tihanyi Lacival. Régi ismerősem, együtt sportoltunk,
5: futballkapus, a Csepelbe.
13: Még akkor magáztuk egymást, és akkor jön velem szembe, azt mondja, ugye maga a Takács Nándi. Mondom, igen, azt mondja, ott látom a díját, maga az első helyezett, egy Csepel motorkerékpár az első helyezettnek. Hát nem akartam elhinni, de aztán ott az ünnepélyen valóban meggyőződtem róla, mert hallottam már, hogy értékelték, és olvasták a nevemet, és kimentem, és valóban akkor éreztem, meg láttam is, hogy valóban én kaptam meg a motorkerékpárt.
5: Mi lett a sorsa aztán ennek a kerékpárnak?
13: Akkor született a harmadik gyerek.
5: Kellett a pénz?
13: Kellett a pénz. A feleségem nem dolgozott, egyedül kerestem, szükség volt a pénzre, és eladtam a motorkerékpárt, és az a pénze, amit kaptam, beruházkodtunk a gyerekeknek is, meg magunknak is vettünk
2: főleg téli kabátot.
13: 6000 forinté.
2: Szép pénz volt abban az időben.
13: Hát nagyon szép pénz volt, de viszont aki megvette, az is örült neki, mert abban az időben nem lehetett kerékpárokat kapni. Ilyen motorkerékpárokat. És egy bulgár kertész vette meg. Úgy nézett ki, hogy nincs neki pénze, de viszont olyan vastag volt az erszénye. És el akart vinni engemet a Gellértbe is, hogy ott fizet egy ebédet. Tehát én megköszöntem, hogy mondom, én nem kérek ebből, köszönöm szépen a kedvességét, de én nem meg a Gellértbe. Azt mondja, miért nem számít, hogy hogy vagyunk öltözve, ez számít a pénz. És mutatta a százasokat. A motorból beruházkodott a család. A feleségem kapott téli kabátot, én kaptam téli kabátot, a gyerekek kaptak meleg ruhát, cipőt, és azért, mire körülnéztünk, már nem volt a 6000 forintból, elfogyott.
2: Persze, ma már azokból, a holmikból jóformán semmi nincs.
13: Az már mind kicserődött. Azóta a gyerekeim is megnőtek, kirepültek a szülői házból. A lányom férhez ment, a fiam megnősült, már unokám is van, 4 éves lesz most márciusban. Úgyhogy tellik múlik az idő bizony, most már annak lassan 25 éve.
2: A sporthoz viszont változatlanul hű maradtál, ahogy hát hallom. Sport... Üzemi bajnokságokban még mindig szerepelsz?
13: Most már nem. Abba hagytam ezelőtt 6 éve. Hát szóval 43 éves koromig folytattam itt a kerékpárgyáron belül a üzemi sportot. Hát természetesen a legkedvesebb sportot, amit általában minden ember szeret, hát a labdarúgást. Elég jól ment. Úgyhogy itt is üzemi bajnokságot nyertünk, és az ember úgy érzi, hogy érdemes sportolni, már azért, hogy fizikailag friss erőben maradjon.
2: Hát ehhez a munkához valóban erő is kell, frissesség is.
13: Így van, tehát rugalmasság is szükséges. Mert mondjuk nem akarok dicsekedni, de 50 éves leszek most nem sokára, és... Hát nem vagyok az a kimondottan öreg ember.
2: Más értelemben is rugalmasnak kell itt lenni ebben a műhelyben, hiszen azóta művezető lettél, sok emberrel foglalkozol, és az ő ügyes bajos dolgaikat intézni csak rugalmasan lehet?
13: Így van. Mindenre ki kell terjedjen a figyelme, mert előfordul, hogy ebbe a beosztásba egyszerre 5-6-an is jönnek. Ez is kér valamit, az is kér valamit, és türelemmel kell meghallgatni az embereket, és természetesen azért vagyunk itt, hogy a kérését, amit kér, azt a legjobb tudásunk szerint teljesítsük.
2: Könnyű helyzetben vagy, hiszen mindenki elismer téged, mint jó szakmunkást, és hallgatnak is a szavadra.
13: Valóban hallgatnak a szavamra, mert hogyha én is megyek hozzájuk bármilyen ügyben, nekem van kérésem, nem parancsolásom, mert mondjuk a munka szempontjából, ha kiadom a munkát, akkor ottan vita nincs, amit kiadok, azt el kell végezni. De több esetben van, mikor nekem szükségem van a szaktársakra, és akkor megkérem. Hát értem ez alatt, hogy üzemi rend, tisztaság, ugye a brigádon belül, a brigádok is vállalták ezt, hogy mindenki a saját gépkörnyékét szépen rendben, tisztán tartja. De azért mégis rendetlenség mindig van, és ezt nekünk észre kell venni. És akkor én is szólok a brigád tagoknak, vagy a brigád vezetőnek, megkérem őket, hogy ne felejtsék el, hogy itten rendetlenség van, hogy legyenek szívesek, és vigyék ide, vigyék oda, szóval megadom, hogy mit, hova rakjanak el, és szó nélkül teljesítik.
2: Ami pedig a munkát illeti, téged nem nagyon lehet átverni.
13: Előfordult már, hogy átvertek, de azért meg kell nézni, hogy ki az. Egyszer-kétszer mióta itt vagyok, átvertek, de úgy különben nem tudnak átverni, mert értek a munka menetéhez, tudom a fogásokat, tudom a technológiát, ha kell, meg tudom mutatni, hogy hogyan csinálja. Ha nem jól fogja a kezébe az anyagot, el tudom magyarázni, hisz sokáig átképzős oktató voltam, és azt lehet mondani, hogy a 60%-át, akik itt most az üzemben dolgoznak, én tanítottam dolgozni.
2: Vannak-e most fiatalok?
13: Vannak fiatalok. Általában mindig a vérkeringés az üzembe is úgy folyik, hogy hát ugye mennek el emberek, jönnek emberek, és még a körülbelül ezelőtt 15 évvel főleg nagyon nagy szakmunkás hiány volt fémcsiszolóban. És akkor indították be ezt a fémcsiszoló átképzés tanfolyamot, És lehet azt mondani, hogy innét a Csepel művekből nagyon sok fémcsiszoló szakmunkás kapta meg a bizonyítványt, és akik most az ország minden területén működnek, mint fémcsiszolók.
11: Persze az üzemnek elsősorban az az érdek, hogy ne menjenek máshová el az emberek, inkább ide jöjjenek. Így került ide Dano Ferenc, Horváth Lajos és Puskás László is, meglehetősen kanyargós úton, hiszen mi is volt az eredeti szakmája?
14: Hát az eredeti szakmám a szobafestő mázoló volt. 63-ba kerültem ide a műhelybe. Hát aránylag meg vagyok elégedve, 2006 körül keresek. Mindig kell valami, fiatalok vagyunk. Gyarapodni szeretnék, építeni, családot alapítani. Feleségem van, az is itt dolgozik a kerékpárba, a asztalos üzembe. Én agitáltam be, idézőjelbe mondva, én hoztam be a gyárba dolgozni, a ő szakmája szövőnő. Nem bírta nehéz testi munkát, mert az az elég kényelmetlen kis fizikumú feleségem van, 60 kilós lesz majd, hogyha meghízik egy kicsit csak. Úgyhogy hogy neki is aránylag jó helye van, kis fúrógépen van. Nem keres sokat, de kényelmes, könnyű, 1400-1500 keres.
11: Maga viszont a kényelmes munkát cserélte fel nehézzel, hiszen mégis címtáblát festeni talán könnyebb lett volna.
14: Na igen, éppen azért is váltottam fel ebben, mert ez ugyan fizikailag nehezebb, de a számításomat sokkal jobban megtalálom, mint a szakmában, ahol 850-es órabérem volt, itt pedig 13 körül, 13, 16, 13, 20. Tehát itt lényegében sokkal, sokkal több az a pénz, mint amit a szakmámban, eredeti szakmában megkereshettem volna. Azért kell harcolni az embernek, hogy legyen, hogy még több legyen, hogy még jobb legyen, hogy még kényelmesebben érezze saját maga és a családja az életet, meg az egész életviszonya olyan legyen, hogy mindig több kell. Ugye most kell egy ház, utána kell egy vikend ház, utána kell egy kocsi, utána kell mindig kell valami, amiért kell harcolni, dolgozni, küzdeni, ugye, ahogy mondták.
11: Most persze még ennek az elején állnak.
14: Még nagyon az elején, még se ház, se kocsi, se vikendház, csak egy aranyos kislányom van, az viszont van is, nagyon szeretem.
11: Az üzemben hogyan fogadták magukat? Most már van tapasztalatuk, maga jó néhány éve itt dolgozik, maga viszont néhány hete csak.
15: Öltöző volt, mindjárt van hely, szóval minden az égvilágon, mondjuk a vállalat munkásszállást is felajánlt, azonban nem kellett, mert
11: van hol lakni.
15: Van hol lakni.
11: És a régebbi, aki már jó néhány éve itt van.
16: Nagyon szívesen fogadtak, mindjárt igaz, igyekeztem is, hogy hát a hozzám fűzött reményeket, hogy beváltsam, és úgy dolgoztam, hogy meg is voltak velem elégedve.
11: Mondják is az idősebbek, bezzeg a mi időnkben nem foglalkoztak velünk így, most mintha simogatnák az
14: hát valóban úgy van, olyan kegybe vannak tartva a újonnan jött fiatal szakmunkások, mint mink is. Mindenünk megvan, tényleg amit akarunk. Szociális juttatások vannak, üdülünk van, és nem is csúnya szakma, valóban nem csúnya szakma, mert egy csúnya, rossz, piszkos, rozsdás vasból gyönyörű, szép, nikkeles, szép, csillogó dolgot csinál az ember. Szép szakma. Igazán szép szakma.

0: természetesen sokan nem maradtak meg az üzemben, hanem a gyár különböző osztályaira kerültek. Janusek Józsefné is így került a munkaerő gazdálkodásra. Most aztán nagyon sok emberrel kell találkozni a nap mint nap. Jönnek is, meg mennek is. Alapvető változás talán mégis az, hogy akkor jöttek volna, de nem vették fel az embereket, most meg felvennék, de nem jönnek?
1: Hát jönnek is, de nagyon sokan mennek is. Úgyhogy nagyon nagy a munkaerő vándorlás, hogy így mondjam. Akik stabil emberek, azokat meg is becsüli a vállalat is, és nem is engedjük, és van bizony nagyon sokszor, hogy le tudjuk őket beszélni, ha a felmondásukat be is adták. És több esetben sikerül is.
0: Amikor egy-egy munkakönyvet megnéz, amelyikben már 15-20 bejegyzés szerepel,
1: jaj, az nem bizalomgerjesztő, ott az ember jól meggondolja. Hiába is van munkaerő hiányunk, ilyeneket nem szívesen veszünk fel. És ha egy mód van rá, azokat nem is vesszük fel.
0: Minden esetre most sokkal többet kell törődni az emberekkel, mint annak idején.
1: Nagyon sokat. Úgy mondjam, az emberek nagyon idegesek, nyugtalanok és vándorolnak. Vagy a pénzvágy fűti őket ennyire, de ez is biztosan a legnagyobb százalékban hozzásegít őket.
0: A régi üzemébe gyakran eljár?
1: Úgy a szívemhez nőtt, és azért jobban patronálom azért a háromat is. Na, ha oda fel kell venni, hát akkor rábeszélem őt, úgyhogy sőt, meg is mondom, hogy 25 éven keresztül ott dolgoztam a háromba, és minden mozzanatát ismerem, és nagyon is szerettem azt az üzemet, úgyhogy fájó szívvel jöttem el, de hát azért eljöttem, mert azért pénzem azért itt több nekem, és úgyhogy megint csak a pénzkérdés mondom.
2: Ilyen vidám fiatal lány volt annak idején Jerzsabek Ferencné is. Mostanában azonban gyakran szomorú. Nem elsősorban anyagi gondjai miatt, hiszen a gyerekek már felnőttek, lakást is kaptak, de mire egyenesbe jöttek, elváltak. Férjével az üzemben ismerkedtek meg.
3: 46-ban ismertük meg egymást, és 47-ben esküdtünk meg.
0: És azóta eltelt szintén 20 esztendő.
3: Igen.
0: Jóban, rosszban?
3: Hát először nagyon szépen éltünk, de most 1967 júliusában férjem édesanyámat szociális otthonba akarta tenni. Nem tudom, hogy mi történt vele, hiszen idáig velünk volt, és ő nevelte a két gyereket, mosott vasalt rájuk. Nem tudom, hogy mivel érdemelte meg ezt, hogy öregségére a szociális otthonba akarta tenni.
0: Maga természetesen nem engedte.
3: Nem engedte, megkizárt a lakásból. A pártjára álltam, akkor engemet is kizárt, és megvert. 3 éve húzódik ez köztünk, hát most már törvényesen el vagyunk válva, de mivel, hogy a lakásban együtt lakunk egy fedél alatt, és el kell adni a házat, bírósági javaslat volt ez, hogy mondjuk ez lenne valóban a legcélszerűbb, és akkor fele-fele pénz és mindenki azt csinál a pénzzel, amit hát akar is, hát ahogy meg tudja oldani.
0: Nem olyan sok, amit majd kapnak érte, és külön-külön mind a hármójuknak már abból nem telik egy lakás.
3: Hát nem, mert eléggé nehéz a lakáshelyzet, és a nagyobbik fiam, nősfiam is ott lakik, azoknak is lakásra volna szükségük, azoknak is kell gondoskodni, igen, mert egy 3x4-es nyári konyhába laknak már 2 éve nős, hát gyerekről ott se lehet szó, egyelőre még abba a betonos nyári konyhába laknak, nem tudom majd, hogy lesz megoldva. De esetre jó volna már megoldást találni, mert gázt, a vizet, fürdőszobát teljesen elzárta előlünk, amivel a tanácshoz fordultunk a birtokháborítási osztályra. Hát ott utasították, hogy ki kell neki nyitni.
0: Az lenne a legjobb, hogyha tényleg külön tudnának menni, hiszen azt hiszem, már úgyse állhat helyre a régi szerelem és a régi jó viszony.
3: Hát ez már nem, mert azóta már nálam is, és ő nála is már másképpen fordult a helyzet. És ezt a sok egyetlen dolgokat nem lehet elfelejteni és megbocsátani, amiket csinált.
0: És a szép dolgokat?
3: Hát azt se lehet elfelejteni, nem felejtem már is a jó oldalát, én azt is méltányoltam mindig, de nem lehet vele beszélni. Kecsem már a nagybontó pernél kibékültünk, és az első nap már durva koromba szavakkal illetett. Kénytelen voltam a vállást aztán én újra továbbítani. És most már úgy gondolom, hogy nem lehet újra kezdeni, mert ő nem tud megváltozni.
0: Az a baj, hogy közben az évek elmentek.
3: Hát igen, nem vagyunk már fiatalok. Nem mindegy. Hát édesanyámmal vagyok. Külön vagyunk a kis alkofrészbe, amelyeken 2 méteres, 4 méteres, alig férünk el. Mert emiatt is sokszor ideges vagyok, mert egy lépést nem tudunk, ha ketten vagyunk otthon. Ő meg aztán az egész lakást uralkodja.
0: Ilyen körülmények között dolgozni nehezebb is időben.
3: Hát nehezebb, mert ideges az ember. Nincs meg az otthoni békesség, a nyugalom, akkor nem lehet nyugodtan dolgozni.

0: Pellei László fémcsiszoló lakásán már órák óta beszélgetünk, és nem tudunk betelni az emlékekkel az elmúlt 25 esztendővel.
1: Egy jó pár év elszaladt mögöttünk, voltak bajok is, voltak jók is, de inkább a jókat emlegessük, ugye?
0: Emlegessük.
2: Megszülettek a gyerekek, felneveltem őket, iskoláztattam őket, és hát egy nőnek az életében az a legszebb, azt hiszem. A kislányom a tervezőintézetben dolgozik, mint műszaki rajzoló. Én a vendéglátóiparban dolgozom, mint büféüzletvezető a Csepeli Műszaki Klubban.
0: A fiú pedig?
2: A Csepelbe sportol.
0: Mellékese, mert a főfoglalkozásom a még gimnáziumi tanuló. Igen. Nagyon szép berendezett a lakásuk.
2: Sikerült összehozni egy kis rendesebb fészket.
0: Itt a Csepel csillagtelepen az egyik modern kétszoba összkomfort?
2: Ebédlőfülke.
0: Most már lassan kicsi is lesz.
2: Hát, nem hiszem. Ha a gyerekek kirepülnek, akkor nekünk ez bőven elég lesz.
0: Ha kirepülnek, és hogyha ők akarják idehozni a férjet vagy a feleséget?
2: Hát akkor nagyon szívesen látom őket. Elférünk bőven. Van hely.
0: Közben előkerülnek itt az albumok is, a képek, igen, és nézegetjük sorba kiskoruktól kezdve a gyerekeket.
2: Nem tudom, hogy magának melyik tetszik, nekem mindegyik.
0: Egy édesanyja számára azt hiszem mindegyik kedves.
2: Mindegyik szép emlék, mindig állandóan, és gyönyörködöm bennük, hogy milyen szépek, egészségesek, erősek, és hát nagyon örülök, hogy itt sikerült őket felnevelni. Volt betegség, és persze az kisebb korukban. Mióta kivették a manduláját a fiamnak, azóta nagyon is egészséges. 1,86 m, a Csepelbe, mint röplabdás. Azt hiszem, hogy megállja a helyét.
0: De látom, a lány is sportol, hiszen éppen itt bőrkabátba vagy zekébe van. Tulajdonképpen mi is ez?
2: Ez könnyű búvárruha, és hát a Csepel újság számára készült. Van itt még egy másik kép, ez meg a Csepel kerékpár és motorkerékpár gyárnak a terméke, egy ilyen fogyasztó kerékpár. A vásárba készítették ezt, és a Csepel újság számára, és benne is volt az újságban.
0: Ahogy elnézem a lányát, nem olyan kövér, hogy neki sokat kellene fogyasztani.
2: Hát, de azért van rajta egy pár kiló felesleges, úgyhogy neki se árt egy kis biciklizés.
0: Vannak itt másfajta képek is, úgy látom. Párizsból és Rómából érkeztek. Mikor jártak ott?
2: Hát, tavaly nyáron voltunk, mind a két gyerekkel, és bejártuk Európát. Voltunk Párizsban, Marseille-ben, Monaco-ban, San Remo-ban, akkor Velencén és Jugoszlávián jöttünk haza.
0: Máshol nem voltak?
2: De voltunk. Romániában, Lengyelországba, Csehszlovákiába, és az idén nyáron a Balatonon szeretnénk nyaralni.
0: Tehát összecsavarogták fél Európát.
2: Igen, mondhatni.
0: Miből? Mert ez itt a kérdés.
2: Több évig spórol az ember, és hát házat nem építettem. Ezt én jobbnak találom, hogyha külföldre viszem a gyerekeket, és például Párizsba az Eiffel-tornyot meg tudtam nekik mutatni, nagyon boldog voltam, aztán a párizsi Notre-Dame-ot, és hát Velencét a tengerbe fürödhettek, és ez nekik nagy boldogság volt.
1: Van egy moszkvicsom, ami hűséges társam, 8 éves igaz, de még nem hagyott cserben, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mondják, hogy meg vagyok vele elégedve.
3: Kinek a sorsa jellemző általánosítható? Jerzsa Bekné-i, akinek olyan sok baj szakadt a nyakába, vagy Pellejéké, akiknek több jó jutott az átlagosnál? Az üzembeliek többsége szerényebb életet élt. Küszködött a mindennapi gondokkal.
0: Bebesi Gézáné akkor 25 esztendős volt, amikor ide bekerült az üzembe. Éppen 25 évvel ezelőtt. Hamar eltelt ez a 25 esztendő?
4: Volt benne jó, volt benne rossz. Részemről elég sok rossz. Gyűjtöttünk lakásra, közben kislányom iskolába jár, most végzi az utolsó évet.
0: Hát ez jó?
4: Hát ez jó, az, hogy én tudtam tanítatni. Remélem, hogy neki már jobb lesz.
0: Miért volt rossz a mamájának?
4: Nagyon sokat kellett dolgoznunk ahhoz, hogy szövetkezeti lakást tudjunk szerezni, és azt fizetni. Sajnos elég sokáig kell fizetni, akkor nyugdíjba is fogunk már régen lenni. De legalább a házigazdák szekatúrájától mentesek vagyunk, mert bizony olyan helyen laktunk, ahol nagyon sokat szenvedtünk. És ezért hozzákezdtünk spóroláshoz, és mindent megbontunk, hogy csak meglegyen a lakás.
0: A lakás most már megvan, és a berendezés?
4: Hát, be van rendezve. Remélem, hogy még azt, mielőtt elmegyünk nyugdíjba, át tudjuk rendezni, ha már a kislányom is répbe jut és keres, mert az is nehéz. Kétkezi dolgozónak a tanítatás.
0: Munkás szülőnek legnagyobb öröme, de minden szülőnek az, ha a gyereket többre viszi, mint amire a mamája vagy a papája vitte.
4: Ez mondjuk egy jó érzés, hogy ő többet tud majd az életben felmutatni, és talán többet tud boldogulni jobban, mint mi. És mondjuk más lesz neki az életkörülménye is, mert akkor, mikor mi kezdtük építgetni inkább a szocializmust, most már ő neki csak tovább folytatni kell.

0: Fehér Jánosné 25 esztendővel ezelőtt éppen 30 éves volt. Most pedig el kellett menni nyugdíjba. Éppen azért is jött be az irodába, ajándékért, búcsúért, meg néhány jó szóért.
1: Fájó szívvel távozom, mert 30 évet dolgoztam itt. Nagyon sokan cserélődtek azóta. Azért vannak még egy páran, akik itt vannak. Nagyon kevés, de még vannak.
0: Teri néni, mit fog csinálni, ha nyugdíjba megy?
1: Főzök, takarítok. Szeretek egy kicsit horgolni, az a hobbim, a horgolás. És nem fogok unatkozni.
0: Tudom, a gyár munkaerő gondokkal küzd. Nem hívják vissza?
1: Hát többi valószínű, hogy vissza fogok jönni, majd egy-egy kicsit dolgozni. Hogy hova, az mindegy, az nem is számít, csak egy kicsit visszajöhessek, mert hát nehéz lesz megszokni azt, hogy 30 évig együtt dolgoztam. És hát ennek az üzemnek minden oldalát, minden kis helyiségét ismerem, a munkát, és ugye nehéz ettől azért megszakadni, csak úgy egyszerre.
0: Látom, felvette az ünneplőruháját.
1: Igen, felvettem az ünneplőruhát, hát részemre ez egy nagy ünnep, azt hiszem, hogy talán így a kollégáknak is. Olyan izgalomban voltam bizony, hogy alig aludtam az éjjel, hogy hát hogy is lesz az, mert eddig még az volt a tudat, hogy majd még visszajövök, de most már az a tudat, hogy talán teljesen elszakadtam ettől az üzemtől és az emberektől. Általában elég jó viszonyban voltam a dolgozókkal, voltam szakszervezeti, gazdasági felelős, és hát elég jól kollektívám volt, úgyhogy más nincs.
0: Gyűrögeti, közben látom a zsebkendőjét.
1: Gyűrögetem, izgalomban, ideges vagyok, hát természetes. Soha én még nem beszéltem a mikrofonba, hát persze, hogy ideges vagyok.
0: Egymás között annál többet beszélgettünk.
1: Annál többet, nagyon sokat beszélgettünk. Szép is volt az az idő, szép még visszagondolni is rá. Nehéz volt, mert nagyon nehéz körülmények között voltunk. De fiatalok voltunk, és szép volt.
2: Fiatal lány volt Belovai Ica is, amikor felvételre jelentkezett. Olyan fiatal, hogy egy kicsit csalnia is kellett.
3: Elírtuk a munkakönyvet. Azt mondtuk, hogy 16 vagyok, és így sikerült bekerülnöm. Utána, 45-ben a háború után, mindjárt augusztusban a kerékpár 3-ba kezdtem a galvanizáló üzemben. Akkor még körülbelül voltunk egy olyan 80, 10. Aztán felfejlődött az üzem. Én bekerültem a segédmunkási, meg a gépmunkási munkakörből az irodába, utána kiemeltek, mint kádert a külügyminisztériumba, titkárnőképző tanfolyamra. Először nem akartam menni. Hát szégyen, de nem emlékszem, hogy is hívták, milyen Pista bácsi volt. Rettenetesen biztatott, hogy menjek, menjek, jó lesz az az iskola. És akkor én már jártam a gimnáziumba, és ez azt jelentett, hogy abba kellett volna hagynom akkor nekem a gimnáziumot, a titkárnőképző miatt. Aztán mégis meggyőztek, elmentem, elég nehéz időszak volt az, mert reggel 7-től tanultunk este 8-ig egy húzamba, és még akkor hátra volt a feladat, amit meg kellett csinálni. De nagyon megérte.
0: Nagyon sokan voltatok akkor ott.
3: Cseperről nagyon. Nagyon. Azt hiszem 24-en vagy 25-en voltunk az első tanfolyamban. Az volt az első, amit rendezett a külügy.
0: Csupa munkás lány.
3: Mind. De az, hogy külügyminisztérium vagy ilyesmi, ez egy olyan nagy fogalom volt tényleg. El sem tudtam képzelni, hogy egyáltalán hát mit is, jó, politikával foglalkoznak meg, de hogy ott mit kell csinálni, és mik a követelmények.
0: Amikor magad se foglalkoztál politikával?
3: Hát nem nagyon. Igaz, hogy akkor ifi vonalon dolgoztam, de úgy, hogy az egy valamilyen nagyon komoly, inkább a lelkes dolgok voltak azok.
0: Hát akkor nagyon sok lelkes dolog volt.
3: De még mennyi? Ajaj. Most valahogy nem olyan lelkes az egész. Nem tudom, én legalábbis úgy látom. De talán azért van, mert nincs is miért.
0: Mert most már talán megvan minden.
3: Nem is az, hogy minden. Hát szóval az egy egész más korszak volt. Akármi ezt fogtunk, mindent csináltunk, és minden. Az, hogy túlóra ez az nem is volt érdekes. Az, hogy tanulni is kell, meg ezt is kell csinálni, az sem volt olyan nagyon érdekes. No, hát persze azóta eltelt már sok minden, azóta sok minden másképp történt, meg hát az ember meg is öregedett, vagy illetve hát idősebb is lett, másképp lát sok mindent. De hát azon szép volt.
0: Ha most újra fiatalok lehetnénk, vajon másképp csinálnánk?
3: Nem, biztos, hogy nem.
2: Ezután a kitérő után lássuk, hogyan alakult a további sorsod.
3: Akkor a külügyben dolgoztam, onnan kerültem aztán ki Svájcba, a Magyar Követségre, ott dolgoztam körülbelül egy olyan 2-2.5 évig.
0: Szép volt?
3: Nagyon, nagyon. Elmennék, mint turista is. Onnan visszakerültem a külügyminisztériumba, és utána átmentem a személyzeti osztályra a csőgyárba, vissza Cseperre, mert akkor a külügyminisztériumnél voltak ilyen leépítések. Nagyon rövid ideig voltam, mert 56 jött az ellenforradalmi események, a személyzeti osztályt, munkaügyi osztályokat megszüntették. Utána akkor 57-ben bekerültem a Kénsavgyár pártbizottságára, ott dolgoztam, azután átkerültem a Magyar Likőripari Vállalat személyzeti osztályára, mint előadó.
0: Röviden így foglalhatnánk össze az elmúlt 25 esztendőt, hogyha kronológiai sorrendbe vennénk.
3: Így, közben.
0: És mi történt egyébként az életedben?
3: Hát közben férhez mentem, a férjem is ott dolgozott a Kerékpár 3-ban.
0: Jól ismerem Schulz Vandit.
3: És utána körülbelül 59-ben született egy kislányom, aztán semmi olyan különösebb. Érdegélünk. És nem is olyan rosszul.
2: Vele együtt akkor tájt nagyon sokan kerültek el az üzemből. Kiből gépállomási igazgató, kiből katonatiszt lett. Néhányan szakérettségi után az egyetemmel próbálkoztak. Többségüknek sikerült megállniuk az új helyen, voltak azonban olyanok is, akik visszakerültek. De őket is ugyanolyan szeretettel fogadták vissza, mint az új belépőket, hiszen olyan csupaszív asszonyok vannak ott ma is, mint Reisinger Jenőné, aki már 30 esztendeje dolgozik az üzemben.
4: Sose hittem volna, hogy ennyire elszalad az idő, és mégis elment. Most töltöttem én is az 50 évet januárban.
0: Az ember visszagondol, az elmúlt 25 esztendőre bizony elég nehéz volt. Valljuk be, minden szépség ellenére.
4: Hát, az ember mindig úgy van, hogy a rosszat lehetőleg már, amikor elmúlt, akkor kevésbé hiszi olyan rossznak, mint mikor tapos, amikor jelenleg benne van. Mindig marad valami kis emlék, ami mégis szép volt a fiatalság.
0: Mária néni, tud-e azokról, akik elkerültek ebből az üzemből?
4: Kevésbé, nem igen járunk úgy együtt. Úgy elszakad az ember valahogy, nem is hinné az ember. Amikor együtt vagyunk így a munkahelyeken, jól megértjük egymást, és utána minden csendbe elmegy. A gyártól hazáig ez a munkaköre az embernek. Ebbe telik az egész élete. Aztán már úgy, hogy egy összejövetel vagy valami, ami úgy annak idején, mikor még fiatalabb,

0: Innen került el tőlünk. Egész kislány volt, mikor ide került. Nagy szofos hajával, szerény kis mosolyával, minden. Nagyon szerette mindenki. Aztán egy szép nap elkerült tőlünk, de már nagyon régen. Úgyhogy én nem is tudom, hogy nem is emlékszek rá, mikor találkoztam vele. Voltak többen, Nagy Mária, Belova Ica, talán már 20 éve is elmentek tőlünk. Olyan más környezetbe kerülhettek valószínű, hogy az ember nem találkozik velem. Csak úgy hírből nagy ritkán esetleg, hogyha hall róluk az ember.
1: Schönléber Marika, pontosabban Dusek Lajosné, a 9. kerületi pártbizottság első titkára szívesen emlékszik vissza ugye a régi asszonyokra, a régi munkatársakra.
2: Nagyon szívesen emlékszem vissza, mert a közös emlékek nagyon összefűztek bennünket.
1: Marika, ha valaki 45-ben azt mondja magának, hogy egyszer ilyen magas posztra kerül, elhitte volna?
2: Nem. Amikor felszabadulás utáni első munkás akadémia hallgatója voltam, pontosan 1946. februárjában indult, úgy éreztem, hogy nagyon sokat kell behoznom. Én, aki nagyon szerettem volna tanulni, és a háború alatt, mint sok százezer munkáslánynak, az volt az osztályrészem, hogy dolgozzam, és a saját fenntartásomról gondoskodjam. Bármennyire is jó tanuló voltam, egyszerűen lehetetlenség volt. És akkor olyan lelkesedéssel, talán az első előadások biológiai jellegű előadások voltak, nem tudnám megmondani miért, de szomjú hoztam minden tudományt. Nem hittem volna. Valóban a kérdése is, Pista, azt hiszem egyikünk sem gondolta volna magával együtt, aki tudom, nagyon nehéz fizikai munkát végzett velünk együtt, és a galvanizáló műhely levegője, az akkori munkakörülmények is nagyon rosszak voltak, és mi mégis minden nehézség mellett nagy lelkesedéssel fogtunk a munkához, a tanuláshoz, és az emberi formálódáshoz. Én nagyon sokat köszönhetek azoknak, akik megtanítottak becsületes munkássá válni, akiknél én kommunistává váltam, akik az emberi jellemet nagyon magas szinten tanították, és mindig hálásan gondolok erre. És amikor elbúcsúztam nagyon kedves munkatársaimtól, örökké bennem van, hogy ne felejtsem el, honnan indultam, és gondoljak rájuk én is. Én azt hiszem, most, amikor magam jelenlegi munka területén nagyon sok felelősségteljes a munkásokat, leginkább foglalkoztató kérdésekben helyes választ kell adnom, mindig arra gondolok, hogy mit tennék én, ha ott lennék, és hogyan vélekedtem én akkor, amikor nehéz helyzetben voltam az 1945 utáni években.

múltat kerestem, és egy kicsit a történelmet találtam ebben az üzemben is, keresztmetszetét annak, ami az elmúlt 2,5 évtized alatt történt. A riporter pedig, ennek a gyárnak egykori dolgozója, ezt a műsort adja át tanúságtételül.

A felvétel 1970-ben készült, és legutóbb 1970. február 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több utasember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint 1/3-át állítja elő, körülbelül 120 megawatttal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát, június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 2 személyautó ütközött Tata közelében. A 70-es kilométernél a külső sávon halad a forgalom. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz áróba hajtott. A 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között. A 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos torlódásra kell számítani. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő. A legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó szintén 24, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kiemelések tőlem.

0: Mészöly Miklós tallózása régi új olvasmányaiból. Johannes Bobrovsky.
1: Vannak írók, akiknek a szordinója átható, mint a kor recsegése. Csenddel, halksággal beszélnek a zajról, a zajnál maradandóban. Johannes Bobrovsky emlékezetesen ilyen író volt. A mai posztmodern árubőség már-már ideológia verető mámorában alig esik szó róla. Át ajándékoztuk a holnapnak. Alkalmasint gondolok rá, hogy irodalmi lelkünk rajta. A háború utáni, a német szellemi megújulást jelentő Gruppe 47 köreiben úgy jelent meg, mint a vaskosság, a földközeli súlyosság megbízható rendhagyása. A szellem villamos vibrálásának más íróbajnokai, vagy csupán jelöltjei között. Csak mikor a nehézkesség megszólalt, derült ki, hogy Anteuszként mindig elemelkedik a földtől, zsákmányát ott ejti el. Tudja, hogy a föld nincs ég nélkül, és fordítva. Csak a divat vagy a manír hiszi azt, hogy ez tartósan másképp is lehet. Bobrovsky valóban úgy hiteles és őszinte, hogy a föld, s tudja filozófia és religió nélkül is, hogy milyen nyelven beszél a magyarázhatatlan. Bár eredendően inkább költő, prózájában sem érintetten semmilyen műfaj tévesztést. Különben is ki tudja a kettő között hol a határ? Nyilván ott, ahol egy szuverén alkotó meghúzza. Csak azután jöhet az elméletteremtés, amire egy reflektív irodalmi életnek szüksége van. Biztos vagyok benne, hogy mostani becsülő hallgatásunk nem érinti a rangját. A földön áll továbbra is, legfeljebb kicsit jobban fölötte, mint ahogy megszokta, amihez egy fátumos autóbaleset is hozzásegítette, hazárdul fiatalon. Így maradt el, hogy személyesen is találkozzunk, bár nagyon kívántam volna bármiről szót váltani vele, ami nem társalgás, és ez sok év múlva sem változott. Talán a háború miatt, nem tudom. Majdnem egyidősek voltunk, ő végigszolgálta, én szöktem. Én megúsztam a hadbíróságot, utána a kegyelmi büntető századot, ő a fátumos autót nem. Ugyanazokat a sebesüléseket vitte magával, melyektől én sem tudok szabadulni, és az idő múlásával még kevésbé. Váltik hiszem még mindig, hogy hasznosan tudtunk volna együtt hallgatni, és szót fűzni egy következő szóhoz. Hazája a majdnem Litvániával osztozó német határvidék, az egymás mellett élés iskolája, sokáig a békés természetességé, sőt költészeté, majd egyre inkább az elszabadult félelem, gyanakvás, bosszú és embertelenségé. A különböző gőgök és primátusságok ismerős apokalipszise. De Bobrovsky erről is halkan beszél, a tartózkodás elkötelezettje, vagyis a kevesek egyike, aki éreztetni tudja, hogy a mértéktelenség szimpadias satanizmusa mögött rejtettebben megváltatlan az ember.
2: Lippmann Leib. Lippmann asszony ajtót nyit, vagyis bedugja a négy élű kallantyút a csődarabba, amely kengyelen függ a horogban, húszszor megforgatja, mire a lakat kinyílik. Lippmann asszony leakasztja, aztán a vaspántra teszi a kezét, meghúzza, a kocsma ajtó enged és kitárul. A szalmából font tömítés nem a legépebb, de azért rendesen bent tartotta a házban a tegnapi levegőt. Most csak úgy áramlik kifelé a nyitott helyiségből, melegen és folytón, pálinkától, kovásztól, sósuborkalétől, tudom is én mitől szagosan. Róza Lipman fagygyúgyertyát kotor elő a kötényéből. Aztán anélkül, hogy megfordulna, bemegy a házba, az ajtó becsukódik. Most látni, hogy a középső deszkát meggyalulták, elég ügyetlenül. Világos folt van a szürke fán, körülbelül mellmagasságban. Ott bizony volt valami, egy üdvözlet, idegen jelek, kátrányfestékkel. Még lejjebb mázolta oda annak idején, amikor visszakeveredett a háborúból. És mindenki észrevette, hogy nincs ki a négy kereke. Amit csak talál, kavicsokat, madártollakat, üvegdarabkákat, bedobálja a folyóba, és örül. Valahányszor a tollak lassú pörgéssel elindulnak, aztán hirtelen nekierednek, valahányszor a kavicsok gyorsan alámerülnek a vízvilágos fenekére, és valahányszor feltündökölnek lentről az üvegdarabkák, még el nem lepi őket a hordalék homok. Ragyogó, kis üveg, vlász apó, lába egy, énekelgeti nekik. A tollakhoz meg így szól. Erítsd csak, neked is jobb lesz. Róza az ajtóhoz lép. A résen át végig pillant az úton. Lejb bizonyára meghúzódott valahol, valami pajtában, mindig talál magának helyet. Majd csak hazajön, gondolja Róza. Beteszi az ajtót, és azt mondja hangosan a szobának. Micsoda egy falu ez itt? Ő Vilna vidékéről származik, ahonnan a Lipmannok is, ez a híres família, a nagy kovnói Rebe is közülük való. Ott, Vilna környékén minden egészen más. Homok meg faházak ott is vannak persze, hanem a város azokkal a kapukkal, a pályaudvarral, meg a gyárakkal, meg a gumirádlis bérkocsikkal, és a családjának igazi étterme van ott. Csak Naum bácsinak, az előénekesnek nincs semmi. Hát, ez is valami. Ez a 7-8 tanya partfalon, ahonnan kilométerekre belátni a folyót egészen odáig, ahol az égbolt leér a síkságra. De visszafelé is lehet nézni az utat, amely az erdő felé vezet. Egy szóval, a falut. Na meg az embereket, akik az úton jönnek úgy déltájt, amikor a gőzös kiköt. Az embereket, vagyis Pocsuvejtet, meg a részeges pocskát, meg Milbrettet, meg Pappendikket. Na meg Szikorszkit, a kirchdorfi tanítót, az ordibálásával, örökös gajdolásával a német rajnáról. Aki természetben hajtja be, amit kelletlen növendékei a bölcsesség terén mulasztanak. Emberek. Tizet mutat az Inga úra Róza Lipman kocsmájában. Megjön az öreg vlász, a féllábú veterán, a kalmük. Letelepszik. Róza egy darab újságpapírt visz neki. Az apó letépi egy kis csücskét, zacskót csavarint, fekete dohányt morzsol bele. Később aztán kap egy pohárka pálinkát. Mindez egyetlen szó nélkül történik. Róza a poharakat mosogatja. Beszélni való lesz még elég később, amikor megjön Kőn, a marha kupec, aki, mint minden kedden, ma is a városba utazik gőzhajón. És Leib még mindig nem került elő. A kalmük sem látta. Utoljára tegnap este. Scsera, vecserom. Igen, a folyón ilyen az este. Mintha nem is volna a napnak más szaka. Az ember csak bandukol, és észre sem veszi, hogy már megállt. Érzi talpa alatt a laza homokot, és mégis, mintha kövön állna. Füléhez emeli kezét, és hallja, ami nincs. Így aztán leszáll az éjszaka, mire lejp, a falu szélére ér. Itt hallja meg a férfiak hangját, akik a lejtőn botorkálnak. Ez a Pocska, ez meg a Kőn úr, és a Tanító úr a szomszéd faluból, meg még hárman négyen. És Kőn úr hangosan szónokol, és Szikorszki ki akarja oktatni a szépséges német Rajnáról, vagy valami hasonlóról. De hát szabad kioktatni egy gazdag marha kereskedőt. Hatalmas bődülés hallatszik, közismert, s ami mesélni való akad, még kutyafuttában is elmondható. Itt az a hőbörödött zsidó, közli Pocska. Na nézze meg az ember, jegyzi meg Szikorszki. Gyere csak ide, mondja Kőn. A zsidók meglehetősen tiszta emberek, jelenti ki Szikorszki, és egy kicsit megtántorodik. Csak hogy ez itt mocskos, állítja Kőn. Csak azért is tiszták, csökönyösködik Szikorszki. Akár a kutya, amikor kimászik a sárból, mondja Kőn. Mert te még biztosan nem buktál le a fürdővízbe, te hétszer bölcs dög, bődül el Szikorszki, s ismét a marha kupechez fordul, hogy kioktassa. Mert náluk az a szokás. Gyere csak ide, mondja Kőn. Leráncigálják lejbet a kikötőhöz, fel a pallóra. Nem is védekezik, csak nevetgél. Aztán lebuktatják. Hatszor, hétszer. Mocskos zsidó, mondja Pocska. Kicsit hosszabban javasolja Kőn, a szutyok még karácsonyi. Szikorszki visszatámolyog a pallón a partra. A mi szakaszunkban volt egy icig, ordítja. Az pláne könyveket írt. Ugyan már, legyint Kőn, és utána megy. Papendik pedig a pallón áll, és nem tudja, hová lett a zsidó. Hát ez eltűnt, mondja, és nincs Pocskánál sem. Hát ez eltűnt, mondja Papendik kicsit hangosabban. Kőn visszafordul. Kicsoda? Veti hátra. Hát a Lipmanné ura, mondja Pocska. Na persze, te tökfej, mondja Kőn. Erigy, ugorj utána. A férfiak még mindig ott ácsorognak. Tűnjetek már el, mondja Kőn. Szikorszki felfelé rohan a parton. Megkerülöm a falut, gondolja. Egy órán belül otthon vagyok. Torkig van a szépséges Rajnával. Itt másmilyen a folyó. Egészen fehér. Az ember csak mendegél mellette, és észre sem veszi, hogy már megállt. Érzi talpa alatt a laza homokot, és mégis, mintha kövön állna. Füléhez emeli a kezét, és hallja, ami nincs. A rétekről felfelé kúszik a köd. Róza Lipman ivójában az inga óra lassan delet mutat. Vlász az asztalnál üldögél. A pálinkából kettő lett, egyet Róza adományozott. A kocsma üres. 3-4 ember a gőzösre várnak. Róza kinéz az ablakon. Kőn marha kereskedő len áll a kikötőnél. Na hát, ez besegyütt. Feltűnik a gőzhajó. Kőn kocsisa lead egy táskát a szekérről, elhelyezkedik a bakon, mehet haza. Ígyatok, gyerekek, fütyül a hajó, kiáltja Róza, és kinyitja az ajtót. Már csak Vlász van ott. Róza kin áll az úton, kötényébe törli a kezét. Dél van, jut eszébe, és Leib még mindig nem jött haza. Integet a gőzhajó felé, amelynek lapát kereke lassan forogni kezd, aztán bemegy a házba. Na, Vlász apu, még egy pohárkával?

0: Van egy írása, melyben személyes helyszínrajzot ad egy birtokról, egy házról, ahová nincs belépése a mindennapok apokalipszisének, a közelgő fasizmusnak és a jogfolytonos kommunista rémuralomnak.
1: Fingál hajlékában. A neve Fingál. Fingál úr. Híres ember. Nem sokára, azt hiszem már holnap, vagyis néhány óra múlva névnapja lesz. Egyik a sok közül. Ahány név, annyi névnap. Szám szerint 7. Épp erre jön, könnyű kalap a kezében, most kétszer megfordul, tovább megy, s így szól egy veréphez. Nagyságos asszony. Fingál hajléka kin áll a város szélén, ahol minden csupa-csupa zöld, egy zöld vasúti töltés mellett. Akkor érdemes Isten igazából itt lenni, mikor esik. És amikor ez a zöld olyan tömör, meg szilárd, meg súlyos, hogy akár mögéje léphet az ember, akkor érdemes csak Isten igazából felballagni a hegy derekáig, körülnézni, lepillantani. Olyankor aztán végképp felismerhetetlen minden, kivéve legfeljebb azt a házszörnyeteget odalenn, amelyről az eső lemosogatja a meszelést. A két kövér férfiú a homokos úton lépked, amely a városból nyílegyenest Fingál házához vezet. Egymás mellett bandukolnak, hol az egyik marad le egy kicsit, hol a másik. Beszélgetnek is amúgy kövérek módjára, ott a homok úton, éjnek évadján, fürdőruhákról, meg egy tisztességesen elrendezett kőrakáson álló vörös lámpáról, amelyet persze senkinek sem volna szabad elvinnie. Aztán egy bizonyos szerkesztőről, és általában a különféle kilátásokról a sport területén. Olykor-olykor kezet nyújtanak egymásnak az út fölött, és átveszik egymástól a flaskát. Most meg éppenséggel körözni kezd a flaska. Amott hátul áll Fingál háza. Fingálnak, ezt jobb most megmondani, tömérdek az ismerőse. Felkeresik, meglátogatják. A névnapokon is, Benedek napján, meg Vitus napján, meg Hilárius, Arno, Bruno, Bálint és Ciprián napján. Milyen szép is egy ház, így ének idején. Most pedig len, felébresztünk mindenkit. Kérem, csak lámpát ne gyújtsanak, szól a másik kövér. Fingál ágyáról fel kell valaki. A mosdó mögötti derék ajról egy másik valaki, a hálózsákból egy költőkec mereg elő, mögötte egy szakállas illető lép be az ajtón, a másikon, talán az utolsón pedig, egy lány hoz egy papírlapokkal megtömött mappát. Maga Fingál egy rakás forgácsról kászálódik fel, mire mindnyájan elképednek. Nincs csak, hisz itt van Fingál. Na hát, Fingál, hol voltál eddig? Elkéstem, mondja Fingál. Mi pedig len, Melbőség városából jöttünk, tudatja a két kövér. Üljetek le, szólal meg a lány, biztosan elfáradtatok. Megmutatom nektek a képeimet. Csak lámpát ne gyújtsatok, kéri a másik kövér. Milyen szíves örömes néz az ember képeket sötétben, világos képeket, sötét képeket, ahogy éppen jön. Ez itt például piros, jelenti ki a szakállas illető. Akkor gyújts lámpát, mondja Fingál. És lám, ott állnak heten a névnapi vendégek. Fingál, kívánunk neked minden jót, habfehér szárnyakat kapsz tőlünk ajándékba. Igazán nagyon köszönöm. Fingál meghajtja magát, és ezt mondja. Most pedig végig vezetlek titeket a házon. Hanem ekkor gyorsan felpattan az egyik kövér, és széttárt karral lecövekel az ajtó elé. Jó, végig megyünk a házon, jelenti ki, de közben itt maradunk a szobában. Te meg, Fingál, elmondasz nekünk egy verset. Fingál erre először zavarba jön, és a halántékához kapja a kezét. De aztán beszél, még csak nem is dadog. Denevér mögött fűhalom, széklábat rejteget alom. Ki tudja, kit visz és kie, ki jön és kihál majd vele. Ekkor megszólal a költő a hálózsákból. Ha te nem mondod, senki sem. És Fingál felel, és közben elfordul kicsit. Szájidő, szájjel könnyeden.

0: Mészáj Miklós műsora hangzott el. Johannes Bobrovszky novelláit Sárközi Elga fordításában Vallai Péter adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2021. július 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A sorozat következő részét holnap hallgathatják meg.

0: Örüljetek az Úrban mindenkor! A metodista egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztupkai Mihály.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Az augusztus 20-ai ünnep körében vagyunk. A magyarországi egyházunkban több évtizedes hagyomány, hogy ezt a kiemelkedően fontos napot lelki programokkal megünnepeljük. Ezen a napon az ország két egymástól távoli gyülekezetében, a Tolna megyei Döbrökközön és a Szabolcsi Nyíregyházán tartunk úgynevezett csendes napokat. Ez az ünnep egybeesik egyházunk országos lelki táborával, melynek a helyszínéül Vajta szolgál ezekben a napokban. Mai összeállításunkban erre az ünnepre gondolunk, valamint István királynak fiához, Imre herceghez intézett intelmeit idézzük fel. Idén 10 esztendeje, hogy elhunyt Franz Schäfer püspök, valamint Jávor Ferenc budapesti lelkész is. Rájuk emlékezünk az évforduló kapcsán. Fél óránk végén egy bizonyságtétellel zárjuk összeállításunkat.

0: Rövid történeti áttekintést adunk az ünnep tartalmának változásairól, az államalapító Szent Istvántól kezdődően az új kenyéren és az alkotmányon át, visszatérve aztán végül Szent Istvánhoz.
1: Az augusztus 20-ai ünnepkör, melyben az államalapító királyunkra való emlékezés, a magyar állam születése, politikai létünk és a keresztény világhoz való csatlakozásunk szorosan összetartozik, a középkor óta a legnagyobb ünnepeink közé számított Magyarországon. 1945 után azonban hasonlóan más ünnepekhez a diktatúra igyekezett minden nemzeti és szakrális tartalmat kiölni a megemlékezésből, jól lehet eltörölni nem merte. Először az új kenyér ünnepekén szerepelt, majd 1949-től az augusztus 20-án életbe lépett új szocialista alkotmány ünnepe lett belőle. A rendszerváltás óta augusztus 20 visszakapta a keresztény jellegét, újra Szent István királya megemlékezések központi alakja. Protestánsként talán nehéz csatlakoznunk a szenti avatás évfordulójához, az évszázadok óta megrendezett szent jobb körmenethez, de milyen kis az ünnep, amelyen a kereszténység közösségformáló, nemzet megtartó erejére gondolhatunk. S nem mehetünk el szó nélkül István királyunk emléke mellett sem, aki nem csak messzelátó, országáért felelős politikus volt, hanem élőhitű keresztény is, aki korát messze megelőzte az irgalmasság és szeretet gyakorlásában. Az ünnep így nem csak a katolikus egyházi, hanem minden magyar emberi, minden magyar keresztényi, mert mindannyiunk közös gyökereire tekinthetünk.

0: Szent István királyunknak a fiához intézett intelmei jól mutatják a királyunk gondolkodásának hitét, keresztény elkötelezettségét.
1: A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről. Szent István intelmei Imre herceghez. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura, a királyok királya, miként égi serege áll kereken 10 karból, úgy életed vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hátszerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva, ne csak atyafiasságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldihez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes, vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

0: Franz Schäfer püspök halálának 10. évfordulóján Schauermann Henrik emlékezik a metodista püspök életére és szolgálatára.
1: Az igazak emlékezete áldott. Ezzel a példabeszédekben található igével szeretnék megemlékezni Schäfer püspök halálának 10. évfordulójáról. A magyarországi metodista egyház 12 másik európai országgal együtt képezi azt a püspöki kerületet, a mi szóhasználatunkban centrálkonferenciát, amelynek 1966 és 1989 között Franz Schäfer püspök volt a vezetője. Szomorú, de hálás szívvel emlékezünk meg halálozik 10. évfordulójáról. Szomorúan, mert már nincs közöttünk, de hálás szívvel azért, hogy 23 éven át volt közösségünk vezetője, tanácsadója és szeretetteljes támogatója. Rá valóban illik az a megállapítás, hogy áldott életű volt. Talán leghitelesebben tanúsítja ezt a család akkori gyászjelentése. Egy hosszú, gazdag és kiteljesedett élet távozott az örökké valóságba. Nagy hálával megtapasztalt szeretetéért, találkozásokért veszünk búcsút apánktól, nagyapánktól, dédapánktól. Ezt a gyászjelentést 5 gyermeke, unokái és dédunokái tették közé. Ennél jobban nem fogalmazhatná meg a búcsú gondolatait a Magyarországi Metodista Egyház, és mindenki, köztük én sem, aki személyes kapcsolatban állhatott vele. Ha egyházunkban használatos lenne, rá nagyon illene a püspök atya kifejezés. Én magam is nagyon szerettem és tiszteltem. Ő biztatott arra, hogy vállaljak több szolgálatot egyházunkban. Így az évi konferenciákon és a centrál konferenciákon sokszor találkozhattam vele. Nagy élmény volt, amikor érte mehettem kocsimmal a repülőtérre. A városba vezető úton kizárólagosan élvezhettem társaságát. Mély benyomást tett rám mosolygós, megfontolt lénye, lényeglátó, odafigyelő, tanácsadó, vezetői stílusa. A 96 évig tartó élete áldott volt, de sokszor göröngyös utakon vezette őt az Úr. Magánéletében 2 szerető feleséget kellett eltemetnie. Életpályája sem volt szokványos íbű. Egy olyan svájci munkás családban született, amely nem volt vallásos, sőt, apai részről a vallással szemben határozott távolságtartás volt a jellemző. Gimnáziumba vágya ellenére nem tudott járni a család anyagi helyzete miatt. Így 14 évesen a szűcs szakmát kezdte el tanulni. A hitélettel 12 éves korában találkozott, amikor bátortalanul fogadta el egy metodista vasárnapi iskolába való meghívást. Tanuló évei alatt a metodista gyülekezetben többen is biztatták, hogy lépjen tanítói vagy igehirdetői pályára. Így egy gyülekezeti gyakorlati év után a bázeli missziós szemináriumán tanult 1940 és 1945 között. Gárdbert püspök szentelte fel 1947-ben diakonussá, majd 1949-ben lelkészé. 1966-ban Lozánban a váratlan elhújt szik püspök utódjaként ráesett a választás. Az ő szolgálati idején egyesült a metodista egyház és az evangéliumi közösség a mai Egyesült Metodista Egyházzá, melynek része a Magyarországi Metodista Egyház is. Több egyházközi ökumenikus munkacsoportnak volt aktív és elkötelezett tagja. Püspöki ténykedése a Magyar Metodista Egyház életében is fontos szerepet játszott. Püspöksége idején indult meg az úgynevezett szocialista országokban az a társadalmi erjedés, amely aztán a Szovjetunió széteséséhez és a rendszerváltozásokhoz vezetett. Ebben az időszakban változott meg az állam és az egyház viszonya is. Az egyházak nagyobb autonómiához és függetlenebb szolgálati lehetőségekhez jutottak. Ebben a folyamatban egyházunkban Schäfer püspöknek nagyon fontos hídépítő és újjászervező feladat jutott. Hűségesen munkálkodott egyházunk nemzetközi forrásokból származó támogatásán, így a Kisceli utcai új egyházközpont építése során is. A felmerülő nehézségek között az ő segítségére mindig számíthatott a magyar szuperintendens dr. Hecker Frigyes is, akit ő iktatott be szuperintendensi hivatalába. A pécsi-dasi körzet két ízben örülhetett látogatásának. Először akkor, amikor a Pécs Tompa Mihály utca 52 szám alatti imaházunkat 1973-ban felszentelte. Másodszor, amikor Hidason Hecker Ádám lelkészünket nyugdíjba vonulása alkalmával búcsúztatta, aki 1957 és 1974 között volt egyházunk szuperintendense, majd 1974 és 1975 között volt a pécsi-dasi körzet lelkésze. Azzal az igével szeretném zárni gondolataimat, amivel kezdtem is, hogy az igazak emléke áldott. Legyen áldott példa számunkra is, hűséges életútja és emléke.

0: A budapesti gyülekezetünk lelkipásztora volt Jávor Ferenc, aki ugyancsak 10 esztendővel ezelőtt távozott az élők sorából. Egy korábbi ige hirdetésének részletével emlékezünk rá.
1: Válság van, és ezzel az üzenettel mindannyian könnyen tudunk azonosulni. Mindenkinek vannak az elmúlt 1-2 évből olyan veszteségei, olyan nehézségei, amit a világméretű válságnak tudhatunk be. Ezek az idők kedveznek a válságmenedzsereknek, mindenkiben van egy várakozás, hogy jöjjön valaki okos, ügyes ember. Mondja meg, hogy mit tehetünk, hogy ha már nyerességet nem tudunk létrehozni, hogy tudjuk a veszteségeinket csökkenteni, vagy egy igazi messiás, aki helyreállítaná a világrendjét, és újra jó lenne minden, ami régen volt. Persze, ha jobban belegondolunk, 2-3 évvel ezelőtt, akkor is voltak elégedetlenségeink és nehézségeink. Forrásaink szűkösek, nincs mindenre, amire szeretnénk, nem tudjuk korábbi ígéreteinket, vállalásainkat teljesíteni. Körül kell néznünk, jobban meg kell gondolnunk, hogy mire költünk, mit mire fordítunk. A jelen helyzet nem teljesen váratlanul, mint egy sorscsapás ért minket, hanem azt látjuk, hogy a vetés és az aratás törvénye érvényesül, korábbi rossz gyakorlatunk következményei értek utol minket. A válságot kutatva sokan azt mondják, hogy a pénzügyi válság, amit mindenki közvetlenül érez, csak a jéghegy csúcsa. A problémák sokkal mélyebben húzódnak, és a társadalmat jobban áthatják. Az okok között olyanokat látunk, hogy túlköltekezést emlegetnek, vagy túlfogyasztást. Mindannyian megpróbálunk egy kicsit tovább nyújtózkodni, mint ahova a takarónk ér. És ezt a gyakorlatot nem lehet tovább folytatni. Vagy a természeti forrásokkal való pazarló életmódot is meg kell változtatnunk, mert a kényelmünk és a pillanatnyi önös érdekünk fontosabbá vált, mint a rendelkezésünkre álló javakkal való észszerű gazdálkodás. Az önzés kihat emberi kapcsolatainkra is. Nem tudunk megbízni egymásban, az adott szó már nem számít, pedig sokan mondják, hogy ilyenkor válságos időkben nagyon nagy szükség van az összefogásra, az együttműködésre. Ha jobban megnézzük, ez a válság nem csak az ember és az ember kapcsolatát érinti, hanem az ember és az Isten kapcsolata is nagy válságot él meg. A Biblia első lapjaitól azt látjuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor az ember eltér Isten útjáról, hátat fordít Istennek, akkor egy olyan lehetetlen helyzetbe sodorja magát, ahonnan már nem képes saját magától kijönni. Akkor segítséget kiált, és valami külső forrás kell, hogy megoldja helyzetét. Az ember most is egy ilyen helyzetben van, keresi a megoldást. Egy isteni kezdeményezés, ami azt mutatja, hogy Isten magára vállalta ennek a kapcsolatnak a helyreállítását. A válság önmagában nem kezelhető, olyan, mint a fájdalom az emberi szervezetben, csak egy jelzés. Nem a fájdalmat kell megoldani, hanem a kiváltó okokat. És ez az, amit Isten Krisztusban megtett értünk. Az embert érintő legnagyobb válság az, amikor az Istennel való kapcsolata megszűnik, vagy az Isten elérhetetlenné válik a számára. Olyasmi ez, mint ami a tanítványok életében lehetett a nagypéntek. Elkezdték követni a mestert, a tanítót, az Isten fiát, és habár ő figyelmeztette őket, nem vették komolyan azt az üzenetet, hogy igenis, ezt a mestert el lehet fogni, tárgyalásra lehet hurcolni, sőt, keresztre lehet feszíteni. Nagypénteken minden összedőlt. Egy hét múlva, amikor válságstábot tartottak a tanítványok, és megpróbálták a rendelkezésre álló forrásokat felmérni, és a további teendőket megvitatni, megjelent köztük a feltámadt Jézus. És innentől minden megváltozott. Ők a feltámadás tanúi, Isten üzenetének megállíthatatlan követői lettek. Ez a folyamat 2000 éve tart. Mi magunk is ennek vagyunk örökösei, utódai. Felmérve veszteségeinket, nehézségeinket, mindazt, ami minket ér, mivel Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, legyen a húsvét, a feltámadott Krisztussal való találkozásnak az alkalma mindannyiunk számára.

0: Isten gondviselő kegyelmének megtapasztalásáról tett bizonyságot Birtalan Piroska, a szekszárdi gyülekezetünk egyik tagja.
1: Mindeddig megsegített bennünket az Úr. 28 évvel ezelőtt, 1998-ban még távol éltem Istentől, aminek megvoltak a maga következményei. A Bibliát nem ismertem, Jézusra csupán történelmi alakként és erkölcsi tanítóként tekintettem. Istenről úgy gondoltam, létezik egy felsőbb irányító erő, de az nem foglalkozik az egyes emberekkel, velem sem. Szimpatikus volt a reinkarnáció gondolata is, hiszen a következő életben majd ki tudom javítani a hibáimat. Amikor az élet értelmét kerestem, arra jutottam, ha minden csak a születésről, munkáról és a halálról szól, akkor az egésznek nem sok értelme van. Változtatni szerettem volna, de saját erőből nem ment, sőt a helyzetem csak romlott. Sok próbálkozás után eljutottam egy gyülekezetbe. Amikor az ott lévők felállva imádkozni kezdtek, éreztem Isten jelenlétét. Bizonyságot kaptam arról, hogy ő személyesen figyel ránk és meghallgatja az imáinkat. Az Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled kezdetű ének alatt, mint a hályog esett volna le a szememről. Megértettem, hogy a korábbi kudarcaim mögött az Isten nélküli élet állt. Az Isten tisztelet végén egy testvérnővel imádkozva megvallottam a bűneimet, és behívtam Jézust az életembe. Bár még alig ismertem őt, biztosan tudtam, hogy rá van szükségem. Ettől kezdve minden megváltozott. Jézus Krisztus új életet adott, és tiszta lappal indulhattam. Elhagytam a korábbi bűneimet, amelyek addig fogva tartottak, a hívő testvérek közösségem pedig igazi otthonra lehetek a lapjaim. Megszületett bennem a vágy Isten megismerésére és szolgálatára. Az életem értelmévé az vált, hogy élő kapcsolatban legyek vele. Megértettem, hogy nem csak a földi élet létezik. A földi út végén örökké Istennel lehetek, ha hiszek Jézus Krisztusban. Ő lépésről lépésre vezetett és egyengette az utamat, azóta is napról napra tapasztalom a segítségét. 23 éve kaptam hívőtársat az Úrtól. Gyengeségeink ellenére elfogadjuk egymást, és Isten kegyelméből jóban rosszban kitartunk. 3 egészséges gyermekkel ajándékozott meg minket az Úr. A velük való élet sok örömet ad. Elképzelhetetlen lenne nélkülük a mindennapunk. Albérletből indulva, gyülekezeti gondnoki szolgálati lakáson át jutottunk el a saját házunkig. Isten mindig bőségesen gondoskodott rólunk. Volt fedél a fejünk felett, ételünk, ruhánk, és még adakozni is tudtunk. Bár 11 évig otthon voltam a gyerekekkel, sosem szenvedtünk hiányt semmiben. A gyülekezeti közösség és a vasárnapi alkalmak a mai napig az életünk szilárd alapjai. Természetesen akadtak nehéz időszakok. Lelki sivatagok, elégedetlenség, csüggedés és útkeresés, de az Úr mindezeken átsegített, megerősített, és nem engedte, hogy eltávolodjunk tőle. A már említett ének soraival zárom bizonságtételemet. Áldom nagy kegyelmet, téged ünnepellek, téged és senki mást, amíg csak élek.

Most elhangzott műsorunk újra meghallgatható a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Mai összeállításunkban segítségünkre volt Andrónyi Kolos főszerkesztő, Gémesi Erika gyártásvezető és Németh László hangmérnök, akik nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Stupkai Mihály. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.

0: Örüljetek az Úrban mindenkor. A metodista egyház fél óráját hallották hallgatóink.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. Több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 3 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint 1/3 állítja elő, körülbelül 120 megawatttal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Tűzütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben. 5 embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14 hagyták el, közülük 2 súlyosan, 2 közepesen, 4 könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tuzisban, Graubünden kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz. Feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 11 ember sérült meg, közülük 9-et kórházba szállítottak. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbálta a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Dunán. Ami az időjárást illeti, ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadási égeső, majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél több felé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
2: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
4: Menekülés a zöld határon. Bátori Gábor dokumentumműsora NDK-beli menekültekről.
5: 1989. szeptember elején késő éjjel igyekeztem hazafelé. Akkor már fél órája ömlött az eső a városra. A Petőfi híd budai oldalán, amíg arra vártam, hogy zöldre váltson a lámpa, három hátizsákos, nagyon elázott fiatalember, két fiú és egy lány lépett a kocsimhoz. Merre van a Stocek utcai kollégium? Kérdezték németül. Szálljatok be, elviszlek oda benneteket. Beszédbe elegyedtünk, és elmondták, hogy még otthon az NDK-ban tudták meg, persze nyugat-német tévéből, hogy most már a magyarok nem adják vissza őket. Hogy nagyon sok NDK-snak sikerült átjutnia a zöld határon Ausztriába. Hogy a katonák nem lőnek a határon. De ha lőnének, akkor sem mennének vissza. Barátságosak voltak, közlékenyek, elszántak. 20 évesek. Megkértem őket, hadd menjek velük. Hadd rögzítse a mikrofon életük döntő fordulatának óráit, perceit. Rövid gondolkodás után beleegyeztek. Másnap reggel kissé fagyosan fogadtak, de ezt a kialvatlanságnak és az előttük álló izgalmaknak tudtam be. Mi az, amit magaddal hoztál?
6: Csak a legszükségesebbeket. Alsó nem jut, nadrágot, farmer jacket.
5: Nem látok nálatok sátrat.
7: Hát az bonyolult lenne. Túl nagy meg minden.
5: Ez nem. És mi lesz, ha tartós marad a hideg? Tovább esik, és ma még nem juttok át.
6: Mi át fogunk jutni.
5: Ennyire biztos vagy benne?
6: Tök biztos. Semmi esetre sem maradunk itt. A cél adott. A szabadságba akarunk menni. És sikerülni is fog, nincs visszaút.
5: Nem terveztétek meg pontosan, hogyan csináljátok?
7: Az ilyesmit nem lehet megtervezni. Úgyis másképp alakul minden, mint ahogy azt az ember elképzeli. Annyi minden változhat menet közben. És annyi NDK-snak sikerült már átszöknie. Gyerekkel is. Nekünk is menni fog. Ha elkapnak, egy óra múlva újra megpróbáljuk. Addig nem nyugszunk, amíg nem leszünk oda. Ausztriában. Most megreggelizünk, kajálunk valamit, aztán kezdődik.
5: Elvittem őket a déli pályaudvarra. A vonat indulásig még volt egy óránk. Biztos te is hallottál már a menekült táborról. Ott enni, inni kap az ember, szálláshelyet adnak, meg egy kis zseppénzt, ahogy hallottam.
6: Igen, ott életben lehet maradni. De mit lehet ott egész nap csinálni? Várni. Ez kikészíti az embert. Aztán meg lehet, hogy addig lezárják a határt is, és akkor ott maradunk bezárva.
5: Most Győr felé igyekeztek. Mi lesz aztán?
6: Megpróbálunk egy osztrák autót vagy kamiont megállítani, és abban elbújva megpróbálunk átlógni.
5: Arra nem gondoltatok, hogy egy osztrák sofőr sem fogja ezt vállalni?
6: Vannak olyan osztrák sofőrök, akik szívesen segítenek a németeken. És sikerülni fog.
5: Tehát úgy képzeltétek, hogy nagyobb kenőpénzzel ez menni fog. Mennyi pénzetek van?
7: 60 nyugat német márka, meg forint is van, 5000, vagy mennyi.
5: És gondoljátok, hogy ez elég lesz?
7: Hát reméljük, igen.
5: Egy hatalmas lángos a reggelid. Ma még egyáltalán nem hallottam a hangod. Miért?
8: Bizalmatlan vagyok veled szemben.
5: Velem szemben? Miért?
8: Mert nem bízom meg benned. Nem tudok bízni benned. Nem ismerlek. Szeretném tudni, hogy ezt az egészet miért pont velünk csinálod. Hogy idehozol a pályaudvarra, megmondod, mikor megy a vonat, aztán velünk akarsz jönni. Én nem tudom elképzelni, hogy valahogy az egészet nem hiszem el.
5: Szóval nekem nem hiszel. Mit hiszel?
8: Hát, szóval, hogy ma este, vagy délután az egész kútba esik, félek. Megmondom őszintén. Sőt, nagyon félek.
5: Azt hiszem, Jens, te is így gondolod, igaz?
6: Hogy lehetséges, hogy áruhás NDK-s vagy, aki ráadásul az állambiztonság embere. Hogy csak ahhoz gyűjtesz anyagot, hogy majd elkapjanak? Hát igen. Itt senkiben sem lehet megbízni.
5: Miért pont én lennék spicli?
6: Mert mint egy pióca ránk tapadtál, és kezdesz az agyunkra menni. Egyébként mi szoknunk a magyarok agyára menni, amikor kérdezgetjük, hogy mi hol van. Te viszont ránk akaszkodtál. Mesélsz itt mindenfélét rádióról, meg dokumentumműsorról. Mi NDK-sok bármit képzelhetünk rólad.
5: Azért gondolkodtok így, mert az NDK-ban megszoktátok, hogy az újságírókban nem lehet bízni.
6: A mi újságjaink, szóval az egész olyan, mint egy mesekönyv.
5: Tehát az újságírók hazudnak.
6: A mi újságíróinkat, igen.
5: És ezért lehetséges, hogy én is hazudok, ugye?
6: Ha általánosságban nézzük, akkor igen, lehetséges.
8: Annyira bizalmatlan vagyok, mert... Tételezzük fel, hogy majd ott kiszállunk a vonatból, és ott majd vár valaki. Milyenekre gondolok? Vagy amikor tovább megyünk? Vagy mit tudom én? Kíváncsi vagyok.
5: A 2 órás vonatút kínos volt. Válaszolgattak, ha kérdeztem valamit, de a beszélgetésükbe nem vontak be.
6: Mit csinálsz? Te is leszállsz?
5: Igen, veletek megyek.
6: Eldobom magam, micsoda humor.
7: Van itt valami autópálya, vagy ilyesmi?
5: Igen, menjünk. És most hogy csináljátok? Ki fog integetni?
7: Nadim. Az a legjobb. Az én sármom.
5: Nektek állt meg ez az autó?
7: Igen.
5: Na lássuk.
7: Elvinnének bennünket?
6: Egy olasz forgatócsoport volt, akik NDK-sokat filmeznek a határ előtt. De egyelőre kilátástalanak tűnik, hogy valaki felvegyen. Szóval várunk tovább.
5: Akkor tovább kell stoppolnunk. Teltek az órák, több autó nem állt meg. Ez miattad van, mondták nekem, mert 4-en sokan vagyunk. Arrébb vonultam. Közben újabb és újabb NDK-sok jöttek, akik ugyancsak Ausztria felé igyekeztek. Utitársaim közül egy fiúval tárgyaltak hosszasan, majd fölcihelődtek. Mi újság?
7: Mi találtunk egy határátkelő helyet.
5: Igen?
7: Most volt itt egy fazon, egy Stuttgart és... Megmondta, hogy hol a legegyszerűbb, meg minden. Meg akarjuk próbálni. Ő el akar vinni bennünket a kocsijával, de azt mondta, hogy veled nem foglalkozik. Nem akar bosszúságot, érted? Ott arra van valami étterem, vagy mi is, egy kereszteződés is. Szóval ott van az autója is. Elvisz. De azt mondta, hogy te ne.
5: Jó, akkor én is beszélek vele.
8: Nem akarjuk.
5: Beszélni csak lehet vele, nem?
7: Legfeljebb utánunk lopakodhatsz. Feltűrés nélkül, egyedül kell csinálnod.
5: Na jó, ha azt mondja nekem, hogy nem mehetek veletek, akkor nem megyek.
7: De nem, sajnáljuk, de te ne.
5: Mi a probléma velem?
6: Takarodj innen. És meg eldöntöttük.
5: Hé,
6: tűnj el ezzel a szar mikrofonnal együtt, világos? Kopj le, mert fejbe vágnak, világos?
5: De mi a probléma?
6: Na húzzál már!
5: Miért kiabálsz?
6: Tűnés!
5: De miért?
6: Mert gennyes vagy. Mi erre, te meg arra. Oké? Ha sokat okoskodsz, betakarlak, érthető? Tudod, milyen a sváb pofon?
5: Meg akarsz verni?
6: Nem verlek meg, ne szarj be! Ha szépen eltakarodsz innen, akkor...
5: Jó. Elmegyek, oké.
6: Akkor menjél már.
5: Csak azt akarom megtudni, miért. Aztán megyek.
6: Túl sokat kérdezel.
5: Miért?
6: Mert csak. Nem fogok neked beszámolni. A tűnjel is kész.
9: Hát így történt, hogy... 1:30-tól 3:40-ig itt álltam az NSK-ba menekülni vágyókkal, és örülhetek, hogy nem vertek meg.
5: Az első vonattal visszautaztam Budapestre. Félnek, hát persze, hogy félnek. És a félelem erősebb, mint a bizalom, vagy az újságíró igazolvány ereje. De a félelmet is legyőzi az az erő, ami hazájuktól eltaszítja ezeket a többnyire még alig felnőtt embereket. Másnap autóba szálltam, és legelőször Moson-Magyaróvár határában fékeztem, ahol számtalan csomaggal egy fiú és egy lány integetett az út szélén.
10: Ide szeretnék menni, közel a határhoz.
5: Aha, át akartok menni?
10: Igen.
5: Na, szálljatok be. A zöld határon akartok átmenni? Hogyan képzeltétek?
10: Úgy akarjuk, hogy lesben állunk. Kivárjuk, amíg sötét lesz, és utána indulunk.
5: Korábban biztosan megterveztétek az egészet.
10: Nem, csak most nemrég tervezgettük. Már elég régóta megvolt a vízumunk. Ide akartunk jönni kicsit bevásárolni. Aztán az események segítettek. Arra gondoltunk, hogy most mi is leléphetünk.
5: Nagyon fiatalok vagytok.
10: Én 23 vagyok, a barátnőm 22. Szóval az események segítettek. Otthon a helyzet már annyira extrém. Már olyanokat lehetett hallani, hogy nem sokára egyáltalán nem lehet kijönni az NDK-ból. Azt mondtuk, itt van ez a lehetőség. Most talán leléphetünk. Már többször próbálkoztam azzal, hogy kiutazási engedélyt kérjek. A nagyszüleim az NSZK-ban élnek. A nagyapám most lett 80 éves. A nagyanyám 78. Egyszer sem engedtem. Tettek ki, mert még nem szolgáltam le a magamét. És a reformot, amit odaátról is támogattak volna, teljesen elutasították. És ez is jelzés arra, hogy semmi sem lesz jó. Csak rosszabb.
11: Nagyon nehéz volt ez a döntés nekem. Egyáltalán nem volt könnyű. Mindenki odaát van. A szüleim, a testvéreim. Szóval most már nekem odaát. Az NDK-ban.
5: A családdal, a szülőkkel megbeszélted?
11: Nem, ők nem tudják. Senki nem tudja.
5: Szóval úgy tudják, hogy a szabadságodat töltött Magyarországon.
11: Nem, ezt se tudja senki.
10: Nálunk senkiben sem bízhat az ember, senkiben. Még a szüleiben sem, még ha ez keményen hangzik is.
5: Hogy nem bízhatsz a saját szüleidben sem?
10: A szülők, szóval bizonyos értelemben gondolom, elég, ha a munkahelyükön elmesélik, hogy na, a gyerekek Magyarországra mennek. Mindenki tudja, hogy innen sokan nem mentek vissza. Aztán, szóval az ember már előre tudja, hogy arra megyek haza, hogy elveszik a kiutazási engedélyemet. És akkor nem utazhatok sehova. Pedig korábban hivatalosan már megkaptam. Ez bármikor előfordulhat.
11: Nemrég még egyszer meglátogattuk a szüleimet, de csak úgy, mint mindig, semmi búcsúzkodás. Még egyszer akartam őket látni. Aztán összepakoltuk a cuccainkat, összeraktuk a testvéreimnek, meg a szüleimnek.
10: Mindent kipakoltunk, az összes bútort. Senki ne tehesse rá a kezét.
5: Akkor valamennyire furdal a lelkiismeret.
11: Nagyon is furdal a lelkiismeret. Nem szabad rá gondolnom.
10: Nem szabad arra gondolni, hogy mit hagyunk magunk mögött. Ezt nem szabad. Ez csak visszarántja az embert. A gyámkodásnak vége. Ha az ember átmegy, akkor tudom, hogy szabad vagyok. Mindig attól kell tartani, hogy valaki esetleg irigy lesz ránk, és mond valamit rólunk az állambiztonsági szerveknek. Az volt a hobbim, hogy régi bútorokat gyűjtök. Ha valami szebbet vagy jobbat láttam, azt megvettem. De ahhoz, hogy erre pénzem legyen, valamit helyette el kellett adnom. Ha ez kiderült volna, seftelés miatt feljelenthettek volna. Ugyanis megjelent nálunk egy törvény, ami tiltja az ilyen magáneladásokat. Ezért hiába nincs szükségem valamire, nem adhatom el. Egyszerűen semmi haladás nincs. Semmi. Annyira begyepesedtek. Makacsul elutasítják azokat a reformokat, amiket Magyarország, Lengyelország meg a Szovjetunió megkezdett. Amit a sajtó, a napilapok közölnek, az első szótól az utolsóig hazugság. Semmi nem igaz. Mesélnek tervekről, meg haladásról, hogy mi hány százalék, és közben semmi nem igaz. Minden üzemvezető tudja, hogy a terveiket soha nem teljesítik. Soha.
5: Mi a foglalkozásotok?
11: Én eladó vagyok.
10: Én egy műhelyben dolgoztam, ahol régiségek voltak, és mindig az volt az álmom, hogy régi bútorokat rendbe hozzak. Szóval restauráljak. Így is mondják, aztán be kellett látnom, hogy én soha nem fogok beleférni a tervszerű elképzelésbe. Volt ott két ember, akik foglalkozhattak ezzel, többre nem volt szükség, és ezzel kész. Be van fejezve. Ezért te nyugodtan maradj meg sima asztalosnak, csinálgass az ablakkereteket, az ajtókat, meg egy-két bútort, és kész.
5: Ezek kiválasztott emberek?
10: Igen, pontosan, kiválasztott emberek.
5: Úgymond, elvtársak?
10: Igen, szó szerint, elvtársak.
5: Sokan erre azt mondják, ha ez az ár, akkor belépek a pártba.
10: Nem, soha nem tenném meg. Ez túl nagy ár. Soha nem tenném meg.
11: Ahhoz, hogy az ember párttag legyen, hinnie kell abban, hogy minden a legnagyobb rendben megy.
10: És mindenki, aki egy kicsit is érezte a bőrén ezt a rendszert, az tudja, hogy nem igaz, amit mesélnek. Minden hazugság.
5: Jó sok csomagotok van. Hogy akarjátok ezt átvinni?
10: Úgy gondoltuk, hogy ezt a három táskát visszük. A többit egyszerűen ott hagyjuk valahol. Mert csak ilyen végszükség esetére való dolgok vannak benne. Ha ott kell éjszakázni, vagy ilyesmi. Szóval ott hagyjuk.
5: Hallottatok arról, hogy valaki napokig, hetekig próbálkozik?
10: Hallottuk.
5: Számoltatok ezzel?
10: Igen. De semmiképpen nem megyünk vissza. Mindegy, meddig tart. Megegyeztünk abban, hogy ha most itt nem sikerül, akkor visszamegyünk Budapestre a lágerbe. Aztán ezen a héten vagy a jövő héten valami csak fog történni. A tábor már megtelt. Valamikor már ki kell engedni minket.
5: Sok sikert kívánok nektek.
10: Köszi.
5: Még láttam, ahogy a rengeteg táskával eltűnnek a bozótban, aztán Sopron felé vettem az irányt. Fertőújlag kiépítetlen kis falu. Határőrközség, közel a Fertőtóhoz. A kocsmától már 100 méterre sincs az osztrák határ.
12: Hogyan mondja meg magam? Jön, mondta. A nyugati határt hagyjak békén. Zandékos, meg mindenki.
13: Miért maguknak valami baja lett abból, hogy itt NDK-sok jönnek lenne?
12: Nekem nincs bajom. De van másnak baja, a magyar államnak.
13: És itt Fertőújlakon nem lövöldöznek a katonák?
12: Itt aztán, uram.
13: Egy lövésre dőren, sosem?
12: Nem. Aki a párcinak neki indul, az kösse föl a gazdája. Csak annyit mondom magának. Én minden egynek azt mondom, aki neki megy a nyílt víznek, én nem sajnálom. Én önkéntes határőr vagyok. De hát minek menjek ilyen szolgálatba, amikor az a fagyvares katona, az se használhat, se a fagyvarit, se kellene.
13: Hogyha magát megkeresték volna NDK-sok, akkor bement volna az őrsre jelenteni, vagy bevitte.
14: Mikor az ország nem lát ki az adósságból, fogadjuk a románokat, az NDK-sokat, táborokat nyitunk neki ilyek. Hát nézze, ez nem állapot. Nem állapot.
13: Ez nagyon indulatosan mondja. Miért?
14: Azért.
13: Miért ennyire dühös?
14: Azért. Mert nézze, az osztrákok már magyar menekülőtábort fölcsámulták. Magyarok kikölöttek mennyi az osztrákokból. Mi meg itt minden csőcselék népet etetünk meg, itadunk meg vét.
13: Ne haragudjon, ne menjen el egy pillanatra. Itt környéken ön találkozott NDK-sokkal?
14: Nézze, ha találkozok is elfordítom, fejemet engem nem érdekel.
15: Nem kevéssel. Nem kevés.
14: Hadd menjenek. Még az a vak hülye. Honeke rendszer lesz, el is mennek.
13: Nem lenne jobb, hogyha segítené neki?
14: Nem segítek, én nem vagyok izé. Jankó, nem ugrok fejjel a falnak.
13: Miért lenne akkor Jankó?
14: Nézd, engem nem etetnek meg. Nem maga se az NDK, se senki. Megfogják vagy valami, akkor engemet megúszkoljanak. Hát hülye vagyok én. Meg volt az a bikazár, amit fölszedtek. Addig az Isten faszas együtt ide van. Most megosztam mindenkit kóval.
13: Maguknak van ebből kellemetlenségük, hogy megindultak a menekültek erre felé?
16: Hát annyi, hogy egy ember nem nyugodt otthon, minden zárnyi köllé.
13: Előfordult már, hogy valakinél valami eltűnt, vagy betörtek?
16: Nem, úgy nem. Tessé vissza szédelőknek, itt az ember nem mit tudja, hogy így jár, ki jár. Ide mi hozzá, még cigal nem nyertett bámba ide. Mióta a vasfüggönt fő nem tették. Most meg a hétszáncsék 10-es évvel, meg 5-es évvel jönnek.
13: És az NDK-sokkal volt valami baj?
16: Voltak itt, főzőrgettek ma éjjel.
13: És mit akartak?
16: Hát, hogy már menjen el.
5: Fertőújlaktól nincs messze Balf. A rövid kis szakaszra ezúttal magyar utitársam akadt.
17: Azok a családok, akik abban az időben, amikor a falat felhúzták, akkor elszakadtak egymástól. Hát akkor végre hadd kerüljenek egyszer össze.
13: Ön tudja, hogy ezek az emberek miért menekülnek? Mi elől?
17: Nekem az a gyanúm, hogy egy jobb világot keresnek, azért menekülnek. Nem jött be ez a szocializmus valahol az NDK-ban sem.
5: A Balfi kemping vezetője készségesen fogadott. Vele is a szomszédos étterem pincéreivel amolyan asztaltársasággá alakultunk.
13: Eléggé néptelen ez a Balfi kemping.
18: Csak körülbelül egy hete van így. Előtte nagyon népes volt. Augusztus 1-ével szűnt meg a véleményben a határsáv. Határsáv azt jelentette, hogy kontroll volt a tulajdonképpeni államhatár előtt.
13: Itt a kemping ablakaim, nyugati újságok fénymásolatai láttam, amelyek arról számolnak be, hogy hogyan jutottak át sikeresen NDK-sok. Ez most vendégcsalogató, vagy vendégküldő?
18: Én szerintem jobban nyilvánosság, mert tudják az emberek legalább, hogy mire számíthatnak. Ezek a lapok, amik itt kint vannak, ezek konkrétan a piknikkel kapcsolatosak. Augusztus 19-én történt, végeleményben akkor volt a legnagyobb roham. Ez az MDF-nek egy, talán az éve egyik legjobb ötlete volt.
13: De gondolom az MDF legalábbis deklaráltan nem az NDK-sok számára szervezte.
18: Egyáltalán nem, de viszont ez lett a sikere.
13: Öntől, mint a Balfi kemping vezetőjétől kértek-e tanácsot?
18: Általában, amikor bejönnek a recepcióra, már van olyan rutinom, hogy felismerem, hogy melyik a keletnémet. Elég vékony pénzügyek ezek a vendégek, és hát árakat nézik, és mikor már látom, hogy a térképeket bújják és veszik, akkor tudom, hogy milyen céllal. Ilyen kérdéseket nem tesznek föl, mert elég nagy a bizalmatlanság a kérdésbe. Én különösebb nagy tanácsot a határa kapcsolatban nem is kívántam adni, mert először is nem ismerem, mert én nem idevalósi vagyok. Tehát én sokat segítettem nekik a kempingen belül. Volt, aki még kérte, hogy maradhasson, de azért feltettek többen olyan kérdés, hogy nem tudom esetleg összehozni olyan emberekkel, akik tudják. Én ilyeneket se ismerek. Van róla sejtelmem egyébként, hogy kialakult egy embercsempészet.
13: Ti tudtok ilyen emberekről? Biztos, hogy léteznek, mert épp ma benn voltunk itt a vendéglőben, a másikban. És tényleg Rákoson voltak, névnapot ünnepeltek, és ott mondták, hogy ott marra sok NDK-s volt a vendéglőben. És jöttek ezek az osztrákok, csinálják végül is ezt. Ők legalábbis úgy tudják, hogy osztrákok. És hogy a határól kell is vittek két osztrákot, akiről feltételezték ezeket a dolgokat.
19: Osztrákban nem félnek a határ közelébe, tudják, hogy különösebb bándódásuk nem lett. Nálunk a panoráma étteremben szinte mindennapos eset volt az elmúlt napokig, hogy egy-egy NDK-s autó megállt, mellett egy osztrák kocsi, följöttek, fogyasztottak, nyilván az osztrák fizetett, elmentek együtt. Hát gondolom az osztrákok, mivel nap mint nap itt van Magyarországon, ismerik a határt, elviszik a határig, megmutatják, pajtás arra kell menni. Körülbelül már nyilván pontosan ők se tudják, aztán szépen visszafordul. Többnyire gondom sikerül az NDK-soknak, az osztrák még büntetés nélkül hazamegy.
13: Úgy érzem, hogy a hangodban van némi felháborodás.
19: Hát azt hiszem, hogy jogos a felháborodás, mert az osztrákoknak, mint olyanok, nem hiszem, hogy különösen érdekében állna egy keletnémetet átszüktetni. Szóval az NDK-soknak nem Ausztria a végcéljük, hanem nyilván az NSZK. Most azt, hogy az osztrák segít, föltételezem, hogy nem önzetlenül, hanem van egy kis számítás ebben.
13: Azok az emberek, akik itt élnek ezen a környéken, segítenek-e?
19: Tudomásul veszik ezt az áradatot, nyilván nem örül neki senki, mert azért mindenkit bosszant, hogy az utcélen határőrökkel, munkásőrökkel, rendőrökkel találkozunk. Magyar kocsit nem állítják meg, de hát azért nem egy olyan érdekes dolog az, hogy a nyitottságról, meg a demokratizálásról beszélünk, aztán a rendőrt látunk az utcélen, meg határőrt. Valahogy nem egy jó pont ez szerintem. Mióta van az NDK-soknak a kivándorlása, fordítják vissza az NDK-s kocsikat. Hát ördög tudja, nekünk végül is se ideg, se meleg, de olyan kellemetlen érzés, hogy egy olyan embert, vagy olyan embereket, akik eljött Magyarországra hivatalosan, papírokkal, meg akarja nézni Sopron, elég híres város ahhoz, hogy érdekelje őket, Aztán tetszik, nem tetszik, visszafordítják.
13: Én megpróbáltam beszélni katonákkal, de mondták, hogy nem nyilatkozhatnak. Hogyan viselkednek a katonák?
18: Nehéz helyzetben vannak, ugyanis itt egy kétarcúságról van szó. A magyar népköztársaság kétarcúságáról. Egyszer eleget akarunk tenni a szocialista táboron belüli egyezményeknek, hogy mi végeredményben a szocialista országokból érkező turistákat nem engedjük tovább. De hát a vasfüggöny megszűnt. És nyilván a Németország fele is eleget akarunk tenni azoknak a nemzetközi egyezményeknek, amit nemrégében aláírtunk. Ami egyértelműen deklarálja azt, hogy az emberek eszmék és egyéb szabad áramlása. Tehát mind a két egyezmény között vagyunk, és ennek egy ütköző pontja a határőrség.
13: Ez hogy csapódik le az intézkedés során?
18: Igen, az intézkedések során talán nincsenek is egyértelmű parancsok ezzel kapcsolatosan. A piknik után csoportosan próbáltak átmenni. Ami sikeres is volt egyébként, mert hát egy nagyobb csoportokkal, 50-100 fős csoporta mit kezd a határőrség? Nem tud mit kezdeni, semmit. És valószínű kiadtak egy olyan parancsot, hogy előrébb kell húzódni a határtól, mert ott már nem védhető. Az történt, hogy a kemping előtt csoportosult egy 20-30 fő, vegyesen gyerekek, nők, külföldiek, más külföldiek is, és tanácskoztak. Ekkor érkezett egy rajgasz kocsi, amiből kiugrált 5 sorállami katona, meg egy tiszthelyettes. Csőre töltötték a fegyvert, kézben gumibot, és megpróbálták ezt a csoportot szétoszlatni. Lögdösödés volt, és ilyen hangok, hogy irány vissza Budapest, meg a DDR. Na most hát ez
13: magyarul persze?
18: Ez magyarul, nem németül. Mindenki eléggé megbotránkozott rajta, a kemping vendége is. Nagyon kényes volt a helyzet, mert itt riporterek voltak, fotóztak, videóztak. Az illető tiszthelyettes az meg még agilisabb, még erélyesebb volt, mikor látta, hogy nem megy a dolog. És a végén én mondtam, hogy szállnak be a kocsiba, nem volt egy helyes eljárás. Jó, ezt be is szüntették végeredményben. Annyi maradt, hogy a kontroll nagyon erős lett az utakon. Szóval én magam sem tartom ezt helyesnek. Szóval a zöld határ az nem az a határátkelő hely. De azt is el lehet mondani, nem a Balfi kemping előtt van a határ. Volt egy jópofa ember, egy magyar azt mondta, hogy nem a vasfüggöny állt vissza, hanem a húsfüggöny.
13: Most hány NDK-s vendége van?
18: Egy.
13: És gondolom, hogy jó szeme van, ő készül szökni?
18: Ezt mindig másnap derül ki, amikor üres a sátor, és üres az autó. Sőt, ennek vannak még ilyen extrém dolgok, hogy például a keletnémetek is egymást is fosztogatták. Tehát aki nem ment át, látta, hogy a másik elment, akkor reggelre bizony a sátrát, vagy a kocsiját megnézte. Elbontottunk 60-80 sátrat, a kemping területre elvittek talán 20 és 30 közötti gépjárművet, 5-6 lakókocsit.
13: És kifizetetlen számlák nem maradtak?
18: Maradtak kifizetetlen számlák is.
13: Számomra úgy tűnik a szavaiból, hogy a legkevésbé zavarja a kifizetetlen számlák sokasága.
18: Augusztus közepén nagyon mérges voltam egyik nap, mert hirtelen elment egy pár vendég, és nem fizetett meg minden. És azt mondtam, hogy másnap kiteszem a táblát, hogy keletnémeteket nem engedek be. Általában fiatalok mentek el. Fiatalok, értelmiségiek, egyetemisták, orvosok, mérnökök. Azt mondták, hogy ők csak bilincsbe mennek vissza. Akármi van, ki is dobhatom őket, de akkor eldöntöttem, hogy segítek. Végeredményben az, hogy nem fizettek, csomóan, hát nem fizettek. Ez nekem jövőre egy potenciális vendégeim lesznek. Számolni kell azzal, hogy itt nem csak keletnémetek fognak ezután megjelenni. Mint ahogy ebbe az egész menekült ügyben nem csak a keletnémetekről volt szó. Voltak itt csehszlovákok is. Kassai magyar házaspár. Magyarországon keresztül diszidáltak Amerikába. Ez teljesen megdöbbentő volt, és ez megint fölvet egy kérdést, hogy miért nem ide menekültek.
13: Mikor a Panoráma étterem kapujában NDK-sok után érdeklődtem, akkor azt kérdezted, hogy én is vadász vagyok-e, és ezt igencsak átvitt értelemben értetted.
19: Nem csak megdöbbentem azon, hogy NDK-sok után érdeklődnek, és dolgom odáig fajult, hogy már így keresik és figyelik őket éttermek előtt civil ruhába nyomozók.
18: Biztos vagyok bent, hogy volt ilyen. Főleg az NDK-ból. A fellépésük általában provokatív volt. Konkrétan rám kérdeztek, hogy én nem tudok nekik esetleg segíteni, vagy hol van olyan segítő, aki át tudná őt, vagy valakiket juttatni.
13: És miből gondolja, hogy ezek titkos rendőrök voltak?
18: Ez egy típus. Ezt jól megérzi az ember. Volt olyan, hogy keressem ki a vendégkönyvbe, itt van ez vagy ez, vagy mikor volt itt. Akkor megkérdeztem tőle, hogy rokonna vagy ismerőse.
13: Ezeknek a titkos rendőröknek ezekkel a kérdésekkel vajon mi lehetett a szándékuk? Most mi van akkor, hogyha meg tudja mondani, hogy a jóskapista az viszi át az embereket a határon? Mert hát gondolom nem intézkedhet, mint NDK-s titkos.
18: Nem intézkedhet, de az nyilvánvaló, és ez tudott dolog, ez nem titok, hogy ilyen nagy menekült áradattal mennek a titkos rendőrök is. Adatgyűjtés. Figyelése azoknak, akik átmennek, ugye? Figyelése azoknak esetleg, melyikor a létszáma mennek át, figyelése annak, hogy mit segítenek a magyarok, mit nem segítenek a magyarok, hogy áll hozzá a hivatalos Magyarország. Ez a szakma, ez dolgozik ilyenkor.
19: Rendben, megszűnt a műszaki zár, de azért magyar határ, azért csak államhatár és nem átjáróház. Ezért lenne sürgős valamilyen formában megoldani, hogy elhagyhassák az országot.
20: Tanulja voltam, hogy lépték át a határvonalat. Azt is láttam, hogy örültek-e, mikor a szántásba bandukoltak már osztrák földön. Azt is tudtam, hogy minden holmiuk itt maradt, a sátruk, a élelmiszerük, ruhájuk, a 4 éves kislányoknak a felszerelése, ruházata. A feleségemmel elhatároztuk, hogy utánnak visszük. Össze is döntöttük a sátrukat egy csomóba, bedobtuk a kocsinkba, és utána vittük Mörgésbe, onnan Eisenstadtba, és Trasszhirkenben kötöttünk ki. A mi kocsinkkal vittük őket tovább, mert a csendőrségnek már minden kocsija foglalt volt.
18: Az összes keletnémet a kézi táskájába megy át, mert nem tud mással átmenni. Tehát végig-végig elhagyja az autóját, a sátrát, a lakókocsiját, az összes személyes cuccait. Ezek az autókat szétszedik, ugye kisebb bandák alakultak már állítólag, de van egy másik probléma. A másik probléma az, hogy a vámőrség és a rendőrséggel karöltve ezeket az összes értékeket összeszedik, most átadták a keletnémeteknek. A keletnémet államnak vagy kinek, azon a címen, hogy ez a keletnémet államé. És ezeket a keletnémetek igen gyorsan lóhalálába szállítják át Pozsonyba vonatra rakják és viszik el. Vannak keletnémet törvények, amik úgy vonatkoznak rá, hogy ezeket elhagyják, ezt az állam elkopozza Keletnémetországba. De mi miért csináljuk ugyanezt itt? Nem hiszem, hogy van olyan jog Magyarországon, hogy egy zárt területről, egy jogi személyiségi társaság területéről a megkérdezésük nélkül elvigyenek különböző eszközöket.
13: Ezt értem, de mit kellett volna akkor csinálni ön szerint?
18: Először is, hogyha elvisznek valamit, akkor arról egy leltár és átviteli elismervény. Ugyanis volt olyan keletnémet már, aki visszajött a lágerből és kereste a lakókocsiját. És ki akarta fizetni tovább, hogy itt tárolja, mert nem tudja, hogy mi lesz vele. Egy hónap után itt volt egy újságíró ráadásul, és el akarta vinni. Nem tudtam neki odaadni, mert már elvitték a lakókocsiját.
13: És még bizonyítani se tudta, hogy nem maga vitte.
18: Tudtam, én elég szar helyzetben. Nekem egyébként elhitte, mert hit nekem, látszott rá, de hát nekem nagyon nehéz volt azért megmagyaráznom, hogy ez. Ő meg nagyon érti ezt a fajta dolgot, hiszen Kelet-Európába élt, hát azt mondta, hogy rendben van, de hát még sincs. Jogászunk szerint az lett volna itt a méltányos, hogyha egyes dolgokat itt lepecsétel a vámhivatal, mint vámárut, itt tartja a vámraktárba, ha 3 hónapig nem jelentkezik a tulajdonos, akkor a következő az eljárás. Rendeznek egy nyilvános árverést, eladják ezeket a dolgokat, a pénzt letétbe helyezik. Ha valakit ki kell elégíteni törvényes úton, akkor abból a pénzből kielégítenek. De ne érj csak félre azt, hogy én nem a menekült áradatból akarok egy most pillanatilag üzletet csinálni. Én csak azt nem akarom, hogy az a keletnémet állam most megint gazdagodjon, ugye? Aki nekem egyébként ez az áradat miatt kárt okozott. Ő okozott kárt, mert földön futóvá tette saját népét. Hogy itt a szocialista országokon belül ez a kérdés továbbra is napirenden lesz, az biztos. Itt rövidesen meg fognak jelenni nagyobb számban a csehszlovákok, még nagyobb számban a románok, a bulgárok, a grúzok, a lettek, a litvánok, az oroszok.
13: Akkor ez azt jelenti, hogy magának jövőre is deficitje lesz, nem?
18: Ja, jó kérdés. Egyébként azt mondtam a társamnak, egyikre beszélgettünk, a társammal, hogy ha nem megy a kemping, akkor csinálunk menekültábort.
5: Késő este léptem át a határt. Mörbisbe a Fertőtó partján fekvő kis üdülőfaluba mentem. Legelőször a zöld határt, a menekülők útját akartam megnézni.
13: A határsáv egy sorompó zárja el az utat, rajta két plakát, az egyik egy rendelkezés a helyi csendőrparancsnoktól, amely szerint ide tilos a belépés. Innen körülbelül 80-100 méterre van a tényleges határ. És van egy másik is, aminek a felirata így hangzik.
5: Kedves mörbisiek, kedves üdülő vendégek! Mi valamennyien szeretnénk az NDK-ból menekülőknek segíteni. Önök azzal segítenek a legtöbbet, ha a sorompó és a határvonal közötti zárt területre nem lépnek be. Ezzel csak elbizonytalanítanák az erdőben és a szőlőben rejtőzködő embereket, akik semmi más nem akarnak, csak Ausztriába jönnek. Ha mindenáron oktalanok akarnak maradni, legalább maradjanak a sötétben, a határon innen. Semmi esetre se vigyenek lámpát, és pláne kutyát magukkal. Ha menekülővel találkoznak, kísérjék a Vörös Kereszt táborába, a Benzelkellerhez. Ott megfelelő ellátást kapnak, és mielőbb nyugat-német követségre kerülnek Bécsbe. Számítunk a megértésére. Kérjük, maradjon távol a határtól. A sorompó mögött egy csendőrautó lapult a sötétben. A személyzet, akárcsak én, menekülőkre várt. Amikor észrevettek, nagyon udvariasan, de nagyon határozottan kitessékeltek az amúgy is zárt területről. Hajnalban aztán a tábornak kinevezett csarnok előtt egy középkorú férfi lépett hozzám.
0: A határ mellett Fertőrákoson egy étteremben vacsoráztunk. Volt ott két házas pár kisgyerekkel, és zárórakor spontánul jött, hogy megmutatjuk nekik a határhoz vezető utat. Mehettünk olyan 4-500 métert, amikor váratlanul katonák bukkantak fel előttünk. Ránk világítottak és őrizetbe vettek. Aztán bevittek egy laktanyába, ahol tolmács segítségével kihallgattak. A magyar katonák nagyon kedvesek voltak hozzánk. Megvendégeltek, a körülményekhez képest minden segítséget megadtak. Aztán átszállítottak Sopronba. Egy éjszakát töltöttünk ott egy cellában, de ott is rendesek voltak. Bármikor kijöhettünk dohányozni. Másnap reggelit kaptunk. Én szeretnék mindezért köszönetet mondani. Aztán elvittek a rendőrségre. Ami nekem személy szerint nagyon rosszul esett, az az, hogy én rajongok a magyarokért. De emiatt az eset miatt egy évig nem utazhatok Magyarországra. 1990. szeptember 1-én délután 2 után utazhatok megint Magyarországra.
5: Azt mondta, hogy a katonák kedvesek voltak. Na de ez mégsem kedves dolog, hogy emiatt most ön nem jöhet hozzánk egy évig.
0: Persze, hogy nem, de elnézést kértek tőlem, amikor elfogtak, és valahol érthető, hogy a magyar törvények értelmében arra a területre tilos belépni.
5: És mi történt az NDK családokkal?
0: Azt mondták nekik, én is ott voltam, hogy elviszik őket Budapest irányába egy vöröskeresztes táborba, vagy valami ilyen helyre.
5: Magyarországon hallottam, hogy nagyon sok osztrák segít, de nem egészen önzetlenül.
0: Igen, ez nagyon valószínű, de az teljesen biztos, hogy ezek nem Mörbisből valók. Volt itt egy salzburgi, aki feltehetően pénzt kért a segítségért. Nem tudom bizonyítani, csak hallottam, hogy ezt a férfit Magyarországon elfogták és kihallgatták.
5: Arról nem hallott véletlenül, mennyibe kerül egy szökés? Ezen a piacon?
0: Azt mondják, 1000 márkáig megy a tarifa.
5: Ön szerint most hol lehet a legkönnyebben átjutni?
0: Szerintem Deutschkreuznál és Középburgenlandnál. Ott könnyebb, mint itt Mörbisnél átjönni.
5: De hát nemrégiben ott történt az a baleset.
0: Igen, ott lelőttek egy NDK állampolgárt, de szerintem biztos, hogy baleset volt, és az is biztos, hogy a magyar katona nem bűnös. Mert az NDK-sok, amikor már azt hiszik, hogy szabadok, biztos, hogy nem éppen a legudvariasabbak a katonákkal. Ez az NDK-s is elveszíthette az önuralmát. Így történhetett a dolog.
5: Nyilvánvaló volt, hogy utam ezután csak is Deutschkreuzba vezethet. A menekült tábor agilis munkatársnője ezernyi trükkel igyekezett lebeszélni szándékomról, de aztán megengedte, hogy megkérdezem a már teljes biztonságban lévő embereket, akarnak-e nyilatkozni. Ön ennek a tábornak a vezetője?
1: Nem, tulajdonképpen nem a vezetője vagyok, csak munkatársa. Nagyon sok önkéntes munkatársunk van, és ez a tábor non-stop tele van. Ez már régebben történt. Volt egy pár, akiknek nagyon nehéz volt a menekülésük. Két nap és két éjjel voltak úton, étlen szomjon. Ők tényleg az erejük végén tartottak, amikor ideértek. Egy napot itt kellett tölteniük, hogy valamennyire ki tudják pihenni magukat. A férfi inni kapott a csendőrségen. Az egész üveget egyszerre kiitta, és persze azonnal minden visszajött. A teste egyszerre nem tudta feldolgozni, szóval ez nagyon szomorú volt. Mi mondjuk az embereknek, hogy most már nem kell félniük, most már nyugaton vannak, most már semmi nem történhet. Pedig az NDK-ban gyakran terjesztették azt, hogy Ausztria visszatoloncolja az NDK-sokat. Persze ebből semmi nem igaz. De ezzel a félelemmel érkeznek meg hozzánk a menekültek, és először a félelmet kell eloszlatnunk, és ez úgy van, ha elérik a határt, még mindig nem tudják, hogy még Magyarországon vannak-e, vagy már Ausztriában. Ezért már mindent megpróbáltunk, hogy jelezzük. Már Ausztriában vagytok, de akkora félelem van bennük, hogy sokszor előlünk is elbújnak a határ közelében, mert azt hiszik, hogy valami spion keresi őket. Naponta 10-kor indul egy buszunk Bécsbe.
5: Most 15 perc múlva.
1: Igen, éppen most. Ezért nincs olyan sok idejük arra, hogy kipihenjék magukat. De mindent magukkal vihetnek, amire szükségük van. Fehér neműket, ruhákat, mindenből van elég. Nagyon sok dolgot sikerült összegyűjteni. Hála és köszönet az osztrák és a burgenlandi népnek.
5: Mi a véleményük a magyar katonákról?
1: A véleményünket szinte naponta kell változtatnunk. A különböző történetekből tudjuk, hogy van köztük, aki nagyon humánus. Vagy úgy tesz, mintha nem látna semmit. Vagy segít. Vagy egyáltalán nem voltak jelen. De vannak mások, akik feltartóztatják az embereket. Az embernek segítenie kell rajtuk. Nem csukhatjuk be a szemünket. Aki egyszer idejött segíteni, nem tud elszabadulni innen. Ezek a menekültek annyira szegények, annyira igénylik a törődést, a gyámolítást. Az ember nem tud otthon maradni.
5: Köszönöm.
1: Oké, de akkor most mutass az újságíró igazolványát.
5: Igen. Önök egy család, két kisgyerekkel. Hogyan sikerült átszökni?
21: Barátok, osztrák barátok segítségével, akikkel a kempingben ismerkedtünk meg. Kérdeztük, meg tudják-e mutatni az utat? Mondták, hogy igen, hogy az út viszonylag biztonságos. Aztán megpróbáltuk, és szerencsésen megérkeztünk.
5: Ti együtt jöttetek, ugye?
22: Igen, 14 napja volt az esküvünk, és...
5: Ó, gratulálok.
22: Szóval ezen átszutunk, ahogy veszük. Mikor is jöttünk?
23: Augusztusban, 23-án repülővel.
22: Igen, és egy magyar barátunknál laktunk és vártunk. Néztük a tévét, és hogy milyen újabb információk vannak.
23: A barátom felajánlotta, hogy bármeddig nála maradhatunk. Így nem kellett táborba menni. Nagyon jó barátom. Na most neki volt egy osztrák barátja, aki rögtön mondta, hogy elvisz a határig. A mi kocsink nem volt itt, így elvitt bennünket.
5: Szóval amennyire lehetett, megközelítettétek a határt. Mi történt ezután?
23: Körülbelül 6 óra felé elbújtunk. Figyeltük a határt, és 8 körül, mikor sötét lett, elkezdtük.
5: Láttatok katonákat?
22: Hármat is kutyával.
23: Átjutni Ausztriába, csak ez volt a cél. Mással nem törődtünk. Amikor a kutyát megláttuk, akkor... Szóval féltünk.
22: Igen, féltünk.
23: De hogy a német mondja, pesgő vagy szóra, vagyis dupla vagy semmi. 8-kor nekivágtunk.
22: Nagyon nyugodtan. Inkább több kivárással.
23: Szóval legjobban előtte féltünk. Amikor már benne voltunk, a félelem elmúlt. Csak az lebegett előttünk, hogy át kell jutni. És már nem is féltünk.
2: Szóval 8-ig a sötétedésig vártatok. Mi történt ezután?
22: Az erdőben indultunk el, hosszában, mindig torony iránt. És olyan 8:30 körül keresztbe állt a szántóföldön.
23: Mentünk 10 métert. Lehasaltunk. Megint 10 métert.
22: Nagyon lassan.
2: Honnan lehet azt tudni, hogy ezt így kell csinálni?
23: Nem tudtuk. Nem tudtunk semmit. Csak azt tudtuk, hogy merre lehet a határ. Aztán gyerünk. Megpróbáltuk a legjobb helyet megtalálni. Ez volt az egyetlen lehetőség, keresztül a szántóföldön.
22: Közben minden lépésre zörgött a rebarbara, vagy a répa, vagy minek a levele. Ha valaki a közelben lett volna, meghallott volna bennünket.
23: De szerencsére senkivel sem találkoztunk.
22: Aztán át a sineken, és 3 szöges dróton át.
2: Ott volt még szöges drót?
23: Igen, 3 is.
2: És hogyan jutottatok át rajta?
22: Kesztyűben voltunk. Aztán a vasúti sínek mögött kivártunk úgy egy 1/2 órát. Egyikünk kicsit feljebb mászott a töltésen, aztán tovább mentünk át a szántóföldön, és akkor már az osztrák határra értünk. Ott is volt szöges drót, azon is átjutottunk.
23: Akkor még mindig féltünk egy kicsit. De láttuk a szőlőt, meg egy táblát. Valami biciklistáról szólt. Ez már nem magyar felirat volt. Innen tudtuk, hogy már Ausztriába kell, hogy legyünk. Hamarosan jött egy autó. Ez egy tábori autó volt, ami óránként körbejár és összeszedi a menekülőket.
22: Úgy 1/4 órát ballagtunk az aszfalton a szőlőben, amikor jött az autó.
23: Rögtön mondtam, várjunk egy kicsit. A félelem megint visszajött, de aztán felismertem, hogy ez egy nyugati kocsi, egy Opel, és akkor láttam, hogy a rendszáma fekete, és akkor már megnyugodtunk, hogy ez tényleg Ausztria.
2: És akkor megérkeztetek ide a táborba. Mikor?
23: 11:40, így valahogy.
2: Hogyan vártak? Fogadtak benneteket?
23: Csodálatos volt. Rögtön kaptunk kávét, cigarettát, ruhákat, elmehettünk zuhanyozni, kaptunk szállást, reggelit. Szóval csodálatos. Itt minden fantasztikusan meg van szervezve. És barátságosak. Minden barátságos. Annak ellenére, hogy mindenféle ember összejön, a vöröskeresztesek halálnyugisak. Ilyen nálunk elképzelhetetlen lenne. Szóval az NDK-ban.
2: Mikor döntöttétek el, hogy nem maradtok tovább az NDK-ban?
23: 1 éve eldöntöttük. Tulajdonképpen szerettünk volna kivándorlási engedélyt kérni.
2: És megpróbáltátok?
23: Nem, mert akkor nem kaptunk volna engedélyt a magyarországi utazáshoz. Ebben teljesen biztosak voltunk.
2: Úgy 20 és 25 év közöttieknek satszollak titeket. Hogy jut el az ember odáig, hogy úgy érzi, nem tud a hazájában tovább élni?
23: Az ember nem mondhatja el a véleményét az NDK-ban. Nem utazhatunk. Egy csomó dolgot nem lehet kapni. Zöldséget, gyümölcsöt, olyan dolgokat, amit az emberi szervezet megkíván. Aztán ott van az állambiztonsági szerv, a félelem. Ha az ember bárkivel beszél, 100-szor meg kell gondolnia, hogy mit mond. Szóval, hogy az utcán beszélgessünk például a gazdaságról, hogy ez van, ez nincs. Ez képtelenség.

0: tovább a régi síneken. Ezért sokan csalódottak, és azt mondják, minek csináljam én ezt az egészet, ha úgyse változik semmi. Sokan reménykednek a Szovjetunióban, Gorbacsovban, de nálunk semmi sem történik.
1: Ha elmondanánk az igazat, hogy ezen és ezen kell változtatni, akkor megértenék. Mindenki megértené és segítene. Ez természetes. De ez nem így van. Az újságban az áll, hogy mindenünk megvan, és közben mindenki tudja, hogy semmi sincs.
2: Itt a sarokban van egy telefon. Az előbb telefonáltál valakinek.
1: Igen, az osztrák barátomnak.
2: És mikor hívjátok fel a szüleiteket?
1: Nekünk nincs otthon telefonunk. Majd táviratozunk, hogy végre megtudják, nem megyünk vissza. Tudom, ez nagy megrázkodtatás lesz nekik. Semmiképp nem akartuk elmondani. Nem tudjuk, hogy reagáltak volna.
2: Mit gondolsz, mit szólnak a szüleid, ha majd megtudják?
0: Hát ez az. Egyetlen lányuk vagyok. Tudom, hogy nagyon szomorúak lesznek, de remélem, meg fognak érteni.
2: Úgy látom, ön egy kicsit szomorú.
3: Igen, egy kicsit szomorú vagyok, mert az ember ott hagyta az összes barátját, meg a hazáját. Talán idővel lehetséges lesz, hogy az ember hazalátogasson az NDK-ba. De lehet, hogy soha. Még nem tudjuk.
2: Akkor ez mégiscsak egy nehéz döntés volt.
3: Ez egy nagyon nehéz döntés volt.
2: Egy héttel később, 1989. szeptember 11-én Horn Gyula külügyminiszter ismertette a magyar kormány álláspontját.
4: Az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, mely befogadja őket. Ez ma épp életben. Ez egy ideiglenes döntés, tehát ideiglenesség azt jelenti, hogy ezzel felfüggesztettük az 1969-ben kötött magyar NDK utasforgalmi megállapodásnak bizonyos pontjait, amely eddig kötelezett bennünket arra, hogyha egy harmadik ország netán akceptálja az NDK úti okmányt és beutazó vízumot adnak ki, hogy akkor ezt ne vegyük figyelembe. Ezt függesztettük fel. Összesen az én információim szerint mintegy 60 ezeren tartózkodnak Magyarországon, újabbak és újabbak jönnek, és közöttük növekszik azoknak a száma, akik nem akarnak hazatérni, hanem elsősorban az NSZK-ba akarnak áttelepülni. Egy oldalú magyar lépés elsősorban a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel. Ez az ország nem vállalhatja azt, amit már többször is aláhúztunk, hogy menekültáborra változom. Nem vállalhatja sem gazdasági, sem egyéb szempontból. Azt is tisztáztuk a tárgyalások során, hogy vannak olyan megoldások, amelyek számunkra elfogadhatatlanok. Milyenekre gondolok, és milyenekre utaltunk mi a megbeszélések során. Például arra, hogy a hazatérni nem szándékozókat felszólítják ugyan a magyar hatóságok, hogy térjenek haza, de erőszakkal nem toloncolhatják ki. Ez ellentétes lenne nem csupán a magyar politika humánus jellegében, hanem nemzetközi elvárásokkal és kötelezettségekkel is. Továbbiakban nem minősíthetjük őket menekülteknek akaratuk ellenére, hiszen egyetlen NDK állampolgár sem kéri a magyar hatóságoktól a menekült státuszt, mert nekik a céljuk az, hogy az NSZK-ba települjenek át, és nem Magyarországon tartózkodjanak legalábbis hosszabb ideig. Amit én nagyon fontosnak tartok továbbá, hogy nem tarthatjuk végtelenségig fenn azokat az állapotokat, amelyek a magyar-osztrák határon, vagy a magyar-jugoszláv határon, de főképpen a magyar-osztrák határon kialakultak, hiszen ott most már gyakorlatilag egyes időszakokban felbomlott a rend, az már az állam biztonságát is veszélyezteti, és ez így, hogy erőszakos atrocitásokra, illegális átlépések tömegére kerüljön sor, ez az országnak súlyos károkat okoz.
5: Menekülés a zöld határon. Bátori Gábor dokumentum műsora hangzott el NDK-beli menekültekről. Közreműködött Balázsi Gyula, Csecsődi Mária, Götz Anna, Hegyi Barbara, Kaszás Attila, Kauczki Armand, Rátóti Zoltán, Sörös Sándor, Spilák Klára, Tóth Enikő, Versényi László. Munkatársak voltak Bolla Zsolt, Csillag Judit, Fehér Zoltán. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Vajda István.
6: A hangfelvételt 1989-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, október 18-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: műsorajánló. Hétről hétre különleges vendégek,
1: óriási csaták,
2: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
0: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
0: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: A pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyelelnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített föld alatti alagutat fedeznek fel Fehér-Oroszországban, a határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül két járatot is találtak a lett hatóságok, és hasonló esetek történtek Lengyelországban, valamint Litvániában is. Az uniós határügynökség a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Tűzütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásukat magában foglaló épületben. Öt embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14-en hagyták el. Közülük ketten súlyosan, ketten közepesen, négyen könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tuzisban, Graubünden tartományban és kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz. Feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 14 ember sérült meg, közülük 9-et kórházba kellett vinni. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csak nem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Interaktív háromnapos fesztivál kezdődött ma a szegedi Kövér Béla Bábszínház 80. születésnapja alkalmából. Az új szegedi Erzsébet ligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Bábszínház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érdeklődőknek. Holnap este pedig Halász Judit lép fel az új szegedi szabadtéri színpadon. Az 1946-ban a János Vitéz című bábdarabbal indult teátrum az ország legrégebbi bábszínháza. Ma tetőzik a hőség, a hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Ma egyébként még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar felhőszakadási égeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomon napos száraz időnk lesz. A szél több felé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hogyan kell detektív regényt írni? Stephen Lichak irodalmi karikatúráját Bodrogi Gyula, Horváth Gyula, Kéri Gyula, Őze Lajos és Verdes Tamás adja elő.
3: Idézet bármelyik detektív regényből. Kiáltott fel a nagy detektív, felpattanva a szinte ruganyos talajról, amelyen fél óra óta hasmánt feküdt. Hát ez itt micsoda! És a szavakkal magasra emelt egy fűszálat, amelyet a földből tépett ki. Én nem látok semmit, hebegte a bamba pacák. Ha ön nem lát semmit, azon nem csodálkozom, felelte a nagy detektív, és leült egy kőre. Kivette tokjából szaxofonját, és a következő fél órán keresztül meghalt számára a világ, annyira elmerült Beethoven 25-ös Nikotex szimfóniájának gyönyöreibe.
7: A kiadók azt mondják, hogy 1000 detektív regényt adnak el naponta, vagy talán óránként. Nem tudom, de nem is fontos. A lényeg az, hogy jó csomó detektív regény fogy el mindenkor és minden időben. Úgy látszik, az olvasóközönség szomjúsága rejtélyes bűnügyi történetek után kiapadhatatlan. Érdemes tehát detektív regényt írni. Nem annyira a bűn maga vonza az olvasót, mint inkább a bűneset felgöngyölítése, a rejtély megfejtése, a hallgatak és zseniális nagy detektív szuper agyvelejének csodálatos működése. A nagy detektív legfeljebb egyszer szólal meg hetenként. Ritkán eszik, nesztelenül mászkál, négy kézláb a fűben, és nyomokat keres. Este meg órák hosszat üldögél fejjel lefelé kényelmes karosszékében, és türelmesen kovácsolja kérlelhetetlen erejű vaslogikája eltéphetetlen láncát, és így tovább.
3: Tehát hogyan kell detektív regényt írni?
7: Egy detektív regényben a legcsábítóbb az író és az olvasó számára egyaránt, hogy olyan könnyű elkezdeni. Istenem, milyen szép ez! Nem kell hozzá semmi egyéb, csak egy gyilkosság a javából.
3: Mr. Martin Moneymaker csendesen üldögélt irodájában szombat délután. Egyedül volt ott, és ujjaival hasán malmozott. Hivatalnokai, alkalmazottai elvégezték munkájukat, és egytől egyik hazamentek. Rajta kívül egyetlen lélek sem volt az épületben, eltekintve a portástól, aki az alaksorban lakott. Amint ott ült és álmodozva merett az íróasztalon, előtte heverő iratokra, karját könyökére, fejét tenyerébe támasztva, ellenállhatatlan álmosság vett rajta erőt. Szeme lecsukódott, és elbóbiskolt.
7: Úgy-úgy, bóbiskoljon csak kedve szerint. Nem sejti, mi vár rá, de a tapasztalt olvasó már tudja, hogy ez az a pillanat, amikor a szunyókáló úriembernek nagyot ütnek a fejére. Én meg elárulom, hogy ez az álmos úriember ott a detektív regény első lapján valójában nem is tartozik a szereplők közé. Az ő bánatos feladata kimerül abban, hogy a regény egy fontos kelléke legyen. Ezt a kelléket úgy hívják a hulla. Vannak regényírók, akik nem sokat teketóriáznak, hanem mindjárt a hullával kezdik. Például így módon.
3: A hulla egy idősebb úriember volt, aki teljesen felöltözve ült a karosszékében, de a feje lelógott.
7: Ha az író fokozni akarja a borzalmat, akkor az idősebb úriembert egy elhagyott vidéki házba küldi, és ott vágja kupán késő éjjel, esetleg pontban éjfélkor. A legtöbb olvasó egyetért abban, hogy ez a legalkalmasabb hely és idő egy idősebb úriember kinyírására.
3: Sir Charles Althorp egyedül ült a kandalónál, az Althorp vadászlakúri szobájában. Késő este volt. A tűz már-már leégett a kandalóban. A sűrűn befüggönyözött ablakon át egyetlen hang sem hatolt be kívülről. Az évnek ebben a szakában a vadászlak teljesen lakatlan volt, eltekintve a szobalányoktól, akik a szélesen elterpeszkedő épület távoli szárnyában aludtak, és az inastól, akinek a szobája a lépcső alatt volt. Sir Charles álmodozva merett a kandalló pislogó parazsába. Amint ott ült karosszékében, ellenállhatatlan álmosság vett rajta erőt. Feje lekókadt, szeme lecsukódott, és elbóbiskolt.
7: Szerencsétlen ember, hogy lehet ilyen könnyelmű? Hát nem tudja, hogy elbóbiskolni egy magányos erdei lakban az őrültség, kész öngyilkosság? Pláne, ha a szobalány a távoli szárnyépületben lakik. De úgy látszik, Sir Charles ilyen dolgokban teljesen tájékozatlan, és ez lesz a végzete, amely az olvasó teljes megelégedésére hamarosan beteljesedik.
3: Ezek szerint egy detektívregény elindításánál és a hulla kiválasztásánál egy idősebb úriember többnyire előnyben részesül?
7: 10 eset közül 9-ben ő a hulla. Gyávaság volna egy asszonyt meggyilkolni, és még a legzordabb detektívregényíró is visszariad attól, hogy megöljön egy gyereket. De egy idősebb úriember az egészen más. Az ő kinyírása ellen már alig lehet szentimentális érveket felhozni, különösen, ha teljesen felöltözve történik vele ez a kellemetlenség, amelyet erősen enyhít az elbóbiskolás is. Különben is, miért nem vigyáz magára? Szinte csábítja a gyilkos, hogy kupán vágja. Egy ilyen kezdet után a történet már vidáman csörgedezik tovább. Mindenki tudja, minek kell következnie. Megtalálják a hullát. Jön a halott kém, letartóztatják a portást, vagy az inast, és így tovább. Amikor ehhez a mondathoz ér, eltekintve a portástól, aki az alaksorban lakott, vagy az inastól, kinek a szobája a lépcső alatt volt, minden gyakorlott olvasó tudja, hogy a portást és az inast tüstént le kell tartóztatni. Nem mintha ők követték volna a gyilkosságot, egy percig se hiszük komolyan, hogy ludasok. De hiába, mégiscsak gyanúsak. És egy jó író egy bűnügyi regény kezdetén úgy hinti el a gyanút, mint a sót vagy a borsot. De a portás vagy az inas nem az egyetlen, aki így jár. Minden detektív regényben van egy alhős vagy félhős. Nem lehet egész hős, mert akkor elhomályosítaná a nagy detektív dicsőségét. Ez az alhős szintén gyanúba keveredik, sőt, néha le is tartóztatják. Ilyen például az a fiatalember, aki az idősebb úriember kinyírása következtében nagy örökséghez jut. Vagy heves szóváltása volt a hullával, vagy pedig látták, hogy késő éjszaka lopva hagyta el a hullaházát, és nem hajlandó megmondani, mi dolga volt ott. Miután a hulla tökéletesen meghalt, miután Highvalley-ú, ezt Highvalley-ú rendőrfelügyelő megjelent a tett színhelyén, lefolytatta a nyomozást, kihallgatott mindenkit, és kijelentette, hogy egészen tanástalanul áll az esettel szemben, kész az előjáték, és a nagy detektív megjelenik a színtéren.
3: Itt aztán felmerül a probléma, hogyan mondja el az író a történetet. Adja-e a nagy detektív szájába?
7: Ez nem megy. Először is a nagy detektív szófukar és hallgatag. Méltóságán alul áll, hogy mesélgessen. De még ha neki durálná magát, szerénysége visszatartaná attól, hogy megmutassa, milyen rettentően okos és vaslogikája milyen csodálatos.
3: Hát akkor?
7: Az általánosan elfogadott módszer az, hogy a történetet egy jelentéktelen alak mondja el, aki a nagy detektív barátja és bizalmasa. Ennek a szürke embernek különleges rendeltetése az, hogy szüntelenül lelkesedjék és csodálkozzék. Ez a barát mitagadás nem lángész, sőt éppen ellenkezőleg egy bamba pacák. Gondoljunk csak arra, hogy esze milyen hamar csütörtököt mond, amíg a nagy detektív újra fel nem húzza, mint egy órarugóját. Legjobb példa erre az a jelenet, amikor a nagy detektív sorra észreveszi mindazt, ami kikerülte Highvalley-ű rendőrfelügyelő figyelmét.
8: Nem értem. Ha megfeszülök, akkor sem értem. Az Isten szerelmére, miből állapította meg, hogy a gyilkos sálcipőben járt.
9: Figyelje csak meg azt a darabka friss sarat vagy. 10 lábnyi körzetben a ház kapuja. Kerül, ha jól megnézi, még ön is észreveszi, hogy egy sálcipős ember járkált itt.
8: Csak ugyan.
9: Na ugye.
8: Milyen vak voltam. Te most árulj el azt is. Miből tudta meg, hogy a gyilkos 43-as cipőt visel?
9: Megmértem a kalosnyi nyomának hosszúságát, aztán levontam belőle a gumi vastagságának kétszeresét.
8: Kétszeresét? Jaj, miért éppen a kétszeresét?
9: Egy méret elől, egy méret hátul. Ha ezt levonom, megvan a cipő hossza. Abból meg gyerekjáté. Megáll lapítani a cipő számát.
8: Milyen egyszerű, miután ön megmagyarázta. Most látom csak, milyen hülye vagyok.
7: Hát igen, akármilyen korlátolt is az olvasó, vigaszt lelhet abban, hogy Bamba Pacák még nála is korlátoltabb. Bamba Pacák képviseli az eszményi olvasót, vagyis a legbutábbat, aki olyan tökkel ütött, hogy tátott szájjal csodálkozik mindenen, és feszült érdeklődéssel követi a regény fejleményeit.
10: Egy ilyen olvasó, gondolom, majd kibújik a bőréből örömében, ha megtudja, hogy a rendőrség tanácstalanul áll az esettel szemben. A hatóságok aggódnak, az újságok a sötétben tapogatóznak, így van?
7: Pontosan. Amikor a detektív regényt kellőképpen elindították, amikor a hullát annak rendje és módja szerint felfedezték, amikor az inast vagy a portást ártatlanul börtönbe vetették, amikor a rendőrség már bevallotta, hogy egészen tanástalanul áll az esettel szemben, akkor itt az ideje, hogy a nagy detektív munkához lásson. De ahhoz, hogy higgyünk benne, és létezését még a leggyakorlottabb detektív regény olvasó is elismerje, a nagy detektívet meg kell konfekcionálni.
10: Megkonfekcionálni?
7: Persze. Hiszen többféle detektív típus, illetve típus detektív van. Lehet hórihorgas és végtelenül sovány, lehet halott sápat és látszólag, de csak látszólag bágyadt és beteges. Az eddigi tapasztalatok szerint a detektív minél soványabb, annál éresebb eszű. Ha olyan vékony, mint egy borotva, akkor az esze is vág, mint a borotva. Ez csak logikus, nem?
10: De mennyire?
7: Akárhogy legyen is, tény az, hogy a detektív regény irodalom klasszikusai előnybe részesítették a sovány detektív hőst. Egyes auktorok, szerzők szükségesnek tartották a képet kiegészíteni azzal, hogy hősünk arca sólyomszerű. De ezt nem helyeselhetjük, mert a sólyom a legostobább állatok egyike. Inkább az orangutáng arcot ajánlanók. Egy ilyen detektív szerény véleményünk szerint 50 pont előnyt adhat egy játszmában bárkinek. A nagy detektív arca mentes minden hullámzó változástól. Nem csoda, hogy Bamba Pacák, akinek a szájába adjuk a történetet, teljesen belezavarodik a problémába. Hiába mereszti a szemét. Képtelen megállapítani, hogy a nagy férfiú miért vág olyan savanyú arcot. A szekér rázzaja, amelyen utaznak, vagy gyomorégést kapott az ürüpörköltől, amelyet a fogadóban fogyasztottak. Megjegyzem, hogy a régi detektív regények inkább azt az elvet vallották, hogy a nagy detektív ne fogyasszon semmit. Ezekben a regényekben a hős nem eszik, nem iszik, sőt nem is alszik. A kritikus időszak alatt egy ilyen bűneset felderítése átlag 8 napot vesz igénybe. Ez a vizsla ember egyetlen pillanatra sem hunja le a szemét. Abból, hogy még csak el sem bóbiskol, az intelligens olvasó kitalálja, hogy a nagy detektív csodálatos agya lázasan dolgozik éjjel-nappal, kovácsolja kérlelhetetlen erejű vaslogikája eltéphetetlen láncát. De ez a felfogás elavult. Ma már a nagy detektív nem koplal, hanem jóízűen falatozik, biztos a dolgában, az a gyilkosság nem veszi el az étvágyát. Mindamellett ez az egész evés-ivás is gyenge trükk, és sútba kell dobni. Más módszert kell találni arra, hogy a nagy detektív csodálatos kiválóságát mindenkivel éreztessük.
10: Milyen módszer tehát?
7: Erre szolgál például a zene. Ha nem is a regény első lapjain, de a cselekménynek első szünetébe kiderül, hogy ez a nagyember nem csak a legbonyolultabb bűntények felderítéséhez ért, de csodás zenei tehetséggel is rendelkezik. Főképpen a komoly zene, a finom, ábrándos zene iránt van érzéke. Mihelyt a fogadószobájában magára maradt bambapacákkal, előveszi szaxofonját és rázendít.
8: Mi az, amit játszott? Kérdeztem, mikor barátom visszarakta imádott hangszerét a tokjába. Beethoven 77. szonátáját felelte szerényen. Jóságos ég, mondtam csodálattal.
7: Miután a nagy detektív egyéniségét kellőképpen felvázoltuk, a bambapacák és hígvelejű rendőrfelügyelő társaságába elküldjük az Altorp vadászlakba, hogy lásson hozzá a rejtélyes ügy felderítéséhez. Régebben ezt lábnyomok és más hasonló bűnjelek segítségével végeztették el vele. A detektív regényíróknak ez a kedvenc módszere sokáig közkedvelt volt, egy néma játékhoz hasonlított. A nagy detektív nem kérdezett semmit, nem hallgatott ki senkit, hallgatott, mint a csuka. Valójában csak akkor látott munkához, amikor a büntet színterére lépett. Munkája itt abból állt, hogy négykézláb mászkált az úriszoba szőnyegén, vagy a ház előtt a fűben hempergett. Két napig tartó mászkálás és hempergés után hirtelen felegyenesedett, kezében egy eltört gombbal, vagy egy kitépet fűszállal. Azután leült egy székre, egy padra, esetleg egy kőre, elővette hangszerét, és játszott egy kicsit. Aztán kijelentette, hogy a rejtét megfejtette, és tudtára adta hígvelejű rendőrfelügyelőnek, kit tartóztasson le. Ez volt az egész.
10: Ez nagyon kényelmes módszer volt. De a közönség bizonyára ráunt, és valami újat kellett kitalálni. Mi volt ez az új?
7: Ez a mindjobban elterjedő írói módszer abból áll, hogy hősünket egy egész könyvtárra való tudományos ismerettel ruházuk fel. A nagy detektív úgy ért a földrajzhoz, kémiához, fizikához és egyéb tudományokhoz, hogy egy tucatnyi doktorátus szerezhetne, ha kedve tartaná. A drágább detektív regényekben a hős költséges módszerekkel dolgozik. Kitűnően felszerelt saját laboratóriuma van, és 2-3 asszisztense. A büntet színhelyéről származó fűszálat, porszemet, hajszálat, szövetrostot mikroszkóp alá teszik, és már jóformán meg is van a tettes. Tegyük fel, hogy Sir Charles Altorp úgy halt meg, mint számos idősebb úriember 20 évvel ezelőtt írt detektív regények lapjaim. Szobájába egy falábú matróz hatolt be, aki aznap érkezett Jávából. Régebben nehéz falába árult el, amikor betért egy pohár sörre az Altorp címmerhez címzett kocsmába, az a könyöke, amely a falába felé esik, nyomot hagyott a söntés asztalán. Ez a nyom természetesen hasonlított ahhoz, amelyet a vadászlak ablak deszkáján hagyott, amikor bemászott az úri szobába. Bezzeg az újabb keletű detektív regényekben nem ilyen egyszerű a dolog. Ott néhány gyanús porszemet találnak a hulla közelében. Ezeket tudományos műszerekkel megvizsgálják. Kiderül, hogy a porszemek valójában nem is porszemek, hanem a jávai kókuszdió rostjának törmelékei. Ilyen rostokat lehet találni a Jávából frissen érkezett hajók fedélzetén. Így jutott a jávai hajó gyilkos matróza a dokba, a vádlottak padjára. A régebbi és az újabb módszer közös vonása, hogy a kérlelhetetlen erejű vaslogika eltéphetetlen lánca előbb vagy utóbb elvezet a gyilkoshoz. Húzhatja 100 lapon, 200 lapon keresztül, de végül mégiscsak ki kell rukkolni a farbával.
10: És ezzel eljutottunk a detektív regény utolsó fázisához, amelynek már csak egyetlen problémája van. Ki a tettes? Ki gyilkolta meg Sir Charles-t?
7: A legegyszerűbb megoldás az, hogy a regény főszereplői egytől egyig tisztességes úriemberek és úrihölgyek, a gyilkosságot nem ők követték el, hanem egy csavargó. A regény végén kiderül, hogy a csavargó késő éjszaka a vadászlak táján sétifikált, és feltűnt neki, hogy a függöny mögött még ég a lámpa. Odaosont, ahogy a csavargók szoktak, és beleskelődött az ablakon, ez is kitelik egy csavargótól. Amikor észrevette, hogy Sir Charles lekókat fejjel bóbiskol a kandalló mellett, míg dupla fedelű aranyórája ott csillog mellette a kisasztalon, a csavargó hirtelen megkívánta ezt az órát. A csavargó már ilyen. Miért ne legyen neki is egy dupla fedelű aranyórája, gondolta. Nem gondolkodott sokat, benyomta az ablakot, bemászott. Sir Charles felébredt a neszre, és a többit már sejtik. Egyszerű ügy. Ha nem maradott a padlón annak az átkozott jávai kókuszdiórosnak a törmeléke, sohasem fogják el a gyilkost.
10: Á, könnyű megoldás, de silány. Igazán szégyen ehhez folyamodni. Az utolsó fejezetben belerángatni a regénybe azt a mit sem sejtő rongyos csavargót, rákenni a gyilkosságot és akasztófára juttatni. Én nem lennék erre képes.
7: A legdivatosabb detektív regény írók egyike állandóan a csavargó végjáték egy másik változatát alkalmazza. Az ő könyveiben a tettes mindig valaki más. A tettes nem a regény valamelyik alakja, aki többé-kevésbé már a szívünkhöz nőtt, hanem egy vadidegen ember, aki véletlenül belepottyant a regénybe egy fél percre.
10: Hallhatnánk egy példát?
7: Természetesen. A nagy detektív és a bamba pacák az Altorf Zimmerhez címzett kocsmában üldögél. Egy-egy korsó sör mellett törik a fejüket azon, ki ölhette meg Sir Charles-t. Akkor bevetődik a kocsmába egy vörös arcú, tagba szakadt ember kockás ruhában, és ő is felhajt egy korsó sört. A nagy detektív egészen közömbös hangon megkérdezi tőle, milyen állapotban van az országút Farringham felé. Az ember mogorván feleli, hogy nem idevalósi, és nem is ismeri a Farringham-i utat. Ez az egész. Az ember megissza a sörét, és elmegy. Olyan rövid ideig szerepel a regényben, hogy az olvasó már el is felejti. De nem az igazán tapasztalt detektív regényolvasó, aki tüstént gyanút fog. Gondoljuk csak meg. Tagba szakadt fickó, mogorva, kockás ruhát visel, sört iszik, idegen. Mi kell még? Éppen elég, hogy felakasszák. A bíróság meg is teszi, legalábbis a detektív regényben. Most nézzük, hogyan viselkedik a bambapacák, amikor végre ráeszmél.
8: Jóságos ég, az az ember a kockás ruhában.
9: Persze, persze.
8: De az Isten szerelmére hogyan jött rá?
9: Amikor először megláttam, már abban a pillanatban gyanús volt nekem.
8: Jaj, de miért?
9: Mert az öltözéke hiányos volt.
8: Hiányos? Hiszen hosszú kockás kabátot viselt.
9: Igen? Igen! De a kabátjából egy kocka hiányzott. Valami okból ő maga vághatta ki. Kivágta és elrejtette.
8: Kivágta és elrejtette?
9: Tette, az ám. Már pedig egy ember, aki a kabátjából kivág egy darabot, méghozzá 24 órával egy gyilkosság után, gyanús, nagyon gyanús, bizonyára vaj van a fején.
8: Teremtő atyám, milyen logikus ez, milyen kézenfekvő, ha ön kifejti. Jaj, én magamtól soha életemben lányra nem jöttem volna.
7: Persze van más módszer is. Az például, hogy kiderül, mindazok, akiket gyanúsítottak, ártatlanok. A gyilkosságot a legvakmerőbb gonosztevők egyike követte el, akit már évek óta üldöz három világrész rendőrsége. A gyilkos egy hatalmas bűnszövetkezet esze és vezére, egy bűnszövetkezeté, amely behálózza a félvilágot. Ezt a bandavezért rendszerint olyan ijesztő neveken emlegetik, mint Fekete Péter, vagy Sárga Charlie, vagy Kék Edward. Nevét mindenki ismeri, kivéve az olvasót, no meg a bamba pacákot, aki nem más, mint az olvasó helyettese, különösen, ha naív álmélkodásra van szükség. Vannak minden hájjal megkent írók, akik a regény vége felé újabb gyilkosságot eszelnek ki az izgalom fokozására. A fő bűn továbbra is Sir Charles kinyírása marad, de úgy mellékesen kinyírnak még egy rendőrőrmestert is, mibe kerül az nekik. Minden esetre olcsóbb, mint egy főszereplő leütése, akiben már sok energiát fektettek. A pótgyilkosságot igen fejlett módszerekkel követték el. Három mérföldi távolságból kilőtt robbanó golyóval, melynek röppályáját matematikai úton állapították meg. De éppen ez lett a vesztük. Ez a nagy tudományosság. A nagy detektívben emberükre akadtak. Visszafelé számítva megállapította, honnan lőtték ki a golyót, és távbeszélőn intézkedett a tettesek letartóztatására. Mi alatt a nagy detektív, a bamba pacák és hígvelejű rendőrfelügyelő ott állnak az áldozat körül, sürgőny érkezik a Scotland Yardról, hogy a gyilkost letartóztatták.
8: A nagy detektív megcsóválta a fejét, szeme egy pillanatig megpihent Bradshaw őrmester holttestén, azután a szabályos kerek kis lyukat nézegette, melyet a lövedék az ablakon ütött.
9: Most már értem. Előbb is kitalálhattam volna. Az egész világon csak egy ember van, aki ezt a gyilkosságot elkövethette.
8: Ki az?
9: Kék Eduard.
8: Kék Eduard?
9: Kék Eduard, igen.
8: Kék Eduard. A Kék Eduard. Ki az a Kék Eduard?
7: Mondanom sem kell, hogy az olvasó is ezt a kérdést teszi fel. Az olvasó is szeretné tudni, kicsoda hát Kék Eduard. A kérdése maga a nagy detektív válaszol haladéktalanul.
10: Hogy ön még sohasem hallott Kék Eduardról, csak azt bizonyítja, hogy irigyésre méltó körülmények között élt idáig, egy olyan körben, melynek nyugalmát nem dúlta fel a gonoszság és a bűn.
9: De ha nem is hallott róla.
10: Kék Eduard mégis emberek ezreit tartja rettegésben a világ minden táján.
9: Jaj, nyoma,
10: követtük egészen Sankájt, hogy aztán hirtelen Madagaszkárban bukkanjon fel.
9: Ő szervezte azt a borzalmas rablótámadást Irkutszkban, ott, melynek során 10 muzsikot robbantottak fel egy palack. Így mondta, keserű víz. Kék Eduard volt az, aki évek hosszú során át veszélyeztette a közbiztonságot Chicagóban. A geng fiókokat szervezett a földgömb minden fontosabb pontján. Tagjai tudományos kiképzésben részesítette. Valamennyien tudnak írni, olvasni és 100-ig fejben számolni. Kék Eduard eddig fittyet hányt a világ valamennyi rendőrségének.
7: Kék Eduard, dünnyögték a jelenlévők fejcsóválva. Addig ismételgették ezt a nevet, amíg megdöbbenésük átragadt az olvasóra is.
10: Ahogy a detektív regény a vége felé közeledik, az író dolga bizonyára mind jobban megnehezül. Nem csak arról van szó, hogy végre ki kell választani egy minden tekintetben megfelelő gyilkost. Más nehézség is van itt. Ha meg is találjuk a tettest, mihez kezdjünk vele? A hagyomány megköveteli, hogy a történet jól végződjék. Ez az a bizonyos happy end. De egy bűnügyi regényhez hogy lehet boldog befejezést keríteni? Itt van például Kék Eduard, a legveszedelmesebb gonosztevő, aki megszervezte az alvilágot. Elfogták végre, itt áll előttünk megbilincselve. Az író eddig mindent elkövetett, hogy bebizonyítsa, ilyen sötét gazembert még nem hordott hátán a föld. Bandája szertágazik a félvilágon, Oklahomától Szicíliáig. Most bocsássunk meg neki. Vagy a regény utolsó lapját egy akasztófa borítsa árnyékba. Vagy itt van a csavargó, az a rongyos, szánalmas alak, aki rőzséből tüzet rak az út mentén, krumplit süt és gémberedett ujjait melengeti. Megírtuk róla, hogy amikor odaléptünk hozzá és megszólítottuk, révedező szemmel nézett ránk. Most akasszunk fel egy embert, aki révedező szemmel néz a világba. Lássák be, hogy ez nem megy. Hogy életfogytiglani fegyház is van a világon, ugyan kérem, az talán irgalmasabb. 40 évig üljön egy szűk cellában és a kőfalakra bámuljon azzal a révedező szemével. Ami engem illet, nem volna szívem bántani ezt a szegény csavargót. Ha már fel kell akasztani valakit, Isten bizony, inkább az inast akasztanám föl. Vagy a cigarettázó démont, vagy akár a bamba pacákot.
7: Nos, a régi időkben a detektív regényírók nem voltak érzelgősek. A regény végén nyugodtan felakasztották a gyilkost. Hiába ez már a mesterségükhöz tartozik, mondották. Szinte örömük telt benne, de az idők megváltoztak. Ma már más a gusztusunk, és más megoldást kell keresnünk.
10: Van ilyen?
7: Van, íme. Kék Eduardot, vagy akárki legyen is az, annak rendje és módja szerint elfogják. Bűnös, efelől nem lehet semmi kétség. De abban a pillanatban, amikor a nagy detektív és a tehetetlen rendőrség megkezdi kihallgatását, a bűnös arca eltorzul, és melléből szaggató köhögés tör elő. Vallani akar, de alig tud beszélni a kínzó köhögéstől. Minden gyakorlott olvasó, ha ezt a gyötrelmes köhögést hallja, rögtön tudja, mi lesz a következménye. A bűnöző, noha bika erős ember volt, még két fejezettel előbb, amikor megfojtotta áldozatát, aztán kiugrott a harmadik emeleti ablakon, most már a végét járja. Hogy mi a baja, az nem világlik ki a regényből, de nyilvánvaló, hogy betegség egy gyógyíthatatlan. Ezt a betegséget pontosan megnevezni már azért sem ajánlatos, mert esetleg akad valaki, aki tanácsot adna neki a meggyógyuláshoz. No, még csak az kellene a szegény, fáradt, kimerült szerzőnek. Mit kell kíváncsiskodni? Hát nem elég, hogy meg fog halni. A szimptomák félreérthetetlenek, a szaggató köhögés, a szelíd modor, a káromkodás abbahagyása, és az a hang, ahogy elrebegi: Uraim! Mindez arra val, hogy közeleg a vég.
10: Ez jobb megoldás, mint az akasztófa, de azért még mindig eléggé lehangoló.
7: Hát igen. Forgathatjuk, ahogy akarjuk, a detektív regény befejezése sohasem kielégítő. Még az se nyújt vigaszt, hogy a hősnő az imádott bambapacák karjaiba omlik, és ezután csak ásó, kapa, nagy harang választhatja el őket egymástól. Attól se vidulunk fel, hogy gyönyörű síremléket emelnek Sir Charlesnak, vagy hogy a nagy detektív előveszi szaxofonját, és fújja, fújja, fújja egy állóhétig.

Elhangzott, hogyan kell detektív regényt írni. Stephen Lichak irodalmi karikatúráját Szinnai Tivadar fordításában Bodrogi Gyula, Horváth Gyula, Kéri Gyula, Őze Lajos és Verdes Tamás adta elő. Rádióra alkalmazta Dorogi Zsigmond. Rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1970-ben készült, és utoljára egy évvel később, július 24-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

0: Uram, mi a probléma? Defektje van? Segíthetek? Hát ez jól elaludt. Tessék, a jó cserkész, aki minden nap végrehajt egy jó cselekedetet. Micsoda, api? Ehhez képest elég jó kis kocsit gyűjtött be. Totál defektes a hátsó. Ezen fog tovább indulni.
1: Na, kisfiú, a legjobbkor érkeztél.
0: Megőrült. Mit csinál? Ez semmi szükség arra a pisztolyra.
1: Szépen emel fel a mancsodat, úgy jegyez meg, a pisztolyra mindig minden körülmények között szükség van.
0: De nem akkor, ha velem találkozik. Nem nézi ki belőlem, hogy vérbeli kis cserkész
1: vagyok. Sok a duma. A pisztoly életmentő szerszám nálam.
0: Eredeti.
1: Na, szedd ki az emelőt a csomagtartóból, meg a pótgumit. Egy kis munka jót fog tenni.
0: Pisztoly nélkül is szívesen segítek.
1: Jegyezd meg, én így szeretem. Na, munkára.
0: Maga tudja. Megjegyzem, az előbb még mélyen aludt, és észre sem vette volna, hogy itt járt valaki.
1: Az akkor volt. Tudod mit? Előbb üríts ki a zsebeidet. Senkiben sem bízom.
0: Oké, főnök, oké. Maga a góri. De én a krimiket csak a tévében csípem.
1: Most belecsöppentél. Na, nézzük csak, mit van.
0: Hát akkor előbb igazítsa meg az órán azt a szemüveget. Tartok tőle, hogy anélkül nem jól lát.
1: Kus! Na, pakolj.
0: Tessék. Itt a leltár. Ezt felismeri? Szájharmonika. Cigé, madzag, bicsak. Kéne egy cigit?
1: Sok a duma. Hány éves vagy?
0: 18.
1: És mi vagy?
0: Azt hittem, kitaláltam. Sátorozó szűnidei diák.
1: Aha. Nekem pontosan megfelel. Jó. Na, most kapd az emelőt, a kereket is, és jól jegyezd meg. Én semmit nem mondok kétszer, és rajtad tartom a szemem. Jó, tudod te, mi a dolgod. Hasznosíts magad.
0: Igyekez. Imádom hasznosítani a képességeimet, még akkor is, ha fegyvert fognak rám. Ilyenben még úgysem volt részem.
1: Mozgás! Azt a kilukadtat lögd az árokba. Helyebb! Nincs szándékomban nyomokat hagyni magunk után.
0: Ezt hogy érti?
1: Majd te is megérted. Na, mozgás, iparkodj!
0: Mit szól? Milyen szakképzetten dolgozom?
1: Semmit. És most, fiú, szállj be.
0: Mibe? A maga buliába?
1: Nem. A kocsimba. A tiédet kis időre itt felejtjük. Te vezetsz, és én leszek az utas. Jó, a göncédet elrakhatod. De nem akarok látni fölösleges óvatlan mozdulatokat. Te vezetsz. Én vagyok a Mitfárer. Én mondom, merre haladunk, milyen sebességgel, stb. És nem túl gyorsan, mert ráérek.
0: Igen. És mi van akkor, ha nem vagyok megbízható sofőr?
1: Egy nyavaját. Ti már mind kocsiban nőttök fel. Na, gyerünk, beszállás. A biztonsági övet köst fel magadra. Jót tesz. És engem is megkímél a fölösleges mozdulatoktól. Világos?
0: Világos, főnök.
1: Na, hát akkor gyerünk, indíts. Célozd be azt az elágazást. Gázt.

0: Szerintem most valami végzetes hülyeséget csinálunk.
1: Én nagyon jól tudom, mit csinálunk. Mia? Mia? Beszélj már, mondj valamit.
0: Micsoda? Az utat figyelem.
1: Azt mondtam, beszélj. Akármit.
0: Jó.
1: Akármiről. Akármiről, gyerünk.
0: Miről?
1: Jó hangosan is, erőteljesen.
0: Beszéljek
1: lehet,
0: a...
1: Lehet érdekfeszítő is.
0: Jó, beszéljek az UFO-król?
1: Nem tudom, micsodák. Beszélj magadról, de okay. Hangosan.
0: Oké, főnök. Michel Moroának hívnak. Egyetemista vagyok, mérnöknek tanulok. Elég keményen kell érte hajtani, de én szeretek tanulni. Szeretem a matekot.
1: Mit?
0: A matematikát. Számtant. A geometriát, az ábrázoló geometriát, világos? Na, van egy 15 éves öcsém, továbbá egy 7 éves húgom, utóbbi kibírhatatlanul elkényeztetett. Érti, mit mondok? Szünidő van. Járom az országot, vadkempingezek erre-arra, mert mint tapasztaltas, tegszebb nem igen van.
1: Figyelek. Most balra látsát. Folytasd.
0: Igen. Mentonban voltam a múlt héten, aztán ástartoltam Toulonba, aztán Saint-Tropez-be. Egy kicsit drága és snob hely, már számomra. Ott is hagytam. Még 2 hetet szántam a nyaralásra, így bukkantam magára, főnök.
1: Magadról beszélj. És menj vissza a 70-re, nem sietős a dolgom.
0: Jó. Tehát... Ahogy mászkálok az országban, ha nincs éppen alkalmi társaságom, akkor fejben ismétlem a tananyagot. Tényleg, ez nem vicc, csak úgy memorizálgatok. Akarja, hogy kifejtsem Dandelen elméletét? Nagyon izgalmas tézisei vannak. Csak nem alszik, főnök.
1: Mi a
0: fő? Én beszélek, dumálok, téziseket fejtek ki, maga meg közben szundít.
1: Nyugi. Nem alszom, én inkább átveszem a szót, mert azért álmos vagyok. De a szemem rajtad van.
0: Ezt már mondta. Különben sem vezettem még úgy, hogy Stukker lógjon az orrom közelébe.
1: A Stukker életszükséglet. Na, szóval 5. napja nem alszom, legfeljebb bóbiskolok itt-ott. Tudod, mi az? 5 napig nem aludni? Hülye lesz tőle az ember. Állítólag az alvatlanságba bele is lehet halni. Csak hogy nekem nincs szándékomban. Az igaz, hogy már álmodtam, vagy gondoltam, hogy fogom magam is bedobom a törőközőt.
0: Ezt nem értem.
1: Mit nem értesz? Feladom magam a zsaruknak, és akkor legalább hagynak aludni.
0: Fogalmam sincs, miről beszél.
1: Nem olvasol újságot? Persze. Nem is olyan a pacekod, mint aki újságot olvas. Szökésben vagyok. 5 napja. 5 nap és 5 éjjel. Országos hajtóvadászat folyik ellenem, ha nem tudnád. A bőrömre vadászik mindenki, minden zsaru, minden csendőr. Eszük ágába sincs, hogy élve kapjanak el. Vadásznak, és a nyertes mindjárt. Hát, ez van.
0: Ezt akár előbb is mondhatta volna.
1: Hát most mondom. Nem olvastál újságot, nem tudsz semmit. Igaz, hogy az újságok úgysem írják meg az igazat, miért is írnák. Na, fordulj rá arra a mellékútra.

0: Soha nem hagynak időt magyarázkodásra. Nem tudom, olyan távoli a sztori eleje. Az egyszerűen meg kellett ölni mind a hármat, de hogy miért? A harmadiknak a motorja szinte magától gurult tovább, még legalább 200 méteren át követett úgy, hogy a gazdája ki volt purcanva, és egy kanyarban szállt el, tisztára, mint egy rakéta, érted ez? Érted? Késő. Egy minutát se hagynak nekem, hogy előhagyjam a szövegemet. Egyből ki fogják lyukasztani a bőrömet, már ha hagyom. De kutyákra még egyszer nem lövök. Emberekre tudok lőni bármikor, de a kutyákat sajnálom. Az emberek azok nem érdemelnek kíméletet, mert ők is vadásznak az emberre. De az állatok azok mások. Valaha már nem is emlékszem, mikor... Két kutyám is volt, és verekedtünk, játszottunk, hemperegtünk, meg birkák. Olyan melegek a birkák, mint a déli szél, és az ember csak sodródik köztük, szinte sodorják magukkal. A mi vidékünkön rengeteg a birka, nagy nyájak voltak. Te érted, miről beszélek?
1: Birkákról.
0: Atya Isten, érzem, hogy... Megint elalszom. Miről beszéltem?
1: Birkákról, kutyákról.
0: Te csak jól figyelj, hogy mindent el tudjál mondani nekik, a zsaruknak. Na, most válts át arra az útra, látod?
1: Igen.
0: Egy órán belül az adott ponton kell lennünk. Kamionnal jönnek, értem, átvisznek a határon, és a haverok elbújtak.
1: Minden neki. Kamiont átkutatnak a határon.
0: Nyavaját! Te sem vagy más, mint a többi. Mi? Nem bánnád, ha elkaptak, mi? Gyűlölsz, fiú, mi? Csak azért, amit előadtam, mi? Mit is?
1: Hogy megölt 3 embert.
0: Igen, hát még?
1: Ez minden.
0: A tegnapiról nem beszéltem. A Volvosról.
1: Nem.
0: Le kellett ütnem, mert ellenállt. Most egy Volvót keresnek. Hát csak keressék.
1: És ha nem állt volna ellen... Akkor is...
0: Csak én kérdezek. Na, ott lesz egy önkiszolgáló benzinkút. Tankolsz, és ezt a termoszt teletöltött friss vízzel. Semmi ostobaság, világos? Pontosan célzok.

0: És mi mit csinálunk, ha útlezáráshoz érünk?
1: Mi? Semmit. Mi mellékutakon megyünk, fiú.
0: Itt a termosza. Megyünk tovább?
1: Mindjárt. Előbb zuhanyozok. Jó, jó az a kis friss víz.
2: Mi? Meg az útél? Állj meg!
0: Nyert! Azt hittem, nem tudja feltenni a pápa szemét.
1: De föl tudtam. És ha akartam volna, hát szétlövöm a fejedet, te kis ravazdi. Innét már nincs messze a találkohely. A kamionos haverom háromszor dudál, ezt beszéltük meg. Na, elég.

0: most nagyon a gázpedál, csak nyugisan.
1: Oké. És velem mi lesz?
0: Veled? Ezen még nem gondolkodtam, de valamit csak kisütünk. Na, figyeld az utat.
1: És ha félre rántom a kormányt?
0: Persze, beszélj csak, fiú, beszélj csak. Én a te korodban még szerettem az életet, világos? Hát most már más a szitu. Az élet nem annyira fontos. Az élet, hát nem is számít, csak az, hogy az ember tudjon nemet mondani. Igen, ez a szitu az, hogy nemet mondjuk. Ők hajkurásznak, vagy mi hajkurászunk. Igen. Na, innét már tompítottal megyünk.
2: Tompítottal? Összetörjük magunkat.
0: Egy frászt. Lassan vezess, igen. Mindjárt odaérünk. Ez az.

0: Most szép csendben előre a csőszkunyhóig. Indulás!
1: Ez az a hely. Micsoda áldott birkaszag. Ülj le! És ne képzeld, hogy megszökhetsz.
2: Én már nem képzelek semmit.
1: Mondom, hogy birkaszagot érzek. Neked persze ez nem mond semmit. Na, hát találj ki valamit. Na, mit is? Volt egy Herfried. Kapd elő és játsz valamit.
2: Mit?
1: Nekem édes mindegy, akármi, csak hang legyen.

0: Most valami frissebbet. Játsszál!
1: Buckó, balról keríts, ne, kerülj elibírve, morgós, ne lazsálj nekem, te azt ajád mindenit. A karám felé hajtsd inkább, te komótosan.

0: és most a szemüveget.
1: Szemüvegem. Add vissza a szemüvegem, te kis hülye. Mi? Elinalt ez a kis szemét. És hajnalodik.
2: Elhangzott Boileau Narcejac, a szökevény. Miniatűr rádió krimi. Szereplők: a szökevény Vallai Péter, Michel Rudolf Péter. Technikai munkatársak Kakó Gyula és Baska Gabi. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
3: A hangfelvétel 1993-ban készült, és utoljára 2007. december 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Massoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve támadt iskolákat, kórházakat és infrastruktúrát. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen még 1992-ben. A Szentatya holnap találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A pápa este Rimini kikötőjében mutat be misét. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, illetve kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, megőrzése kiemelt fontosságú, hangsúlyozza az Európai Bizottság a totalitárius és autoriter rendszerek áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az emléknap augusztus 23-a az 1939-ben a náci Németország és a sztálini Szovjetunió között megkötött Molotov-Ribbentrop paktum évfordulója. Az ezt követő éveket megszállás, elnyomás, deportálások és tömeges erőszak jellemezte, emlékeztettek az uniós tisztségviselők. Svédországban többen megsérültek egy iskolában, amikor karddal támadtak az ott lévőkre. A támadót elfogták. Az erőszakcselekményt Fagersta közép-svédországi településen követték el. A helyi lap információja szerint több iskolát kiürítettek. Részleteket egyelőre nem tudni. Lezuhant az amerikai légierő egyik bérelt repülőgépe Alaszkában. A Cessna fedélzetén 8 ember, köztük 2 hadmérnök tartózkodott. Senki nem élte túl a szerencsétlenséget. A gép az úti céljához közel, egy radarállomás közelében zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy hevesebb zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szemelvények Karel Csapek bűnügyi történeteiből.
4: Hát, ami igaz, az igaz. Lopni tudni kell.
5: Úgy bizony, Pistora úr. Ezt mondta mindig Balabán is, emlékszik?
4: Balabán úrra, kasszafúróra, hát hogyne. Utoljára a Scholle és társa cég kasszáját ürítette ki.
5: Igen, és ha az emlékezetem nem csal...
4: Nem csal az emlékezete, Holán úr. Én fogtam el akkor is, mint előtte már nem egy esetben.
5: Ismerje el, ez a körülmény lényegesen megkönnyítette a dolgát.
4: Na, természetesen.
5: Mert Balabán okos és megfontolt betörő volt. Igaz, hogy akkor már deresedett a haja, és a korral tapasztalat is jár. A fiatalok, hazárdjátékosok kurázsival sok mindent el lehet érni. Ám ha az ember gondolkozni kezd, akkor rendszerint elveszti a kurázsiát, ezért inkább ésszel megy neki a dolognak, mint erővel. Így szokott ez lenni általában mindennel, igaz, Pistora úr?
4: Igen, valóban így van. Agyafúrt fickó volt ez a Balabán. Azt szokta mondani, hogy minden munkának megvan a maga fortéja. Ami a páncélszekrényt illeti, az ilyen jószágot a kasszafúrónak egyedül kell munkába vennie, mert senkiben sem szabad megbíznia. Másodszor. Nem szabad egy környéken sokáig dolgoznia, mert megismerik a munkáját. Harmadszor haladnia kell a korral, és meg kell tanulnia mindent, ami a szakmájában újdonság. De ugyanakkor ragaszkodni kell a hagyományokhoz is. Meg egy bizonyos jó átlag eredményhez, mert minél többen dolgoznak így, annál nehezebb dolga van a rendőrségnek.
5: Ezért ragaszkodott a feszítővashoz, de volt villanyfúrója, és a termittel is tudott bánni.
4: Az volt a véleménye, hogy csak a hiúság és a becsvágy késztet némelyeket arra, hogy a modern, páncélozott széfekkel bajlódjanak. Ő szívesebben dolgozott a régi, szolíd cégeknél, amelyeknek acélkasszájuk van, benne tisztességes pénzzel, nem pedig holmi csekkekkel megtöltve. Hát igen, kissé konzervatív lélek volt ez a Balabán, de igen rendszerető.
5: Na és ne felejts el, hogy ez csak kettelésből üzte. Ezen kívül ócskavasboltja is volt, még lovakkal is kereskedett, meg ingatlant közvetített. Egy szóval... Minden tekintetben jól ment a sora.
4: Igen, a fülembe jutott, hogy azt mondta, már csak egyetlen kasszát fúr meg, hogy megmutassa, az aztán tiszta munka lesz. Az új generáció csak tálthatja majd a száját.
5: Az volt a szavajárása, a fő dolog nem az, hogy pénzt csináljunk, hanem hogy le ne bukjunk.
4: Hát igen. Aztán mégis rajta vesztett. Hiába a korral nem csak tapasztalat, de feledékenység is jár. Hát szóval az utolsó kassa, amelyet Balabán kiválasztott magának, a Scholle és társa cégé volt. Meg kell adni, igazán tiszta munkát végzett. Az udvarról mászott be egy ablakon át, és még vasrácsot is kellett kifeszíteni. Azt mondhatnám, szinte öröm volt látni. Olyan tisztán szedte ki a rácsot, hogy semmi piszkot nem hagyott maga után. Nagyon szépen dolgozott az a fickó. Aranykeze volt. És ahol megkezdte a kasszát, ott is nyitotta fel. Nem volt azon egyetlen fölösleges lyuk, egyetlen karcolás vagy horpadás se. Még a lakatot sem verte le róla hiába. Azon a kasszán messziről meglátszott, milyen szeretettel dolgozott rajta.
5: Ha jól emlékszem, be is tették a rendőrségi múzeumba a mesteri munkát.
4: Igen, ott van most is. De hogy folytassam, szóval kinyitotta a kasszát, kivette belőle a pénzt, 60 000 koronát, utána elfogyasztotta a magával hozott kenyeret meg szalonnát, aztán kimászott vissza az ablakon.
5: Mindig azt mondta, a hadvezérnek meg a kasszafurónak legelőször is a visszavonulás lehetőségét kell biztosítania.
4: Ezután elvitte a pénzt az unokahúgához, a szerszámokat meg valami linzerhez, majd hazament, kitisztította a cipőjét, megmosdott, és bebújt az ágyba, mint minden rendesen.
5: És erre maga másnap reggel beállít hozzá. Képzelem, hogy meg volt lepődve.
4: Azt hiszem, eszébe nem jutott, miért kereshetik, amikor még 8 óra előtt bezörgettem az ajtaján.
6: Ki az? Mit akar?
4: Nyissa ki, Balaván úr!
6: Vegyek már! Mi a fenét akarnak ilyen korán reggel? Nem tudnak aludni.
4: Na, befelé, fiúk, alaposan átkutatni mindent. Jó reggel, Balaván úr! Na, menjünk csak befelé.
6: Na de, Pistora úr, mi a fenét akarnak tőlem? Az ember nyugodtan alszik az ágyban, erre rátörnek.
4: Nem rátörnek, betörnek, Balaván úr. Na de mi most csak a fogait jöttünk megnézni.
6: A fogaimat? Mi vagyok én, ló?
4: Szamár. Na, hol van a bögre, amelyikbe éjszakára beszokta tenni a fogsorát? Én nagyon jól tudom, hogy műfogai vannak, hiszen én zavartam meg egyszer munka közben, és amikor menekülés közben kiugrott az ablakon, minden fogát kitörte. Hát nem emlékszik?
6: De emlékszem, Pistora úr, de higgye
4: el. Elhiszem, a hamis fogak nem jól tartanak a helyükön, igaz? Fúrás közben mozogni kezdenek, magam hát kivette őket, és letette az íróasztalra, így volt.
6: De Pistora úr...
4: Tudja, hát... milyen poros volt az az íróasztal, Balabán úr. Megjegyzem, maga is tudhatná már, milyen porosak szoktak lenni a könyvelőségek. Na és ha fognyomokat találunk a porban, akkor nekünk feltétlenül el kell jönnünk magához. Már ne is haragudjon érte, Balabán úr. Azt a port letörölhette volna előbb az íróasztalról.
6: Az angyalát, hogy én mekkora ökör vagyok.
4: Szamár.
6: Látja, Pistora úr, nem hiába mondják, hogy a legokosabb betörő is csinál egy hibát az életébe. Hát nem így van.
4: Csak hogy maga kettőt is csinált, Balabán úr. Alig, hogy körülnéztünk, már is magára tippeltünk. Tudja miért? Mert minden rendes betörő, már elnézést, oda csinál a sarokba, hogy el ne kapják. Csak hogy maga olyan hitetlen észlény, azt hiszi, hogy elég gondolkodni és kész. Hát most itt az eredmény. Úgy bizony, Balabán úr, lopni tudni kell.
5: Enyed Esztik úr, miért fág ilyen gyászos ábrázatot, mint akinek nem jutott krumpli föl? Csak nem unatkozik köztünk?
7: Á, halán úr.
5: Nem is ajánlom. A maga bűvész történeteit mi is mindig... Megálljunk csak. Hát persze, Esztik úr maga azért kókadozik, mert úgy érzi, ma nem jut szóhoz, így van?
7: Hát nem egészen.
5: Ez már félbeismerés. Látom, hogy nagyon nyomja a bügyét valami történet. Na, kivele hát?
7: Na jó, ha ragaszkodnak hozzá. Tudják, elég jó ismeretségben vagyok a fiatal Meizlik felügyelővel. Szoktunk néha beszélgetni. A múlt héten is egyik nap itt üldögélek ennél az asztalnál, amikor belép és leül mellém. Láttam rajta, hogy nagyon bántja valami. Hát, mondja már, na...
8: Ide hallgasson, Esztik úr. Én tulajdonképpen tanácsot szeretnék kérni magától.
9: Van itt egy esetem, amelyiken nem tudok eligazodni.
7: Na, hát csak kivele? Kinek az esetéről van szó?
9: Az enyémről. Mennél többet foglalkozom vele, annál kevésbé látok bele. Ide hallgasson, az ember bele is bolondulhat az ilyesmire.
7: Na, ugyan, kibántottanak.
9: Senki. És ez a legrosszabb. Én magam csináltam valamit, amit nem értek.
7: Ugyan, talán mégsem lesz az olyan veszélyes dolog. Hát, mit követett el, fiatalember?
9: Elfogtam egy kasszafúrót.
7: Elfogott egy kasszafúrót? Ez az egész?
9: Ez az egész.
7: Akkor hát az a kasszafúró nem az igazi volt, nem?
9: De az igazi volt, beismerte a betörést. Tudja, megfúrta egy jótékonysági egylet kasszáját, valami Rozanovszki vagy Rosenbaum, már nem emlékszem. Megtalálták nála a feszítővasat, meg mindent.
7: Na is, hát nem értem, mit szeretne még tudni?
9: Hogy mit? Azt szeretném tudni, hogy hogyan fogtam meg. Na, várjon, elmondom Töviről hegyére az egészet, ráér?
7: Mondja csak nyugodtan.
9: Egy hónappal ezelőtt, március 8-án éjfélig szolgálatban voltam. Talán emlékszik rá, hogy akkor már harmadik napja esett. Uh-huh. Szolgálat után beugrottam egy percre a kávéházba, aztán hazafelé akartam indulni Vinohradira. Uh-huh. De ehelyett ellenkező irányba mentem, a Köves utcába. Nem tudja, miért mentem éppen a Köves utcába?
7: Talán csak úgy véletlenül. Megesik, hogy az ember csak úgy viszi a lába.
9: Ide hallgasson, ilyen időben az ember nem lófrál, csak úgy össze-vissza az utcán. Nagyon szeretném tudni, hogy mi az Isten csodáját kerestem én arrafelé. Mit gondol? Nem valami sejtelen vitt oda? Tudja, olyan telepátia, vagy micsoda?
7: Hát ez nagyon is lehetséges.
9: Na látja, hát ez az. De az is lehet, hogy valami tudatalatti megérzés ösztökélt, hogy megnézzem, mi újság a három szűznél.
7: Tudom, az a lebújotta a Köves utcában, ugye?
9: Az. Ott szoktak megszállni éjszakára ezek a pesti és galiciai mackósok meg zsebesek, ha Prágába jönnek dolgozni. Mi szemmel szoktuk tartani azt a lokált. Mit gondol? Nem egyszerű rendőr szokásból néztem én be oda?
7: Az könnyen meg lehet. Az ember néha egész gépesen csinál ilyesmit, pláne ha van benne kötelességérzet. Na de ebben nincs semmi különös.
9: Na, hát elmentem a Köves utcába. Úgy mellesleg belenéztem a három szűz vendégeinek névjegyzékébe, és tovább indultam. Uh-huh. A Köves utca végén megálltam, uh-huh. és elindultam visszafelé. Uh-huh. Mondja, nem tudja, miért fordultam vissza?
7: Talán szokásból, megszokta, hogy nyomozás közben ide-oda járkáljon, nem?
9: Az lehet. De én akkor nem voltam szolgálatban, és haza akartam menni. Uh-huh. Lehet, hogy valami előérzetem
7: volt. Ugyan, vannak ilyen esetek, de az ilyen előérzetben nincs semmi titokzatos. Hiszen közismert dolog, hogy az emberben vannak bizonyos magasabb rendű képességek.
9: A fene egye meg! Hát szokásból fordultam vissza, vagy valami magasabb rendű képességek irányítottak? Hát ezt szeretném tudni. Na ide figyeljen. Ahogy így ballagok az utcán, egy ember jön velem szembe. Uh-huh. És most mondja meg... Miért ne mehetne végig akárki éjjel egy órakor a Köves utcán? Uh-huh. A fene egye meg, ebben uh-huh. nincs semmi gyanús. Uh-huh. Én magam sem gondoltam semmire. Végig is megálltam az utcai lámpa alatt, és rágyújtottam egy cigarettát. Uh-huh. Tudja, mi ezt gyakran csináljuk, ha éjszaka valakit jól meg akarunk nézni magunknak. Uh-huh. Mit gondol? Uh-huh. Véletlen volt ez? Vagy megszokás? Vagy valami tudatalatti riadó?
7: Nem tudom.
9: Én sem tudom. Az Isten nyira csapjon belé. Na szóval, amíg én rágyújtottam, uh-huh. az ember elment mellette. Uh-huh. Uram, én rá se néztem az arcára, csak a földet bámultam. Uh-huh. Amikor már elment, ráeszméltem, hogy valami nem tetszett nekem rajta. Uh-huh. Amin, de itt mondtam magamban. Itt valami nincs rendben. De mi? Hiszen meg sem néztem a pasast. Hát csak áldogálok ott az esőben a lámpa alatt, és gondolkozom, és hirtelen átvillan valami az agyamon.
7: Uh-huh.
9: A cipője. Cipője. Annak az embernek a cipőjén volt valami, ami nekem feltűnt. És képzelj el, egyszerre csak hangosan kimondtam. Hamu.
7: Hamu. Hamu. Milyen hamu?
9: Hát, Bobby, hamu. Hamu. Abban a pillanatban eszembe jutott, hogy az emberem cipőjén a felső rész és a talp között hamu volt.
7: Tehát miért ne lehetett volna a cipőjén hamu?
9: Na persze, de uram, hát én abban a pillanatban láttam, igenis láttam magam előtt egy páncélszekrényt, amelyikből hamu hullik a padlóra. Tudja, az a hamu, amely a páncélszekrények acéllemezei között szokott lenni. És én láttam, ahogy ez a cipő beletapos a hamuba.
7: Akkor ez intuíció? Zseniális, de véletlen intuíció?
9: Hát, ostobaság. Ember, hát ha nem esett volna az eső, akkor azt a hamut észre se vettem volna. De ha esik, akkor az embernek rendszerint nem szokott hamu lenni a cipőjén, na érti?
7: Hát akkor empirikus következtetés volt, tapasztalatok alapján megformált ragyogó következtetés, hm?
9: Na, hát utána mentem annak az embernek, uh-huh. világos, hogy a három szűzbe ment be, telefonáltam uh-huh. két titkos rendőrért, és átfésültük a lokált. Uh-huh. Megtaláltuk Rosenbaum urat hamuval, feszítővasakkal és a jótékonysági egylet 12 000 koronájával együtt, hát ebben már nincs semmi érdekes. Na. Hát persze, az újságok azt írták, hogy rendőrségünk nagyszerű felkészültségről tett tanúságot. Ha, micsoda butaság. Hát akkor én véletlenül nem megyek a Köves utcába, és ha véletlenül nem nézek rá annak a jómadárnak a cipőjére. Illetve, ha ugyan véletlenül történt, hát éppen ez itt a kérdés.
7: Hiszen azon nem múlik. Olyan sikere volt fiatalember, amihez valóban csak gratulálhat magának.
9: Gratulálhatok! Uram, hát hogy gratuláljak magamnak, amikor nem tudom, hogy mihez gratuláljak? Mesés detektív éleslátásomhoz? Vagy mechanikus rendőr szokásaimhoz? Vagy a szerencsés véletlenhez? Vagy valami intuícióhoz és telepátiához? Nézze, ez volt az első nagyobb esetem. Hát az embernek tartania kell magát valamihez, nem? Hát tegyük föl, hogy holnap valami gyilkosságot bíznak rám. Mit csináljak akkor, Dusty úr?
7: Nézze, mely...
9: Szaladgáljak az utcán, és éber szemmel figyeljem az emberek cipőjét? Vagy csak úgy az orrom után menjek, és várjak, amíg valami előérzet, vagy belső hang elvezet egyenesen a gyilkoshoz? Na látja, Hát erről van szó. Az egész rendőrség így beszél most. Ennek a Meizliknek jó orra van, ebből a pápaszemes fiúból lesz valami, ez egy detektív tehetség. Kétségbejtő helyzet. Hát, valamilyen módszere kell, hogy legyen az embernek. Az első esetem, amíg hittem azokban a különböző exakt módszerekben, tudja, megfigyelésben, a tapasztalatban, a rendszeres vizsgálatban és a többi külsőségben. De ha most szétszedem ezt az esetet, látom, hogy... Ide figyeljen. Én azt hiszem, szerencsés véletlen volt az egész.
7: Úgy fest a dolog. De azért volt benne jó adag megfigyelés, és amolyan logika féle is.
9: És mechanikus rutin.
7: És intuíció, meg egy kis előérzetés, és ösztön.
9: Jézus Mária, hát látja, így állunk. Hát most mondja meg nekem, Dusztik úr, hogy dolgozzak?
10: Meizlik úr a telefonhoz, a kapitányságról keresi.
9: Megbocsát, Dusztik úr, mindjárt visszajövök.
7: Jó. Hát amíg oda volt, én eltűnődtem rajta. Tulajdonképpen mi baja is lehet ennek az energikus fiatalembernek? Ismerős volt ez az érzés. Tudom, hogy engem is elfogott néha, csak nem tudtam rájönni, hogy mi az. Amikor visszajött, láttam, hogy sápadt és ideges.
9: Főúr, fizetek. Ne haragudj a Dusztik úr, kissé ingerült vagyok. Már megint itt van. Az egyik szállodában meggyilkoltak valami külföldit. Hogy az Isten nyila csapjon beléje?
7: Azzal fizetett és elrohant. És akkor egyszerre rájöttem, hogy mi a baja. Lámpaláza van.
5: No, hát akkor én most elmondom, hogyan húztam be a csőbe egy kaktusztolvajt. Azt tudják, hogy az öreg Holben úr milyen nagy kaktuszgyűjtő. Nem akarok hazudni, de legalább 300 000 koronát megír a gyűjteménye. És az öreg úr nagy súlyt helyez rá, hogy bárki megtekinthesse. Én elleneztem, de mindig letorkol.
11: Ide hallgasson, Holán! A kaktuszgyűjtés nem egy szenvedély, amelyet táplálni kell az emberekben. Ezért engedem mindenkinek megnézni, érti?
5: Értem, Holben úr, de szerintem ezeknek a kis gyűjtőknek ugyan hiába fáj a szívük, ha meglátnak egy-egy ilyen 1000-2000 korona értékű kaktuszt, ők soha nem tudnának ilyeneket megszerezni.
11: Nézze, Holán, magának az a feladata, hogy őrizze a gyűjteményemet, a többit bízza rám.
5: Hát jó, legyen meg az öreg úr akarata. No, és aztán tavaly nyáron észrevettük, hogy valahogy tünedezni kezdenek a kaktuszaink. Nem az olyanok, amelyek bárkinek megtetszenek és megóhajtja őket, hanem a különlegességek. Ebből világos volt, hogy a tolvaj első rangú szakértő. Sejtelmük sincs, milyen düszálta meg az öreg urat.
11: Hát ilyet? Ez orcátlanság. Tőlem lopni?
5: Holben úr, zárjuk le az üvegházakat. Ezentúl ne engedjük be senkit, és vége lesz a lopásoknak.
11: Nem, azt már nem. A gyűjteményt nem szabad elzárni senki elől, aki a kaktuszgyűjtés nemes szenvedélyeinek hódol. Meg kell fognunk azt a nyomorult tolvajt. Dobja ki a mostani őröket, fogadjon fel újakat. Mozgósítsa a rendőrséget és a többi hasonló intézményt.
5: Hát, ezt nehéz lett volna megoldani. Ha valakinek 30 000 kaktusza van, nem állíthat külön őrt minden cserét mellé. Így aztán felfogadtam legalább 2 nyugalmazott rendőrfelügyelőt, hogy vigyázzanak. És éppen akkor tűnt el egy igen értékes kaktuszunk, amelyből csak egy van egész Európában. No, erre aztán végképp megdühöttem, és magam kezdtem kutatni a kaktusztolvaj után. Tudniuk kell, hogy ezek a kaktuszgyűjtők általában szektába tömörülnek. Nálunk 2 ilyen van, a kaktuszgyűjtő egylet és a kaktuszgyűjtő szövetség. És mindegyik gyűlöli a másikat. Elhatároztam, hogy ezeknél kezdem a nyomozást. Először az egylet elnökét kerestem fel. Nos, elnök úr, akkor rátérnék jövetelem céljára. Egy igen bizalmas jellegű kérdést szeretnék önhöz intézni.
12: Parancsoljon, Hollán úr, állok rendelkezésére.
5: Sejtelme sincs, kilophatta el Holben úr kaktuszait?
12: No de kérem, Hollán.
5: Ne értsen félre, elnök úr. Mi a véleménye a kaktuszgyűjtő szövetség tagjairól?
12: Mi? Hogy ők? Mit is említett? Milyen kaktuszok tűntek el?
5: Egy Wilsitzen, egy Grezner és egy Pilocereus fimbriatus.
12: Ne is sorolja tovább. A kaktuszgyűjtő szövetség egytől egyik kontár laikus banda. Nekik ugyan eszükbe nem jutna, hogy ezeket lopják el. Még ha
13: mi tagjaink tették volna, de a mieink becsületességéért felelősséget vállalom.
5: Elnök úr, távol álljon tőlem.
13: Persze, persze, persze, azért megesik, hogy szereznek egy-egy ritka példány, de ha az ön által felsoroltak közül egy is náluk volna, én erről már tudnék, mert a szerzeményeikről mindig értesítik egymást. No, no, nem, Holán úr, tűzbe teszem a kezem.
5: Ezután a szövetség elnökét látogattam meg.
11: Kérem, Holán úr, arról szó sem lehet, hogy a mi tagjaink lettek volna. Kezességet vállalok értük. A kaktuszgyűjtő egylet tagjai meg...
5: Tudom, elnök úr, csupa laikus.
11: Úgy, ahogy mondja, hanem nézze, itt van ez a rengeteg vad kaktuszgyűjtő, akik egyik társasághoz sem tartoznak. Félelmetes népség, ezek a legrosszabbak. Olyan féktelen szenvedély fűti őket, hogy nem bírják elviselni valamely szervezet kereteit. Ezektől mindenki telik, mindenre képesek. Úgyhogy, Holán úr, azt hiszem, ezek után...
5: Mint hogy a két úrnál tett látogatásom ilyen formán nem járt sikerrel, visszatértem a parkba, felmásztam egy szép magas jávorfára, és elkezdtem gondolkodni. Higgyétek el, hogy legjobban egy fa koronájába bújva lehet elmélkedni. Az ember valahogy feloldódik, kellemesen himbálózik, és amellett mindent magasabb szemszögből lát. Szerintem a filozófusoknak a fákon kellene élniük, mint a sárgarigóknak. Hát ezen a jávorfán gondoltam ki a tervemet. Először is elmentem minden kertész ismerősömhöz, és rothadó kaktuszokat kértem tőlük, hogy Holben úrnak kellene a kísérleteihez. Összeszedtem így néhány száz beteg kaktuszt, és éjszaka beraktam őket a Holben gyűjteménybe. Két napig csendben voltam, és a harmadik napon valamennyi újságban közététettem egy hírt.
14: Veszélyben a világhírű Holben gyűjtemény. A világhírű Holben üvegházak nagy részében egy eddig ismeretlen új betegség ütötte fel a fejét, amelyet valószínűleg Bolíviából hurcoltak be. A kór elsősorban a kaktuszokat támadja meg. Egy ideig lappang, majd a gyökerek, a nyak és a test rothadása formájában jelentkezik. Minthogy a betegség igen ragályosnak látszik, és kórokozói rendkívül gyorsan terjednek, a Holben gyűjteményt lezárták.
5: 10 nap múlva ez alatt bujkálnunk kellett, nehogy a kaktuszgyűjtők szétszedjenek kérdéseikkel, szóval 10 nap múlva egy másik hírt tétettem közé a lapokban.
14: Sikerül megmenteni a Holben gyűjteményt. Megbízható értesülések szerint Mackenzie professzor Q-ban felfedezte a világhírű Holben gyűjteményt pusztító betegség kórokozóját. Ez a kórokozó egy különleges trópusi penészfajta. Mackenzie professzor utasítása szerint a megtámadott példányokat Harvard Lotzen-tinktúrával kell befecskendezni. Azok a nagyszabású kísérletek, amelyeket ezzel a tinktúrával a Holben üvegházban folytatnak, nagyon sikeresek. A tinktúra ennél és ennél a cégnél kapható.
5: Amikor ez a hír napvilágot látott, akkora már egy titkos rendőr ült az újságban megnevezett cégnél, én pedig a telefon mellett ütöttem fel sátorfámat. Alig fél óra múlva csengett a telefon.
15: Holán úr, azonnal jöjjön, itt az emberünk.
5: Tartsa ott, nyomban indulok! 10 perc elteltével egy apró kis emberkét ráztam a gallériánál fogva.
16: De uram, de kérem, hát mit ráz maga itt engem? Én Harvard Lotzen tinktúrát akarok vásárolni.
5: Tudom én azt, csak hogy ilyen tinktúra nincs a világon, mint ahogy semmiféle új kaktuszbetegség sincs. Viszont maga lopta el a kaktuszokat a Holben gyűjteményből, maga 7 próbás kaszfickó.
16: Hála Istennek! Csak ugyan nincs semmiféle új betegség, nincs. Én már 10 napja lesem hunyom a szemem a rettegéstől, hogy a kaktuszaim megbetegszenek.
5: Gallériánál fogva autóba ültettem az emberkét, és a titkos rendőrrel együtt mindhárman elmentünk a lakására. Kérem, olyan gyűjteményt én még nem láttam. Annak az embernek mindössze egyetlen kamrája volt a tető alatt, legfeljebb 3x4 méter lehetett az egész, a sarokban a földön egy takaró, egy asztal meg egy szék, és ezen kívül már csak kaktusz meg kaktusz mindenütt. De micsoda példányok, és micsoda rendben, öröm volt nézni.
17: Na, azok hol vannak, amiket ellopott, mi? Ne reszkessen nekem itt, hanem beszéljen.
5: Nézze, őrmester, úgy látszik, nincs itt szó olyan nagy értékről, ahogy eleinte gondoltuk. Maga elmehet, és mondja meg az igazgatóságon, hogy ez az úr legfeljebb 50 korona értéket vitt el, és hogy majd én elintézem vele a dolgot.
17: Igenis, Holán úr.
5: Na, barátom, hát először is rakjon ki mindent, amit tőlünk elvitt, de szaporán.
16: Kérem, uram, nem ülhetném le inkább a büntetést.
5: Nem, először vissza kell adni, amit ellopott. Na, gyerünk, gyerünk. Erre elkezdi előszedegetni a cserepeket egyiket a másik után, vagy 80-at. Sejtelmünk se volt, hogy ennyi hiányzik. Hosszú évek kellettek hozzá, hogy ennyit összelopkodjon. Ez az egész? És a többi hol van?
16: Kérem, uram.
5: Gyerünk, gyerünk, gyerünk elő vele. Most már kibudjantak a könnyei. Előhozott még egy habfehér dölaitit, meg egy kornigert, és oda tette a többihez.
16: Uram, esküszöm, hogy maguktól nincs több.
5: Na, azt majd meglátjuk, és most rajta. Mesélje el, hogyan vitte el őket.
16: Kérem, az úgy volt, hogy én felvettem azt a ruhát.
5: Miféle ruhát?
16: Női ruhát, kérem.
5: Női ruhát? És miért éppen női ruhát?
16: Mert azért, kérem, mert egy öregecske nővel senki sem törődik, meg aztán egy nőt senki se gyanúsít ilyesmivel, mert uram, a nőkben mindenféle szenvedély lakozik, de gyűjteményt azt sose csinálnak maguknak. Látott már ön nőt, akinek bélyeggyűjteménye, vagy rovargyűjteménye lett volna? Soha, uram, soha. A nőből hiányzik az alaposság és a lelkesedés. A nők olyan borzasztó józanok, uram. Tudja, ez a legnagyobb különbség köztünk, hogy csak mi rendezünk be magunknak gyűjteményeket. Ó, ha nekem nagyobb helyem és jobb anyagi lehetőségem lett volna. Tudja-e, uram, hogy én sokszor újfajta kaktuszokat gondolok ki magamnak, aztán éjszaka álmodom róluk, bizony. Az egyiknek, amit kigondoltam, aranyhaja van, és a ne felejts kék virágja. Hogy mennyi csodálatos lehetőség van, uram, ha tudom.
5: Na várjon csak, azt mondja el, miben vitte el a kaktuszokat?
16: Hát a keblemben, kérem szépen. Igen, itt a keblemben, a női ruha alatt. Nem is sejti, uram, milyen kellemes szúrása van egy ilyen kaktusznak.
5: Hát nézze, én nem veszem el magától ezeket a kaktuszokat.
16: Nem, ó, uram, kedves.
5: Magát viszont kedves, most elviszem az öreg Holben úrhoz. Hadd tépje ki mind a két fülét, na szedelőzködjön, velem jön. Na, azt látniok kellett volna. Hogy összemelegedtek azok ketten, egész éjszaka kint voltak az üvegházakban, amíg csak végig nem nézték mind a 30 000 cserepet. Másnap lelkendezve fogadott az öreg úr.
11: Holán, holán, hát ez gyönyörű, ez csodálatos. Úgy örülök, hogy elhozta nekem ezt az embert. Még soha nem láttam senkit, aki így megbecsüli a kaktuszt, és így ért is hozzá. Nagy terveim vannak vele.
5: És csak ugyan egy hónap múlva Holbenul felszerelte őt, és elküldte Mexikóba kaktusz gyűjteni. Mikor elbúcsúzott tőle, megáldotta és sírva fakadt. Mindketten szentül hitték, hogy soha nem látott fajtákra akadnak majd. Egy év múlva aztán furcsa hírt kaptunk az emberkéről. Mexikóban gyönyörű mártír halált halt. Valahogy felfedezte egy indián törzs szent kaktuszát, a Csikulit, azaz az atyaisten édes testvérét, és vagy nem hódolt neki, vagy még ráadásul el is lopta. Egy szóval, a kedves indiánok megkötözték, és felültették egy másik furcsa nevű kaktuszra, amelyik akkora, mint egy elefánt, és olyan hosszú tüskéi vannak, mint egy bajonett, aminek következtében a mi emberkénk, megadva magát sorsának, kilehelte lelkét. Hát ilyen véget ért az én kaktusztolvajom.
18: Hát szerintem ezeket a történeteket maga, Hollán úr, a szép lélek találja ki. Ön maga megríkatására. Mondja, nem ír maga titokban novellát, vagy netán verset?
5: Ellészte az állás, szerkesztő úr, nem zicser volt, hanem keresztdupla, mondja. Mi lenne, ha egyszer otthon felejteni a csipkelődő kedvét?
18: Nem tudom. Azt hiszem, akkor az már nem én lennék. Az előbbi megjegyzésem pedig arra utal, hogy szerintem aki lop, az előbb-utóbb el is akar dicsekedni vele. Na persze, ez a fitoktatási vágy elsősorban a hivatásos bűnözőkre vonatkozik, akik talán megpukkadnának, ha olykor nem henceghetnének el azzal, amit elkövettek. Ha pedig aztán elkapja őket a népszerűség, valami féktelen nagyzolás ébred bennük.
5: Nem tudom, mire alapozza ezt a véleményét.
18: Jó néhány évvel ezelőtt egy kiváló vidéki folyóiratot szerkesztettem. Bizonyára tudják, hogy egy vidéki lap szerkesztőjének elsősorban a helyi eseményeket kell figyelemmel kísérnie. Ezért aztán ellátogattam a rendőrségre, aprócseprő kis tyúklopási híreket szerezni. Egyszer a folyosón megállított egyik fogalmazó.
19: Hallott a szerkesztő úr, hogy ma éjszaka valamilyen nyavajás alak kirabolt a vasatól borkját? Tudja azt a vegyes kereskedést?
18: Nem, még nem hallottam róla, de jó, hogy mondja.
19: Ha, és képzelje, az a nyavajás verset írt a helyszínen, és ott hagyta a pulton. Hát nem határtalan szemtelenség ez?
18: Na és hol az a vers?
19: Itt van nálam.
18: Na, mutassa csak, mutassa. Az ilyesmi nagyon kapóra jön a lapnak. Arról nem is beszélve, milyen szenzációt kelt majd városunkban is az egész vidéken.
19: Hát őszintén szólva, szerkesztő úr, én nem tudom, hogy...
18: Nem akarta ideadni, de hosszas kunyerálás után mégiscsak megkaptam tőle a verset, és leközöltem a lapban. Elmondom, hogyan hangzott ez a költői mű, már amennyire visszaemlékszem rá. Egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, nyolcat, tizet, tizenkettőt üt az óra, ez a tolvaj riadója. Amikor az ajtót feszítettem fel, a ház előtt épp egy ember ment el. Tolvaj vagyok, nem ijedek én meg, de már távolodnak a lépések. Ha sötétben fülelek valahol, érzem, hogy a szívem zakatol. Árva a szívem akárcsak magam, ha anyám látna, sírna miattam. Boldogtalan vagyok, ó, én szegény, a sarokban kapirgál egy egér. Ketten vagyunk csak, én meg az egér, mindkettő tolvaj, itt egy kis kenyér. De ő rejtek helyét nem hagyhatja el, mert tolvajnak tolvajtól is félnie kell. Na és ez így ment tovább, több oldalon át, a befejezés pedig így hangzott. Volna még írnivalom temérdek, de a gyertyám már egészen leégett. A verset részletes lélekbúvári elemzés kíséretében közreadtam. Kiemeltem Balladai hangját, és meggyőzően rámutattam a bűnöző lelkibe zengő finom húrokra. A cikka maga nemében szenzáció volt. Más vidéki városok sajtója azt állította, hogy szemérmetlen hamisítvány, sőt, akadtak olyan ellenfeleink, akik kijelentették, hogy a mű plágium, angolból van fordítva, meg mi egymás. No! És amikor a vidékünk betörő költője védelmében folytatott polémia legjavában voltam, beállított hozzám az a rendőrfogalmazó, akitől a verset megszereztem.
19: Szerkesztő úr, most már véget vethetne az átkozott betörő dicséretének.
18: Mi a baj, fogalmazó úr?
19: Képzelje, ezen a héten is kifosztott két lakást, meg egy boltot, és mindenütt ott hagyott egy-egy hosszú költeményt.
18: Pompás! Na, adja csak ide. Leközöljük őket.
19: Még csak az kellene, szerkesztő úr.
18: De miért, fogalmazó úr?
19: Uram, ez a bűnözés támogatása lenne, hiszen ez az alak... Most csak irodalmi becsvágyból lop, és ezt a becsvágyat önébresztette fel benne. Éppen ezért most valahogy le kellene forráznia, érti? Írja meg, hogy a költemények nem érnek semmit, hogy semmi forma, semmi hangulat, vagy amit akar. Véleményem szerint a pasas mindjárt abba hagyja a lopást.
18: Nem, ezt nem tehetjük meg, ha már egyszer megdicsértük. De tudja mit? Többé nem fogjuk közölni a verseit, és kész.
19: Rendben van, szerkesztő úr.
18: A következő két hét alatt újabb öt betörést követtek el, a megfelelő öt költemény kíséretében. De a lap hallgatott ezekről, mintha megnémult volna. Csak attól féltem, hogy tolvajunk sértett szerzői hiúságból elköltözik máshová, és az ottani sajtónak szolgáltat anyagot. Képzeljék el, hogy felvágtak volna vele azok a tökfejűek. Ez a hallgatás egészen megzavarta a betörőt. Vagy három hétig nyugalom volt. De aztán újból elkezdődtek a betörések. Azzal a különbséggel, hogy a versek most már postán érkeztek egyenesen a szerkesztőségbe. De a lap megmakacsolta magát. Egyrészt nem akart kikezdeni a helyi hatóságokkal, másrészt a költemények egyre gyengébbek voltak. A szerző ismétlésekbe bocsátkozott, és a féle romantikus faxnikat meg cirádákat gondolt ki. Egy szóval kezdett úgy viselkedni, mint egy igazi költő. Egyszer jó későn tértem haza a vendéglőből. Éjszaka volt már, és én úgy fütyüréztem, mint egy rigó. Mikor beírtam a szobába, meg akartam gyújtani a petróleum lámpát. De alig lobbant fel a gyufa, valami elfújta a hátam mögül.
15: Ne gyújtson világot! Én vagyok az.
18: Ó, hát maga az. Na és mit óhajt?
15: Azt akarom megkérdezni, hogy mi van a költeményeimmel?
18: Nézze, barátom, a lakásomon nem tartok fogadóórát. Különben is éjszaka van. Jöjjön el holnap délelőtt 11-kor.
15: És akkor maga szépen lecsukat. Az pedig nem lenne jó. Miért nem közli a verseimet?
18: Ó, hát csak most jövök rá, hogy kicsoda maga. Nos, ezt nem lehet ilyen röviden elmondani. Üljön le, fiatalember.
15: Köszönöm.
18: Nos, hát ha tudni akarja, azért nem közlöm a verseit, mert fabatkát sem érnek. Ha, ez az igazság. Hát
15: nem tetszenek. Én azt hittem, hogy nem rosszabbak, mint az első volt.
18: Az első jó volt. Őszinte érzelem volt benne. Érti? Intuitív frissesség, az átélés közvetlensége és ereje, és hangulata, és mi minden. De a többi a szemét.
15: De hisz én a többit is úgy írtam, mint az elsőt.
18: Na, lássa, éppen ez a baj. Már csak ismételte önmagát. Megint az volt bennük, hogy kint lépteket hall.
15: De hiszen hallottam a lépteket. Ha az ember betör valahová, akkor hegyeznie kell a fülét, hogy hallja, ha valaki odakint jár.
18: És megint egér volt bennük.
15: Egér? Hát, ha mindig van ott egér. De én csak háromszor írtam róla.
18: Nos, egy szóval a maga versei a puszta irodalmi rutin színvonalára süllyedtek. Nincs bennük eredetiség, nincs bennük ihlet, nincs bennük érzelmi megújhodás. Ez így nem megy. A költőnek nem szabad ismételnie önmagát.
15: De, szerkesztő úr, mit csináljak, ha mindig egyforma helyzet? Próbáljon meg betörni, és meglátja, hogy egyik betörés olyan, mint a másik. Nehéz dolog ez, uram.
18: Nehéz. Ideje volna már másba belekóstolnia.
15: Talán jó volna kirabolni egy templomot, vagy valami sírboltot.
18: Ugyan már, azzal semmire sem menne. Mert nem az anyagon múlik, hanem az átélésen. A maga verseiből hiányzik a konfliktus. Mindig csak a közönséges betörés külsőséges leírását tartalmazzák. Magának valami belső motívumot kellene felfedeznie. Hát például a lelkiismeretét.
15: Lelkiismeret furdalásra gondol? Azt hiszi, hogy akkor jobbak lesznek a verseim?
18: Hát persze, néze. Akkor meg lesz bennük a lélektani mélység és forróság.
15: Hát jó, megpróbálom. Csak azt nem tudom, hogy megye majd a betörés azután. Ha az embernek lelkiismeret furdalása van, akkor elveszti a biztonságát, tudja? És ha nincs meg a biztonsága, akkor könnyebben elkapják.
18: Na és ha elkapják? Édes barátom, mi rossz van abban, ha elkapják? Hát nem tudja elképzelni, milyen verseket írna a börtönben, láncra verve. Na, hadd mutassak meg magának egy börtönverset. El fog ámulni.
15: Az benne volt az újságban?
18: Öregem, ez a világ egyik leghíresebb verse. Na, gyújtsa csak meg a lámpát. Felolvasom magának. Vendégem gyufát vett elő, és meggyújtotta a lámpát. Kiderült, hogy sápat, arcú és kissé pattanásos fiatalember, amilyenek már a betörők meg a költők lenni szoktak. No, várjon csak, mindjárt kikeresem. Ebben a könyvben van égni. És elővettem a redingi fegyház palotáját, vágy költeményét. Az akkor nagy divatban volt. Soha életemben nem adtam elő semmit olyan hévvel, mint ezt a balladát, és főképpen azt a sort, hogy mindenki úgy öl, ahogy tud. Vendégem nem vette le rólam a szemét, és amikor odaértem, ahol a rab az akasztófára megy, eltakarta arcát és sírt. Na, ideje lesz mennie. A legrövidebb út arra vezet, a kerítésen át. De előbb oltsa el a lámpát. Jó éjszakát!
15: Jó éjszakát! Hát, megpróbálom valahogy. Köszönök szépen mindent!
18: Két nap múlva elkapták egy üzletben. Ott ült a pultnál, egy darab papír fölött, és a ceruzáját rágta. A papíroson csak ennyi volt. Mindenki úgy lop, ahogy tud. Bizonyára a redingi ballada változatának első sora akart lenni. Másfél évi börtönre ítélték. Pár hónap múlva egy egész füzetre való verset küldött nekem. Szörnyűek voltak, csupa nyírkos, föld alatti kamra, kazamata, rácsok, csörgő bilincsek, dohos kenyér, akasztófához vezető út, meg mi egymás. Elborzadtam, hogy milyen szörnyű viszonyok uralkodhatnak abban a börtönben. Azt tudják, hogy egy újságíró mindenhová bejut. Sikerült elintéznem, hogy a fegyház igazgató meghívjon intézményének megtekintésére. Egész rendes, humánus és nem is régi börtönben találtam magam, és amikor az én betörőmhöz bementem, éppen lencsét kanalozott egy csajkából.
20: Jó napot!
21: Jó napot, szerkesztő úr!
18: Nos, hogy van? Sehol nem látom a csörgő bilincseket, amelyekről írt.
21: Na de hát, szerkesztő úr, ami itt van, arról nem lehet verset írni. Nehéz dolog, ez beláthatja.
18: Na és egyébként meg van elégedve?
21: Egyébként megvolnék. Csak az a baj, hogy nincs itt miről írni.
18: Azóta nem találkoztam vele sem a rendőrségi rovatban, sem a költészetben.

Elhangzott szemelvények. Karel Csapek bűnügyi történeteiből. A műsorban elhangzott a kasszafúró, Dr. Mejzlik esete, a kaktusztolvaj és a lírikus betörő című történet. Zádor András fordításában előadta Darvas Iván, Keres Emil, Raksányi Gellért, Gellei Kornél, Rajzi János, Láng József, Békés Rita, Gyenge Árpád, Harkányi Ödön, Horkai János, Kautsky József, Kun Tibor, Siménfalvi Sándor és Ungvári László. Szerkesztette Puskás Károly. Rádióra alkalmazta Horváth László. Rendezte Baksasós László. A hangfelvétel 1969-ben készült, és legutóbb 2002. február 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Jó napot, Le Bon.
1: Jó napot, Megré. Maga is jókor jön.
0: Na, szép ügy.
1: Megállapíthatja maga is. Nézzen erre a rajzra.
0: Aha. Egy villának vagy kerti háznak a tervrajza, nem?
1: Milyen éles elme maga. Egy 4 éves gyermek is rájött volna. Ismeri Lyonban a Vöröskeresztes negyedet?
0: Uh-huh. Jártam arra.
1: Helyes, hát ez a kertes ház annak a városnegyednek egyik legelhagyatottabb részén épült, ahol esténként a madársa jár.
0: Mit ábrázolnak a kertben meg az úttesten ezek a fekete keresztek, Le Bon?
1: Rendőröket, Megré.
0: A minden. Megölték őket.
1: Honnan veszi? A keresztek azokat a rendőröket jelentik, akik 8-áról 9-ére virradó éjjel őrségen álltak ott. A vastag kereszt Mánsár őrmester.
0: Aha.
1: Na mi van, meg se kérdi, hogy miért őrködött itt 8-áról 9-ére virradó éjjel 6 rendőr? Vagy azt akarja mondani, hogy már rájött, kérem?
0: Miért?
1: Szóval mégis kíváncsi rá. Hát azért voltak ott, mert a lyoni rendőrség előző nap a következő levelet kapta. Luigi Cecconi doktort 8-a és 9-e közötti éjszaka a lakásán meg fogják gyilkolni.
0: A doktort is figyelmeztették?
1: Nem. Mint hogy Cecconi a fasizmus elől Franciaországba emigrált politikus volt, igen valószínűleg látszott, hogy politikai természetű az ügy, és a rendőrség helyesebbnek vélte, ha az érdekelt tudta nélkül teszi meg a szükséges óvintézkedéseket.
0: És mégis megölték a doktort. De
1: várjon, kérem. Az 50 éves Cecconi egyedül lakott ebben a nyomorúságos kerti házban. Maga látta el a háztartását, étkezni egyszer járt el naponta este a városnegyed olasz vendéglőjébe. 8-án este 7 óra felé ment el hazúról vacsorázni. Ez alatt Mánsár őrmester, akit Franciaország egyik legkiválóbb rendőrének tartok, a pincéltől a padlásig átkutatta a házat. Senki sem rejtőzhetett el benne. Arról is meggyőződött, hogy a házba csak az ajtókon vagy az ablakokon át lehet bejutni.
0: Értem, tehát sem föld alatti alagút, sem másféle fantasztikus dolog.
1: Semmi romantika, érti felügyelő?
0: Igyekszem megérteni.
1: Na, a házban egy lélek sem, és csak 2 ajtót és 3 ablakot kell szemmel tartani. Ha nem Mánsár őrmestert, hanem más valakit bíznak meg az üggyel, az illető egyetlen embert állít talán oda, ő azonban 5 rendőrt állított sorompóba. Minden kiárathoz egyet, és maga is a helyszínen maradt. Este 9-kor tűnt fel a doktor alakja az utcán. Teljesen egyedül tért be a házba. Első emeleti szobájának lámpája hamarosan felgyulladt. A rendőrök mind a helyükön, senki sem aludt el, senki sem hagyta el az őrhelyét. Egy pillanatra sem vesztették szem elől az örködésre bízott pontot. Mánsár 4 óránként átcserkészt az egész terepet. Reggel 3 óra felé lassan kialudt az első emeleti lámpa, mintha kifogyott volna belőle a petróleum. Az őrmester néhány pillanatnyi habozás után úgy döntött, hogy állkulccsal behatol a házba.
0: És...
1: emeleti szobájában, ágya szélén ülve, jobban mondva félig fekve, görcsösen melléhez szorított kezekkel holtan találta Luigi Cecconi doktort. Teljesen felöltözve, hátára vetett kabátban. Kalapja a földön, inge és ruhája véres, a keze is. 6 mm-es Browning golyó érte. Majdnem közvetlenül a szíve fölött.
0: Van gyufája, Le Bon. Köszönöm.
1: Senki se lépett be, ki sem ment senki a házból. Ismerem Mánsárt, felelek érte.
0: És a Browningot hol találták meg?
1: Sehol, érté felügyelő, sehol. A házban nyoma sem volt fegyvernek, sem szemmelőtt, sem eldugva, sem kályhában, sem az Eresz csatornában, mert még ott is áthúzották. Sem a kertben, sem sehol másutt.
0: Egy szóval, golyót lőttek ki egy olyan helyiségben, amelyben az áldozaton kívül senki sem volt. És a fegyvert sem találták meg. Erre gondol Leborn?
1: Erre felügyelő. Az ablakok csukva, kívülről nem lőhettek, mert az betörte volna az ablakot. Ráadásul pedig a Browning hord távolsága nem elegendő ahhoz, hogy a rendőrök védő gyűrűje mögül észrevétlenül lelőhessenek valakit. Nézzen a rajzra, és próbáljon valami okosat kisütni, amivel visszaadhatná már Sár őrmester életkedvét, aki azóta sem tud aludni, és már-már gyilkosnak érzi saját magát.
0: Mit tud Csecsóniról?
1: Hát, valaha jó módú volt. Keveset praktizált, inkább politikával foglalkozott. Végül kénytelen volt a fasiszták elő elmenekülni.
0: Aha. Nős volt, nőtlen?
1: Özvegy volt. Egyetlen fia jelenleg Argentinában tanul.
0: És miből élt Lyonban?
1: Mindenből és semmiből. Valami támogatást kapott a politikai barátaitól. Az olasz kolónia legszegényebbjeit orvosi tanácsokkal látta el időnként.
0: Elloptak valamit a házból?
1: Nem találtuk nyomát. Igen. Hát majd közli, ha rájön, ugye? Majd közli, ha rájön valamire.
0: Maga előtt semmire se fogok rájönni. Legyen nyugodt.
1: Köszönöm, felügyelő. Köszönöm.
0: Akad még gyufája?
1: Akad, de csak arra kérem, hogy ne az orrom alá pöfékeljen azzal az elfuserált büdös pipájával.
0: Köszönöm. Sok politikai ellenfele ír a doktornak Lyonban?
1: Ez akad belőlük.
0: És biztos, hogy a fia Argentínában van?
1: Ez biztos.
0: Utána néztek a rendőrök múltjának?
1: Tessék, ezen rajta áll a nevük, adataik, abban a sorrendben, ahogy a kerti házat körülvették, balról jobb felé.
0: Igen. Hát így a leglehetetlenebb feltevést is el.

0: revolver sehol.
1: Ennyit eddig is tudtunk.
0: És eljutottunk a lehetségeshez. Ez szerint Luigi Cioni egész egyszerűen már golyóval a mellében érkezett haza.
2: Hogy?
0: Feltehetőleg ő lőtt önmagára. Orvos volt. Tudta, hova kell céloznia, ha nem akar azonnali halált okozni. És ő még járni akart egy darabig.
2: Na, folytassa csak meg, Ré.
0: Képzelje el ezt a nyomorúságos helyzetbe került embert. Egyetlen fia van. A tanuláshoz sok pénz kellene. De nincs. Nincs. Cecsóni életbiztosítást köt a fia javára. Meg kell halnia. Mégpedig úgy, hogy ne gyaníthassanak öngyilkosságot, különben a biztosító társaság nem fizet. Oda kell valahogy csalogatni a rendőrséget. A rendőrök látják, amint hazaérkezik. Oda, ahol semmiféle fegyver sincs, ahova senki sem hatolhat be tudtukon kívül. És néhány órával később holtan találják. Leült az ágy szélére, addig dörzsölgette a mellét, amíg a golyó mélyebbre jutva a szívébe hatolt.
2: Hiszen ez borzasztó.
0: Tudja, mi a legszörnyűbb, a legborzasztóbb, Lebon?
2: Micsoda felügyelő?
0: Ha ez a feltevésem beigazolódik, egy ember értelmetlenül áldozta fel magát. Na, ha megtud valamit, valami bizonyosat, telefonáljon nekem, jó?

0: Leborny.
1: Megré. Na, üdvözlöm, mi újság?
0: Mansár őrmestertől a következő táviratot kaptam. Boncolásnál véraláfutásos zúzódásokat, a sebb körül ujjak okozta sérülés nyomait találtuk. Stop. Kérem, közölje sürgősen megjegyzéseit és véleményét.
1: Válaszolt?
0: Igen.
1: És hogyan döntött?
0: Nem lenne igazságos, hogy ez a szegény doktor semmiért halljon meg. A biztosító társaság alaptőkéje pedig 40 millió aranyfrank.

0: Elhangzott a kerti ház, bűnügyi játék, írta Zsors Szimenon. Klumák István fordítása alapján rádióra alkalmazta Liska Dénes. Megré felügyelő Csákányi László, Le Born felügyelő Ajtai Andor volt. Rendezte Török Tamás.
1: A hangfelvételt 1969-ben készítették, és legutóbb egy évvel később, július 29-én hangzott el a Magyar Rádióban.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művek

0: Erről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Szörényi Levente és Bródy János legendás rockoperája a Budapesti Operett Színház előadásában. István a király. Szombaton 20 óra 15 perctől az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadás során. Az továbbra sem tudni, hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be egy férfi, és rátámadta az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is a helyszínre érkezett. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen még 1982-ben. A Szentatya holnap találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A pápa este Rimini kikötőjében mutat be misét. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Miniszterelnökként első augusztus 20-ai ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen méretű intézkedésre korábban még sosem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilinc színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak. Ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftverfrissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki az autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében veszélyhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult. Ami a hazai időjárást illeti, ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar felhőszakadási égeső, ott másodfokú figyelmeztetést adtak ki, holnap azonban már túlnyomóan napos száraz időnk lesz, a szél megerősödik, az ivatarukat néhol viharos lökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tóth Máté Miklós, haláli történet. Előadja Márkus László, Mormari Anna és Györfi György.
2: Ja. Nyújtva jó magasra, ja. Kezdenek lenni.
3: Anyukám, ezt egy úttörőnek, aki már túl van az 50 annál, ért be azzal, hogy a lábát felbírja emelni. A nyugdíjra készülök, nem az olimpiára. Hát ez ki lehet. Már tornázni sem hagyják az embert. Az egészsége megóvásával is gátolják. A villanyszámlás, ő kirúgom. Megyek már, nyitom! Őrült. Jó, rám nem töri az ajtót. Tessék!
4: A halál vagyok. Beenged?
3: Mit mond?
4: Azt kérdeztem, beengede. Igen? Akkor talán majd benn. Lesegíteni a kabátomat?
3: Ne haragudjok. Ki ez van szerencsém?
4: Hát szerencsének éppen nem nevezném. Egyébként bemutatkoztam. Vagy nem?
3: Éppen azt nem értettem tisztán, mint ha valami egészen furcsa neved mondott volna. Megismételné?
4: A halál vagyok.
3: Kicsoda?
4: Jól értette. A halál. Megkínál nagy cigivel.
3: Pillanat, hova is? Tessék.
4: Sofiane. Külföldi nincs. Na mindegy. Tüzet nem ad.
3: Parancsoljon.
4: Most mit néz úgy? Sose látott még halált? Ja, igen, persze. Valóban még nem.
3: Kérem, kisasszony, elvtársnő, én nem vagyok semmilyen viccnek az elrontója, de mondja meg őszintén, melyik barátom van a tréfa mögött?
4: A tréfa mögött? Azt hiszem, hogy nincs tisztában a dolgokkal. A halálnak nincs humora. Ezáltal a tréfát sem ismeri. És én már, mint említettem, a halál vagyok. A külső ne tévessze meg. A halál néha tetszetős formában jelentkezik. Szép halálról. Még nem hallott?
3: Na jó. Úgy látom, maga ragaszkodik a vicchez, bár egy kicsit erős, nem gondolja? Tulajdonképpen miért jött hozzám?
4: Magáért.
3: Maga színésznő.
4: A halál vagyok. Mondtam már.
3: Na, ide figyelj, halálka, hagyjuk most már a viccet. Tudni szeretném, hogy ki maga, ki küldte és miért.
4: Engem nem szoktak küldeni, én magamtól jövök. Nincs időm a szócséplésre. Máshol is várnak. Éppen ezért lássunk munkához.
3: Miféle munkához?
4: Szedje össze a cókmokját és gyerünk. Egy öltözet fekete ruha, fehér nemű zokni, cipő nem kell, kalap sem.
3: Igazán nagyon kedves. És ha nincs fekete ruhám?
4: Milyen van?
3: Pepita kockás.
4: Nem éppen ünnepés, de felőlem hozhatja azt is. Nem vagyok kicsinyes.
3: Egy napi hideg élelem nem szükséges?
4: Nem szükséges. Ezentúl nem lesz gondja a táplálkozásra. Arról kezeskedem.
3: De talán egy üveg konyakot. Tudja, a nagy ijegység, meg ilyesmi, azokról nehezen viselem el a hideget is.
4: Nem bánom hozzá, csak siessen már. Mit képzel, meddig érek én itt rá magával vesződni? Már így is késésben vagyok. Ne akadályozzon a munkámban.
3: Eszembe sincs, csak tudja, az ilyen dolgokban én még nagyon gyakorlatlan vagyok. Előbb hozzá kell szokni a gondolathoz.
4: Na, szokjon, de gyorsan. Egyébként csodálkozom magán. Annak idején a nagyapját is én vittem el, de azt tudta, mi az illem. Fegyelmezetten, katonásan viselkedett, és egy bukkanás nélkül tette, amit mondtam. Nem érdemli meg ugyan, de azért átadom az üdvözletét.
3: Na hát, maga járt mezőcsalánoson is. A nagyapám ugyanis ott él, és hála Istennek még egészséges. Most töltötte be a 94. évét.
4: Látja, egészen összezavartam. A dédapja gondol magára szeretettem, nagyon kedves, vidám öreg úr. A múltkor megcsipkedte az arcomat és ajánlatokat tett. Mentségére legyen mondva, már volt benne néhány kehely nektár.
3: Na most már elég, mindennek van határa.
4: Most pedig Most pedig hadd simogassam meg azt a szép kopasz fejed. Neked is jól esik?
3: Hazudnék, ha az ellenkezőjét állítanám.
4: És most meg foglak csókolni. De előre figyelmeztetlek, hogy akit én megcsókolok, az meghal. Nem félsz?
3: Te vagy a legszebb halál, csak azt nem értem,
4: hogy... Most ne. Jó volt.
3: Isteni, halálkám, fogalmam sincs, hogy ki vagy. Talán az elmegyógyintézetből szöktél meg, de a csókod csodálatos. Ha lehet, akkor kérek még.
4: Menj előbb, nem, fürödj meg.
3: Most?
4: Ne ellenkezz, imádom, ha egy férfinak szappanszaga van. Amíg te fürdesz, addig én is levetkőzöm. Egyet azonban ne felejts. Aki velem szeretkezik, az meghal.
3: Komolyan? Egyszer úgy is meg kell halni, akkor még így a legizgalmasabb. De csak ugyan zuhanyozzak le.
4: Mondtam már. Addig én fölteszek egy lemezt. Abba számaid vannak?
3: Sajnos.
4: És Boniem?
3: Csak régiek, csupa örökzöld.
4: Jellemző. Siess.
3: Sietek.

0: őrült, vagy valami egészen pervers nő, aki csak vadidegen félállomból felvert férfiak izgatnak? Te ragyogó példány! Nem is emlékszem ilyenre a praxisomból. Azok a forró nadrágból előre nyújtózkodó combok! Esztelenség az ilyen lábakat járásra pazarolni. Nem rossz, nem rossz! A napot egy ilyen bombanővel kezdeni, bizisten, nem rossz! César, morituri te salutant!
1: Halálkám! Hová bújtál? Na mi az? Még ipi apacsot is akarsz játszani? Na ne őrjíts meg, gyere már elő! Nagyon kérek, ne játsz az idegeimmel! Hová tűntél?
0: Nincs itt. Felszívódott. Mi is keresett előtte a fiókokban? A halotti bizonyítványomat, és mi is kocsorászott a szekrénybe? Érted, mi ez a csatatér? Hol a 30 000 forintos takarékkönyve? Jaj, a gyűrűm! Az órám, az anyámtól örökölt medálon! A riba! Kifosztott! Megrabolt! Még a pénztárcámat is elvitte! És, jaj, mit még?
2: Rendőrség, központi ügyeletesség.
0: Elvtársak, kérem, elvtársak, kifosztott a koldusát tettek.
2: Csak nyugodtan, hogy történt az eset?
0: Megpróbálom. Egy órával ezelőtt feljött hozzám egy nő.
2: És halálnak adta ki magát, igaz?
0: Igaz. Honnan tudják?
2: Mert már ön a 10. magányos férfi, akit pár nap alatt ilyen halálos kalandért. Nyugodjon meg, már megindítottuk a nyomozást a szélhámos kézre kerítésére. Felveszük a tényállást. Kérem, diktálja be az adatait. Neve?
0: Borenyák Sebestyén.
2: Nem értettem. Betűzze, ha lehetséges.
0: Jó, betűzöm. B, mint barom. O, mint oltári állat. R, mint ravaszul rászedett. E, mint etelközi bivaj.

Elhangzott Tóth Máté Miklós haláli történet. Előadta Márkus László, Mormori Anna és Györfi György. Rendezte Turián György. A hangfelvétel 1979-ben készült, és utoljára 1979. április 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Mondja, Holmes, van valami érdekes a mai postában, hogy annyira belemerült a levelekbe?
1: A jelen és a középkor, a hétköznapi észjárás és a legvadabb fantázia tökéletes keveréke. Olvassa csak, Watson.
0: Igen, tárgy vampirizmus. Igen, tisztelt uram, kliensünk Mr. Robert Ferguson a mai napon azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy nyomozást folytassunk holmi vampirral kapcsolatban. Mivel azonban irodán kizárólag gépügyek felderítésével foglalkozik, az eset nem tartozik hatáskörünkbe, így azt tanácsoltuk Fergusonnak, keresse fel önt és tájékoztassa a történtekről. Kiváló tisztelettel, Morrison ügyvéd. Hát ez valóban különös.
1: Na, várjon csak, itt a folytatás.
0: Na.
1: Ferguson levele. Jó hosszú, így csak a lényegét olvasom fel magának. De előbb mondja meg, tudja, hol van Lemberley?
0: Sussexben, Harzemtől délre.
1: Akkor hát nem valami messze. Na, figyeljen ide. Jogtanácsosom önhöz utasított, az ügy azonban, mellyel felkeresem, olyan kényes, hogy alig tudom, hol kezdjem. 5 évvel ezelőtt másodszor is megnősültem, és egy perui kereskedő lányát vettem feleségül, aki egy aranyos kisfiúval ajándékozott meg. És akinél gyengédebb és szeretőbb teremtést el sem lehet képzelni. A feleségem viselkedése sajnos az utóbbi időben fölöttébb különössé vált. S merőben ellenkezik szelíd nyájas természetével. Tudnia kell, hogy első házasságomból egy kisfiút hoztam magammal, aki most 15 éves, igen kedves, ragaszkodó gyermek, de fájdalom egy korai baleset következtében kissé nyomorék. Nos, a feleségemet 2 ízben is rajta kapták, amint szegény fiút minden ok nélkül tetleg bántalmazta. Egyszer bottal támadt rá, másik alkalommal puszta kézzel verte.
0: Hát, az ilyen dolog nem szokatlan egy mostohánál. Mondhatnánk, az utóféltékenység egyik fajtája.
1: Igen, igen, de itt még másról is szó van. Figyeljen csak tovább. Talán 1 hónappal ezelőtt történt, hogy a Dajka a csöpség kétségbe esett kiáltozására figyelt fel. Berohant a szobába, és az anyát a gyermekére borulva találta. A kicsi nyakán egy frissen ejtett apró sebből vér szivárgott. Anyja tehát minden valószínűség szerint megharapta. A Dajka a hallgatási díj fejében kapott 5 font ellenére sem tudta elfelejteni a szörnyű jelenetet, és ettől fogva erősen figyelte úrnőjét és a kisgyereket, akit rajongásig szeretett. Egy napon aztán nem bírta tovább a Dajka az állandó idegfeszültséget, és mindent elmondott nekem. Én örültségnek bélyegeztem a felmerült gyanút, és erélyesen visszautasítottam feleségem megrágalmazását. Ebben a pillanatban azonban fájdalmas kiáltást hallottunk. Berohantunk a gyermek szobájába, és megláttam feleségemet, amint fél térdre ereszkedve borul a kiságy fölé, melyben mesztelen, véres nyakkal feküdt a gyerek. Oda rohantam, magam felé fordítottam feleségem arcát, és iszonyodva láttam, csupa vér volt az ajka. Ez a tényállás. Feleségem azóta a szobájába zárkózott, és nem hajlandó semmiféle magyarázatra. Kérem, megtisztele azzal, hogy személyesen is meghallgat, és hajlandó-e harcba vetni hatalmas tudását, hogy egy kétségbe esett emberen segítsen. Ha igen, kérem, táviratozzon, stb. Nos, Watson, itt a levél és a cím. Küldje el a táviratot, hogy holnap 10 órára várjuk. Hozta Isten, Mr. Ferguson. Foglaljon helyet.
2: Köszönöm.
1: Állok rendelkezésére.
2: Segítsen rajtam, Mr. Holmes. Ezzel az üggyel nem fordulhattam a rendőrséghez, viszont a gyermekek sértetlenségét mindenképpen biztosítanunk kell. Nem gondolja, hogy őrültség tört ki a feleségemen. Lehetséges, hogy mindez öröklött terheltség következménye. Az Isten szerelmére adjon valami tanácsot, mert én már a tudásom határához értem.
1: Biztosíthatom, Mr. Ferguson, hogy én még távol járok a tudásom határától, és meg vagyok győződve arról, hogy sikerül megfejtenem ezt a rejtélyt. Mindenek előtt mondja meg, milyen lépéseket tett eddig? A felesége még mindig a gyermekek mellett van?
2: Borzalmas jelenet zajlott le köztünk. A feleségem nagyon szeret engem, és mélységesen megrendítette, hogy szörnyű titkát felfedtem. Némán hallgatta végig kifakadásomat, aztán a szobájába zárkózott, és azóta sem akar látni. Szobalánya Dolores viszi be neki az ételt is.
1: Így hát a csöpséget nem fenyegeti közvetlen veszély?
2: Mrs. Mason a Dajka megesküdött, hogy éjjel-nappal őrizni fogja. Inkább szegény kis Jackie miatt aggódom, akit már 2 ízben is bántalmazott.
1: De sohasem sebezte meg?
2: Nem, csak ütlegelte. Nem hiszem, hogy akadna a föld hátán olyan kérges szívű ember, aki szánalomra ne ébredne egy szegény kisfiú láttán. Kisgyermek korában baleset érte, és ennek következtében a hátgerince elgörbült. De ebben a nyomorék testecskében a legjobb, a legragaszkodóbb szívecske rejlik.
1: Ki lakik még az ön hajlékában?
2: Két cseléd, akik nemrég léptek szolgálatba. Michael, a lovászlegény, Dolores, Mrs. Mason és mi.
1: Úgy vélem, Lemberlyben hasznosabb szolgálatot tehetnénk önnek, mint itt. Úgyhogy önnel tudunk tartani, de mielőtt elindulnánk, néhány részletet szeretnék megtisztázni. Úgy látom, az ön szerencsétlen felesége mindkét gyermek ellen vétkezett. Saját kicsinye és az ön fia ellen egyaránt.
2: Úgy van.
1: A bántalmazás módja azonban mindkét esetben különböző volt. Az ön fiát megverte?
2: Igen, egyszer pálcával, egyszer puszta kézzel, de annál hevesebben.
1: Nem indokolta semmivel, miért verte meg a fiút?
2: Nem, csupán annyit mondott, hogy gyűlöli. Ezt viszont többször hangoztatta.
1: És a fiú? Ő sem nyilatkozott a fenyítés okát illetően?
2: Nem, illetve azt mondta, nem adott rá semmi okot.
1: Régebben a felesége és a fiú jó viszonyban voltak?
2: Nem. Soha sem szívlelték egymást.
1: Holott ön azt állítja, hogy a fiú rendkívül ragaszkodó.
2: Nincs a világon még egy ilyen gyengén lelkű gyerek.
1: Ön és a fia kétség kívül jó pajtások voltak az ön második házassága előtt. Ebben az időben nagyon közel álltak egymáshoz, nem így van?
2: Tökéletesen.
1: Érdekes gyermek lehet. De a verést illetően volna még egy kérdésem. Feleségének a kicsivel tanúsított különös viselkedése időben összeesett a másik gyermek bántalmazásával?
2: Az első esetben igen, másodszor nem. A másik alkalommal csupán Jackie szenvedett.
1: Ez minden esetre komplikálja a dolgot. De már is mondhatok annyit, hogy házának titka korán sem megfejthetetlen. A viszontlátásra.
2: Viszontlátás.
1: Ma 2 órakor találkozunk a Victoria pályaudvaron.
2: Természetesen.
1: Nézze, Watson! Micsoda gyönyörű lakás! Itt a kandallón az évszám, 1670. És nézzen körül! Mintha a különböző korok és tájak kiállítási termébe tévedtünk volna. Nézze például azt az akvarell sorozatot. Vagy ezt a dél-amerikai fegyvergyűjteményt. Na és... Halló! De szép vizsla fekszik itt! Gyere ide, kutyus! Mi baja van ennek a kutyának, hogy így húzza a hátsó lábait, és a farka is kókattan lóg?
2: Az állatorvos már sokat törte rajta a fejét. Úgy gondolja, a bénulásnak egyik fajtája támadta meg. Na de majd elmúlik, és nem sokára megint egészségesek leszünk. Ugye, Carlo?
1: Hirtelen támadta baj?
2: Egy éjszaka alatt.
1: Már régen?
2: Úgy 4 hónapja.
1: Nagyon érdekes, nagyon figyelemre méltó.
2: Isten szerelmére, Mr. Holmes, mit néz annyit azon a kutyán?
1: Eddigi feltevéseim bizonyítékát.
2: De mik ezek a feltevések? Ne játszom vele, Mr. Holmes, komoly dolog, ez nagyon komoly.
1: Attól félek, a talány megfejtése mindenképpen fájdalmat okoz majd önnek. Ő szeretné megkímélni minden felesleges izgalomtól, éppen azért e pillanatban nem mondhatok többet, csak annyit, hogy... Remélem, megtalálom a rejtély nyitját, mielőtt a háztól búcsút vennék.
2: Adja Isten!
3: Úrnő, lenni nagyon beteg. Egy falat nem enni.
2: Mi történt, Dolores?
3: Nagyon beteg. Neki kell orvos. Még nem lenni orvos, én félni vele egyedül.
4: Végtelenül boldog lennék, ha felajánlhatnám segítségemet.
2: De vajon fogadja-e úrnőd Mr. Wessont?
3: Nem kérdeni, de vinni. Neki kell orvos.
4: Akkor már is indulunk.
3: Psst. Így feküdni nap-nap. Én félni, ő halni meg.
5: Hol a férjem?
4: Lent van, és nagyon szeretné önt látni.
5: Én nem akarom látni. Nem akarom. Szörnyetek. Sátán. Mit tehetek az ördög ellen?
4: Segíthetek valamit?
5: Nem. Rajtam már nem segíthet senki. Mindennek vége.
4: Na.
5: Összetört az életem. Hiába minden.
4: Asszonyom, a férje szívből szereti önt. Nagyon el van keseredve a történtek miatt.
5: Azt mondja, szeret. Lehetséges. De én talán nem szeretem. Nem szeretem annyira, hogy kész vagyok önmagamat feláldozni, sem hogy az ő szerető szívét összetörje. Igen, így szeretem. És ő mégis olyan szörnyűségeket vágott a szemembe.
0: Nagyon el van keseredve, és nem tudja megérteni, mi történt.
5: Persze, hogy nem tudja. De miért nem bízik bennem?
0: Nem óhajtja őt mégis lát.
5: Nem. Nem tudom elfelejteni szörnyű szavait és tekintetét. Menjen most, kérem. Csak egyet mondjon meg neki. A gyermekemet akarom. Jogom van a gyermekemhez. Ez az egyetlen, amit neki üzenhetek.
0: Isten önnel, asszonyom.

0: Hát hogy küldhetném hozzá a gyermeket? Honnét tudja, nem szállja-e meg ismét valami sátáni gerjedelem? A gyerek jó helyen van, Mrs. Smithsonnál is ott is marad.
1: Ó, apukám! Nem tudtam, hogy ilyen hamar visszajössz. Különben vártalak volna. De örülök, hogy újra itt vagy.
0: Hamarabb jöttem haza, drága fiacskám. Na, most már ülj le szépen, ne csimpaszkodj a nyakamba. Csak előbb mutatkozz be az uraknak. Meghívtam barátaimat, Mr. Holmes és Mr. Watsont, hogy töltsenek velünk egy estét.
1: Jó estét kívánok. Jack Ferguson vagyok.
2: Jó estét, kis barátom.
3: Jó estét, Jackie.
1: Mondja, Mr. Holmes, maga detektív?
0: Igen. Menje, Jackie, ne legyél olyan kíváncsi, és ne néz olyan barátságtalanul Mr. Holmesra.
2: Na és a másik gyermeke, Mr. Ferguson, megismerhetnénk a csöpséget is?
0: Természetesen. Jackie, ugyan kérd meg már Mrs. Smithsont, hogy hozza le a kicsit.
1: Igen, apa.
4: Parancsoljanak az urak, a teja.
0: Azt hiszem, az utazás után és az izgalmak közben jól fog esni egy csésze forró teja. Parancsoljanak kis süteményt is. Jön csak, Mrs. Smithson.
5: Jó estét kívánok.
0: Adja ide az én drága kis csöpségemet, gyere drágám. Ne félj ezektől a bácsiktól, barátaim. El tudják képzelni, hogy valaki egy ilyen kis jószágnak fájdalmat okozzon. Látják, még most is itt piroslik a folt a drága kis nyakán. Ugye, Jackie, hogy nagyon lehet szeretni egy ilyen kis ártatlan csöpséget?
1: Igen.
2: Nagyra női kis ember. Bizony elég furcsán indult az életed. Mrs. Smithson, szeretnék önnel négy szem közt néhány szót váltani. Mondja, nem tapasztalt azóta a két szörnyű eset óta semmi rendkívülit?
5: Nem, uram. Bár azóta fokozott figyelemmel kísérek minden eseményt. Nagyon szeretem ezt a kis csöpséget, és nagyon aggódok, hogy valami baj éri.
2: Remélem, hamarosan véget érnek az aggodalmai. Köszönöm, Mrs. Smithson.
5: Nincs mit, uram. Bár csak tudnék valamiben segítségére lenni.
0: Köszönjük, Mrs. Smithson. Viheti lefektetni a kicsit.
5: Jó éjszakát, uraim.
2: Milyen asszony ez a Mrs. Smithson?
0: Amint látja, külsőleg nem valami megnyerő, de a szíve arra is rajongásig szereti a kicsit.
2: Jackie, szereted a dajkát?
1: Nem.
0: Jack nem ismer középutat az érzelmekben. Szerencsére én azok közé tartozom, akiket szeret. Na, menj most, kis Jackie. Lassan ideje, hogy te is lefeküdjél. Köszönj el szépen.
1: Jó éjszakát az uraknak. Jó éjszakát, apa.
0: Nos, Mr. Holmes, attól félek, hiába fárasztottam. Az ön szemszögéből rendkívül kényes és bonyolult ügy lehet.
2: Kényesnek valóban kényes, de korán sem olyan bonyolult, mint kezdetben látszott. Elárulhatom, hogy célhoz értem.
0: Az éj szerelmére, Holmes, ha rábukkant az igazságra, ne hagyjon engem a bizonytalanságban vergődni.
2: Igen, hát a felvilágosítással még adós vagyok, de ne aggódjon, ez is megtörténik, csak bízom bennem és módszeremben. Fogadóképes a hölgy, Watson?
3: Beteg ugyan, de teljesen eszméleténél van.
2: Nagyon helyes. Az ügyet ugyanis csak az ő jelenlétében zárhatjuk le. Akkor hát most felmegyünk hozzá.
0: De hisz nem akar engem látni.
2: Ettől ne féljen. Bízza csak rám. Gyerünk.
5: Ki az? Urak, mit parancsolni?
2: Vidd be ezt a kis cédulát asszonyodnak, Dolores.
5: Igenis. Ó, igen. Önöket akarnak látni. Önöket akarnak hallani. Tessék jönni be.
2: Jó estét, asszonyom. Úgy gondolom, talán nélkülözhetnénk Doloreszt. Vagy nem? Ha ő ragaszkodik a jelenléti, ez nekem sem lehet ellene kifogásom. Nos, Mr. Ferguson, én rendkívül elfoglalt ember vagyok, és a módszeremnek ennél fogva gyorsan és biztosan kell célt érni. Egyéb iránt a gyors műtét a legkevésbé fájdalmas. Kezdjük talán azzal, ami kétség kívül örömet jelent önnek. Az ön felesége végtelenül jó és szerető szívű asszony, aki ellen ön nagy igazságtalanságot követett el.
0: Ha ezt be tudja bizonyítani, Holmes, amíg élek, hálára kötelez.
2: Be fogom bizonyítani. De ugyanakkor kénytelen vagyok szívének egy másik, igen érzékeny pontját megsebezni.
0: Semmi sem számít, ha a feleségemet tisztázni tudja a gyanú alól. Ehhez képest minden más csekéség.
2: Akkor engedje meg, hogy kifejtsem gondolatmenetemet. A vámpírság gondolata teljesen képtelennek tűnt előttem. Ilyen ügyek nem igen fordulnak elő az angol bűnügyi gyakorlatban. És ennek ellenére ön látta, amint felesége véres ajakkal rebben fel a gyermek ágyától.
0: Igen, láttam.
2: És arra nem gondolt, hogy a vérszopás ösztönén kívül valami más ok is vezethet egy frissen ejtett sebb kiszívásához. Például, hogy eltávolítsa a sebből a mérget.
0: Mérget?
2: Igen, mérget.
0: De hát hogy került volna abba a sebbe méreg?
2: Láttam a szalon falán az ön egzotikus fegyvergyűjteményét, csak hogy a madarász íj mellett az a kis tegez üres. Ha tehát a gyermek sebét, melyet az ebbe a tegezbe tartozó mérgezett nyílhegyejtett rajta, senki sem szívta volna ki, a méreg halálát okozta volna.
0: Lehetetlen.
2: Sajnos így van. Na és a kutya? Ha valaki olyasmit forral, hogy valakit méreggel elemészen, először igyekszik kipróbálni a méreg hatását. Természetesen a kutya históriát nem sejtettem előre, de pompásan beleillett elképzelésembe, ami már a Baker Street-en felötlött bennem. Ért ön engem? No, a felesége tartott tőle, hogy előbb-utóbb támadás éri a gyermeket, és amikor észrevette, hogy a dolog megtörtént, megmentette a csöpség életét. Önnek azonban mindezt nem akarta elárulni, mert tudta, hogy mennyire szereti a fiát, és attól félt, hogy összetöri a szívét, ha feltárja az igazságot.
0: Jackie!
2: Figyeltem a fiút, amíg ön a kicsit dédelgette. A féltékenységnek és a gyűlöletnek olyan vad kifejezését láttam az arcán, amilyennel ritkán találkoztam.
0: Az én Jackie-m, Istenem! Hát lehetséges ez?
2: Ne. Igazat mondtam, asszonyom?
5: Hogy mondhattam volna meg neked, Bob? Tudtam, milyen csapás lenne számodra. Inkább kivártam, míg más szájából hallod meg az igazságot. Amikor ez az úr megírta nekem, hogy mindent tud, úgy éreztem, eljött a megváltás órája.
2: Jack úrfinak véleményem szerint nagyon jót tenne, ha legalább egy évre valahová tenger mellé küldenék. Még csak egy nem világos előttem, madám. Teljes mértékben érthető, hogy Jack úrfit elnáspángolta. Az anyai türelemnek is van határa. De hogy nem félt a babát két napon át egyedül hagyni.
5: Beszéltem Mrs. Masonnal, ő mindent tudott.
2: Igen, így képzeltem.
0: Drágám, meg tudsz nekem bocsájtani.
2: Kedves Watson, azt hiszem itt az ideje, hogy kereket oldjunk. Dolores is eltűnt. Ami még hátra van, intézzék el egymás között, legjobb belátásuk szerint. Írja a kedves Watson.
3: Igen.
2: Baker Street, november 21.
3: 21.
2: Tárgy, vampirizmus. Igen, tisztelt uram. Válaszolva Echo 19-én kelt becses levelére.
3: Levelére.
2: Bátorkodom közölni, hogy a nyomozást kliensünk Mr. Robert Ferguson kívánsága értelmében megejtettem.
3: Megejtettem.
2: És az ügy kielégítő befejezéssel végződött.
3: Végződött.
2: Maradok kiváló tisztelettel, Sherlock Holmes.
3: Sherlock Holmes.

Elhangzott a Sussexi vámpír. Sir Arthur Conan Doyle bűnügyi novellájának rádióváltozatát Rigási Éva fordításában Holl István, Bárány Frigyes, Pákozdi János, Sólyom Katalin, Blaha Márta, Simon István, Péter Gizi és Nagy Józsa adta elő. Rádióra alkalmazta Bodnár István, rendezte Turián György. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 2019. május 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Kérek! Ki fedezte fel, kérem?
1: Én.
0: Neve?
1: Alina Peskova.
0: Jöjjön velem, kérem.
2: Jaj, most elviszik.
0: Na, üljön le.
1: Igen.
0: Ne mondjon el mindent. Na, tudom, végeztek a főpróbával, és együtt igyekeztek az öltözőbe az áldozattal, Eszter Vakoncovával. Mi történt azután?
1: Szólt a telefon.
3: Borufka felügyelő esetei. Gyilkosság az Odeonban. József Skvorecki elbeszélésének rádióváltozata.
0: Tehát szólt a telefon.
1: Igen, és Esztert keresték.
0: Hallottam, amit beszéltek a hívóval?
1: Nem, csak Esztert hallottam. Azt mondta, az idegeimre megy már a te ostoba féltékenységed, aztán meg, hogy ha nem hiszel nekem, ég veled. Adjő.
0: Adjő.
1: Franciául ez annyit jelent, hogy ég veled.
0: Igen. Tudja, ki volt az, aki felhívta? Na, mondjon el mindent.
1: Igenis. Alberto Tossi volt. Az olasz jazzszínekes, aki most Vltavában van. Azzal járt Esztert.
0: És kire féltékenykedett ez a Tossi? De mondja el a pletykákat is, kisasszony. Nincs ebben semmi rágalom. A maga barátnőjét valaki a női fürdőben meggyilkolta.
1: Jó Istenem. Én nem szoktam pletykálni, de az nyílt titok volt, hogy Eszter azelőtt az igazgatóval, de soha se szerette. Tosszit viszont igen.
0: Értem. Mondja, jó táncos nő volt a barátnője? Ebben a műsorban a legfontosabb szólót ő táncolta. Ő volt a legjobb maguk között?
1: Eszter jó táncos nő volt, de tény, hogy eredetileg ezt a szólót Zdarskának kellett volna táncolni.
0: Miért?
1: Azért, mert... De ez igazán csak pletyka, hogy...
0: Hogy? Eszter kisasszony előtt Zdarska kisasszony volt az igazgató barátnője.
1: Nos, igen. Csak hogy azelőtt ugyanezt mondták Szikorszkáról, még azelőtt pedig... De ez mind csak locsogás.
0: A mi feladatunk, hogy megállapítsuk, mennyi bennük az igazság. Na, hát mondja el, hogyan vette észre, mi történt?
1: Igenis. Nagy zaj volt a fürdőben. Vízcsobogás, a lányok beszélgettek, így a zajban én a lövést nem is hallottam. Csak azt láttam, hogy Eszter keze kinyúlt a válaszfal alól, mint ha valamit keresne, de nem mozdult. Aztán a vércsék a vízbe. Kiabálni kezdtem, mindenki hozzám szaladt. Jana Szikorszka, épp akkor jött be az öltözőből. Még száraz volt, tehát őt küldtük Zahálka úrhoz, a portáshoz.
0: Szikorszka kisasszony miért jött később a fürdőbe?
1: Az öltözőben felejtette a türülközőjét. Kiment érte, és közben...
0: Megtörtént a dolog. Na, köszönöm.
4: Szerintem ez a nő a gyilkos.
0: Nos, Zdarska kisasszony.
5: Ugyan. Az igazgató mindössze... Meghívott párszor vacsorázni. Még jó néhány hete.
0: Eredetileg azt a nagy szólót nem önnek kellett volna táncolnia?
5: Hát igen, úgy volt. Nos, úgy, ahogy az életben történni szokott. Akkoriban Jana Szikorszka megbolondult, és ott hagyta őt.
0: Kit?
5: Hát az igazgatót. A diri erre fel köröttem kezdett forgolódni, de aztán jött Eszter... És ő kapta a szólót.
0: Hát jó, köszönöm.
4: Szerintem ez a nő a gyilkos.
6: Hét-hatvanötös. A padlón hevert a kabinok előtt. A lövés irányából arra következtethetünk, hogy a meggyilkolt háttal állt a gyilkosnak, aki vízszintes vonalban tüzelt a nyakszirtjére.
4: A lövedék áthatolt a koponya alapon, és a szájon keresztül távozott.
0: A fegyver nem került elő?
4: Nem. Pedig a kartársnőnk végig motozta a hölgyeket, mielőtt a zuhanyozóból távoztak. Hanem József, van egy csodálatos lövész a színházban. Kramesz úr a cowboy. Énekel és célba lőtt éppen Nakoncova kisasszonyra, a meggyilkoltra.
0: Kramesz úr.
7: Igen?
0: Tudja, mi az a genixus?
7: Genixus? Nem értek én angolul, felügyelő úr.
0: Genixus német szó. Azt jelenti, keresztül lőni a koponyát a nyakszirten át. Ön jól tud célba lőni, ugyebár?
7: Igen. 3 évvel ezelőtt még Csehszlovákia országos bajnoka voltam. Úgy volt, hogy kimegyek az olimpiára. Csak...
0: Csak? Mi történt?
7: Hullámvölgy.
0: Na, persze, nők.
7: Igen. Így hát nem vittek ki az olimpiára. Aztán kénytelen voltam átállni profinak. Cowboy szerepeket alakítok, meg edző is vagyok egy lövész szakosztályban.
0: Ehhez a történhüvelyhez mit szól?
7: Ez olyan, mintha az én flintámból volna. De felügyelő úr, nem én öltem meg. Felügyelő úr, én borzasztóan szerettem Esztert. Higgyel, én magam tanítottam célba lőni.
0: Hol, a lövész szakosztályban?
7: Nem, itt a színházban. A lányokkal egy afféle magánlövészkört szerveztünk. A kelléktárban gyakoroltunk, de mindig csak gyakorló fegyverrel.
0: Azt azonban nem mondja nekem, hogy az önpisztolyából nem lehet élesen lőni.
7: Persze, hogy lehet. A színpadon azonban csak vadtölténnyel...
0: Mit csinál a színpadon a produkciójában?
7: Kis léggömbök zsinórját lövöm keresztül, amelyek közvetlenül Eszter fölött lebegtek.
0: Hogyan lövi el a zsinort? Vaktölténnyel?
7: Csalás az egész, felügyelő úr. A háttérben ül egy színpadi munkás, és elnyírja a madzagot. Mindig abban a pillanatban, amikor lövök.
0: Köszönöm, Kramesz úr.
7: Tiszteletem, felügyelő úr, tiszteletem.
4: Biztosan ez a gyilkos.
0: Peszková kisasszony, ezek szerint Eszter nagyon ideges volt.
1: Igen. Mert a rendező úr mindig azt követelte tőle, hogy a céllövő szám alatt mosolyogjon. De ő képtelen volt erre. Félt, hogy Kramesz úr nem töltötte élesre a pisztolyt tévedésből.
0: Megtörtént ez valaha is?
1: Soha. De ma reggel arról beszélt, hogy délután valami gyakorlatra megy, és ezért éles lövedék is van nála.
0: Kramesz úr, ebben a tartaléktárban is vaktöltény van?
7: Ugyanis a főpróbáról gyakorlatra készült.
0: Hány éles töltény van ebben a tárban?
7: 6. Talán hiányzik belőle?
0: Hiányzik. A tár is, a pisztoly is.
7: Püf neki. Most aztán jól benne vagyok a csávában, igaz?
0: Hova tűnhetett?
7: Hát a kelléktárból esetleg bárki megszerezhette. A lányok... Meg itt lábatlankodott a főpróba alatt Tosszi úr is.
0: Hála a maga lövésztan folyamának. Itt a színházban szinte mindenki tudja, hogyan kell a pisztollyal bánni.
7: Igen, többen. Sok lányt megtanítottam. Legjobban céloz. Peszková kisasszony, Szikorszka, no meg szegény Eszter is.
0: Köszönöm.
7: Tiszteletem, felügyelő úr. Tiszteletem.
4: Szerintem Peszková kisasszony a gyilkos.
0: A legjobb barátnője. Előbb még ezt a cowboyt mondtad. Szikorszka kisasszony, amikor eltávozott a zuhanyozóból, látott valakit a folyosón?
8: Igen, Tosszi urat.
0: Mit csináltott?
8: Semmit. Itt állt a sarkon és rám köszönt.
0: Ön ismeri őt?
8: Igen. Állandóan ide jár a színházba. Eszter után.
0: És amikor ön visszatért a zuhanyozóba a törülközővel, Tosszi úr még ott állt?
8: Már nem. Ment a folyosón.
0: Melyik irányba?
8: Mintha távolodott volna a zuhanyozóból.
0: Csupán a rendkedvéért igazgató elvtárs. Ön a főpróba után felment a klubba. De megállapítottuk, hogy a gyilkosság elkövetésének pillanatában nem tartózkodott ott.
4: Kínos, de a toaletten voltam. Ez ugyan nem egészen elsőrangú alibi.
0: Hát amennyiben egyedül tartózkodott ott, egyáltalán nem alibi.
4: Sajnos egyedül voltam ott. Borzasztó. Ilyen fiatal, tehetséges művésznő. Ki követhette ezt el? Ki tehette ezt vele? Hiszen mindenki szerette.
0: Ön is?
4: Én? No, persze, persze. Nagyon kedves kartársnő volt.
0: És ön is kartársnőnek szólította Eszternek a koncovát?
4: No, nem. Eszternek.
0: Ő az ön szeretője volt?
4: Szeretőm? Már megbocsáss.
0: Ezt beszélik a színházban. Állítólag ezért kapta meg a nagyszólót.
4: Ez pletyka, nevetséges. Azért kapta a nagyszólót, mert így beszéltünk meg a koreográfussal. Mindössze egyszer-kétszer meghívtam vacsorázni. Innen a szóbeszéd. Barátkozni.
0: Zdárszka kisasszonnyal is barátkozott? És Szikorszkával is?
4: És ő mindezt elhiszi, felügyelő elvtárs. Minden színházigazgatóról azt beszélik, hogy egész társulatra való szeretője van.
0: De egészen emberi dolog volna ennyi szépség között. Rettentően megkívántam egy kávét.
4: Meghívhatom egy csészére fent az irodában?
0: Köszönöm. A kávé mellett majd egy kis szembesítést végzünk. Pavel, szólj Peszkovász Dárszka és Szikorszka kisasszonyoknak, meg annak a csodalövésznek, és a kapusnak, hogy jöjjenek velünk. A többiek hazamehettek.
9: Igen.
4: Szerintem az igazgató a gyilkos.
0: Az előbb még Peszkovát gyanúsítottad.
9: Tessék, erre van a lift.
10: Ön is, meg ön is, jöjjenek velünk.
11: Helgott, valaki megint fent hagyta a liftet.
4: Akkor, ha gyalog fáradna fel, felügyelő elvtárs.
0: Hol van az az iroda?
4: A 6. emeleten.
0: Lejjebb nem akad egy kávé?
11: Igazgató elvtárs, hozom a teherfelvonó kulcsát.
0: A szűrőt még nem kerítették elő?
4: Még nem, pedig az épületből senki sem látta távozni.
11: Itt a kulcs mehetünk. A teherlift hátul a sarok mögött van a másik oldalon, a női öltözőn túl.
0: Gyerünk akkor.
11: Ez a felvonó ugyanis le van zárva, mert régebben egy Nováček nevű segédrendező.
12: Sötét lett!
13: Zárta, micsoda rendetlenség ez?
11: Rövid zárat, igazgató. Rögtön megcsinál.
12: Jaj, ne bátsod!
13: Jaj!
11: A villanylátszát, főtörzsőrmester! Valaki lecsapta a főkapcsolót.
0: És valaki leütötte Mára igazgatót.
12: És valaki ledöntött a lábamról.
14: Engem is. Nekiestem a rácsnak. Nem hallottak lépéseket?
11: Hallottunk.
4: És el is kaptuk Tassit.
15: Buonasera. Nem én kapcsoltam ki, világos. Jöttem lépcsőn lefelé, fele. Lett sötétség. Magától.
0: Miért szaladt el? Miért bújt el, amikor megtudta, mi történt a zuhanyozóban?
15: Mert kaptam testembe azt a borzalmat, félelmet. Jutott eszembe, gyanúsításos leszek.
0: Akkor miért jött vissza?
15: Mert eszembe jutott nekem, ha megyek el, leszek még gyanúsabb. Ő az én szerelmem volt. Szerettem Esztert. Eszter szeretett engemet. Én leszek szerencsétlen sírig.
0: Megállapítottuk, hogy Nakoncová kisasszony szakított önnel.
15: Velem? Hát nem így van. Olyanok voltunk, mint két görlöcske. Gerlicske. Felügyelő uram, nem én öltem meg.
0: Peszkovák kisasszony, kérem, ismételje meg, mit mondott Eszter kisasszony a telefonba Tosszi úrnak.
1: Idegeimre megy már a te ostoba féltékenységed. Ha nem hiszel nekem, ég veled. Adjö.
15: Peszkova kisasszony, ez hazudás.
0: A többiek is hallották, tanúsították is.
15: Akkor sem lenni így.
14: De így volt.
0: Haja, Tosszi úr. Szikorszke kisasszony is ezt mondja.
15: De Janát, hogy mondhat maga ilyen ki a gyalmány? Ez olyan forró, haragos szerelem volt.
0: Figyeljen ide. Azt állította, hogy amíg Eszter kisasszonyra várt, itt ült ezen a kanapén.
15: Igen. Innen a folyosó telefonból hívtam azelőtt Eszter is, és Szikorszka kisasszonyon kívül senki nem jött kifelé a zuhanyozótól, és nem is ment befele.
0: Szikorszka kisasszony, ismételj el, hogy volt.
14: Amikor a zuhanyozóból a folyosóra léptem,
8: Tosszi úr a sarkon ült és üdvözölt.
0: És amikor visszatért a zuhanyozóba, hol volt Tosszi úr?
8: Tosszi úr sietve távozott a folyosón a zuhanyozó felől.
15: Nem, nem sietve, Jana. Lépésről lépésre.
8: Én úgy láttam, hogy siet.
15: Én sietni mindig, amikor lassan megyek, olyan, mint amikor más siet.
0: Na, nem vitatkozunk itt a mozgások viszonylagos gyorsaságáról. Tény, hogy távolodóban volt a zuhanyozótól.
15: Tény van, de lassan, mint a kicsike állatka, a csavar.
0: Csiga.
4: József. Szerintem ez a Tosszi a gyilkos.
0: Aki ilyen déli temperamentummal szerette. Az előbbi... Nos, mit mondott a doktor?
4: Már-e igazgató rendben, felületi sérülés. A koponya nem tört be, pedig éles, szögletes tárgyal ütötték le a sötétben.
0: Egyelőre mindenki elmehet.
4: Miért engedted el Tosszit? Minden ellene val.
0: Akkor miért ismeri el, hogy a kritikus pillanatban a folyosón tépferget? Hm? Talán azért, mert bizonyítani akarja, hogy egy tucat tanú előtt tette el láb alól?
16: Halló, itt bűnügyi rendőrség. A feleséged.
0: Válom. Esetem van, Lucsinka. Micsoda? Egyes talányod, add át neki. Mit hallok, Zuzanka? Micsoda? Azzal az ejtőernyűssel akarod átvenni az anyagot? És matekből intőt kapott. Hogy kijavítottam. Na jó, hát tanulj vele. Szervusz, Zuzanka.
16: Hát, főnök, akkor...
0: Este van. Semmit se derítettünk ki. Mára befejezzük. Ha csak a por, a felv, a pür... Jó éjszakát, Pavel! Jó éjszakát!
4: Hát, ebbe meg mi ütött?
0: Zárakor úr, a felvonó kulcsát.
11: Jó estét, felügyelő úr.
0: Jó estét.
11: A felvonó nincs lezárva.
0: A teherfelvonóra gondolok.
11: Tessék.
0: Jó, köszönöm.
17: Mit keres a női öltözőben?
0: Borrovka felügyelő vagyok. Adja ide nekem a női öltöző kulcsát. Zárka úr, jöjjön csak. Menjünk be fülkébe. Látom, vége az előadásnak, jönnek a lányok.
11: Igen, tessék parancsolni.
0: Emlékszik rá, amikor elindultunk a teherfelvonó felé, akart mondani nekem valamit valami segédrendezőről. Akkor aludt ki a villany. Gondolom, a felvonóról akart, hogy miért kell lezárni.
11: Igen, igen. Amikor valaki leütötte a dirit, kiment a fejemből a kavarodásban. Szóval volt régebben nálunk egy Novácsek nevű segédrendező. Észrevettem, hogy estéről estére eltűnik a teherfelvonóval. Körmére néztem, és rájöttem, hogy a férfi öltöző kulcsával nyitja ki a felvonót. Én is kipróbáltam, nyitotta.
0: A férfi

0: Öltözőre, azért meg a férfiakéra. Hadd járjanak a lányok egymást lesni, nem?
1: Értem. Kerítse nekem elő Szikorszka kisasszonyt.
0: Ha nem ment még el, vége az előadásnak. Szikorszka kisasszony!
1: Jöjjön be a portás fülkébe, Szikorszka kisasszony.
2: Igen?
1: Ez alá akkor köszönöm elmet.
0: Igen is kérem.
1: Kisasszony, Tasszi úr minden lányt kisasszonynak szólított, csak magának mondta a keresztnevét, Jana.
2: Igen, de hát ez nem jelent semmit.
1: Maga saját elhatározásából szakított az igazgatóval. Ugyan miért? Csak is azért, mert beleszeretett valakiben. Ugye ez Tosszi volt?
2: Igen, de ez nem bizonyít semmit.
1: Aztán, amikor a tánckarba belépett Eszterna Koncova, egyszerre beleszeretett az igazgató és Tosszi is. Akkor szakított magával.
2: De ez sem jelent semmit.
1: Maga féltékeny volt. Bosszút akart állni.
2: Erre nincs bizonyíték, felügyelő úr.
1: A kellékes kosárból a pisztolyt és a tárat bárki megszerezhette. Elsősorban maga, aki várta, hogy megfelelő alkalom legyen. Az a cowboy reggel elbüszkélkedett, hogy éles töltényt hozott be.
2: Hogyan, felügyelő úr, fantáziál? Hol a bizonyíték? Hol a pisztoly, a töltényhüvely?
1: Itt. Megtaláltam a teherfelvonóban, a szellőző nyílásban. Maga megtudta, hogy onnét a női zuhanyozóba lehet látni. És amikor azt mondta, a törölközőért megy, elég volt fél perc, hogy a liftből régi tervét végrehajtsa.
2: De a hüvelyt a fürdőben megtalálta.
1: Hát maga oda tett egyet, hogy a gyanút másfelé terelje.
2: De Tosszi ott volt, ő tette azt a támadást is, amikor az igazgatót leütötte.
1: Maga, mikor meghallotta, hogy a portás el akarja nekem mesélni Novácsek segédrendező történetét, félt, nehogy a felvonóaknak lehetőségét felfedezzem. Ezért még a portás a kulcsért, mert gyorsan kigondolta a tervet. Észrevétlenül lecsapta a karta kapcsolótáblán, a sötétben megkereste a szobrocskát, azzal leütötte az igazgatót, közben fellökte Alena Peszkovát. Aztán még mindig sötétben visszatette a figurát, csak éppen megfordítva. Rögtön észrevettem, s tudtam, a támadó azok között van, akik ott álltak a lift előtt.
2: De én miért tettem volna mindezt?
1: Csak azt akarta, hogy a sötétben zavar támadjon, s így elterelje a rendőrség figyelmét Zahálka kapusról, vagyis a segédrendező esetéről és az árak cseréjéről. Nos?
2: Hogyan jött rá, felügyelő úr?
1: Maga volt a legnyugodtabb, illetve az akart lenni. És mindenképpen Tosszit igyekedett bemártani. Túlságosan is.
3: Elolvastam a jelentésedet. Csak azt nem értem. Hogyan indultál el a Szikorszka nyomon?
1: Az segített, hogy te mindenkit gyilkosnak tartottál. Csak ezt a Jana Szikorszkát nem.

0: Elhangzott Borufka felügyelő esetei, gyilkosság az Odeonban, József Skvorecki elbeszélését Sinkó Ferenc fordítása nyomán rádióra alkalmazta Túrján György. A szereposztása következő volt. Borufka felügyelő Tomanek Nándor, Malek nyomozó Petrik József, Jana Sikorska táncosnő Sólyom Ildikó, Alina Peszková táncosnő Béres Ilona, Zdarska táncosnő Szabó Ildikó, Mara igazgató Szatmári István, Krámesz cowboy Perlaki István, Tosszi jazz énekes Rátonyi Róbert, Zahálka portás Kenderesi Tibor, öltöztetőnő Darázs Léna. Zenéjét összeállította Kelemen László, szerkesztő László György, rendezte Túrján György.
1: A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb 2026. június 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
2: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
3: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az

0: emedjen.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Vámmentes importtal törné le a marhahús árát az Egyesült Államokban az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, hogy a következő 3 hónapban akár 300 000 tonna marhahús is érkezhet az országba. Szeretnék elérni, hogy rövid távon csökkenjen az amerikaiak számára fontos termék fogyasztói ára. Az import marhahús 25%-kal lesz olcsóbb. Közben az elnök a belföldi szarvasvara állomány növelését szorgalmazza, és ebben segítséget is ígért a gazdáknak. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadás során. Azt továbbra sem tudják, hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolában ment be egy férfi, és rátámadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből fakadó erőszakot. Zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki egyes magyarországi délnyugati járásokra. A következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, akár jégeső, viharos szél, villámlás kíséretében. Az Észak-Alföldön és az Északi-Középhegység térségében is kialakulhat egy-egy zivatar. A katasztrófavédelem mindenkit elővigyázatosságra int. Senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá. Vihar idején az autóval közlekedők lassítsanak, vagy álljanak meg valahol. Ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón. Ma egyébként még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadási égeső, holnap azonban már túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, holnap napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kossuth Klub.

0: Mikor kezdett el építészettel foglalkozni?
1: Hát építészettel foglalkozni valószínűleg 2 éves koromban kezdtem el. Azon kevesek közé tartozok, akik egész életükben erre a szakmára készültek. 2 egész rövid kitérő volt, amikor lovasrendőr és mozdonyvezető akartam lenni valamikor óvodás koromban. És lovasrendőr azért, mert meccsre jártunk az apámmal, és az nagyon imponálta a lovasrendőr, aki ott lovagolt körbe. Úgyhogy számomra már a középiskolában teljesen egyértelmű volt, én nem gimnáziumban, nem építőipari technikumban jártam. Ott tanultam meg a szakmát, ma is azokból az alapokból élek, ez egy fantasztikusan jó iskola volt, a Szegedi Vedres István építőipari technikum. Utána Debrecenbe kerültem a főiskolára, akkor még felsőfokú technikumba. A teljes főiskolát azzal a tudással, amit a középiskolába tanítottak, kényelmesen végül lehetett csinálni. Akkor mindenféle ilyen diák renitenségek miatt a debreceni iskolából kirúgtak, és a testvérintézménybe, a pesti Ébülbe jöttem föl, és itt fejeztem be az utolsó esztendőt. Első évben bemaradtam a főiskola tervezési tanszékén, ilyen tanszéki mechanikus mindenesnek. Ezt egy évig csináltam, egy év után elkerültem az akkor elitintézménynek, vagy a legelitebb tervezőirodának számító ipartervbe, 71-be.
0: Azért az elit ipartervbe, mert hogy maga tehetséges volt?
1: Hát, hogy tehetséges voltam, mert igen, az ilyen ügyeletes tehetségek között tartottak számon, amiben volt egy ilyen furcsaság, ez nem hiszem olyan nagyon deklarált dolog lett volna, mert a főiskolát végzetteket soha nem tekintik építésznek. A főiskolát végzett, az a feldolgozó apparátusnak a tetején áll, de onnan tovább nem lehet jutni. Legjobb tudomásom szerint nincs is olyan főiskolát végzett, aki mögött mondjuk ilyen, most nem akarom persze minősíteni a saját munkámat, de ilyen eredményes építész munkál. Akik vannak, azok után elvégezték a műegyetemet.
0: Maga nem.
1: Én nem. Tettem rá kísérletet, de szóval valahogy méltatlannak éreztem azokat az iskolás dolgokat, amiket ott el kellett volna követni azért, hogy egyáltalán bejuthassak. Szóval bekerültem az ipartervbe, egy viszonylag jó műhelybe, fiatal vezető tervezők közé. Sokat lehetett tanulni, nem a szakmának az építész részéből, hanem a szakmának az építőmesteri részéből, tehát az igazi szakmai részéből nagyon sokat lehetett tanulni.
0: Ez azt jelenti, hogy nem papírmunkából, hanem...
1: De a papírmunkából, de nem a dizájn részéből, tehát nem a szellemiségéből, hanem abból, hogy kell egy házat fölépíteni, azt, hogy kell kiviteli tervet, minden, tehát a mechanikáját jól meg lehetett tanítani. Középszerű építészek voltak a főnökeink. Ma visszagondolva az akkori építész elméletekre, amik ott keringtek abba az irodába, hát egészen nevetséges dolgokat. Valami hihetetlen, alacsony színvonalú dolog volt. Most ennek az egész ipartervös történetnek az a kettősége volt, hogy részben benne volt az, hogy egy elit tervezőirodába megtanulni a szakmát, ugyanakkor a totális reménytelenség, mert szóval a főiskolai diplomával ott munkához jutni, az gyakorlatilag lehetetlen volt.
0: Vagyis, hogy kiosztottak magára bizonyos részmunkákat, és csak azt csinálhatta?
1: Persze. Én be voltam osztva konstruktőrként, vagy nem tudom miként valaki mellé, és akkor ott azokat a feladatokat kellett megcsinálni. A gyakorlatban ennél kicsit többet jelentett, mert miután ambicionáltam a dolgot, meg elég gyorsan megtanultam, ezért sokkal többet bíztak rám, mint ami a pozíciómból fakadt volna, de nem, az teljesen kizárt dolog volt, hogy munkához lehessen jutni. És akkor ebből volt az a kettőség, hogy már voltak olyan önálló magántervezéseim, amelyek kiállítható minőségűek voltak, stb., de az, hogy én ott egy állami tervezőirodában munkát kapjak, ez teljesen kizárt volt. Volt iparterves vállalati kiállítás, ahol nekem már volt kiállított, megépült házam, amit mint magántervező csináltam másnak a neve alatt. Ez azért érdekes, mert az életemben 20 évig más neve alatt terveztem, mert hogy a főiskolás az nem kap tervezői minősítést.
0: De egyáltalán hogy kezdődött ez az egész?
1: Úgyhogy jött egy statikus kollega, hogy neki vannak társasház megbízásai, de hát ő statikus, de ő aláírhat, mert ő műegyetemet végzett, uh-huh. és kéne neki egy építész. Uh-huh. És akkor először csináltam neki az ő neve alatt, mit tudom én, 3 vagy 4 társasházat, az mind meg is épült. Aztán megterveztem az ő házát, amelyik azóta is vállalható építészeti minőségű dolog, és az már ki is volt állítva, de mondom, én, mint iparterves építész, lehetetlen volt, hogy munkálódjuston. Ez 5 év volt, ez volt 71-től 76-ig, vagy 77-ig. Ehhez az iparterves korszakhoz, pont ehhez a konfliktus helyzethez kapcsolódik az egyik ilyen legelképesztőbb szakmai kudarcom, önmagam felé kudarcom, hogy kiírtak a 25 év alatt építészeknek egy pályázatot az iparterven belül, hogy aki megnyeri, az megkapja a megbízást. És én annyira meg akartam nyerni, hogy 3 pályaművet csináltam, és annyira megpróbáltam rossz lenni, hogy kitaláljam, hogy mit akarnak, de így is csak egy 3. díjat, egy kiemelt megvételt, meg egy megvételt nyertem. Tehát mind a 3-mal nyertem, de nem tudtam, és életemben olyan rosszat nem rajzoltam, mint akkor. Mert annyira akartam megnyerni a dolgot.
0: Vagyis, hogy az ő ízlésük szabta a terveit.
1: Igen, tehát megpróbáltam kitalálni, hogy mi az az iparterv, tehát tudtam, ismertem, hogy mi az az iparterves dizájn, az az iparterves építészet, amit itt meg kéne csinálni. Na hát ez 5 évig tartott, az ipartervből is ilyen mozgalmi természetű konfliktusok miatt kellett eljönni a pártitkárral, egy kicsit összetűzésbe kerültem, mint iparterves tisztvezető, és hát ő ezt ilyen munkahelyi ügyeken köröztül verte le rajtam, és akkor hallottam, hogy a Virág Csaba keres építészt. Virág Csaba lakóterves építész, én a legjobb modern mesterek egyének tartom, ő csinálta ott a várba azt az elektromos központot a levéltár mellett, aztán az MTI-nek a székházát a Naphegyen, a TV-t Óbudán, a Hegyalja úton, ott a kanyarba azt a házat, amelyikben a BMW üzlet volt, az Alakcentert. Szóval én egy nagyon jó mesternek és hihetetlen intelligens építésznek tartom. És ő keresett munkatársat, és elvittem hozzá a munkáimat megmutatni.
0: Személyesen egyébként nem ismerte őt?
1: Személyesen nem ismertem. Azonnal fölvett, és akkor az irodája egy nagy országos pályázaton dolgozott, és azonnal be is vett a pályázó tímbe. Egy ilyen paneles lakóépületekre volt egy országos pályázat, és meg is nyerte a Csaba a pályázatot, hogy megnyertük. De a Csabának köszönhető, ő pontosan tudta, hogy mennyit kell kiírtani ahhoz, hogy első díjat lehessen nyerni.
0: Mármint, hogy kiírtani miből?
1: Az ötletekből, a minnyájunk ötleteiből. Szóval folyt egész héten az ötletsziporka, jobbnál jobb dolgok kezdtek kialakulni már a paneles építés keretein belül, és akkor ő szombat-vasárnapra hazavitte a dolgokat, és hétfőre pont addig a szintig kigyomlálta, hogy az első díjat meg lehessen. Szóval ne az legyen, hogy félre tolják, hogy ez egy hagymázas. Ő jobban számolta, sokkal. Ez tartott 3 hónapig, és akkor utána is még egy ilyen teljesen idillikus állapot volt, és aztán elindult újra ez nem az ő hibája, hanem elindult az a szokásos tervezőirodai rutin, hogy na most akkor ide ülj be, rajzolj meg egy konszignációt, most ott segíts egy homlokzatot, most ezt csinál, most azt csinál. És kezdett olyan kísértetiesen emlékeztetni arra, ami az ipartervben volt, és akkor egyik napra a másik napra felálltam, és azt mondtam, hogy el. Ja, meg is volt bántva a Csaba, de hála Istennek ez elmúlt aztán. Akkor elmentem a Vátiba, ahol a regionális irodának barátetelése Schneller István beosztottja voltam, és a Schnellernek csak munkatársa, mert akkor én nem volt főnök. Az is egy nagyon jó időszak volt, de ez már a 70-es évek vége volt, amikor én már benne voltam a SETA-ba, meg egyebekbe, szóval már nem vettek föl állásba, hanem ilyen 2 havonta hosszabbítgatták meg a szerződésemet. Úgyhogy 79. március 1-jével aztán nem hosszabbították meg soha többet a szerződésemet, úgyhogy onnantól kezdve nem voltam állásban. Tehát ez a három állami tervezőiroda volt, ahol dolgoztam. Ezzel párhuzamosan csináltam azokat a társasházakat, amiket mondtam, csináltam családi házakat, mind ennek a statikus barátomnak a neve alatt, vagy más építészek neve alatt, nem is tudom, 8 vagy 10 olyan építész van az országban, akik neve alatt engedélyeztettem munkákat, és hát rengeteget pályáztam. Hihetetlen mennyiségű, az évi 10-12 országos pályázaton indultam. Még azt sem mondom, hogy teljes sikertelenül, szóval néha becsúszott valami, de soha nem azt ambicionáltam ezeknél, hogy megnyerni a pályázatot. Én a pályázatokból mindig a címét tekintettem a megoldandó feladatnak, mert a kiírások részletezése azok már ugyanazt a standardet, ugyanazt a taposomalmat tartalmazták, és hát így persze nehéz is lett volna nyerni, miután én nem azt csináltam, amit kértek. Ez egy érdekes dolog, ennek is van egy nagyon pikás ilyen történeti része, ez azt hiszem 74-ben volt, hogy egy ismerősünk terveztetett velem egy családi házat, és hát nagyon tetszett neki, és nem engedélyezték a tervet, mert be volt a ház fordítva egy 45 fokba az utcafrontra. És közölte a kerületi főépítész, hogy ilyen ház pedig nincs.
0: Csak olyan van,
1: amelyik párhuzamos az utcával, szóval olyan, amelyik befordul 45 fokba, olyan ház már pedig nincsen. És hogy akármit csinálok, ő ezt nem fogja engedélyezni. És az elején a megrendelő nagyon elszánt volt, azt mondta, hogy rajzoljunk valamit, amit engedélyeznek, ő megépíti ezt, és majd kifizeti a büntetést. De hát azért persze elbizonytalanodott egy kicsit, megkérdezett ezt, megkérdezett azt, stb. Mindenhonnan kapott különböző kritikákat, végülis elállt a dologtól, és kiírt egy pályázatot. Hát ez iszonyú nagy szó volt akkor, nagyon érdekes volt, rámozdult a szakma fiatal elitje, Ungár Péter, Mátrai Péter, Ekler Dezső, Szövény István, még valaki volt, nem jut eszembe, meg én. Csináltunk pályázatot, és volt is a pályázatnak egy ilyen nagy nyilvános kiértékelés az Építőművész Szövetségben. Nagyon érdekes volt a dolog, hogy innentől kezdve ez a bizonyos fiatalember abszolút úgy működött, mint az akkori állami megrendelő, hogy a 6 nagyon jó minőségű beérkezett, tényleg mindegyik konceptuális építészeti művet odaadta egy 7-nek, egy építőmesternek, és az csinált belőle valami szörnyű házat. És ugyanez volt akkor az állami pályázatoknak is a sorsa, hogy kiírták a pályázatokat, beérkeztek a pályaművek, és vagy azok közül kiválasztottak valakit, vagy akár nem is azok közül, kijelöltek egy másik tervezőt, annak odaadták ezt, mint háttéranyagot, és csináljon belőle valamit.
0: Egyébként a pályázatért fizetnek?
1: Azért egy vasat nem fizetnek, ez egy rizikós munka. Annak idején azon a bizonyos pályázaton ez fölismerült, hogy miért is van az, hogy egy szakmának egy ilyen csoportja rámozdul egy ilyen ingyen dologra. De hát mindjárt azt mondtuk rá, hogy hát részben a feladat érdekes volt, részben érdekes volt egymással összemérni az erőnket, részben meg hát mindenki akart egy jó házat építeni. Tehát valószínűleg egyetlen egy olyan szakma nincs itt Magyarországon, amelyik annyit dolgozik ingyen, mint az építész szakma ezeken a pályázatokon. Nem igaz, hogy a szakmának egy bizonyos része, egész pontosan lehet tudni, hogy kik azok az építészek, akik indulnak az országos pályázatokon. És itt a pályázat alatt most ezt a régi értelembe használtat, amelyik ilyen, mindig ilyen nagy kiírás volt, szigorú, nyilvános, titkos, stb. Tehát nem ezt a versenyt vagy tendert, ami most arra megy, hogy egy munkát megkap az ember, hanem ami végül is a dicsőségre megy, vagy a szellemi produkcióra megy. Most már sajnos nagyon kevés ilyen kiírás van.

0: Hát ezután jött a második szakasz, ami hát, mert ugye persze ez konfliktusos volt akkor, de innen nézve azért ez egy felhőtlen történet volt, mert jó kis íros tervezőirodai munkahely, nem tudom, 1900 forintos kezdő fizetése, de hát azt azért csak meg volt minden hónapban, ott volt tus, volt skicpausz, amiből haza is jutott, szóval ez egy idillikus környezet igazából a saját maga korlátoltságával egyetemben, még a Váti is, amihez biztos bejutást társult a KSH-ba, meg olyan könyvtárakba, ahova amúgy az utcáról nem tud az ember beesni. Most a második szakasz, amelyik tartott 87-ig, hát az már sokkal bonyolultabb volt. Részben azért, mert a megélhetésemet azt, az én ácsként dolgoztam ez alatt az idő alatt, megpályáztam, meg hát csináltam a szetát, meg a beszélőt. Tehát tulajdonképpen három életet éltem párhuzamosan, ami hát meglehetősen strapás dolog volt. De azt gondolom, hogy mindenütt a magam módján megpróbáltam helytállni, hát elég elképesztő történetek származtak ebből, hogy reggel 7-től délután 5-ig a tetőn, aztán 5-től hajnali 4-ig a rajzasztal mellett, közben elszaladtam 3 órát a kis Jancsi az újságot szerkeszti, aztán visszajöttem a rajzasztalhoz, és így tovább. De hát ebből az időszakból már azt gondolom, hogy igazán fontos építészeti munkák is származnak, szóval azért ez a sokfelé való nyitás, ennek a, hogy mondjam, a haszna jelentkezett az építészetbe is. 87-ben egy soros ösztöndíjjal kimentem Amerikába, egy fél éves soros ösztöndíjat kaptam, úgymond ilyen rekreációs ösztöndíjat, pihenje ki magát a pasi. Hát én eleve úgy mentem ki, hogy az a fél év az kicsi, mert túl nagy ország az az Amerika. Úgy gondoltam, hogy vagy 2 évet kéne ebből csinálni, hát 3 lett belőle, mert sikerült kint ilyen szakmai munkához jutni, úgyhogy ott néhány fontos dolgot sikerült meg is építeni, de ami inkább még ezeknél is fontosabb, hogy az a 3 év az tulajdonképpen olyan volt, mint egy ilyen művésztelep, ahol semmi más dolgom nincs, mint hogy építészettel foglalkozzak. Tehát részben rendet csináltam, hogy mi is az, ami történt velem, és miért az történt, és mit gondolok arról, ami addig években történt, és hogy hát mi származik ebből a közeljövőre, vagy a jövőre nézve, és ma is ebből a fölhalmozásból élek, mert előtte is az volt, meg most is az van, hogy az ember ugye a napi feladatait kell, hogy megoldja, az összes energiát fölemészti, itt most azon elmélkedni, hogy én mit is gondolok az építészetről úgy általában, erre nincs mód. Jön a megrendelő, azt mondja, hogy holnap utánra szeretném, és nem lehet elszalasztani, tehát holnap utánra az lesz egy tervből, ami abban a 2 napból kijön.
1: Ez New Yorkban volt, ugye?
0: Egyiket New Yorkban építettem, a másikat New York államban. Ez a New York államban épített dolog, az egy nagyon picike kis házikom. Egy 5x5 méteres pici kis fából épült ház, ami egy asztalos műhely. Amikor elkezdtük tervezni, akkor még ilyen kerti kamrának indult, de aztán végül asztalos műhely lett belőle. Nagyon jól mutatja azt, hogy végül is a funkciónak az égett a világon semmi köze nincs az építészethez. Ez egy kis mű, ami nem arról az 5x5 méterről szól, hanem egész másról szól. Ez egy, én azt gondolom, hogy az egyik legjobb ház, amit valaha terveztem.
1: És mégis miről szól, ha nem az építészeti funkcióról?
0: Hát ez szól az építészetről, szóval az a tömegről, meg az arányokról, meg a síkokról, meg a szimmetriákról, meg a játékról, meg millió dologról szól. Na most ez azért nagyon érdekes ez a ház, mert azért én úgy tettem rendet az agyamba ebbe a fajta megrendelő-építész viszonyba, hogy én nagyon tudatosan azt gondolom, hogy nem minden terv az, aminek a végeredménye építészet lesz. Az, amit egy tervezőiroda csinál, vagy az, amit a köznyelven építészetnek hívunk, ez az építési folyamatnak a tervvel való ellátása. Aminek semmi köze nincs az építészethez, mint ahogy nem minden írás irodalom. Most borzasztóan konfúzak lesznek azok az építészek, akik minden művükbe az önmegvalósítást keresik, tudnék, nem lehet. ebből vagy azt származik, hogy nem vállalok el mindent, és akkor egy ilyen elitista, nem tudom én mi származik belőle, vagy azt származik, hogy mindenütt konfliktusba kerülök a megrendelővel, mert megpróbálom a saját dolgaimat ráerőltetni, holott neki más ízlése van, kevés pénze van. Én azt gondolom, hogy ez két külön, totálisan külön dolog, és úgy jön ide ez a New York állambeli kis ház, hogy van egy tiszta helyzet, amikor a mű elmaradásáért az ember csak önmagát hibáztathatja, az, amikor a mecénással találkozik, amikor azt mondják, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ennek is van általában valami korlátja, mert ugye adott a hely, valamilyen szinten korlátozottak az anyagi lehetőségek, mert az lett volna az agyrémem, hogy ezt a házat aranyból építem meg, akkor azt nyilván nem lehetett volna, de nem is lett volna helyes, mert akkor nem lett volna a mű, mert akkor nem lehetett volna összhangba a dolog. De ez az az eset, amikor az építész igazából csak önmagát hibáztathatja, hogyha valami nem sikerült. Most az én életemben két ilyen eset volt eddig, és azt gondolom, hogy mind a kettő jól sikerült. Az egyik, amikor a Károly Mihályné meghívta a Rajk Lacit meg engem a Vanszi alapítványba, hogy ott építsünk egy házat. Ott is annyi volt, hogy a hely adott volt, és adott volt egy keretösszeg, de hogy azon belül mi mit csinálunk, az erre a két építészre volt rábízva. És a belső konfliktusainkat, meg az egymással való konfliktusunkat kellett házzá csinálni, de más típusú konfliktus nem volt. Most ennél még egyszerűbb volt a helyzet, mert itt már csak én magammal kellett megmérkőzni, mert az volt a megrendelő kívánsága, hogy van neki egy ajtója, meg egy szellőző ablak, amit valahol összeszedett, sőt az egyik az innen Burgenlandból keveredett ki Amerikába, hogy ezeket építsen be. Ennyi volt a kiindulás, ezen túl azt csináltam, amit akartam. Most hát ez a tiszta szituáció, ez máskor nincsen, hanem máskor hát millió kötöttség van, és ezek közül még igazából az egyszerűbbek az építetővel való konfliktusok, meg kötöttségek, mert ez még sokkal jobban bonyolítja a hatóságok, amikor bejönnek, és így tovább, és így tovább. Szóval ezt építettem ott a elsőnek, és a másodiknak, ugyanennek a megrendelőnek New Yorkba egy lakás átalakítást, ami nagyon jól mutatja megint az, hogy a mecénás az nem egy olyan dolog, hogy valaki mecénás. Ebben az esetben az tudott lenni, a lakásnál már egy nagyon szigorú megrendelő, meg alkotó partner volt, mert ugye ott az ő bőrére ment minden, mert ő fog benne élni. De hát ezek voltak azok, amik megépültek, ezen kívül rengeteg dolgot hoztam haza, rajzba, maketba, szövegbe, amit részben azóta itthon épültek meg, ezek a székek, meg a székház, meg nem is tudom még mi minden, de mondom, mindenképpen ebből az időszakból táplálkozok még most is, még futja.
1: Várjon egy pillanatra, mert két perióduson túl vagyunk, és akkor már zárjuk le a történeti sort. Tehát hazajött Amerikából, és akkor mi történt?
0: Igen, hát hazajöttem Amerikából, és akkor kezdődött ugye ez a, ami most van, nem olyan egyszerű volt. Hát ugye 3 év távollét az mindenképpen sok. De hogyha ez alatt 3 év alatt még az az ország is teljesen megváltozik, ahonnan elment az ember, akkor ez még nagyobb távolság. Úgyhogy nekem egy olyan jó fél év kellett ahhoz, hogy egyáltalán találjam a helyemet. Tehát én azért jöttem 90 decemberébe és 91 októberébe jegyezték be a céget. De hát már akkor nyáron már mentek ki tervek, a templom az már készen volt, még nem volt cég, csak mint magántervezők, a Békásmegyeri templom. Szóval akkor megcsináltam ezt az irodát, és azt gondolom, hogy végül is 40 év körüli olyan karakteres építésznek, mint amilyen én vagyok, annak ez a normális helyzete, hogy van egy saját irodája, abban van X számú munkatársa, és ebből az irodából kikerülnek munkák. Én erre egy nagyon jó kritikát kaptam egy New York-i építész barátomtól, aki azt mondta, hogy ebből az irodából olyan munkák kerülnek ki, hogyha ő szembe találkozik velük az utcán, akkor tudja, hogy azok ide valók. És én azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit erre lehet mondani. Még akkor is, hogyha valakinek nem tetszik, de ezeknek karakterük van, stílusuk van, kontinuitást képviselnek, stb. Szóval megcsináltam ezt a céget, az első másfél év az nagyon jó volt, volt egy nagy munkánk, ez a bizonyos Gödöllői Szociális Otthon, ami a biztonságot jelentette. Volt mellette sok apró munkánk, nagyon sok érdekes munka, és hát iszonyatos mennyiségű pályázatot készítettünk, amelyek zöméből nem lett semmi. De hát ismerjük a pályázati szisztémákat, hogy meglehetősen leosztottak a lapok, iszonyú nehéz. Egyébként az építészeten kívüli előéletem csak abból a szempontból érdekes, hogy az a 11 néhány év, amit nem töltöttem belül a szakmán, ez olyan nehézségeket okoz, amelyeket én sem gondoltam. Három dologból áll ez tulajdonképpen össze. Az egyik az, hogy ugye amikor a piacot újra elosztották, akkor én részben nem voltam itt, részben nem voltam benne az újra elosztható között. A másik az, hogy nem rendelkezem azokkal a hatósági, intézményes, egyéb kapcsolatrendszerekkel, amivel egy 20 éves gyakorlattal rendelkező építész egyébként rendelkezik. Most még csak nem is arra gondolok, hogy ellavírozni itt-ott-amott, hanem egyszerűen azzal a hatósági rutinnal, stb. Ez egyszerűen nekem nincsen. A harmadik pedig, hát ebbe a 11 évben nem épültek házak az én nevem alatt, tehát ezek hiányoznak a portfóliómból, ha úgy tetszik. Szóval az én korosztályom azok nagy házakat építettek az állami munkahelyeiken, én meg ezeket nem építettem, és ha majd jön egy megrendelő, akkor én hiába mutatok neki szép kiállítási katalógust, meg esetleg szép kis házakat. Részben nem érdekli, mert nem ért hozzá, hogy úgy mondjam, azt a ki nem mondott kérdése, hogy de hát hogy bízzak rá egy félmilliárdos munkát, mikor még nem csináltál félmilliárdos munkákat, és a felismerhetetlenség nem érdekli az élettörténetem. Hihetetlen mennyiségű energiával kell megpróbálni pótolni ezt a dolgot. Az elején úgy nézett ki, hogy sikerül áttörni, de nem vált belőle olyan rutin kapcsolatok, hogy innen kapom az egyik munkát, de a következőt is, és azt is tudom, hogy jövőre is fogok onnan kapni, meg még 2 év múlva is, hanem minden munkáért fogva a körömmel kell megküzdeni. Pontosabban hát van, kis munka van, meglehetősen sok, de a kis munkák az olyan, hogy megélni nem lehet belőle ilyen haláshoz meg sok, szóval a kis munka annak jó, aki, hogy mondjam, megállapodott, és azt mondja, hogy dolgozunk hárman, és annyi munkára van szükségem, amennyi ezt a 3 embert eltartja. De én még nem állapodtam meg, ha úgy tetszik, nem nőtt be a fejem lágya, én még növekedni akarok, meg nem tudom, meg akarom építeni azokat, amiket meg szeretnék építeni, és ehhez meg nem jó az, hogy ugye most lecsökkent az iroda lényegesen kisebbre, mint ami 92-ben volt létszámban. Ezzel persze a kiadásaim csökkentek, de a mobilitásomat meg elveszítettem. Most ugyan megint egy párral, emberrel többen vagyunk, most már meg tudom azt csinálni, hogy tegnap pont ide jött egy megrendelő, aki azt mondta, hogy egy hét múlva már kér egy rajzot. De 2 hónappal ezelőtt nem tudtam volna neki egy hét múlvára ígérni egy rajzot, és ezzel lehet, hogy elveszítettem volna azt a lehetőséget, hogy ott egyáltalán próbálkozhassak. Tehát ahhoz, hogy az ember ajánlati terveket tudjon csinálni, pályázni tudjon, jelen tudjon lenni, ahhoz több emberrel kell rendelkezzen, mint amennyit a munkák eltartanak. És ezt meg csak egy nagyobb munka tudja megcsinálni, mert hogy egy kicsit a számokba belemenjünk, szóval az állami tervezési díjaknál az én irodám ezzel az infrastruktúrával 4%-ból tud megélni, akkor 0 szaldós. Tehát egy becsült kiviteli költség 4%-ából. Az 5%-on van ugye akkor 1/5 haszon, a 3,5%-on meg ráfizetés van, de azt is muszáj elvállalni. Mert önkormányzatok sokszor csak 3,5%-ot hajlandók fizetni tervezési díjnak. Most ezért nem mindegy, hogyha mondjuk az 5%-ot sikerül is érvényesíteni, az egy mekkora kivitelezési költség utáni haszon, hogy az mekkora mozgásteret ad nekem az a plusz pénz, ami ott van. A magántervezésben ennek a felét, vagy még kevesebbet lehet csak érvényesíteni.
1: A maga megrendelései milyen összeghatárok között mozognak?
0: Hát ugye ezek az emberek, akiknek én most az elmúlt időben terveztem, ezek, hogy úgy mondjam, már a végleges házukat építik. Tehát ők már az első saját lakáson túl vannak. Ez jelenti a számukra az induló tőkét. Tehát nem a szülői házból mennek ki, hanem már az első saját lakásból mennek ki. Ezek ilyen 5-6-7 millió körüli összegek. Ennyiből lehet ma egy 130-140 négyzetméteres családi házat megépíteni. Van olyan kivitelezésünk, ahol 40 ezer forint alatt sikerült tartani a négyzetméter árat, de a 45-ből 50-ig nagyon jó minőségben lehet még most is kivitelezni.

0: Azt mondta az imént, hogy a legnagyobb dicséretet egy barátjától hallotta, aki azt mondta, hogy ha az ember végigmegy az utcán, bárhol ráismer a maga épületeire. Ez nem jelenti véletlenül azt, hogy csak olyan megrendelők jönnek magához, akik elfogadják a maga ízlését, mert ezek szerint ez valamiféle ízlés egység, vagy lehet ízléskényszer is.
1: Nem. Mondjuk ez az hozzátartozik, hogy akik régen ismernek, azok régen borzasztóan ilyen voltam, iszonyatosan erőszakos voltam az építetőkkel szemben, és hát mindenkit szellemi analfabétának tartottam, aki nem tökéletesen egyezett azzal, amit én gondoltam. Ebben már nagyon sokat változtam. Annak ellenére próbálok természetesen nyomást gyakorolni az építetőre.
0: És ez ilyen jól sikerült?
1: Igen, elég jól sikerül, azt kell mondjam, hogy elég jól sikerül. Annak ellenére, hogy az építetők meglehetősen sokfélék. De megint az, hogy ami 20 évvel ezelőtt iszonyatosan idegesített, hogy hozták kockás papíron, hogy mit szeretnének, azt most kérem.
0: Igen?
1: Hát persze, sokkal jobban lehet úgy megoldani egy feladatot, hogyha tudom, hogy mit kérnek. Szóval a keresztrejtényt fejteni nagyon jó az építészetbe, hogy ő megmondja, és akkor azok közé kell berajzolni azt a dolgot, ami végül is aztán neki is tetszeni fog, meg nekem is tetszeni fog. És hát ezek általában sokfordulós ügyek, bár most is van egy olyan épülőházunk, ahol azt mondta a megrendelő, hogy olyan házba akar lakni, amit én tervezek. Tehát ő szabad kezet ad, de azért én ott is konzultáltam vele minden olyan részletkérdésben, amiről tudom, hogy neki fontos lesz, amikor ő használni fogja. Nem mindig ilyen derűs ez a dolog, nagyon sokat változnak a tervek, az engedélyezés, vagy az engedélyezett terv és a megépült ház között, mert ugye az építető nem lát a rajzok alapján térbe, mikor már fölépítették, akkor látja, és akkor a könyvesnek azt mondja, hogy ezt egy kicsit emelje magasabbra, azt egy kicsit tegye arrébb, ezt ne ide rakja, ne oda rakja, mert nem fér el a nagy szekrény, stb. Tehát ezek így változnak, de ez megint csak egy olyan dolog, hogy elég régen még a legelső családi háznál, amikor ez még nagyon nem volt divat, olyan házat terveztem, hogy benne volt a lehetősége a továbbépítésnek, meg az átépítésnek, mert tudtam már akkor is azt 20 évesen, hogy ez az épületeknek a természetes sorsa, hogy továbbépítik, átépítik őket. Hát ugye nálunk az a tervező kiválasztásának a módja, hogy
0: Magyarországon,
1: hogy valakit az ő ismeretségi köréből ajánl valaki. Ez az egyetlen egy módja van. Az itt sajnos nem működik, ami egyébként máshogy működik, hogy például a stílus alapján választanak építést. Ezért előfordul az, hogy hozzám eljön egy megrendelő, és kér tőlem egy organikus házat. Mert hát, ha mondjuk, ha tudná, hogy én ki vagyok, akkor tudná, hogy én organikus házat nem tervezek. Volt már olyan, aki emiatt elment, és volt olyan, akit sikerült meggyőzni, hogy ne olyat építse, hanem más miért.
0: Bocsánat, mi az az organikus ház?
1: Makovetés követői a közérthetőség kedvéért. Mert ilyen esetben egy normális piacon olyan építést keres magának a megrendelő, nálunk nem, mert a szomszédját vagy az ismerősét én terveztem, ezért idejött, de nem azt mondta, hogy akkor nekem is tervezzen egy nagy Bálint házat, hanem azt mondta, hogy nekem tervezzen egy Makovec házat. Most maradjunk ennél a példánál, és hát az meg nem megy. De a másik az, hogy iszonyatosan hiányzik a megrendelők igény felsorolásából az esztétikai igény felsorolás. Még azoknál is, akik, hogy úgy mondjam, hoznak követendő példát. Előfordul az, hogy jön a megrendelő, és azt mondja, hogy nem tudom elmondani, de mutatok két házat, hogy milyen legyen. Most ezeknél nem az esztétikai szint, vagy a besorolás, vagy a stílus az, amit ő igazából választ, hanem a státuszszimbólum, a hovatartozást választja. Szóval...
0: Megnézi a saját társadalmi közegében körülbelül milyen...
1: Igen, vagy hogy, szóval, hogy ő hova szeretne hasonlítani, vagy mihez. Szóval nem is gondolkozik esztétikába.
0: Ne arra ugyan, de honnan tudja, hogyha idehoz magának két tervet, azt nem esztétikai alapon választotta?
1: Hát részben tudom, mert 20 évet csinálom, részben meg kiderül a beszélgetésekből, és sikerül is módosítani nagyon sok esetben ezt a dolgot. Tehát körülbelül az a szint, amikor azt akarom jelezni, hogy én nagyon gazdag vagyok, ezért veszek egy nagyon drága bundát, de nem egy szép bundát veszek, hanem az ára szerint, vagy az üzlet szerint veszem a bundát, ami adott esetben lehet szép is, de nem az a választásomnak az alapja. És hát az a, még igazából az a nagyon jó megrendelő, aki funkcionálisan pontosan tudja, hogy ő mit akar. Ebben persze nagyon sok bizonytalanság van, mert bármilyen furcsa, az emberek nem nagyon tudják például, hogy hogy laknak. Mondjuk ilyen nagyon egyszerű dolog, most már meglehetősen általánossá vált a köznyelvi szóhasználatban amerikai konyhának nevezett konyha, hogy a konyha benn van a nappaliba. De hát ezt, amikor én elkezdtem a szakmát, akkor részben tiltották a szabályok. Nem lehetett. A konyhának annak külön kellett lenni, ajtóval bezárva, maximum egy átadó ablak lehetett a konyha és az étkező között. Benne volt az országos építési szabályzatban, csak így lehet. Szerintem még most is benne van. És akkor én számtalan esetben megcsináltam azt, hogy mondtam a megrendelőnek, hogy egy hétig figyeljen oda, hogy becsukja azt az ajtót. Azt mondja, hogy soha nem csukom be. De azért tervezzem, mérnök úr, oda egy ajtó. De soha nem csukja be. Szóval nem lehetett rávenni még őket. Most ez meglehetősen általános lett. Egyébként itt is nagyon erős a szerepe a státuszszimbólumnak. Szóval az amerikai konyha az egy fajta dolog, és sokszor beleerőltetik olyan kicsi lukakba, amelyikbe én szívem szerint nem tenném bele, mert az egy bizonyos fajta teret igényel, hogy az bent legyen, és mégis külön legyen, stb. Stb. Nem tudom, minden igaz, és mindennek az ellenkezője is igaz. Ugye valakinek, mert éppen olyan gondolatom van, tervezek neki egy nappalit mondjuk, amelyikben nem ablak volt, hanem végig ajtó volt. Hogy az egész nappalit ki lehet nyitni a kertbe. Jön az építőt, és azt mondja, hogy én egy ajtón is ki tudok menni, miért van itt ennyi ajtó? A másiknak tervezek végig ablakot, azt mondja, miért nem tudok mindegyiken kimenni? Hát úgy is kimegyek, átlépem a párkányt, vagy a parapetet akkor. Szóval ilyesmire igazából nincs is értelme építészeti koncepciókat fölépíteni. Ezek mindig személyre szabottak.
0: És mire érdemes koncepciót építeni?
1: Csak az esztétikára. Csak az esztétikára. Mindenféle gyakorlattal és közhiedelemmel ellentétben az építészetnek, és most csupa nagybetűvel, semmi köze a funkcióhoz. Az építészetnek csak ahhoz van köze, hogy hogy néz ki. Hát van, amelyik úgy néz ki, van, amelyik meg másképpen néz ki, mert az, hogy mi van benne, ez követhetetlen. Én eddig terveztem mondjuk 50 féle funkciójú épületet. Most már nehogy én ahhoz az 50 féle funkcióhoz értsek. Hát lehetetlen érteni hozzá. Mondjuk van egy ilyen funkciótervező, ott sincs objektív jó, mert mondjuk én megtervezek egy kórházat, és mire felépül, kicserélik az igazgatót. Akkor az áttervezteti velem óhatatlanul, mert ő másképpen képzeli el az osztályok beosztását, ő nem balról jobbra jár vizitálni, hanem jobbról balra, vagy... És ez nagyon sokszor előfordul a napi gyakorlatunkban, hogy a tervezés stádiumában egy intézménynek a vezetője valaki, és az a kivitelezés során már más, és akkor egy csomó áttervezés származik belőle. Mert hát teljesen nyilvánvaló, hát egyszerűen mások az igények. Na most erre nem lehet építészeti koncepciót felépíteni. Az esztétikai koncepciónak olyannak kell lenni, hogy ezt mind szépen el tudja viselni, és mindig tudja ezeket koordinálni. Mint ahogy ezt ugye lehet is tudni, hogy azokban az épületekben, az építészet történetből fönnmaradt dolgokban, kastélyokban, stb. Hát hány funkcióváltáson mentek át könnyed lazán, listálótól kezdve bármi lehetett ugye az évtizedek során, de ettől az épület maga az megmaradt ugyanannak, ami eredetileg volt.

0: maga körülbelül 20 éve tervez. Ez azt jelenti, hogy az emberek ízlése tulajdonképpen csak az szerint változott, hogy milyen divatot láttak maguk körül, és maga ehhez képest folyamatosan olyan házakat épít az elmúlt 20 évben, amelyeket a saját ízlése szerint jónak tart. Függetlenül attól, hogy kik a megrendelői, milyen ízlésű, milyen társadalmi helyzetű emberek.
1: Hát nem. Először is volt egy óriási váltás abban, hogy mit lehet tervezni, akkor, amikor a piacon elkezdtek megjelenni az építőanyagok sokasága. Szóval nagyon egyszerű dolog volt, egyszerű és korlátolt dolog is volt, amíg hát tégla volt, meg cserép volt, esetleg pala, meg be kellett vakolni, és a tűzépen lehetett venni nyillázárót. Kész. Ez egy borzasztó behatáró dolog volt. Mindenki ebből gazdálkodott, néhány kivételtől eltekintve, aki már mondjuk a 70-es években megengedhette magának azt, hogy nyílázárót csináltatott, de hát ezek nem voltak olyan számosan akkor, vagy legalábbis én hozzám nem jutottak el ezek az építetők. Tehát innentől van egy óriási nagy minőségi ugrás, és ez nem is teljesen csak a piacosodástól a 90-es évektől kezdődött, hanem igazából kicsivel előtte, mert azért már a 80-as években már elkezdtek jönni az olasz csempék, megjelent a Bramak cserép, ami egy minőségi ugrás volt az azt megelőzőkhöz képest. Tehát volt egy, hogy úgy mondjam, egy technikai forradalom, ami iszonyúan jót tett a házatnak. A csúnya házatnak is nagyon jót tett, mert jobb anyagokból vannak, az anyagoknak van önálló, az építészettől független üzenete, a korról, a megrendelőről. Tehát ezek borzasztó sokat változtak. Ez az egyik dolog. A másik az, ami az építész és az építető viszonya. Ebbe is van egy változás, és ez sem választható el teljesen sem ettől az úgynevezett technikai forradalomtól, se ettől a rendszerváltásosdítól, de ugyancsak egy kicsit korábbra megy vissza. Ugye, amikor én elkezdtem a szakmát a 70-es évek legelején, onnantól kezdve, hát nem is tudom, 10 évig az, hogy a modern építészet itt az adottság, amit itt csinálni kell, az körülbelül olyan evidencia volt, mint hogy szocializmus van, és ez is lesz, amíg a világ. És lehetett a szocializmus ellen is lázadozgatni, szamizdatot csinálni, meg lehetett az építészet ellen is lázadozgatni, de azt gondolni, hogy ez közvetlenül a megváltoztatásához vezet, ez valószínűleg senkinek nem jutott eszébe. Én nagyon jól tudom, hogy ugye voltunk néhányan építészek, akik lázadoztunk a modernizmus ellen, de mondjuk annak az első lépcsője az volt, hogy még a modernizmus keretein belül lázadtunk, és próbáltuk azt egy kicsit lazítani, és hát aztán, amikor nagy nehezen betörtek ide az ilyen posztmodern filozófiák, akkor elkezdtünk posztmodern, meg eklektikus, meg mit tudom én milyen dolgokat csinálni, amelyek között vannak nagyon fontos művek, de kivétel nélkül, legalábbis innen nézve, rosszak. Mert mindegyiken látszik a lázadás, a tagadás, a csak azért is, a valami ellen való tervezés. Tehát nem önmagukat akarták ezek a házak jelenteni, hanem valami ellen akartak valamit mondani, és ezek akármilyen jó házak, ezek érződnek rajta, hogy itt valami nem stimmel. És ez alól lett egy óriási nagy felszabadulás valamikor a 80-as évek második felébe.
0: Az előbb nagyon egyszerűen megmondta, hogy mi az az organikus építészet. Most mondja meg, legyen szíves, hogy milyen épület az a modernista épület?
1: Lakótelep. Lakótelep vagy társasház. Na most ettől kezdve ugye, amikor ez a monopólium megszűnt, és hát ez a tetejében egy ilyen központi monopólium volt, szóval az én saját családi házamat, amelyik ugyanilyen görcsösen más akart lenni, azt akkor még volt olyan, hogy építészeti zsűri a fővárosba, azt 12-szer két héten keresztül dobták vissza és vissza és vissza, majd azzal engedélyezték, hogy na jó van, úgyis magának építi. Nem fért bele. Az akkori pedig, hát hadd mondjam, hogy se pénzem nem volt, se semmi, tehát semmi különös nincs abban a házban, nem forog kacsalábon, ahogy ma már forognak, hanem egy picit más volt, egy kicsit volt neki egyénisége, egy kicsit volt neki tartása, meg mit tudom én, mert azt már nem lehetett megcsinálni. És belefért a szabályozókba, meg minden, mert ha nem fért volna bele, akkor nagyon egyszerű a helyzetük, maga azt mondják, hogy nem felel meg az OSZ X-edik paragrafusának, tehát nem engedélyezze. Most ez megváltozott, most 4-5 stílus uralja a szakmai piacot. Minden stílusban van, aki építészetet csinál, mert van jó modern építészet, meg van jó organikus építészet, mert mindegyikben van jó, és vannak az epigonok, meg a követők, meg a másolók, meg a némandok, meg a még annál is lejjebb lévők, tehát a teljes vertikuma megvan. De vannak, akik ragaszkodnak a megszokott stílusukhoz. Megint a Virág Csabát idézem, aki 90 körül volt vele egy interjú, azt hiszem a Kortársba, ahol ő nagyon szépen elmondta, hogy ő modern építésznek tekinti magát most is, és miért. Szóval ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, lehet jó modern házat csinálni, mint ahogy tudjuk azt, hogy a Szociál olyan komoly építészeti dolgokat produkált, amelyeket azóta is öröm nézni. Tehát hiába volt az egy mesterségesen ráerőltetett stílus egy egész szakmai társadalomra, azok, akik jó építészek voltak, azok jó műveket csináltak. Hát például a filmstúdió a Pasaréti úton, vagy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek a lakótelepe, és a víztornya, és a... szóval egy csomót lehetne sorolni, ezek igazán jó művek. Tehát vannak ezek, akik megmaradtak modernek, lettek néhányan posztmodernek, nagyon kevesen olyanok, akik tudják is, hogy mi az a posztmodern.
0: Ilyen a nagy... filozófiáját tudják.
1: A filozófiáját és a házak is posztmodernek. Mert a harmadik, a legnagyobb tömeg, hogy úgy mondjam, az az, akinek halvány gőze nincs a posztmodernről, hanem rossz modernista házakra ráaggat mindenféle ruhát. Ez egy nagyon rossz eklektika, ami hát... szóval alatta van az építészetnek. És hát ugye meglehetősen nagy, és hát az elmúlt években komoly állami támogatást kapott irányzat az organikus, és van egy nagyon pici csoport és irányzat, akik ezt a konstruktivista-dekonstruktivista ügyet csinálják. Ebből ugye nagyon kevés valósul meg, mert ez, hogy mondjam, különleges építetői igény kell. Szóval én azt gondolom, hogy ma ezek az építészeti irányzatok fedik le az országot. Ugye adódik innen könnyen a kérdés, hogy én hova tartozok, én egyikbe se tartozok bele. Csináltam mindegyiket tulajdonképpen, organikus nem csináltam, bár szerintem

ült rá mindenféle abszolút oda nem illő politikai ideológia, meg egyéb. Nem azért vagyok más egyébként, mert én okosabb lennék, vagy tehetségesebb, vagy jobb építész, mint a többi, hanem mert talán mert mindig jobban akartam különbözni, és ettől mindig egy kicsit többet csavartam rajta azon, amit elkezdtem, és ettől mindig egy picivel más lett. És Amerika után ez meg tudatosabbá is vált, mert ott volt időm rendet csinálni. Tehát ha ez a 3 év nincs az életemben, akkor mondjuk mindazt, amit eddig elmondtam, azt nem tudom elmondani, mert ez azért van, mert ott végig gondoltam, hogy mi volt az első korszak, mi volt a második korszak, mi történt Amerikában, minek kell történni utána. Szóval ez mind azzal összefügg, és ez a világ legnagyobb szerencséje, ami velem megtörténhetett, hogy így 3 évig egy ilyen edzőtáborba lehettem, ahol sem mással nem kellett igazán foglalkozni, mint az elmeért. Köszörülni.

0: A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót. Műsorajánlót hallottak.
1: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban.

0: A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Erdoğan diktátorként viselkedik. Palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztinpárti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Sajtóértesülések szerint 3 sebesültről van szó. A merénylőtt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, és végül a napokban egy alsó ausztriai településen érték tetten, majd őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették már lopás miatt. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki a Dunántúl több járására. A következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, akár jégeső, viharos szél, villámlás kíséretében. Az Észak-Alföldön és az északi középhegység térségében egy-egy zivatar kialakulhat. A katasztrófavédelem mindenkit elővigyázatosságra int. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón. Holnap túlnyomóan napos száraz időnk lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, holnap napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az ékes szavú dzserencse. Valamikor réges-rég élt egyszer Kirgíziában egy ékes szóló bölcs öregember, ama bizonyos nagyhírű dzserencse csecsen. Volt neki egy Tulemurza nevezetű fia. Fülébe jutott az öregnek, hogy a fia nem mond igazat, folyvás csak hazudik. Egyszer is bizonyságot akarván szerezni Tulemurza szavainak igazáról, mikoron együtt mentek véle éjszaka, így szólt hozzá. Fiam, neked még éles a szemed. Nézd csak ott elől, mintha valami hegyi kecskét látnék. A fiú habozás nélkül ráfelelte. Az hát egészen kicsi kecske, és épp szoptatja az anyja. Cserencse csecsen búsan eltűnődött a dolgon, mondvá magában, hogy a fia valóban hazug. Megtörtént akárhányszor, ha Tulemurza mondjuk lőtt egy varjút, a népek előtt már avval dicsekedett, hogy vadkecskét ejtett el. Igazában Tulemurza világon semmihez sem értett. Tudta ezt az apjas szintúgy a környéken mindenki. Búslakodott Cserencse csecsen, hogy egyetlen fiából nem lesz néki méltó utódja. De hiszen nem hiába járja az a mondás, töprenkedett magában egyszer, hogy ha jó a feleség, az ura is jó. Az ész is átragad a másikra, s a boldogság is megoszlik köztük. Épp ezért keresnem kell a fiamnak ég alól, föld alól valami jó feleségnek valót. E fajta töprengések közepette épp egy kis falu határába érkezett. Még jó távolságra jurtáktól leányok és menyecskék rőzsét szedtek és borjakat őriztek kötélvégről. Egyszerre csak teljesen váratlanul elerett az ápor. A sok fehér nép, mindent otthagyva, szaladt a faluba fedél alá igyekezvén az eső elől. A szabadjukra hagyott borjak pedig rohantak a tehéncsordába, mindegyik az anyjához elszopni a tejet. Csupán csak egyetlen leány maradt a helyén. A borjukötelet erősen tartva, a rőzse köteget a földre dobta, ráterített a kaftányát, és így bújt be a rőzse alá. Cserencse csecsen arra fordította a lovát, és amikor odaért, kérdi tőle. Mondd csak, leányom, miért maradtál te itt egymagad a szakadó esőben, hiszen a többiek mind hazafutottak? Ata, amiért ők itt hagytak mindent, négy baj szakad a nyakukba. Nékem azonban csak egy bajból jut, a hasznom pedig három. Ugyan miféle hasznod lehet? Hát hallgass ide, Ata. A rám bízott borjú nem szabadult el, a rőzsém száraz maradt, és lásd, magam sem áztam meg. Ha majd hazamegyek, anyám nem fog megverni. Ami egyedüli baj, hogy a kaftánom nedves lett. Okos leány vagy, dicsérte meg Cserencse csecsen. Mondd csak, hogyan találom meg a ti hajléktokat? Könnyűszerrel, Ata. Ahogy beérsz a faluba, rögtön szemedbe ötlik a mi 40 csúcsú jurtánk. Meg is találta az öreg az igen-igen szegényes jurtát. Minden bordája kikandikálta nem ez alól. Odaléptetett, leszállt a lóról és belépett. A lány apja anyja mindjárt első látásra becsületes, rendes embernek bizonyult. Ahogy csak telhetett tőlük, ellátták a vendéget étellel, itallal, szóval tartották. Közben elállt az eső és kisütött a nap. Aztán hamarosan hazaérkezett a leány is. Vállán a köteg rőzsével, kötélen vezetvén a borjút. A lány nevét is megmondták, Karacsacs. Most már hamarosan vacsorához ültek négyesben. Amikor aztán elközelgett az alvás ideje, Cserencse csecsen beszédbe kezdett. Az én nevem Cserencse csecsen. Egyetlen fiam van, Tulemurzának hívják. Őneki keresek én immáron 6 hónap óta méltó menyasszonyt. A maguk leánya nagyon megtetszett nékem. Ha Isten is úgy akarja, hogy rokonságba kerüljünk, az én fiam meg a maguk leánya boldogok lesznek egymással egész életükben. Tisztelt vendégünk szavai, válaszolták erre a szülők, örömmel töltenek el bennünket, hiszen a Jenny Bekkán népéből való nagy tekintetű Cserencsen csecsen tisztelte meg hajlikunkat. Hanem hát, mi bizony szegény emberek vagyunk, akiknek másuk sincs, mint az egyetlen leányuk. Ám ha vendégük legény fiának nem tetszenek a leányok, a mi leányunk is alig, ha lesz kedvére való. De hadd szóljon ő maga dologban. A lány feleletül így szólt. Ez a nagy utat bejárt ember, ami tisztelt vendégünk. Nem illik, hogy egyenesen néki szóljak, mint hogy a régi szokások szerint leány csak is az apját, anyját ismerheti. Az öregek azonban tovább hallgattak, s a lány így végezte be mondandóját.
Szüleim feleljenek most egyenes szóval. Ha egyet értenek benne, adjanak férjhez. Gyerencse csecsen és az ő fia bizonyára rendes emberek, mindketten. Gyerencse nagyon fölindult az okos felelet hallatán, és folytatta beszédét, a szülőkhöz fordulva. Milyen mennyasszony váltságot, vagyis kalimot kell tehát majd adnom? Hány tevét, lovat, ürüt vezessünk, hajtsunk ide, hogy a szállás egész népének megmutassuk a gazdagságot. Hiszen mi a nagy kirgiz fiai vagyunk, és ezért legyen majd a ruházat is, meg a nász is a régi szokások szerint. A boldogságra találás maga annyi, mint az élet fölfedezése. Erre most már Karacsacs atya felelt. Hogyan is cserélném én el holmi jószágokért az egyetlen leányomat? Hallgassuk meg, mit mond ő az ősi szokások megtartásáról. Az én szüleim, kezdte a lány, szegény emberek. Alkudozni azonban nem fognak, és az ő lányuk nem eladó. Ne is nyugtalankodjanak, hogy netán sok lesz a kalim. Karacsacs oda megy, ahová néki kedve tartja. Ezen szavak után Gyerencse hazatért, s miután parádésan kiöltöztette fiát, véle együtt ismét útnak indult Karacsacs szüleihez. 7 nap, 7 éjjel tartott a vígasság, a 8. pedig szekére ültették Karacsacsot, és hazavitték új otthonába. A menyecske beköltözésével Gyerencse családjában jóra fordultak a dolgok. Jenny Beckán fülébe is eljutott a híre, hogy Gyerencse csecsen ifjú menye milyen szép és okos, ráadásul az a pudvafejű Tulemurza is, mintha eszéhez tért volna. Jenny Beckán hamarosan arra lovagolt, bement hozzájuk a jurtába, és az örvendező Gyerencse csecsen minden jót elébe rakott, amilyen csak volt. Mint hogy látni akarta Tulemurza feleségét, megparancsolta vezessék elébe Karacsacsot. Megpillantván pedig azt gondolta magában. Micsoda gyönyörűség, csak is egyedül én hozzám való. Mondani azonban ezt mondta. 4 kérdésem van a menyecskéhez, hát feleljen is rá. Rendben van, ha tudok, felelek. Mi lesz abból, ha a foltos lovat tehénre cserélem? Mi, ha a málhás lovat szamárra váltom át? Mi következik, ha a solymot varjúra? És mi, hogyha a szabad embert értelmetlen rabra cserélem? Gondolkodjál, tette még hozzá a kán, holnap pedig eljövök a válaszért. Gyerencse csecsen, miután kikísért a kánt, igencsak elszomorodott. Minek búsul ata, vigasztalta az öreget Karacsacs. Majd meg lesz a válasz. A közmondás így szól, ha már a kán eszeveszett, a nép közt 7 baj kerekedhet. Ez a Jenny Beckán nyugtalanságot vetett, hát ne is várjon semmi jót, az élete lámpását és valami ia-fia fogja kioltani. Ha megéri ata, saját szemével megláthatja. Én pedig minden kérdésére válaszolok majd. Másnap már kora reggel ott volt Jenny Beckán, és kérdezte a menyecskét a megfejtésről. Karacsacs, csöppet sem restelkedve, így válaszolt a hatalmas kánnak. Ó, kánom, Jenny Beck, mi végre ez az egész nyugtalanság? Táltosló és versenyparipa, mindent a maga idejében. A tejelőtehén jobb, mint a hasztot nem hajtó táltos. A dologra fogható rab többet ér, mint akárhány semmire kelő rokon. Hasonlóképp a fáradhatatlan szamár is hasznosabb, mint a legyöngült, rokkant málhásló. A jól égő, száraz teveganét is többre tartjuk a nyirkos rőzsénél. De a szárnyas varjú ugyancsak többet ér, mint a szárnytalan sólyom. S ugyan jó dolog-e, ha a varjú falja föl az esett állatot, a sólyom pedig a maszadékon él, amit emez otthagy. Az ősi hagyományok szerint ilyen csodák nincsenek. Ez hát az én válaszom, kánom, úgy, ahogy hallotta. A hoppon maradt kán szállására tért vissza, ám eltökélte magában, hogy akármi áron is, de megszerzi ágyasának a fürgelszű szép menyecskét. Ezért mindegyre kereste a módját, miként bosszanthatná, gyötörhetné Gyerencse csecsent. Hamarost elküldött hozzá egy dzsigitet, és általa megparancsolta, hogy másnapra jelenjék meg előtte. Ekkor Jenny Beckán parancsot adott neki. Kapsz a nyájamból 40 ürüt, és legelteted 40 napon át. Egyetlen egy el nem veszhet közülük, ám ezen idő alatt mindegyik szaporodjék, egy-egy bárányt vessen. 40 nap múltán pedig a falkát visszaadod nékem a szaporulattal együtt.
Erre még nagyobb szomorúságba esett Gerencse, és hazaterülte a herélt kosokból összevert kis falkát. Karacsacs örvendezve fogadta apósát, és fölkiáltott látván a birkákat. Lám csak, Ata, milyen gazdagon tér haza. Hadd el, leányom, ez neked gazdagság. A halál fia vagyok, tudd meg. Mert ugyan várhatok-e bárányozást ettől az ürű falkától. De mi más tehettem volna, ide kellett hajtanom őket, a kán parancsolta. Ata, sose búsuljon ezen, semmiség az egész. Miután pedig ekép szólott, Karacsacs leült az első ürüt. Aztán minden nap levágtak egyet-egyet a falkából, sütöttek, főztek, s meg is ették mindet a kán egészségére. Így múlt el a 40 nap, Gerencsecsecsen még csak ki sem mozdult hazúról. 40 nap múltán a kán erős kísérettel elindult számon kérni, mi történt az ürünyájjal. Aznap Karacsacs, mintha csak véletlen járna éppen arra rőzseszedés közben, a kán elé került. Ahogy Jenny meg megpillantotta, oda lovagolt mellé és kérdi tőle. Ejnye, kis menyecske, te magad gyűjtögeted a tűzre valót? Hol az apósod? Tán semmiről nem tudsz még, kánom. Bizony, rajtam kívül senki nincs, aki rőzséért jöhetne, mert Ata otthon fekszik. Szegény öreg, hamarosan szülni fog. Ne hazudj, Karacsacs. Férfi ember létére apósod hogyan szülhetne? Kegyelmes kán, rabja vagyok én a te szavadnak. A kán szava szent, azt ő maga sem másíthatja meg. Megkérdem hát, a kán ürüi, lévén herélt kosok mind, vethet neki bárányt akár a kán parancsára is. E szavak hallatán a megszégyenült Jennybeck megfordította lovát, és elporzott hazafelé egész kíséretével. A dühében elvakult Jennybeck kán kis idő múltán Gerencse csecsent elküldte az Altájhegységbe, ahol a karakülmükök törzsei telepedtek meg. Vele együtt kellett elmenni a messzi hegyek közé Tolubej fiának, Muncsasárnak és Aszán fiának. A kalmükök kánya azonban rájuk csapott, elfogta őket, és mindenüket külön más-más vidékre vitte. Ezen idő alatt Jennybeck, aki ember számba se vette Tulemurzát, ám erején felülvaló munkákra kényszerítette, Karacsacsot magához rendelte a káni szállásra. Akárhogy is ravaszkodott azonban, teljes esztendeig sem sikerült néki ágyasává tenni a szép menyecskét. Karacsacs közben nem maradt tétlen. Egyre másra főzte, puhítgatta Jennybeck kán testvéröccsét, Berdibeket, hogy ölje meg a kánt, és vegye át a hatalmat. Uralkodjék a népen, akkor pedig ő, Karacsacs, hű felesége lesz neki. Berdibek beleegyezett. Mindezek híre eljutott Gerencse csecsen fülébe, aki rögtön neki is fogott, és rejtett értelmű levelet küldött a néphez. Amint megkapták a levelet, egybegyűltek a legbölcsebb kirgizek, ám egyikük sem tudta kitalálni, az írás valójában mit jelent. Végtére is abban állapodtak meg, hogy a rejtét egyes-egyedül Karacsacs fejtheti meg. Elmentek hát hozzá, és Karacsacs sorra kezdte nékik elmagyarázni a szavakat. Itt az van írva, a ti gabonátok már beérett. Ez azt jelenti, hogy az ellenségeitek már eleget éltek. Emevvel, ahol azt írja az Ata, hogy az aratóitok felkészültek, s hogy még a tél előtt be kell takarítanotok a gabonát, azt akarja mondani, a népben megvan a készség, és hordjátok haza mi hamarabb, ahogy az aratók vágják az érett gabonát. Értesítsétek Tolubejt, Toktogult és Aszánt. Ez azt jelenti, meg kell mondanotok a nép valamennyi bölcs öregjének, hogy elérkezett az idő. Azok pedig ellátják a népet okos tanácsaikkal. Ahol a fekete bakkecskéről szól az írás, azt így kell értenetek. Szakállát levágván alázzátok meg tekintélyében Jennybecket, szúrjátok ki a két szemét, és folytsátok bele a tóba. A másik, az egyenes szarvú bakkecske, amelyik a nyáj vezére lehet, ez a kán öccse, Berdibek. Emeljétek hát pajzsra őt, tegyétek meg kánnak. A tompa hegyük és, meg a bökős hegyük is kés, amiről majd nem szabad elfeledkeznetek, amikor harcra kerekedtek, ez a kettő Tulemurza a férjem, és én, Akül Karacsacs. Tehát nem szabad majd elfelejtenetek bennünket, és az én tanácsaimat fogadjátok meg.
népünk atyai, akszakálok, vitézlő dzsigitek, föl tehát mielőbb a fekete és a gonoszságban elvakult kán ellen. Így végezte beszédét Akül Karacsacs. A nép egymás közt megtanácskozta a dolgot, arra késztették Bernibeket, hogy ölje meg Jennybek kánt. Később Bernibeket állították a kánság fejéül. Az Altájhegységbe száműzött Gyerencse Csecsen és a barátai pedig visszatértek, és nagy lakomát csaptak.

Valamikor a régi időben élt egyszer egy szegény öregasszony. Volt neki 7 fia. Azok ahányan voltak, mind más-más mesterséget tanultak ki, és más-más tehetséggel voltak megáldva. Amikor a fiúk visszatértek otthonukba, az anyjuk valami ajándékot akart nékik adni, ám nem volt egyebe, csak egy szép nagy fejvörös hagymája. Akárhogy is törte az eszét, nem tudta eldönteni a 7 közül, melyiknek adja az egyetlen hagymát. Maga elé szólította akkor valamennyit. Mondjátok el sorra, melyötök mit tanult. Amelyiktek tudománya a legnagyobb, annak adom ezt a finom, szép hagymát. Nosza neki is fogott a 7 fiú egymás után sorban elmesélni, miféle tudományokat szereztek a hosszú évek alatt. A legidősebb azt mondta: anyám, amikor a hatalmas kőszálisas Alpkarakusz már olyan igen magasan száll, hogy picinke pacsirtának látszik, én íjamat megfeszítvén egyetlen nyíllal eltalálom. A sorban következő így szólt: én a nyomokból olvasok, és ha 7 esztendeje mászott át arra egy hangya, megmondom, melyik lábára sántított. Akárki tenyeréből megjósolom, mi várja őt a földön és a más világon, így a harmadik fiú. Ha éhínség gyötri a népet, én csodás módon ezreket jól lakatok, mond a negyedik. Ekkor megszólalt az ötödik fiú: utamat, ha folyó rekeszti, avagy tenger, szempillantás alatt csónakot készítek, és átevezek véle a túlpartra. Ha pedig az én utamba kerül valami óceán, vágta rá a hatodik, csak elkezdek futni a hullámok hátán, a nyomomban valósággal kavarog a por. Ha engem ellenség fog körül, szólott végezetül a hetedik fiú, megparancsolhatom a földnek, hogy nyíljék meg, és rejtsen el előlük. Az anyjuk végighallgatván a 7 fiút, kezükbe adta a hagymát, és azt mondta nekik: fiaim, fogjátok a hagymát, és vigyétek el Bolboszkánhoz, aztán néki is mondjátok el sorra, melyiktek mit tud cselekedni. Ő majd megméri, melyiktek tudománya a legnagyobb, és hát azért lesz az ajándékom. Elmentek a legények, és amikor megérkeztek Bolboszkán városába, látják ám, hogy töménytelen ember riadta rohangál az utcákon. A testvérek csodálkozva tanácskoztak egymás közt. Mi történhetett? Vajon nem ellenség törte a városra? Ugyan miért rohangálnak az emberek ilyen ijetten? Összetalálkoztak egy öreg emberrel. Mind a heten tisztességgel köszöntötték, és kérdezgették, mi oka lehet a nagy nyugtalanságnak. Tegnap nyoma veszett Bolboszkán egyetlen leányának, válaszolta az öreg. A kán megparancsolta minden alattvalójának, hogy tüstént kerítsék elő a lányát, különben mindenkit lenyakasztat, ha meg nem találják. Hát ezért futkosnak nagy rémületükbe a népek, azt sem tudván hová merre. Hát keressétek ti is a kán leányát. Összedugták a fejüket a legények, és azt határozták: előkerítik ők a kán leányát, hogy majd elnyerjék érte az uralkodói jutalmat. Egyikük szólott: de hogyan találhatnánk meg a leányt, hiszen nem vagyunk mi látnokok? A másik erre így felelt: megkeressük, hiszen épp te mondtad anyámnak, hogy a 7 esztendeje arra mászott hangya nyomáról fölismered, miféle istenbogara volt az. Most hát találjad meg a lány elrablójának a nyomát. És ha a levegő égbe ragadt el a rabló, dobta vissza néki a szót az előbbi testvér. Te azt mondtad anyánknak, a tenyérből megtudod, mi történik az emberrel égen földön. Mesél csak el nekünk, hol van most a kán leánya. Alpkarakusz ragadt előtt, a szomszéd kánság urának, Tojboszkánnak az óriás sasmadara, válaszolta Emez. Épp repül a lányjal, viszi haza urának, parancsolójának. Meghalván pedig szókat a testvérek, elindultak Tojboszkán országába fölkutatni a leányt. Mentek, mendegéltek, egyszer csak odaértek egy vége hossza nincs tengerpartjára. Elfáradtak már a hosszú úton, és nagyon megéheztek. És akkor az a testvér, amelyik csudamódra ezreket tudott jól lakatni, föltartotta két tenyerét az égnek, és erre lepottyant eléjük két ürű, meghozzá rengeteg lepény. Amíg ették a lepényt, és amíg megfőtt a hús, az ötödik fiú jó nagy csónakot sikerített. Miután jól laktak, mindnyájan beleültek ebbe a csónakba, és hamarosan el is jutottak a túlsó partra. Épp ott kezdődött Tojboszkán országa. Nem sokkal előbb, mint történtek mindezek, Tojboszkán álmában látta Bolboszkán szépséges leányát, és ugyannyira szerelmes lett belé, hogy se éjjel, se nappala.
Végül megparancsolta a hatalmas sasmadárnak, Alpkarakusznak, hogy ragadja el a lányt atyától. Amikor a hét deli legény Tojboszkán országa határához ért, Bolboszkán szépséges leánya épp leereszkedett a folyóparton a vízhez, mégpedig 40 leány kíséretében. Az a testvér, aki úgy tudott futni a víz hátán, hogy csak úgy kavargatta a pornyomában, most kiugrott a csónakból, kirohant a partra, és a csónakba vitte Bolboszkán leányát, és vele Tojboszkán leányát, meg az ő 40 barátnőjét. Mikor elhelyezték a lányokat, megindultak nagysebesen vissza Bolboszkán országa felé. Tojboszkán, amikor hírül vette a történteket, a deli ifjak nyomába küldte a sas Alpkarakuszt. Az óriási madár fölszállt olyan magasságba, hogy már csupán picinke pacsirtának látszott. Amikor aztán elért a csónak fölé, az a testvér, aki az íjmestere volt, összehunyorította a szemét, s nyilvesszőt lőtt föl, és a sasmadár tört szárnyakkal bukott le Tojboszkán város kapuja elé. A daliák tovább haladtak a leányokkal, Tojboszkán pedig rengeteg harcosát küldte utánuk egy nagy hajón. Amikor a hajó az ifjak csónakja közelébe ért, a legkisebb testvér azt parancsolta a földnek, hogy nyíljék meg. A tenger hullámai kétfelé özönlöttek, a föld megnyílt alattuk, s a hét testvér a zsákmányával együtt eltűnt az üldözők elől. A harcosok vezére a legények után vetette magát, ám a víz és a föld ekkor hirtelen összezárult, és a mélység elnyelte a vakmerőt. A megrettent had visszafordult Tojboszkán országába, és elmesélték, amit láttak. Tojboszkán, meghallgatván mindezeket, esküdtett, hogy soha többé nem fog mások lányai után áhítozni, és nem fogja őket elraboltatni. Sokáig imádkozott, fohászkodott Tojboszkán, majd 3 napos és még 7 napos gyászt rendelt el leánya emlékére. Eközben a hét dalia megérkezett Bolboszkán városába, és megindultak egyenest a káni udvarba. Ahogy a nép meglátta vonulásukat, rémülten kiabálni kezdtek. Jaj, emberek! A múltkor fölfalták Bolboszkán leányát, most pedig magát, a kánt eszik meg. Ilyen féléket ordibáltak, és ezért az egész lakosság a kánnal együtt elmenekült a városból. A hét deli legény egyenest a kán kastélyába tartott. Bemennek, sehol egy lélek. Erre megkötözték Tojboszkán fogjul ejtett hadvezérét, és a két kánleányt méltó helyre ültették, ők maguk pedig nekifogtak tüzet rakni a bográcsok alá. Bolboszkán, meglátván a füstöt saját kastélya fölött, hangos szóval szétkiáltotta: ki megy el megnézni, kifélék a jövevények? Mindenki hallgatott. Ekkor Bolboszkán ráparancsolt egy árva fiúra: menjen vissza, tudja meg, mi történik ott. Gondolta magában a fiú: ha nem engedelmeskedem, egyből agyonvág érte a kán. Ahogy ezt végig gondolta, rögtön hajlott is a parancsra, és indult is a kastélyhoz. Mikor odaért, látjám, hogy az öregasszony hét fia rakja a tüzet, és hús rotyog a kondérokban. A két kán leány trónszéken üldögél, és játszadozik 40 szép szolgáló leány félével, a küszöbnél pedig gúzsba kötött ember nyöszörög. Nosza, fut vissza a gyerek, és mondja lelkendezve az örömhét Bolboszkánnak. A kán egy szavát se hitte, és megint csak fölkiált hangos szóval: ki megy még el? Érett ember szeme mást láthat, mint egy gyereké. Előlép egy ember erre a sokadalomból, és már indul a város felé. Amikor visszatér, mind megerősítette, amit a fiú állított. Ó, nagy kánunk, teljességgel igaz, amit a fiú előbb mesélt. A lányod nem egyedül van ott, egy másik szépséges kán kisasszony ül mellette. Bolboszkán, megfeledkezvén most már a veszedelemről, maga indult föl a kastélyba, és ott a leánya sorra elmesélte néki, miként szabadította ki őt a hét ifjú. Bolboszkán átadta trónját a hét daliának, a két legidősebbhez feleségül adta a két kán kisasszonyt, a többiek pedig kiválasztották maguknak a Tojboszkán leányának udvarhölgyeiből az 5 legszebbet. Miután pedig így gazdaggá lettek mind a heten, nem feledkeztek meg az anyjukról sem. Odahozták magukhoz a káni kastélyba. A próbát jól megállta hát az öregasszony hét fia, de Bolboszkán se tudta eldönteni, melyikük tudománya a legnagyobb, és hogy kié legyen az anyai ajándék, az egy fej vörös hagyma.

0: Elhangzott Népek meséi. Az ékes szavú Dzserencse. Kirgiz népmesék. Fordította Csaló Jenő. Közreműködött Máté Eta, Palóci Frigyes. Szerkesztő Horváth László. Rendező Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb egy évvel később, január 6-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Rákos Sándor, egy poklos bendőjű, telhetetlen főemlősre. Pedig te is emberként kezdted. Anyád hasában még ígéretes magzatval áll. Két, akkor még csukott szemed, igazat látni. Két hegyes füled, szépre jóra fülelni termett. Ajkad emberi szót mondani csücsörödött. De valamely génhiba folytán, fele úton, a termő anyaöl és a künzsibongó világ között megcsuklottál, és fölcseperedvén a gátlástalan főemlősök ritka rút példánya vált belőled. Ahogy elnézlek, majomnál is majmabb vagy te kívül belül, és nem az Isten Biblia szerinti képe mása. Övön alul élsz, csak szűk agyadnak ocsú gondolata kötésig ér, és föl nem foghatod a fönti táj finomabb fénytörését. Poklos bendőd falánk dühének olyan mindegy, hogy égi jelenés vagy kutyáknak vetett konc. Fölfalod ezt is, azt is, és kannibáli lakomák után szádat nyalod, s nyelveddel csettintesz, étvágyadnak egy világ is kevés. Fölzabálnád a fiastyúkot is, csillagos túl az éjszaka egét, egy-két üstökös lógna agyaradról. De hagyjam el, törpéből óriássá, telhetetlen gyomrú állatból mesebeli démonná költenélek át. Maradj te csak meg annak, ami vagy. A gyanútlan emberfaj alfelén égtelenül torz és csúfságra érett rejtegetni való kinövésnek.
1: Kovács András Ferenc, a szegény kis színi direktor panaszai. Vidékies színművészetünk emlékének, valamint a maradék színházi embereknek ajánlom késő tanúságul. Úgy voltam én, mint színházban a színház. Kész világszínpad, tapottak a szaják, ripacsnyi évvel rendezték a balét, bután riszálván, míg betelt a mérték, híg kuplerájból szerte folyt a szentség, kis korcsoké, szukáké lőn a játék. Sok babra volt, mert babra ment a játék, bár babszemet sem ért a blabla színház, hol gajra ment, mert zsebre ment a szentség. Mert görcsösen kaparták szét a szajhák maguknak azt, mi gázsikért sem érték, üres stricikből kiverték a balhét. És jobb hetekre jött meg annyi bal hét, kis stílűen tempózott sandajáték, talentum nélkül nincs ízlés sem érték, s alázat nélkül lelkitét se színház, csak drámázgatnak, lelkiznek a szajhák, s büfékben pöffed, feszt böfög a szentség. Tespis bordéja döcög, ez hétszentség. Művészet címén s helyett művi balhét nagyolnak hírhet rendezőcskék, szajhák. Akarnok, aljas játszma lett a játék. Nincs szív, tudás, se szakma, mintha színház lehetne még az értéktelen mérték. Az égi mércét kancsal szemmel mérték, s hány önelégült, középszerű szentség, harsok papol, hogy mi templom a színház? Tália papnék szervezik a balhét, szaval a nyelv, hisz nyelvre megy a játék, nyelvelnek elfű, gazsulálók, szajhák. Mint hadak alatt fád missziós szajhák, gerincre fekszik, megroppan a mérték, fogcsikorgatva rongyot ráz, s a játék csak képmutatók, áll arcán, áll szentség. Leszerepeltek, elviszem a balhét, más boldogság vár, közös magány színház. Tőletek szajhák, távozik a szentség, nincs rend sem érték, rendezhettek balhét, ha él a játék, mindörökre színház.

0: Kántor Zsolt, kitéptem ezt a hetet. Kitéptem ezt a hetet a naptárból. Annyira utáltam, de azért nézegettem otthon, mennyi fölösleges találka, tárgyalás, pénzkérés, pályázgatás, nyomorult szövegelés a létért, mennyi hiába való gesztus, udvarlás, hitegetés. Mennyi szerencsétlen ember volt körülötte mostanában, Istenem. Mindegyik lefelé húzott, le és le, még egy kicsit lefele, hogy azután elmondhassa, megmondtam, hogy nem alkalmas ez a figura. Hát mit vártok egy költőtől, brókerek, húzzuk be a csőbe. Kitéptem ezt a papírt, lerántottam a spirálról a gondokat, hadd szálljanak szét a dolgok. De azért megmaradnak, hogy ne állnának ott szilárdan a rossz emlékek. A felejtés bezárt. Ez a baj. Mennyit kell még ráinni, hogy ellepje a léptékeket a víz?
1: Marno János, Röljev. Kezdesz az anyádra, apádra ütni, enyészve gyűlik a hasznos anyag. Még fortyan a sár benned a hanyag szívverésüktől, hakongatja Kübli. Napszállt a évekig, ugyanúgy ült ki apád a tornácra, szinte hanyatt. Árnyát osztva terméskő, vakulat, mi téged nyomaszt, bár eszedet fűti. Árnyéka megtörik, de ő maga egy ugyanaz, aki enged, s utadálja hegy. S a szemed lyukat fúr beléje most ott, ahol ezt formázta nyakán a heg. Ne rágódj rajta, szánd a papírost, ha fagyni kezd a sár, s a gorgó lieg.
0: Apáti Miklós, avar halál. Sok lettem magamnak, rengeteg. Dunát tudnék velem rekeszteni. Nagyfiam kinőtt bakancsában állok a parton. Múlásom nem fokozható. 2 fokos a víz, zöld haba fodra, sárgár rezeg a februári nád. Jégkék ég közelít, sötét füst siet fölfelé, tömeges avar halál. Ott jó meleg van, azt gondolom. Nem kell az embernek bakancsban fázni, ki lehet tárni a kabátokat. Akkor sincs egyedül senki, ha nincsen dolga.

0: Méhes Károly. Jaj, de szomorkás. Sötétek, akár az őszi fák gondolataim, s mint a rák, már csak visszafelé mennek. Így aztán ennek az életnek az elején lesz végem megint. Valaki ott majd rám tekint. Te vagy, öreg kis csecsemő, és eltűnik belőlem a levegő. Nagyon sötétek az őszi fák, kezükkel szemem lefogják. Minden örök emlék marad a láthatatlan avar alatt. Kiürült. Nincs itt már semmi. Az arc kiürült, mint a strand októberben. Az utolsó lábnyomokat is elsimította a víz, ahogy szemet fog le, aki az ilyen cselekedeteket nevezi végtelen szeretetnek.
1: Határgyőző, Berett Vahid, Tamásnak és Zsuzsának. Áttötyög a vén totyakos a Berett Vahidon, meg-megáll, s legközépen lefordul szelíden, azaz lefordulna, hogyha sarkát el nem kapja dühött életszeretete s elszánt akaratja. Csúzligumin halálugrás, újkori találmány. Rugany kötélpányva fogja mindkét láb ikráján, szétlocsanna koponyája már-már a fenéken, rugany madzag visszarántja, s lábtól tartja féken. Egyben van még éppen, vidor feje, szíve vére, visszatottyon Beretva híd, Beretva élére. Kettőt perdül, hármat fordul, túl van a veszélyen, de annál ijedtebb sem, hogy szólaljon, beszéljen. Tova tötyög a totyakos, már elérte partja, s verítékes vén üstökét egy zsombékra hajtja.

0: És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Igó Éva, Sinkó László, Vallai Péter. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 1998. július 26-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Húsz óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Legkevesebb 6 meghaltak, több mint 100 megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyermek is van. 27 ember áll a

0: állapota válságos. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Pilóta nélküli repülőeszköz maradványát találták meg a vízben a Fekete-tengeri Midia kikötő bejáratánál, közölte a román védelmi minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több drón maradvány is partra sodródott a román tengerparton. Svédországban karddal támadt egy iskolában fiatalokra egy férfi. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A Svenska Dagbladet nevű svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2 nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók meg. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kórházba szállítottak. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyen települtek ki. Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat a következő órákban. Holnap már túlnyomóan napos száraz idő várható. A szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim, kellemes délutánt kívánok! Németh Gábor vagyok, és ez újra a Vastag Margó. Júniusi adásunkban a 80-as évek egy talán nem túl széles körben ismert, de mindenképpen meghatározó fontosságú írói csoportjáról, a Lélegzetről lesz szó. A csoport a 70-es évek végén alakult, az akkori politikai környezet nyomásának megfelelően természetes gesztusra vonult, mit is mondjak, akusztikus számizdatba. 1980 és 84 között megtartott estjein ott szorongtak mindazok, akik kíváncsiak voltak egy másféle hangra, és akik befértek a belvárosi ifjúsági házba, a Bölcsészkar klubjába, vagy az FMK-ba. A csoport első antológiája éppen 10 éve jelent meg. Ez adta az alkalmat, hogy beszélgessek Györe Balázsral, Rácz Péterrel és Tábor Ádámmal, a Lélegzet alapító szerkesztőivel. 10 évvel ezelőtt a Jakfüzetek sorozatában jelent meg az első Lélegzet antológia, ez a mai beszélgetésünknek az apropója. Azonban a Lélegzet csoport működése nem ekkor kezdődött, ez egy sokkal régebbi történet, és egy másik antológia az, ami a történet elején áll. De arra kérlek, hogy beszélj erről az első antológiáról, ami a Más címet viselte.
1: Mint minden dolog a világon, ez is egy véletlen, illetve nem véletlen találkozásból született. A 70-es évek közepén ismerkedtem meg Györe Balázsral, és meglepetésünkre kiderült, hogy két közös dolog is van, ami összeköt minket annyira, hogy elválaszt úgyszóval mindenki mástól is. Az egyik az az, hogy az irodalmat nem az akkor hagyományos bevett értelemben értelmeztük, mesterségként fogtuk fel. Balázs, javíts ki, hogyha rosszul mondom, hogyha másképp emlékszel rá, de ezt a mesterséget a szó eredeti értelmében szellemi mesterek tanításait kerestük a irodalomban. Hamvas Béla volt az egyik legfontosabb közös pont, de ugyanilyen közös pont volt például Ottlik Géza. És mondjuk az akkori írók közül, akit talán egyetértettünk, hogy a legjobban képviselik azt, amit mi szeretünk, az akkori Nádas Péter volt. És a másik közös pont pedig az volt, hogy egymástól függetlenül mind a kettőnkben élt egy ilyen legküzdhetetlen késztetés arra, hogy ezt valahogy kifele képviseljük, és hogy az ilyen embereket összegyűjtsük, és valahogy abban a lehetetlen cenzúrázott, félcenzúrázott helyzetben, ami volt, abban ezt nyilvánosságra hozzuk. És én így emlékszem vissza, hogy...
2: Igen, jó mondod, csak közbevágok, hogy volt egy folyóirat kísérletünk is, aminek ideglenes címe az volt, hogy Mester és Tanítvány. Tehát teljesen megegyezik azzal, amit elmondtál. Ez a mesterkeresés.
1: Igen, pontosan.
2: A tanítványjá válás.
0: Az antológia, ami aztán nem jelent meg, azt a címet viselte, hogy Más. Rengeteg pozitív állítani valótok volt, mégis a címéül az antológiának egy negatív, egy elhatárolódó fogalmat választottatok. Miért?
1: Ha megengeded, akkor nem most fogalmaznám meg a válaszomat, hanem idéznék egy cikkből, amit közösen írtunk a Balázzsal. A cikknek is van egy története, arról egy mondatot mondanék utána, de előtte válaszolnánk.
2: Bocs, te írtad a cikket, csak közösen, közös nyíven jelentettük meg.
0: Hát, neked rá ennyi után.
1: Hát megírtam az alapcikket, aztán megmutattam neked, te azt mondtad, hogy ez ne így legyen, meg az ne úgy legyen.
2: Nem, csak hát ez a igazsághoz tartozik. Igen, szóval a munkát ő végezte el, tehát nem, a hát, munka nehezét.
1: Hát mondjuk én írtam a cikk nagy részét, és a Balázs meg legtalálta.
0: Vidd el a balhét, lássuk.
1: És ebben azt hiszem, hogy benne van az is. Mitől pozitív? Azt írtuk ebben a cikkben, vagy akkor írtam én, így fogalmaztam én, hogy ennek az antológiának a szerzőit nem valamilyen tájegység irodalmi elitje hozta össze, nem egy vagy több oktatási intézmény hallgatóinak verseiből, novelláiból válogat. Szerzőit az irodalom, a művészet lényegéről való közös meggyőződésük sorakoztatja fel együtt. Az a meggyőződésük, az a felfogásuk, hogy az irodalom nem egyszerűen egy adott valóság leírása, nem is egy elmélet valóságba indító harci induló, hanem egy ismeretlen valóságot kutató űrutazás. Az a meggyőződésük, hogy az ismeretlen nem az emberen kívül van, hanem az ember van kívül az ismeretlenem. És az út be az ismeretlenbe a nyelven keresztül vezet, a nyelve robbantott alagúton át. És most jön a igazi válasz a kérdésedre. Miután pedig mindegyiküknek más és más terepen kell keresztül vágnia magát, saját magán, ezért mindegyik expedíció más és más gondolati és nyelvi képeket továbbít a földre, az olvasóhoz más és más látomásokat. A mintegy 300 oldal terjedő antológiának tehát a más címet adtuk.
0: Mi lett a kézirat sorsa?
1: A kézirat sorsa az lett, hogy visszakaptuk, akkor három állami kiadó volt, amelyik szép irodalmat adott ki, ebből két helyre adtuk be, mind a két helyre visszakaptuk. Az egyik utasító levél, az itt van, talán érdemes volna felolvasni, vagy idézni belőle. Lektoraink elolvasták a más című antológia kiadónkhoz eljuttatott kéziratát. Véleményük a következőkben összegezhető. Az antológia szerkesztőinek bizonyára nem mondunk újat azzal, hogy az az ideológiai filozófiai irányzat, amely mellett a kötetszerzői több-kevesebb tudatossággal és következetességgel elkötelezték magunkat, nem tarthat számot kiadónk támogatására. Sem eszmei, sem esztétikai célkötőzéseikkel nem értünk egyet, az írásokban felelhető esetenkénti politikai megnyilvánulásokat pedig kifejezetten károsnak tartjuk. Ezen túlmenően az a véleményünk, hogy a szerkesztés tudatossága elsősorban az ideológiai, és csak kisebb részben az esztétikai igényű válogatásban mutatkozott meg. Csak ez lehet az oka annak, hogy a beküldött írások túlnyomó része nem éri el a közölhetőség színvonalát. Fentiek alapján a kézirat megjelentetésre nem vállalkozhatunk, mellékelten visszajutatjuk ennek a kéziratot. Aláírás Kardos György.
0: Szerintem itt az ideje annak, hogy megismerkedjünk azokkal, akik írásokkal képviselték magukat ebben az antológiában.
1: Nem sorolnám fel az összes nevet, akik szerepeltek, mert ezek elő fognak kerülni a tulajdonképpen egy beszélgető témájában a lélegzet kapcsán. Inkább azt mondanám, hogy egyrészt, hogy kikkel csináltuk együtt, mert nem csak ketten csináltuk ezt, hanem részletben Balázs akkori felesége Csillag Veronika, Hugom Tábor Eszter, Ungvai Rudolf, és ha jól emlékszem, egy szerkesztőségi ülésen még a Molnár Gerge is képviseltette magát, mielőtt két héttel később elment volna Párizsba, eltűnt volna.
2: Igen, mert ez egy kicsit keveredett, mondom, ezzel a bizonyos folyóirat alapítási kísérlettel, az egyikkel a sok közül, ugye minden részt vettünk külön-külön is, de amit együtt csináltunk, ezzel a Mester és Tanítvány címen futott folyóirat alapítási kísérlettel, ahol valóban sok ember összegyűlt.
1: Igen, azt hiszem, hogy is, jól nem hiszem, lehet, hogy ebben tévedek. És hogy azok között, akik ott voltak, megjelentek nálatok, jól nem hiszem, ott a Nádas ott volt.
2: De Nádas Péter, Lengyel Péter, Szilágyi Ákos, Kőbányai János, hirtelen most ezek jutnak eszembe.
1: Hozzátartozik a szituáció, ne felejtsük el, hogy egy nagy represszív depresszió után voltunk, amikor ugye a Konrád ügy kapcsán, a reformálása kapcsán ugye emigrálni készerült a Halászszínház.
0: Hányban vagyunk?
1: Most? Hát 76-78, akkor kezdtük el csinálni, 77-78. A Szent Jóbi Tamás, szóval, és ugye itt már a Molnár Gergely, Naimányi. Akkor csak annyit mondanék még, hogy akik benne voltak az antológiában, azok közül, akik később nem szerepeltek a lélegzet antológiában, és akinek a neve nem fog előbukkanni, az egyik az Naimányi László volt, aki a Rajk Lacival és a Molnár Gergelyel közösen csinálta a Kovács István Színházat, és kiváló prózát írt, szerepelt is próz antológiában.
0: Első a Szírfák levelében ott van 3-4 írása.
1: Igen. És a másik pedig a Petri Gyurinak a Krop című prózája volt.
0: És ez az antológia, de a lélegzetcsoport későbbi tevékenysége is a metaliteratúra fogalma köré rendezhető.
1: Az irodalom volt az érdeklődésünk homlokterében, de egy olyan irodalom, amelyik nem pusztán szórakozásként vagy szorongás előzésként műveltetik, hanem amelyik az ember, az író és az olvasó egész életét, létét megformálni képes, üzenetet képes kisugározni magával, az esztétikai minőségével persze, és nem azon kívül valami retorikus elemmel.
3: Természetesen folyóiratot akartunk csinálni. Mindenki folyóiratot akart, aki írt, senkinek sem lehetett, és akkor kényszerből találtuk ki, hogy ha nem csinálhatunk folyóiratot, akkor csinálunk élő folyóiratot, mint ezt később így elneveztük, és ez az élő folyóirat nem volt más, mint felolvasó estek sorozata, amelyet 1980-ban kezdtünk, 80 végén. Akkorra állt össze a koncepció, melegettünk össze, kialakult egy munkalégkör, és 80 decemberében a Bercsényi Kollégiumban akartunk debütálni, szép számú közönség előtt, és akkor kezdés előtt 10 perccel a kollégium igazgatója bejelentette, hogy az est elmarad.
1: Rosszabb, nem ő jelentette be, hanem előtte egy 3-10 perccel behívott minket, illetve én persze akkor is késtem 5 percet, hogy ha mi nem jelentjük be, hogy elmarad, akkor kirúgják az akkori kollégium felelőst, aki a egy nagyon tetszés fiatal és befutott grafikus volt.
0: Az élő folyóiratot lélegzetnek hívták. Honnan van ez az elnevezés?
1: Ez úgy történt, hogy néhány héttel ezzel a tudominózus sikertelen premier előtt, éppen akkor az Ellen Ginsberg Magyarországon, akit a Balázs megismert.
2: Igen, hát én ugye fiatalkorban nagy Ginsberg rajongó voltam, meg Beatty oldalon rajongó, de hát azt hiszem ti is, meg mindnyájon. Az amerikai Beatty oldalomért kerül a King Ginsberg-ér, és 80-ban ő a barátaival, barátjával, Orlovszkival felbukkant Magyarországon, és hát megismerkedtünk vele. Egész egyszerűen valahogy ez sikerült, és ő Jugoszláviából jött, és ott tartott egy előadást a Költészet ereje és gyöngesége címmel szem Belgrádba, és ezt a szöveget ő átadta nekünk, ezt az angol nyelvű szöveget, ami aktuális is volt, akkor íródott nemrég, és teljesen egybevágott a mi elképzelésünkkel, a cím elképzeléseivel, hiszen ő is a lélegzetről beszél.
1: Akkor még nem is volt lélegzet, cím, ne felejtsd
2: el. Lehet, hogy még nem is volt, igen, igen.
1: Én pontosan emlékszem.
3: Ennek alapján ő adta az ötletet, lényegében napokig, hetekig kerestük a címet, mint általában ilyenkor, és végül aztán lett a lélegzet cím, azt hiszem Balázs ajánlotta.
0: Egy másik szerzőre utal ez a lélegzet,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, de akkor az... nem. Akkor ez kifejezetten az volt, hogy ott ez volt az első műsor élén, illetve aztán akkor még csak tervezett műsor, aztán később azért sikerült a műsor, és ez volt az élén. És akkor azt mondtam, hogy vegyük elő, nézzük, hát ha abban van valami, ez egy program. És akkor költészet, hát Balázs mondani hülyeség. Elő, hülyeség, lélegzet. És akkor Péter Balázs azt mondta, cím, vagy én mondtam, nem tudom, cím, és akkor lélegzett, cím, és elkezdtük izlelgetni. Tudni, így kezdődik a Ginsbergnek a tanulmánya, hogy a költészet... Hogy is kezdődik?
2: A költészet ereje a lélegzet, ahogy mi lélegzünk. A lélegzet szó a latin spiritus, vagy inspiráció szavakra utal. Tehát az erő a lélegzet, természetes gondolat, titkos gondolat és géniusz a lélegzetek között. Lélegzetek közben. Tehát az erő a lélegzetben és a lélegzetek között, stb. Stb. Hát elámultunk azt, amikor ezt elolvastuk, ezt a kis szöveget, amit 1980. október 17-én Belgrádban olvasott föl, és tulajdonképpen ez egy, ide is van írva, hogy rögtönzött előadás szövege volt. Meg épirat, ugye meg se jelent.
3: Onnan ide jött, Pestre megismerkedtünk, igen, vele, átadta a szöveget. Úgyhogy ez mind gyorsan ment, decemberben lett volna a Bercsényi kollégiumbeli előadás, aminek már lélegzet volt a címe.
0: Igen, kik vettek volna részt ezen az első este. Ezen...
2: Megvan a meghívó, Péter a meghívó olvassa most.
3: Algó László, Kemencki Judit, Tábor Eszter, Oravec Imre, Tamás Gáspár Miklós, Rácz Péter, Tábor Ádám Györe, Balázs Keszthelyi Rezső. Az est, mint mondtuk, az meghiúsult, és egy hónap múlva aztán vettük a bátorságot, és elmentünk a Belvárosi Ifjúsági Házba, ahol Hétfői Színpad címen irodalmi esteket tűrtek meg, és...
1: És szó szerint ezt a műsort megcsináltuk.
3: És a műsort megismételtük, ott már hírünk megelőzött bennünket, engedélyezték, akkoriban még le kellett adni az anyagot, aztán bólintottak, és akkor a műsor lement nagy sikerrel, tekintve, hogy ekkora reklámunk volt a Bercsényi kollégiumban.

0: Tamás Gáspár Miklós, East Europe Doodle Doo című írásának részlete következik. Előadja a szerző. A hangfelvétel a lélegzett első, élő folyóirat estjén készült 1980. decemberében.
1: Az órás itt volt az új könyvekért. Tetszett neki a pavézre? Persze, hogy tette, csak ami jó, az mind olyan szomorú. Egy a vége, a szent egylet, nagyságos asszonyom, a hebrakadéssal, mondta az órás. Nem kell annyi könyvet küldeni, sokba kerül. Találkozom az órással a sétatéren. Bibó István nagy ember volt, Tamás úr? Legjobb tudomásom szerint igen, Starcúr. Ott Géza nagy író, Tamás úr? Legjobb tudomásom szerint igen, de hát ezt leírtam, maga pedig mindent olvas. De igazán meggyőződésből írta, Tamás úr? Ági majd megjön Melbourneből két napra. Olyan ellenállással küzdködve mondom ki a nevét, hogy előbb-utóbb majd nekem magamnak is nehezenbe esik. Kelet-Európa. A magam teremtette közegben tilos élnem. A mások teremtette közegben nem lehet élnem. A magam teremtette közegben ki tudja érdemese élni. A mások teremtette közegben ki tudja szabad-e élni. G. szimbólumokon lépked. Az író arcképe redukcionista korában. Amióta nem a gonosz jelképe minden megjelenő, azóta a jelképben semmi nem képzik meg, csak a szimbolizáló akarat. A képzelet megjelenít, génettel nem kell azzal törődnie, hogy a megjelenítés mit jelenít meg, elég tudnia, hogy történik. És ha történik, elég tudnia, hogy valaki képzeletéből kifelé történik, és ha kifelé történik, bízhat benne, hogy eljut a külsőhöz, amit a saját képzelet jelenít meg. És ha megjelenik, elég tudnia, hogy ez a képzelet jelképe, és akkor tudhatja, hogy valaki képzel, és valaki van a mögött. És ha valaki van mögötte, akkor tudhatja, hogy van valaki, és a gonosz erejét veszti, mert a szó szabadságában nem fér bele többé, és ami gonosz, visszaképzelhető. Mars vissza, csak ezt kell mondani május 35-ben, és a rém visszatakarodik. Csak kérdések valamiképp megmaradnak. Hétfőn, mikor a hőség rekkenő, eszembe ötlik egy bökkenő. Hogy kicsoda, micsoda, s hogy mikor és hová, az akkor és oda. Kedden, ha hull a hó és fúj a szél, egy hangunk odafent sürgetve beszél. Még meg nem mondod, addig havazok, hogy azok-e ezek, vagy ezek-e azok. Mici maszkó. Ha G szimbólumokon lépked, akkor föl kell találni az égtájakat. Tudnia kell, mikor és hová, az akkor és oda. Ha megtudja, ezek nyomán lelkes személyekhez fog jutni, de hagyjuk G-t. A vonat a végtelenben lebeg Biharkeresztes és Biharpüspöki között, Gyecsin és Báth Sándal között. Átjut-e? Hogyan halad a vonat a szimbólumok között? Komárom és Komárom között. Mi újság? Hát, olvastad? Úgy látszik, megegyeznek. Kik? Hát nem tudod? Talán mégis béke lesz. Neked kell ez a béke? Te már nem érzékeled a békét? M.J. mondta, itt háború van. Mióta? Amióta M.J. ezt mondta. Vissza kell küldeni Gál Gábor bőröngyét. Jó, majd visszaküldjük, te ezzel ne törődj. Radikálisan ki kell fényesíteni a cipőmet. Mikor vettél utoljára fénymászt? Mi? Nem hiszek a fülemnek. Ne is. Hallgatsz rádiót? Nem. El kell mennem a Gelkához. Mi baja? Süket vagyis néma? Azt akarnád, hogy a rádió hallgasson téged? Szerinted a konzervatívok? Itt is? Igen. Fütyülök rá. A személyek. Ki beszél a fejedben? Én. Ki beszélsz a fejedben? Székelykocsádi vasútállomás, Segesvári vasútállomás. Az előbbiről Zsida verse, az utóbbiről Apa novellája. Átszállás. A részek 100. Minden egyes alkalommal. Joghurt, ementáli, csípős zöld paprika, rossz kenyér. A csecsemő bőg, Apa novellája előtt, után, közben. Az első osztályú fülkében nem ég a villany. Nincs fűtés. Fény, meleg. Apahíd a Dezmér-Szamos falva, vasúti híd, Szent Mihály templom, állambiztonsági szolgálat, volt Magyar Királyi Hatfites Parancsnokság, pályaudvar, Kalauz utca. A jegypénztárnál már nem Csé osztályjegyet, itt viszik Budapesten. A feleségét Zenóbiának hívják. Baptista család? Görög-katolikus? Mindegy. Nur mich verzweifeln, mondta a fiatal, szőke, kövér vasutas Apolda állomáson. A vasúti kórház a Majális utcában. Minci nővér már biztosan nyugdíjas. Eminén is sincs a műtőben. Engem is elengedtek. A kötést majd kicserélik. Apa elvesztette a bicskát, hogy ellopták tőle? Már nem emlékszem a történetre. Pedig az én születésem tiszteletére vette. Nem tudom a kenyeret magam felé kanyarítani. Nem tudom a szalonát a kenyérrel és vöröshagymával együtt várni. Nincs késem. Tegyünk kávét a termoszba. 20 csomag mecset, 10 csomag csangor, ennyi elég lesz. A pálinkás üveget újságpapírral csomagoljuk. Előre. Otthon elolvassuk. A nyugatiban a szabadon maradt félkézzel kotorásszuk az 1-20-at, az itteni laptoz. Talán annak benne hírek.

0: Az élő fölgyörület az kényszernek tűnik. Arról beszéltetek, hogy nyomtatott folyóiratot akartatok természetesen. Viszont én meg azt gondolom, hogy a programból, amelyben később is több ízben hangsúlyoztátok a szó hangzóságát, a hangzóság egy fontos fogalom volt, és a lélegzet megformálása, a szó, ez a Ferdinand Ebner idézet az, ami ott van még a lélegzet elnevezés mögött. Ez azt sejteti, hogy mégsem csak kényszerből, tehát az élő folyóirat élő jellege miatt választottatok sokféle eszközt. Úgy tudom, hogy a másfél-két év alatt nagyon sokféle műfajban voltak jelen azok, akik részt vettek lélegzetesten. Ott volt hangjáték, film, zenével egyesített felolvasás, képregény. Igen. Itt tulajdonképpen egy kényszerre való reakció volt, vagy pedig a legtökéletesebb forma, ami végül is nagyon is egybeesett az elképzeléseitekkel.
1: Egy kényszerre való reakció volt. Mi azt felmértük, hogy nem lesz itt valódi folyóirat. Nyilvánvaló volt, hogy ebből a szükségből kell erényt csinálni. Onnantól kezdve már mindent így néztünk, így fedeztük fel a Ginsberg szöveget és a többi. És vált az egész, kapott egy hangsúlyt ezáltal, hogy itt mi tulajdonképpen élő folyóirat vagyunk, sőt, egy kis idő múlva elneveztük magunkat, nem tudom miért, beszélő folyóiratnak, amiben csak az az érdekes, hogy akkor alakult meg a beszélő című újság.
2: De nem is gondoltunk szerintem.
1: De nem gondoltunk rá, nekem tegnap jutott eszembe. Szóval,
2: ne felejtsd el, hogy az élő folyóirat copyrightja nem a miénk, az a Szilágyi Ákostól származik, aki valamikor 70-es évek végén a jaktitkára megpróbált elérni, hogy legyen egy ilyen fajta folyóirat. Mi tulajdonképpen nem ezt akartuk, úgy, ahogy a Péter mondja. De tényleg a kényszerből elényt.
3: Ez lett belőle.
2: És akkor már valóban ugyanúgy mondja a Péter, törekedtünk arra, hogy felolvasások legyenek, maguk a szerzők olvassák fel a műveiket, az már egy attrakció, és mindig legyen benne olyasmi, ami nem felolvasás, ahogy az előbb felsoroltad. Tehát egy Erdély Miklós hangjáték, egy animációs film, egy képregény, nem voltak bekonferálások, ugye az írásvetítődre írta föl mindenki a nevét, minden szám előtt ott volt a tartalomjegyzék, az írásvetítőn a tartalomjegyzék, mint egy rendes folyóiratnál ott volt írva, hogy harmadik szám, negyedik szám, hogy a vak is lássa, hogy itt egy folyóiratról van szó, csak nem tudjuk kiadni.
0: A hetedik lélegzetest meghívóján K-val írtátok a lélegzetet, aztán sem előtte, se utána soha nem fordult elő az írásmód.
2: Én azt hiszem, hogy ez csak egy valaki, aki leírta, egy sajtóiba volt, lehetett.
1: De köszönjük, ezután majd nagyobb figyelmet fordítunk rá. Viszont nem kell elfelejteni azt, hogy...
0: De én azt gondolom, hogy azért rendkívül helyén való írásmódja volt ennek a szónak.
2: Persze,
0: nem csak azért, mert az arraizálásában eleve benne van a hagyományos kötődés, hanem hát másról sem volt szó, mint a lélekről.
2: Mint az a Győre Balázs által fordított Ginsberg szövegből is kiderül, hogy lélegzetből származik a spiritus, és a spiritus a szellem, ugye a szent lélek. Teljesen jó.
1: Ezt meg kell említeni, hogy végig igyekeztünk, tehát évek során mindig igyekeztünk olyan szerzőket kiválasztani, fölkérni a szereplésre, akik akkoriban, 80-as évek elején vagyunk, nem szerepeltek könyvvel. Erdély Miklós neve teljesen ismeretlen volt, a Lélegzet antológiában van Magyarországon először kinyomtatva a neve. És ezen kívül számos szerzőt tulajdonképpen a publikáláshoz, az élőszavas publikáláshoz akartunk hozzásegíteni, magunkat is beleértve. Ez egy fontos szempont volt.

0: 1984-ben a csoport nagy sikerű estet tartott a Fiatal Művészek Klubjában. Az élő folyóiratszám talán legnagyobb érdeklődéssel vált eseménye Erdély Miklós Ásványgyapott című performansza volt. A hangfelvételt az Art Pool Művészetkutató Központ bocsátotta rendelkezésünkre.
1: Tegnap voltam először életemben a kerületi tanács épületében. Régen volt, mikor utoljára valamit először csináltam életemben. Pontosan 20 évvel ezelőtt láttam a tengert életemben először. A párhuzamos házsorok közei szemmagasságban falat fel a víz. A partnak azon a részén egy hatalmas fehér szálloda áll. Proust valaha egyik leszgyönyörött szobában ott pihentette szemeit. Mikor a kerületi tanács lepecsételő szobájába benyitottam, a lehető leghétköznapi külsején kövért és fiatalasszony azt a meglepő kijelentést tette, de erről majd később. A dermesztően hideg vízben a fürdőzés örömeinek adódtam. Olykor felsandítottam az épületre, ahová Proust visszavonult. Papírfejére világított a párnafesték színű atlanti égben. Azt mondom, nem is volt olyan rossz találmány az a tájgetot, mondta a leges legkétköznapi külsejű szőke asszonynak. Az adóigazolás lepecsételésével kijelentésének is nyomatékot adott. Észrevettem, nem bánja, ha a beszélgetés hosszányt magamra vettem. Én se bántam, hogy a nevezetes szikla említésével összefüggést teremtett olyan távoli események között, amelyek egyaránt késve és először fordultak velem elő. Mert mostanáig sohasem adóztam. Távozóban arra gondoltam, milyen műveltek nálunk az emberek. Majd arra, hogy nem szabad általánosítani.

0: Több olyan lélegzeti előfolyóirat szám is volt, ami egy-egy alkotó neve köré szervezte az est programját. Az elhíresült szám volt az Ottlik szám.
1: Ottlik Géza 70. születésnapját ünnepeltük meg, és ez az est is a Belvárosi Ifjúsági Házban zajlott le. Ennek az esnek is van érdekessége, hogy a korabeli fotókat vetítettünk ki, például a kőszegi katonaiskolából egy barátomtól sikerült szerezni korabeli fotókat, azokat lemásoltattuk, diákat készítettünk belőle, és kivetítettük. Aztán az Ottlikkal is ugye kapcsolatba kerültünk már, és felolvastunk például egy kis levelet is tőle. Persze ő nem jött el a születés napi estre, ő ezt elhájította, hogy ne is ünnepelgessük az ő születésnapját, az írt egy szép levelet, amit ott felolvastunk, és azt hiszem, egy nagyon jól sikerült dolog volt.
2: És hozzátartozik, hogy akkor mi három estet rendeztünk, 81-ben három lélegzetműsort csináltunk meg, és akkor egyszer csak azt mondta az igazgató, hogy tovább sajnos nem megy.
1: Viszont neki ugye örök hála, mert ők magnóra vették ezeket az esteket. Tehát magnókazettára, és ugye azokat nekünk átjátszották, és megkaphattuk.
3: Ebből lehet tulajdonképpen most hallani.
1: Azt hiszem a rendszerességtől ijedtettek meg, hogy az igazság az, hogy itt mindig sokan voltak. Hát itt tele volt a terem, tehát 200-300 ember. Hát 150-200 biztos volt. A zsúfolási megtelt a terem, ugye? És hát rendszeresség kezdett válni, és hát nyilván ettől szerintem megijedhettek.
3: De nem baj, mert annál többfelé szerepelhettünk, voltunk a Fiatal Művészek Klubjában, voltunk a
1: vendég fellépés, igen.
3: Úgyhogy a Métegy sok felé terjedt.
1: És az LTN, ugye akkor ez egy új hely volt, ez a bölcsészklub, ez egy új dolog volt. Mert az én időmben nem volt az egyetemen, és a új dolgot is ott is. Ugye.
2: És ott is rendszeresen ilyen 200 körül néző közönség volt, már kezdett olyan lenni, mint egy folyóirat, és hát összesen én összeszámoltam, kb. 40-50 író szerepelt ez alatt. Nem volt nagyon hosszú idő, összesen 4 év volt, amíg esteket csináltunk.
1: Soroljátok neveket.
3: Erdély Miklós, Vörös László, Kodolányi Gyula, Marnó János, Miklósi Endre, Kakuk Tamás, Lengyel Péter,
1: Balassa Péter.
2: Balassa Pétert azért kell külön megemlíteni, mert nem egyszerűen egyik szerző volt a sok közül, hanem ugyanúgy, mint később a Marnó Jancsi, szinte főmunkatársunk volt.
0: Jó, voltak olyanok is többen, akik először jegyzetesten kaptak nyilvánosságot, ugye?
2: Persze.
0: És esetleg azóta már nagyon ritkán olvashatunk tőlük valamit, vagy pedig teljesen elhagyták az irodalom területét.
2: Hát az Algon László az ugye megjelent a Költészet másnapja című antológiában azután a versei, de most azt hiszem Amerikában tartózkodik, és gyönyörű verseket írt és szövegeket, tehát a lélegzet antológiákban szerepelt, de egyébként nem nagyon.
3: Andor Csaba.
2: Andor Csabának megjelent egy regénye azóta.
1: Ő kiváló madácskutató lett.
2: Zöldi Pál viszont, aki nálunk szerepelt először versekkel, most már egy befutott novellista, aki minden körkében benne van.
0: És hát voltak nem irodalmár szerzők is, tehát a nem csak műfaj és sokféleség jellemezte a lélegzetet, hanem a kitekintés is, nem? Volt építészetről szó, matematikáról azért.
3: Zene.
1: Igen, zenéről. Szabados György egyszer vendégünk volt. Tőle forgattunk egy felvételt.
0: Az egyik számotok Fülep szám volt, egy másik Hamvas.
1: Igen, aztán Koppány Márton, aki konceptes munkákkal ugye szerepelt nálunk.
0: Igen, azóta kötetei.
1: Igen, azóta megjelentette, igen.
2: Matematikus a Surányi László, mindkét antológiájában volt írása, és különösen másoknak volt nagy sikere, és azóta lélegzett könyvek keretében megjelent. Tehát egy valóban sikeres könyv, újra kellett nyomni, mert a axiomatikai problémák címmel, ilyen matematika és filozófiai alkutatás kapcsolatáról. A Fülep szám annyival fontos, hogy tulajdonképpen azzal zárult le. Utána nem csináltuk tovább. Itt a szinte lélegzett könyvekben később kiadott Vörös László, aki Fülep legbenső baráti köréhez tartott és tanítványa volt, nak volt egy emlékezése, valamint Ekerdi László szerepelt, és ez volt az első anyag, amit mégis ki tudtunk adni.
0: Miért lett vége az élő folyóirat sorozatnak?
2: Tulajdonképpen...
3: Hát nem, valószínűleg az történt, hogy részint kifáradtunk, másrészt meg a jakfüzetek ebben az időben már léteztek, és akkor lapot nem lehetett, antológiát lehetett. akkor legyen antológia. Akkor már rengeteg tapasztalat volt mögöttünk, legalább 4 év, úgyhogy ezt a lélegzett antológiát, ami most 10 éve jelent meg, ezt már azért nagyon könnyen kiráztuk a újunkból.
1: Hát az összeállítást, igen, tehát összeállítani már nem volt művészet, azért megjelentetni nehézségekbe tellett, mert ezzel is nagyon sokat kellett járnunk, és bár ugye a JAK akkori szerkesztőbizottsága ugye ezt támogatta meg, mindenképpen ki akarta adni, de azért nem tudom, hogy emlékeztek-e, de azért elég sokat kellett mennünk és vinnünk a kéziratot. Tulajdonképpen ez egy olyan antológia, ez a lélegzett antológia, ugye, amit ugye mi hárman szerkesztettünk, tehát a maga nevében egy újdonság volt, mert úgy szerkesztettek, úgy adtak ki Magyarországon antológiákat, ugye vagy ott a szép versek, ugye, ami a hivatalos irodalomnak, mondjuk a legnagyobb költők szerepeltek benne, vagy volt valóban vagy tájegység szerint, ugye, vagy a fiataloknak, vagy időseknek, vagy középgenerációnak, vagy férfiaknak, nőknek, ugye itt meg nem. Ugye itt van fiatal, idős, férfi, nő, ugye, hát itt a hasonló gondolkodás, hasonló ugye irodalmi irányultság az szervezte ezt, ugye, és ezért volt ezt ugye keresztül vinni.
0: És visszaértünk szerintem azért ahhoz a fogalomhoz, ami itt kifejtetlenül maradt, hogy mit értsünk pontosan metaliteratúrán.
2: Mint teoretikus ezt a Valhír is kénytelen vagyok elvinni, már akkor is elvittem, mert a lélegzett kettes antológiája, amiről még beszélnünk kéne azért, hogy alakult, hogy jött létre, az egy manifestummal indult, és az a cím, hogy a metaliteratúra manifestuma. Úgy kezdtem, hogy Nietzsche óta felekezetre és felekezet nélküliségre való tekintet nélkül mindenki újból tudhatja, aki akarja, hogy az ember olyas valami, amit felül kell múlnunk. Ennek analógiájára állítjuk, hogy az irodalom olyas valami, amit az írónak felül kell múlnia. Az emberben a legmesszebb az állattól, és a legközelebb Istenhez a gondolat van. Nem a praktikus, és nem is az elvont gondolat, hanem a létezés értelmét, forrását, célját kutató, szenvedélyes gondolkodás. Ezzel múlja felül önmagát az ember, mint ember. És az ilyen gondolattal, vagy ennek költői variánsával, a vízióval haladhatja meg, mint író a bevett irodalmat.
0: És elhatárolódtatok az irodalom két olyan értelmezésétől, ami hát valóban viszonylag közkeletű, az egyik az ábrázolás központi kategóriájával írható le a legjobban, a másik pedig, amit talán indulónak nevezhető, ugye? Tehát az egyik, ami a világot interpretálni kívánja, a másik pedig, amelyik valamiféle utópiát állít az irodalom elé, mint szolgálandó célt.
2: És tulajdonképpen egy harmadiktól is elhatárolódtunk, amit lárpullárnak szokás nevezni. Tehát abban az értelemben mégis azt gondoltuk, hogy van célja az irodalomnak, hogy az a célja, hogy az ember segítségével miközben az irodalmat felomulja, és mégis megvan az irodalomnak az irodalom, az a szöveg, ennek segítségével az ember is felomulja saját magát, és igyekezzen magát tökéletesíteni.
0: Most fölmerül egy kérdés annak a számára, aki ismeri a 80-as évek közepének azokat az irodalmi törekvéseit, amelyek később a különböző JAK részlapokban, tehát a József Attila kör folyóirat számaiban fogalmazottak meg, hogy kezdett realitássá válni egy lehetőség, hogy miért nem fogalmazódott meg akkor egy lélegzett terv?
2: Ahhoz, hogy erre a kérdésedre válaszoljunk, a kérdésedben felvázolt szituációról egy picit többet kell szerintem beszélni, mert közben eltelt 3 év. Körülbelül ez az időszak, amikor mi is megismerkedtünk, amikor a különböző írói csoportosulások, mint a Lélegzett, vagy a Rajner Mária társaság, ahova te is tartoztál, Kukorelli Bandival, meg a Raci Lacival, meg többekkel együtt, meg később új hölgyfutárként megismert társaság, a Szkárosi Szilágyi Ákos féle társaság. Ezek úgy érezték, hogy valamilyen módon egyesíteni kéne az erőinket, és így jött létre az ugyancsak most 10 éve alakult Örlei kör, ahova meghívtuk azokat az írókat, akiket a legjobban tiszteltünk akkor, nem is tudom, Balázs, a földudásról egy pár nevet írtam most. Kik is voltak
1: hát a talapítóidősen? Ottli Géza, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Mándi Iván, Mésző Miklós, Erdély Miklós, Lengyel Péter, Eszterházi Péter, Húvári Ludov,
2: Balassa Péter,
1: Radnóti Sándor,
0: Nádas.
2: Nádas, hát ezek persze megotívja, csak nem volt mindenki a Krasznahorkai. Na most ebben a közegben először nem is akartuk folytatni, mondtuk, hogy majd csak lesz valami. Lapot még nem lehetett csinálni, nem emlékszel. És aztán a Legendi Péter barátunk, akit szintén ott volt, és akit én régenről ismerek, még Szent Jóbi Tamáson keresztül, és akit az Erdély Miklós hozott le, ő vetette föl, hogy hát kéne csinálni még egy lélegzetet, és adjuk ki magunk, saját magunk. ez még akkor teljesen utópiának tetszett, hogy csak úgy mi magunk megjelenthetjük és terjeszthetjük, és akkor el is határoztuk, hogy csináljuk, és akkor már úgy gondoltuk, hogy ez már valamilyen módon az egész ördlei kört fedje le, és meghívtuk a szerkesztőbizottságba a legendén kívül az első ülésen ott volt a Hekerle László is.
1: Az akója van itt a széken mögöttem.
2: Aki aztán, aki rövidesen néhány hónap múlva meghalt, és akkor állítottuk össze, és kb. Két évvel telt, amíg végül megjelentettük a Lélegzett 2-es antológiáját. Korábbi szerzőkön túl a második antológiában szerepelt Kornis Mihály, Kukorelli Endre, Földényi F. László, Garaci László, Molnár Miklós, az idősebb nemzedékből Mándi Stefánia, Szilágyi Ákos volt, most nem hittem ezeket a
1: gesztában. Kier István.
3: És akkor már csak a pénzt kellett előteremteni, Soros megadta az összeg felét, a másik felét tulajdonképpen vissza kellett téríteni.
2: Szóval most kellene válaszolnunk.
3: Válaszolni, mert
1: nem lehet válaszolni.
2: Most kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért nem mindig adtunk folyóiratot. Most
1: nem lehet, ez közösen kéne megfejteni, nem lehet, hogy egyikünk se lett szerkesztő, egyikünk se került laphoz. Én nagyon rövid ideig voltam ugye benne a 84-es kiállatban, a jogfolyóiratban nagyon rövid ideig, egy-két szám erejéig, és ugye Magyarországon megjelenik 165 folyóirat, ugye nagyjából is mi egyiknél se vagyunk, nem vagyunk folyóiratszerkesztők, nem tudnám rá válaszolni, hogy miért nem. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy miért nem. Szóval lehet, hogy életkor, ugye azért hát 40-en fölül vagyunk mindnyájon, ugye elhagytuk a 40-et, és lehet, hogy folyóiratot szerkeszteni, folyóiratot csinálni, azért lehet, hogy még 30 éves se lehet, hogy már 40-en fölül nem. Fogalmam sincs, nem tudom.
3: Nálam az is szerepet játszott, hogy én úgy éreztem, hogy mind a kettővel, tehát a Lélegzett estekkel és a Lélegzett egyel, de különösen a Lélegzett kettővel mi csináltunk valamilyen úttörő dolgot, és legális, normális polgári körülmények között engem már nem hozott annyira a munka.
0: Vannak Lélegzett könyvek. Van Lélegzett?
2: Hát én azt gondolom, hogy az a szellemiség, amit a magiában volt ezeknek az esteknek és az antológiáknak, ez van. Többek között a Lélegzett könyvekben is, illetve ettől függetlenül a Győr Balázsnak, vagy a Rácz Péternek az írásaiban, vagy a mit tudom én, a Keszthelyi Dezsőnek a most megjelent verses kötetében ez tetten érhető.
0: Látjátok-e annak az esélyét, hogy ez a csoport, amit létrehoztatok akkor, megnyilvánuljon újra, mint egység, vagy hát legalábbis közösség?
1: Néhány évvel ezelőtt még úgy éreztem, hogy van, és hiányoltam is magamban, és szerettem volna, de most már úgy érzem, hogy nem, most már ez lehetetlen, ez nem fog összejönni. Szóval ez vége. Hiszen
3: körülmények megváltoztak. Mi is megváltoztunk.
1: És a szellemiséghez annyit, hogy akit ugye a beszélgetésünk legjelen említettünk, ugye Hanvas Béla például, hát az ő szelleme, az ő lénye, az ő gondolatai, az ő világai sokkal jobban élt, sokkal jobban hatott ránk, meg azt hiszem minnyájunkra abban az időben, mint most.
3: A helyzet az, hogy Hanvas is egy nyomás alatt élt el az életét és írt, mi a Lélegzett műsorokat is ebben a közegben egy búra alatt, politikai nyomás alatt csináltuk. Ez megváltozott, most már sokkal nehezebb akár elővenni Hanvast is. Megváltozott a szerepe az egésznek, és ez a válasz arra, hogy rejtve létezik mindaz, amit te kérdezel, de élővé tenni, úgyhogy egy kis terembe mindenki pisztenés nélkül hallgassa, mint annak idején, ez ma már nehezebben megy.

0: A nyolcadik lélegzetszám Hamvas Béla alakját és műveit idézte fel. Az 1983-as felvételen Györe Balázs, Hamvas, Poéta Szácer című művéből olvas fel egy részletet.
1: Hamvas Béla, Poéta Szácer, részletek. Der Tempel brennt, ein halbes tausend Jahr muss weiter rollen, bis er neue erstehe. A szent hely ég, és fél ezer év dörög el fölöttünk, amíg újra épül. A szent hely, a közös élet szent köre, a Temenos ég. A sötét nemzedék betört és felgyújtotta. A királyoknak és nemeseknek és államférfiaknak és papoknak és bíráknak és művészeknek el kellett hagyniuk. Azóta az élet a szent körön kívül van. Szennyes és megszenteletlen. Nincs középpont, nincs fő, nincs méltóság. Csak felhalmozott zsákmány, összeesküvés. Nincs felelősség, csak érdek, tanácstalanság. Az elhatározást az istenektől szokták kérni. Amikor veszély volt és kétség, mindig a népek Delfója mondta meg, mit kell tenni. A középpont a felelős fő, a hatalom, az Úr. Minden Delfoj elveszett. A Temenoszt lerombolták. Itt a veszély és a kétség, és nincs elhatározás, nincs irány, nincs cél, nincs út, csak támolygás, zavar, tévedés, szégyen, nyomor, szegénység, rémület, gond, bűn, gyalázat. Mindenki, aki valamit tudott, aki valamit ért, aki valamit mert, aki valaki volt, erre időzött. De Tempel brennt. A szent költ már csak egy ember őzi, a költő. Nem tudni, a királyok, papok, hercegek, katonák, művészek megkérték arra, hogy maradjon, vagy a feladatot maga vállalta, vagy csak utolsó volt, és mikor mindenki eltávozott, így szólt. Kitartok. Vagy végül ő is elmegy, és a Temenosz nem lakja, és nem őrzi senki.

0: Ti egy korábbi szakaszban úgy fogalmaztatok, hogy az irodalom, az írás, az a nyelvben robbantott alagút, és hogy ezeken az alagutakon valami eddig még ismeretlen valóságba lehetne eljutni. Hogyha benne maradok ebben a metaforában, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy viszont elérkezett egy olyan irodalmi korszak, amelyik az alagutat barlangnak látja, és azt mondja, hogy nem vezet sehová, hanem az, ami. Tehát, hogy a szöveg minden, és a szövegen túl nincsenek valóságok. Mit gondoltok erről a változásról? Egyáltalán egyetértetek ezzel, amit mondtam?
1: Azzal egyetértek, hogy ez került előtérbe az irodalomban. Azt hiszem, mondjuk egyik vonulatban, mert van egy másik vonulat, amelyik azért továbbra is elég jelentős, amit mondjuk a Balassa képvisel, de talán azt mondom, Eszterházit is odasorolhatok, és a Nádast is, és a Földényi, mit is, akit mi nagyon szorosan ide tartozónak érzünk ehhez a érzetkörhöz. Nekem az kevés, hogyha a szöveg célja a szöveg. Hiszen én azt szeretném, hogy olyan kontextusba ágyazódnának be, melyek azt bizonyítják be, hogy még azok a szövegek is tulajdonképpen, miközben azt hittetik magukról, hogy szövegcentrikusak, tulajdonképpen keresik a barlang kijáratát másik oldalon. De volt jó néhány szerző, és vannak könyvek, és még vannak szerzők, akiknek a művei máshol nem jelennek meg, vagy ha egy könyvsorban jelennek meg, akkor az valamilyen módon a lélegzett hagyománynak a folytatását jelenti. És megpályáztam a Sorosnál, és mind a kétszer kaptam rá pénzt, és ilyen módon most már a hatodik kötetet fogjuk megjelentetni. Az első az 2 évvel ezelőtt Mándi Stefániának, egyébként édesanyámnak a verses könyve volt, ami egy igazán visszaigazolódott, hogy érdemes volt, mert még abban az évben megkapta a nem állami könyvkiadók részére alapított iratnívó díjat, és számos nagyon jó kritikát, valamint a Surányi Lászlónak a Meta-axiomatikai problémák című matematika filozófiai tanulmány kötete, megjelent még az Isztrai Batond elbeszéles kötete, valamint Vörös László 2 drámáját, megjelent Tábor Eszternek a verses könyve, és most a könyvhétre Miklósi Endrének, aki szerkesztőtársunk volt, az Eszélykötete küszöbök címmel. Tehát ez a 6. könyv. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen értelemben azért mégiscsak van lélegzett.
0: A lélegzett könyvek 6. kötete tehát a folytatást jelenti. A szó megformált lélegzet, írja Ferdinand Ebner, az írás ezek szerint csak a lélegzett továbbformálása. Remélem, a könyvsorozat minden kultúra folytogató pénzügyi intézkedés ellenére még sokáig bírja a levegővel. A következő Vastag Margóból pedig megtudhatják, hogyan csinálja mindezt egy borz. Azaz megismerkedhetnek az Éneklő Borz című erdélyi élő folyóirat történetével. Beszélgető társaim Láng Zsolt és Viski András lesznek. Viszonthallásra 4 hét múlva.
2: Az Irodalmi Szerkesztőség műsorában beszélgetést hallottak Györe Balázssal, Rácz Péterrel és Tábor Ádámmal. A műsort készítette Bognár Mónika, Borlai Kinga, Molnár András, Németh Gábor és Rózeman Péter.
3: Az összeállítást 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, június 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Legkevesebb 14-en meghaltak, 121-en pedig megsebesültek, amikor fényes nappal orosz drónok támadtak a közép-ukrajnai Krivij Rihben egy bevásárlóközpontra. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy a dróntámadás 2 hullámban történt. Fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is. Ott 4 ember meghalt, köztük 3 gyermek. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban karddal támadt egy iskolában fiatalokra egy férfi. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi, és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból a környező iskolákat is kiürítették. A Svenska Dagbladet nevű svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi

0: aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testi sértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább kétszer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Ami az időjárást illeti, szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat a következő órákban. Holnap már túlnyomóan napos, száraz idő várható. A szél többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá válik. Éjszaka 8-18 és 25, napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Korai bánat. Danilo Kis Korai bánat, Kert Hamu, illetve Főbenyóra című regényeinek nyomán írta Németh Gábor és Szemző Tibor.
1: Danilo Kis éneke.

0: Izvod iz knjige Rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio...
1: Apám nyugodt Magyarországon látta meg a napvilágot, és annak a bizonyos virágúrnak a szülővárosában fejezte be a kereskedelmi akadémiát, aki Joyce úr kegyelméből a híres nevezetes Leopold Bloom lesz majdan. Azt hiszem, második József liberális politikája meg az asszimilációs törekvés vitte rá nagyapámat arra, hogy az akkor még kiskorú apám vezetéknevét magyarosítsa. A családi krónika sok részlete azonban örökre kiderítetlen marad. 1944-ben apámot és minden rokonunkat Auschwitzba hurcolták, ahonnan úgy szóval senki sem került haza. Anyai ágon őseim között van egy legendás montenegrói hős, aki 50 éves korában sajátított el a betűvetést, s kardjának nimbuszát a tollforgatásban szerzett dicsőséggel öregbítette. Számon tartunk továbbá egy amazont is, aki bosszúból levágta az erőszakoskodó török fejét. Az a néprajzi ritkaság, melyet személyemben képviselek, velem tehát kihal.
2: Jó reggelt kívánok!
3: Igen. Fölülvártó.
2: Igen, mert én már nem voltam a faluba.
3: Ja, ma olyan korán jöttem.
2: Igen.
3: Aha. Na, akkor szólok ennek az asszonykának. Jöjjön ki. Térci, gyere! De akkor mikor megy vissza Pestre?
2: Hát ma megyek a 2 óra 44-kor megy Zalalövőről a vonat.
3: Na és ez a kerékpár?
2: Ezzel megyek oda Zalalövőbe, onnan is jöttem.
3: Na és akkor ez a kerékpár meg ott hagyja.
2: Fölteszem a vonatra, persze.
3: Ja, hát te nagyszerű. Na gyere, mondjunk ennek a fiatal.
4: Hát itt az udvar az úton, mondjak el. Most akkor onnan vártad, onnan
3: jut. Onnan vártam és a falu.
4: Mondtam, hogy onnan jut, hiába várod onnan.
3: Hát a falubba jött.
2: Kezdjük sok.
3: A falubú jött, én meg innen vártam.
4: Hát mondom, amit hiába várok. Mi kell? Tessék be.
2: Köszönöm szépen.
3: Kapcsolatban.
4: És akkor mit szeretnél tudni?
2: Hát én most foglalkozom a kis Daniellel.
4: Igen.
2: Mert olvastam a könyveit, és írt kérkabaralásról. Van egy könyve.
3: És honnan tudtam meg, hogy kérkabaralásról? Ja, benne volt a könyve.
2: A könyve is, meg az életrajz. Ugye megírták az életrajzát, és ott az
1: életrajz. 4 éves koromban, 1939-ben, amikor Magyarországon meghozták a zsidó törvényt, szüleim az újvidéki mennybemenetel templomban pravoszlávnak kereszteltek. Később ez mentette meg az életemet. 13 éves koromig Magyarországon, apám szülőföldjén éltem, ahová 1942-ben az újvidéki öldöklés után menekültünk. Kisbéresként dolgoztam gazdag parasztoknál, az iskolában pedig katekizmust meg katolikus bibliaismeretet tanultam. Alapvető irodalmi és metafizikai késztetéseim abból a nyugtalanító másféleségből származnak, amit Freud Unheimlichkeitnek nevez. 9 éves voltam, amikor megírtam első verseimet magyarul. Az egyik az éjségről szólt, a másik par excellence szerelmes vers volt.
2: Igen, itt laktak, 42-ben jött át a papa.
3: Igen.
2: Ez a kis Eduard, a papa.
3: Ja, igen.
2: Eduard.
3: Eduard, igen.
2: És tetszik rá emlékezni erre az Eduardra?
3: Persze, hogy nem.
5: Hát emlékezünk.
6: Gyermekkorom első benyomásai Újvidékhez kötődnek, amely Szabadkától 100 kilométerrel délebre van, a Duna mellett. Illatok, ízek, színek. A vadgesztenye virág, a vázában levő rózsa, kamilla illata, gépolajszaga a varrógépben, az apám cigarettájának az illata, a kölni vízé anyám nyakán, a tiszta ágyneműjé, a vizeletszög, viaszos vászoné az asztalon, a kávé, szappan és fűszer illat, az apám kalapját körbefutó bőrszalagnak, a fiák kerülésének, vasútállomásnak, a patikának, az első osztályú üres vasúti fülkéknek, az ablak felhúzó bőrszínak, a bőrönnek a szaga, a csukamájolaj, méz, a teljes kávé, a fahé, a színes szeruzák, a ragasztó, a tinta, a papír, a kaucsuk, a cukorka, az újból kiserkedő vér, a jó tintúra, a könnyek, a köhögés elleni szirup íze, a gesztenye levél színárnyalatai, a sötét zöld színe és halvány zöld fonákja, az üveggolyoknak a szivárvány minden színében játszó sziporkázó kaleidoszkópja, a hervadás rozsdája, az ég kékje, a felhők habfehérje, a homlokzatok piszkos sárgája, és mindenféle képek, mint a régi képes levelező lapok között turkálnánk. Anyám katedrálisra emlékeztető zinger varrógépe.
5: Maga még többet tudál róla, mint már mint nagy 10 évesek voltunk elfelejtett.
7: Hát hányból jutták?
2: 42.
5: Ja, azért mondom, 42. Hát igen,
7: és emlékezhet rá.
5: Itt laktak a sarkon, Berki Istvániknál, Berki Lászlóné, hát már férje azt még hat a háborúba, Berki Istvániknál, és ott hátul volt egy kis szoba, és abba laktak.
2: Aha.
5: Akkor még Barabáson itt helyben volt az iskola. Ide jártunk együtt, és soha, mint most is előttem van, mikor bejött ez a két gyerek, és a tanítónéni bemutatta őket, hogy hát jöttek új gyerekek az iskolából, és fogadjuk őket szeretettel, meg minden, és annyira örültünk neki, olyan bátortalanul jöttek szegényekbe, aztán utána tovább nagyon jóba lettünk. Aztán akkor, mikor jött ez a háború, akkor fölrakták őket egy szekérre, aztán elvitték Jugoszláviába, hogy onnan azóta hova tűntek, mit csináltak. Azért mondom, maga többet tud róla
2: mondani.
1: 1947-ben a Vörös Kereszt segítségével hazatelepítettek bennünket Cetinjébe, ahol a nagybátyám élt, az ismert történész, aki nyegos életrajzírója és szakértője volt. Megérkezésem után azonnal felvételiztem a képzőművészeti iskolába. Vizsgabiztosaim Peter Lombarda és Milo Milonovic voltak. A Voltermel szobor udvon portrészobrának gipsz másolata, amelyet le kellett rajzolnunk, engem egy öreg svábasszonyra emlékeztetett, akit Újvidékről ismertem. Úgy is rajzoltam le tehát. Ennek ellenére fölvettek, talán egyéb munkáimnak köszönhetően. 2 évig hegedülni tanultam a zeneiskolában. Idősebb Simonotti volt a tanárom, akit Paganininek neveztük, nem csak a külseje miatt, hanem azért is, mert imádta a tremolókat. Aztán éppen akkor, amikor a második fekvésig jutottam, a zeneiskolát Kotorba helyezték át. Így hát kotta nélkül muzsikáltam tovább. Cigányzenét meg magyar románcokat húztam. Az iskolai táncmulatságokon pedig tangókat meg angol kerülőket.
2: Mit tetszett mondani, hogy hívták azt a családot, a rokonát?
5: Berki László né, mert az ilyen férjemnek a sógornője. Az ilyen férjem és az ő férje testvérek. Féltestvérek, de testvérek.
2: Tényleg?
5: Igen.
7: Igen, és ott laktam.
2: De hát őt elvitték, mint zsidót, úgy
5: igen,
2: tudom.
5: Igen. Nem a Dániellel, hanem akinél laktak azok, annak volt testvére. Akinél laktak?
2: Igen, de az nem rokona volt neki? Az Eduard?
5: Nem apai részű volt rokon, hanem az anyai részű volt.
7: De rokonok voltak.
2: Értem.
5: Az anyai
2: és itt volt. Hogy volt a... Mert ő írja egy könyvébe, igen, hogy csúfolták őt.
5: Igen.
2: A Dani.
5: Hát azért mi nagyon jó barátok voltunk.
2: A szegénység miatt? Vagy?
5: A fene tudja, talán inkább a nyelv miatt. Vagy hát,
6: az irodalom
5: nagyon jó beszéltek magyarul.
6: Természetesen a különösségre törekszik. Ám ha a sajátosságok, az életrajzi tények, mindaz, ami megkülönböztet bennünket másoktól, nem kap irodalmi formát, olyan benyomást kelt, mint valami kinövés az arcon, vagy testi fogyatékosság. Ebből fakad részemről az a bizonyos ellenállás, ha valaki a művet az életre próbálja visszavezetni. Ezért taszít minden olyan írói életrajz, amely túlzott jelentőséget tulajdonít ennek a különösségnek.
5: Talán inkább a nyelv miatt, vagy hát, de ha már nagyon jó beszéltek magyarul, nagyon jó.
2: Jól tudtak nagyon magyarul, jó, hát nagyon. A papa magyar volt.
5: Igen,
2: de
5: igen.
2: A papa, én úgy tudom, vagy úgy írják, Danilo is írta, ugye, mert a papáját elvitték 44-ben.
5: Igen.
2: Hát őnek kevés...
5: Az egész családot akkor kivitték.
2: Őket később vitték ki.
5: Később?
2: Igen.
7: Persze,
2: igen,
7: az apukájukat előbbre vitték.
5: Igen, igen, igen.
2: Őket
5: igen.
2: A zsidókat, amikor elvitték.
7: Ugye hárman maradtak három még maradtam. Akkor itt.
5: Az anyukat ez a szörnyű szegénységbe éltek, nagyon. Ugye. Azt, nagyon öreg.
7: Az talán...
5: Nagyon, hogyan mondjam meg, hát egy nagyon sovány.
7: Igen, nagyon sovány.
5: Nagyon tönkrement asszony volt. Mink a Danicával nagyon-nagyon jó barátnők voltunk, és a mikor mentem oda hozzájuk, aztán ugye mind a gyerekkel játszik, meg ez a Dani feküdt az ágyból. És akkor én ki akartam húzni az ágyból Danit, aztán mondta a Dani, hogy jaj, né, mert még mostok a gatyáját, aztán mellítem előfekszik. Ennyire szegények voltak, hogy egy volt, amit rá tudott akkor venni.
1: Éjszaka. Nyílt tenger. Kora az átanyag a közelben. Megtapogatom a pisztolyt párnám alatt. Minden rendben. Ha egyáltalán sor kerül a matrózok lázadására, majd megjelennek a hajón Joe Mammon emberei. Csak egy kissé jobban ki kell nyitni a kajütablakot. Az éjszaka trópusi füllett. Sírályok rikoltásait hallom. Aludni kéne. Ki kell, hogy pihenjem magamat. Fárasztó nap vár rám holnap.
8: Dani, mi van a fogalmazással?
9: Nem tudom. Talán jó lesz.
8: Hülyeség az egész. Te miről írtál?
9: Arról, hogy az anyám elment Baksára, én meg várom a folyóparton, és éhes vagyok. Vonítanak a beleim.
8: Vonítanak?
9: Hát a farkasok.
8: Vonítanak?
9: Akkor megjön, és ennyi az egész. Meg beleírtam a cipómosolyt.
8: Cipómosoly. Az meg mi?
9: Hát a cipóillat. Miért? Te miről írtál?
8: Nem tudom. Kenyérsütésről. Arról, hogy az anyám felmegy a padlásra, lehozza a lisztet, berakja a kenyeret a sütőbe, kiveszi. Mindenki ilyeneket ír.
9: Hallott a gán. Nekem most pisálnom kéne, de lusta vagyok felkelni. Olyan jó itt az árnyékban, hogy nincs kedvem elmenni a WC-ig.
8: WC? Ezt úgy menjek, hogy árnyékszék. Vagy klózett.
9: Mindjárt csöngetnek, miért bepisálunk. Legalábbis velem ez a helyzet.
8: Fordulj a falnak és pissálj ide, majd én eltakar.
9: Gondoltam már rá, de mi van, ha valamelyik lány erre találjönni?
8: Ugyasz, mint egy
9: csöngettek
8: ló.
9: Már.
8: Az Istenét, Dani, állíts már le.
9: Menj. Én nem bírom félbe szakítani.
8: Legalább próbáld.
9: Muszáj kiüdítenem egyszerűen. Muszáj.
10: Egyszerre rémült.
1: Egyszerre rémült a rádibenek.
10: Én ezt most
1: ezt álmodom. Álmodom.
10: Én ezt most álmodom. És a meleg folyadék elönti a combom tövét. Istenkém, mit szól majd ehhez a mamá?
1: Hát, mit szól? Meg kell állapítanom, hogy mennyire háztam át. Talán nem is jutott el a lepedőig. Abban az esetben meg vagyok mentve. Egyszerűen ráhúzom a nadrágot a nedves gatyára. Majd megszállad az iskolába. Oldalamra fordulok. Kicsit felemelkedem, és megtapogatom a lepedőt.
10: Borzalom. Egy nagy tócsában fekszem.
1: Hányszor megfogadtam már magamban, hogy ez többé nem fordul elő. És mindig sikerült felébrednem az utolsó pillanatban.
10: Majdnem mindig.
1: Hogy nem értem fel észre? Nevetséges. Egy óra hosszat pisálni az iskola udvaron. Hát két éves gyerek is azonnal rájönne, hogy ez csak álom lehet. Anyámhoz hajolok, és a fülébe súgom halkan, hogy Danica ne hallja meg.
10: Mama, én bepisíltem.
2: De leírja Dani, hogy a papa az egy elég piált is szerintem, a apuka az ivott, nem? Azt nem lehetett tudni?
5: A mogorva ember volt, úgyhogy abban nem lehetett szót váltani, mentünk is a gyereket.
7: Hát az anyukájuk az nagyon aranyos kihasszom volt.
5: Olyan jó gyerekpajtások voltunk, aztán soha nem felejtem el, ugye, mint a gyerekek. Hát mondom, én nekem annyira különben egy baba. Gyere, játszóban, nem úgy volt, hogy veszek, hát háború alatt volt, meg mit tudom mi. A Dani lopott nekem valakit, egy kis babát, ilyen pici kajcsú barát, és a mi is be otthon, ott laktunk a falu közepén, akkor voltam én lány, vagy hát gyerek, és csak elmondom, és oda mi is be dugta bele a azt a kis babát, hogy én majd ott megtalálom. És tényleg valahonnan szerezte, hogy onnan nem tudom. Menek ki tényleg itt a baba. Mondom, úgyse hozzá ez a Dani ezt a babát nekem.
2: És ez a Dani, ez egy okos gyerek?
5: Nagyon okos. Hát Danica is, meg a Dani
3: nagyon,
5: is.
3: Mind a ketten nagyon okosak voltak. Még szépek voltak. Olyan szép, nagyon szép.
5: Egy gyerekkorában nagyon csinos gyerek volt.
6: Ki ültette el bennem ezt a bűnt? Ki tanított meg a Don Juan veszélyes és gyönyörteli foglalkozására? Ki adta számba azokat a szédítő és csábos ígéretekkel teli szavakat, amiket Júlia fülébe súgdostam, csak úgy futólag, az iskola folyosóin, a kertben, szünet alatt, vagy mindenki orra előtt, az ajtónál tolongva a ocsmány szavaimat az iskola csengő hangjába csavarva, mint valami ezüst papírba? Veszélyes és fenyegető makacsággal követtem minden ővé. Pillantásaimmal kémleltem. Beburkoltam kíváncsiságom pókhálójával. Tekintetem csápjaival behatoltam blúzának kivágásába, amikor lehajolt a ceruzájáért. Ruhája alatt tetten értem térdei mesztelenségét, amikor a lépcsőn ment fölfelé. Egyre szemtelenebb lettem. Alkalmaztam a csábítás minden furfangját, amit a képes folyóiratokból eltanulhattam. Felhasználtam a filmtárcák Don Juanjainak szókincsét, a lánykereskedők és kabaré tulajdonosok argóját. Célzásokat tettem az udvari házasság törésekre. Utánoztam a pesti makrók rafinált beszédét. Gerjesztettem kíváncsiságát és nőiességét, melyet már amúgy is veszélyesen felbirizgáltak a hízelgések és gyerekes udvarlások a fiúkkal folytatott lárpullár játszadozásokban.
2: A Danilónak hívták, hogy az egy nagyon szép férfi volt.
5: De már később a képeken, ahogy láttam, már nem volt szép.
3: Hát már akkor beteg. Már szerintem talán beteg.
5: Nem is típus, hanem apja alak, vagy, hogy, mert a képeken már itt is ki van téve barvásra.
3: És én mondtam magának, a kultúrban ki van téve.
5: Az már akkor nem volt. De valamikor egyszer a Dani még volt utána itthon, még Barabáson is járt.
2: Így, igen. Mert pont amikor írta ezt a könyvét, igen, az apjáról,
5: igen,
2: mert ugye ő vasútnál dolgozott,
5: igen,
2: semmi nem maradt az apja után, csak egy levél.
11: Hogy betetőzze nagy lelkűségét, Zsorzs unoköcsét kerített valahonnan egy kimustrált vasparhelyen, amelyet alkalmasint még nagyapánk dobott ki a szemétre. És elhatározta, hogy megjavítatja, ahogy te tetted azokkal az edényekkel, amikor a cigánynak adtad, hogy foltozza meg részünkre. Láttam, az ólomszegecsek úgy hatoltak be az ócska lábasok bádogjába, mint a 635-ös revolvergolyó. Erre Netti kijelentette, hogy van a házban plé, s ha ezt a spalheltet megjavítatjuk, mindössze néhány pengőért tűzhelyhez jutunk, amely egészen őszig elszolgál majd nekünk. No de őszre aztán vissza kell majd adnunk tulajdonosának. Nagy péntek délutánján tolják ám a hóban a nevezetes spalheltet, Gyula pedig 7 pengő 40 fillért követel tőlem javítás címén. Erre én, miután megnéztem a spalheltet, röviden odavetem neki, hogy ez az ócska vas nekem nem kell. Erre aztán kitört az általános ribillió. Együtt és külön-külön mind rám támadta. Netti kezdi. Luftmatch. Mária, hát van pofája, hogy valaki, akinek rendes havi jövedelme van, hónapokig másokkal tartassa el magát. Gyula. De hát hunfőző. Vett tudomásul, hogy a mi sparhelytünkre egy bögrét sem tesző, mert én söpröm le onnét. Satöbbi. De engem nem hozott ki a sodromból ez az eszebezett hangorkán sem, hanem csak azt mondtam Netti nővérednek, hogy ha ők nem szégyellik magukat, nekem valóban nincs miért szégyenkeznem. Önszeretett rokonságom éppen elég indítékkal szolgál akár egy polgári rémregényhez is, amelynek a következő címek egyikét adhatnám. Parádé a háremben, vagy a feltámadás ünnepe egy zsidó kúriában, vagy fövenyóra, mert minden elpereg, hugám. Sajnálhatod, hogy nem jöttél haza, mert olyan húsvéti lakomáról maradtál le, amelyből két crnagórai falu egy teljes hétig komótusan megélhetne, vagy pedig az árából alapos tatarozást lehetne végezni a házon. Ezzel szemben a gyerekeim hideg szobában hideg tejet reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztak, noha jó magam is készültem rá, hogy valami szerény húsvétjük azért nekik is legyen, mivel Baksáról egy kiló disznóhúst, némi sonka szeletet, oldalast, szalonnát, belsőséget hoztam haza. De hát eba sors, s mindezt fölfaltam.
7: Azért jöttek ők ide, mert ugye ezek voltak a rokkorok.
5: Az én sógornőmnek az édesanyja volt a testvérje.
7: Az volt a testvérje.
5: Testvérje, nővére, húgai, azt nem tudom, és azért jöttek ide ők hozzájuk.
2: Értem, értem. De ők befogadták őket.
5: Befogadták őket, és a Pityu nagyon fő volt, tehát a Mariska néninek a fia, így jobban tetszik. Nagyon-nagyon mérges volt, mert ezt a levelet írta róluk, ezt, hogy nem adtak neki ezt, még pedig ez nem volt igaz.
2: Még lábast se adtak.
5: Ez nem volt igaz, mert azok, ha nem lettek volna, akkor itt éhen is pusztultak volna.
7: Ne.
5: Befogadták, ott laktak, jó, nem benne háztok, hátul volt egy kis ház, abban volt egy szoba, még egy konyha, még nem tudom mi, de hát olyan szegénység volt, hogy olyan nem tudom mit, azok se tudtak rá.
7: Hát a falusiak azért adtam ám nekik.
5: Ugye ez nem volt igaz, hogy csak hát nem tudom, miért írta ezt a Dani, fogalmam sincs.
2: Nem a Dani írta, az apja írta.
5: Hát akkor meg az apja, hát az még egy kiállhatatlan ember volt, még szóba se járt velünk gyerekekkel se, hogy...
7: Olyan büszke ember volt, sokra tartotta magát.
5: Sokra tartott és kevés volt.
7: Hát persze.
2: Arra tetszik-e emlékezni, amikor elvitték innét a zsidóságot?
5: Igen. Azt én sem tudom, mert nem is tudom, valahogyan olyan hirtelen vitték el, hogy már csak annyit hallottunk, hogy elvitték őket. Valahogyan szekéren vitték jogóba, de hogy ki vagy, hogyan, én ezt fogalmam.
2: Nem a Danilókékat, mert őket, ők egész 46-ig vagy 47-ig itt voltak, még a háború után is.
7: Igen, a gyerekek, meg az anyukák.
2: Igen. Csak igen. De a papát, meg a zsidókat, mikor vitték innét el, vagy hogy szedték
5: össze? Ezt elemzőbben, azt nem tudom.
7: Akkor lehetett.
2: Igen. Mert itt a boltosok voltak ezek, nem ott a sarkon.
7: Igen.
5: Hát a Somosok egy emeletes ház van.
2: Igen, az a nagy fehér ház.
7: Igen, tetszett látni azt a
2: házat. Igen, láttam, igen.
7: Na, mondta a Lali, hogy ott a sarkon, ahogy el kell fordulni. Na, ugye elő volt a Berki Pityőjéknak a házuk, az övöki meg ott hát.
2: Most a papa ír valami Zsorzsról, Gyuriról. Gyuri. Zsors, vagy az lett volna Pista?
5: Nem. Berki István, az nem
7: ez Berki István volt, hát az valami más rokonság lehetett.
5: A Mariska nénnek, meg a Babinak az anyukája volt a testvére, a Danilónak, vagy mi a neve, nem Danilónak, mi volt az
2: öreg? Dani volt az
5: öregnek.
2: Az öregnek Eduard.
5: Eduard, annak a testvérei voltak.
2: Eleinte még törték a magyart?
5: Nem olyan nagy.
7: De azért még a Mica néni, mert az anyukájuknak Mica volt a neve. Tudom, ennyi.
1: Anyámtól örököltem a mesélőkedvet, a hajlamot, hogy a tényeket és a mesés elemeket összevegyítsem, apámtól pedig a pátoszt meg az iróniát. Irodalmi érdeklődésem kialakulásának szempontjából nem hanyagolható el az a tény sem, hogy apám is író volt, mégpedig a nemzetközi menetrend szerzője, ami tekintélyes kozmopolita és irodalmi örökség. Édesanyám 20 esztendős koráig falta a regényeket, ekkor nem minden sajnálkozás nélkül. Ráébredt, hogy a regények kitalációk, ezért egyszer is mindenkorra félredobta őket. Ez a viszolygás a puszta kitalációktól valahol az én lelkemején is ott lappan.
5: Nagyon jó beszéltek majd.
2: Hát a Dani, ő verseket írt.
5: Igen.
2: Kicsi korában, már gyerekkorában.
5: Nagyon jó, az volt a az iskolának a minta gyereke, mert hát ha valaki valamit nem tudott, akkor Dani azt tudta.
7: Igen, nagyon jó tanuló volt. Hát a lány is.
5: Én azt sem tudom, honnan jöttek ezek ide. Már akkor tudtam, de hát most már az ember elfelejt.
2: De aztán fölsőben meg már Baksára.
7: Akkor már Baksába jártunk. Tudod, átszoltunk menni ott a hídon, és akkor arra mentünk, és akkor levetettük a cipőnket, és mellit láptottuk.
5: Hazafelé még a répát kértük a gazdáknak a földjűvő. A répa volt vetve, aztán akkor mi még szedtük ki, aztán jöttük egész hazáig. A Dani még az mindig futott be, azt a hordta ki nekünk, mi megettük.
7: De úgyhogy nagyon jó gyerekek voltak, különben
5: hát
7: nem berekezősek, vagy nem gorombák, nagyon,
5: nagyon szolid jó.
7: Hát egy okos ember az mindig jó ember, igaz? Egy okos ember az nem goromban, nem beszegszik.
1: A szerb-horvát nyelv és irodalom lektora voltam a strasbourgi, a bordói, majd a Lilli egyetemen. Az utóbbi években Párizsban, a 10. kerületben élek, és nem szenvedek a honvágytól. Az egymás szólongató földieimet hallom. Az ablakom alatt parkoló autó kazettás rádióiból pedig csak úgy harsog a harmadik a szó.
7: Ugye, ott akkor volt egy színpad. Akkor még azok itt voltak, mikor mi szerepeltünk.
2: És odan is játszott benne?
7: Hát, arra már nem emlékszek.
5: Még az én férjemben a Danica szerepeltek, még akkor azok itt voltak.
7: Igen, na most ott az
5: udvarban mentek el innen. Kivel?
10: Valami maradt hallottam az ablak alatt, és legelőször arra gondoltam, jöttek, hogy megöljék az apámat.
1: De aztán a hegedű szó kétségbe vonta ezt a feltevést, és megszabadított a félelemtől. Az, aki hegedült, nem lehetett valami virtuóz, de nyilvánvalóan fülig szerelmes volt a nővéremben Danicába. A hegedű csak nem emberi hangon szólt. A csillagok és Danica ismeretlen imádója, halkan, szégyenlősen énekelni kezdett, észrevehetően igyekezvén, hogy hangjában minél több férfias mélységet csempészen. Ám ez az énekszó inkább suttogásra hasonlított. A csillagok és Danica ismeretlen imádója, halkan, szégyenlősen énekelni kezdett, Danica végre megtalálta a gyufát, és a felvillanó fényben megláttam egy pillanatra, amint ott állt a függöny mögött tiszta fehérben. Amikor visszafeküdt, anyám hangját hallottam, amint elérzékenyültem, szinte közmondásszerűen mondta. Danica,
12: jegyezd ezt meg egyszer mindenkorra. Ha valaki éjjeli zenét kap, akkor gyufát kell gyújtania.
1: Anyám megnyugtató hangjára megint elmerültem az álom illat erdejében, mint egy zöld réd fűtengerében. Reggel egy alma virágágat találtunk az ablakban. Olyan volt, mint egy ezüst korona. És 2-3 szál kinyílt rózsát. És még mielőtt a tanítónőnk délelőtt az iskolában megkérdezte volna, ki volt az a szamár, aki az éjjel összetaposta a kertemet. Én már tudtam úgy szólván az illatáról, hogy az a virág a Rigó kisasszony kertjéből való, hisz én kötöztem a rózsáit, metszettem az orgona bokrait. Nem akartam elárulni, hogy ez a rózsatipró szamár, legalábbis a hangjáról ítélve, ifjabb Fuchs úr volt, a cipész, Danica nővérem titkos szerelmese.
10: Danica, mondd, lehetséges, hogy kitaláltam mindezt? A virágot és az illatokat?

0: tudok visszaemlékezni, de tudom, hogy szerepért.
1: Férhez ment a Danisza, meg lett is neki gyereke, csak nem tudom, hogy hány, kettő vagy egy, de azt hiszem, az is meghalt. Úgy tudom.
2: Aha.
1: Úgy tudom, hogy az is meghalt.
2: Daninak nem lett gyereke.
1: Azoknak nem, azt tudom.
2: És a Daninak voltak barátai, fiú barátai?
1: Hát persze, ezért Béla a...
3: Dragutin Floriani, törvényszéki írnok, aki 1924-ben 9 táblás szimultánban legyőzte a híres budapesti Láti Titus Ottót.
4: Engel Richard,
3: kereskedő, klausztrofóbiában szenvedett, és 1938-ban a gyorsvonat alá vetette magát, fiatal özvegyet és 2 leánygyermeket hagyva maga után.
4: Fehér Andrián,
3: alias Fegya, 2 évvel ezelőtt tűrhetetlen fejfájása miatt felakasztotta magát.
5: Freud Miksa,
3: kórházi főorvos, akit 1942. január 24-én agyonlőttek, kilocsant agyveleje ott hevert egész nap a kásás hóban, a Miletic és a Görög iskola utca sarkán. Temetőőr, feleségével és gyermekével együtt agyonlőtték a temetőben.
5: Helmár Béla,
3: városi gyepmester. Ez a Helmár nemrég ketté fűrészelt egy asszonyt, és utána a Dunába dobta.
2: Sternberg Béla,
3: vasúti főfelügyelő. 1941. decemberében a vasúti felüljárónál a tehermonat alá vetette magát. Arra hivatkozván búcsúlevelében, hogy az általános káosz miatt szánta el magát erre a lépésre.
5: Zsárfa Uzélec,
3: Pék, akinek levágták a bajszát és a fülét, de életben maradt.
4: Pályán Schwarz,
3: másként Herz Schwarz, fejszével verték szét a fejét, majd holttestét a Dunába, a jég alá dobták.
6: Königné,
3: tanítónő, akit a magyar katonák megerőszakoltak, majd szuronnyal megölték.
5: Gutmann Dezső,
3: mérnök, aki 3 évvel ezelőtt az Újvidék budapesti gyorsvonaton meghúzta a vészféket azzal a megokolással, hogy a léghúzat kisodorta a sejem zsebkendőjét, amely kedves emléke volt.
6: Özvegy Fischer,
3: aki az átélt ijegységtől cukorbajt kapott, és azóta veszélyes álmatlanságban szenved.
4: Viherman Aladár,
3: írnok, a kútba vetette magát abban a pillanatban, amikor érte jöttek, hogy az esküvőjére vezessék.
7: Bulatmérnök
3: és szemfényvesztő, aki az állomás bejáratnál belépési engedély helyett 3. osztályos elemi iskolai értesítőkönyvecskéjét mutatta fel, az egyetlen dolgot, amelyet kifosztott házában még talált, és akinek bizonyos lélektani fogások segítségével ugyanezzel az iskolai értesítővel sikerült eljutnia egészen Amerikába, és onnan később életjelt adott magáról Újvidéki rokonainak.
7: Bálint Dezső,
3: törvényszéki fogalmazó, bizonyos hormonális zavarok miatt keblesedni kezdett.
4: Ulma Fülöp,
3: látszerész, nemrégiben megvált családjától és átköltözött az üres kutyaholba, mivel veszett kutyának képzelte magát.
8: Kovács János,
3: minden évben megfürdött a jeges Dunában, méghozzá oly módon, hogy feltörte a jeget a strand zöld kerítése tövében. Gépkocsi szerencsétlenség vitte el az idén.
8: Andrea Laufer,
3: tisztviselő, aki szellemből mohamedán vallásra tért át.
9: Fuchs Márton,
3: mély csípésbe halt bele.
9: Jovan Sengeli,
3: Becsei Szűcs, aki gyógyfüvekkel sikeresen gyógyította az asztmát.
9: Dr. Komáromi,
3: Budapestről, aki minden betegséget akupunktúrával kezelt.
9: Dr. Sáfárik,
3: aki sikerrel gyógyította a sérvet és prostata operációkat végzett.
10: Lujó Letringe,
3: géplakatos pilóta volt, és a háború kitörése előtt röpcédulákat dobált a háza fölött, igen veszélyes loopingokat csinálva közben.
9: Emil Tumpics,
3: számvevő, magasrangú német tisztnek képzelte magát, és ezért lampaszokat vart a kabátjára.
9: Johann Krohn,
3: főpincér, számtan zseni, több jegyű számokat emelt a 10. hatványra, és mint cirkuszos fejezte be életét.
6: Kenyeres Mariska,
3: kisasszony, pécsi születésű prostituált, 1922-ben, 2 nappal azután, hogy férjhez ment egy dúsgazdag emberhez, zsírszódával megmérgezte magát.
9: Albert Einstein,
3: Marit Veje, aki minden különbsége ellenére közismert tudós lett.
8: Ilija Marinkovics,
3: pályafelügyelő, aki 2 évvel ezelőtt delirium trémezbe esett.
9: Barabás Márton,
3: volt labdarúgó edző, aki fiának születése után megszűnt dadogni.
0: Az én fiamnak az volt a kereszt anyukája.
2: A Mariska.
0: A Mariska néni, igen.
2: Zsidó Mariska.
0: Zsidó Mariska. Zsidó, tényleg csak úgy ismertik, igaza van a térfinekben, csak tényleg úgy ismertik, hogy a Zsidó Mariska.
1: Mindenki úgy tudta.
2: És akkor ez a Zsidó Mariska volt ennek az Eduárdnak a testvére?
1: Nem.
2: Nem?
1: A Zsidó Mariska édesanyja volt testvére.
2: A testvér, és volt egy harmadik nő, lány testvérük is, valahol máshol.
1: Igen.
2: És annak írt egy levelet, amiben beszámol, hogy ezek
10: milyen... Szegény anyáknak volt gyakori szavajárása, hogy az éjszaka okos tanácsadó. Hát ehhez tartva magamat, én is az éjszaka tanácsára írtam Nettinek egy ilyen hangú levelet. Kedves nővérem, már előre megígérem neked, és ezzel zárom is soraimat, hogy nem kívánok semmiféle veszekedést, sem veled, sem a gyerekeiddel. Te voltál az, aki meghívtál, hogy töltsek néhány hetet mindegyik nővéremnél, és mire végig látogattalak benneteket, már meg is gyógyulok. Elfogadtam a meghívást. Időközben a körülmények oly mértékben megváltoztak, hogy kénytelen voltam nem egyedül, hanem negyed magammal jönni, amely eljárás káros következményeit már az első napoktól fogva fájdalmasan kellett tapasztalnom, és emberfeletti önuralommal tűrnöm a kihívásokat és a sikanírozást, de mindezt abban a reményben, hogy majd csak megelégelitek, s hogy nem akartok késre menni. Nekem semmi esetre sem szokásom, hogy visszaéljek valakinek a vendég szeretetével. Következésképp, ha aláírod a melléket elismervényt, kész vagyok 20 pengőt neked kifizetni a 15 napi vendéglátásodért, hiszen végeredményben a te vendéged voltam, nem a gyerekeidé. Amit tettetek, nem lehet meg nem történtté tenni. De igyekezzetek kerülni az újabb perpatvart, mert nekem e pillanatban legfontosabb az egészségem és a családom egészsége. Fölösleges tehát minden civakodás, minden sértegetés, mert ha nem is szent, legalább sérthetetlen. A fivéred. Melléklet. Elismervény 20, azaz 20 pengőről, amelyet fivéremtől, E.K. nyugalmazott vasúti főellenőrtől, az ő és a családjának 15 napi eltartása ellenértéke címén felvettem. Kerka Barabás, 1942.
2: Milyen gonoszak?
1: Április 4. Nem hogy olyan gonoszak voltak, csak ugye annyira rossz májú volt ez a apukája, hogy mindenkire csak a rosszat mondta. Nem igaz. És ebbe annyira megbántotta az én sógornőméket, hogy az borzasztó, mert tényleg, hogyha azok be nem fogadják, hát azok is szegények voltak, hát nem tudom, mit nem tudtak neki adni.
2: És itt valami szakmáról ő beszél ebbe a könyvbe, hogy valami, hogy az erdőket valami lúdzsír, vagy nem tudom én mi, hogy itt mivel foglalkoztak ők azelőtt?
1: Gyántaszöléssel, fenyőfából lehet.
2: Munka se nagyon.
1: Semmi. A mezőgazdasággal meg kérdék, megcsinálja az egész mezőt, aztán kész. Itt már semmi nincs.
0: Hát megszűntek ugye a TSZ-ek. A TSZ-ek megszűntek, aztán fölbomlott az egész gazdaság.
1: Hát egyetlen Keszregen, ami van még ez a... Tudom, mi még
0: hát az... Hát oda járnak, ugye dolgozni az emberek. Hát a fiatalok.
1: Én nem tudom, mi ez fogalmam sincs.
11: Ha az ember, a kutya éles hallásával megáldott ember, alkalmas pillanatban a földre tapasztaná a fülét, valami halk, alig hallható csörgedezést hallana. Olyat, mint amikor vizet öntenek át egyik edényből a másikba. Vagy mint amikor a fövenyóra homokja pereg. Valami ilyesmit lehetne hallani. Valami ilyesmit hall a földre tapasztott fül, miközben a gondolat lefúr a föld mélyébe, átfúrja a földtani rétegeket egészen a mezozoikumig és paleozoikumig. Sűrű agyag és homok rétegeken hatol át, mint valami gigászi fagyak érzete. Le. Mélyen. Mert itt fekszik valahol a Pannon tenger teteme, amely még nem halt meg egészen. Csak le van folytva, szorítva, rásúlyosodó, mind újabb és újabb föld meg kőrétegek alatt. Még nem halt meg egészen. csak ránehezettek a mezozoikum és paleozoikum rétegei. Mert földtörténeti időszámítással mérve már néhány órája, néhány perccel lélegzik, igaz hörögve és nehezen, mint a bányász a rászakadó gerendák, támfák, meg az izzadó súlyos széntömbök alatt. Amikor az ember földre hajtja a fejét, s a fülét oda tapasztja a nedves agyaghoz, akkor, különösen ilyen csendes éjszakákon, meghallhatja a föld zihálását, elnyújtott halálhörgését.
10: Most már sok mindent megértek, amit eddig nem tudtam megérteni. Most már tudom, hogy 1931. októberében miért volt annyira járhatatlan a Pannon-sártenger Szent Adorján felé. Viszont a Cetinje és Triest felé vezető utak rendben voltak. Most már azt is megértem, hogy 1942-ben miért olyan méreg drága az autóbuszjegy a Bak-Szent Adorján távon. Mindezt megértem most már. De bízom benne, hogy hamarosan ti is meg fogjátok érteni, hogy én férj és apa, azon kívül pedig 53 éves vagyok.
1: Nagyon jó gyerek volt, nagyon aranyos volt, nagyon csinos gyerek volt, tetszett nekünk lányoknak.
2: Tényleg? Gyerek, hát pedig persze. Kisebb volt.
12: Mindegy, de azért...
1: Hány éve született a Dani?
2: 35.
1: Hát egy éve volt, az egy éve nem számít.
12: Mondtam, hogy egy
1: 34-esek vagyok, ja. Hát azért mondom, egy éve
2: akkor nem számít. Tetszett a lányok.
1: De tetszett nekem.
2: Hát nem nekem is volt barátnője itten?
1: Hát külön, hát a gyerekek voltunk, ilyen gyerekek.
2: Na jó, de hát 12-13 éves korban nem csókolóztak így még
1: itt. Nem, még akkor nem csókolóztak.
12: Akkor még nem volt divat.
1: Nem csókolóztunk.
12: Akkor még nem volt divat, de most már divat.
1: Nem csókolóztunk még akkor.
12: Most már még az óvodások is pusztítkodnak.
1: Még azoknak is van barátjuk, azért mondom, ez csak még olyan szerelem volt.
11: A szénában rejtőzködtünk. Szabó úrnak, Júlia apjának a pajtájában. Én szorosan Júlia mellett feküdtem a szénában, és elkábulva ettől az illattól, arcátlanul a szemek közé nézve kijelentettem, hogy előttem nincs több titka. Rózsaszínű bugyi van rajta. Nem lobbant fel, és nem szökött meg. Csak piros foltok öntötték el az arcát. Aztán rám emelte zöld szemét, melyben odáldás és csodálat tükröződött. Amint átadta nekem ezt a kis titkát, egyszerre nagyon közel kerültünk egymáshoz, hirtelen átvágva azt a roppant távolságot, mely addig elválasztott bennünket. Egyre gyakrabban kerestük az alkalmat, hogy találkozhassunk, hogy mint egy véletlenül megérintsük egymást, a tanterem szűk bejárata előtt, az iskola udvarban és a kertben, vagy a szénában, Szabó úr pajtájában, az esti szürkületben. Minduntalan kísértésbe ejtett az a bűnös szédület. Csodálatos különbségeket fedeztünk fel testalkatunkban, testünk hajlatainak illatában. Ezekben az elragadó és ijesztő tényekben, melyeket addig nem észleltünk világosan, amiket addig csak sejtettünk, s lassanként fölfedtük egymás előtt minden titkunkat. Aprólékosan bemutattuk, magyaráztuk őket. Úgy néztük egymást, ahogy a pornográf könyveket és bonztani atlaszokat szokás nézni. Gyermetek hasonlatosságokat találva az állatokkal és a növényekkel, mint az első emberek. Aranypelyhekkel fedve, mint az őszi barack, megkímélve az érett kor sötét szőrzetétől, olyan pőrén álltunk egymás előtt akár a hámozott narancs egy édenben, melyből hamarosan kiüzetünk.
1: Lányokhoz húzódott a Dani. Uh-huh. Ugye mi velünk inkább volt, mert hát azt már nem tudom, ha másnak tetszett, de nekem tetszett.
12: Nekem is tetszett. Minden lánynak tetszett.
1: Ugye mink a Daniszával, a testvérével nagyon-nagyon jó barátnők voltunk, aztán ugye ezáltal sokat voltunk mink együtt. Sokat voltunk együtt.
12: Hát ugye a testvérek, mivel hogy olyan rokonság volt, a Berkék, úgyhogy hát ő többet volt velük, mint
1: hát én. Akkor még nem volt rokonom, te buta. Hát mikor lett rokonom, mikor elért a gyuszi, mikor megesküdtünk az
12: ja,
1: után.
12: Hát hogy az lett volna a rokonom? Ekalizutam most. Ekalizutam, persze. Persze, utána lett rokonom.
1: Hát.
12: Ekalizutam. Akkor még gyerekek voltunk. Hát ugye a régi szép arcás, nagyon rendkívüli szép család volt. Hát a mica néni az nem valami
1: hát
12: szép.
1: Hát meg az apja sem, nem is tudom.
12: A nem valami hát. Szép az, hogy egy kibet
1: hajtott. Nagyon sovány volt a mica néni, az volt annak a
12: bolyán. De nem így volt szép
1: az. Hát az apja még csúnya ember volt.
2: Igen.
1: A nagyon csúnya ember volt.
12: Az hát anyukán.
1: Részünkről lehet, hogy olyan mogorba volt, aztán azért volt csúnya, nem tudom.
10: Most kénytelen vagyok ismét veled foglalkozni. Ha odahaza teljesen rendbe teszek mindent, akkor majd meghívunk benneteket, mert nekünk rendkívül megtetszett rózsaszínű hálóinkben való esti parádézásotok. Igaz viszont, ezt megsúgom neked, errefelé ilyen lenge toaletben állították gépfegyver elé Hebronnak azokat a rózsáit, akik túlságosan sokat illegették a derekukat. Hogy visszatérjek kedves levelednek arra a kérdésére, átalakítottam-e a szürke öltönyt, a válaszom az utasításaidra várok, amelyeket Zsorzsal és Babival küldesz, hogy megmond, mikor viselnek falun téli öltönyt, mert városban mindig azt viselik, ha nincs más. Na de most csak ugyan a végére értem a levelemnek. És abban a reményben, hogy többé nem adtok rá alkalmat, hogy ilyen hosszasan és ennyi keserűséggel foglalkozzam veletek, mert ez a kurta levél csupán kivonata azoknak az eseményeknek, amelyeket családommal együtt ez alatt a nem egészen 3 hónap alatt átéltem. Isten malmai lassan őrülnek, de biztosan. Úgy nézem, már jövő héten otthon leszek, és erről majd értesítelek. Mint hogy pedig én soha az életben még egyszer át nem lépem a küszöbödet, arra kérlek, te látogass meg engem, mert igen komoly beszédem van veled. És most a viszontlátásig csókol bátyád, Eduard. Utóirat. Jobb az üldözöttek, mint az üldözők között lenni. Talmud, Bava, Kama.
13: Periódikus szorongásos rohamai voltak. Szorongásos neurózisban szenvedett. Így szólt a diagnózis, amiről csak 30 évvel a halála után szereztem tudomást. Így azután utólag nagy késéssel értettem meg a Kovini kórházban tett látogatásunkat is az úr 1939. esztendejében. Még 5 éves sem voltam, mégis kristálytisztán emlékszem a fiákerozására, a kórházi parkra, apám csíkos pizsamájára. Amint, hogy emlékszem arra az imént említett jelenetre is, amikor megkérte anyámat, hagyja nála az ollót, mert úgymond nem tudja kibogozni a gatyamadzagját.
1: De mondom, ez az egy, amit írt róla a testvérének az öreg, ez nem volt igaz, az biztos.
12: Arra emlékszek, hát szoktam náluk lenni, hogy sokáig, hát talán egész végig még éltek, ilyen füldes,
1: még
12: füldes
1: voltak, nem
12: volt nekik a, mint kín, olyan füldes volt nekik a lakásuk.
1: Mikor jött el Pestről?
2: Én tegnap délután 1:30-kor.
1: Akkor már az új metrót kipróbáltam?
2: Kipróbáltam, de csak egyszer mentem rá.
1: Azért mondom, már kipróbáltam.
2: De olyan lassan megy, mert olyan közel vannak a megállók, hogy föl se tud gyorsulni.
12: Ja, igen,
2: na, mert... Alig kecs meg, úgy megy, mint egy
14: villany.
13: De miért hurcoltuk mindig magunkkal azokat a dunyhákat? Azokat a pakpapírba göngyölt és párgával átkötött borzalmas batyukat. Miért hurcoltuk őket magunkkal? Hisz az anyám könnyűszerrel vált meg sokkal értékesebb dolgoktól is. Például az inger varrógépétől annak idején. Mert ezek a besavanyodott, nyírkos és penészszagú ágynemük, amelyekből folyton szálingózott az apró pihe, és fennakadt hajon, duhán, mindenen, mint a piszkos hó. A kiritkult vászonszitán a kicsi pelyek mellett éles sötét tollhegyek bújtak ki, maguk utánvonva pödrött összeragadt szárnyacskáikat. Nem volt nehéz észrevenni fénytelen, sötét, rozsdavörös vagy szürkés fekete színükről, hogy hamis tollak ezek. Mint ahogy hamisak és kényelmetlenek voltak maguk a párnák és a dunyák is. Mert a csak mutatóban maradt tiszta pehelytól mellett, amit a kövér pannon livákról kopasztottak valamikor, A gyakori baromfi vészek valamelyikében elhullott tyúkok kemény, durván tépett tollával voltak megtömve. Az anyám kétségtelenül tudott erről a csalásról, amely belopta magát álmainkba és álmatlanságainkba. De számára ezek az öreg vánkosok épp olyan sokat jelentettek. Egy szóval mindent, akár nekem a gyerekkorom ereklyéi, az apai írományok és a könyvek. Számára ezek a kopott dunyhák jelentették gyerekkorunk jelképeit. Az ő irántunk való szeretetének jelképeit. Emlékét azoknak az idillikus esti óráknak, amikor a hátunk és a lábaink alá gyűrte ezeket az akkor még vadonatúj batiszthúzatos meleg holmikat, nyitott tenyérrel dögönyözve ezt az óriási rakjat savanyú tésztát, amely alól csak göndörhajunk és piros orrunk andikált ki. Nem hiszem, hogy az anyám ne lett volna tisztában azzal a rettenetes ténnyel, amelynek én még nem voltam tudatában. Hogy ezek a hamis libatollal megtöltött dúnyhák és vánkosok csak a folytatását. Talán utolsó fejezetét jelzik annak az ahasvírusi bolyongásnak, amelyet még az apám kezdett el. Illetve az ő tollkereskedő ősei, akik tollas zsákkal hátukon vetődtek ide valahonnan a történelem messzi homályából. És ezt a súlyos, öröklött terhet cipeltük mi magunkkal még mindig. Értelmetlenül.

0: elhangzott Korai bánat. Danilo Kis Korai bánat, Kert hamu, illetve Fövenyúra című regényeinek nyomán írta Németh Gábor és Szemző Tibor. Szereplők: Danilo Kis Nagy Zsolt, Eduard Kis Eszterházi Péter, a gyermek Danilo Szemző Simon. Mesélők: Berki Lajosné, született Szabó Teréz, és Suppálné, született Kulcsár Ilona. A kérdező Szemző Tibor. Az archív felvételeken hallható Danilo Kis magyar hangja Nagy Pál Gábor. Hangok: Barabás Márton, Budóczki Antal, Ceglédi Lajos, Csáki László, Deák Sándor, Fazakas Péter, Felugosi László, Hegedűs Réka, Walter Hollinec, Hudi László, Keresztes Szabolcs, Sztáván Kovács Tikmájer, Köves Ábel, Láng Anna Mária, Izabel Lé, Liszkai Károly, Barbara Masszi, Lukács Miklós, Dr. Máriás, Mátyus Attila, Minyó Szert Károly, Budrinszki Márk, Németh Gábor, Németh László, Sándor János, Sereglei Erzsébet, Szabó Sipos Máté, Szirtes János, Tasnádi József, Táncos Tamás és Török Pál. Zenészek: Bőz László és Sándor János, valamint Dudás Zsombor, Gáspár Rudolf, Huszár Mihály, Keresztes Szabolcs, Kuklis Gergely, Máté Balázs, Posvanec Éva, Alois Samson és Temesvári Balázs. Johann Sebastian Bach, Goldberg variációk ária és Henry Purcell, F-dur vonós fantáziája Szakács István és az Aura Musicale együttes szólistáinak előadásában hangzott el. Danilo Kist archív felvételekről hallhatták Mirjana Miocsinovics és Pascal Delpes hozzájárulásával. A Danilo Kis művekből vett részletek Ács Károly, illetve Borbé János fordításában hangzottak el. Szakértő Radics Viktória. A felvételek Kerka Barabáson és a Magyar Rádió 13-as stúdiójában készültek. A hangmérnök Liszkai Károly. Dramaturg Csejsner Otília. Zenéjét szerezte és rendezte Szemző Tibor.
1: A hangfelvételt 2015-ben készítették, és legutóbb 2015. február 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
2: 22 óra, hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Legkevesebb 14-en meghaltak, 121-en pedig megsebesültek, amikor fényes nappal orosz drónok támadtak a közép-ukrajnai Krivij Rihben egy bevásárlóközpontra. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, a dróntámadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolaiv megyei települést is, ott 4 ember meghalt, közöttük 3 gyermek. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban karddal támadt egy iskolában fiatalokra egy férfi, legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A Svenska Dagbladet című svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban. A kitartó heves esőzés miatt árvizek alakultak ki. Közúti balesetek miatt a rendőrségnek több helyről jelentettek útakadályokat. Egy fa a München-Kohel vasútvonalra zuhant, az utasokat buszokkal szállít.

0: látják. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több németországi tartományban. A szélvihar több helyen tetőket rongált meg, és fákat tépett ki. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok, az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült, megközölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Ezekben az órákban akár jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Holnap már túlnyomóan napos, száraz idő várható. Addig is éjjel 18-25 fok lehet, majd napközben 25-33 fok várható. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai Attila, a bivaj, a tigris és az oroszlán.

0: Dezső egy pillanatra megállt az ismerős ajtó előtt. Kopogott és várt. Éppen a csengő felé nyúlt már, amikor megjelent az ajtóban a barátja. Ne csenges, mondta Feri. Rezső belépett a lakásba. Kezet fogott Ferivel, és becammogott az előszobából nyíló konyhába. Ezt hoztam, mondta, amint az asztalra rakta a pezsgőt.
1: Remek,
0: mondta Feri.
2: Ma van a születésnapom,
0: mondta Rezső.
3: Hanyadik?
2: 31.
3: Ettől vagy ilyen gondterhelt?
2: Nem vagyok gondterhelt.
3: Akkor jó.
0: Hátra nyúlt, és az asztalra rakott két poharat. Rezső közben levette a kabátját, és leült ő is az asztalhoz.
3: Van csajod?
2: Nincs.
3: És milyen érzés?
2: Nem túl jó.
3: Egyedül akarsz megöregedni?
2: Ezt nem mondtam, de nem zárom ki, hogy ez a sors vár rám.
3: Hát akkor boldog születésnapot.
2: Köszi.
0: Kocintottak. Aztán egy ideig szótlanul ültek.
3: Azért a dugás nagyon fontos.
2: Aha.
3: Elképesztő, hogy milyen fontos. Az is nagyon fontos, hogy beszéljenek róla az emberek. Most olvasok egy könyvet erről. Érdekes, hogy erről tulajdonképpen nem illik beszélni, de mégis mindenkit ez érdekel a legjobban.
2: Hát igen,
0: mondta Rezső. Majd lassan lehajtotta a fejét, és belekortyolt az erősen lábszagú pezsgőjébe.
2: Fura íze van. Ez valami nemes penisz lehet,
0: gondolta Rezső.
3: A szexről eszméletlen sokat lehet beszélni.
2: Idefele jövet, arra gondoltam, mi lenne, ha kiadnám egy kurvának az egyik szobámat napközben, és esténként mindig el kellene mesélnie, hogy kivel hogyan csinálta. Ez izgalmas lenne, nem?
3: Ez nem annyira érdekel. Engem inkább az foglalkoztat, hogy miért van az, hogy az egyik nőtől azonnal iszonyúan beindulsz, egy másik nőtől viszont egyáltalán nem.
2: Hát, igen.
3: Vagy hogy valakit egyszer megdugsz, és többet nem akarod. Más valakit pedig egyszer megdugsz, és utána mindig őt akarod. Miért van ez? Érdekes, nem?
2: Olyan is van, hogy lefekszel valakivel, és két perc alatt elmész. Mással pedig órákon keresztül vagy együtt, és mégse tudsz elmenni.
3: Ez is van. Jól látod ezt a kérdést,
0: mondta Feri, amint letette a poharát. Rezső felállt az asztaltól, és kinyitott egy befőttes üveget.
2: Ez mi?
3: Aszalt vadbarack.
2: Megkóstolom.
0: És a szájában rakott egy kis darab gyümölcsöt.
2: Egyedül vagy itthon?
3: Én meg az Eszter.
2: Na igen, úgy értettem.
3: Még alszik, de mindjárt fel kell ébreszteni. Aztán megfüröztöm, adok neki vacsorát, és újra el fog aludni.
2: Sokat alszik?
3: Elég sokat. Ma is elég későn kelt, és ezért elcsúszott az egész napja.
2: Rég nem láttam. Mennyi idős most?
3: Egy lesz. Menjünk be. Felébresztem.
0: Benyitottak a középső szobába. Eszter már ébren volt, és most sírni kezdett. Feri kivette a gyerekágyból, magához ölelte, és pár pillanat alatt megnyugtatta. Rezső körülnézett a többi szobában. Az egyik hálószoba át volt rendezve.
3: Hát te bekakáltál,
0: mondta Feri, amint levette a baba popsijáról a pelenkát.
3: Egyébként már tud szólni, csak legtöbbször nem veszem észre. De már tud bilizni.
2: Nagyszerű.
3: Megfognád itt a lábát, amíg letörlöm?
0: Rezső odalépett a pelenkázó asztalhoz, és megfogta a gyerek puha combját.
3: Kösz.
2: Milyen jó kis pelenka,
0: mondta Rezső.
2: Szerinted melyik az érdekesebb? Úgy értem, milyen barátnőt szerezzek magamnak?
3: Ezt hogy érted?
2: Szóval, hogy szerinted egy sovány lányt válasszak, akit felhízlalok, vagy inkább egy kövérebbet, akit esetleg majd idővel lefogyasztok?
0: Feri értetlenül nézett, aztán a karjába vette a gyermekét, és elindult vele a fürdőszobába.
3: Gyere utánunk!
0: Rezső lassan feltápászkodott a fotelból, majd bement a fürdőszobába, és letérdelt a kád mellé. A kádban kisebb narancsszínű műanyag edény volt meleg vízzel teletöltve. Feri már berakta a mesztelen Esztert a fürdetőbe.
2: Mi a véleményed?
3: Miről? Itt a kacsa, hol a kacsa, eltűnt a kacsa, itt a kacsa.
2: Szóval szerinted egy kövérebb vagy egy soványabb nővel kellene összejönnöm?
3: Miért van valakid?
2: Csak kérdezem a véleményedet.
3: Nézd, szerintem szedjél fel egy normális lányt, és akkor nem kell ilyenekkel foglalkoznod.
2: Lehet, hogy igazad van.
0: Feri nem sokára kiszedte a kádból a kislányát. Vastag törülközőbe csavarta, és felültette a mosógépre.
2: Nem jössz el bulizni valahova?
3: Ma nincs babysitter, és Gergő is azt mondta, hogy ide jön.
2: Akkor csak dumáljunk.
3: Oké. Menj ki a konyhába. Én is mindjárt megyek.
0: Rezső kisétált a konyhába. Körülnézett a helyiségben, leült a székre. Jó hatással volt rá ez a rendezett tér. Minden csillogott, és a helyén volt. Egy ideig maga elé nézett, aztán a pezsgős üvegre, meg a gyümölcsös tára merett. Közben az jutott az eszébe, hogy az emberiség össztudása mostanában 6 vagy 10 évente megkétszereződik. A tévében hallotta ezt a számot, és nem emlékezett rá pontosan, hogy 6 vagy 10 évet mondtak-e. Elég ijesztő belegondolni. Azt már hallotta, hogy a fejlett társadalmakban az emberek intelligencia hányadosa emberöltönként 10-15 pontot emelkedik. Ebből ugyebár az következne, hogy egyre intelligensebbek az emberek. Ez is elég meglepő adat volt Rezső számára, mivel nem igazán érezte, hogy különösebben okosak lennének körülötte az emberek. De hogy a tudás is ilyen gyorsan megkétszereződik.
2: Ez tényleg hihetetlen. Azt is nehéz felfogni, hogy tulajdonképpen mit jelenthet ez.
0: Gondolta Rezső.
2: Mondjuk például, rám nézve nincs nagy jelentősége, mert körülbelül ugyanolyan hülye vagyok most is, mint 10 évvel ezelőtt. Mi ez, hogy 10 évente megkétszereződik az emberiség ösztudása? Mit érthetnek ezen?
0: Gondolkodott tovább Rezső, a konyhaasztalnál üldögélve.
2: Vajon milyenek lesznek itt az emberek 200 év múlva? Mi fog megváltozni? Nehéz belegondolni. Még ha nagyon szisztematikusan tervez és számolgat is az ember, nehéz biztosat mondani egy távoli korról. Talán jobb lesz 200 év múlva. Ennél nem nehezebb jobbnak lennie.
0: Feri belépett a konyhába. Megállt az asztal előtt, Rezsőre nézett, aztán leült.
3: Lefektettem az Esztert. Próbáljunk meg egy kicsit csendesen mozogni.
2: Oké.
3: És mire jutottál a jövőddel kapcsolatban?
2: Nem sokra.
3: Végül is felesleges a jövővel foglalkozni. Azt is nehéz felfogni, hogy a jelenben mi történik.
2: Aha.
3: Én ma azon gondolkodtam, hogy szerintem sokkal jobb, ha valakinek van fitymája.
2: Egyesek szerint jobb fitymá nélkül. Bár maszturbálni biztos nem olyan jó, ha nincs fitymája az embernek.
3: Lehet, hogy ezért találták ki.
2: Vagy inkább egészségügyi okokból.
0: Mondta Rezső, közben elővette az öngyújtóját, és rágyújtott egy cigarettára.
3: Sportolhattál valamit?
2: Nem szeretek sportolni.
3: Hát, boldog szülinapot még egyszer.
0: Mondta Feri, és felemelte a poharát.
2: Köszönöm. Nagyon kedves vagy. Szeretek nálad lenni. Szívesen jönnék gyakrabban.
3: Gyere, amikor kedved van.
2: Csak túl sokat dolgozol. Alig vagy itthon.
3: Hát, ez van.
0: Mondta Feri. Az ajtón közben halk kopogás hallatszott. Valaki lenyomta a kilincset, és belépett a lakásba.
3: Szia, Gergő!
1: Szia! Sziasztok!
0: Mondta Gergő, belépett a konyhába, és megállt a szekrénynek támaszkodva.
1: Mi ez a pezsgőzés?
2: Születésnapom van.
1: Ó, gratulálok! Én is iszom egyet az egészségedre.
2: Ott van pohár!
0: Gergő kivett a szekrényből egy poharat, és töltött magának.
1: És mit csináltatok?
2: Iszogatunk.
0: Mondta Rezső, és felállt az asztaltól. A vécében a fehér csempéket bámulva ismét a jövőről kezdett gondolkodni. Majd kezet mosott és kiment az előszobába. Hallotta, hogy a konyhában valami munkáról és időpontokról beszélgetnek, bement a nappaliba, leült a kényelmes kanapé közepére, és bekapcsolta a tévét. Két hatalmas tigris gyalogolt a szavannán. A kép kinyílt egy idő múlva, és innentől hat tigrist lehetett figyelemmel követni. Nem sokára három bival jelent meg a képen, kényelmes tempóban ügettek a tisztáson. A tigrisek közül kettő üldözni kezdte őket, majd egy harmadik is bekapcsolódott a vadászatban. Az egyik nagy és a kisebbik bivaj nem sokára kirohant a területről. A tigrisek a másik, náluk vagy ötször nagyobb bivajt kezdték üldözni. Egy idő múlva az egyik tigris felhagyott a támadással, a másik pedig 10 méteres távolságot tartva követte. A harmadik tigris egyszer csak nekiíramodott, és ráugrott a bivaj hátára. A bivaj rohant, a tigris leesett róla, elterült a földön, de szinte azonnal felkelt és vágtatni kezdett a sebzett bivaj után. Néhány másodperc alatt utolérte, megelőzte, ekkor hirtelen megfordult, és szembe rohant a bivajjal. A bivaj megpróbált kitérni az útból, de a tigris követte, és a fejének ugrott. Belevájta a karmait a bivaj szemébe, közben nagyra nyitotta az állkapcsát, és beleharapott a bivaj fejébe. A bivaj erősnek tűnt, egyre csak rohant tovább. A tigris lecsúszott róla, és a bivaj hasa alá került. A bivaj tehetetlenül húzta magával a tigrist. A tigris háta is feneke közben kisebesedett az éles kavicsoktól, de nem engedte ki fogai közül a bivaj fejét. Néhány perc múlva a bivaj lassulni kezdett, majd megállt. A tigris továbbra se engedte el a fejét. Közben megérkezett a második tigris, keményen beleharapott a bivaj hátsó combjába, és megpróbálta feldönteni a hatalmas állatot. A harmadik tigris is megjelent. Felugrott a bivaj hátára, és beleharapott a nyakára. De végül lebukfencezett róla. Megérkeztek a többiek is. Hangosan morogtak, amint harapdálni kezdték a még talpon álló bivaj terebélyes hasát. A bivaj nem sokára feldőlt, és elterült a fében. Feri és Gergő bejöttek a nappaliba. Gergő hozta a poharakat és a maradék pezsgőt. Leült a dohányzó asztal mellé, háttal a tévének.
1: Mi a helyzet?
2: Iszonyú durva filmet láttam.
1: Mi volt?
2: Egy oroszlán megállított egy bivajt. Teljesen szétszedtek egy hatalmas bivajt.
3: Milyen az élet?
2: De én még ilyet nem láttam. Az egyik oroszlán, vagy lehet, hogy tigris volt, nem is emlékszem.
3: Szedd össze magad.
2: De teljesen kiborultam tőle. Igen, azt hiszem, hogy oroszlán volt. Szóval az egyik oroszlán iszonyú keményen beleharapott a bivaj fejébe. Közben teljesen felsebezte a hátát a kavicsok.
1: Az tényleg durva lehetett.
2: Ez iszonyú volt. Még élt a bivaj, amikor a hasát kiharapták.
3: Hogy az igazi a bivaj, hús?
2: Nem tudom, mi szükség van a ragadozókra? Mi az Istennek vannak ezek a földön? Csak a kegyetlenséget meg a gyilkolást terjesztik. Undorító állatok.
1: És milyen szépek.
2: Hogy döglenének meg.
3: Rájuk is szükség van.
2: De én ezt nem akarom elfogadni.
1: Akkor ne fogadd el.
3: Vannak dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni. Ez például régóta így van, hogy vannak ragadozók. Ez így alakult ki, és így is van rendjén.
2: Egy nagy lószart van ez rendben. Felháborító és ocsmány dolog.
3: Szerintem baromi szép tud lenni egy oroszlán vagy egy tigris.
2: Borzasztó! Nem akarok belegondolni, totál rosszul lettem.
1: Nem így kell felfogni.
2: Miért? Hogy kell felfogni? Az egyik állat élve szétmarcangol és felfogja a másikat. Ezt hogy fogjam fel?
1: Hát normálisan. Miért zavar, hogy az egyik állat megeszi a másikat?
2: Mert zavar!
3: Ez nem válasz.
1: Mi a fenét zavar az téged, hogy az oroszlán megeszi a bivajt? Miért? A bivaj olyan különös állat? Vagy szerinted a bivaj olyan jó fej?
2: Nem tudom.
3: Ugyanolyan állat, mint a többi. A bivajnak is megvan a maga problémája, meg az oroszlánnak is megvan a maga problémája.
2: És? Mi következik ebből?
3: Semmi. Csak azt mondom, nyugodtan megehetik egymást. Attól még semmi sem változik.
2: Ezzel nem értek egyet.
1: Ha a világon senki sem támadná meg a bivajt, akkor szerinted minden rendben lenne?
2: Lehetséges.
1: Na jó. Tegyük fel, hogy nem eszi meg senki azt a bivajt. Tegyük fel, hogy nem támadja meg senki. Leéli szépen az időt, ami kiszabatott neki, aztán megdöglik az erdő szélén, és felzabálják a férgek. Ez megnyugtatóbb?
0: Rezső nem válaszolt.
3: Miért pont az oroszlán vagy a tigris ne élhetne? Ez egy nagy hülyeség.
2: Érzem, hogy valami nem stimmel, de nem tudom elmagyarázni. Végül is mindegy.
0: Feri kitöltött az összes megmaradt pezsgőt a poharakba.
1: Ígyunk az oroszlánokra és a bivajokra.
3: És a tigrisekre.
2: Azt hiszem, hogy a lényeg elsikkadt közben.
1: De hogy sikkadt el. Az a lényeg, hogy itt vagyunk.
2: Akkor ígyunk a lényegre.
3: Miért? Szerintetek van lényeg?
0: Kérdezte Feri. Egy pillanatra csend lett az asztal körül. Aztán felemelték a poharukat, és kocintottak.

0: Bivaj, a tigris és az oroszlán. Hazai Attila elbeszélésének rádióváltozata hangzott el. A szereposztásból. Elbeszélő Vallai Péter, Rezső Ternyák Zoltán, Feri Alföldi Róbert, Gergő Vajdai Vilmos. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Kakó Gyula, szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Szabó Kálmán.
1: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2014. augusztus 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Bikini vonal.
2: Bikini vonalban
3: vágunk.
4: Bikini vonal.
5: Bikini vonal.
6: Bikini vonal.
7: Bikini vonal.
8: Bikini vonal. Tóth Krisztina verseit és prózáit, Felső Sziréka, Rezes Judit és Szantner Anna adja elő.

0: 32 fok volt. Kenegettük egymást a napozás utáni testápolóval, és néztük a tévét. Meghalt Kádár János. Tulajdonképpen sajnáltam. Sajnáltam, hogy nem fog elhangzani a neve a tévéhíradókban. Sajnáltam, hogy el fognak tűnni a gyerekkorunk díszletei. Hogy elbontották a Calvin téren a palacsintázó bódét. És hogy egész épülettömbök tűnnek el. Utcák kanyarodnak másfelé. Hogy az események láncolatában valami különös folytonossággal át nem hidalható űr keletkezik. Hogy minden olyan más lesz, mint amit megszoktunk. Mert megszoktuk, ha nem is volt jó, de legalább átlátható volt.
1: Mindig tartsuk szem előtt az ifjúság, a párt, a nép, a szocialista haza ígérete és jövő. Mindig tartsuk szem előtt. Ígérete és jövője. Ígérete és jövő. Ígérete és jövője.
0: Emlékszem, egy későbbi évben ugyanígy ült velem szemben egy nyaralóban egy másik férfi, akit szerettem, de aki már nem szeretett. És a feje mögött a lehalkított tévében égett a Mosztári híd.
2: Meghalt Kádár János.
0: Meghalt Kádár János. Légy szíves, tegyél még egy kicsit a vállamra.
3: Nem sokkal később elutaztunk nyugatra. Vagyis Bécsbe. Nekem ez volt az első utam nem szocialista országba. Emlékszem, a legerősebb érzés a döbbenet és az elárultság volt. Hogy ezt nekem senki nem mondta, hogy ilyen létezik. És itt, ilyen közel hozzánk. Haragudtam az anyámékra, a tanáraimra, haragudtam mindenkire. Hát milyen ország ez? Haragudtam a Skála Budapest nagyáruházra. De valahogy nem haragudtam Kádár Jánosra. Mintha neki nem lett volna közel sok egyforma pulóverhez. Meg mindahhoz, ami az országban folyt.
0: Anyai lista.
4: Galambra légpuskával sose lőj.
0: Ne találj halat üres kádban.
4: Süket telefon ne szorongass. Fülkében hajnal ötkor sose állj.
0: Ne láss sündisznót fején fémdobozzal. Mit még? Ablak közt fáradó legyet se.
4: A lélek szarszagát azt kár megúszni.
0: Ne szedj pontokba semmit. Hülyeség.
4: Veszítsd csak el az öniróniád. Sírjál nyugodtan. Használj papírzsepit. És ha valaha azt mondom neked, hogy szedd össze magad, menj! Vissza se nézz!
0: Hányszor könyörögtem? Nekem te ne egyél kagylót, bazd meg. Van otthon tojás, azt egyél. Minek a fagyi? Úgyis nagy a segged. Ott az a nő, lehetnél olyan is, ha. Lénzé nem rökült a hanat rá, mert nem ártana, ha tükörben néznél. Tamás a mutat rá, jobbá is hiába jártatom a számat. Kerrev nagyja... Agyon verlek. Nem szép halál, nem. Merev délebb veléd velem. Csak hogy emlegesd máig. Ellemagó lesgém tottat, posz sisám, más is szoktat. Ott mégse lóg a melle. Ami a tied, mind az enyém. Gyík, zénesgém, kizolgott sisám, más is foglózik, mégse nézgi. Degges agyon, sígyú, így a fakenim, mindegy a fagyi, úgyis nagy a segged. Lénzén ebrökült a natrámen.
5: Nem ártana, ha tükörbe néznél.
6: Hajdu blues. Hatodik lakhelyemre költözöm be. 20 évesen egyetlen láda könyvre. Volt csak gondom, meg az energomatra. Ütött kopott volt, anyám nekem adta. Úgy se tart soká, veszel majd egy szépet. Tombolt és rászkódott, de soha végleg. Le nem robbant, a csempét is leverte, de jött a szerelő, és megszerelte. Most, hogy ott hagytam ezt is pénteken, otthontalan, megint és pénztelen, csak egy újabb használt energumatra tellett. Mikor a szállító lerakta, átfutott rajtam. Ha 15-öt kibír, 3 energomat, és itt a sír, és akkor számításom optimista. Addig is működünk, és minden tiszta.

0: Filmkockák. Zúgás.
1: Lassítva.
0: Gördül.
1: Át.
0: A.
1: Szőnyeg.
0: Négyzetén.
1: A.
0: Szűk. Szobában.
1: Matrac.
0: Hátizsák. Kőkandalló.
1: A.
0: Tűz.
1: Nem.
0: Ég.
1: Öblében.
0: Újságok.
1: Cipők.
0: Vázában.
1: Egy. Papírvirág.
0: Bejön.
1: Hozzám.
0: Se.
1: Lép.
0: Kinéz.
1: Elmozdul.
0: Ott felejti.
1: Súly.
0: Talan.
1: Kezét.
0: A.
1: Vállamon.
0: Szemközt.
1: A. Téglafal.
0: Kopott.
1: Fúgáit.
0: Számolgatja.
1: Hogy?
0: Lefogytál.
1: Mondja.
0: Ráhagyom. Szilveszter. Hát elkergettem ezt az évet is. Hónak öltözöm, most megy éppen el. Tudom, hogy vagy. Csak nem velem, nem itt. De minden rendben mégis. Létezel.

képzelt és fogható helyek határán ott egy másik este. És most, hogy gondolatban néztelek, csupa idegent láttam benne. De én is, ha a táskám kipakolnám, csupa idegen holmi volna. Zsebkendő, kulcsok, elázott igazolvány. Egyáltalán felismernél-e róla? Mondanád-e cipőmről kapásból, hogy az enyém? Tudnád-e, hogy én egy fogasra akasztott kabátból? Vagy még előbb? Még mielőtt belépek.

0: mint a tükörből nézném a szobát. Milyen tágas és ismerős idegenség. Nem lévő másik létem. Át kéne aludni ezt az estét. Aludnom kéne súlyos évekig. Merülj, merülj. Ne juss eszembe. Hogyha a nevem kérdezik, ne gondoljak a te nevedre.
1: Zivatar. Dörög az ég. Ugye te se alszol? Nyitva hagytam az ablakot este. Felriadtál ágyadban az ajtól, mikor a poharad leverte. Kivágódtak mind az ablaktáblák. Az égboltot villám vágta ketté. Leborultak mind a búzatáblák. Mint egy alma tört a pohár ketté. Csurgott a víz le a parkettára. Lobogott a függöny a húzatban. Nem volt villany. Négy kézláb vigyázva keresgéltem. Lecsúszott a paplan. Nem is tudom, miért mentem lapátért. Sose láttam üveget így törni. Szólhatnál már valamit. Ha másért nem is, ezt a nagy csöndet megtörni. Hogyha alszol, nem muszáj felelni. Nagy szél volt. A leveleket tépte. Sose bírtam almát elfelezni puszta kézzel. Két egyforma részre.

0: Az egyik unokatesom, aki most állítólag raklapőr Battonyán. Mi az, hogy raklapőr? És hol van Battonya? 8. tiszta ötös volt. Magos túlzabálta a cseresznyét, aztán sorozatot köpött. Kékfogú Haraldot, a vikinget, az ő arcával képzeltem partra szállni. A másik meg, akivel elloptuk az anyja rúzsát, Vécés néni a Boráros téren. 28 éves és gyengéllátó. Egyszer elindultam, hogy megnézem titokban, de útközben elszégyeltem magam. Kedves Évike, én most 33 leszek. És bármit írok is, te úgysem olvasod. Úgyhogy nyugodtan leírhatom ezt is így franciásan, hogy raclapeur. Küld egy mosolyt. Múltkor a metrón egy idegen arcban a szemedbe néztem. Vannak ilyen napok, amikor minden úgy emlékeztet. Valaki valakire. Leszállsz, elébe kerülsz, mégsem.
1: De ez egy másik év, ami múlt. Folyton nem létezhet.
0: Egy régi osztálytársam is szembe jött. Ugyanúgy. Még gyerekként. Különben sose hittem el, hogy mi is egyszer.
2: Istenem, mennyire szerettem volna melléd. Ott állsz a metrón, és puff, egyszer csak megöregszel.
1: Szoktam gondolni rá, mit szólna egymáshoz ez a két test. Hogy milyen lehet az illatod. Biztos ma már más.
2: Hogy vajon tudna-e szólni egymáshoz ez a két test?
0: Ahol a kisfiam született, van egy vékonyka vágás.
2: Valahogy szélesedik a csípőm is. Nem tudom, mire vélni ezt az egészet. Nem boldogít igazán. Nem is fáraszt.
0: Különös volt abban a másik arcba belenézni. Idegen szemeiddel. Láttad ugye idegen számot.

ellentétes irányú metrók. Neked most jó lehet. Nem görgetsz tovább. Rágatlan falatot alamuszik éppel a szádban, amíg a felnőttek esznek. Te vagy az angyal. Este, ha épp a gyerekedet füröztöd, nem csöng bele a telefon. Máskor se csöng. Te persze hívsz azért. Egyenletes szúrás az éjszakában. Nem futunk össze a buszon se. A véletlenek gyönyörű összjátékának vége most. A kormozott ég mögött vonul tovább a pillanat. És nem lobban ki majd a délelőtt, ha a dupla üvegajtó elé nem akasztod ügyjel-bajjal a bordótakarót fel. Ott hagytam. Tök sötét van. A verszímét köszönöm különben. Jelentkezem majd én is. Ott leszek a naptáradban. Névtelen 8. nap. Nem tartozik, és nem tart sehová.

Filmszínház muzsika. Hogy hosszú lábú, karcsú nővé váljak majd, azt szerette volna. Miközben én a leckét írtam, ő a tévét bámulta. Ceruzalábú, barna nő billegett épp egy lépcsőn, szemöldökét felvonva énekelt. Én meg, nyelvem kidugva, szemöldökön felvonva, pont a díszítő sort rajzoltam a füzetbe azzal a kékpiros ceruzával, amit a nagypapa a boltban úgy kért a polcról, hogy egy posta irónt. Kivágta a lapból a Prota Irént. Porhó. 32. Hogy telhetett? Hogy múltak el napok, hetek? Letelt. S hitelt? Nem igen ad már a jelen. Nem voltam benne még jelen, úgy múlt a múlt. Annyi idő, hogy szinte sok. De ért már más is, mint e sok. Hold is, nap is, pólyált a hűlő életem, s amit nem tettem, tervezem. Elét, felét, leélve őrzöm arcomat, s eleddig nem zuhant sokat, csecsem, becse. Sőt, egy bocsom is van, de szép. Beszélni is kezd majd ez évtelén. Talán. De hogy mi történt? Mire volt jó 32 éven át-e porhó? Havam, hevem? Hová gomolygott nyomtalan? És ugyanhol, ha nyoma van? Szívek, szavak mélyén mi ülepszik? Mi lesz? Így fog eltelni? Élni ez? Vagy túl a túl bonyolult léten, túl ezen, egyszer csak majd megérkezem, s itt létemet átlátom ott.

0: első fürdőruhám nem fürdőruha. Kis nadrág.
1: Süt a nap.
2: Egy fateknő mellett guggolok, hunyorogva nézek a gépbe. Mutatom a képet a fiamnak.
1: Anya, mondja, ez nem te vagy, ez egy kisgyerek.
2: Tényleg? Vajon én vagyok-e én?
0: A háttérben egy húsos nőlábszál látszik papucsban, ami két keresztbe fűzött kék gumiszalag.
1: Strandpapucs. Ez a lába nagyanyámé. Nem sokára a vízben lépeget, és húzza a gumicsónakot.
2: Vízre szálltunk, szállunk a vizen.
1: Szállunk a levegőben. Kint a strandon, Velencei tó partja, 1973.
2: Két barnára sült inas gyerektest repül egymás mellett.
1: Az egyik fiú, a másik lány. Mind a kettőn fekete fürdőnadrág.
0: Az egyiknek fütyje van, a másiknak puncia. Meg is mutatják egymásnak.
2: A falon szétkent szúnyogó.
1: A gyerek az anyja hasából születik, és a fütyin keresztül megy oda be. Tudd meg.
0: Románia a fekete tenger partja.
2: Vékony, sovány kiskamasztest, rajta igazi, kétrészes fürdőruha.
0: Nagylány fürdőruha. A piros felső rész háromszög vonalú. A háromszögek alatt nincs semmi. Folyton oldalra csúszik. Igazgatni kell.
2: Az alsóba belemegy az iszap, viszket.
1: Leveszi, begyalogol a vízbe, és kiöblíti.
0: Ne csináld ezt, nagylány vagy már.
2: Már nagylány vagy, vegyél egyedül.
1: Indulok. Kezemben a pénz. Nézem a napozókat. Kártyázó férfiak. Az egyiknek szőrös a háta.
2: Hűtőtáskák, kövérnők. Sárga a talpuk.
1: Olyan mindnek a sarka, mint a sajt széle.
0: Én nem akarok a sárga talpúakhoz tartozni.
1: Két gombócot kérek. Csoki vaníliát.
0: Égeti a talpam a felforrósodott beton.

0: Dosszié. Nem fájt? Figyelsz egyáltalán? Nem figyeltem. Néztem hanyatt a kanapén, hogy süt át a fény a színes karikákon. Mint egy templomban. Sárga, kék, piros ólomüveg. Lakásban ilyet sose láttam. Sietni kellett. Ötre jött az anyja. Letolt gatyában ugrált ki utánam, a kádban guggoltam. Ő a csaphoz állt. Szerintem is klassz. Reggelenként a legszebb. 16 voltam. Eltelt még 16. Mellettem állt a piros hetesen. Az ólomüveg. Tudod, az ebédlő és a nappali közt, azt ugye meghagytátok. De hogy hagytuk, azt még apám csinálta. Színes dossziék a két ablak között. A vállalattól hozta haza őket. Én most leszállok. Metróval megyek. Miért lepleződnek le mindig a csodák? Mikulás. Gúlya. Most meg ez. Egész felnőtt életemet meghatározta ez a feszengés.
1: Utáltam a strandot, a közös fürdést, a párolgó testek idétlenségét.
2: Utáltam a zuhanyzókat, a háttal mosdó öregasszonyokat, akiknek lába közt deres, összetapadt szőr lógott.
0: Utáltam, hogy van test és van halál, és hogy a halál, a test által beszél.
2: Égeti a talpam a beton.
1: Az anyám régi fürdőruhája van rajtam. A sajátomban nem férek bele.
2: A hazsam kereken feszesen ugrik előre.
1: A melltartó kosaras, hegyes, ettől süveg alakú a mellem, mint az 50-es évek filmsztárjainak.
2: Csak éppen lefelé nem darázs derékban folytatódom.
1: Az egészben semmi fenkölt nincs. Csusszogok egy iszonyatos sörhassal, a szívem alatt bontakozó parány élet, ahogy mondani szokták.
0: Mintha émeítő ütemben forogna. Hullámzó, összetekeredett rongyocska mosógép dobban.
2: Megtorpanok,
0: aztán csöndes félmosolyal beleokádok a szemetesbe, a műanyag poharak és papírtálcák közé.
2: Még mindig hány ingerem van?
1: Semmi baj.
2: Simogatja egy nő a hajam. Csak az orvos zöld fodros sapkáját látom, amint lemerül és fölbukik a lepedő mögött. Annak idején a Széchenyi fürdőben a nyanyáknak volt ilyen műanyag káposztaszerű fürdősapkájuk, amiben föltartott fejjel rótták a hosszokat faltól falig.
0: Megfullad, meg fog fulladni.
1: Muszáj kivenni.
2: Egy műtőasztalon fekszem. Látom a meccést, a vért, a kesztyűs kezeket, a szülész fejét.
1: Bikini vonalban vágunk. Megyünk varrat szedésre.
2: Az orvos idős, 70 fölött járhat.
0: A bikini vonalat elnézve az az érzésem támad, hogy vagy soha nem látott fürdőruhás nőt,
2: vagy azok mind egyberészesben voltak,
1: vagy férfi életének az ilyesfajta látványra fogékony időszaka a 70-es évek elejére eshetett.
2: Amikor a lányok széles pántú, magasan a hasukon záródó geometrikus mintás fürdőruhában
1: Charlie angyalai frizurával röplabdáztak a strandon.
0: Szépen gyógyul, csak ne emelgessen.

vaktérkép fiamnak. Csuszamló rétegek, hegyláncok

árkot ír a halál. Nevekkel, születéssel, szerelemmel, szaggatott kiáltással nem kell már a világot összekuszálni. Városok, hasbeszélő sors, emlékek völgykatlana, élő vonalak, látod, mint hogy bolyong, és nincs egynek se útja. Mindig, mindig az anyák szülik újra az árvaságot.

oda az 50-es férfiakhoz. Hol vagytok, úti drága, szerelmes férfiak? És hol van? Hol van az írógépetek? Hulló hajszállal és korpával volt tele a billentyűk között. Milyen sötétben kattog a szívetek? Hogy ez a vége most? Vagy ez a zúgó csend az út fele? Néztem háttal a tükörben a fenekem, mit mondjak, nem a régi. Mégis iszonyúan kívánlak, bárki légy, mindig te vagy csak, te drága 40 éves férfi, aki lassan 50 leszel, a hátad érzi, elég rendesen őszülsz, és ha mosolyogsz, látni, hogy a szemfogaid rohadnak. Remegett a kezem, amikor eljöttél, és a konyhában a kenyeret kentem. Remegett a kezed, és később a hangod is a telefonban. Mert benne élsz te minden ronda nyakkendőtűben, egész átbökött életemben, minden légüres szerelemben, lakásban, lépcsőházban, a szagokban. Az 50 éves férfi, mint lehullott nyárfalomb az úton. Avar, mely lassan gyullad, és kékes füstelég. De felsugárzik titkosan, mint kertben őszi tűz, és láthatatlan van jelen. Álomban bányalég.

0: Géphang. Már túl a túlon, túl földi idődön. Pedig rég nem te voltál, hisz láttalak. Egy halott beszélt a rögzítődön. De nem tudtam megállni, hogy vissza ne hívjalak. Mikor rég úton voltál, és nem tudtál megállni. Se hang, se test, csak távozó alak. Nem fordultál, meg szólhatott volna bárki. Mégse tudtam megállni, hogy egyszer vissza ne hívjalak. Se hang, se test, csak távozó alak. Már túl a túlon, túl földi idődön, egyszer hiába hívtalak, egy halott beszélt a rögzítődön. Mégse tudtam megállni, hogy vissza ne hívjalak. Nem fordultál meg, szólhatott volna bárki. Már túl a túlon, túl földi idődön, rég úton voltál, és nem tudtál megállni. Hiába hívtalak.
1: Halom. Nincs, akiért lett e dalom. Legyen a sírjára halom. Ha megélem, összehalom. Tört szavakból összehallom. Ha megérem és beérem, ha ki nem csorbul az élem,

milyen a szeme. Mindig azt kérdi, még emlékszem-e. Mindig azt kérdi, igen-e, nem-e, mint az állat.

0: hajónevek. Ha gondolok rád, mindig hajónevek kezdenek lassan úszni bennem. Tócsák szívén egy másik év lebeg. Az egyiket csak elképzeltem. Tenger, folyó, uszály, deregje, gája, naszád, vitorlás, vontató, tutaj, gondola, csolnak, bárka, felhők közt úszó sok hajó. Ladik visz hínárba, míg elalszom. Örvényben forog a sajka, teknő. Amíg a színekben ott az arcom. Ha gondolok rád, mindig lélekvesztő.
1: Szomnivor. Szeretkezés alatt a téli utca. Szemed mögött kigyúló lámpasor. És a járdát a fény befutja. Állni egy ház előtt, ahol nagy a hideg. A kutyák se ugatnak. Nézel a hóba fagyott pisifoltra, és próbálod a csikket beledobni. Ha eltalálom most, mi lenne, hogyha elmondanám, hogy nem bírlak szeretni, hogy sose bírtam senkit igazából. Ha most bemennék, nem történne semmi, mert mindig ott egy utca, ott a máshol, hogy évek óta nem tudok aludni ebben a testben. Senki kézzel, ha simogatja, se tudja lehunni benti szemem. A hóba néz fel. Ha becsöngetnék, csak mert éppen arra jártam, leülnék, semmi újság. Ha kinyitnám a szemem, belehulna a szemedből az összes szomorúságot.

0: a fájdalom természetéről, mely lényegében földeríthetetlen. Van, aki meg se szólal. Báva szemmel figyel, és dől, és előre, hátra, belső ritmus szerint.
1: Vagy jobb esetben feláll,
0: vagy jobb esetben feldönt egy széket,
1: és esetlen léptekkel kimegy.
0: Nem is néz rá hátra, csak folytva gondolatban, és a háta sokáig vibrál még a kétkeletben.
1: Nem kér tüzet.
0: Nem gyújtja fel magát. Merész ötlete nem támad a síneken. Megy át a hídon.
1: Éppen csak lenéz.
0: Mit kellett volna tennem? Rezzenéstelen arcot táskámba nyúlni, és rád lőni, mint a filmeken?

Néma, néma, néma. Néma intés. Álmodban fénnyel telt üreg. Arcának arca sincs, de őt kívánod. Hó alatt út, combot közt vizesárok, akit szeretsz, benned van kívüled. Valahol alszik, és fölveri álmod. Keze a kéz, combot közt ott találod, lassan kering, szétnyitja hígöled, hiánya tűhegyét most pont eléred. Neve a név, a lüktetése emlék. Akit kívánsz, magadba csúszni érzed, ahogy ha volt térdet fölhúzva. Tessék, odaadod álmodat, ébren léted. Néma ütés, fénnyel forgó üresség.

Néma kapitány és a víz alatti város. Néz rád egy este hosszat. Száll az angyal. Köztetek csak mi volt? Az asztal. Megkerülöd. Konyhába úszol álmosgéppel teáért. Hallod jönni. Páros tétovaság. Hajaddal játszó kéz. A ballal mellett simítja. Megfordulsz. Halálos vízmélyi csönd. Forró teában éjfél. Füledben pergetik a holdobot. Vigyázz! Suttogja. Suttogod. Miért fél? Magába húz. Ringatja homlokod. Nézz! Nézz! Vigyázz! Forgó csészében éjfél. Torkodban víz. Szétrobbant szívdobog. Övé, tiéd. Fuldokló. Partot értél.

0: Néma ő is. Hallgat. Pedig már napok óta másra se vágysz, mint megfogni a farkát. Elképzelted a vonaton, a nadrág alatt, mikor a táskát fölpakolta. Na jó, akkor legyen a 3 óra. Lépjen be 3-kor, letéve sapkát, sálat, kabátot, a szobán haladj át, ablaknál várd, álljon mögéd, befogva szemed, csuklóján mért, hogy zúg a véred, ez most a most, kigombolt inge és a feneke, combja, ráhajolsz, végre érzed, ilyen a most, csiklódon hosszú séta, siklik beléd, lepörgő film ígéret, csupa igen, de néma, néma, néma.
1: Napló. Jár ide egy rigó. Körbeugrál, csipeget. Néha fölnéz. Szeretem ezt a napszakot. Száradó ruhát kirakni sárga fűre. Bolygó körhint a fény. Nyár végi csönd. Szívben török méz. Ahogy leveg a kerten át az árnyék dezsavűje. Bent a szobában is, mint egy poros könyvben a lapok közt. Préselt, levélszínű szemhéjak mind lecsukva. Miért nem mondjuk a múltra elment? Miért nem a mostra eljött? Ha jövő, jövő. Nézem. A falon ágak és fényre luksza. Tudok 2 ilyen délutánt is. Te a szél levegőt. Mint ha látnám. Gyerek voltam. Begurult a zsiguli a telekre. Gerebjésztünk. Voltak már gesztenyék is a járdán. Alacsonyan sütött. Olyan a másik is, hogy most lehetne. Hazamenet a küszöbre hullott levél várt. Egyszer írt csak. Az, aki hagyta, kár, hogy nem talált otthon, mert hol is voltam? Tudtam előtte is, de csak mint lombokra néz a színvak, milyen is az idő. Látom, hogy múlik. Én meg hol is voltam.
0: Elültettem a tulipán, a krókusz, meg a nárcisz hagymákat. Későn ezt is, éjjelente már fagyok jönnek. Hamar itt van a hó, aztán a fény ideje már is. Tavasz lesz, pára és sziromszaga a földnek. Eszembe jutottál, ahogy a kertben a kis lyukakat ástam, hogy kedves Vali, ezt találtam egy lapra felírva tegnap. Kedves Vali, mit is akartam? Ne haragudj, de mostanában olyan rövid egy év, egy este, rövid egy nap. Esős és meleg nyár volt, te már valószínűleg elrohadtál. És a bútorokat is elvitték, ott már valaki más van. Hívtalak egyszer, képzeld, kiderült az már, nem a te számod. Bocs, hogy ilyen sokáig nem telefonáltam. Pedig el akartam mondani, hogy megszületett és hogy van egy fiam. Valami furcsát is megfigyeltem. Tudom persze, hogy nyár, tél, hogy a virág meg a termés, de közben áll az idő és néz. A szeme se rebben.
1: A sírópony vadala. Várok önre, mert érzem, hogy erre vár. Ismerősen szól a szeme, sötét ablakból a zene. Valahol már találkoztunk, nem de bár. Valahol már halálkoztunk, azt hiszem. Olyan visszanéznem önre, mintha újra tavasz jönne. Szétfutna a karikázó sárvizen. Hová vezet a fel is út, le is út. Sír a ponyva, szél csapkodja. Mi lett volna mégis, hogyha? Mi lesz, hogyha körbeérve visszafut? Ez a ponyva, sárga ponyva, könnyezik. Annyit vártam, jött az este, csupa csöpp az ének leple, ahogyan az utak vizét.

0: Bikini vonal. Tóth Krisztina verseit és prózáit Pelső Sziréka, Rezes Judit és Szanner Anna adta elő. A budapesti Katona József Színház Sufniának előadását rádióra alkalmazta Pap Gábor Zsigmond. Zenei szerkesztő Vajdai Vilmos. Dalok Lázár Zsigmond. A felvételt Táncos Tamás készítette. Rendezte Pelső Sziréka és Pap Gábor Zsigmond.
1: A felvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2017. december 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Görög filozófusok. Rádió Bezsny. Epiktétosz a szabadságról.
2: Szabad az. Szabad az, aki.
3: Szabad az, aki úgy él, ahogy akar. Akit sem kényszeríteni, sem akadályozni, sem erőszakolni nem lehet. Akinek szándékait semmi sem keresztezi. Vágyait céltérnek, ellenszere miatt nem vár rá veszély. És vajon ki akar tévegésben, ki akar becsapottan, kiszolgáltatottan, az igazságot semmibe véve féktelenül, sorsát panaszolva megalázottan, becsapottan, tévegésben, kiszolgáltatottan, megalázottan, tévegésben, megalázottan, tévegésben, tévegésben, élni?
4: Senki.
3: A hitványak között tehát senki sem él úgy, ahogy akar. Következésképpen nem is szabad.
5: Ha olyan valaki hallja ezt, aki kétszer volt konzul, és még hozzá is teszed, hogy de hisz te bölcs vagy, ezeknek hozzád semmi közük, talán megbocsát. De ha megmondod neki az igazat, rabszolga voltodat illetően semmiben sem különbözöl azoktól, akiket háromszor kiárusítottak, mi mást várhatsz, mint verést?
6: Miért volnék én rabszolga?
5: Mondja majd.
6: Szabad ember az apám, szabad az anyám, senki sem kapott vételállat.

0: Szabad ember az apám, szabad az anyám, senki sem kapott vételárat értem. Viszont szenátor vagyok, a császár barátja, konzuli rangom és egy sereg szolgám van.
1: Először is kedves szenátorom, könnyen lehet, hogy apád, az anyád, a nagyatyád és sorban minden ősöd szakasztott olyan formán volt szolga, mint te vagy. De ha tökéletesen szabadok voltak is, mi köze ennek hozzád? Mit ér, ha ők nemesek voltak, te pedig semmire kellő vagy? Ha ők rettenthetetlenek voltak, te viszont gyáva vagy. Ha ők fegyelmezettek voltak, te viszont féktelen vagy.
0: De mi köze ennek a szolgasághoz?
1: Úgy véled, a szolgasághoz semmi köze annak, ha akaratunk ellenére kényszerítve nyögve teszünk valamit?
0: Ám legyen. De ki kényszeríthet engem, kivéve mindenek urát, a császárt?
1: Így hát magad is elismered, hogy van fölötted egy úr. De cseppet se vigasztad magad azzal, hogy, mint mondod, ő mindenkinek ura, hanem jöjj rá végre, hogy egy nagy háztartás rabszolgája vagy.
2: Az állatok esetében láthatod, hogy mit értünk szabadságot. Nézd csak a madarakat, amikor elfogják és bezárva tartják őket. Itt gyötrődnek, keresve szabadulásukat. Némelyek közülük inkább éhen pusztulnak, sem hogy elviseljék ezt az életmódot. Amelyek viszont életben maradnak, nyűgösek, levernek és gyűlölik a rabságot. S mihelyt valami rést találnak, az első adandó alkalommal elröpülnek. Ezért csak azokról mondhatjuk, hogy szabadok, akik nem viselik el a fogságot, hanem mihelyt elfogták őket, haláluk árán is elkerülik. Diogenész szintén ezt mondja. És ezt írta a perzsák királyának is.
3: A térvárosát épp úgy nem bírod hatalmad alá vetni, mint a halakat.
4: Hogy? Nem kerülhetnek a kezembe?
3: Ha kezedbe kerülnek, nyomban faképnél hagynak, és kisiklanak, mint a halak. Mert akit elfogsz közülük, meg is hal. És ha ezek rabságba vetve meghalnak, ugyan mi hasznot származik hadjáratodból?
1: Ez egy szabad ember hangja, aki alaposan megvizsgálta a kérdést, és valószínűleg a választ is megtalálta. De ha máshol keresed, mint ahol van, csoda-e, ha soha meg nem találod? A szolga azt kívánja, hogy tüstént bocsássák szabadon. Mihelyt felszabadítanak, mondja, tüstént rendben lesz minden, ügyet sem vetek senkire, mindenkivel egyenrangúként és hasonlóként tárgyalok. Oda megyek, ahová akarok, onnan megyek el, ahonnan akarok, és akkor, amikor akarok. Aztán felszabadul, és tüstént nincs hol ennie. Azt keresi, kinél kaphat harapnivalót. Aztán vagy testi munkát végez, iszonyú kínokat áll ki, csak hogy legyen egy kuckója, és az előzőnél sokkal súlyosabb szolgasága része. Vagy ha jól megy a sora, akkor mert ízlése az nincs, egy szajhába talál beleszeretni. Szerencsétlen lesz, siránkozik és visszavágja szolgaságát.
5: Mi bajom volt? Más ruházott, más adta a lábbelit, más etetett, más ápolt betegségemben, én meg szolgáltam neki valamicskét. Most pedig én nyomorult mit szenvedek, egy úr helyett sokaknak szolgálok.
1: Baki.
5: Egy úr helyett soknak szolgálok. Én nyomorult mit szenvedek, egy úr helyett soknak szolgálok.
2: Ilyen sok urunk volna.
1: Ilyen sok. Először is uraink a külső események, és ezek számosak. Ezért szükségképpen uraink azok, akiknek hatalmuk van ezek fölött. Mert bizony senki sem magától a császártól fél, hanem a haláltól, a számüzetéstől, vagyonának elvesztésétől, a rabságtól, a megaláztatástól. És senki sem a császárt szereti, ha csak az nem szeretetre méltó, hanem a gazdagságot szeretjük, a tribunátust, a hadvezérséget és a konzulságot szeretjük. És így azok, akiknek hatalmuk van ezek fölött, szükségképpen uraink. Ezért úgy borulunk le előttük, mint istenek előtt, mert tudjuk, hogy akinek hatalma van a leghasznosabb dolgokon, az isteni lény. Nos hát mi az, ami szabad emberré és önmagunk uraivá tesz bennünket? Mert a gazdagság nem tesz azzá, hanem valami mást kell találnunk. Mi az, ami az írás tevékenységében szabaddá és gátlásoktól mentessé tesz?
2: Az írni tudás.
1: S mit tesz azzá a langjátékban?
2: a lanton játszani tudás.
1: Nem, de akkor az életben is az élni tudás. Tehát tételként megfogalmazva hallottad. Nézd meg most részleteiben is. Aki más hatalmában levő dologra vágyik, tarthatjuk-e olyannak, akit semmi sem köt?
2: Nem.
1: Lehetséges-e, hogy ne ismerjen akadályt az ilyen?
2: Nem lehetséges.
1: Tehát nem is szabad ember. Most pedig vizsgáld meg ezt. Vajon semmi nem létezik, ami csak rajtunk múlik?
2: Mire gondolsz?
1: Ha azt akarod, hogy tested épp legyen, ez rajtad múlik-e vagy sem?
2: Nem rajtam múlik.
1: És ha azt akarod, hogy egészséges légy?
2: Az sem.
1: És hogy szép légy?
2: Az sem.
1: És hogy élj vagy meghalj?
2: Az sem.
1: Épp legyen, egészséges, szép légy, élj, meghalj,
2: nem rajtam múlik. Az sem. Nem rajtam múlik.
1: Az sem. A tested tehát nincs hatalmadban, hanem alá van vetve mindennek, ami erősebb.
2: Így van.
1: S rajtad múlik-e, hogy földed legyen, amikor akarod, amennyit akarsz, és amiért akarsz?
2: Nem.
1: És a rabszolgáid?
2: Nem.
1: És a ruháid?
2: Nem.
1: És a lakásod?
2: Nem.
1: És a lovaid?
2: Ezek közül egyik sem. Nem. Egyik sem.
1: És ha azt akarod, hogy gyermekeid örökké éljenek, vagy a feleséged, a fivéred, a barátaid, ez rajtad múlik?
2: Ezek sem.
1: Hát semmit sincs, ami csak a te hatalmadban volna, ami csak rajtad múlik. Vagy van valami ilyesmi?
2: Nem tudom.
1: No, lássuk csak, és vedd fontolóra. Senki sem képes téged olyanná tenni, hogy aszenzióval, vagyis elismeréssel illesd a hazugságot.
2: Senki.
1: Ami tehát az aszenziót illeti, szabad vagy, és akadályozatlan.
2: Legyen.
1: No, és képes-e rákényszeríteni valaki, hogy olyasmire szánd el magad, amit nem akarsz?
2: Képes. Ha halállal vagy börtönnel fenyeget, rákényszerít, hogy ilyet tegyek. Halállal.
1: De ha megveted a halált és a rabságot, törődsz ezzel?
2: Börtönnel.
1: Tőled függ-e, hogy megvesd a halált, vagy nem tőled függ?
2: Tőlem.
1: A te dolgod, hogy kívánja valamit, vagy nem?
2: Legyen az enyém.
1: És valamitől elfordulni, ez is tőled függ.
2: És mi van akkor, ha én sétálni kívánok, és valaki megakadályoz benne?
1: Hogyan akadályoz meg benne? Csak nem az aszenziódban. Aszenziódban?
2: Nem, hanem testi vonatkozásban.
1: Azaz, mint egy kődarabot?
2: Mondjuk, hogy úgy. De akkor sem fogok sétálni. De akkor sem fogok sétálni.
1: Ki mondta neked, hogy sétálni a te szuverén dolgod? Én csak a szándékról mondtam, hogy nem akadályozható. Ahol a testre van szükség, és annak együttműködésére, már rége hallottad, hogy az semmi tekintetben nem tőled függ.
2: Legyen ez is.
1: És ki képes kényszeríteni arra, hogy olyasmire vágy, amire nem akarsz?
2: Senki.
1: Valamit elképzelni, eltervezni, és általában az eszedbe jutó gondolatokat irányítani?
2: Ezt sem. De ha vágyom, megakadályozhat abban, hogy elérjem, amire vágyom.
1: De ha olyas valamire vágysz, ami csak a tiéd, és akadálytalan, hogy akadályozhat meg benne?
2: Sehogyan.
1: Ki mondta neked, hogy mentes az akadályoktól, aki valami idegen dologra vágyik?
2: Hát ne vágyjak az egészségre.
1: Egyáltalán ne. És másra sem, ami nem áll hatalmadban. Mert aminek előteremtése és elérése akkor, amikor akarod, nem rajtad múlik, az nem áll hatalmadban. Magad taszítod szolgaságban magad, hajlítod igába nyakadat, ha olyasmit csodálsz, ami nem áll hatalmadban. Olyasmire vágysz, ami másoktól függ, és múlandó.
2: A kezem sem az enyém.
1: A saját testrészed, de természete folytán sárból való, akadályozható, kényszeríthető, rabszolgája minden erősebbnek. De mit beszélek neked a kézről? Az egész testedet úgy kell tekintened, mint teherrel megrakott szamaracskát. Amíg az lehetséges, addig a tiéd. De ha rekvirálnak és egy katona megfogja, hagyd, ne állj ellen, hagyd, és ne is morogj miatta. Ha nem itt teszel, még verést is kapsz, és a szamaracskádat épp úgy elveszíted. Ha így jársz el, kitől kell félned?
6: Akkor senkitől.
1: Hiszen mi miatt is félnél? A saját dolgaid miatt, amelyekben jónak és rossznak a lényege rejlik. Kinek van fölöttük hatalma? Ki tudja elvenni, vagy akadályozni ezeket? Senki. Épp úgy, ahogy Isten sem akadályozhatja senki. Ha a dolgokhoz így állsz hozzá, ki az az ember, aki félelmetes lehet számodra? Egyáltalán, mi az, ami egy ember nézésében, beszédében, társasági jelenlétében félelmetes lehet egy másik ember számára? Nem több, mint amennyi egy ló, egy kutya vagy méh viselkedésében egy másik ló, kutya vagy méh számára félelmetes.
7: A dolgok azok, amik félelmetesek. És félelmetes az a tény, hogy van, akinek hatalmában áll adni a dolgokat és megfosztani a tő. Megfosztani tőlük.
8: Kicsit hosszú szöveget mondanom.
7: Ja, megyünk tovább. A dolgok azok, amik félelmetesek. És félelmetes az a tény, hogy van, akinek hatalmában áll adni a dolgokat és megfosztani tőlük.

0: No és te. No és te. Te. Te.
1: Te. Te szabad vagy?
0: Te.
1: Magához hivat a zsarnok, és olyasmire kér, ami nem méltó hozzád. Így van, vagy nem így van?
2: Hát.
1: Most fontolgatod?
2: Hát.
1: Amikor az iskolában voltál, nem gondolkodtál? Nem elmélkedtél azon, hogy melyek a jó, melyek a rossz, és melyek a közömbös dolgok?
3: De, elmélkedtem.
1: És az alantas és hazug beszédről, barátod elárulásáról, a zsarnoknak való hízelgésről mi a véleményed?
3: Ezek rosszak.
1: Hogy van ez? Milyen értelemben mondod? Hogy van ez?
0: Hogy van ez? Hogy van ez?
1: Kezdettől fogva ehhez szoktattad magad. Hol vagyok? Az iskolában. S kik hallgatnak engem? Filozófusok közt beszélek. Hol vagyok?
3: Hol vagyok?
1: De íme elhagytam az iskolát, hagyjuk hát az iskolamesterek és az ostobák tanításait. Így tesz valaki filozófus létére tanúságot barátja ellen, így élősködik, így adja pénzért el magát filozófus létére, így van az, hogy a szenátusban nem mondja el azt, amit lát, otthon kiáltozza véleményét.
0: Akkor figyeld meg, lehet onnan?
1: Figyeld meg magad. Figyeld meg magad. Hogyan fogadod a hírt? Nem azt, hogy a gyermeket meghalt, ehhez ugyan honnan volna erőd, hanem, hogy kiöntötték az olajodat. Megitták a borodat, olajodat. Hogy valaki, mikor dühöngsz, eléd áll, és csak ennyit mond.

0: Ha valakit a szerelmi vágy kényszerít arra, hogy a megnyilvánuló tények ellenére tegyen, bár ugyanakkor látja, mi volna jobb, ám nincs ereje azt követni, az ilyen ember inkább érdemel bocsánatot, mert egyfajta hatalmas isteni erő nyűgözi.
1: Istenekre mondom, az akarok lenni, és kívánom, de még nem merek az uraim szemébe nézni. Még féltem a testemet. Sokat adok arra, hogy épp legyen, noha nem épp. De tudok mutatni neked egy szabad embert, hogy ne kutass tovább a példák után. Diogenész szabad volt, mert önmaga volt. Mert visszautasította a szolgaság minden csalétkét, mert nem környékezhette meg senki, és nem volt mivel szolgaságba vetni. Mert testemet nem tartom a magaménak, mert mindenem a törvény, és semmi más.
0: Hogy ne gondold, hogy én olyan embert említek példaként, akinek nincs féltenivalója, akinek nincs felesége, nincsenek sem gyermekei, se hazája, se barátai, se rokonai, akik meghajlíthatnák és rávehetnék véleménye megváltoztatására. Vedd Szókratészt, s vizsgáld meg őt, akinek van felesége, vannak gyerekei, de nem tekinti őket sajátjának. Van hazája, amennyire kell, hogy legyen, és ahogyan kell, hogy legyen. Vannak barátai, vannak szülei, de mindezek alá vannak rendelve a törvénynek és a törvény iránti engedelmességnek. És ezért, mikor hadba kellett vonulnia, elsőként ment. Mikor azonban a zsarnokok Leon ellen küldték, nem engedelmeskedett, mert gyalázatosnak tartotta a dolgot, és nem törődött vele, tudva, hogy akkor kell meghalnia, amikor a sors úgy hozza magával. Aztán, amikor élete védelmében kellett védőbeszédet tartania, vajon meghátrált? Meghátrált, mivel felesége volt és gyermekei. És mi több, amikor a méregpoharat kellett kínnia, hogyan viselkedett? Lehetősége volt az életben maradásra, és Kriton mondja is neki:
2: velekülj a gyermekeid érdekében.
0: És ő mit felelt? Talált tárgynak tartotta őket. Nem a testét akarta megmenteni, hanem azt, ami az igazságosság révén növekszik és megmarad, az igazságtalanság révén viszont kisebbedik, és elpusztul.
3: Ha Tesszáliába mennék, gondoskodnátok róluk. De ha Hádészba megyek, nem lesz, aki ezt megtegye.
0: Nézd, hogy játszik, hogy tréfálkozik a halállal. Ha én lettem volna ott, vagy te, azonnyomban kimagyarázkodtuk volna, filozófiailag érvelve amellett, hogy az igazságtalan embereket hasonló eszközökkel kell visszaverni, és hozzátettük volna:
4: ha életben maradok, számos embernek használhatok, de ha meghaltam, egynek sem.
0: És elmentünk volna, még ha egy likony kell keresztül csusszannunk is. Hogyan használhattuk volna? Használhattunk. Hogyan használhattunk volna bárkinek is? Hogyan maradhattunk volna meg ugyanannak, aki voltunk? És ha valóban hasznos emberek voltunk, nem azzal használtunk volna-e az embereknek, hogy akkor és úgy halunk meg, amikor és ahogyan kell? Hiszen a halott Szókratész emléke nem kevésbé van hasznára az embereknek, mint az eleven és beszélő Szókratész volt. Sőt, még inkább. A szabadságért, melyet így értékesnek tartanak, némelyek fölakasztják, mások megfojtják magukat, vannak, akik egész városokat rombolnak le. Te pedig a valódi, sértetlen és szilárd szabadság kedvéért nem teszel meg annyit, hogy Istennek, aki adta a dolgokat, visszaadj valamit, ha visszakéri. Nem készülsz föl, nem csak a halálra, mint Platón mondotta, hanem arra is, hogy megkínoznak, hogy menekülnöd kell, hogy elvernek. Egy szóval, hogy minden idegen dolgot vissza kell adnod. Fáradozásodat, melyet ama dolgok érdekében fejtesz ki, erre a területre kell áttenned. Virrasz a véget, hogy ki munkálj,
5: egy szabadító gondolatot. Ha nem is sikerül,
6: próbáld meg legalább.
7: A próba.
6: Nem szívem.

Görög filozófusok. Rádió Verzsny. Epiktétosz a szabadságról. Elmondta Fekete Ernő és Lengyel Ferenc. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turay Tamás. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.

A sorozat befejező részét hallhatták. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2009. február 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel hírek következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Az országban több helyen okozott fennakadásokat a közlekedésben a péntek esti felhőszakadás, valamint a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt és megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában okoztak gondot a viharkárok. A felhőszakadás és a zivatar később azonban egyre több feladatot adott Komárom és Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében is. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre zuhantak. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban. A kitartó heves eső miatt árvizek is kialakultak. Közúti balesetek miatt a rendőrségnek több helyről jelentettek útakadályokat. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több németországi tartományban. A szélvihar több helyen tetőket rongált meg és fákat tépett ki.

0: Legkevesebb 15-en meghaltak, 130-an pedig megsebesültek, amikor napközben orosz drónok támadtak egy bevásárlóközpontra a közép-ukrajnai Krivirében. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, a dróntámadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolaiv megyei települést is, ott 4 ember meghalt, köztük 3 gyermek. A támadás következtében több fontos épület is kigyulladt. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadtak, hogy így gyengítsék az orosz harci képességet. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a 2 part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Az országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitva tartás és az időpont foglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Végül az időjárásról is, szinte az egész országra figyelmeztetés van érvényben zivatarok veszélye miatt. Az éjjeli órákban helyenként a viharos szél mellett jégeső villámlás is előfordulhat. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Szombaton már túlnyomóan napos, száraz idő várható. Az éjjeli 18-25 fokot követően napközben 25-33 fok várható. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk majd itt a Kossuth Rádióban.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szajla Heves megyében van, a Mátra lábában. A nagyobb völgyek egyike a Tarna folyó völgye. A Tarna völgynek Sirok és Kisfüzes közt van egy fiók völgye, ebben fekszik Szajla. A szajlaiak, a réges régiek, a régiek és az újabbak is földművelők voltak. Szajlán a családokat hadaknak hívták, és a falu minden fertáját egy-egy had ülte meg. Az árvai had a déli oldalon, Ondrok gödrében tanyázott. Annak a falurésznek, amelyet egy-egy had elfoglalt, Szög volt a neve. Az árvai had szöge, az árvai szög, Ondrok gödre alsó végében, a kis patak bal partján terült el, és három portát foglalt magába. A három portát kerítés választotta el egymástól, és egymásba nyíltak. A két belső portán a lakóház még talpasház volt, favázas, vert falu, zsúbfedeles és kürtős. Az alsó, a külső portán álló ellenben már kő alapra épült, vályokból rakták a falait, cserép fette a tetejét és rendes kéménnyel rendelkezett. Ez Árvai Jánosé volt. János a feleségével született Közsüs Terézzel és özvegy apjával Árvai Jánossal élt egy fedél alatt. János nem számított rossz partinak, bár majdnem kizárható, hogy Teréz ismerte és használta ezt a szót. Nem tartották se gazdagnak, se szegénynek. Talán a közepesen tehetős megjelölés illett volna rá leginkább. Ezt az apjának, idősebb Jánosnak köszönhette, aki még életében rátestálta a vagyonát. Az öreg 20 éve még telkes jobbágy volt, de aztán éppen János születésének évében felszabadíttatott, és birtokosává vált a földnek, jó gazdának bizonyult. Nem csak meg tudta tartani a földet, de még ragasztott is hozzá, és ezzel tekintélyt, tiszteletet szerzett magának és hadának. János háza a másik kettőhöz hasonlóan nyeregtetős hosszú ház volt, elől két ablakkal és oldalt végigfutó faoszlopos deszkakönyöklős ámbitussal. Az apja idősebb János építette, amikor még jól bírta magát. Teréz az első házban hált, az apósa a hátrúsóban, János az istállóban. Ez így volt szokásban. Ez nem mondott ellent a családi hierarchiának, amelynek csúcsán természetesen már ő állt. A közfelfogás azt tartotta, hogy asszonynak, gyereknek, öregnek a házban a fekhelye. A férfinak azonban az istállóban, mert az erős, ellenálló, és hogy vigyázza az állatokat, hogy figyeljen, őrködjön éjjel, és azonnal cselekedjen, ha baj van. Vagy ha nincs is semmi baj, észrevétlenül fel tudjon kelni, és megkezdhesse a napot, amelynek első aktusára, az első etetésre, pontban éjjel 3-kor került sor. És ott is töltötte az éjszakák többségét. Ez alól csak akkor tétetett kivétel, ha beteg volt, vagy élemedett öreg, mint az apja, idősebb János, aki már nem nagyon dolgozott, és kíméletre szorult. Vagy ha megkívánták egymást az asszonnyal, és ha még nem voltak gyerekek, egy kis szerelmeskedésre bent összebújtak. A pásztoróra múltával, de legkésőbb pirkadat előtt azonban ilyenkor is távoznia kellett.

0: János első dolga az volt, hogy megkezdje a gazdaság korszerűsítését, mai szóval modernizálását. A 21. század embere már el se tudja képzelni, milyen elmaradott volt az akkori Magyarországon az agrártechnika. A ló Nyugat-Európában a középkor végére jóformán kiszorította az ökröt. A lónak igavonó állatként való elterjedése tette ott lehetővé a mezőgazdasági termelés ugrásszerű növekedését. Ehhez képest nálunk még a 19. század második felében is szinte töretlen volt az ökör egyeduralma. Ennek vetett véget János. Az apjának nem szólt mindjárt, hogy lovat, lovakat vesz, de terészt beavatta. Teréz azt mondta, jól gondolja meg, hogy tud-e majd vele bánni, hisz nekik soha nem volt lovuk. Meg azt is kérdezte, hogy nem megye majd el a teheneknek a teje, ha együtt lesznek az istálóban. Nem félnek-e majd tőlük, mert ő úgy tudja, hogy a ló az egy vadállat. Aztán az apjának is elmondta, majd János a 4 ökörből 2 eladott. Amit kapott értük, azt összetette a búza árával, és vett 2 szép lovat, 2 hámot, meg mindent, ami kellett hozzájuk. Először nehezebben ment, mint ökörrel. Új volt neki a ló, szokatlan, másfajta bánást igényelt, néha még a hámot is rosszul csatolta fel, meg a lovaknak is szokniuk kellett új gazdájukat. De aztán csak megtanulták egymást. Egy éjjel, még abban az esztendőben, a tél beállta előtt, Teréz bejelentette, hogy áldott állapotban van. Szeretkeztek, és most ernyetten, kimerülten feküdtek egymás mellett az ágyon.
1: Mondanék valamit?
2: No.
1: Úgy vagyok.
2: Hogy?
1: Hát úgy.
2: Hogy úgy?
1: Úgy, hogy nem jött meg.
2: Mi?
1: Hát a bajom, a havi, mi más?
2: Tényleg?
1: Ha mondom.
2: Biztos?
1: Biztos. Elmaradt már a múlt hónapban. Csak nem szóltam mindjárt, biztosra akartam menni. Meg nem írtam be a kalendáriumba, de tudom a napját.
2: Hát ennek örülök. Nagyon örülök. Most már aztán vigyázzék Ken magára. Egyik rendesen már ő helyette is. Meg ne emeljen nehezet. Aztán készüljünk a fogadására.
0: János másnap a recski malomba ment, ezúttal árpát daráltatni a disznóknak. Útközben egyre csak Teréz éjszakai bejelentése foglalkoztatta. Az motoszkált a fejében. A gyerek. Az egyik lóhoz lépett, és átölelte a nyakát. Majd hangosan beszélni kezdett hozzá.
2: Hát, apa leszek. Jó, majd egy kis emberke. Lesz feje, szeme, szája. Lesz lába, meg keze is. A lábával megy majd a földön, a kezével meg megfogja a kezem. A szájával megbeszél majd, és azt mondja nekem, édesapám. Aztán olyan lesz, mint én, rám hasonlít majd. Meg dolgos lesz, erős. Meg segít nekem. A munkásom lesz, kis inasom, a jobb kezem. Aztán szót fogad. Mindent úgy csinál, ahogy kell, ahogy mondom neki. De hát, ha nem is rámit. Hát, ha az anyjára, vagy az anyai nagyapjára. Úgy is jó lesz. Közsis hatban is van jó. Valami azért csak lesz benne belőlem, az én fajtámból is. Akár kirejük is, csak az én fiam lesz. Az én nevemet viseli ma. A lányt is szívesen látjuk. Az is jó lesz, jobb, mint a semmi. Pláne, ha dolgos. Csak egészség legyék, igaz? Te is azt mondod, Kese.

0: Korán esteledett. Már majdnem sötét volt, amikor bementek a házba. Lámpát gyújtottak a konyhán, felpiszkálták a tüzet. Teréz ételt melegített. Az ifjú férj kis fürdődézsát hozott be kintről, és vizet tett fel a tűzhely lapjára tisztálkodáshoz. Megvacsoráztak. Teréz közben elmosogatott, és egy fél literes bádogbögrével meleg vizet szedett a dézsába. Ő abban tisztálkodott, neki hozta be János. Kicsinylette a lavort, meg a dézsába bele is lehetett állni. Elkezdett vetkőzni. Egymás után gondosan rakta lefelé a ruháit. Nagy igyekezetében, hogy ne gyűrődjenek, megfeledkezett Jánosról. Már ingválban volt, és éppen ki akart bújni a pendejéből, mikor hirtelen észbe kapott, hogy az ura még bent van.
1: Jaj, na hát Ken meg itt leselkedik.
2: Ha egyszer mást már nem lehet.
1: Ha ugyan mit szeretne?
2: Hát azt.
1: Jaj, mindig azon jár az esze. Hisz tudja, hogy nem lehet. Meg leselkedni is tilos. Menjék end az istálóba a helyére. Aztán feküdjék le.
2: Hosszú még az éjszaka. Meg különben is szeretném látni, hogy látnia már.
1: Mit?
2: Hát, hogy nője már a ház ereje.
1: Ugye, menjék már, ezt nem illik nézegedni. Meg így beszélni se. Amúgy már látszik, de nem nagyon, csak egy kicsit. A legközelebb mellén bújik, ráteheti a kezét. De más már nem szabad. Most már nem.
2: Oda is teszem a hasára. Csak hadd nőjék még, hogy tapintani lehessen a különbséget.

0: elmúlt a karácsony, beköszöntött az új év, aztán a tavasz, és megérkezett a várva várt jövevény. Egészségesen jött a világra is időben, és fiú lett. A szülés is rendben zajlott, Teréz követte a bába utasításait, és nyomott, és nyomott. És olyan jól tűrte a fájdalmakat, mintha már gyakorlata lenne benne, mintha már több gyereknek adott volna életet. A kis Istvánnak örült mindkét szülő és a nagyapja is, de az apjával madarat lehetett volna fogatni, és valósággal úszott a boldogságban. Attól a pillanattól kezdve, hogy megmutatták neki a csöpséget, mintha kicserélték volna. Teréznek minden este töviről hegyire el kellett mesélnie mindent, azt, hogy hogyan szopott, rugdalt-e pelenkázás közben, hányszor sírt és miért, mivel hallgattatta el, meg egyáltalán mit csinált még. János józan, gyakorlati ember lévén, ezen közben továbbra is a gazdaságra összpontosított. Elhatározta, hogy ismét változtatni fog. Áttér a kétnyomásos rendszerre, hogy jobban ki tudja használni a földet, hogy többet tudjon kivenni belőle. Elépés akkor, az ő idejében, a 60-as évek végén forradalmian merésztett volt, mert Szajlán leváltotta a háromnyomásos rendszert, és közvetve elvezetett a vetésforgóhoz. A háromnyomásos rendszerben egyik esztendőben őszi búzát vetettek a földbe, a következőben tavaszit, az arra következőben, a harmadikban pedig meghagyták ugarnak. János, legalábbis ami a gabonatermesztést illeti, felhagyott ezzel a gyakorlattal. Kiiktatta a sorból az ugarszakaszt, és a harmadik esztendőben nem hagyta pihenni a földet. Akkor is felszántotta ősszel, bevetette és harmadjára is termett neki. Ez a módszer ugyan nem használt a talajnak, bár megfelelő trágyázással elejét lehetett venni a kiszipolyozásnak, viszont gazdasági szempontból óriási jelentőséggel bírt, mert így több gabonát lehetett termeszteni. És valóban, egy évre rá, hogy rászánta magát, jelentősen több búzát takarított be, mint előtte bármikor. Igaz, a munkája is több lett. De még mielőtt belevágott volna, elsőül Barcai sógort avatta be a tervbe. Abbéli reményében, hogy segít majd neki tervét az apjával elfogadtatni.
1: Hát, nem tudom. Bajos, nagyon bajos. Rengeteg többlet munkával jár. Meg vetőmag is több kell.
2: De búza is több lesz.
1: Az igaz. De a járt utat a járatlanért.
2: Miért ne? Meg hol van itt a járatlan út? Az ember ugyanúgy csinál mindent, mint addig, csak nem hagy ugart.
1: Ha eddig jó volt így, miért lenne jó ezután is?
2: Jó lenne, de így jobb lesz. Többet lehet kivenni a földből.
1: A földből csak azt veheted ki, amit beleteszel. Ennek kárát látja.
2: Nem.
1: Meg aztán mit szólna hozzá a többi nép, a falu? Mindenki kétszer alatt egy darab földön egymás után. Te meg majd háromszor?
2: Hát aztán. Majd megszokják, még utánam is csinálják, majd várjék csak. Aló se tetszett senkinek. Most meg már sokan igazat adnak, már más is vett.
1: Te tudod, fiam, te vagy a gazda. No, nem bánom. Beszélek apáddal.
0: A kétnyomásos rendszerre való áttérést követő évben beütött a búza. Amit a többlet búzáért kapott, azt mindjárt befektette. Az ő szemében legértékesebb, legbecsesebb és legmaradandóbb portékába, földbe, amelyet annyira szeretett, hogy szinte gyengéd érzelmeket táplált iránta. És ezzel kezdetüket vették a sokáig szűnni nem akaró földvásárlások, amelyeknek eredményeképp a legmódosabb, legtekintélyesebb gazdák egyikévé lett a faluban, hiszen végül jóformán már nem volt határrész, dűlő, ahol ne lett volna tulajdona. Sőt, birtokjogot szerzett a szomszédos falvak határában is, a Recskiben, Terpesiben, Füzesiben, Péterkeiben. A második földvásárlásra tavasszal került sor.
3: János, félek.
2: Aztán mitől?
3: Nem győzzük majd megdolgozni az új földet. Már az is sok kettőnknek, ami van. A most meg kinevet.
2: Dehogy.
4: csak mosolyogtam.
3: Aztán mi mosolyogni való van ezen?
4: Semmi. Csak arra gondoltam, hogy majd lesz segítség.
3: Miféle segítség?
4: Hát a fiunk.
3: A fiunk, eredjék már, Kend, az még pici. Hol van az még, mikor abból ember lesz? Ezt még járni se tud.
4: Majd megtanul. Előbb, mint gondolnánk.
0: Teréz öle termékenynek bizonyult. Nem egész 2 évvel István születése után újabb gyermeknek adott életet, ezúttal lánynak. Anna névre keresztelték. Aztán jött a többi árvai gyerek egymás után. Szám szerint 15. És néha olyan sűrűn érkeztek, hogy alig telt el egy esztendő 2 köldök zsinórvágás között. Nem mind maradt életben. Egy halva született, 4 közvetlenül a szülés után halt meg, egy pedig a másodszülött Anna 2 éves korában az 1873-as utolsó nagy országos kolera járvány idején. István szépen fejlődött. Szerencsésen átvészelte a korai gyermekbetegségeket, és egészséges, eleveneszű, nyílt tekintetű, kissé vaskos, de nem kövér, sűrű gyerek lett belőle.

János sokáig jó, odaadó apa volt. Imádta a fiát. Időt, fáradtságot nem sajnálva foglalkozott vele, tanítgatta, nevelgette, szeretgette. De egyszer csak történt valami, és ez a bensőséges, szinte természetellenesen meghitt viszony megváltozott. István 5 éves lehetett, amikor az apja hirtelen ejtette, majdnem, hogy egyik napról a másikra elfordult tőle. Attól kezdve a nevét viselő, akkor már 2 éves, harmadszülött Jánoska lett a kedvence. Utána pedig György, aztán Ferenc, és így tovább, mindig fiúgyerek tehát, és mindegyikkel ugyanazt cselekedte. Először mindegyiket mértéken felül szerette, istenítette, aztán egy idő múltán visszakozott. Ez az érzelemfogyás, érzelemszökés természetszerűen Istvánt sújtotta legerősebben. Árvaiék archimédeszi pontja Ondrog gödre volt. Annak idején, amikor megérkeztek északról, feltehetően nem is maguk döntötték el, hova, Szajla melyik részére telepednek, nem ők választották Ondrog gödrét. Hiszen jobb helyet is találhattak volna leendő fészküknek, lejjebb középtájt, a későbbi felvégben vagy alvégben. Alig, ha nem kijelölték nekik. És ők lepakoltak, és letelepedtek Ondrog gödrében, először szó szerinti, majd átvitt értelemben is. És megismerték, megszokták, és megszerették. És anélkül, hogy tudatosult volna bennük, vagy hogy ilyen elvon dolog egyáltalán megfordult volna a fejükben, Ondrog gödrévé váltak. János egyre több búzát vetett, és egyre nagyobb haszonnal értékesítette. Ez a kedvező helyzet azonban a 70-es évek elején megszűnt. Jött az árzuhanás, a dekonjunktúra, éppen a kolera járvány évében, amikor meghalt másodszülött gyerekük, első Anna és Mária nevű lányuk született. Megjelent a nemzetközi piacon az olcsó amerikai és orosz búza, és lenyomta az árakat. A magyar búza hátrányba került.

János csak a szeretetét vonta meg Istvántól, a figyelmét, a szigorát, a hajthatatlanságát nem. És arról sem tett le, hogy felkészíti az életre, a gazdálkodásra, hogy embert farag belőle. Ugyanazt a mércét alkalmazta, mint egy érettel. Abban a tekintetben is, hogy ha jól csinált valamit, ha nem talált benne kivetnivalót, adós maradt az elismeréssel, nem dicsérte meg. Istvánt bántotta, kedvét szegte ez a méltánytalanság, és úgy próbált védekezni a ránehezedő nyomás ellen, hogy néha elszabotálta, megtagadta a munkát, vagy természetellenesen lassan, esetleg szándékosan rosszul végezte el. Az apja ezt mindig büntetéssel torolta meg, időnként testi fenyítést is alkalmazott. Mindez arra vezetett, hogy István elkezdett félni az apjától, és ha tehette, kerülte. Később István rájött, hogy verés nélkül is meg lehet lépni otthonról. Délelőtt, délben, napközben, bármelyik napszakban el is hagyta, egyre sűrűbben. Ezt János, mint apa, végképp nem tűrhette. Megint a testi fenyítés eszközéhez folyamodott, és növelte a szokásos adagot. De az sem használt. Megnyomorítani, agyonverni meg mégsem akarta. Akkor azt eszelte ki, hogy Istvánt iskolába kell adni, pedig még csak 5 éves volt, még nem iskola köteles, csak 1 év múlva lett volna az. Mindenben együtt kellett haladnia a többiekkel, lépést tartania. Osztályozták is, mint a többieket, csak évvégén nem kapott bizonyítványt. És valóban, János számítása bevált. A délelőtti órákban elesett ugyan egy munkaerőtől, de István nem kódorgott többé annyit. Viszont az iskolában jól tanult. Olyan jól, hogy 1-2-re kitűnt nála idősebb osztálytársai közül, megelőzte azokat. Ennek János, bár ügyesen titkolta, külön örült. De nem sokáig, mert a korai iskolakezdés visszaütött. A rákövetkező esztendőben, mikor István igazi elsős lett volna, leromlott a maga viselete, verekedett, húzgálta a lányok haját. Unta magát, ami a többieknek, a velekorúaknak új volt, ismeret, feladat, azt ő már tudta, az neki a könyökén jött ki.

idős Jánosra, mint derült égből a villámcsapás, úgy tört rá az összevisszaság, a halál. Előtte még csak nem is betegeskedett. Előtte való este rendesen és jó étvágyjal vacsorált a többiekkel. Mint mindig, akkor is korán tért nyugovóra. Megmosakodott, jó éjszakát kívánt mindenkinek, és eltűnt a hátrúsó ház ajtaja mögött. Idős János gyorsan elaludt, és úgy satszolta, éjfél tájban arra ébredt, hogy teljesen kiszáradt a szája, nem bír nyelni, és rettenetes szomjúság kínozza. Kikászálódott az ágyból, kibotorkált a sötétben a konyhába. Ott megivott egy bögre vizet, de valahogy továbbra is száraz maradt a szájpadlása, a nyelve, a torka. Viszont alig, hogy betette maga után a szobája ajtaját, hirtelen megszédült. Meg is tántorodott. Ezt követően megtalálta az ágyát, és menten visszafeküdt bele. Alig, hogy letette magát, nagyot pattant valami a fejében, és nyomban szörnyű émeigés fogta el, amely rosszabb volt a szédülésnél. Majd anélkül, hogy bármiféle székelési ingert érzett volna, a következő pillanatban teleszaladt a hálóinge híg ürülékkel. Nagy keservesen felkelt. Tiszta hálóingért nyúlt, hogy belebújjon, mikor újból pattant valami a fejében. Ez már hangosabb volt. Nem is pattanás, hanem inkább durranás. Nyomban utána megtántorodott, elejtette a hálóingét, és eszméletét vesztve pucéran, ahogy volt, a földre zuhant. Sokáig feküdt ott aléltan, anya szült meztelen a földön. Mikor magához tért, azt érezte, hogy valami tejszerű sűrűség köd ereszkedett az agyára, és nem képes tisztán gondolkodni. Azt még tudta, hogy kicsoda, de sehogy se bírt rájönni, hol van, hogy került oda, ahol van, és mi történt vele. Jó darabig feküdt hason, mozdulatlanul. Így talált rá a fia. Mikor délután megjött Weinstein doktor, az megállapította, hogy az öreget szélütés érte. Az agyának olyan részei is érintve lehetnek, amelyek az emésztést, a bélműködést szabályozzák. Azok majd idővel rendbe jönnek, és talán beszélni is megtanul ismét, de valószínű, hogy járni nem tud többé. Viszont így, félbénán, megfelelő ápolás mellett akár évekig is elélhet még. Idős János azonban a hideg szobában, nem megfelelő takaró alatt töltvén annak az éjszakának nagy részét, megfázott, és rá egy hétre meghalt kétoldali tüdőgyulladásban. Így működött az isteni kegyelem. Jó maga megmenekült attól, hogy még több rendetlenséggel szembesüljön, a családjának pedig nem kellett egy maga tehetetlen öregember gondozásával tovább vesződnie.

István iskolás évei gyorsan kiteltek. Szeretett odajárni, tanulni, egyre többet megtudni a világról. Dicsérettel végezte mind a 6 osztályt, és az évvégi vizsgák után mindig kitűnő bizonyítványt vitt haza. A 6. esztendő végén még egy külön vizsgát is tett. Megyei Tehetségkutató Bizottság alakult, és Szajlára is eljutottak, és a tanító ajánlása nyomán Istvánt vették górcső alá. Szabályszerű vizsgára került sor a tanteremben. István készült, tudott róla, hogy jönnek, és jól szerepelt. Igyekeztek a lelkére beszélni, hogy feltétlenül tanuljon tovább, mehet bárhová, még a ciszterciekhez is. Felveszik mindenhol. Istvánnal madarat lehetett volna fogatni. Úgy örült, hogy futva tette meg hazáig az utat. Otthon aztán az apja alaposan lehűtötte. Titkon ő is örült a színtiszta jeles bizonyítványnak, nem mert büszke volt a fiára, hanem mert legyezgette a hiúságát, hogy a fia az elsők közt is első. És egyelőre annyiban maradt a dolog. Aztán egyszer csak mégis kimondatott a végső szó, és István nagyon elkenődött, mert az apja úgy döntött, hogy belőle mégis paraszt lesz. Az ő fiából ne legyen tintanyaló, flaszterkoptató, ingyen élő senki házi. Legyen az, ami az apja volt, meg a nagyapja, meg a nagyapjának az apja. Ez a világrendje, nem holmi tovább tanulgatás. Különben is van ügyvéd, jegyző, írnok, elég ebben az országban. István összeszorította a száját, és lesütötte a szemét, hogy ne lássák, hogy könyv szökött bele. Jánost közvetlenül a sok gyerek sodort a bajba. Ám még rosszabbul jár, ha a gyerekek csak szaporodnak. Magának sem merte bevallani, de néha megnyugtatta, hogy fogynak is. Nagy gondján, hogy a sok örökös szétörökli majd a vagyont, a nagy kaszás enyhített valamelyest azzal, hogy időnként megsuhintott a családjában egy-egy fiatal életet. És nem csak világra jövetele előtt, vagy újszülött csecsemőkorában, hanem máskor, a gyermekkor későbbi szakaszaiban is. Az egymást követő, szűnni nem akaró járványokkal is jól metszett. És az olyan elterjedt kórokat is ügyesen forgatta a kezébe, mint a tüdővész, amely a felnőtteket sem kímélte. A hektika, ahogy a nép nevezte a veszedelmes légzőszervi betegséget, János másodszülött fiát, Jánoskát támadta meg és ragadta el. Javultak tehát a vagyoni kilátások. Bár a családfő ezt a halált akár el is engedte volna, mert nagyon megrázó volt.

Kömény magnak köszönhetően az árvai gazdaság megint előbbre lépett. János újból földet vett, és tovább modernizált. A szemkinyeréshez már kaszálógépet, illetve járgányos cséplőt használt. És akkor jött a cséplőgép, a gőzcséplőgép, de csak úgy tudta megvenni a drága garnitúrát, hogy hitelt vett fel rá. Most azonban már nem csak az eredendő szerzési vágy hajtotta. Összesen már 7 gyerek volt, s János szorongva gondolt rá, mi lesz, ha egyszer ő meghal, és a gyerekek örökölnek. Annyi felé kell majd osztani a vagyont, ahány gyerek van, földet, jószágot, ingóságot, mindent. János gőzcséplője a bérbeadás után szépen hozott a konyhára. Nem dőlt éppen a pénz, de minden évben jövedelmezett annyit, hogy törleszteni lehetett belőle a felvett hitelt, és még félretételre is maradt valamennyi. István szerette a gőzcséplőt, és túlzás nélkül állítható, hogy értett is hozzá. Figyelme kiterjedt mindenre, még a fűtéssel is törődött, pedig az már nem is az ő reszortja volt. Így történt egyszer, hogy kivételesen a szokásosnál rövidebb ebédszünetet tartottak. István alig, hogy lenyelte a mákos kalács utolsó falatját, a lokomobilhoz ment. Megnézte a vízállásmutató üveget, és intett a fűtőnek. Az tölcsér segítségével vizet töltött a víztérbe. Utána megrakta szénnel a pihenő kazánt. Jócskán volt még a tűztérben parázs, úgyhogy nem sok időt vett igénybe a melegítés. István megnézte a kazánajtó felett a gőznyomást mutató manométert is, ellenőrizte a vízszintet. Rendben volt minden. Csak később követett el hibát, de akkor nagyot. Úgy 3 óra tájban észrevette, hogy ereszt a lajtos kocsi csapja. Elkopott, szétszakadt benne a tömítés. Próbálta úgy igazítani, hogy tartsa a vizet, nem sikerült. Új tömítés kellett, de az csak otthon volt. Gondolta, hazaugrik érte. És ezt nem kellett volna, mert mielőtt otthagyta a gépet, sietségében nem nézte meg a vízszint mutatót. Könnyelműen ráhagyatkozott a fűtőre, aki azt mondta, hogy rendben van a víz, ő megnézte. De ez nem volt igaz, vagy ha mégis, régebben nézhette. Visszajövet István éppen akkor fordult be a gyakos szögbe vivő útra, mikor a robbanás történt. Nagy durranást hallott, és azt látta, hogy lerepül a kazán ajtaja, tűz meg gőz csap ki a helyén, majd kifordul maga a kazán is, hirtelen elhallgat bent az udvarban a cséplő, és sisteregve leáll a lokomobil. Rettenetesen megijedt. Szerencsére nem sérült meg senki, csak a szemközti ház előtt döntötte le a kiskert kerítését a kazán ajtó, amely odáig szállt. Valaki lóra ült, és elment az apjáért. Az gyorsan befogott, a lovak közé csapott, és már is jött. De mikor látta, hogy Istvánnak kezelába megvan, és semmi baja, ott hagyta, és parancsokat osztogatva kézbe vette az irányítást.

0: Éjszaka volt, 10 körül. Teréz János mellett feküdt, kint az istállóban. Mióta a vele az első házban alvó gyerekek is nagyok lettek ahhoz, hogy jelenlétükben szeretkezzenek, mindig kijött ide. Már túl voltak az aktuson. Mozdulatlanul hevertek egymás mellett a dikon, a lópokróc alatt.
1: Mi leszünk most már?
2: Mi lennénk? Az, ami eddig voltunk.
1: Az már nem lehetünk. A cséplő nélkül.
2: A cséplő nélkül. Hisz még megvan.
1: Meg? De a lokomobil használhatatlan.
2: Majd megjavítatjuk.
1: Nem lehet, meg nem is érdemes. Azt mondta a szakértő. Annyiba kerülne a cseréje, hogy azon új gépet lehetne venni.
2: Akkor eladjuk.
1: Akkor a cséplésnek befellegzett.
2: Be.
1: De kinek kell a lokomobil? A cséplőgépre csak találunk vevőt, de arra nem igen.
2: Úgy kell eladni mind a kettőt, ahogy lehet.
1: De nagyon rosszul járunk.
2: Mennyire rosszul?
1: Nem kapunk a kettőért annyit, hogy visszafizethessük belőle a hitelt. Pedig már törlesztettünk is.
2: Azt mondja.
1: Azt.
2: Akkor hogy fizetjük vissza?
1: Nem tudom.
2: Nem lehet apránként, ahogy eddig. Terményért, jószágért majd csak kapunk annyit, hogy arra is jut.
1: Nem. Egy összegben kéri vissza a bank, ha már nincs meg a gőzcséplő.
2: Akkor máshogy kell pénzt csinálni.
1: De hogy?
2: Más kell eladni.
1: Más nem tudunk.
2: De.
1: Mit?
2: Hát... földet.
1: Földet? Nem. Azt nem. Azt nem lehet.
2: Miért nem? Ha venni lehetett, eladni is lehet. Nem dől attól össze a világ.
1: Nem, nem.
2: De egyszer muszáj.
1: Akkor sem.
2: Ha Ken nem adja el a földjét, majd eladja a bank.
1: Hogy?
2: Úgy, hogy jelzálog van rajta. Ha Ken nem fizet, akkor az a banké.
1: Tényleg. De csak a belső rác faluira lett bejegyezve.
2: Elég az. Az a legjobb földje. Akkor inkább már Kent adjon el földet olyan áron, amiben van beleszólása.
1: Jól mondja.
2: Na.
1: De akkor is vétek az földet eladni. Isten ember ellen való bűn. Nem vinne rá a lélek?
2: Hát majd most ráviszi. A szükség törvénybont. Majd vesz Kent megint földet.
1: Na.
2: Hanem, hallja-e? Az Istvánnak. Annak hagyjon békét, ne zaklassa. Ne hibáztassa folyton, bántja a dolog azt úgy is.
1: Elment a géptől.
2: El, át aztán. Hazajött tömítésért vagy miért?
1: Nem lett volna szabad.
2: Ha egyszer eresztett a lajton a csap.
1: Akkor sem. Ráért volna megjavítani.
2: Közben meg folyt volna elfele a víz.
1: Csak csöpögött.
2: Hisz, ha lett volna itthon kész tömítés, akkor nem kellett volna csinálni.
1: Volt.
2: De nem találta.
1: Mert nem jó helyen kereste, de nem erről van
2: akkor
1: szó.
2: Akkor előbb visszaért volna a tüzesgéphez, aztán észrevette volna, hogy kevés benne a víz.
1: Akkor is csak elhagyta volna az őhelyét.
2: Akkor meg a fűtő volt a hibás. Miért nem nézte meg azt az izét, ami a vizet mutatja?
1: Az is hibás, de az István vállán nyugodott a felelősség. Ő volt a gépész.
2: Gépész? Hát nem volt ő soha gépész, csak Kent tette meg annak, mert spórolni akart. Kent a gazdag, Kendi volt a felelősség.
1: De ért a gőzcséplőhöz.
2: Mikor nem tanulta.
1: De van hozzá érzéke, meg nem gyerek már. Tudta, mire vállalkozik.
2: Tudta. Még Kent se tudta, mikor megvette. Gyerek ő még de... az ilyen tudományokhoz.
1: Nem gyerek már. 16 éves, legény.
2: A kora szerint, de az esze szerint nem. A szerint csak gyerek ő még. A földbe, az állatokba beletanult, de ebben nem volt tapasztalata.
1: De volt.
2: Aj.
1: Mert elleste előtte a rendes gépésztől, amit tudni kellett. Meg azt tanítgatta is.
2: Az nem ugyanaz.
1: Hát mit kellett volna még?
2: Az kellett volna, hogy Kennek több esze van, aztán nem engedi, hanem felfogad egy rendes gépészt, egy tanultat, akinek papírja is van.
1: Nem a papírom múlik. Nekem sincs papírom, aztán mégis asztaloskodok.
2: Akkor biztos, hogy nem járunk így, ha rendes gépésze van.
1: Nem biztos.
2: Nem? De az biztos, hogy Kend is hibás. Aztán ne szekálja vele, ne szidja érte folyton ez István. Inkább nézzen magába.

0: Istvánt korán érdekelni kezdte a másik nem. Nem elsősorban, vagy nem kizárólag a lányok foglalkoztatták, nem a vele korúak, vagy a nála egy-két évvel idősebbek, hanem az eladó lányok, fiatal menyecskék, virágjukban lévő fiatal asszonyok is, vagyis általában a nők. Akin szoknya volt, aki fiatal volt, és még nem nyűtte el a gyakori gyerekkihordás, meg az állandó nehéz testi munka, és ráadásul még észre is vette őt, kedves volt hozzá, ahhoz vonzódott, annak kereste a társaságát. Szerette nézni rajta azt a keveset, amelyet belőle a korabeli öltözködés, a szajlai viselet, a hosszú szoknya, a sok egymásra vett ruha egyáltalán látni engedett. Éjjel 10 körül lehetett. A marhák egykedvűen kérőztek, a lovak még szénát ropogtattak. Jánosnak vendége volt, Teréz. Már szeretkeztek. Még nem öltöztek fel, hanem ernyetten feküdtek a takaró alatt.
1: Mi lesz ezzel a gyerekvel?
2: Melyik gyerekvel?
1: Hát az Istvánnal.
2: Miért?
1: Hát, hogy nem kell neki senki.
2: Nem?
1: Nem.
2: Honnan tudja ezt, Kent?
1: Látom, nem vagyok vak.
2: Mit lát?
1: Hogy nem udvarol senkinek.
2: Nem nagyon.
1: Úgy rendesen, meg egyáltaljában nem.
2: Úgy nem.
1: Pedig már ideje volna.
2: Ráér még.
1: De mindjárt betölti a 18-at.
2: Ha egyszer még nem választott.
1: Már választhatna. De nem tetszik neki senki.
2: De.
1: Ki?
2: Hát az Ica.
1: Az már elkelt.
2: De még mindig szereti.
1: Szerette, amíg gyerek volt, de most már legény, már kinőtte. Vége a gyerek szerelemnek.
2: Nem.
1: Akkor meg ez egy reménytelen szerelem. Hagyjon fel vele, térjék észhez. Meg nem is volna hozzávaló, hiszen egyidősek. Hozzá fiatalabb illene.
2: Kire gondol, Kent?
1: Hát... a Zemnicki Elvirára, a Zemnicki Péter lányára.
2: Hát... azokkal nem szívesen kerülnék atyafiságba.
1: Pedig jól állnak.
2: De élhetetlenek.
1: Akkor... akkor ott van a Csirizáról lánya, a Boriska.
2: A Csirizhat veszekedős, összeférhetetlen. Egymást is marja.
1: Hát... a Králik Jani lányához, az Etushoz mit szólnak, Kent?
2: Nem rossz. De én jobbat tudok.
1: Kit?
2: A Tamás Gyuri lányát. A Jucit.
1: Arra nem is gondoltam.
2: Tehetős, jó a család. Ő maga meg dolgos, ügyes, szemrevaló is.
1: De az apja, a Gyuri olyan akadékoskodó, mindig vitán van vele a falu székben.
2: Az más, ez nem számít. Ha nászok lesznek, majd kijönnek egymásval.
1: Hiába, ha az Istvánnak nem tetszik.
2: Hát neki kell dönteni.
1: Neki, mert ő élne vele. De azért nekünk is volna beleszólásunk. Beszéljék vele, Kent.
2: Én-e?
1: Hát inkább Kent, mint én, hisz tudja, hogy van velem.
2: Beszélhetek, de nem nagyon bízok hozzá.
1: Azért csak próbálja meg.
0: De Teréz csak nem próbálta meg. Se közvetlenül azután, se később. Meg nem is nagyon akarózott neki kérdőre vonni a fiát. Valahogy illetlenségnek... szemérmetlenségnek tűnt fel előtte ilyen dologba avatkozni.

recsken voltak vásárban. István, az apja, az anyja és két öccse, a legényesedő György és a 7 éves Lőrinc. Búzát hoztak eladni. István, ahogy szemlélődött, 2 dús fekete hajfonatra és egy mesztelen nyakra lett figyelmes. Tulajdonosa a kendők közt válogatott. Végül a lány megtalálta a neki tetsző kendőt, kifizette, sarkon fordult, és egy asszonnyal a háta mögött, aki az anyja lehetett, sietve elment. Olyan gyorsan távozott, hogy István alig látta az arcát. Magas homloka és hosszú, ernyős szempillája volt. De a szeméből csak annyi maradt meg benne, hogy nagy volt és mosolygós. Ez a homlok és ez a szempilla elég volt ahhoz, hogy váratlanul enyhe ütést érezzen a szívében. Ez az érzés nem volt kellemetlen vagy fájó, hanem valahogy inkább jól eső, zsongító. Istvánnak nem ment ki a fejéből a lány. Egyre többet gondolt rá, egyre jobban foglalkoztatta. Ki lehet? Hol? Melyik faluban keresse és hogyan? Végül aratás után úgy döntött, hogy nem vár tovább ölbetett kézzel. 2 faluban azért csak megnézi. Az egyik Recsk volt, a másik meg Pétervására. Recskre Árpát vittek daráltatni az apjával, és akkor... És csak úgy, hogy a faluban erősen tekingetett jobbra-balra, hogy hát ha meglátja valahol az úton, vagy valamelyik udvarban. Tisztában volt vele, hogy nem sok esélye van rá, de azért csak megpróbálta. Péter vásárán az ottani, az őszi vásár jött neki kapóra. Az apja lovat akart venni, azért mentek. Péterként nyitva tartotta a szemét, aztán pedig, amíg az apja keresgélt, a kupecekkel tárgyalt, 2-szer is átfésülte a vásárt. A mutatványos részt is megnézte, de az ernyős szempillájú lány nem mutatkozott sehol, se a faluban, se a vásártéren. Erősen nézelődött, ám ismét üres kézzel tért haza. A lány ott se bukkant fel. Így múlt el az ősz, köszöntött be a tél. És akkor, mikor éppen nem kereste se így, se úgy, váratlanul meglelte a lányt, méghozzá ott, ahol legkevésbé számított rá, Darnó alján, ahol éppen dolga volt. Fáért mentek az erdőre. Először a kerülőházhoz mentek bárcát váltani. A zajos fogadtatásra kijött a házból az erdőkerülő Madár József. Javakorabeli magas, vállas, barátságos barna ember volt. Az volt a híre, hogy szigorú és könyörtelenül megfogja vagy megsörétezi a fatolvajokat. A kerülő alacsony, nyitott ámbitushoz vezette, hogy megírja a bárcát. Éppen nyúlt volna a táskájába, amikor hátrább kinyílt egy ajtó, és kilépett rajta egy női személy. István abban a pillanatban tudta, hogy ő az, hogy aki ott megjelent, az az a lány, aki őt a Recski vásárban megigézte, és akit ő mostanáig keresett. Nézte a lányt, majd felfalta a szemével. Az illedelmesen köszönt neki, de ezen kívül csak egy röpke pillantásra méltatta. Megismerte őt, ám ezt mással nem árulta el. Átadta apjának a bárcatömböt, és visszasietett a házba. István olyan elégedett volt, hogy alig bírt az elégedettségével. Mintha röpítette volna valami, vagy a levegőben lépkedett volna, úgy ment vissza a kocsihoz. Alig, hogy felkapaszkodott György mellé, aki mostanáig kint várakozott, örömében akkorát vágott a lovak közé, hogy azok úgy megrántották a járművet, hogy az öccse majdhanyat esett a kocsi derékba. Aztán meg olyan sebes

Nem szándékozott meglátogatni a lányt, csak el akart menni a ház előtt, mintha igyekezne valahova, mintha csak véletlenül arra vinne el az útja. Ám a lánynak színét se látta, pedig háromszor is elügetett a kerülőház előtt. István a lovas kirándulás után módszert változtatott. Másnap a naptárt nézegetve észrevette, hogy december első hete van. Erről eszébe jutott, hogy december 8-án van a siroki búcsú. El kell mennie a bálba. A búcsúi bálba, gondolta, ők is csak a siroki búcsút tartják. Az ernyős szempillájú is ott lesz. Biztosan ott lesz.

0: elhangzott Oravec Imre, Ondrok Gödre. Első rész. A szereplők. Narrátor Ráckevei Anna. Árvai János, Terhes Sándor. Közsüs Teréz, Rezes Judit. Barcai János, Derzsi János. Közreműködött Kálmán János. A felvételt Kornides Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Markovics Ferenc.
1: A hangfelvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2011. augusztus 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: Egy vakmerő fogadás.
1: Tartom,
2: tábornok.
1: Rendben van, milord. Ez a röviden és határozottan elhangzott párbeszéd egy közepes ízléssel berendezett szálloda második emeleti ebédlőhelyiségében folyt végbe. Két magas termetű férfi állt egymással szemben. Az egyik Lord Vak Bale Rochester, szőkeszakállú, nyugodt tekintetű 40-es ember. A másik Sansu tábornoknak nevezte magát, mozgékony, fürge járású úr volt ez, azonnal fel lehetett ismerni, hogy a Víg Gallia szülötte. Élénksége szembetűnő ellentétet képezett az angol

kereszt modorával. Ön tehát azt állítja, folytatta egy jellemzést bevárva Lord Rochester 2 centiméterre kimért hangon, ön tehát azt állítja, hogy másfél, értsd, másfél nap alatt eljut innen a Csömöri út végétől a Filatori gátig, beleszámítva minden közlekedési eszközt, melyet igénybe vehet. Állítom, kedves Lord. A terv talán fantasztikusnak látszik első percben, s a helyzet ismerői talán mosolyognának rajtam. De ez csak sarkalja az én ambíciómat. Ön ismer. Ura szoktam lenni szavamnak. Jó, de itt nem a holdba utazásról van szó. Azt értem. Azt meg lehetett csinálni egy kis energiával. Az ember vesz egy golyót, és felrepül vele. De tudja ön, mi az a Csömöri út? És tudja ön, hol van a külső stáció utca? És elképzeli-e ön, uram, mit jelent a lábficam köz Budán? S látta-e már a Rákóczi utat olyankor, mikor javítják? S látta-e már Budapestet éjjel? Bízza csak rám, kedves Milord. A fő az, hogy ön tartsa a fogadást. Tartom, tábornok. Rendben van, Milord.

Ez a nevem. Autrichien. Hiába valóság ellene tiltakozni. Ventimigliánál, az olasz-francia határnál megszűnt minden. Még azt sem mondják, hogy paprika. A németek tájékozottságát most visszasírja az utas. És kissé szeretne bosszankodni azon, hogy Meyer úr a vasúti fülkében a puszták, a cigányok, a lovagias és tüzes magyarok iránt érdeklődik. Egy milánói olasz pár nappal ezelőtt ezt a nevet ejtette ki. Kossuth. Azóta úgy lebeg itt az ember, bitangul és szabadon, mint egy léggömb, melynek elszakadt a zsinegje, és jobbra-balra lökik a gorombaszelek. Nem kell azonban kétségbe esni. A falakon, a villamosokon, a póznákon, étlapok hátán mindenütt ránk kiabál egy magyar szó, a törökverő hős Hunyadi János neve. Patikákban, piramisokba állítják az ismerős üvegeket. A drogista dicsekszik, hogy rengeteget adnak el. Minden párizsi él vele, már-már nem is komilfó ember, aki nem issza. Hogyha bemegyek a gyógyszertárba, önkéntelenül egúlák mellé állok. Ezek legalább védenek. Rájuk tehetem a kezemet, és azt mondhatom, ez az én követségem. A franciáknak van Vandom oszlopa, a németeknek Siegeshalléja, a miénk ez a hashajtó piramis. Ó, magyar hashajtó! Egyetlen szó szólunk, külügyi képviseletünk. Szomorúan köszöntlek.

2:30 távozott Sansu tábornok a szállodából. Könnyű és kellemes volt az idő. Az aréna út felől üde flaster szag lengedezett. Lakására ment, és becsöngette Inasát. Készülj, hozd be a térképeimet, 1 óra múlva indulunk. Hová? Kérde a régi cselét. Budára, volt a hideg válasz. A hű Inas arcán egy izom sem rándult meg. Behozta a térképeket, a mikroszkópokat, a szextánsokat, 2 logarlécet és a nagy diasztigmátus teleszkópot. A tábornok számításokba merült. Ha a föld tengelyét 1780 kilométernek vesszük, magyarázta a hű Inasnak, akkor ez egyenlet alapján nagy R négyzet mínusz kis R négyzet egyenlő mínusz B plusz négyzet gyök alatt 6 a négyzeten mínusz 4AC per 2A integrál DY-tól XD-ig, ahol a D a csömöri út együttható komponense. Láthatod, kedves Pus, hogy délután 3:30 kell indulnunk. E percben éles csengetés hallatszott. Felugrottak. A küszöbön egy zömök, tagba szakadt férfi alakja jelent meg. Ki jön és mit kíván? Kérdezte a tábornok, megtartva a lélek jelenlétét. A házmester vagyok, mondott a férfi, és előrelépett. A házmester vagyok. A tábornok hátrált, zsebébe nyúlt, és megmarkolta toledói körök pucolóját. Aztán rekedten ismételte a kérdést. Mit akar? Csak azt jöttem mondani, hogy délután 6-ig ne tessék csavargatni a vaszalajtungot. A csömörű úton javítják a csövet, és nincs víz addig. Íme tehát mindjárt útjának elején a vízhiány fenyegető réme merült fel bátor és elszánt hősünk kitűző célja elé. Mi lesz? Kérdi az Inas. A tábornok egy percig habozni látszott, de csak egy percig. Aztán felragadott egy iránycsövet, és számításokba merült. Azonnal indulnunk kell, mondott a 10 perc elteltével. Meg kell változtatnunk úti tervünket. Ha a csömöri út elején csőjavítás van, ott élő ember át nem hatolhat soha. Hát nem tudod, hogy halt meg a szegény, szerencsétlen Strogoff Mihály? Miután eljutott Moszkvától Irkutszkig, és az északi sarktól a déli sarkig, vakmerőségében odáig ment, hogy keresztül akart hatolni a budapesti csőjavításon. És? Kérdezte remekbe az Inas. Teteme flaszterként felkenve hever a Lókupec utca sarkán, mondott a tompán a tábornok, és egy könnyet törült ki a szeméből. Majd erőt véve magán így folytatta. Nekünk tehát a Stefánia úti kocsikorzón kell megkísértenünk az átkelést a városligeti pampákon keresztül. Vizet nem vihetünk magunkkal. Fókabőrbe kötjük műszereinket, és Dévi féle lámpával hákcsón próbálunk a benszülöttek telepéig férkőzni, melyet a vadak Wurschlinak neveznek. Indulhatunk.

elsősorban azért utazom, mert az emberek nem ismernek. És jobbnak képzelnek, vagy rosszabbnak, okosabbnak, vagy ostobábbnak, szegényebbnek, vagy gazdagabbnak, mint vagyok. Szóval másnak. Mindig az a legnagyobb úti élményem. Ha belépek éjszaka egy vonatfülkébe, egyformán gondolhatnak lelkésznek, vagy kloroformos rablónak. A találgatás, kétkedés, bizonytalanság, mely mások képzeletében körülveszi már megszilárdult életemet, s formát öltött egyéniségemet, azt a káprázatot kelti bennem, hogy ami megtörtént, az meg nem történté is válhat. És a lehetőségek végtelen gazdagságát tárja elém, mint gyermekkoromban. Minden elmúlhat, minden újra kezdődhet. Utazni annyi, mint játszani. Minden szerepet egyszerre. Nem tudom, észrevették-e ezt mások is. Mi, ha jellel hívunk valakit, jobb kezünket felemeljük, s mutatójunkat magunk felé mozgatva jelezzük, hogy az illető jöjjön hozzánk. De az olaszok nem így tesznek. Azok tenyerüket kifelé fordítják, és mind az öt ujjukat lefelé rezegtetik, mint mikor mi valakit elküldünk. Múltkor a tengerparton elveszett fiam úszóruhája. Egy szolga, aki megtalálta, már messziről intett nekem, természetesen a maga módján, hogy siessek oda. Erre én ellenkező irányba indultam el. Aztán, amikor hátra tekintettem és láttam, hogy még viharosabban integet, szaladni kezdtem abban a hitben, hogy errefelé tilos járni. Csinos kis bohózat volt. Később jöttem rá, hogy itt ez a rendszer, melyet műveletlenek és műveltek egyaránt elfogadnak. Hiába magyaráztam egyetemet végzett barátaimnak, hogy észszerűtlenül cselekednek. Ők sem értették meg az én gondolkodásomat, akár én az övéket. Náluk az elküldést a mutató új merev kitessékelése érzékelteti meg, melyet nálunk csak rossz színészektől látni a színpadon. Ezen a semmiségen eleinte kacagtam, aztán megdöbbentem. A görög ma is rázza a fejét, mikor igent mond, és bólint, mikor tagad. Az indus ámulata jeléül csípőjére vereget, és a tibetit senki sem győzi meg arról, hogy a nyelv kiöltése nem a legudvariasabb és legnyájasabb köszöntés. Ismerhetjük egymás szavait, mégis idegenek maradunk mindörökre. A bábeli zűrzavar nem a nyelvben van, hanem a szemléletünkben, az agyvelőben.

0: Az éjbe meredő komor póznák mögött méltóság teljesen terült el a messzeségben a városligeti rengeteg. A vadállatok már pihenni tértek, csak néhány kivert baka kóvájgott még az elfeketülő réten. Sansu tábornok és Hő inasa egy lehajló tölgyfa törzsöke mögött foglaltak helyet, készenlétben tartva a kanoét. Oda néz! Súgta hirtelen a tábornok. Alig pár lépésnyire tőlük rettenetes látvány derengett a félhomályban. Lobogó, vörös lepedők között őrült forgatagban keringett egy csomó trópikus vadállat. Struccok, lovak, pingvinek, elefántok, és rajtuk ülve ez állatokon vad hujrázás mellett. A benszülöttek, susogta a tábornok. Vigyázz, feküdj hasra. Lehetőleg hangtalanul oda fogunk csúszni a fű között. Visszafojtott lélegzettel csúsztak előre. 10 lépésnyire megállapodtak, és néhány percig borzadva nézték a rémes jelenetet.
1: Absteigen oder zahlen,
0: kiáltott a közvetlen közelükből egy vészteljes hang. E percben megállott a forgatag. A benszülöttek leugráltak, és a fény kialudt. Meg vagyunk mentve, sóhajtott megkönnyebbülve a tábornok. Túl vagyunk a veszélyen. Most csak tovább.

párizsi gyorsvonat. Minden fülkében ez a figyelmeztetés. Igen gyakran megtörténik, hogy az utasok a pályatestre szilárd tárgyakat, főképp üres palackokat dobnak ki, melyek annál inkább megsebzik az ott dolgozó munkásokat, minél gyorsabban halad a vonat. Ezért arra kérjük az utazó közönséget, tartózkodjék ettől a szokástól. Miért teszem közzé ezt a semmis szöveget? Azért, mert lélektani szempontból hibátlanul, kitűnően van megfogalmazva. Nem olyan könnyű az ilyesmi. El tudok például képzelni egy másik figyelmeztetést, ilyen formát. Az üres palackokat szigorúan tilos az ablakon kihajgálni. Aki e rendelet ellen vét, az kihágást követel, és a 69.525. paragrafus C pontja értelmében 2000 frank pénzbírsággal vagy 7 napi elzárással büntettetik. Ha ezt olvasnám, akkor föltétlenül incselkednék velem az a gondolat, hogy a palackot minden pénzbüntetés és elzárás ellenére mégis kihajítsam az ablakon. Szeretünk dacolni a veszedelemmel, azokkal, kik magukat nálunknál hatalmasabbaknak vagy okosabbaknak képzelik. De a fönti hirdetésben szó sincs megtorlásról vagy kitanításról. Tilalomról sem, csak egy kérelemről, mely az emberiesség nevében magyaráz valamit. Nem a törvény teljes szigorát találom tehát magammal szemben, pusztán szegény felebarátomat, kit oktalanul megsebeznék. Ennél fogva a palackot gondosan visszateszem a hálóba. Az első figyelmeztetés a jobbik.

meg voltak mentve. Egy óra múlva Pus, a tábornok és a hord hár ott álltak a Gizella út elején, ahonnan egészen a pályaudvarig beláthattak a tartomány szívébe. A tábornok közölte merész úti tervüket. Konflikt hozok, mondotta a hord hár, aztán mehetünk együtt. A konflikt sajátságos közlekedési eszköze a vidéknek. Három, néha négy kerékre alkalmazott bőrtok ez, melyet szíjak tartanak össze. Egy a tudósok által még nem eléggé tanulmányozott állatot, az úgynevezett gebbét fogják elébe. Ez állat gyakran némileg hasonlít a közönséges lóhoz, Cavallus equus, de csontvázát kívül hordja és nem táplálkozik. Nem sokára hoztak egy ilyent. Pust és a tábornokot megragadták és belenyomták a börtökbe, míg a hor dhár felült a vad mellé, aki a gebbét hajtotta, közben ősmagor imákat mormolva magában, zöreg anyád és köröszt anyád főistenek neveinek sűrű hajtogatásával. Megnyugtatták őket, hogy nem bánt, csak mikor fizetnek neki.

Ótris ilyen vagyok. Most már elszántan, mérgesen, lemondó haraggal. Mikor megérkeztem, a szálló tulajdonosának bemondtam a magyar voltomat, de úgy látszik, a francia kiejtésem nagyon gyatra, mert a szállodás az ongroát úgy értette, úgy is írta be, hogy Ótris ilyen. Minden külföldön járó magyar átmegy ezen az iskolán. Eleinte lázong, vitatkozik a pincérekkel, politizál a villamoskalauzzal, barátságot köt a fürdőszolgával, a rikkancsal, a borbéllyal, hogy megmagyarázza nekik, nem így van, hanem egészen amúgy. Később aztán elfárad. Az Ótris ilyen jelző kényelmesebb. Csak ugyan kényelmesebb. Pár évvel ezelőtt úgy tetszett, hogy igen. Ez a szürke gyűjtő szó tisztességes helyet biztosított a külföldön bolyongó magyarnak is. Az idén azonban nem szeretnek bennünket. Aki Ótris ilyennek vallja magát, majdnem többet szenved, mint a magyar. Szegény Ótris ilyen, most akár magyar, cseh, német vagy tót, legszívesebben véka alá rejti a származási lapját, és irigyel mindenkit. A négert, aki frakban és cilinderben feszít az aszfalton, a japánt, akinek az arca, a gyomra, az erkölcse már egészen párizsi váved lett, és egy parizien karján sétál családostól, sárga arcú, őszhajú szüleivel együtt. Még azt az arab árust is irigli, aki a kávéházakban perzsa szőnyegeket kínál.

0: Megindultak. Jobbra és balra sorban maradtak el a szürke, komor erődítmények. Lent a kapukban vadtekintetű házmesterek álltak. Régi utazók műveiből ismerte már őket a tábornok. Elmondott a Pusnak, hogyan rohanják meg Ka Pupénz harci kiáltással a vándort, aki rablóvárai közelébe kerül. Mély szertartások közt harapják le fogjaik gyermekeinek fülét, ha azok kijönnek a gangra, stb. Beszélgetés közben már feltűntek a láthatáron a pályaudvar hófötte csúcsai. Alig 3 óráig tartott az egész út, gyalogosan 10 percnél is több időt vett volna igénybe. De ekkor váratlan szerencsétlenség történt. A vadiramot nem bírta el, talán elég az hozzá, hogy a Szilai Gebbe éppen a pályaudvar előtt egyszerre végleg megállt. Lefeküdt a földre, és boldog mosolyal arcán megdöglött. Ki kellett szállniuk. A vakmerő tábornok útja elé tehát ismét áthághatatlan akadály gördült. A kegyetlen végzet. Mit tegyünk? Kérdezte Pus, és sápadtan nézett a tábornokra. Az nem felelt. Összeszorított fogakkal, keresztbefont karokkal, fehéren és nyugodtan nézett szembe a lemenő nappal, míg a Rottenbiller szoros felől éles, fagyasztó sajtszag csapott szemébe. Felemelte karját és szilárt, rajongó hangon kiáltotta. Nincs veszteni való időnk. Nem szabad visszariadni semmitől, cselekednünk kell. Fantasztikus tervem van. De válogatni nem lehet. Ide hallgassatok, bajtársaim. Villamoson fogunk az eskü térig hatolni. Egy szakaszjeggyel.
1: Bonjour, vous êtes en relation avec le service local du régime d'assurance.

0: ki?
1: A párizsiak kíváncsiak. Az orvosom, kedves és értelmes ember, megint belesodort a vitába. Mindenre bólintott. Arra is, hogy nálunk van irodalom, művészet, egy hirtelen serdült új kultúra, néhányunk szerelme és büszkesége. De mikor kivette a hőmérőt, úgy mutatta nekem, mint a vadembernek az üvegklárist. Nem szabad ám megenni. Pedig nálunk, doktor úr, a hőmérőket megeszik. Igen, lovas nép vagyunk, ahogy parancsolja. A kardom és pajzsom ott lóg a szekrényben. Ős 100 dialektust beszélünk. Természetesen inkább koptul. Gute Nacht, helyesen mondja. Gute Nacht, ez is a nyelvünkön van. Ó, emberhúst is. Kongó tájékán, Ausztrália közvetlen szomszédságában, a Duna regényes ormain, a Gellért habjai mellett egészen elméltóztatott találni. Csak arra kérem, tessék egy kicsit békén hagyni. Mióta itt vagyok, más se teszek, mint díjtalan földrajzi órákat adok. Aludni akarok. A folyosón a szállodás inti a pincért, nézzem be az osztrák úrhoz. Hogy mikor keltsenek fel holnap reggel? Az ég szerelmére. Menjenek már, engedjenek aludni a szégyenemmel, az életemmel, a párnákba fúlva mélyen. Egyáltalán soha se keltsenek fel.

Merci, monsieur. Monsieur Barbu, les secondes.

hideg, bóraszelű szelek folytogáltak. A villamos horgonyt vetve nyugtalanul himbálózott sínein. A tábornok gyorsan beszerezte a legszükségesebb tárgyakat, ami útközben nélkülözhetetlen a vérbeli utazónak. Régi írók műveiből ismerve a viszonyokat, néhány vízáthatlan ponyvát vásárolt grillkönyv kereskedésében, amire később látni fogjuk, mély szükségük is lett. Azután vízáthatlan vasakat, könyökszorítókat, vízáthatlan élelmiszert és vízáthatlan vizet vásárolt. Konzervekkel még hazúról el voltak látva. Reggel 9 óra 5 perckor, kedvező szél mellett, bátor bizakodással és reménnyel a villamos megindult bizonytalan jövője felé. A beszállás elég simán ment végbe, a bejáratnál fel volt függesztve a megtelt tábla, ami azt jelentette, hogy már csak 30-an szállhatnak fel. Borzasztó gomolygás támadt. A benszülöttek itteni szokás szerint egymás torkába haraptak, és vasszögekkel döfték egymás lábát. Pus és a tábornok a revolvert rántottak, és néhány benszülött holttestén keresztül felrohantak a villamos előhelyiségébe. Éles csengetés hallatszott. A villamos nekilódult, és elhagyta a kikötőt. Néhány benszülött férfi és nőszemély utóbbiak a jellemző óriás kalapban sívítva kapaszkodott bele a feljáró lépcsőibe, ezeket a villamos kapitánya, a Kalausz döfölte le. Kint voltak a nyílt, tököli óceánon. A tábornok éppen a berendezkedéshez fogott az egyik sarokban, mikor háta mögött suttogva hívta valaki. Megfordult, és kint a villamos kiugró csengőszerkezetén egy embert pillantott meg, aki kuporogva húzta össze magát. A Hor Dhár volt. Ne tessék szólni bent, suttogta. És tessék a jegyárat nekem ideadni. Van jegy nálam. Ne tessék szólni. És két sárga jegyet nyújtott át a tábornoknak. A tábornok mindent megértett. Ez volt a szakaszjegy.

utazni színház. Ez a tartalmától megfosztott élet, melynek csak felülete, jelmeze látszik. Pusztán képek és jelképek tűnnek elénk, és mi kedvünkre értelmezhetjük. Úgy rémlik, hogy egy képes könyvet forgatunk a magunk mulatságára. Micsoda függetlenség! Mindaz, ami egyébként súlyt, értelmet, jelentőséget ad a házaknak, az intézményeknek, az embereknek, számunkra megszűnt. Játéknak tetszik az egész. Itt semmi se vonatkozik ránk, semmihez sincs közünk. Felelőtlenül mozgunk, mint a gyermekek. Csak látni, hallani, tapasztalni, élvezni, ámulni, meglepődni akarunk. Akár a művészek, a külsőség héján és vázán át érzékletesen sejtjük meg a mélyebb, igazabb valóságot. A villamosok haladnak, de hogy hová és miért, nem firtatjuk. Járókelők loholnak, de hogy milyen ügyben, gondban és lázban, az rejtély. Nézzük a verekedőket a külvárosokban, és szinte gyönyörködünk abban a vérszalagban, mely homlokukról lepántlikázik. A tüntetők ordító tömegében oly pártatlanok tudunk maradni, mint az istenek. Néha az idegen város utcáin is végighalad egy temetés. Akkor magunkra ócsúdunk. Vége a játéknak. Ráeszmélünk, hogy ez a színház komoly. A díszlet egy szakadásán, a képes könyv egy repedésén át ilyetten szemléljük a mindenkorban, minden földrajzi fokon lévő élet döbbenetes azonosságát.

0: távol ködéből egyszerre, mint egy jelenség mered ki 10 óra felé egy érdekes és sajátos építmény, a baros bálvány. A benszületteknek úgy látszik valamelyik fétise. Merev, formátlan idomaival, kidüllett szemeivel valami borzongatóan idegenszerű hatást gyakorolt. A benszülöttek egy régi papja tehetségtelen csinálta. A nép úgy látszik nagy tiszteletben tartja, a körülötte heverő csontok és szalámihajak, szivarvégek tanúskodnak a ma vér és füstáldozatokról, melyeket e bálvány tiszteletére rendez a vadregényes babona. Derült időben siklott a villamos be a Rákóczi öbölbe. Már-már úgy látszott, minden veszély és balsors nélkül érik el az Erzsébet szorost, amikor szemben a Hauer romokkal hirtelen robajszerű zúgás töltötte be a levegőt.
1: A ponyvát!
0: Kiáltotta a tábornok. Ez a fecsken, de ő orkán. De nem fejezhette be szavait. A következő percben zuhogó vízszilánkok kavarogtak szemeik előtt. Borzasztó kiabálás, tolakodás támadt, mindenki az életére gondolt csupán. A nyitott ablakon keresztül ellenállhatatlan erővel zúdult be a halálos, kérlelhetetlen zuhatag. A tábornoknak még volt annyi ideje, hogy elmondhatta Pusnak, miről van szó. E vidéknek borzasztó elemi csapása az itt utca fecskendeőnek nevezett vízzuhatag, amely egészen váratlanul tör elő néha valahonnan és vakon. Vadul, lerombol mindent, ami útjába kerül. Gyakran egész villamosokat süllyeszt el, utasokkal együtt. Pus előrángatta a ponyvákat, és hozzáfogott, hogy sátort feszítsen ki belőlük. De ekkor egy kéz érintette vállait. Megfordult. Két sötét, hideg, kegyetlen szem merett rá a homályból. Hűvös borzalom futott végig tagjain, és ekkor tompa, szívremegtető hang támadt a sötét háttér felől. A jegyeket!

vonat a mai emberiség titáni játékszere. Micsoda kaland is elutazni. Ami hajdan a vándorbot volt, a szerencsepróbálás, az óperenciás tenger, a világgá menés, a mese, az ma tömören, összesűrítve mind együtt van egy vékonyka kis vasúti jegyben. Ezek a sápadt, elszántnak tetsző fiatal emberek, kik indulás előtt kihajolnak a vonat ablakából, olyan jelentősek és regényesek, mint az egykori fölfedezők és kalandok.

tábornok zsebébe nyúlt, és szótlanul nyújtotta át a két jegyet, melyet a hord hártól kapott. A magas, sötét férfi marokkal beleragadott, és vad, mohó vágyjal emelte szeméhez. Azután rekett ordítás szakadt ki tüdejéből. Hiszen ez már használt jegy! Bőgte dühötten. Mars! Mars lefelé! Hogy a következő pillanatokban mi történt, arról egyikük se tudott számot adni. Ellenállhatatlan erő ragadta meg őket, egyszerre, mintha a levegőben lettek volna. Egy recsegés, egy zuhanás, és a villamos eldübörgött előttük. És most itt álltak élelmiszer, víz, remény nélkül, elhagyatva és tanácstalanul. Itt álltak a körút sivatag közepén. És nem messze tőlük a legborzasztóbb sötétség, vadság és a rémület tanyája. Nem messze tőlük az egymást evő irokéz és újság irokéz indiánok irtóztató életének színhelye. A New York. Egy fél óra múlva Pust, a tábornokot és a derék Hord Hart ott látjuk a New York wigwam falai mögött. Felmentek a terasz fensíkra, ahol a hordhár megmutatta nekik a hírhedt Pes-Tifutár barlangot, ahol egy sötét, félelmes tekintetű vad ült komoran. A benszülöttek Dustnak, azaz félelem nélkülinek nevezik, és rettegnek tőle. Barlangjába behurcolja, és felfalja az irokézeket, és lehúzza róluk a leplet. Most is egy csomó mesztelen irokéz ült körülötte, akiket az imént leplezett le. Feketét ittak. Megmutatta Hord Hár a néuggat barlangot is, amelynek közepén Adios, az adióták vallási szektájának bálványa állt, melyet Ha Tvani, a dús gazdag irokész faragott. A szertartásokat Os Vát, a főpap végzi. Két hétben egyszer kinyitnak a bal szárnyon egy zsilipet, mire 31 verset ad.

Szajna. Ez a csecsemő folyó. Ez a smaragd pocséta. Ez a játékvíz. Inkább egy kokott sötétzöld parfümjének gondoltam volna. Különös, hogy a francia nép milyen kevésre becsüli a kényelmet. Boldogan, de bohém módra él, mintha minden pillanatban helyet akarna változtatni. Micsoda liliputi mosdótál, dívány, szék van a szobában. Mi magyarok otthon a kávéházba is beköltözünk. Ők otthonukba is csak szállást vesznek. 50 vagy 100 évre. Párizs megtanít arra, hogy nem vagyok fontos. Meggyógyítják a beteg tüdőmet és májamat, de az egészségesre csöppet sem vigyáznak. Ma azt írtam haza, hogy egészséges vagyok. De ha most meglát egy apacs, azonnal halálos beteg leszek. Találkozom egy magyar íróval, aki a vendéglőben hangosan beszél intim dolgokról magyarul. Attól tartok, hogy a körülöttem ülők mind magyarok. Megkérem őt, beszéljen inkább franciául. Akkor nem értik meg sem a magyarok, se a franciák.

0: Újabb váratlan akadályok gördültek azonban a rettenthetetlen férfiak elé. Kitűnt, hogy vakon és tudtukon kívül egyenesen belerohantak a csőjavításba. A Rákóczi fensíkot beláthatatlan, égbe meredő bércek és sziklatömbök borították, váltakozva szédítő szakadékokkal. Úttalan utak kanyarodtak a bércek között. Pus és a tábornok napokig minden segítség nélkül kapaszkodtak a kietlen, vigasztalan szikla rengetegben. És sehol, sehol nem mutatkozott kijárás, menekülés. Már-már úgy látszott, itt pusztulnak el, nyomorban, tehetetlenül. Egy este utolsó élelmük is elfogyott. Sápadtan, révetek szemekkel meredtek egymásra. Egyszerre, mikor át akartak hatolni egy nehéz gránitrakáson, kifagyott lábaik alul a talaj. Érezték, amint zuhannak. Sötétség borította be a szemeiket, és elvesztették eszméletüket. Mikor magukhoz tértek, mély sötétség vette körül őket. A tábornok tapogatózva nézett körül. Ott feküdtek a Kossuth Lajos tartomány elején, és pár lépésnyire tőlük sustorokba csapott a magasba egy szédítő vízsugár. Egy gejzír vize a kanális szakadékon keresztül kihajította vakmerő utasainkat a föld felszínére. Meg voltak mentve. És a filatorigát? Kérdezte fájdalmasan Pus. De a tábornok titkos izgalomban égő szemekkel fordult feléje, és rekedten súgta. Minden rendben van. Ide néz. Látod ezt a piszkos, szürkés árnyalatú vizet, mely itt mellettünk áradoz? Ez a Mosogatólé folyam. Legfőbb folyója Budapestnek, mely keresztül hálózza a vidéket. Kövess! Fejest ugrottak. A víz locsanva fogadta magába, és bugyborékolva vitte tovább őket. Lefelé, lefelé, keresztül a Kossuth Lajos tartományon, keresztül a Korzó szoroson, le, egészen az Eskütéri hídig.
1: A Duna Regensburgig hajózható. Ezt most szemlélhető módon látom beigazolva. Amint rohan a vonatom, a dicső nagy folyó egyre sorvad. A regensburgiak úgy látszik fölöttébb büszkék erre. Ismeretlenek mutatkoznak, besközlik velem, hogy a Duna itt már nem hajózható. Iskolás fiúk kiabálják ezt át hozzám a járda másik oldaláról. Egy orvos, akivel valami koromszilánkot vetettem ki a szememből, előbb megnyugtatott, hogy a Duna náluk már egyáltalán nem hajózható. Nem értem őket. Az én tintatartóm, az én szivartálam se hajózható, de nem dicsekszem el vele fűlegfának. Regensburg fölött tényleg csak kis ladikok imbolyognak a Dunán. Nálunk öngyilkosok halálos itala. Itt láb.

Kiugrottak a vízből. Még 6 óránk van, kiáltotta elfulladva a tábornok. Utánam! Előre! A híd felé rohantak. Legázolták a szembejövő bámuló rablókat, akik cifra és tarkaruhákban lustán üldögéltek a part hosszában, fülükben, kezeiken szén és kenyérdarabokat és más drága köveket hitoktatva. Még 6 óra! Utánam! Ordított a tábornok. Felugrottak a hídra. Ekkor egy borzasztó vad állott előttük. Torkon ragadta őket, és reájuk üvöltött. Hídpenc! Kiáltotta. Eresz! Mondotta kétségbe esve a tábornok sejtvén, miről van szó. Eresz! Visszalökték őket. Nincs átmenés! Mondta a vad. Vége volt mindennek. A tábornok zuhanást hallott háta mögött. Vér borította a szemeit, hátrafordult. Pus! A derék hűséges szolga holtan feküdt lábainál. Kétségbe esve, látva, hogy minden hiába, hogy el nem érik a filatorigátot soha, egy pohár budapesti ivó vizet nyelt le ezt a borzasztó mérget, és meghalt.

jövet, felfedeztem magamban egy érzést, melyet eddig nem ismertem. Egy újfajta hazafiságot. Rájöttem arra, hogy a kontinens fia vagyok. Annak a szárazföldnek, mely Európát és Ázsiát foglalja magában, s tudományos szóval Eurázsiának neveztetik. Csapó esőben áldogáltam a hajó orrán, lestem a Dieppi partot, de már jóval előbb baráti szellők futottak felém. És az égen annyi ködés sötétség után felvillant a verőfény. Bárányfelhők búvócskáztak egymással. Amikor partra szálltam és átsétáltam a vasúti állomásra, a sínek mentén a talpfák közül azok a virágok kandikáltak ki, melyeket valaha az Alföldön láttam. A pipacs, csomorika, kikerics, piros-fehér lila háromsága. Föllélegeztem, és ezt gondoltam, itthon vagyok.

halványan, szótlanul összeszorított fogakkal, keresztbefont karokkal állt ott a tábornok. Íme néhány lépésnyire céljától végleg meghiúsult nagyszerű terve. Habozása nem tartott soká. Hirtelen elhatározással rekedten fordult egy mellette álló hordahárhoz. Milyen víz ez itt? Ez a Duna. Hol végződik? A Fekete-tengernél. Jól van. Megfordult és távozott.

0: Egy francia fiúcska ácsorgott vonatom ablak alatt, vásott ruhában, tétlenül, nyilván a vonat indulásához jött ki. Az a gyerek, akit nálunk a kontinensen cigarettáért szokás elszalasztani a legközelebbi tőzsdébe. Elküldtem, s hozta a cigarettát. Oda át, a szigeten mindez lehetetlenség lett volna. Itt már ismerős minden forma, mozdulat, jelbeszéd. Köröttem a házak ablakaiban emberfejek. Az emeleten egy mosónőszerű termetes asszonyság bámul ki. Kaján megjegyzéseket tesz a járókelőkre, mire a többiek torkuk szakadtából nevetnek. Mind kíváncsiak, mind vidámak, mind élnek, s nem szégyellik, hogy élnek. A levegőben boldog rokoni zsivaj. Mindenki beszél. Az utasok hangosan vitatkoznak. Hallom az első üdítő gorombaságot. Micsoda marhaság, micsoda disznóság. Utitársamhoz hajolok. A fülébe súgom. Itthon vagyok.
1: ...1923. július 21-én délután 3 óra és 25 perckor órájával a kezében gúnyos mosollyal ült londoni szobájában a Milord. 5 perc múlva jár le a terminus, dörmögte. Akkor itt kell lenni Sansu tábornoknak jelenteni, hogy elérte a Filatori gátot. Tekintve, hogy az utolsó távirat szerint megrekedt a Dunaparton, nem hinném, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Csikordulva nyílt ki az ajtó. A tábornok belépett. Ön az, kiáltott bámulva Milord. A tábornok kövér és boldog volt, és ragyogott az egészségtől. Igen, én vagyok az. De hiszen a hídnál elérte a Filatori gátat. A tábornok büszkén szegte fel a fejét. Elértem. Már-már úgy látszott, minden veszve van. Megállítottak a hídnál. Ekkor mentő ötletem támadt. Felültem egy automobilra, és a Keleti Expresshez hajtottam. A legegyszerűbb megoldás. Kolumbusz tojása. Megkerültem a Fekete-tengert. Kényelmesen, nyugodtan, minden nagyobb megerőltetés nélkül átjutottam a Duna másik felére. Hogy ez senkinek eddig nem jutott eszébe. Persze, az eddigi utazók mind a hídon akartak átütni a Budára. És természetesen ott rekedtek, éhen pusztultak. Nem engedték át őket. Hídpenzt mondtak ki rájuk. Szegény. Szegény pus. És egy könnyet törült ki a szeméből. Na és? Kérde izgatottan a Milord. Nos, mondotta ünnepélyesen a tábornok, tegnap előtt tűztem ki lobogómat a Filatori gátra. Íme itt. És egy darab gátat tett le az asztalra. A kezét, kiáltotta elragadtatva a Milord. És a két jó barát egymás nyakába borult. A szélesség 25. fok, 47. perc, 11. másodperc. A hosszúság 2. fok, 3. perc, 11. másodperc. És a butaság 400. foka alatt.

0: Elhangzott vad nyugati utazások. A részletek Karinti Frigyes, a Csömöri úttól egészen a Filatorigátig, valamint Kosztolányi Dezső Európai Képeskönyv című kötetéből valók. Közreműködött Kaszás Gergő és Serez Zoltán. Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@axelero.hu. További részletek a www.radio.hu honlapon, a művészeti főszerkesztőség ajánlja rovatban olvashatók.
1: A rádiókompozíció 2005-ben készült, és legutóbb 2013. április 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: A 6-os számú korterem. Rádiójáték. Csehov elbeszélése nyomán írta Liska Dénes.

0: A borbély álmosan üldögél üzlete előtt. A postamester dühösen csapkodja a nyugalmát háborgató legyeket. A járásbíró kedvetlenül veri kikapós feleségét, és a polgármester versenyt horkol kövér házvezetőnőjével. Csak Ivan Dmitrics Gromov, nyugalmazott gimnáziumi tanár, bírósági végrehajtó rója az utcákat, nem törődve a forrósággal. No meg a verklis lögdösi előre engedetlen hangszerét. Éppen a kórház előtt áll meg, nem tudni mi okból. Talán alamizsnát remél Nyikitától, a hatos korterem csontos öklű őrétől. Nem hinném. Nyikita kurta pipáját rágva egy piszkos roncsomón hever. Időnként betekint egy nehéz, párnás ajtó kémlelő nyílásán, és azután, mint aki jól végezte dolgát, visszahanyatlik előbbi helyére. A verkli hangja belopakodik mindenüvé, és felborzolja az idegeket. A hatos korterem tikkat lakói is felriadnak. Előbb a sápkóros, nyisztett postás, majd Mojszejka, az egykori zsidóboltos. Fülel a bambaképű kövér mozsik is, csak a paralétikus nyúlik el filozófikus nyugalommal a vackán. A verkli szól, s a hatos korterem betegei egyre izgatottabbak.
1: Halljátok, csodálatos zene! Nem sokára megérkeznek a magas vendégek, és átadják nekem a mennyei kitüntetést. Gratulálhatnak, uram!
2: Irgalmas szívű, csak egy pár kupelykát Mojszejkának. Pénzecske kell neki, sok, sok pénzecske.
1: Mi lesz már? Hozzátok már ide azzal a kitüntetéssel.
2: Egy kubelykát, testvér!
3: Pofa be! Vagy szétverem a fejeteket!
0: Nyikita szavára a betegek riadtan másznak vissza vackaikra, és félig huny szemmel tétován bámulnak a levegőbe. Nyikita, a vén opsitos, mindennél többre becsüli a fegyelmet. Ezért meggyőződése szerint az alárendelteket verni kell. Az ég őrizzen meg mindenkit attól, hogy a keze alá kerüljön. Pedig már új lakóra vár az ötödik ágy. Jövendő tulajdonosa Ivan Dmitrics Gromov. Jelenleg az utcát rója. Óvatosan a fal mellé lapul, és magában beszél, mint a szerepükre készülő színészek, vagy a bolondok.
4: Nem öltem meg. Nem. Higgyétek el, ártatlan vagyok. Szóval vadásztok rám. Nem. Nem, drága barátaim. Engem nem kaptok meg. Elmenekülök. Elbúvok valahová. A temetőbe. Igen. Igen. Nagyon helyes. A halottak közé. Mereve, mozdulatlanul fekszem majd. Senki nem tudja, hova lett Gromov. Senki! Senki. A férge. Férgek elől nem menekülhetek. Hát ez ki? A rendőrfőnök kocsia. Persze. Utánam szimatol.
5: Jó napot, tanár úr. Hová, hová? Mit szól ez a hőséghez?
4: Semmit! Érti, uram, semmit! Mi között hozzá? Máskor észre se vett. Most meg előre köszönt. Igen, igen. Határozott.